Mátyás király igen okossággal vigyázó ember volt. Parasztruhába öltezvén, ő maga kiorozkodott udvarából, és mindent ő maga szemével akart meglátni. Erdélbe, bémenvén, Kolozsvárra ment, és fel alá kerengett a városban. A mészárszékben ülvén lógatta a lábait. Egy bíró lakott ott ellenébe a mészárszéknek, ki a jobbágyokkal nagy sok tűzre való fát hozatott volt, és a kolozsvári szegény néppel azt felvágatta volt. Annak utána a poroszlókkal mind a fa mellé kergette a szegény népeket a piacon,

Mátyás király egy időben mély neki az urakkal az mezőre mulatni, és meglátván egy embert, hogy Budára menne, száguld-a hozzá, csak ő maga, mondta. Bátya, hová négy? Mondta az, Budára, mondta esmét néki, hová viszed a lúdat? Mondta erre az ember. A szexárdi apát úr házasult, meg a kurva anyádat vett el, én oda megyek a menyegzőbe, viszem a lúdat. Maga az ember nem viszem vala lúdat, hanem csak megőszült vala. A király ezt hallván, mondta esmét neki. Efféle agebet nálunk holddal vetnek, mondta erre az ember. Nálunk is vetettek vala, de több ki nem kelt belőle az agebatyádnál. A király ezt hallván nagy örömmel az urakhoz vágtata, és megbeszélé nekik, mint járt volna a szegény emberrel. Megtérének Budába, és a király nem nyughaték addig, míg nem a piacon megkeresi a szegény embert, akivel az úton beszél lett vala. És megtapogatván a lónak farát, akin az ember ül vala, mondanék. Bátya, hogy adod-e tarka kamokának a singjét? Vala pedig az ember lova üsti. A szegény ember mihelyt ezt hallá, ottan hátrafordula, és felfogván a lónak a farkát, mondá a királynak. Gyere be, atyám fia, a boltba, megárulok véled. Kit, hogy hall a király, bévitte a szegény embert a várba, és örök szabadságot adott neki, megajándékozván ennek felett.

a Duna mellett, Budán alól, nagy, mély, széles, hosszú, és igen temérdek fundamentumokat vettete fel, és megrakatá azokat, és megjegyzette vala nagy papírosra a szondálókkal, minémül önne az az épület. A felső piacon úgy rendelte vala, hogy három felől mindenik oldalon boltíves kamorák lönnének. Egymás fölött hét rendel napnyugatra. Buda felé és a Duna felé volnának mindaz kamoráknak az ablaki. És kerengő volna környös körül, és ez kerengőkbe mennének fel a széles grádicsok, egyikről a másikra. És oly szélesek lennének a kamorák is, hogy a deákok mind beleférnének, és ott hallgathatnák a leckét. Ahhoz kedig a piacot egybe akará szorítani. És hét részre akarta azt egy-egy által kőfallal. És mindegyik szakasztásnak az ő piacára középen egy-egy faragott oszlopot akart állatni. És az oszlopnak az oldalához akarta az lektornak a székit helyeztetni, holott a doktorokat el akarta rendelni mindvégig minden oszlop mellett. A leckéknek olvasására, hogy az egyik oszlop mellett az egyik grammatikát olvasott, a másik oszlopnál a másik dialektikát, a harmadik mellett az harmadik retorikát, a negyedik doktor aritmetikát, az ötödik muzsikát, a hatodik geometriát, a hetedik asztronómiát olvasson. És mindenik oszlopra feljül egy kristályos lámpást akara csináltatni, és minden estve az lámpásokat akarta meggyújtatni, hogy éjjel is olvashatnának a lektorok leckéket, és a deákok tanulhatnának szinte mint nappal az hét lámpásoknak világosságától. A küsebbi piacon, az északi oldalon, szép szobákban az orvos doktorok laknának, az másikban az patikárosok és borbélyok. Az harmadikban az betegek. Nagy elméje vala ez embernek. Ma is meglátszanak a fundamentumok, noha nem minden ember tudja, mit akart avval Mátyás indítani. Én ezt Brodarics István püspöktől hallottam, kinél megvan az egész épületnek, jegyzésének a képe is. De a libráriát felépítette nagy költséggel. Sok pénzzel szőrzett, nagy sok iratot, hártyás könyvet, mind görögöt, mind deákot.

Ez a Mátyás király, aki az ő anyjának méhéből természet szerint fejedelemségre születik, mint egy nagy Sándor, mert benne valának mind a jószágok, akik a fejedelembe kívántak. Tanácsadásban mindeneket meghalad vala. Birodalmának gondja viselésébe igen gyors vala. Nagy dolgoknak bátorságos megkezdője vala, munkában fáradhatatlan, elölvaló dolgoknak jól meglátója, az ellenségnek megverésében és a hadnak viselésében igen bölcs vala. Alatta való vitézekhez, emberekhez kegyelmes vala, uralkodásnak nem alávaló kívánója vala, mint nagy Sándor. Ha az Isten olyan hamar ki nem veszi e világból, bizony, rövid üdőn mind az egész világot megzendíti vala. Nem csak hadi dolgokban, hanem nemes tudományoknak követésében igen dicséretes vala, kit megbizonyít a Budán való bibliotékának csináltatása, kibe egy néhány ezer könyveket, mindez éles világról végültetött vala, görögül, zsidóul és dejákul megírtakat. Kinek az ő akaratja ez vala? Ha az Isten továbbá ez világon meghagyja vala, hogy oly tanúságnak helyet szerezzen itt az országban, ki mindez éles világot meghaladja. Ennek felette minden erkölcsében igen ékes vala, és beszédében nyájos és trufás, kinek az ő jámbor voltát emberi nyelv meg nem mondhatja, sem eleget nem szólhat felőle. Járásában gyors vala, beszédében késedelmetlen, és tekintetében kemény, annyira, hogy valamely felé eltekintett, ottan megrettentek előttek.

A természetnek, meddig oly embert formálhat, aki világ és országok megbotránkozásának gyógyítója legyen, s maga nemzetének megvilágosítója. Ilyen vala, ami jó Mátyás király, aki mellé avagy igen kevés, avagy senki keresztény királyok közül, kik utána voltak, ne álljon hasonlatosságért, mert bizony megocsusodik érdeme Mátyás mellett, és elvész tündöklősége, mint a csillagoké naptámadására. Én az ő királyi erkölcseiben gyönyörködvén, a magam mulatságáért jegyzésbe venni akarom az elmérkedésre való dolgot. Az Isten Mátyás király nevének oly rettenetességet engedett, hogy még a kis leányzók is közénekkel éneklik vala akkori Mahomet császára.

Kóris vitézeket. A maga példájával felserkenti az aluvókat, és felébreszti a szunnyadókat. Az éjjel alatt nevelkednek jók, és lesznek vitézek, minden nemű és rendű emberek, úgy, mint Kinizsipa, aki Molnárból lett főhadviselő ember, és sok más alacsony rendű emberekből főhadnagyja. Ilyen vala azért a mi királyunk, kinek emlékezete örökkétig lészen a magyaroknál. Ez a vitéz holló saskesejüket kergetett, és azoknál magasabban járt vitézséggel. Serénységgel, untalan szorgalmatossággal őtet senki meg nem győzte. Az, mint Karnarúdi,

madarak. Hó esett, a tarhegy orma habfehéren integet. Erdőkből a hó leűzött őszapókat, pintyeket. Almafánk és csipkebokrunk madarak tanyája lett. Walter von der Vogelweide lelke száll a kert vele. Titkos erdőn, vadcsapáson, babonás ösvényeken, ez a nyugtalan madárraj hányszor volt kíséretem, mennyi füttyös és bolondos, vígan cserregő barát. Megetetem Walter von der Vogelweide madarát. Most a ködből méla hangok hullanak, mint halk rimek, bús pirók jel, csak varázsló és poéta érti meg. Pinty felel rá, címke szó, most szállingózni kezd a hó. S Walter von der Vogelweide megölel a múlton át, mint mesebeli nagyapó.

gyermekkorom egyedüli vezető is. Ki és Gyula, madarak. Gyermekkorom egyedüli vezető is, bátorító, neki csak. Látóhatáron telerajzolói absztrakt vonalak százezreivel. Madarak, örök fiatal madarak, légvételem megtágítói, föld, légy szabad, még szabadabb, tekintetem tornáztatói, tovább az ég alatt. Olvasom gyorsírástokat. Szívembe üt ma is a villámló betűk minden sora. Vállald magad! Vállald magad! Mindent értettem valaha. Hű ujjaimban még itt feszül a szárnycsapás, hogy odaírjam nagy tábláitokra végleges válaszul, végrendeletül. Föl! Föl! Föl! Csak úgy érdemes. Nagy László.

oko. U niz do furčo ferde fa, mint hajlik a patakon át. Ú, lehet-e, hogy ne szerest, hogy benne társad, ne keresd. Már ága között az aranyapot nem tartja, madara elhallgatott. Virága nincs már, sem gyümölcs. Ő mégis áll, az alkony bölcse, mint a tűnődő, ki íj estelen a végtelen titkába elmerül, és testtel is szelíden arra dől, amerre lelke vonja, testelet.

Noé bárkája szerint. A Nagy Imre festmény hátra. Be kell hordanunk, hajtanunk mindent. A szavakat is. Egyetlen szó. Egy tájszó sem maradjon kint. Semmi sem fölösleges. Zuhoghat akár 40 000 nap és 40 000 éjjel, ha egy buboréknyi lelkiismeret furdalás sem követi a bárkát. Mert leapad majd a víz, és fölszárad majd a sár. És akkor majd a megőrzött, a meglévő szóból újra te első búzaszemet, ha már igével élnünk, tovább nem lehet. Krónikás énekek odaátra. A bújdosni se tudó szegény legény éneke ad nótám Adi Endre. Domokos Géza barátomnak. Kelendő a burtus, minket még egy rongyos forintra se tagsál senki ember burtus. Nem kellünk múltnak, nem kellünk mának, kivált jövendőnek, minket itt utána. Nem kellünk mi testvér sem itten, sem ottan, a nem kellésekbe beleszomorodtan. Hitted volna, hogy nyelvpecérnek álljon, a valamikori kenyájon, a valamikori kenyájon, a valamikori kenyájon, a valamikori kenyájon, a valamikori kenyájon. Kelendő a burkus, hát vigyék, ha adják, várjuk, mint a holtak, az ítélet napját. Visszafolyt a szavak a házsongárban, Kacsó Sándor sírjánál. Se imádság, se ének, feketét vett igékből, halotti beszédek, mormolunk, rebegünk, mi lesz velünk, mi lesz velünk? Senki teremtett, nem múlhatja-e verme. Mindnyájan ehhez járulók vagyunk. Siratlán, siratjuk magunk. Ő volt a tisztesség fehér zászlaja alatt a vezér, igéi, ama tarpai, Esze Tamás talpas kurucai. Mosolya búzát érlelő, maga a nyár elő. Dühében a tenger morajlott, s az ágyukká öntött harangot. A ki nem üvölthető félszek idején nekünk nyomot vérze. Leáldozott a mindenség süket, a harangok lenyelték nyelvüket. Csupán a bárány rázza az akol sötétjében csengőjét valahol. A gyermekkor gyönyörű kék egén pillog föl millióm gyertyafény, s egy-két a nyárból megmaradt tücsök cirpeg az öles hó alatt. Se tárogató, se harsona, föl nem riasztja álmából soha, nyugszik ki volt a szeretet fehér zászlaja alatt a vezér, s mi, a ránk szakadt nagy télben toporgó, körül árván ezt a koporsót, mormoljunk el, mi bennünk áldott lelkéért, bár egy mi atyánk.

0: Fatul fai. Fatul fai. A sűrűsödő alkonyatban fátul fáj lopja magát a gyermek. Én Istenem, csak vissza ne. Csak ne gyalog kellene. Csak le ne menjen a nap a tisztáson. Legalább a csengettyűt hallanám. Meg-megtorpan, futásra készen, kis szíve, mint a mókus, szökne, bújna, borzongó nyárfa levelek közé. De hol vannak már a nyárfák? Hűtlenül ott maradtak a tenyérni, tallérni, fillérni tisztáson. Visszafelé majd, sörényébe markolok. Vágtába jövök, csak addig a vastag bűzni. Ha még az innen számít az ötödik fáj. Őznek, rókának, farkasnak lenni. Bokornak, ágnak, avarnak lenni. Madárfészeknek lenni, madártojásnak lenni, nyárfa levélnek lenni, kakukhangnak lenni. Lovait kereső kisfiúnak ne lenni. Két fáj, három fáj, hallom. Ha eljutok addig a gyertyáni, katona leszek, hajós kapitány leszek, fölfedezem Amerikát. Amerika is elveszhet, de én megtalál. Sörényébe markolom, éget, még három, proféta leszek, betegeket gyógyítok, Jézus leszek, föltámasztom édesanyámat. Tovább, tovább, most már hallom. Áprilisnak bolondja fölmászott a toronyba, megkérdezte hány óra, 11:30, fölmászott a toronyba. Nem hallom, biztos állnak, jól laktak már, bóbiskolnak, hogy a kutyák ennék ki a vendőjüket, hogy a farkas sírni kéne, énekelni, ének lenni, nem is lenni, csak ne kéne beljebb menni. Jól eljöttem, jól tisztán. Még csak öt fát nem is
1: sűrűsödő alkonyatban fától fáig lopja magát a gyermek.
0: Szól a csengő, most is hallom.
1: Csak vissza.
0: Jól eljöttem. Hol
1: csak
0: a tisztás?
1: Ne gyalog kellene.
0: Innen még visszatalálok.
1: Csak le ne menjen a napot tisztásról.
0: Nevemet a fára.
1: Legalább a csengettyűt hallanám.
0: Csengő, most is hallom, folyton hallom régen.
1: Utásra készen, kis szíve, mint a mókus, szökne, bújna, borzongó nyárfa levelek közé, de hol vannak már a nyárfák? Hűtlenül ott maradtak a tenyérni, tallérni, fillérni tisztásra.
0: Régen hallom, mégis hallom.
1: Visszafelé
0: majd, a tisztáson, már a hold is lemenőve.
1: Vágtába jövök, csak addig a vastag bükkig, ha még az innen számított ötödik fáig. Őznek, rókának, farkasnak lenni, bokornak, ágnak, avarnak lenni, madárfészeknek lenni, madártojásnak lenni, nyárfalevélnek lenni, kakukhangnak lenni, csak lovait kereső kisfiúnak ne lenni.
0: Elsziszent az út alulnak. Nyárfák félelme ületünk homlokok kórusaira. De csak tovább.
1: Hallom.
0: Fától fáig, nincs az a film, az a magnó. Vissza ez már.
1: Eljutok a gyertyánig, katona leszek. Hajós kapitány leszek. Fölfedezem Amerikát. Amerika is elveszhet. De én megtalálom. Sörényébe markolok. Még egy, még három. Proféta leszek.
0: Tovább,
1: betegeket
0: tovább,
1: gyógyítok, fát, Jézus leszek, föltámasztom édesanyámat, tovább, tovább, most már hallom. Áprilisnak bolondja fölmászott a toronyba, megkérdezte hány óra, 11:30, fölmászott a toronyba. Most nem.
0: Fekete-piros, leíró költemény, melyet
1: jól
0: szereztem a kolozsvári malomára.
1: Hogy a kutyák ennék ki a bendőjüket, hogy a farkat. Sírni kéne, énekelni, ének lenni, nem is lenni. Csak ne kéne beljebb menni. Jól eljöttem. Hol a tisztás? Még csak öt fát megyek, s akkor ördögborda mézes lett a mackó orra. Szól a csengő. Most is hallom. Jól eljöttem. Hol a tisztás? Innen még visszatalálok. Morzsát hintek, gajat török, nevemet a fába vésem. Szól a csengő, most is hallom, folyton hallom, hallom régen. Hallottam az anyanévet. Megvár a nap, meg a nyárfák. Róka alkony, farkas éj. Haladj tovább fától fáig. Biztasd magad, kis legény. Rég nem hallod? Mégis hallod? Hold világol a tisztáson? Már a hold is lemenőbe? Morzsáid felcsipegették, gajaid a fák kinőtték, nevet hegges hieroglif, szárazágon csüng a csengő, lovat farkas tépte széjjel, dzsungel már az erdő, anyatej, angyatej. Tovább, tovább, fától fáig, mézes lett a mackó orra, rá is szálltak a legyek, elsziszent az út alólad, nyárfák félelme ülepült homlokot fórusaira, de csak tovább. Fától fáig. Nincs az a film, az a magnó. Vissza ez már nem játszható. Kínálkozó ágak, hurkot himbáló filozófusok, c'est la vérité, monsieur, die letzte Lösung, mein Herr. 12:30, bolond mind a kettő. Tovább, tovább, fától fáig, magad lopva, botladozva, anyatej, hangyatej.

0: Állok az ablakszakad,
1: éjszaka.
0: A mérhetetlen
1: messzeségen áll.
0: Szemembe gyűjtöm összes szelíd, távol csillag.
1: Remegő
0: billió mérföldekről jött a fény, jött a jeges fekete és kopár terek sötétjén lankadatlanul. Egy égi üzenet
1: tudja,
0: mely végre most hozzám talált, s szememben célhoz ért, s boldogan hal meg,
1: mely
0: amíg rátyukom tanultam én, hogy által szűrve a tudósok finom kristályműszerén, bús földünkkel, s bús testemmel rokon elemekről áthírt
1: tanultam
0: az égi fény. Mi ős bút zokog a vérnek a fény,
1: vérem
0: földnek az ég,
1: és csöndben
0: elemnek
1: is
0: az elem.
1: Figyelem. Mi ős bút zokog a
0: csillagnak a
1: fény,
0: a térbe szétszólt millióm árvaság, s hogy össze nem találunk már soha a jégen, éjjel s messziségen át.
1: Tán fáj a csillagoknak a magát,
0: ó, csillag, mit
1: a térbe szétszórt millióm árvaság.
0: Messzebb te se vagy, mint egymástól itt.
1: S hogy össze nem találunk már soha a jégen,
0: a Sirius van
1: éjjel,
0: távol,
1: s messziségen át.
0: Vagy egy-egy társam.
1: Ó, csillag, mit sírsz?
0: Ki mondja meg.
1: Messzebb te se vagy, mint
0: egymástól
1: a földi szívek.
0: És jaj,
1: a Sirius van tőlem távol,
0: ó, jaj, az
1: társam.
0: Lélektől.
1: Ki mondja meg.
0: Lélekig.
1: Ó, jaj,
0: küldözzük a szemcsügget sugarát.
1: És jaj, szeret.
0: És köztünk a roppant, jeges bűr lakik.
1: Az út lélektől lélekig.
2: Hegyi beszédek felé.
1: Küldözzük a szemcsügget sugarát, és köztünk a roppant, jeges bűr lakik.

harmadik szimfónia, vagy háromrészes ének. Madárka sír, madárka örül, míg piros gerendái közül néz a hatalmas. Küldnék ki töretlen álmodat, míg magad vagy a vadász meg a vad, nem szűnhet kerge futásod. Győznöd se lehet, vesznöd se szabad, a hályogos sűrűség alatt vermed hasztalan ásod. Kinyílik a táj, lehunyódik a táj, az üresség öntözi szélét, a rét, a liget, itt mind a tiéd, de nem lelhet soha békét. Az élettelen avar is röpül, ne hidd, hogy a rögben alhas. Madárka sír, madárka örül, néz a hatalmas. A múlt se pihen, új percek méreg csöpjeiben elomolva őrzi részét. A holt vadlút, bár tolla se lebben, röpül a zúgó szárnyú seregben, s röptében üli fészkét. A jövő nem vár, előre arat, a most ömlő sugarak a holnapi gyermek rózsás bőréről csiripelnek. Ne kérd a veremtől jussodat! Te vagy a vadász, és te vagy a vad, s távol a hatalmas, az is te magad. Ő odafönn merev csillámú közöny, és sorsba burkolt lénye idelen rengés, mely sohasem pigen, s a két arc az igaz és a van, összefordul mámorosan, mint a nap meg a tenger nézi egymást ragyogó szerelemmel. Küldnék ki töretlen álmodat, mert szíved éber álma, mint légen a pára, átlódul a pályán, s fönn sajog a menny hajnal koronáján. Madárka sír, madárka örül, míg piros gerendái közül néz a hatalmas. Kereplőként tűzött körbe magad, rab vagy, de keserved álma szabad, s igazad az álom a röpke. A szikla, ha rávésed jajodat, többé nem szikla, élő te magad, s föllépben a fejlő.

0: Mi lesz ezután?
1: Kertakaró.
2: Jó.
1: Kertakaró.
3: Sanyi, Atesz és Marek.
1: Kertakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmezőt.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó.
7: Húsarokban levet hollam, harap gyorsan, akkor szádba már harapom. Nincs jobb, mint a vadkörte.
8: Vadkörte? Szányás? 5 méter? Most nézzük a halló távolságot. Meghallotta? Halló távolság, kb. 10 méter.
7: Akarsz tőlem valamit?
8: Dehogy nem. Semmit. Csak úgy fütyörészek, meg sétálgatok. Egyél csak nyugodtan, mintha itt se lennék.
7: Biztos, hogy nem akarsz tőlem semmit, mert most ráérek.
8: Köszönöm. Már megyek is. Azért nem mondd el senkinek se, hogy itt láttál.
7: Jó, nem mondom. Amíg ezt is bekapom.
9: No. Sisi, na végre, megtaláltalak. Játszunk bujócskát.
7: Jó, kis királyfi, most éppen ráérek.
9: Na, akkor számolj 20-ig, te leszel a hunyó, én meg majd bujok, jó?
7: Jó, te bújsz, én meg leúny szemmel számolok.
9: Hova bújja?
7: Na, 1, 2, 3,
9: egy lepke, sisi, fogjuk meg.
7: Nem szabad megfogni.
9: Miért nem?
7: Mert a lepke akkor szép, ha szabad a lebe. Gyönyörködj benne, és akkor úgy érzed, hogy te is repülsz.
9: Tényleg gyönyörű.
7: Ugye?
9: Elrepült.
7: Hát azért lepke.
9: Most bújok.
7: Jó.
9: Te számolj tovább, jó?
7: Aha. Hát ez is jól mond. Gyere a hasonba, jó?
10: Mi lesz már? Mondjad már! Halljuk már! Győzni akarok!
8: Felséges Torzomborz, legnagyobb király! Itt van minden adat Süsűről. Egy hétig gyűjtöttem étlen szomjam.
10: Pontás! Nem látott meg senki?
8: Nem látott meg

0: senki, csak süsű. De neki azt mondtam, hogy sétál.
1: Most basszút állunk! Ágáfort basszú! Süsüt elcsáljuk, gyözömbösítjük, és meg sem pisztük helyette a mi süsünket! A tudományok várában már készítik a mi tökéletes mi süsünket! Jobb lesz, mint az eredeti! És akkor ilyen... átvesszük a hatalmát!
0: Ilyen a mi műsüsünk!
1: Gyerünk gyorsan a tudományok várába! Betápláljuk az adatokat a műsüsünkbe! Gyerünk!

0: az igazi. Hú.
1: Tökéletes, hason más. Nem lehet megkülönböztetni.
0: Hadd próbáljam ki!
1: A vezérlőasztalt bekapcsolni.
0: Én akarom bekapcsolni! Jaj, hol a gomb? Itt van! Begyomom! Beszélj!
2: Üdvözöllek, dicső lovak! Szép a ruhád, szép a lovak!
0: Óriási! Na most másik ruha következik. Mit mondasz, ha egy királylánnyal találkozol?
2: Szép vagy, mint a rózsaszál. Ó, te kedves királylány!
0: Pompás! Most énekelj!
2: Ó, a rózsa bimbó lehetnék, rám szállának szépen a lepké.
0: Pompás, óriási! Szállítsátok a vezérasztalt a váramba! Hadd vezér!
3: Igenis.
0: Te elmész a kémmel, és elcsaljátok az igazi szűzűt, és akkor én elküldöm a műszűzűt. Gyerünk! Menjetek már! Most mi következünk!
3: Igenis.
0: Nagyon fontos lesz a jó álca.
3: Miféle pálca?
0: Jaj, nem pálca, álca, álarc, álszakál, paróka vagy valami, hogy ne is legyenek felírten. Jaj, már meg is van. Esernyővel fogjuk álcázni magunkat, alábújunk, és nem ismernek fel. Óriási ötlet! Én azt hiszem, mindenki beláthatja, hogy egy igazi szuperkém vagyok.
3: Nekem is kell egy, tudom, álca.
0: Te is kapsz egy esernyőt?
4: Ne is nevetjétek! Süsüt, ne is várjátok! Süsüt! Csaptában csaltunk! Süsü, nincs! Süsünek vége!
5: Süsü? Mi lett Süsüvel?
6: Süsü!
5: Mi csak ezt hiányzott? Süsü nélkül végünk! Mindent elpusztítanak, Süsüt is elpusztították, végünk van!
7: Süsü, drága barátom, örökre véget ért a vándorlásod. Hát miért hagytál itt minket? Nem fogunk elfelejteni, soha!
4: Nem fogjuk elfelejteni! De most más dolgunk van, ne sírj, kis unokám! Nyakunkon az ellenség!
6: Süsü!
4: Süsüért, bosszút állunk, csak ne sírj! Harcolni fogunk, ha kell! Süsü nélkül!
6: Már nem sírok.
4: Jól van! Az én unokám vagy! Az én bátor unokám vagy! És most nagy szükség van a bátorságra!
7: De mit tegyünk?
4: Segítséget kell hozni! Mégpedig, fiam, neked kell elindulni, mert csak te tudsz átjutni az ellenség gyűrűjén. A titkos ajtón kijutsz, még az ükapám csináltatta. Ajaj, azt hittem, sose lesz rá szükség. Most átadom neked a titkot. És legjobb, ha éjszaka mész. A rejtek út a vadkörtésen keresztül vezet Petrence királyhoz.
7: Értem. A vadkörtésen át.
4: Egy kis osvény. De te biztosan megtalálod?
7: Megtalálom, de mi lesz veletek? Mi lesz a várral?
4: Ne, minket ne félts, a várat megvédjük. Magunkat meg nem adjuk. Átveszem a parancsnokságot, és harcolok az utolsó cseppérünkig.
6: Harcolunk!
4: Ez a veszély, kis unokám!
8: Minden rendben!
4: A vélem
8: megválik mindig!
4: Jó,
5: menj csak! Folytasd, kancellár!
3: Hol is hagyta abba? Ja, a költségvetés, vagyis a kincstár állapota, hogy úgy mondjam...
4: Hol vannak a szeplős pofák? A szeplőtlen szeplősök. A föld nyelte el ezeket. Nem találom őket.
7: Kiket? Miket? Mi bajod? Az előbb azt mondtad, hogy minden rendben, és hogy mi így mocsolni.
4: Nem, királyom, most mondom, hogy nem találom őket.
5: Kancellár!
3: Igen?
5: Ugye te is hallottad, hogy azt mondta? Minden rendben, igaz?
3: Igaz, én is hallottam. Tehát milyen szeplőtlenekről beszélsz?
4: Hát a két esernyősről. Üldözöm őket, és elkapom. Jól kiszeplőzöm mind a kettőt. úgyhogy most nem érek rá veletek vitatkozni.
3: Gyanús, gyanús, nagyon gyanús. Most már végképp nem értem. Lehet, hogy Süsű napszúrást kapott.
5: Meg ezek a szeplők. Azonnal hívjátok ide Süsűt.
3: Igen, istenség. Írnak?
8: Itt vagyok, itt vagyok.
3: Hívd ide Süsűt. Hív. Ez parancs.
8: Ide. Süsűt, ez parancs.
3: Nem kell írni ezt.
7: Ki vagy? Óbeli
5: parancs. Én vagyok. Ki az az én? Ha, és hol én vagy?
4: Süsű. Itt vagyok a ver.
7: Süsű. Süsükém. Ó, de boldog vagyok.
4: Én is boldog vagyok, de már nem bírom sokáig. Teljesen elzibbattak.
7: Ó,
4: na. És egy vacakkal átfutt a talpam.
7: Jaj.
4: Jaj, nekem igen. De azért örülök, hogy megtaláltam.
7: Tarts még ki egy kicsit, Süsükém. Drága Süsű, drága barátom. Mindjárt kihúzlak. Na, nézzük csak. Micsoda ronda verem. Na, ezt a kötelet feldobom annak a nagy fának a csúcsára. Jó erős. A másik végét leeresztem. Áthúzom a hónod alatt. Dugd a kezed. Most hurkot csinálok. Megvan?
4: Megvagyok.
7: Na várj, most csomót kötök rá. Na, most jól figyelj. Ketten meghúzzuk, hogy meghajoljon a fa. Kettő, három, húz! Most én elengedem,
4: kapaszkodj! Lépjenek meg a tudományok várába.
9: Belépünk? Kíváncsi vagyok, nagyon kíváncsi. Mi csak? Süsű is itt tolálkodik.
10: Na, ne tolakodjon, sárkányfű árus! Álljon sorba!
9: Jól van, asszonyság, menjen, tessék!
11: Íme itt vannak a tudományos virágok. A nagy tudású tudósoknak sikerült megszüntetni az össze-vissza növő virágokat. Kiküszöbölték az értéktelen tulajdonságokat, mint például a szín meg az illat. Mindegyikből kivonták az értékeket és egyesítőket. Íme itt láthatók a tudományos virágok, melyek nem szépek, nem illatosak, csak hasznos.
9: Nem.
11: Most pedig tekintsék meg a kísérleti virágot. Fogdosni tilos. Mi csak Süsű, üdvözöllek, dicsér dobot, szép a ruhád, szép a lovad. Mi célhozott mondza erre, s mi vajon a szíveddel?
4: Psst, titok.
11: Aha, titok. Akkor gyilag. Mi az a nagy titok? Mondjad, komám.
4: Psst, képzel, kihirdették az országos titkot, én meg nem tudtam. És most a barátom a kis királyfi születésnapjára nincsen ajándékom. Ugye segítesz?
11: Ah, segítek én egy komám. Neked mindent, virágot szeretnél?
4: Igen, de titkosat.
11: Olyan tudományosat?
4: Nem.
11: Ha!
4: A régiből adj, amit még nem küszöböltek ki. Születésnapit.
11: Jó, szóval szépen születésnapit. Na, van itt kérlek minden. Nézzük csak. Virágmaga, házasság, ez még várhat. Vendégség, nem, ez nem kell. Ashajtó?
4: Jó.
11: Hát hogy került ez ide? Hajnövesség, hát, koronázás, jaj, még kicsit korai. Bűvös virág.
4: Bűvös.
11: Ez jó lesz születésnapra.
4: Születésnapra bűvös, és estére kinő?
11: Tőled függ. Azért bűvös, mert a szeretet növeli. És csak akkor szép, ha szereted azt, akinek adod. Abból meríti a bűverejét.
4: Bűverejét? Bűvös virág, megvan már az ajándék.
9: Bűvös virág? Miről pusmognak ezek? Jó lesz figyelni. Elbújok ide a gép mögé.
11: Ültesd el, locsold meg, és még valamit. Meg kell tanulnod egy verset.
4: Hát megtanulom.
11: Na. Ha szereted, viszont szeret. Ha mosolyogsz, ő is áll.
4: Ő is áll.
11: Ha bánatér, megosztozik, szegény szíved bánatát.
4: Szíved bánatát.
11: Szirógatod, jönnek, Ciro? Beszézgeted, örül ám? Szíved örül, lelked röpül, csodálatos illat.
9: Csodálatos illat.
11: Orvosság, ez minden baj.
9: Bajra?
11: Gondolcs a múlt űziám.
9: Űziám.
11: Szíved, lelked meggyógyítja, míg merengsz az illatán.
9: Szíved, lelked meggyógyítja, míg merengsz az illatán.
2: Ha, szíved, lelked gyógyítja a bűvös virág. Ez kell nekem. Ilyen különlegesség, de minden nap akad. Ez lesz jó üzlet. Bűvös virág. Finom kis üzlet. Megyek is. Eleget hallottam.
11: Csak nekem szeretet nélkül senkit sem.
9: Nem.
11: És ha a gonosz kapsikész bimbót levélt rád cigál, megérzi, és a gonoszon előbb-utóbb hosszú áll.

0: Egy arany.
1: Jó, tessék, egy arany.
0: Köszönöm.
2: Aranyocská.
1: Most megyek és megfőzöm. Én azt mondom, hogy vagyok beteg, de nem baj, mert most duplán egészséges leszek.
3: Hé, komám, mi az?
1: Bűvös mire? Egy arany. Most vettem a sárkány fiárus.
3: Becsapott ez a sárkány fiárus. Kér vissza az aranyat.
1: És oda? Miért? Hát nem bűvös a bűvös mire? Nem bűvös?
3: De, bűvös, csak hogy ingyen is meg lehet szerezni. Itt van, most vágtam is fél aranyért, megmutatom neked, hogy hol.
1: Na, rendben van. Na megállját csak, te sárkány fiárus. Majd adok én neked.
3: Majd az... Csak veszélyes.
1: Veszélyes. Vigyázz, vigyázz,
4: mindjárt hozok is vizet.
3: Elmegy vízért. Itt az alkalom, ott a bűvös virág. Tört egy!
1: Jó, török! Nekem is van bűvös virágom. Na most, nyomás!

0: Figyelem! A király beszél!
1: Nagy nap ez a mai! Drága fiam! Az ősi hagyományokhoz híven a 7. születésnapodon ezennel kinevezlek trónörökösnek! Ime, itt van. Kezed erősen fogja, de a szíved irány.
0: És most következik a meglepetés. A vár népe nagy titokban elkészítette a maga ajándékát, és most át tudja, hogy nagyon hozzátok.

0: Egyetlen egy gyermekkel megálltam az életet.
1: Kire hagyom az országomat, a koronámat, a gyermek nélkül marad.
0: Még ha leányunk születne is, azt férhez adnánk egy királyfihoz, és ő lehetne utánod felséges férjem a király, a leányka pedig a királynő.
2: Mit mondtam? Hasztalan fohászkodtak. Az ég nem hallottam.

0: Éppen 12 aranytányér. Egyel se több, se kevesebb.
1: Nos, ha csak 12 aranytányérunk van, nincs mit tenni. Egy javasasszonynak otthon kell maradnia.
0: És ugyan ki lenne az az egy felséges pénzért?
1: Ki lehetne más, mint a 13. Ő a legfiatalabb, majd eljön a következő keresztelőre. Talán meg se tudja, hogy a többi 12 most itt jár.
2: Úgy is történt, ahogyan megbeszélték. Az ünnepséget lázas készülődés előzte meg a kastélyban. A konyhában égett a munka, a szakácsok és a kukták keze alatt. Vidáman lobogott a tűz, sercegtek a sülő pecsenyék a tűzhelyen. Még a legyek is ünnepélyesebben röpködtek. A galambok jobb kedvűen burukkoltak, a lovak elégedettebben kapálták lábukkal az istálló padlatát, s a kutyák farkukat csóválva csaholtak az udvaron. Ők talán még azt is tudták, hogy milyen jó falatok várnak majd rájuk a lakoma maradékaiból. A kastélyban pedig nagy pompával terítették az ünnepi asztalokat. Amikor eljött az ideje, sorban beléptek, és a bölcsőhöz járultak a javasasszonyok, hogy áldó ajándékokat kapták. Ahogy a

0: hogy franciás gavallér. Tiptopnak egész képe bé van tubákozva. Csizmáját hóna alatt hordozza.
1: A franciák közt a férfiak apró aranykarikákat szoktak füleiken hordozni, de most már mi? Ekkora nagyokat viselnek.
0: Nagy részgyertyatartók fenekei vannak a füleire kötözve.
2: Magamat rekomendálom. Nem hallgathatok hosszasabb előadást a párizsi új módiról. Sietek.
1: No de kérem alásan, ha szabad kérdenem, hová? Hová?
2: Majd megnézhetem az imasommal, hogy nem jöttek így ki a számjaim a lottérián.
1: Ugyanúgyé, s az úr is szokott játszani a lottérián?
2: Különben sem, volt is már rajta holmi aprólékos nyereségem, de most feltettem már magamban, hogy vagy sokat, vagy semmit.
1: Azt tartom, az utolsót legkönnyebben megkaphatja az úr. Jobb is, ami kis pénzecskéje van, megkíméli. Szükségeit pótolja vele.
2: Úgy csak az urak beszélnek. De higgye el az úr, hogy most olyan bizonyos vagyok a 25.000 forint nyereségben, mintha már a tenyeremen volna.
1: Isten szavából tudja az úr.
2: Gondolnám, mert amely számokat én most feltettem, azokat most megálmodtam. Az álom pedig kivált a lottériára nézve csalhatatlan. Ezeket a számokat álmodtam meg. Egy, kettő, három, 20, 23.
1: Már azok ugyan kuriózus számok. Lesz szerencsém hallani az álomlátást, amelybe számok bejöttek.
2: In compendio elmondom. Azt álmodtam a más éjjel, hogy én két macskát árultam, három dáma majd megveszett érte. Úgy kérte 20 krajcáron. Valami vénasszony oda jött, 23-at ígért érte, én már éppen néki akartam adni, de csak egy poltra volt nálam. Oh. A macskákat feltettem a vállamra, de hiszen a többi nem tartozik a lottériára. Csak azt akartam mondani, hogy én a számokat így álmodtam. Egy poltra, két macska, három dáma, 20 krajcáron, és ismét 23 krajcáron. A macskákat csak cirókáltam, csak cirókáltam, és egyszerre felserkentem.
1: Uram, a párizsi legújabb álmoskönyvek is azt mondják, hogy a macska paráznaságot jegyez.
2: Ne, magamat ajánlom.
0: Negyedik jelenés.
1: Jó reggelt kívánok, Lázár Deák!
3: Isten hozta az urat, Isten hozta!
1: Köszönöm, Lázár Deák, köszönöm. Hát, mi újság van mostanában?
3: Na, bizom most a Filivel kevéssel udvarolhatok. Hanem, én spície, most vala nálunk az a vásáros orr, kinek itt által ellenben vagyon a boltja. Derék a Fili úriember, azt viszi, hogy a hírs francia vezér, general Lash, vissza húzta a maga tábora.

0: Karnyóni házának küszöbén Lipitlotty magában beszél.
1: Szerencse fia vagyok. Ahol mi? Míg szegény legény karakterrel kellett parádéznom, az a vén bolond Karnyóni a bűségi tartott ruhával, pénzzel, azt gondolta a nyomorult vén banya, hogy én őtet szeretem. Egy ilyen legény, aki az ifjakba is válogathat. Én? Egy olyan világ rútát, az a vén bolond Karnyóni. Csak gondolja el az ember, hisz egyidős a postaúttal. Melegsége is csak annyi van, mint a nyári kályhának. Édes számjaim, 25 000 forintot érő, kedves számjaim, ti szabadítottatok meg engemet attól az alacsonságtól, hogy én a vén Karnyóninak pénzéért hízelkedjem. Áldott volt, Télia, áldott volt, aki fel is találta. Nyugodjunk békével még a haló földjében. Édes számjaim, kedves számjaim, most mindjárt postára jövök, megyek Budára. De hová megyek? És miért, ó, áldott szerencse, azért a szép 25 000 forintért? De hát, az a szép, az az édes, kedves Karnyóni. Ott is a guta, most már tyúkpásztoromnak se venném be. Még előre nevetem majd, hogy perel magában a vén tátos. De kukkanni sem mér a 25 000 forintos Lipitlotty úr előtt.
0: Lipitlotty itten belép a házba.
2: Jó napot, Lázár!
3: Isten hozta az urat! Tessék lőni, tessék!
0: Most éppen szép újságot hallottam.
2: Mit, Lázár?
0: Gibraltar fővezér, champion várat a strommal megvette, és hogy mi mostanában igen nagyon megvertük az angolosokat.
2: Az elég örvendetes újság, hanem itthon van é az asszony.
0: Jó, szolgálatjára az úrnak. Még most ebéden is frissen volt, hanem ebéd után valami nehézséget érzete. Az szokott nyavajája jött rá.
2: Micsoda szokott nyavajája?
0: Aval nem szolgálhatok. Azt tartom aranyér.
2: Bizony, nagyon sajnálom. Hanem Samuka, ezt a levelet vidd el Boriskának. Hanem meg nem utasd asszony anyádnak, asszony anyádnak pedig azt mondd meg, hogy én egy kevéssé Budára felfordulok, s mihelyt onnét megjövök, csak úgy van. Mindjárt gyűrűt váltok véle.
4: Értem, értem, az úr mindjárt gyűrűt hát azért a levélért.
2: Nem, nem, szegény Samuka. A levelet vidd a Boriskának, én meg asszony anyádnak gyűrűt.
4: Értem, értem, de hát nékem mit hoz az úr?
2: Csak eredj sietve, mert én nem késhetem, néked fapénzt hozok.
4: Jó lesz, biza! Köszönöm az úrnak! Most mindjárt visszajövök, érte?
2: Siess hamar!
0: S akarom mondani, hogy az angolusokat igen megvertük. 600 fregatta elesett, másik 600 fogalja esett. Minden orán várjuk ide őket, ide, kanyuzsára. Remélem, az úr többet hallhatott felőle.
2: Lázár Deák, én nékem most el kell sietnem. Az asszonyságot tisztelje nevemmel. Most annyi idő sincs, hogy elbúcsúzzam tőle. Ha a Budáról visszajövök, fogok néki újsággal kedveskedni, és pedig olyannal, amelyet még nem látott, nem is hallott.
0: Magam is kikérem, kedves úr, hogyha valami újságot méltoztat hallani, legyen szerencsém magának is. Ott inkább van szerencsé az ember, az életet. Telegráfus. Karnyóni nagy indulattal bérontván félbe szakadja.
5: Ezt érdemlettem én az úrtól! Ezzel jutalmaztatja meg az én sok szívességemet! El kellé hinnem, hogy az úr család állott és hitetlen lelkű.
2: Mi?
5: Az, hogy az úr színnel nézel, angyal, valóságot egyébként, hogy van ördög! Értem én az úrtól, ezt az úr, majd mit is mondok?
2: Mi háborította úgy meg az asszonyt? Nem illik az olyan egy személyhez? Az asszony akar engem vádolni, és ezáltal érdemtelenné teszi magát arra, hogy én szerettem? Mégpedig olyan igen szerettem, mint most?
5: Mit keres hát ez a levél?
0: keveléből vesz ki egy levelet, melyet Lipitlodzs Boriskának írt. Lipitlodzs megretten.
2: Levél. Az a levél, hogy mit keres? Már hogy ez a levél mit keres? Hisz a levél az csak levél.
0: De még el is felejtettem mondani, hogy a franciákra a gallusok is rátámadtak, és már csak nem
5: szintén... Erdőd vigye a kert franciáit! Lipitlodzs, így kellett engemet a magam szolgálói előtt gyalázni? Szolgáló előtt! Az úr embertelen ember, érti? Mert ha most valamit nem néznék, fizesse le az ura kontóját, fizesse! Most mindjárt egyszerűen ebbe a nyomba! Huncvucsább, nem emberség! Fizesse le az úr, mert ha nem, majd tudom én mit csinálok! Disznóság! Az úr egy cudarember volt! Én tenyeremen hordoztam, s most mutatja meg a fogatehén! Micsoda levél ez? Az úr nem szól? Szólok hát én! Fizesse le az ura kontót! Térjen vissza a maga cudarságába, és ne merjen olyan vak merő lenni, hogy megcsukolt nevemről emlékezzen!

0: mese a parasztról, aki az úr vendége volt. Élt egyszer egy gőgös és gazdag úr. Azt hitte, ő az első ember a világon. A parasztot meg ember számba se vette. Meg is parancsolta a szolgáinak, hogy minden parasztot kergessenek el a palotája elől. Egyszer a parasztok éppen róla beszélgettek. Azt mondja az egyik. Én egészen közelről láttam az urat, találkoztam vele a mezőn. A másik tódítja. Én meg tegnap átlestem a kerítésen, láttam, ahogy az úr kávét ivott a palotája tornácán. Odalépett hozzájuk a legföldhöz ragadtabb parasztocska, hallgatta a beszédjüket, aztán nevetett egy nagyot. Még az is valami, kiáltotta. Én nem csak a kerítésen keresztül láthatom az urat, hanem még vendége is leszek ebédre. Bolond beszéd. Hiszen ha meglát az úr, kihajítat a szolgáival, át se lépheted a küszöbét, mondják neki. Kinevették, nem hitték a szavát. Dücsköd bogarat összehordasz, kiáltották. Nem hordok én. No hát, ha az úr asztalához ültet, 3 zsák tiszta búzát, meg egy pár ökröcskét adunk neked. Ha meg nem ültet, meg kell tenned mindent, amit csak parancsolunk. Jól van, állott rá a szegény paraszt. Ment a palotához. Meglátták a szolgák, elébe futottak, el akarták kergetni. Megálljatok, mondta nekik a paraszt. Jó hírt hozok az uratoknak. Micsoda jó hírt? Nem mondhatom meg akárkinek, csak az úrnak magának. Mentek a szolgák az úrhoz, jelentették neki a dolgot. Kíváncsiság fogta el az urat. Nem kérni akar a paraszt, hanem jó hírt mondani. Talán lesz valami haszna belőle. Megparancsolta a szolgáit. Bocsássátok be! Bebocsátották hát a szolgák a szegény parasztot. Elébe állt az úr, megkérdezte tőle. Micsoda hírt hoztál? Rát is lantott a paraszt a szolgák, és azt felelte. 4 szem közt mondhatnám csak el, uram. Furdalta az urat a kíváncsiság. Ugyan mi hírt takargathat? Kiküldte a szolgákat. Amikor magukra maradtak, megszólalt szép csöndesen a paraszt. Mondd meg nekem, jó uram, mennyi pénzt ér egy lófej nagy aranyra? Miért akarod tudni, kérdezte az úr. Mert tudnom kell. Felgyúlt az úr szeme, remegett a kapzsi keze. Nem akármiért kérdi a paraszt, gondolta magában. Alig, ha nem kincset talált, és faggatózni kezdett. Mondd meg, parasztocska, miért vagy rá kíváncsi? Sóhajtott a paraszt, és azt felelte. Hát, ha nem akarod, ne mondd meg, ahogy tetszik. Én nem érek rá, megéheztem, vár az ebéd. Elolvadt az úr gőgye, csak remegett mohóságában. Kicsalom én azt az aranyat ettől a parasztól, gondolta magában. Fennhangon pedig így szólt. Ne siess hát, parasztocska, minek hazamenni, ha éhes vagy, légy a vendégem ebédre. Kikiáltott a szolgáinak. Terítsetek asztal gyorsan, s pálinkát hozzatok nekünk. A szolgák térültek, fordultak, asztalt terítettek, pálinkát, jó falatokat hordtak az asztalra. Kínálgatni kezdte az úr a parasztot. Így áll, parasztocska, egyél, parasztocska. Amennyi beléd fér, ne szégyeld magad. Evet, ivott a paraszt. Nem kellett kétszer kívánni. Az úr meg csak töltögetett neki. Megrakta a tányérját minden jóval. Jól tartotta, aztán így szólt hozzá. Na, most pedig szedd a lábad, hozd el nekem azt a lófej nagy aranyrögöt. Én jobban tudok gazdálkodni vele. Téged pedig megjutalmazlak, egy egész ezüst pénzt kapsz érte. Nem hozhatom én, uram, azt az aranyat. Miért nem hozhatod, parasztocska? Mert nincsen nekem semmiféle aranyam.
1: Nincs-e?
0: Akkor hát miért kérdezted, mennyit ér?
1: Hát csak
0: kíváncsi voltam rá. Megdühödött az úr. Kékült, zöldült, toporzékolt, rárivalt a parasztra. Takarodj, te féleszű! A paraszt meg azt felelte neki. Kegyes jó uram, Nem vagyok ám én olyan féleszű, mint gondolod. Nevettem is rajtad egy jót, s ráadásul nyertem 3 zsák búzát, meg egy pár öpröcskét. Látod, helyén van az eszem. Mondta, és már ott se volt.

0: becsületes tolvaj Marci. Volt egyszer, hol nem volt, egy szegény asszony. Volt neki egy Marci nevű fia. Ez a Marci igen becsületes, egyenes fiú volt. De ráadásul olyan ügyes, okos, hogy elterjedt róla a hír az egész országban. Még a királyhoz is eljutott a híre. Ez a király pedig igen irigy természetű volt.
1: Hallom, milyen híres vagy te, Marci. Hát, ha olyan mindent tudod, bizonyítsd is be, mert különben jaj neked, ha mindent tudsz, lopni is tudsz, mi?
2: Felséges királyom, lopni még soha életemben nem loptam.
1: No, ha soha nem loptál, vagy tudsz azt is, vagy véged. Szánt nekem a mezőn 12 béresem. Vagy ellopott tőlük a 12 ekét a 12 ökörrel, vagy elemésztelek. De ha megállod a próbát, tiéd minden kincsem, mert azt én is úgy loptam.
0: Gondolkozott erősen Marci, mit évő legyen. Aztán elmosolyodott. Megkérte az édesanyját, szerezzen neki 12 tiszta fekete csirkét és egy fekete kotlót. Aztán Marci kiment a csirkékkel az erdőbe. Annak a szélén szántott a király 12 ekése. Ott Marci eleresztette a tyúkot a csirkékkel, és elkiáltotta magát.
3: Itt, a vattyú, a csirkéivel! Fogjátok meg! Szerencsét hoz!
0: A béresek azon nyomban otthagyták az ekét, neki mind a csirkék után. Addig Marci szépen fogta az ökröket, és elhajtott az ekékkel együtt. Másnap hívatja a király megint Marcit.
1: Hallom, sikerült ellopnod az ökröket, meg az ekéket.
2: Sikerült.
1: Most az egyszer szerencséd volt, de most az éjjel-nappal őrzött csűrömből a gabonát kell ellopnod. Ha nem lopod el, holnap reggelig karóba kerül a fejed. De ha megállod a próbát, tiéd az országom, mert azt én is úgy loptam.
2: Hát, megpróbálom, felséges királyom.
0: A király aznap még külön is behívta az őröket, megkínálta őket pálinkával, s jól a lelkükre kötötte, hogy nagyon vigyázzanak arra az átkozott Marcira, nehogy kifogjon rajtuk. Meghallotta ezt a parancsot Marci is, és rögtön kisütött valamit. Csinált egy szalmaembert, rátette a kalapját, és szépen, óvatosan, éppen a csűr elé állította, még tüsszentett is egy nagyot. A sok pálinkától már kicsit szédült őrök sietnek ki. Látják a felöltözött szalmaembert, látják Marci kalapját. Hajrá! Neki! Csíhi-puhi, csak a fejét, a kalapját, hogy meg ne sántuljon. Az alatt pedig Marci szépen mind ellopta a búzát. A király kékült, zöldült mérgében.
1: No, elloptad a búzát, Marci?
2: El, felséges királyom.
1: Rendben van, de most követelem csak az igazat. Lopd el 100 kocsison őrizte aranyszőrű lovat. Ha nem, végem van. De ha megállod a próbát, tiéd a koronám, mert én is úgy loptam.
0: Töpreng, Marci. De csak kifőzött megint valamit. Egy üveg pálinkát vett magához, felöltözött rongyos embernek. Este bezörgetett az istálló ajtaján. A kocsisok nem akarták beengedni, mert a király lelkükre kötötte a vigyázást. De amikor látták, hogy csak egy rongyos ember zörget, méghozzá pálinkás butykossal, beengedték magukhoz. Marci addig ügyeskedett, míg rávette őket, hogy igyanak a pálinkából. Ittak, ittak, be is rúgtak, el is aludtak. Marci a lovat eloldotta és hazavitte. A király jól összeszitte az őröket és elhatározta. Most már ő vigyáz mindenhol miára.
1: Na, Marci, elloptad a lovamat?
2: Igen, felséges királyom.
1: Ha holnap nem lopod el az ebédemet, karóba kerül a fejed. De ha megállod a próbát, tiéd a királyi kardom, mert azt én is úgy loptam.
0: Másnap délben a király az asztalnál ül, várja az ebédjét. A szakácsné már ki is tálalta és készült bevinni. De hirtelen beszaladt a királyhoz, mert a konyhaablakon egy kéz nyúlt be. Marci ugyanis előző este, mikor senki se látta, egy kezet csinált fából, befestette, s végére egy kötelet akasztott. A kötelet a kút kerekére kötötte, a konyhaablakon betolta a kezet éppen az asztalig. Ezt látta meg a szakácsné, azt hitte, hogy Marci keze az. Kifut a konyhába a király, a királyné, és elkezdi húzni a kezet. Húzzák, amíg a kötél el nem szakadt, és mindnyájan hanyat nem estek. Ez alatt Marci ellopta az ebédet.
1: No, Marci, elloptad az ebédet?
2: Igen, felséges királyom.
1: Reggelre lopd el a feleségem aranygyűrűjét az ujjáról. Ha megállod a próbát, tied a lányom.
0: Most aztán igazán összeszedte Marci az eszét. Este felé odalopódzik a király szobájához. Egyszer csak hallja, amikor a király azt mondja a királynénak.
1: Én most alvás előtt kimegyek egy kicsit. Ha visszajövök szívem, akkor majd add ide gyorsan a gyűrűdet, mert én nálam jobb helyen lesz. Most körülnézek, nincs-e a közelben Marci?
4: Jó.
0: Addig egy ajtónyílással Marci bentermett a szobában.
2: Szívem, add ide gyorsan a gyűrűt, mert ez az átkozott Marci minden percben itt lehet.
4: Tessék a gyűrű.
0: Mikor a király kinyitotta az ajtót, Marci szépen kisurrant.
1: Szívem, add ide a gyűrű.
4: Hogy adtam, mikor már odaadtam? Az előbb kérted el, én magam hoztam az ujjamat.
0: Másnap Marci hívás nélkül felment a palotába.
2: Felséges királyom, a próbákat megálltam. Jöttem a király kisasszonyért, a kardért, a koronáért és az országért.
0: Megülték a lakodalmat. Volt minden, ami kellett, mire csak tellett. Vendégnek tállé, cigánynak is kávé.

0: Erős János. Volt egyszer egy özvegyasszonynak egy fia. Jánosnak hívták. Felnőtt már 18 esztendős koráig, de semmit sem akart dolgozni. Mikor 20 éves lett, a szomszéd házban építettek. Éppen a gerendákat akarták felhúzni a házra. Azt mondja János az anyjának.
1: Mit kopácsolnak azok ott túl a szomszédban?
2: Házat építenek, fiam. Mindenki dolgozik. Csak te nem akarsz.
1: Elmegyek én is, segítek. Álljatok félre onnan, semmi háziak! Felrakom én, ne féljetek!
0: Menj el, hamu őrlő! Nem érsz meg egy hagymát? Válaszolták a szomszédok.
1: Bizony, ti nem érdemlitek meg az étel!
0: Avval fogja János a gerendákat, és felhányja a házra. Lett neki aztán becsülete. A falu bírája igen fösvény ember volt. Azt mondja Jánosnak.
3: Szegődj hozzám, János. Eltartalak esztendeig édesanyáddal együtt. De bért nem adok egyebet, hanem kettőnk közül, amelyik hamarabb megharagszik, annak a hátából egy bocskor szíjat és bocskort vághat a másik.
1: Nem bánom, bíró úr. Legyen.
3: No, János, egyéb dolgod nincs, kihajtod a juhokat, és a cserjéket mind kiszeded őszig.
0: Kihajtja János első nap a juhokat. Nézi a tarisznyáját. Hát, nincs benne semmi étel. Ő bizony nekilátott, két juhot megfogott, a legszebbeket. Megnyúzta, megsütötte, és megette őket. Kérdi este a bíró.
3: No, János, vágtál neki sokat?
1: Igen, én kettő. A legszebbeket.
0: A bíró azt hitte, cserjét vágott. Másnap megint üres volt János tarisznyája. Aznap is megsütött két juhot. Harmadik napon is csak úgy csinálta. A negyedik nap kiment a bíró maga, hogy lássa, mit dolgozik János.
3: Hát, Jancsi, mit dolgoztál? A juhokból hiányzik hat, de cserje semmi sincs kivágva.
1: Bíró úr, csak nem haragszik érte.
0: Számba vette a bíró, hogy Jancsinak enni kell, mert egyébként nem dolgozik, és a juhokat is mind megeszi. Másnap tett neki eleséget a tarisznyába. János nekilátott, és mind kitépte a cserjét.
3: No, elfogyott a cserje. Most szántani fogunk, János.
1: Bíró úr, én egyet perdülnék hazáig. Nekem olyan szokásom van, amikor szántok, szaladnom is kell.
0: János futott a bíró házáig. Ott volt a kántor a bírónénál.
4: Jön János, kántor úr, csak valamerre bújjék el, mert baj van. Bújjék a kemence mögé.
1: Adj Isten, bíróné asszony!
4: Mi baj van, János?
1: Azt mondta a bíró úr, hogy a fuszulyka karót mit hányjon be a kemence mögé.
0: János behányta mind a karót hegyivel. Jól összeszurkálták a kántort. Avval futott vissza a mezőre.
3: No, perdültél? Fordultál, János?
1: Igen, most mehetünk dologra.
0: Este hazamentek, panaszkodik a bíróné.
4: Mi? János mit csinált, mikor itthon volt délben? A fuszulyka karót mind behányta a kemence mögé.
5: De azt nem mondja meg, hogy a kántor is ott volt.
0: Másnap megint elmentek szántani. Délben János megint perdült fordult. Akkor is elment haza. A kántor megint ott volt.
4: Jön János! Kántor uram, az ajtó mögött van egy kád gyapjú, abba kucorodjon bele, gyorsan! Miféle baj van, János?
1: Azt mondta a bíró úr, főzzek két üst vizet, s forrázzam meg az ajtó megett a kád gyapjú.
0: Úgy is tett János. Este a bíróné megint panaszkodott az urán.
4: Küldje már el ezt a János tüstént! Különben én megyek el a háztól.
6: Hogy küldjem el, mikor fogadásunk van? Mindjárt kivágja a bocskort meg a szíjat a hátamból.
4: El kell küldeni Jánost a nagy erdőre. Ott majd a vadak elpusztítják.
3: Menj, János! Van nekem egy disznócsordám, meg egy disznópásztorom az erdőben. Miklós bácsinak hívják. Vigyél neki egy inget és egy gatyát. Vegye fel a tisztát, és hajtsátok haza a disznókat.
0: Elment János az erdőbe. Sehol disznócsordát, sehol disznópásztort nem látott. De egyszer csak talál egy falkavat disznót, meg egy medvét. Azt mondja a medvének.
1: Álljon meg, Miklós bácsi! Vegyen inget meg gatyát, azután meg hajtsuk haza a disznókat! Nem ma, majd, hanem most rögtön. Vegye fel Miklós bácsi az inget, azt parancsolta a bíró.
0: A medve csak nem akarta. János megfogta, és két jó pofont adott neki. Aztán megragadta a fülét, és húzta, a rúddal pedig terelte a disznókat haza.
6: Jaj, szerelmes Istenem! Jön megint János, hoz egy csomó disznót!
1: Ez a Miklós bár nem ér egy fabatkát sem, nem akar jönni. Ennek ne adjon semmi bért, nem érdemli meg.
6: Jól van, János fiam.
1: De hová rekesszük a disznókat?
6: A disznókat a csűrbe, Miklós bát meg a disznóolba. De mit adjunk enni ennek a sok disznónak? Vissza kell őket űzni az erdőbe.
1: Disznópásztor én nem leszek. Bíró úrnak, ha tetszik, üzze ki maga.
6: János fiam, vágjuk le őket, de mind.
0: A bíró ezen közben is azon törte a fejét, hogy Jánost hogyan is pusztítsa el.

0: Éppen akkor jön egy híradó, hogy kell vagy 20-30 ember a faluból katonának. Megörül a bíró, hogy Jánost most csatába küldhetik.
1: János fiam, menni kell a háborúba.
2: Hát, bíró, mit kell ott csinálni?
3: Egyebet nem, János, csak verekedni.
2: Jó, bíró úr, elmegyek.
0: Bemért Jánosnak a tarisznyájába a bíróné, tett neki puliszkát, lisztet, disznóhúst, meg serpenyőt is. János elment a háborúba.
2: Előbb főzök egy kis puliszkát, azután kezdek verekedni.
0: Amint főzte a puliszkát, hát már jöttek az ágyúgolyók az ellenségtől.
2: Ne dobáljatok engem, mert bizony pórul jártok.
0: De bizony csak jöttek a golyók.
2: Még földöntitek a puliszka főző üstömet, de ne számbajotok, csak helytelenkedjetek.
0: Hát az ágyúgolyó éppen az üstöt találta el. A puliszka meg kiömlött. Megharagudott János nagyon. Kikapott egy sátorlábat, rárontott az ellenségre, össze-vissza verte őket. Meghallja a király, jött egy ember, s már meg is verte az ellenséget. Maga elé hívatta, és megköszönte. A lányát feleségül adta Jánoshoz. Csaptak nagy lakodalmat, én is oda mentem.

0: ismerkedtek meg, mikor Döbrögön vásár volt.
1: Anyám, most elhajtom ezeket a libákat a vásár.
0: Odaér a Döbrögi vásárra, oda megy hozzá a városura Döbrögi úr.
2: Hát, hogy adnád nekem ezeknek a libáknak párját?
1: Ennek? Két máriás párjaként az ára.
2: Ejje, te huncut akasztófára való! Nekem a földes úrnak eddig sem szabta meg senki a portékájának az árát, de te sem szabad ám meg! Odaadod egy kurta forintért!
1: Nem adom. Két máriás az ára, mondtam.
2: Hé, katonák! Fogjátok meg ezt az akasztani valót, kísérjétek a házamhoz! A libákat meg hajtsátok el ingyen! Matyira meg jó 25-öt verjetek, ez a liba ára!
1: Jól van, de visszafizetem én ezt háromszor az úrnak!
2: Fogjátok meg a uncutot, vágjatok rá még 30-at!
1: Jaj!
2: Na most elmehetsz!
0: Eltelt néhány esztendő, Matyi szégyenében és mérgében világgá ment. De csak nem emésztette meg a mérgét. Visszajött hát szülőföldjére. Még aznap mit hall? Kastélyt csinált a Döbrögi úr. Fölöltözött erre ácsruhába, úgy ment el a Döbrögi úr városába.
2: Ki, micsoda az úr? Látom, nézi az építkezést.
1: Külországi ácsmester vagyok, igen híres mondhatom.
2: Ó, ezt a kastélyt nekem építik. Jó lesz erre ez az épületfa?
1: Az épület az megjárja, hanem kár volna ilyen dibdáb fával berakni, mivel ez nem arra való.
2: Van nekem egy erdő! Szebb fák vannak benne. Ha ez nem rá való, hát szebbet vágatok. Jöjjön ki velem, válassza ki. Látom, érti a mesterség.
0: Mennek ki az erdőbe, haladnak a sűrűbe. Keresi az ácsmester az alkalmas fát. Végül elérkeznek Döbrögi úrral egy mély völgybe. Matyi talált itt egy alkalmasnak tetsző fát.
1: Mérje csak meg az úr a törzsét. Alig, ha nem jó lesz ez is. Ölelje csak át a fát, hadd lássam, elég vastag-e.
0: Ezt várta csak Matyi. A fa másik oldalán egyszeribe összekötözte az úr kezét, a száját betömte száraz mohába.
1: Most levágok egy hajlós botot, és addig hegedülök az úron, amíg kedvem tartja. Nem vagyok én ács, hanem én vagyok Matyi, akinek az úr erőszakkal elvette a lúdjait. Még kétszer eljövök, mert három visszafizetést ígér.
0: Ott találták Döbrögi urat a fához kötve. Látják, inkább a más világon van, mint az innensőn.
3: Nem ács voltam, hanem maga az ember ludas Matyi, akinek a lúdjait egyszer elvettem. De mikor volt, az én már régen el is felejtettem. Jaj, orvost!
0: Ágyba fektették Döbrögit, ki sem kelt az ágyból. Leveleket küldözgetett mindenféle doktoroknak, de semmiféle doktor nem merte felvállalni a gyógyítását. Egy pár nap múlva Matyinak is a fülébe jutott a dolog. Fölöltözött tudós doktornak.
1: Külországi tudós doktor vagyok. Minden betegséget meggyógyítok. Hadd vizitáljam meg az urat.
3: Jaj, ugye nem bízik benne, hogy meggyógyulok.
1: Ha lehet, meggyógyítom. A szakácsné rakjon tüzet, melegítsen fürdőnek való vizet. Mindenki menjen azon nyomban az erdőre gyógyfűért, gyökérért. Mindenki elment. Jól van. Most jön Döbrögi uram a kúra. Nem vagyok én.

0: doktor, hanem Ludas Matyi. Megfizetek másodszor is. Már kétszer itt voltam, de még egyszer eljön.
1: Egyszer megint vásár esett Döbrögön. Ludas Matyinak megint csak eszébe jutott, hogy újra megkeresse Döbrögi urat. Lókereskedőnek öltözött, lovat árult. Egyszer csak hallja, mint az egyik ember dicsekszik, hogy az ő lova a legjobb futó a környéken.
0: Igazán? Mert olyan lovat akarok éppen. Megveszem, ha megteszi a próbafutást, mindahogy én.
1: Az ember ráállt.
0: No, hát álljon ide a lovával az útra. Üljön föl rá, és ha majd Döbrögi úr jön a hintóval, akkor kiáltsa el magát, hogy én vagyok Ludas Matyi! Aztán bátasson, ahogy tud.
1: Az ember erre is ráállt. Megérkezett Döbrögi úr a hintón. Az ember elkiáltja magát. Én vagyok Ludas Matyi! De aztán jól megcsapkodta a lovát.
2: Fogd ki kocsis a lovakat utána, aki elfogja a gazembert, két aranyat kap, menjetek mind!
0: Nem az volt a Ludas Matyi, hanem én vagyok az. És Ludas Matyi megadja Kentnek a harmadik részletet is.
2: Segítség! Segítség!
0: Nyughasson, Döbrögi uram! Tudom én, hogy illik megadni a tartozást.
2: Jaj!
0: Aztán... Ne felejtse, Kent!
2: Jaj!
0: Ludas Matyi megtartotta a szavát!
2: Jaj! Jaj! Jaj!

0: Volt egyszer egy derék, jóra való ezüsthúszas. Fényes ábrázattal került ki a pénzverdéből. Nagyot ugrott, és megpendült örömében.
1: Ho-ho! Most aztán rajta megkezdődik önálló életem. Kilépek a nagyvilágba.
0: Úgy is lett. Először egy gyermek szorongatta meleg kis tenyerében. Majd egy fösvényhez került, aki sokáig zsugorgatta nyírkos hideg markában. Aztán egy öreg ember döngette, forgatta. Onnan egy ifjúhoz került, aki nagy gyorsan tovább gurította. Az ezüst huszas már egy álló esztendeje járta a világot, helyesebben azt az országot, ahol egy kevés rézzel vegyítve verték. Egyszer aztán külföldre vándorolt, ugyanis ő volt az utolsó hazai pénz egy utas erszényében, aki nem is tudott róla, míg valahogy a kezében nem került.
2: Mi csak egy hazai huszas. Ez már velem marad az úton.
1: Külországi társak között vagyok, de nagyon gyorsan jönnek, mennek, cserélődnek körülötte. Csak én, a hazai huszas maradok itt mindig gazdám erszényében. Ketten együtt utazunk a világban, csak azt nem tudom, merre járok. Bocsánat, ön kicsoda, kedves ismeretlen pénzecske?
3: Jó, micsoda a kérdés? Nem látja, hogy francia vagyok?
1: Melyik városban vagyunk?
3: Hiába mondanám, mert így egy sötét elszény mélyén lapulva nem lehet megismerni a világot.
1: Nagyon feldúlt ez a beszéd. Észrevettem, hogy gazdám erszénye nyitva maradt, kicsúsztam a széléig, mert csak körül akartam nézni egy kicsit a világban. De tudjátok, a kíváncsiskodás mindig bajt hoz az ember fejébe. A pénztárcából a nadrág zsebbe csúsztam, és ott maradtam akkor is, amikor gazdám este kitette az erszényét a zsebéből. A nadrágot pedig a többi ruhadarabbal együtt kivitték a folyosóra, hogy ott kiparolják. Ez egy kicsit nekem is fájt. Így aztán zsopsz! Kiestem a zsebéből, és olyan gyorsan elgurultam, hogy nem vette észre senki. A gazdám reggel fölöltözött, és tovább utazott. Én meg ott maradtam volna, ahová gurultam. De megtaláltak, és rövidesen három másik pénzdarabbal együtt fizettek velem a piacon. Mégiscsak szétnézhetek a világban, hasznos dolog új embereket, új szokásokat megismerni.
4: Hát ez meg miféle húszas? Ez nem hazai pénz, hamis, semmit sem ér.
1: Micsoda? Hogy hamis vagyok? Hogy hát semmit sem érek? Pénz. Talán csak valami tévedés
4: hamis.
1: Az. Nem rám érthették.
4: Semmit sem ér.
1: Aztán bizony rájöttem, hogy rólam mondták. Rólam, hogy hamis vagyok, hogy nem érek semmi.
4: Majd sötétben fizetek vele, hogy nem jönnek rá.
5: Hamis, ez nem ér semmi.
6: A legjobb minél előbb megszabadulni tőle.
1: Ó, én boldogtalan. Ezüstből öntöttek, szépen pendülök, mégsem becsülnek semmire. De komisz élet ez. Rossz lelkiismerettel hamis utakon járni. Pedig tudtam én, mit érek. Mégis bántott, hogy a látszat ellenem szólt. Mindig megreszkedtem, valahányszor kézbe vettek. Féltem, hogy túl akarnak adni rajtam. Reszkedtem az emberektől, hogy szemügyre vesznek és visszalöknek, mintha csak ugyan alávaló szélhámos gazember volnék. Egy napon aztán egy szegény öregasszonyhoz kerültem, aki sehogy sem tudott szabadulni tőlem. Valóságos csapás voltam neki.
7: Ej, pedig mégiscsak a nyakába kell vannom valakinek. Nem vagyok én olyan gazdag, hogy egy hamis húszas tartogassak. Bár tudom, hogy gyalázatos dolgot cselekszik, de hát...
1: Hát mindenkinek csak útjában vagyok. Semmire kellő, aki csak kárt okoz, bajt csinál. Pedig milyen vidáman éltem ifjú koromban.
7: Nem csapok be veled senki. Majd átjukasztva, úgy legalább mindenki megismeri, hogy hamis portéka van. Jaj, de most jut eszembe. Hát, ha szerencsepénz vagy, az vagy. Persze, egészen biztosan az vagy. Átlyukasztalak, zsinort fűzök át rajtad, és a szomszéd kislány nyakába akasztalak. Talán szerencsét hozol rá.
1: Úgy is lett. De a kislány anyja egy reggel vette az ollót, elvágta a zsinórumot, aztán ecetbe mártott, és egészen megzöldültem. Aztán betapasztotta a lyukat rajtam, kifényesített, és este felé szerencsehozó sorsjegyet vett érte. A lutris gyorsan és ügyesen továbbadott egy külföldi úrnak, aki fizetni akart velem.
4: Nem érez semmit, ez hamis, hamis, nem ide valós pénzed.
2: Bocsánat, nem vettem észre, oh, bocsánat. Hiszen ez hazai pénz, derék, becsületes hazai huszas. Igaz, valaki lyukat fúrt rá, de most már nálam maradsz, derék huszas. És hazajössz velem a mi hazánkba, ahol becsületed van.
1: Végtelen öröm töltött el. Hosszú idő után először mondták rólam, hogy becsületes és derék vagyok. Végre visszatérhetek szülőföldemre, ahol mindenki ismer. Véget ér keserves hányattatásom, új, boldog életet kezdhetek. Gazdám nagyon megbecsült, az sem csökkentette értékemet, hogy átlyukasztottak, mert amikor nagy ritkán, ünnepélyes alkalmakkor elővett, mindenki csak csupa jót mondott rólam olyankor. Gazdám pedig, nehogy a többi pénz közé keveredjen és kihagyjon, fehér sejem papírba csavart, és úgy tartott nagy becsben igazi értékként.

0: Bízat régen volt, mikor én életemben először álmodtam sarkantyús csizmában. De még most is sírhatnékon van, ha rá gondolok, hogy milyen rossz volt abból a gyönyörű álomból fölébredni.
1: Mit álmodtál, szentem, hogy így potyognak a könnyeid, melyet még ez a friss lángos se tud elállítani?
2: Hely, édesanyám, ha én nekem sarkantyús csizmám volna.
0: Édesapám éppen ekkor lépett a szobába. Nyakában volt a csíkos tarisznya, vállán a nyitókapa, indulóban volt a szőlőbe.
3: Na gyerekem, jössze velem hernyót szedni.
1: Nem szeret ez már menni sehová, csak ahol sarkantyús csizma terem.
3: Na, az pedig éppen a szőlőben terem.
0: De már akkor fogtam is a kezét, húztam is kifelé az ajtón, hogy el ne vigye valaki a sarkantyús csizmát, mire kiérünk. Egy nyúlugrással előbb értem ki, mint apám. Kíváncsian néztem körül. A fenyigék még aludtak a homok alatt, de a barackfák már fölébredtek, föl is öltöztek menyasszony ruhába. A virágokon jókedvűen zümmögtek a méhek, hanem sarkantyús csizmát sehol nem láttam.
2: Apám, melyik fa termi a sarkantyús csizmát?
3: Mindjárt, gyerekem, mindjárt. Na, gyere csak ide! Látod, itt a szőlő végében a körtefa. A tetején látod-e ott azt a színege fészket?
2: Látom, apám, ott fenn a fán.
3: Na hát, abban van a te sarkantyús csizmád.
2: De nekem nem cinegének való csizma kellene ám.
3: Nem is az lesz az, fiam. Igazi legénynek való csizma. Csuka orrú, magas sarkú, csikorgó talpú csizma lesz.
2: Sarkantyú is lesz rajta?
3: Arannyal futtatott rész sarkantyú.
2: Hiszen belenézhetek én abba a fészekbe.
3: Akkor rajta, fiú! Én közben megkerülöm a szőlőt.
0: Elkezdtem mászni föl, mint a mókus. A cinege varga meg abban a pillanatban röppett ki a fészekből. Néztem utána, szerettem volna megszólítani, de aztán jobbat gondoltam. Tovább másztam, majd leszédültem. Végre belenézhettem a takaros kis fészekbe. De ott négy icipici tojásnál nem volt egyéb.
2: Ez egyszer április járatott velem, apám.
0: Aztán úgy elfutott a pulyka méreg, hogy belemarkoltam a fészekbe, kiszedtem a tojásokat és egyenként a fához vettem őket. Épp az utolsó locsant...
3: Vigyázz te, kárt ne tégy a fészekben!
2: A fészekben nem tettem kárt. Csak a tojásokat törtem össze.
3: Na, oda is van akkor a sarkantyús csizma. Hány tojás volt a fészekben?
2: Négy.
3: Abból lett volna négy cinege fiók. Az mind megevett volna naponként 50-50 hernyót. Tudod-e hány hernyó az?
2: Az minden nap 200 hernyó.
3: A fiókákat az anyjuk körülbelül 30 napig etette volna. Tudod-e mennyi az a 30-szor 200 hernyó?
2: 30-szor 200 az sok, nagyon sok hernyó.
3: De ezek már nem esznek meg egy hernyót se. Majd esznek ő helyettük a hernyók. Tudod-e mit?
2: Gyümölcsfa virágot.
3: Mégpedig minden hernyó minden nap egy virág. 6000 hernyó. 6000 virágot. 30 nap alatt 180 000 virágot. Abból alma, körte, cseresznye lett volna. Abból kiárultuk volna a sarkantyús csizmára valót.
0: Ebben a percben hazaérkezett a cinege madár. Sose felejtem el jaj veszékelését a kifosztott fészek körül. Ma is jobban fáj a szívemnek, mint az, hogy akkor egyszer lett volna sarkantyús csizmám az életben. És azt is megették a hernyók.

Élt-éldegélt egy öreg apu, meg egy öregapu. Volt egy kecskéjük, meg egy kosuk. Olyan nagy barátságban voltak ezek ketten, hogy ahová a kecske ment, oda ment a kos is. A kecske a veteményes kertben dézsmálta a káposztát, a kos a sarkában. A kecske a kis kertben gázolta a virágot, a kos a nyomában. Hely, asszony, mondta egyszer az öreg apu. Azt mondom én, kergessük el a háztól a kecskénket, meg a kosunkat. Nem lehet ezektől se zöldséget termeszteni, se virágot nevelni. Na, hordjátok el magatokat, híretek, nyomotok se maradjon, kiáltott rájuk. A kecske meg a kos tarisznyát vart magának, és elindult világra. Mentek, mendegéltek, egyszer csak egy farkas koponyát pillantottak meg az út közepén. A kos erős volt, de gyáva. A kecske meg bátor volt, de gyöngécske. Vedd föl, kos, ezt a koponyát, hiszen te erős vagy. Inkább te vedd föl, kecske, te bátor vagy. Közös erővel felvették a koponyát, tarisznyájukba tették. Tovább indultak, mentek, mendegéltek, egyszer csak tüzet láttak a távolban. Menjünk oda, kérjünk szállást, nehogy felfajjanak a farkasok. Oda mentek. Hát, éppen a farkasok főzték ott a kását. Agyon Isten legényet! Fogadj Isten! Épp jókor jöttök, míg a kása megfő, jól lakunk a húsatokból. Megrémült a kos. A kecske már rég félholt volt az ilyettségtől, de azért azt mondta a kosnak. Vedd csak elő, kosöcsém, azt a farkas koponyát. A kos elővet. Ne ezt, a nagyobbikat, mondta a kecske. A kos visszatötte a koponyát a tarisznyába, aztán újra elővette. Nem, hát nem ezt, a legnagyobbikat. A farkasoknak addigra már inukba szállt a bátorság. Fontolgatták, hatolgatták, hogyan oldhatnának kereket. Hiszen nem tréfa dolog, ezek itt egymás után veszik elő a farkas koponyákat. Megszólalt az egyik farkas. Pompás társasága, milyen testvéreim. Fő az ízes kása, csak hogy még kéne bele egy kis víz. Elmegyek, hozok. Elinalt, és azt gondolta. Süllyedjen el az egész társaság, és kereket oldott. A másik farkas is azon töprenkedett, hogyan hordhatná el az írháját. Lám csak, szólalt meg. Elment az a gézengúz vízért, és nem jött vissza. Elmegyek, fogok egy vesszőt, és gyorsan ide kergetem. El se tért vissza. A harmadik farkas csak ült. Ült, aztán így szólt. Most én megyek el. Visszahozom mind a kettőt. Azzal elszaladt. Szörnyen örült, hogy életben maradt. A kecske meg azt mondta a kosnak. Na, öcsém, szaporám, ne gondolkozzunk sokat, együk meg a kását, aztán hordjuk el magunkat, amíg nem késő. Közben az első farkas gondolkozóba esett. Halljátok-e, testvéreim, megijedtünk szégyen szemre egy kecskétől, meg egy kostól? Menjünk, fajjuk föl a bitangokat. Visszamentek. Azok ketten már jól belakmároztak a kásából, széttaposták a tüzet, és felmásztak egy magas tölgyfára. Ott üldögéltek. A farkasok gondolkodtak, töprengettek a tölgyfa tövében. Hogyan érhetnék utól a kecskét meg a kost? Egyszer csak fölnéztek a tölgyfára. Látják ám, hogy ott kuporog mind a kettő. A kecske a bátrabbik, ott ül a fa legtetején. A kos meg a gyávábbik egy alacsonyabb ágon. Na! Mondták a farkasok, a legbozontosabbik farkasnak. Te vagy a legöregebb, találd ki, hogyan férhetnénk hozzájuk. A bozontos farkas lefeküdt a tölgyfa tövébe, és törni kezdte a fejét, mit évők legyenek. A kos fönt ült az ágon, csak úgy remegett félelmében. Úgy reszketett, hogy nem tudott megülni az ágon, és egyenesen a farkas nyaka közé esett. A kecske meg nem sokat gondolkodott, elkiáltotta magát. Add csak ide azt a bozontost, majd elbánok vele, s a tölgyfáról fejest ugrott a farkasok közé.
Elinaltak a farkasok, csak úgy porzott az út a nyomukban. A kecske meg a kos, haibát ütöttek fel, és ott éltek, éldegéltek, hírből se ismerték a gondot.

0: kert akarja.
1: Jó.
0: Jó.
2: Jó.
3: Jó.
0: Kert akaró.
4: Sanyi, Atesz és Varek.
0: Kert akaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
5: Kettős vállalkozás.
0: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
0: Régi könyvek életre kelnek.
7: Nem értem.
0: Hallgass, hallgass, hallgass.
8: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
4: Tilos Rádió.
0: Jó.
4: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
0: Na, kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: így hallottam. Így hallottam.
1: Amikor az Úr Jézus halála volt a földön, meghalt az Úr Jézus, és akkor szerte vitték másnap a hírt, hogy föltámadt a Mester. És akkor egy kislány hirdeszte akkor a faluba, hogy föltámadt az Úr Jézus, és akkor a kötény ide volt piros, már nem piros tojás, hanem tojás. És akkor azt mondta az az ember, hogy nem hiszem el, hogy föltámadt Jézus csak akkor, ha a kötényedbe pirossá változik a tojás. És a tojás pirossá változott a kötényibe, és attól kezdve van ez a piros tojás.
2: Az Isten és az ördög fog járni a földön. És az ördög jár egy demizson vízzel, és az Isten jár egy üvegvízzel. És amelyik iszik az Istentől, az nem szonnyul meg soha, és amelyik iszik a demizsonból, az mindig megszonnyul, mert az ördögtől iszik. De hát az Isten úgy adja, hogy abból a kis vízből nem lesz szonnyos az ember.
3: A végítélet az lesz, hogy megszólal a kürt az égbe. És akkor megnyílik az ég, és akkor Jézus ma meg lehet látni ott fönt az égbe. És akkor eljön a földre ő akkor, és ítélni fog eleveneket és holtakat. Akkor mindenkit ő elítél a jobbakot a jobb oldalra, tereli a rosszakot a bal oldalra. Elítél a jobbakot a jobb oldalra, tereli a rosszakot a bal oldalra.

0: minta a mezőségi régióból. A felvétel a romániai Kolos, korábban Szolnokdoboka megye Szék nevű falujában készült 1994-ben. Gyűjtötték az ELTE hallgatói. Az adatközlő Víg Jánosné Filip Zsuzsanna 47 éves háztartásbeli, vallása református. A téma a szokások, lakodalom.
1: A vőfénynek az vasárnap reggel felírják a vendégeket, mert nálunk 100 pár, 200 személy, 400 személyből 200 pár is esküvőn szoktak lenni. Akkor van 4 vőfi, 6 vőfi, mikor, hogy igen, annak aztán felírják a vendégeket. Beoszták mindegyiknek egyforma. Az vasárnap reggel vőfi pálcáson van egy pálcája, azon egy piros pálcáka, azt a nyűszőlány állja. És a bokrétát is, a nyűszőlány. Akkor azt eljárja a vendégeket. De igen, mond egy szép verset, és meghívja a szülőket a vőlegényes házba. De nagyon kell igyekezzen, mert már 12 órakor kell menjen a nyűszőlány után. A nyűszőlány ide hozza a vőlegényes házba. Minden vőfénynek van egy nyűszőlánya. Azt elhozza ide, és akkor aztán innét búcsosztatják a vőlegény, és akkor mennek a vőlegényes házba.
2: Hogy
1: dől el, hogy lesz
2: a vőlegényes?
1: Általában a rokonságból, hogy van nekem is a testvéremnek olyan gyereke, vagy a testvér gyermekeimnek, inkább a rokonságból. Ha nincs rokonság, akkor hívunk idegent, de hogyha van a rokonság, akkor mindig azt szoktuk oda tenni. Mindig a rokonság. Hát olyan sokat tanult az én fiam is, olyan gyönyörű szép hosszújak, vannak rövidebbek is, de vannak hosszújak is, pláne az, amelyik, amikor megérkeznek a mennyasszonyos házhoz, hogy kéri elő a vőfi a mennyasszony. És akkor a kérő azt mondja, hogy na, akkor elmegyek, azt mondja, hogy megtaláljam a párodat. Annyi vannak, azt mondja, hát közülleg csak azt mondja, egyet kapa. Akkor kimegy a kérő, mert elő van két kérő, férfi. Kimegy, és hoz be egy asszonyt, vagy egy lány, de nem a mennyasszony. Csak oda vissza a vőleginnek azt mondja, hogy ez az a követ szót tettél. Már az, hogy szót tett, hogy kikérte. Azt mondja, hogy elég ügyes, és szép, és fiatal, és a fogai is megvannak, mindig így szokta mondani. Azt mondja, nézd meg jól, azt mondja a vőlegény, hogy nem ez. Na jó, azt mondja, még próbálok, még keresek. Megint megy a kérő. Megint visz be egy másikat, nem a mennyasszont akkor sem. Akkor is beviszi oda a vőlegénynek, azt mondja, hogy nem. Akkor aztán a vőfi szokott beleszólani, hogy is, nem tudom, hogy mondja, csak én is így hallom, hát ritkán hallom az esküvőkbe, hogy már többet nem tűröm, Nász nagy uram azt mondja, hozzá elő szép mennyasszonyunkat, mert másképpen kitépem a fülöt, mit tudom én így valahogy, hogy ne szomorítsa a vőlegi nyurunkat, azt mondja, na aztán menjen, azt mondja, még próbálok harmadszor, hát, hogy az sikerül, de aztán hozzá mennyasszony. Hozzá mennyasszonyt, aztán akkor nagyon szép verset szoktak mondani, nagyon szép. Ahány csillag van az égen, s ahány fűszál van a réten, annyi áldás szálljon, tire jártok, hogy nagyon szépet mondanak. Így aztán elbúcsúztatják a mennyasszont, az is olyan szép, búcsúzik a szüleitől, testvéreitől, rokonságaitól, szomszédaitól, lány is legint barátaitól, és akkor aztán mennek esküdnapen. Aztán már mikor ide érkeznek, már a vőfélyek fújják, hogy örömanya jöjjen ki. A kapuját nyissa ki, hoztunk ennek segítséget, a fiának feleséget, ki a házát kisepelje, akent haját megtépesse. Így fújják már a vőfélyek a kapuba. Aztán mikor bejön a mennyasszony, az mond egy szép verset, egy beköszöntőt. Igen. Igen, hogy fogadjuk be úgy, mint saját gyermekünket. Azt mondja, hogy nagyon-nagyon szép verset mond. Nagyon szép verset mond. Evek köszön be a
2: mennyasszony.
1: Nem mond, akkor nem. Hát amikor kikér a lány, csak annyit mond, hogy vele egyeznek a szülők, hogy ők eltárgyolták, hogy szeretnének egymásé lenni. Akkor aztán a szülő azt mondja, hogyha, mert mi általában így van, hogy ha ők szeretik egymást, akkor ők vele egyeznek. És akkor aztán menjen, ez kikér a fiú kedden este, és csütörtök este megy az édesapja fiúnak. Az is kikéri, akkor vissza a jegygyűrűt, az édesapja. Akkor húzzák el a jegygyűrűt, és akkor a mennyasszony az már lányos háznál, ott annyi tésztát sütnek, hogy kosár számra küldenek a vőlegényes házhoz. Káposztát, ilyent, amilyent mi főztünk az este, és akkor a vőlegényes házhoz, mikor leküldik, akkor az fel kell oszta a rokonságoknak. Egy-két darab jut, az el kell hordja másnak a rokonságnak.
2: Ez pénteken?
1: Igen, pénteken.
2: Pénteken. És akkor
1: nem. Három hétre mindig kikéri a, mondjuk, ezen a héten kikéri a fiú a lányt, három hét múlva a harmadik vasárnap van az esküvő. Mindig. A templomban aztán a három vasárnap hirdették. A pap mindig hirdették. Most március 8-án, április, május 8-án is lesz egy esküvő. Mostantól aztán kezdődnek ennek a melegek.
2: Ja, nyáron?
1: Nyáron, télen nincs esküvő. Nincsen. Olyan nagy esküvők vannak, hogy bent a lakás kicsi nem lehet, hanem ilyen barakokban csináljuk, utcákon, kertben, udvaron lehet.

itten valamikor az emberek gatyába jártak. Úgy mentek aratni, valszon gatyába. Masina mellé is úgy jártak. Az asszonyoknak meg péntőjükbe, péntőnek mondták. Bőruhat hordoztak. Valszon péntőjükbe. Akkor gabonát hordtak. Másztak fel a kocsiról. Az én apámnak olyan melles köténye volt, azt a fel szokta kötni akkor, mikor csárosnyét szödött, abba szokott szönni, akkor még a diófalra is felment. Hát akkor onnan leesett többször. Jaj, mondjuk itörik a kezá vagy a lába. Nem törik ki, már én a szép asszonyok ölébe esök. Nem törött el semmi ilyesének ilyen. Akkor azután szötte tovább, mikor leesett. A kötényt osztott mindig hordozta. Ha akármi, de ott a kötény nélkül nem volt. A kötény szerette. Papucsba járt, nem volt cipő, papucs. Amikor nagyon sietőt, akkor meg lehúzta mezékláb. Mikor arattunk is, papucsba arattunk. Mi meg asszonyok, lányok, mezéklábsotor tautuk, nem volt cipőnk, tutyi volt, azt a fautoztuk, valszonyja, de mi azna, megfautoztuk, déve, estélig mire, hozzamentük, kiszakadt. Majd mezéklább, úgy tautuk a lábunkat a taróba, hogy ne bögtje, de hát bizony bögtje a lábunkat. Szegény apámnak papucsa volt, az azt nagyon szerette. Hát, mikor végelőtt az aratásnak minden, akkor tarót húztunk nagy gráblával, mögölött húznunk. Akkor jött a gabonahordás. Gabonahordáskor össze szoktak állni 2-3 fogat. Hordták a gabonát kazalba, pajtába rakták be. Akkor, mikor jött az a masinálás, ott olyanok, akik összejártak, ott keresték meg a kenyerüket, a nyári kenyerüket, a télre való. Masinálni, szerdahárű szoktak járni. Hát akkor volt malom is itten. Az én anyósomnak a testvédé volt, Patkó Viktoré. Ide nagyon sokan jártak ölletni. Volt gépész lakás, volt lakás, másik, 3 ház volt ottan. Aztán még nagyon sokan jártak ide. Ezért volt, akkor utóbb elállomosították azt a malmot. El is adtak, le volt pusztítva, nincs ott már semmi, mint a lakása van, meg a tulajdonosnak. Abban most is lakik egy erdészmérnök. Volt itten erdész lakás Paccán. Annak volt 4 gyereke. Volt itt kovács, kanasz, Schuster. Mindenféle volt itt, volt lakásuk, mindnek volt gyereke. 32 gyerek járt ebbe a kis iskolába. Itten volt iskola, tanító. 32 gyerek járt ide. Templomba is jártunk, könyörgésre. Akkor, aki szült gyereket, oda el szokott jönni könyörgésre, mikor kijön a gyerek agyból. Régen így mondták. Épp akkor az én apámnak a mamája, nem mamájának mondták, akkor édesszüleinek. Az is elszokott, ilyen több öreg asszony elszoktak gyűnni oda, imádkozni röggel könyörgésre. Volt felső szoknyáik, alsó szoknyáik, akkor úgy a péntő. A legfelső szoknyát főhúzták, akkor úgy ültek le a lépcsőre, ha nem értek be a templomba. Akkor ott voltak, addig ott imádkoztak, amíg kigyűjtünk a templomból. De bizony, hogy a templomból elvitték a közepiről a szószéket oda hátul, én azután nem megyek, mert a karolod volt a helyem. Ott közel volt, hallottam is, minden jó hely volt. Elvitték, én megmondtam ott a templomban, hogy én ide el nem gyűjök a templomban, mivel átötték a szószéket. Hát nem is voltam a templomban. Én vasárnapunként, mint máma is, meghallgattam a
Isten tiszteletet, Debrecenbe vetétek magamot. Meghallgatom hétköznap is mindig, imádkozok azért, de templomban nem megyek el, miért tötték el azt a szószéket? Ezt miért engedték meg a legfőlebb valók?

0: téma a sütés-főzés.
1: Süteményeket nagyon sokat szokok én csinálni, olyan, hogy zsíros tészta van, és akkor azt, ilyen, én aztán mindenből úgy csinálom, én nem rendes tápszipa sütöm, hanem gáztápszipa szeretem sütni, ezt ugye abból több van.
2: És mennyi ideig tart?
1: Hát hogy mondjam, reggel 4-kor kelek a kór. Már még aztán főznem is közben, már van úgy, hogy a lányoméknak is másodikat valamit, már ő főzeléket meg megcsinál, csak ugye a kártészta vagy ha ilyen csinálok rétást, vagy mit tudom én, ugye ő, na hát ilyenkor nem csinálok rétást, mikor ebben beszéljük, mert ez nagyon nagy munka. Úgyhogy úgy széllyel van ám az embernek itt a konyha minden. Szóval ez ilyen koronaszerű. De aztán van akkor zserbó, egy zserbó, kártya, nem tudom, zserbó egyet, azt talán biztos ismerik, az három felekülvennyi, három cipóba azt a masszát, és akkor lekvárral egyik, hát megkányom, mikor kisodortam, írozott tepsibe tesszük. És akkor rá diót szórni, akkor még egy lapra, azt ugyanúgy lekvárral megint dió, akkor még a harmadik lapra, arra már nem megy más, mint csoki, mikor megsült, akkor teszem azt rá. Na most a zserbó kettő az meg az, hogy van zsíros tészta. Én 30 dekar lisztet veszek, már 20 dekart írta a rendes tápszihöz, én meg a vásztápszibe 30 dekart teszek, és akkor azt is meg a visján, mit tudom, tojással gyúrom, meg kis cukor, meg zsír, vagy ráma vel akármi, és akkor beleteszem a tepsibe, megkenem lekvárra, akkor 4 tojás fehérjét fölverek habnak cukorral. Először fölverem habnak, és akkor beleteszem cukrot, tovább verem vele. Akkor ilyen szerdiót, mint amit ott az acskóba most elég hoztam, avval a tetejét meghintem neki szerdióval. Akkor ez megsül, akkor van ilyen nagy deszkám is hozzá, ilyen nagyok. Akkor arra öntöm ki, amire ráfér a kiagált tepsiből, ahogy kiöntöm. Akkor ugyanabba a tepsibe 4 tojással piskótát sütök, de abban nem kell több, mint egy kupos kanál cukor. És abban kell fölvárni, de én teszek egy kanál vizet hozzá azért, mert gyengébb egy picit. Nem kell nagyon gyengének lenni, mert ennek nem is szabad vastagnak lenni, mint így az ujjon vastagsága. És 4 kanál kis lisztet, egy fél sütőport teszek hozzá, amikor kikevertem, beleteszem, az megsül. Ahogy az a tészta le van borítva, ami megsült már, azt megkenjem megint lekvárral, azt az alsó felét, akkor arra, amikor ez a piskóta megsült, arra teszem rá. Olyan kis mutatós tészta különben, hogy aztán el van szárva az a szárdió tetején, alul ugye az a habos dió van, már abban a habban még dió is van, 25 deka, igen, abban még van, az is. Még majdnem kifelállítom. És akkor ez aztán, hogy el van szárva, alul a sárga, akkor az a zsíros tészt, akkor az a habos dió, és az a szárdió tetején neki. Hát ezt is meg akarom majd most csinálni, mire lesz ez a nagy nap majd. Aztán 25-én lesz. Ezen van rajta, 25-én. Jövő pénteken. Az ember tényleg. Amit tudok, hát aztán sok mindent, nagyon sok tésztát, ilyen lapokat, nagyon sokat tudok. Én nem tudom, hány lakodalomra sütöttem már ki a tésztákat. Csak nem kifizetődő, mondjuk a rokonságban megcsinálom szívesen, de úgy pénzért nem szeretek senkinek sem, mert szóval megfizethetetlen. Amennyit kell mosogatni, meg amennyit kell dolgozni rajta. Úgyhogy nem, szóval úgy nem szeretem. Pedig otthon nem tanultam már abban az időben, amikor mink otthon voltunk, a fánk, a kalács, meg ezek voltak a sütemények. De én ezt csak úgy magamtól minden, pedig én is dolgoztam már 22 évig, amikor a gyerekek akkorák lettek, rámentem dolgozni. És 8 évig jártam a bakonyművekbe, úgyhogy 15-ig meg a 22 éven volt, akkor 7-ig jártam a bakonyművekbe, 15-ig jártam. Innen mentem.

bizonyan nem a jó. S az igen a rossz, bizonyan nem a jó. Az igen a rossz, bizonyan nem a jó. Az igen a rossz, a válaszunk ezért nem. A szó, mit nem tanítanak, nem. E szó a bátor emberé. Nem megyek Muhammad Ali, így beszél, nem. Hát mondd most te is velem, bizony a nem a jó.

0: olyan hadifoglyokból, akik a vörös hadseregbe vettek részt és harcokban, és ezeknek az élén közeledik Magyarországra, hogy átvegye a hatalmat. Ezek a hírek már november elején elterjedtek. Napról napra újból és újból felújultak, és mindenki hitelt adott neki, én magam is és mások is. Ez váltotta ki a reakciónak azt a készülődését, hogy még mielőtt ez bekövetkezne, már lehetőleg halálos csapást mérjenek a progresszív, a köztársasági államformára, még Károly alatt. Kérem, olyan szervezkedések voltak, például Székesfehérváron az ottani huszár ezrednek a tisztikara szervezett egy ilyen ellenforradalmi akciót, amit azonban idejében le lehetett leplezni. A katonatanács azt tudta, hogy neki föltétlenül katonai erőt kell valahonnan előteremteni, a reakció ellen. Három kaszárnyába jártam propagandát csinálni azért is, mert valamikor aktív katonatiszt voltam, a világháborút végigharcoltam, frontharcos voltam, és voltak mindenütt kapcsolataim katonákkal, és ezekre számítani is lehetett.
1: Az ezerholdasok a föld megművelésére még az előmunkálatokat sem tették meg. A cselédeket akácfák kipusztítására és egyéb haszontalan dolgokra használják fel. Hazugság az, hogy a cselédek nem akarnak dolgozni. A valóság az, hogy az ezerholdasok között szállóigelet, inkább pusztuljon a termés, de nem lesz úgy, ahogy a cseléd akarja. Majd meglátjuk, ki döglik meg előbb.
2: A Wolfner bőrgyár az októberi forradalom után hallgatólag beszüntette a cserzőanyag gyártását, ám bár nyersanyaga volt hozzá. Ték Endre, udvari bútorgyáros, midőn a luxusbútorok gyártását kormányrendelettel betiltották, beszüntette az egész gyár üzemét, pedig a gyár az egyszerűbb normál bútorok gyártására használható fával bőven el volt látva, és az üzem fenntartásához szükséges üzemi anyaggal is rendelkezett. Az Egyesült Izzólámpa és Villamossági Részvénytársaság a forradalom után rövid úton értesítette egyik mérnökét, hogy találmányának átvétele, melynek segítségével naponta másfél vagon drága gázszén takaríthattak volna meg, most nem aktuális. Az őszirózsás forradalom után egyre merészebben, egyre nyíltabban szabotált a tőke.
3: Odáig fajult a dolog, hogy a munkásság még arról is beszél már, hogyha a főmérnököt eltávolítják a gyárból, 10%-kal többet fog gyártani. Erre a generális ránéz a főmérnökre, a katonai parancsokra. Hát én, uraim, másképp vagyok informálva. Na jól van, Hikádé. Megkérjük a főmérnök urat, hogy ne jöjjön be a gyárba néhány napig, és meglátjuk, hogy igazat mondtál-e. Tudod-e a munkásság ígéretét végrehajtani a 10%-os illetőleg? És elmentek. Mi ezek után nemhogy 10%-at, hanem 15%-kal emeltük a termelést. A katonai parancsnokunk állandóan járkált a műhelyeket és figyelte a grafikákat, hogy megy a munka, ez így tartott két nap. A harmadik nap munka közben bejött a főmérnök, amint a munkások meglátták, kezdték vasdarabokkal dobálni. Ilyettébe felszaladt a főmérnök úr, száz főmérnök úr a transzmisszió tetejére, és onnan kiabálta, hogy keressék meg a Hikádét. A munkások azt mondta, minek itt a Hikádé, minek jött maga ide? De aztán mégis megtaláltak engem, felszaladtam oda hozzá, és megígértettem vele, hogy többet még csak felénk se néz a gyárba. És így aztán egészen kikísértem a kapuit. Állandó volt a feszültség, majd hogy verekedés a vasas szakszervez, Malacs és Miáki, Csaba és stb. Hogy ezek a kispestiek panaszkodtak, hogy a kispestiek, ha nem lennének, mennyivel könnyebben dolgozhatnánk mi.

0: Láthattam, hogy egyszerű polgárok, tudatlan katonák, békés kishivatalnokok. Na és olyan romantikus, szép lelkek, minden politikától irtózó művész lelkek, hogyan lettek egyik napról a másikra lelkes forradalmárok. Hát ez volt az összirózsás forradalomnak második nagy csodája. Valami hasonló változás ment végbe abban a művészi csoportban, amelyhez tartottam. A MAFO íratnak Kassák aktivista lapjának a köreiben. Néhány nap alatt tettük meg az utat a művészet és ízlés forradalmától el egészen addig a kiáltványig a kommunista forradalomért, melyet az őszírozás forradalom első napjában adtunk ki. Az emberek mind akarták a forradalmat. De ezek az akaratok ösztönös forradalmi érzések voltak. Ez az ezer felé húzó akarás még nem hozott volna győzelmet a forradalomban. A szocialista-kommunista munkás mozgalom érdeme mégis, hogy ezt az ösztönös, és nagyjából csak rontásra beállított áradatot egy akaratban, egy új akaratban egyesítettek.
1: Proletárok, itt vagyunk újra. Jöttünk ezer veszedelmek között, hogy ismét egyé legyünk veletek. Itt vagyunk újra, hogy megerősítsünk benneteket ama megingathatatlan hitetekben, hogy a proletárság ügye nem veszett el, hogy hírül adjuk nektek, reménykedjetek.

0: mert a kereskedők, parasztok, mesteremberek igazolványaival utazó hadifoglyok és internacionalisták egymással sem beszéltek, dr. Sebestyén orvos nevén Kun Béla érkezett. Fiatal felesége Kolozsvárra várta haza.
1: Akkor megérkezett Pestre, akkor értem küldött Kolozsvárra egy Borcsányi nevű elvtársat, aki átadott 1000 koronát nekem, azt mondta, itt van Kun Bélától, hogy tessék jegyet váltani, mert holnap este nekünk legkésőbb utazni kell. Kun Béla Bécsbe utazott, visszajön. Szereztek nekem 2 jegyet, mert az apósom ott volt éppen nálam vendégség, azon mondta, hogy idegen katonára nem enged, és ő is felt velem Pestre. Felültünk a rettenetesen zsúfolt vonatra, Borcsányi meg én a földön ültünk, az apósomnak szereztünk egy ülőhelyet. Reggel megérkeztünk Budapestre, Kun Béla nem volt ott, én halálosan megsértődtem, hogy nem 3 év után nem hozzám jön, hanem Adlert ügyeseznek, hát ezt még nem teljesen értettem meg, hogy jött illegálisan, miért jött illegálisan, miért nem küldött nekem egy levelet, sok mindent nem értettem meg, mit tagadjam. Csináljanak, amit akarnak, én elmegyek a rokonom, hogy megmondom, hogy én azért jöttem Budapestre, mert Kun Béláról hoztak hírt Oroszországból, és akkor nem sértem meg a konspirációt. Ezt is csináltam, el is mentem. No, éjfél után lefeküdtünk aludni, és reggel jött az apósom értem, és azt mondta, hogy ötözzék fel, mert itt van Béla. Én azt se tudom, hogy ötöztem fel ezeknek, azt mondtam, hogy most megyek találkozni avval az emberrel, aki Béláról hozott hírt. Akkor leszaladtam, és ott állt előttem Kun Béla barna bundában. Elég rossz szövetű barna bunda volt. Ő is nézte, hogy én elég kopottan vagyok öltözve, én is néztem, hogy nem nagyon tetszett nekem az a... De semmi sem volt. Oda jött hozzám, azt mondta, hogy mosolyogva, hogy haragszom. Mondom, nagyon. És elmosolyogtam. Elhasználtam, nem baj, csak gyerünk gyorsan. Az volt a szavajárása, gyerünk.
2: Éjjel elindultam Bécsbe, hogy átadjam Lenin üzenetét Friedrich Adlernak. A tárgyalást már azzal a meggyőződéssel kezdtem, hogy Friedrich Adler nem volt és nem is lesz kommunista. Még aznap este visszaindultam Bécsből, megrakodva egy csomó könyvvel, és 20-án megkezdődtek a permanens tárgyalások a párt alakítása ügyében. Akárhogy is húzódtam a kávéháztól, félve attól, hogy a mozgalom a magyar szociáldemokráciához szokásos kávéházi ellenzék sorsára jut, mégis a kávéházban voltunk kénytelenek tárgyalni a különböző ellenzéki csoportosulások vezetőivel. A hadiszállás a Zeeman kávéházban volt, László, Vágó és Szántó törzs kávéházában. A független szocialista párt alakítását a Royal kávéházban akadályoztuk meg, hadi gazdag marhakereskedők szomszédságában. Vágó és Korvin a gyári összeköttetéseket regisztrálták és tartották fenn, Szántó és László a szakszervezeteket. Nagyszerű napok voltak, eredményes tárgyalások, csak éppen a pártalakítás szükségességének gondolata nehezen verődött be a fejekbe. Kerülő úton kezdtem próbálkozni valamennyiük meggyőzésével. Azt mind elfogadták, hogy lapot kell kiadni, a Vörös Újságot, amely még Harkovban lett a Kommunisták Magyarországi Pártja központi orgánumának címe. Még nagy volt az ingadozás, amikor elhatároztuk, hogy 24-én összejövünk megtárgyalni a pártalakítás kérdését. Most már szélesebb körben és többé-kevésbé hivatalos formában.
0: 1918. november 24-én, 24-e 60 évvel ezelőtt is vasárnapra esett, Keleni József Városmajor utcai lakásán megalakult a Kommunisták Magyarországi Pártja. Bár illegálisan történt, talán még el sem hangzott a hivatalos bejelentés, már is visszhangzott az ország. Mintha bomba robbant volna ebben az amúgy is gyúlékony magyar világban.
3: Jön a hű, jön a szent, jön az új forradalom. Megszületett, és ember lesz belőle. Meg ne állj, proletár, előre, előre!
4: Ma az anarchisták hívtak meg bennünket tárgyalásra. Felajánlották a fegyverbarátságot arra az időre, amíg ki nem vívjuk a proletár diktatúrát. Önállóan ők csak akkor kezdenek majd dolgozni, amikor mi, kommunisták, már hullák leszünk.
5: A Ganz Danubius hajógyár munkásai december 20-án tartott értekezletre kimondotta, hogy a gyár munkásai csatlakoznak a kommunista pártra. Az újpesti munkások folyóhó 22-én tartott ülésükön egyhangulag kimondották, hogy megalakítják a kommunisták magyarországi pártjának újpesti szervezetét. A kispesti Lipták és Tajd-Lovdietrich gyárak munkásai elhatározták, hogy csatlakoznak a kommunista párthoz.
6: Abban a gyárban, ahol én dolgoztam, a kispesti Lipták gyárban abban az időben 15 ezer munkás dolgozott. Ezekkel az emberekkel jártuk össze az egész vidéket, az egész környéket, legfőképpen a kispesti gyárakat. 10 ezer munkást vittem egyszer.
7: Gyalogjáró szót szeretnék mondani a szabadság lényegéről, amelyet talán nem mindenki lát tisztán azoktól a bíborkárpitoktól, amiket a hódolat és mámoros rajongás az első hetekben eléje aggatott. A forradalomból született szabadságnak csak egy tartalma lehet, amely azt megszenteli, szabad megtenni mindent, ami nem keveseknek jó, hanem sokaknak, szabad megtenni mindent, ami nem kiváltság, hanem megváltás, szabad megtenni mindent, ami fogyasztja a boldogtalanságot és megsokasítja az örömet e világon. Hiszek abban a cselekvő emberi jó akaratban, amely a fejlődésnek csak olyan hajtóereje, mint a szerelem vagy az éhség, s amely, ha botorkálva, ha megcsúszva is, mégiscsak előbbre vitte az emberiséget.

0: A ház, ahol a párt az első nagygyűlését tartottas, ahová már akkor sem és sohasem fértek be, ha gyűlése jöttek össze, a Visegrádi utcában volt. Ma múzeum. Fényes tárlók őrzik a maradandóság számára az 50 évvel ezelőtt hevenyészve fogalmazott röplapokat. Üveg alatt az öreg fényképeket, amelyek katonazubbonyok zsebében rongyolódtak táborokon és hosszú utakon át. Az idős Clemens Béla, mint akit igazán ismeri a járást, úgy vezet vissza a Visegrádi utca 50 év előtti napjaiba.
1: Ennek a helyiségnek két bejárata. Az egyik a ház főkapuján, a másik a nyitott francia udvaron nyílott, és egy szuterén folyosón át vezetett egy széles lépcsőn a félemelet. A pártba főleg ezen a pinceszerű folyosón szoktunk feljárni, mert nem akartuk, hogy az éjjel érkező elvtársok kapupénzt fizessenek, ugyanis akkor 10 órakor volt a kapuzárás. De még azért sem, hogy a házfelügyelő és a nálom mindig ülő rendőrspicli lássák a ki- és bejáró elvtársokat. Rájöttünk arra is, hogy a hekusok itt az átelemben lévő lakásnak az ablakából is figyelik a ki- és bemenőket. Ezt aztán úgy boszoltuk meg, hogy késő éjjel, amikor a lakás ablakában ülő detektív hazament, kátránnyal befestettük az ablakot. Hálából ebben a házban osztottuk szét először azokat a röplapokat, amelyekben felszólítottuk a lakókat, hogy ne fizessenek házbért.
0: A ház, és benne ez a néhány szoba, ma csupa csend és ünnepélyesség. Hadd támasszam fel most Lengyel József néhány sorával a régi napokat.
2: Visegrádi utca, a KNP központja.

Kedves munkástestvérek! A Sajó-Szentpéteri bányamunkások üdvözletét hozom, s azok nyomorúságos helyzetéről akarok szólani. Nálunk a felvigyázók mindig a munkások háta mögött állanak, és hajtják őket, pedig úgyis teljes megerőltetéssel dolgoznak. A leszállásnál 12-13 embert egyszerre engednek le, nem törődve az előforduló szerencsétlenséggel. Hogy egy családos ember fenntarthassa magát, reggeltől éjfélig kell baromi munkát végeznie. A múltkor elpanaszoltuk a főaknász úrnak, hogy keresetünkből még száraz kenyérre se jut, és ez az úr azt válaszolta. Én, ha kenyerem nincs, kalácshoz szoktam enni. Kedves munkástestvérek, hogy egyszer mi is megadhassuk a kellő választ elnyomóinknak, szervezkedjünk erősen.

Barátok, szólok most, asszonyok, lányok, proletárok, testvéreim. Fel akarnak használni titeket is arra, hogy testvéreitek ellen küzdjetek. Titeket, akik évnapot munkában töltve, a gyárosok tőkések igáját húzva, béretekkel adóztak, az öntudatos munkásság ellen uszítanak.

A századfordulón a magyar parasztság mozgalma is lendületbe jött. Szatmár megyében volt egy kis alacsony uradalmi cseléd, érezve a saját sorsát, az egész cselédség rossz helyzetét, valamit már hallott a szocializmusról. Ez az eszme hamar gyökerezett benne, amikor megalakult a magyar mezőgazdasági dolgozók szakszervezete 906-ban, Nyisztor György már úgy jött föl, mint egy kész agitátor. Ha őtet nézte az ember, nem sokat nézett ki belőle, megtört, vékonyka kis gyenge ember lévén. Bár akárhol jelent meg, nemigen láttak először benne többet, mint tényleg is egy kis vézna embert, aki a kis csibukját mindig szívta, néha megsodorta a bajuszát, de mégis nagy vezér volt, nagy dolgokat tudott elérni, ami bizonyítja azt is, hogy mégis ő lett a magyar proletár diktatúra népbiztosa. Még 1907-ben is föl-föl lendült egy-egy helyen az arató sztrájk, azonban sajnos itt már még Nyisztor se tudta legyőzni a jobboldali szociáldemokraták elméletét, akik megijedvén ettől az óriás mozgalomtól mindent elkövettek, hogy lefékezzék a lendülést, amelynek sajnos meg lett később a következménye, hamarosan jött a háborús időszak, s így aztán szép harcok eredménye már megmaradt, de akkor tovább nem folytott. Hanem ha kellett, akkor még csendőrök, katonaságot is hívott már előre az uradalom, tehát visszafolytották, kényszerült arra, hogy hallgasson, de mindig várt arra, hogy majd. És ez bátorította őket mindig, és vezette is a harcokat.

0: Népszava, 1904. április 26-a.
1: Az élesdi katasztrófáról egyelőre csak egy rövid telefonjelentést kaptunk, és így csak a külsőségekről számolhatunk be. A függetlenségiek népgyűlésére vasárnap délután 2 órakor körülbelül 5000 ember gyűlt össze Élesdről és a szomszédos falvakból az élesdi piacon. A tömeget a huszárság és a csendőrség állta körül. Kerekes Elek ügyvéd, a függetlenségi párti elnök meg akarta nyitni a gyűlést. De első szavait már elfojtotta a hirtelen zaj. Levele, levele, nem hallgatjuk meg! Mikor látnivaló volt, hogy a gyűlést nem tudják megtartani, Bérci főszolgabíró felkérésére Nedecki huszárkapitány lovas rohammal akarta széjjel ugratni a háborgó embereket. Mikor már közelébe értek a tömegnek, egy román paraszt furkos botjával olyan nagy ütést mért a huszárkapitány kezére, hogy az kiejtette a kardot. Ezt látta Halászi huszárkápár, és kardjával rásújtotta mellett álló román paraszt fejére úgy, hogy a nagy ütés következtében koponyáját egészen a nyaktörzsig ketté hasította. Ekkor valaki Res Mihály csendőrőrmesterre rálőtt. A csendőrt szíven találta a golyó. Res halála után 58 csendőr lőtt rá a tömegre, és mind az 58 lövést talált. A függetlenségi párt és a hatóságok szövetsége megtermette véres gyümölcsét. Egyelőre ennyit tudunk.

0: mindenkinek, Tilos Rádió, Haza és Haladás, külön kiadás. Azt a kerek mikrofont szereted?
1: Hello. Nekem tulajdonképpen mindegy, csak én ilyen nagyon hangérzékeny vagyok, betegesen. Mert tudod, ilyen fejhangon van, és nagyon nem mindig jó. És legutóbb arra gondoltam, hogy ez.
2: Na így. És akkor vannak az Ozzyhoz hasonló nagyon-nagyon ügyeskező technikusok, akik kihoznak belőle ilyen teljesen jó hangot.
0: Aha. Kis mélyet tesznek rá.
2: Pontosan erről van szó. Igen.
0: Esetleg így össze lehet kompresszorozni, és akkor olyan lesz, mint a nem tudom, egy kereskedelmi rádióba. Igen. Dávid Fecóval vagyunk itt, és Ozzyval. Azon gondolkoztam, hogy az a Dávid Fecó, és neked vannak ilyen klónjaid, vagy ilyen alter egoid, és az publikus vagy?
2: Persze.
0: Tehát, hogy Ferenc atya.
2: Az atyát azt mindig kikérem magamnak, hogy egyházfő. Valami falusi pappal összekevernének tudok azért mégse.
0: De az akkor mit mondjak, Ferenc egyházfő úr?
2: Nem, hát ott alapvetően, hogyha egyházi színekben jelennek meg, akkor egyértelműen egyházfőként is tekintek magamra, mint egy kicsit előre vetítve az, hogy Napóleon és Sztálin között ülök valamelyik elmegyógyintézetben, illetve a kegytárgyas Feri, ugye, amelyik másik még egy ilyen alter ego, ott a Feri, de azért ő nem nagyon jelenik meg a valós színtereken egy tombola sorsolás kivételében, meg azzal azért vigyázni is kell. Tehát az tényleg az őrületnek a kategóriája, hogyha mondjuk egy tárgyas feléként mozgok jobbra-balra. De érdekes, mert egy pár éve a Fecot azt el akartam hagyni, és elkezdtem következetesen Feriként emlegetni magam, de a Gmailből nem bírom kiszedni. És teljesen szélmalom harc, mert hiába írod alá, hogy Feri, valamiért a Gmail azt írja ki, hogy Fecó a küldőhöz. És hát azon gondoltam, írok a Google-nek, hogy
0: ez valami mélyebb rétegében ott van benne.
2: Igen, és hiába írom át folyamatosan, mindig ott marad. Mindegy.
0: És ez hogy hárman vagytok, tehát van, aki úgy ismer, hogy találkozol valakivel, és akkor az, tehát ennek könnyű átjárni ezekben?
2: Hát előfordul, hogy valaki rám köszön, hogy te vagy a kegytárgyas Feri, és akkor ott van egy ilyen kis mókázás, illetve egyre gyakrabban fordul elő, hogy valaki áldassék a hét. Ezzel köszön, ilyenkor biztos vagyok benne, hogy egyháztagunk az, aki köszön, és ilyenkor azért ez egy ilyen jó belsős érzés.
0: És ez járnak ilyen külső attribútumok? Tehát van másképp öltözik kegytárgyasfelé, mint...
2: Hát nem túl azon, hogyha mondjuk valamilyen média szereplésnél mondjuk figyelembe veszem, de nem jobban, mint amikor reggel eldöntöm, hogy mit veszek föl.
0: Ja.
2: Nincs ilyen, tehát azért arra figyelek, hogy ezek a társadalmi kísérletek, vagy szerepek, ezek ne forduljanak át az idiotizmusba. Egyébként nem könnyű. Van egy ilyen elvárás is a lakosság részéről, hogy na, akkor tessék, itt van kettőt, és akkor húzzál egy feszületet a zsebedből, vagy mondjál valami vicceset. Szóval azért figyelek rá, hogy az, ami nagyon komoly, mert mondjuk az egyházat azt nagyon komolyan gondolom, és komolyan is csinálom, a kegytárgyas Feri, ő pedig azért inkább egy ilyen fürdőzés a Facebook hullámain.
0: És a Facebookon hányféle, mind a hárman jelen vagytok?
2: Persze, bár az egyház túl azon, hogy létezik, és hogy a saját értékrendünknek megfelelően élünk, és valóban a hétköznapokban az a fajta etika, amit az egyházunk képvisel, az jelen van az életemben, de a kegytárgyas Feri az mondjuk most aktívabb, mert most nem tudom, valahogy néha így életre hívja valamilyen akció, egy tombola, és akkor kicsit a hullám engem is elkap, és akkor jobban posztolgatok ebben, jobban fürdőzök ebben, akkor fölbukkannak egyből ilyen különböző média szereplők is, és akkor újra és újra megtalálják maguknak az emberek, amit én nagyon furcsának is találok, hogy mennyire ragaszkodnak hozzá, illetve ahhoz, amit képvisel, ami lehet az egyház kritika, vagy a viccesség, ezt nehéz eldönteni, illetve az, a kettegyes Feri esetében azért az, hogy Facebookozni tanít, kezelni kell egy oldalt, hogy nézni kell, hogy milyen az organikus elérés, hogy milyen lenne, hogyha mondjuk megboostolnám, tehát pénzért vennék elérést, ami nem történt még. Ugyanakkor nagyon jól lehet látni azt, hogy azért az algoritmusok nagyon rafkósan dolgoznak, és hogyha sokáig nem posztolok semmit, akkor elkezd írogatni a Facebook, hogy milyen régen posztolt már ez a kettárgyas Feri. Gondoltál-e rá? És hogyha akkor kidobok egy posztot, nagyon meglöki. Akár még egy kisebb értékűt is, mármint egy kisebb tartalmi értékűt is. Ha meg írok valami számomra nagyon-nagyon tetszőt, de mondjuk már az a 6.-7. posztom abban a hónapban, hát így pár száz emberhez.
0: Egyébként ez érdekes, hogy milyen, tehát én sokat gondolkozom, meg kísérletezem azon, hogy milyen, hogyan szórja, hogyan súlyozza. Igen. Tehát, hogy nekem is 1000 fölött vannak az ismerőseim, és tehát nyilván, ha kiteszek valamit, akkor ugye ez kérdés, hogy abból az 1000-ből hánynál ugrik föl mondjuk elsőre, vagy az 1000, ha kirak valamit, akkor ugye akkor hány, nálam hogy jelenik meg, milyen sorrendben, hogy milyen a viszony, hogy visszalájkolsz, kontaktálsz, igen, akkor hogyan súlyoz, van ravasz. De azt hiszem egyébként eleve a keresőprogramok is, meg ezeknek az algoritmusa, az titkos. Tehát ez egy nagyon lényeges filozófiai probléma. A mai világban ez egy nagyon lényeges dolog. Tehát ha mondjuk beütöm a Google-ba, hogy Dávid Fecó, mi jön föl először, vagy most tök mindegy, hogy mit az piros sapka, azt beütöm, hogy akkor az első 10-ben mi ugrik föl, vagy a 100-ba, vagy 1000-be, és hogy hogyan. Ez nem akkor kezdi el keresni a rendszer. Tehát ilyen pókok mozognak a háttérbe, akik állandóan szkennelik a netet, és valahogy, tehát ha azt írod be, hogy sapka, akkor nem akkor kezdi el, vagy mondjuk azt, hogy cat, vagy szavam, külföldi szót, nem a egész.

0: vallásos misztériumban, illetve kettár, nem tudom, hogy pont kettárgyazásban, de mindegy. Akkor a vendégetek viszont benne van, hogy George Carlint ismeri?
1: Sajnos nem. Szívülem
0: nem. Jó, ma esetleg van időtök, majd nézzetek rá YouTube-on. Akkor nem tudtok hozzászólni ahhoz, hogy vajon az ő megfogalmazásában miért, mert hogy szerepel egy ilyen, hogy vajon miért van arra szükség, hogy, az egyháznak mindig pénz kell, és mindig belekavarjuk ezt a pénzt az egész vallásos dologba, hogy mi a fenének, mit keres ott egyáltalán az a pénz?
1: Hát, hogy tudjon nagy házakat építeni és kifejezni a fizikai térben a hatalmát.
0: Hát igen.
1: Persze,
0: mi másra? Fizikailag hatalmat, egyszer a lélek körül akarunk mi rendet tenni, és a lélekben kellene, hogy
1: erős. Hát ez nem az egyház. A keresztény egyház egyetlen dolgot akar, hatalmat, pénz, csillogás, drága ruhákat, jó cipőket,
2: nagyon
1: szép
2: magas házakat, amik kiebb vannak, mint a többi.
1: Megfizetni jó művészeket, jó zenészeket, mindenből a legjobb.
2: Finom misebor.
0: Na, George Kenneth úgy adja elő, hogy ilyen stand-up komedista Amerikában, hogy iszonyatos jót lehet rajta derülni, tehát hogy összeszövi az egész elmesélését ennek, hogy igazából neki mi a meglátása, hogy, az egyház hogyan működik be a vallás, hogy ez egy mekkora nagy, hát egy ilyen kis kagy, kicsi, most így mondom, mert nem akarok csúnyát, tehát ilyen kagyvasz, és ennek kéne az embereknek mekkora része hisz benne, hát ja. Jót lehet derülni, de hát ugye nem ismerjétek, akkor most nyilván ezen.
2: Utána fogunk nézni, kösz.
3: George Carlin.
0: Jó van, sziasztok.
2: Oké, hello.
1: George Carlin, mondja itt közben az Ozi.
2: Ozi? Az mi az, hogy Ozi? Neked is van egy alter egód, az Ozi?
3: Nem is tudom már, hogy ragadt meg. Hát az Oliból szerintem, és akkor az ilyen anagramma jellegű.
2: Anagramma. De ezt használod, mint művésznév, nem?
3: Így cenélgetek általában, ja. Igen.
2: Az érdekes,
3: jobbik családból.
2: Hogy ezek a nikek meg... Tehát ez nem idegen volt, egy Fernando Pessoa nevű portugál költő, aki 12 ízét futtatott. Tehát néven és különböző stílusú verses. Tehát, hogy ilyen... Tehát volt a Pessoa, meg volt a sokféle... Ezért, tehát ez nem új, de azon a nettel ez nagyon meglöködött ez a... Igen. Tehát, hogy bátran... Tehát én is most így kissé véletlenül átneveztem magam a Facebookon, tehát nem pont ezt akartam, hanem és akkor valahogy tök fura, mert él a... Most épp Kálmán Bélának hívnak, és ez senki nincs meglepődve.
1: De
2: és
1: mi az a Kálmán Béla, vagy ki az?
2: Ezt nem tudom.
1: Nem mertem rá kérdezni, mondom, biztos, csak én nem tudom. Azt tudom, hogy te vagy, csak...
2: Nem tudom. Ja, azt így A dolog úgy volt, hogy valamikor régen amikor elkezdtem a Facebookkal izélni, akkor csináltam egy profilt, aztán nem tetszett, és nem lehet letörölni. Nem tudtam letörölni. Vagy mindig előkerül, mert valaki arra rá, az Szabány György néven ott volt, és akkor ugye valaki ugye rákeres, és az jön föl neki. Mert próbáltam ugye a szüneteltetni meg, nem tudom, de valahogy az életre kell. Nem tudom, hogy. Tehát, és akkor egyszer csak azt találtam ki, hogy azt behívom a Facebookba, és akkor azt átnevezem, és más fotó, ilyen absztrakt fotót rakok oda, és egy más nevet, és akkor élhet tovább, de nem találnak rá, mint Szabány György. És nem jól csináltam valamit, mert nem azt, hanem azt a profilt, amit használok, azt neveztem el.
1: Jézus.
2: Tehát ez ilyen improvizatív dolog volt. Úgyhogy, de aztán rájöttem, mikor ez megtörtént, hogy, és visszamentem abba a profilba, ami nem akartam mozgatni, és azt is átneveztem, de azt nem jegyeztem meg, hogy mire. Az csak valamilyen krikszkrakszra, úgyhogy az tovább él, de valami krikszkraksz Géza. Igen, és egy valami absztrakt fotót raktam, tehát nem fölismerető fotót raktam, tehát az valahol lebeg, meg él, de azt nem tudom, az most már nem ugrik föl.
1: Majd a mögötte lévő e-mail címre.
2: Valami, tehát valami. Lehet, hogy egyszer csak valami megjelenik.
1: Érdekes, hogy néha a világ komplexnek hitt dolgai mögött milyen egyszerű magyarázatok vannak. Hányan találgathatták, hogy van a Szabály mi változtatta át, hogy mit akar ezzel üzenni? És akkor egyszerűen csak próbálta a régi ekontját átformálni.
2: Próbálta valami nem létező név.

0: De egyébként épp akkor olvastam egy Daniel Kahneman nevű osztrák-német írónak egy könyvét, tehát biztos arról asszociáltam, bár az két N-nel írja a nevét. De szóval csak úgy, tehát hogy valami hülye, nem létezőt akartam. És rám ragadt. Most gondolkozom, vissza kell mennem. Vagy fölépítem Kahneman Bélát. Halló!
1: Sziasztok, egészségügyi dolgozó!
0: Hello!
1: Szeretnék egy olyan műsort hallani, ahol a házigazdák Dávid úr és Szabán úr, és a két meghívott meg a kegytárgyas Feri és Kálmán Béla.
0: Gondolkozunk rajta. És esetleg speciált, betelefonál majd DJ Kolbász.
1: Tényleg. Na, Isten áldja a keresztül.
0: Hello.
2: Ciao.
0: Egyébként hozzátartozik, hogy így leszünk hárman ma. A Bojtár úr és Pálos úr igazoltan vagy igazolatlanul hiányzik, és doktorának pedig egyéb küldetése van. De hát ez csak ha valaki várna, hogy megszólalnak, akkor nem fognak megszólni, de vagyunk itt elegen, mint látszik, akkor...
3: 6-7-en.
0: 6-7-en itt ülünk. És azt is elmondhatjuk, ugye, bár szerintem tudható, hogy a Tilos Rádióban is működsz, a Tilos Rádióban ki csinál műsort?
3: Feri.
0: Feri?
3: Egyértelműen saját magamban, mert azt nagyon világossá tette még valamikor a korai Tilos Rádiós karrieremben a Vajna Bali, nem is nekem, hanem így valakinek, másnak, hogy soha elő ne forduljon, hogy bárki itt a mikrofonban másnak a nevében beszél, bármilyen szempontból. És akkor így, ez úgy elért mélyen, hogy oké, akkor itt, amit mondok, azt én mondom. És hogy nincsen senki, aki tolna hátulról, vagy állarc lenne, és hogy nem állnéve, hanem arccal mondom azt, amit gondolok. És ezt ilyen nagyon fontosnak tartom azóta is.
0: És ez kb. Mikor lehetett?
3: Hát ez valamikor így egy fél úton lehetett, kb. Egy 10 éve. Rádiózom kb. Kicsit, talán több, mint 10. És hát valamikor így félúton valamelyik Tilos Rádiós nagyobb portkavaró ügy volt a listán, a sok százból, és akkor valaki nyomatta, hogy de hát mennyire fontos, hogy mennyien hallgatnak minket. És már akkor is én azért rádióztam elsősorban, hogy minél többen rádiózzanak, nem pedig azért, hogy minél többen hallgassanak minket, és bár fontos, hogy mennyien hallgatnak, de amúgy, ha elkapcsol a fél brigád, azt sem nagyon fog megdobni, mert hogy...
0: Helyen szerintem ez a leglényegesebb eleme számomra a Tilos Rádiónak, hogy nem kell. Tehát, hogy az a lényeg, mit játszunk, vagy kísérletezzünk, vagy próbálunk, tehát, hogy valamit csináljunk, ami azt gondoljuk, hogy jó, és nem a hallgatónak kell azt gondolni, hogy jó. Ha a hallgató azt gondolja, hogy jó, az egy jó. Bónusz. Tehát, hogy jó. De ez számomra iszonyatos szabadságfokot jelent, hogy... Ja,
3: elképesztő. Azt nem értem, hogy nincsen betiltva.
0: Tehát rettenetes lehet az, hogyha valaki úgy rádiózik, hogy így néha így bejön a... Én a korai időkben televízióztam, és volt egy televízió, ahol dolgoztunk, volt egy magazin, amit csináltunk, a Páros Gyurival meg a Bakáccsal, és... Az elején úgy volt megállapodva, hogy elég nagy, ilyen kulturális magazin műsort készítettünk, heti rendszeressége, és úgy volt megbeszélve, hogy olyan aránylag lazán vagy, tehát pont azért lettünk oda felkérve, mert hát, hogy amit mi íze, és akkor csináltuk, nagyon bírtuk is, és egyszer csak szóltak, hogy menőznénk már be a marketinges, vagy pénzügyes, vagy valamilyen helyre. És bementünk oda, és egy ilyen öltönyös úr ült ott, ilyen ezzel a sturcolt bajuckával, és ilyen öltönybe, és előtte ilyen papírok voltak, ilyen grafikonokkal, meg ilyen izékkel. És hát már sejtettük, hogy baj lesz. És azt kérdezte az ember, hogy az önök műsora odafigyelős? Lesütöttük a szemünket, és mondtuk, hogy igen. És volt, hogy...
3: Ezt nem fog menni.
0: Hát igen. És akkor az volt, hogy akkor... Hát akkor először a budgetet kicsit csökkentették, aztán lecsökkentették nullára a budgetet, és akkor még csináltunk két adást, azt már végleg felszabadultan. Azt aztán beneveztük mindenféle televíziós fesztiválokra, és komoly sikereket értünk el az a nulla budgetes adással, mert nagyon lazán toltuk. És akkor aztán felkértek minket, hogy az se. Nem kell amikor, tudod, amikor egy emberrel találkozol, aki ott nézi, hogy hát itt most hogyan megy a hallgatottság, vagy a nézettség, és hogy hát annak kéne megfelelni, ami, hát nem tudom pontosan, miben lehet sejteni, mert hallok néha kereskedelmi rádiót, mert magamtól nyilván soha, de mit tudom, a fodrásznál, vagy a nem tudom, hol lehet hallani, és az, hát az...
3: Őrítő egyébként. Én nagyon, nagyon nehezen tudok, igazából azt gondolom, inkább a nem tudok kategória a kereskedelmi rádiót hallgatni olyannyira, hogy Kossuth, Bartók, Tilos. Tehát ezek mennek, és hogy ha nincsen, ezeket nem írom el, akkor inkább nem hallgatok semmit. Mert hogy nem tud egyszerűen megérinteni, nem tud, valahogy így fel is idegesít egy picikét, hogy valahogy nem annyira igazi, és ebben semmilyen ilyen, olyan nincs, hogy morálisan megítélném, hogy akkor ez ja, most rossz, hogy ilyesmi, egyszerűen valahogy nem jön be.
0: Már nem mint készítő, de utána számos esetben fordultam elő ilyen normális hivatal rádióba, meg televízióba, és az volt elviselhetetlen számomra, tehát most már azt hiszem nem mennék be semmilyen projekt kapcsán, tehát mit tudom, bemutattunk egy filmet, és akkor ott be kellett menni a XY televízióba, és mondták, hogy akkor 4 perc lesz a hasznos, rövid és informatív. Tudod, és bemész valahova, amit reggel 7-re vagy 8-ra, és akkor az jó, de klassz mindenkinek, hogy hát ugye van egy kis promó, és akkor rövid és informatív, tudod, van egy kis ilyen jingle, vagy valami ajánló, vagy spot, kicsit csúszik, elmegy abból úgy 3/4 perc, és akkor azt mondja a kérdező, jó napot kívánok, hát akkor itt van Cagány Géza, ja nem, bocsánatod, nézi a jegyzeteit, ön akkor és nézi, hogy én nem tudom, a következő, vagy az előző vagyok, hanem azért, ja, valami film, aha, igen, és akkor hosszasan elmondja a kérdést, és akkor azt mondod, igen, majd még egyet, és azt mondja, hát, ja, köszönjük szépen, rövid izé után, nem tudom, időjárás jelentés után jön a következő vendég. Teljesen értem.
3: Én szerettem egyébként, mondjuk kereskedelmi televízióba soha nem megyek be. Egyszer mentem be kereskedelmi televízióba, de csak azért, mert akartam az Ördög Alexandrát élőbe látni, hogy milyen. Ezt meg őszintén megmondom. A többi televízióba, vagy kereskedelmi rádióba azért szoktam elmenni, mert nagyon érdekel, hogy milyen belülről, hogy néz ki, hogyan dolgoznak, milyen a stúdió, hogyan megy, illetve hát most már egy jó ideje nem hívnak sem a közszolgálati televízióhoz, sem a közszolgálati rádiókhoz. Gondolom, megvan ennek is biztos az oka, hogy miért nem hívnak. Egyrészt általában csak élőt vállaltam mindig, mert utána főleg ugye a drog kérdéssel kapcsolatban hívtak, és akkor utána azért az, ami össze van vágva, annak nem sok köze van már az amúgyi silány valósághoz, úgyhogy azt nem nagyon szerettem, de ha jól tudom, akkor tulajdonképpen az Echo TV kivételével majdnem mindegyikhez sikerült egyszer azért eljutni. Lánchíd Rádióban is hogy hívják azt a férfit, aki nem fog eszembe jutni.
0: Osz.
3: Aki nem a sim, micsoda olyan a neve. A másik.
0: Liszkai.
3: Dehogyis, minden.
2: Halló, szervusztok.
0: Hello.
2: Hát Feri, én láttalak tényleg napszemüvegben, melyik tévé volt az RTL 2, vagy melyik volt az a tévé volt az? Mi volt az?
3: Hát
2: az
3: se
2: Echo TV. Napszemüvegben nyilatkoztál.
3: Azt csak bevágják olyankor a Szoba 8-ban című kampányfilmből a fejem. Ha a napszemüvegesre gondolsz. Ilyen József Városi drogos téma.
2: Én azt hittem, igen, valami drogos témában. Az Echo TV volt?
3: Hát az csak úgy, hogy film részletet vágnak be, de nem voltam még az Echo TV-ben, de halljuk meg, elmennék.
2: Kárcsi bácsi vagyok, elnézést, elhagyom.
0: Oké. Szevasz.
2: Várjál. Gyuri, akarok valami kérdezni.
0: Röviden.
2: Mi volt szerdán a műsor? Tudod?
0: A jazz?
2: Igen, óvodákban. Nagyon jó volt.
0: Steve Coleman nevű fekete szaxofonos.
2: Fantasztikus volt. Szétnyomtam az agyamat.
0: Igen, szuper. Örülök neki.
2: Olyan fényes volt.
0: Hát nem olyan free az, de...
2: Ilyen hangosan nem kell abban azt nyomatni.
0: Oké. Okay. Jó, örültem.
2: Csáó.
0: És a, hogy kerültek kapcsolatba a Tilos Rádióval?
3: A... Talán 2000 ilyen 4-5 környékén volt egy Kriminál Expo nevű rendezvény, amin kiállítottak különböző ilyen bűncselekményekkel kapcsolatos cégek, rendőrség, ügyészség, biztonságtechnikai cégek. Halló?
1: Halló?
0: Szevasz.
1: Halló?
0: Itt vagyunk, mondjad.
1: Csintalan Sándor.
3: Csintalan, az.
0: Ez az. Köszi.
3: Köszönjük. És akkor a Gota volt, aki behívott a Trendsetter című műsorba, és akkor erről faggatott, hogy ez milyen volt. Egyébként nagyon izgalmas volt a Kriminál Expo, ez tele volt, tudod, ügyésszel, zsarúval, nagy komoly kutyák, minden, meg ilyen nyomozós dolgok, és akkor erről faggattak, és mondta, hogy nincs kedvem csinálni a drogműsort, mert azt pont most fog leköszönni, a Kápszék csinálták a Metadon Kihóte. Ez volt a neve, keddenként váltásban a TASZ drogjogival. Fú, hát tudod, álom válik valóra, hát ilyen van. Mondták, hogy próbaműsor minden, oké, megcsináltuk a próbaműsort. Nem mondom, hogy szívesen visszahallgatnám az akkori próbaműsort, de a Pajzs Miki meghallgatta, és azt mondta, hogy hát jó, végül is jó, kezdjünk el akkor rádiózni, és akkor arra kér, hogy vallási, egyházi, politikai dolgokra tekintettel ne legyünk, és akkor hajrá Tilos Rádió. És akkor így. És akkor szépen lassan a morális vállalkozók elkezdett fejlődni, nagyon lassan, elképesztő lassan. Borzasztóan szar műsort csináltunk. Volt, hogy betelefonáltak, hogy gyerekek, szar a műsor. De tudod, így, mondom, Bártos Dálkági tanár. Haló, szar a műsor.
0: Az olyan inspiráló.
3: Folytott Daniban egyből. Nem érdekel, kiszállunk mindent. Dani mondta, hogy jó, nyugodjunk meg, ez mindenképpen visszajelzés. Olyan a miért, de ez visszajelzés.
0: Egy baseball ütővel.
3: Igen, és akkor megszüntettük azt a struktúrát, és elindítottunk egy másikat. És akkor az már egyre sikeresebbé kezdett válni, és akkor, amikor a hétfői nap felszabadult, akkor én már a Juhász Petivel rádióztam a Rádió C-ben, ilyen drogos műsor. Nagyon jó volt a C-ben rádiózni egyébként. Hasonló volt a hangulat, mint a Tilos. Nem volt az ennyire jó. És akkor úgy gondoltuk, hogy az Elliot, DJ Elliot, a Gota, a Juhi meg én, akkor csinálnánk egy ilyen reggeli műsort. És akkor így indult a hétfő, és akkor utána jöttek, mentek az emberek, héttérítő néven a Dénes Bali, a Juhi, az Elliot és én kezdtük el ezt a szériát, és hát most arra a fedélzeten ebből én maradtam, illetve hát akik azóta érkeztek hozzánk.
0: Tök érdekesen egyszer összeírni, hogy ki mindenki rádiózott itt. Azért elég komoly névsor lenne, nagy, nem? Ami úgy kés most, az, hogy a médiát meg a közéletet erősen átszövi az a network, vagy nem tudom mi, aki, tehát egy nagyon komoly
3: istenem. Forrás.
0: Több tehát száz.
3: Emlékszem, azon gondolkodtam, amikor a reggeli sávot elkezdtük csinálni, hogy tudod, így néztem, hogy a hétfői, vagy a reggeli sáv van, hát mindenki híres, vagy sikeres lett. Fú, hát egyszer elkezdek rádiózni, hogy eltelik egy pár év, nem csinálok semmit, csak bejárok, azt híres leszek.
0: Múltkor mentem az utcán, és próbáltam rágyújtani, és nem volt tüzem. És jött velem szembe egy ember, és zahányzott, és mondom neki, hogy figyelj, adj már egy kis tüzet, és rám néz, és mondja, de más a hangod élőbe.
3: Az de jó.

0: The Bad Plus, The Bad Plus. Hallatszunk? Uh-huh. Hallatszunk. És amúgy azelőtt szociológus lenni, ha jól tudom, vagyok informálva.
1: Igazából
2: pálya elhagyó szociológus, tehát a egyetem elvégzését követően.
0: De várjál, mert egyel vissza, hogy akkor, tehát így, mint kis gimnazista, arra gondoltál, hogy szociológus lennél?
1: Nem, én először elmentem.
2: Én először igazából autószerelő szakközépiskolába jártam. 89-ben kezdtem el a 211-es számú ipari szakmunkás képző intézetben, ahonnan másfél év után úgy kivágtak, mint a taknyot.
0: Ez Budapesten vagy?
2: Ez Salgótarjánban volt, és mivel elszöktem otthonról, és teljesen Kubáig sodort a szökés hullám a 90 januárjában, amikor darabokra hullik éppen a K-európai rendszer, akkor a visszatérés követően, ami mindössze 2 hét volt, akkor mondták, hogy most magyarországi szakközépiskolába nem kell jelentkezni egy darabig, hogyha ezt így sikerült összehozni.
0: De a 2 hét igazolatlan hiányzása?
2: Hát a 2 hét igazolatlan hiányzás
0: az, hogy... Most ott a más is kis kumulálódott.
2: Hát meg Kossuth Rádióban emlékszem, volt egy interjú erről, és akkor elmondta az igazgató, hogy nem akarunk precedens teremteni, hogy akinek rossz a bizonyítványa, akkor az most Kubáig megy, meg hát tudod, így ment a balhé. És akkor volt a 217-es számú ipari szakmunkásképző intézetnek az igazgatója, Balassa Gyarmaton, aki azt mondta, hogy neki meg pont jó lenne egy ilyen csávó, akiben így van valami. Hogy akkor, hogyha fölvesz ebbe a suliba, a gyarmatra, akkor annyit kér, hogy azért becsüljem meg magam. És mondtam, hogy oké, ez jó deal, és akkor letoltam ott a 3 évet az autószerelő szakmunkásképzőben, és nyertem neki egy halom tanulmányi versenyt. Akkor ilyen ki tud többet Amerikáról, Dunakanyarról, földrajzi vetélkedőket.
0: És akkor van papírod erről? Hogy...
2: Persze, autószerűen.
0: És hogyha mondjuk így kotyog a izem, akkor szóljak neked, hogy hallgass már meg, vagy
2: Gyuri,
0: az már rég volt.
2: Megmondom az őszintét, hogy egy kormány összekötő gömbfejet ki tudok cserélni egy ilyen házis pultállítással, de mondjuk azért már az új típusú gépjárművek szereléséhez nincsen közöm, de utána foglalkoztam autókkal, meg így mindig közel volt hozzám az autózás, meg ugye Salgótarján gyerekként nálunk, ott nem volt Verdát 18 évesen, akkor fú...
0: Nem lehetett csajozni.
2: Akkor semmit nem lehetett csinálni. Legalább egy szaros Trabantra össze kellett szedned valahogyan. Ha kellett vérrel verejtékel, de kellett a Verda. És akkor utána elmentem ilyen dolgozók szakközépiskolájába, ott letoltam egy évet, és akkor utána, mivel annak
0: ez
2: idején...
0: Ez az érettségi?
2: Igen. És mivel annak idején a magyar állam hozott vissza a távoli Kubából, mert nekünk nem volt csak odajegyünk, ugye, hiszen az ember nem gondolkodik annyira előre, hogyha fiatal. Ezért úgy éreztem, hogy lógok annyival a magyar államnak, hogy akkor legyen egy-egy, és akkor elmentem katonának egy évre, és akkor onnan visszajöttem, akkor letoltam a maradék 2 az érettségig, de kicsit így szütyögtem egy évet erre-arra, majd utána akkor úgy döntöttem, hogy ez a szociológia, ez így tetszik. Mert olvastam róla egy lexikonban, hogy hát így emberekkel, közösséggel foglalkozik, nincs benne sok olaj, meg tudod, ilyen szerelős rész.
0: Nem kell hasonlni a...
2: Igen, hát mondom, ez izgalmas, ez jó lesz, meg amúgy is tanulni kell, meg fejlődni, és akkor Mutarék is mondták, hogy ez azért ez picit most így jobb ötlet, hogy akkor elmozdulunk valami felé, és nagyon támogattak ebben, és akkor elmentem teljesen felkészületlenül a Pécsi Egyetemre felvételizni, átolvastam a felvételi lapot, összehajtottam üresen, oké, mondom, nagyjából erről van szó, beadtam, és akkor rá egy évvel elmentem az ELTE-re, és akkor ott felvettek.
0: De akkor, hát akkor most már tudatosan
2: persze
0: megfelelő tantárgyakban.
2: Hát megnéztem, és világos volt, hogy itt most írogathatnék dolgokat be ide a vonalra, de az most nem az a pont, amikor...
0: Hát jó, mi így vettél egy mintát.
2: Így, pontosan egyébként. Én mindig így gondolkodtam, hogy nem kell annyira nagyon rohanni. Élünk 100 évig, most még csak itt vagyok 26, most megyek egyetemre, vagy 25, nem tudom. Mennyi voltam valahogy így, és akkor az egyetem az nekem egy nagyon pozitív élmény volt.
0: Matek töri volt a felvétel?
2: Nem, ott matekból volt, meg de matek töri, meg ilyen társadalom ismeret volt. Mm. Emlékszem, hogy azért a kérdések egy jelentős részében az összefüggéseket keresték, hogy látod-e, megvan a kauzalitás, van-e benned véna, behívtak szóbelire. Én pont ahhoz a szociológus generációhoz tartozom, akiket már felvesznek fiatalabban is. Azért régen, inkább 24-25 alatt nem szívesen vettek fel embert szociológiára, mert úgy voltak vele, hogy várjunk még egy picit ezzel, mert még nincs annyira érett az ember személyisége. És emlékszem, a kérdések ott is talán olyasmi volt, hogy jól emlékszem, hogy amúgy mit gondolok a kisebbség által elkövetett bűncselekményekről. És amikor kérdeztem, hogy a Svájcban élő francia kisebbségre gondolnak-e, vagy esetleg arra, hogy nálunk élő cigányság, és mondták, hogy jó van, jó van. És nagyon jó volt utána egyetemre járni, mert a szociológia szakon ez ismeretlen volt, ez a katalógus, meg bejársz, nem jársz. Hát tudod, így bejársz, úgyhogy így bent vagy. És valahogy az 5 év alatt eljutottunk oda, én ezt nem értettem akkor sem, hogy én, aki matematikából egyetlen egyszer voltam 3-as, és anyám még egyből magántanárt fogadtak mellém, hogy itt a hullám. Nem, akkor lettem 3-as egyszer, és mindig 2-es volt, és mondtam, hogy húha, hát akkor most megjött az esze gyorsan magántanárt mellé, de nem sikerült elmozdulni a 3-asról azért soha az életben, és mindig inkább visszafelé lépdeltem, és a matek szigorlatot 5-ösre tudtam megcsinálni, úgyhogy nem értettem én magam sem, hogy hogyan és mikor tanultam meg a valószínűség számítást, meg a különböző analízis technikákat. És nagyon jó hangulatú volt, és nagyon megdöbbenéssel.
0: Tanárélmények?
2: Nekem nagyon sok nagyon jó tanárom volt, meg nagyon sok dünnyögő. Nagyon sok olyan volt, amikor nem értettem, hogy miért így csináljuk, hogy valaki bejön, és egy sárga kockás füzetből, amit a 60-as évek óta forgat, felolvassa a tananyagot. És voltak olyanok, mint Lakatos László, Isten nyugtassa, aki meg nagyon sokat foglalkozott velünk, és nagyon sokat iratott minket, hogy írjunk erről, arról, színekről, összeesküvés elméletekről, és valahogyan egy ilyen szemléletmódot próbált átadni. Ilyen volt Somlai tanár úr, aki a szociológia történetét tudta úgy előadni, hogy konkrétan sokkot kapta minden

0: mert nagyon fiatal voltam, és hát ilyen autóneppelekkel lógtunk, akik meg, hát az autóneppel azért ez egy külön fajta. És akkor emlékszem, volt olyan, hogy olyan csávóval mentem ki Ausztriába, tudod, ott minden csillog-villog, ez a 90-es évek eleje közepe. És akkor már kifelé rúszit evett a kocsiba, amit eleve hánytam, ilyen lópokrúzokkal volt betakarva, én voltam a sofőr, meg hát a különböző nevekre hoztunk ugye autókat. És akkor, hogyha eladtad a nevedet, akkor arra is lehetett még hozni, abból is volt valamennyi lóvé. Kiszállt a kocsiból, falhoz kúrt egy almát, besétált az autós placra, vifilkoztett fehér eszkort. Fú, égtem, mint a rony, tudom, mondom, úristen, a távoli Ausztriába ezt megélni, és mondta a csáv, hogy nem eladó semmi. Itt eladva autók nincsenek.
1: Az, csak, az a sokot csak úgy néz ki, mint
0: igen. Ha. És akkor áthoztuk a határig, volt a mesei étterem, azért lepakoltuk, és akkor volt, hogy így napokig hordtuk át a határon, mert akkor jött be ez a szabályozás, hogy már utána 6 évnél idősebbet nem lehetett behozni, pedig az volt a nagy deal, mert azokat ingyen adták, tudod, Opel Kadett ezeket, hazahoztad 2-3 kilói, mindent megvettek, mert hogy nyugati autó.
1: Hát, vicces. Én az első Ford Escortomat talán 90 körül Ausztriában, vagy nem, Németországban vettem, mit tudom mennyiért.
0: Milyen vendet?
1: Ford Escort. Ja. 400-ért, vagy valami komoly összegért. Nem, talán egy Opel Kadett, aztán Ford Fiesta, és így. Tehát így én is kimentem aztán.
0: Nagyon szerettem az autókat, meg mai napig is egyébként. Nem nagyon járok autóval, tehát nem tudom, minek kéne még további autót vásárolnom a meglévő mellé, de mondjuk heti 3-szor átnézem a használt autó.hu-t a mai napig. Mm. Nagyon szépek az autók, jók az autók, nagyon jó autók vannak. Nem szeretek autódiskurzust folytatni.
1: Kéne egy autós műsor neked?
0: Ú, de jó lenne. Hát nem nekem, majd van egy címbim, a Kassa Gabi, aki tényleg olyan szintű tudással rendelkezik az autókról, tudod, véridegesítő bármilyen módon beszélni vele, mert megmondja, hogy nem, a 4-es Golfnak a ráncfelvarrása novemberben volt. Ez az autó, ez decemberi. Hú, nagyon kemény.
1: Én bírnám a Tilosba több ilyen izé lenne, autós műsor, nem tudom, mobiltelefonok és modern kütyük, vagy izé, nem bögdösöm az Ádámot, akinek ez a hobbi, hogy nézegeti a izéket, hogy megjelent a nem tudom olaj. Elmegy ilyen kiállításokra, és akkor ott nézi, hogy a nem tudom mi új S, nem tudom milyen hánycolos, nem, abban milyen prockó van, és a, már nem az a chipset, és ez, amit mondasz, hogy
0: ez nem, is
1: jól néz ki, de a két hónappal előtti ízen fut alatta, és az...
0: És én is bármit mutatok neki, fél szemmel rásendít a monitorra, és azonnal tudja, hogy mit látunk, mi ez, milyen alkatrész, hol gyártották, hihetetlen, hogy egy-egy embernek milyen tudása van ilyen, és kvázi laikusként, hiszen nem... Ja.
1: És azért mindig vannak ember, tehát érted, az autókat én is szeretem, vagy szóval, tehát hogy ez értelmes lenne, de mindegy, majd a szerkesztők eldöntik. És akkor elvégezted az egyetemet.
0: És akkor én már harmadévtől már melóztam, mert az volt, hogy a Rácz professzornak volt egy szemináriuma, meg előtte, amikor a Pallákon voltunk, és kimentünk a múzeumkertbe kicsit így felfrissülni, most így mondom, és ott volt egy csávó, aki mondta, hogy hát van egy ilyen hely, Hollánba, fú, azt mondja, tele van anyagossal, ilyen éjsz megelőző tűcsere, azt mondja, 1500-öt adnak egy napra, hogyha elmész 4 órára ügyelni, tűt kell nekik cserélni. Szóval tele van csótánya, a legkeményebb hely. Fú, egyből cimbivel számolgattuk, tudod, ez 90-es évek vége, 1500 naponta, 70-10, ez 40 rongy egy hónapba.
1: Az komoly.
0: Vagy akkor ez komoly.
1: Hello.
2: Szép jó reggelt mindenkinek, szervusztok, Cukrosi Mike vagyok. Figyelj, adjatok már meg valami zenét, mert nem bírok kiszállni a kocsiból, olyan kurva jó ez a műsor, de most nagyon sürgős dolgom van, és nem akarok lemaradni. Jó, az én Istenem áldjon meg
1: mindenkinek. Oké,
0: és akkor mondta a csávó, hogy ott a Hollánba menjünk le. Fú, kiszámoltuk nagy zseton minden, lementünk a Hollánba, és akkor feltárult egy új világ. Jöttek le az akkori nyers ópiát szcénának a junkiai, vitték a

0: injektorokat, és akkor elkezdtünk lejárni. És két hónap telt el, mikor megkérdezte tőlünk a Veres Ilona, ő is meghalt már, Isten nyugtassa, hogy tulajdonképpen mi kik vagyunk. Hát mondtuk, hogy hát mi szociális hallgatók vagyunk, hogy a Surány Judit mondta, hogy vagyis nem, a Surány Judit volt szintén ott szociológus hallgató, és hogy nekünk mondták mások az egyetemen, hogy jöjjünk le ide, mert hogy nagy pénz, meg minden. Mondta, hogy oké, végül is ez jó hangzik, mondta, hogy tiszta, amit mondtak a pénzzel kapcsolatban, az egyáltalán nem igaz.
1: Hozd el!
0: Igen, de hogy úgy tűnik, hogy nekünk ez tetszik, meg nekik is, és akkor tudunk ezzel foglalkozni. És akkor így indult az akkor berobbanó drogtérnek a fejlesztése, és akkor elkezdtünk így iskolákba járni egy drogbusz nevű programmal, ami egy leszakadt Ikarusz busz volt, szét grafitizve, és akkor arra feljöttek a diákok, és arról kezdtünk el beszélgetni velük, hogy akkor mi az a drogjelenség, mi a drog probléma, és ahogyan tanultuk az egyetemen az ezzel kapcsolatos ismereteket, azokat kombináltuk a gyakorlatban, és egy nap letoltunk ilyen, nem tudom én, 3x4x45 percet diákoknak, ilyen 12 fős csoportokban, évekig. Aminek következtében megtanultunk előadni, hogy van eleje, közepe, vége, hogy hogyan kell strukturálni a beszédedet. Kaptunk érte pont annyi pénzt, hogy egyébként egyetemi hallgatóként ott dúskáltunk tulajdonképpen a javakban, és akkor elkezdtünk programokat alkotni, egyre több programban vettünk részt, ekkoriban tágul nagyon a drogszakma, hihetetlen mennyiségű pénz folyik bele, elkezdenek építkezni a programok, és akkor innentől kezdve aztán egyenes út vezet addig, hogy egyre több.
1: De eleve érdekelt a kérdés, hogy ez szinte egy véletlen, mint egy meglökött egy másik golyót és a izéért.
0: Érdekelt, mert azért akkoriban a partizás is éled. Elkezdtünk járni Mendire. Persze a Wild West diszkóban voltak az első ilyen nagy house bulik, és akkor ahogyan elkezdünk oda járni, és ott találkozunk azzal, hogy van akkor ez a Trinyó, van az Eki, a Spuri, és hogy akkor mi ez, és hogy ez a kettő valahogy így egymásra feküdt, és az a fajta kompetencia, amit megszereztünk az egyetemen, az a gyakorlatban átélt, megélt dolgokkal formálódott egy olyan tőkévé, amit nagyon jól lehetett aztán értékesíteni ebben a térben. És hogy mivel mi egyikünk sem volt, aki ebben dolgoztunk függő, vagy nem kábítószer függőként kerültünk ebbe a térbe, hanem egy olyan tudással, amelyik nagyon nagy részt átnyúlik a gyakorlati terekbe, ez nagyon jó konvertálható tőkévé vált.
1: És mert van, aki úgy kerül a szcénába, hogy, hogy a szerben van egy szoros viszonya, és
0: hát van a kérdés. Tehát, hogyha magunkat mondjuk morális vállalkozónak tekintjük, akik egyébként ebben a térben vállalkozóként vannak jelen, akkor ők bizonyos szempontból mondjuk morális menekültként jelentkeznek, akik egy másik térből érkeznek, és akkor ebben a térben az ő kompetenciájuk az csupán első körben az, hogy ők anyagoztak, de nincsen mellette a szakmai tudás. Ha ezt megszerzi ebben a térben, és elmegy mondjuk szociális munkásnak, szociológusnak, akkor ő ebben a térben morális vállalkozóként tovább dolgozik, vagy egyszerűen talprál ezen a szintéren, arra használja az ő talprálási energiáját, hogy másokat segít, de ha nem válik professzionális segítővé mondjuk egy rehabon, vagy egy drogambulancián, hanem mondjuk nyit egy kocsmát, mert ahogyan erre is volt példa, akkor sikeresen tovább fog élni majd ebben a vendéglátóipari térben, és maga mögött hagyja ezt a szenvedélybeteg karaktert. Nagyon fontos lenne, hogy érkezzenek egyébként ebből a térből egyének, sőt, a legfontosabb az, hogy most már tapasztalati munkatársakat kellene bevonnunk minden szintjén. Az, hogy valaki droghasználó, az jelenleg egy olyan stigma, ami kizárja őt abból, hogy mondjuk munkát vállaljon ezzel a tudattal róla, vagy ezzel az ismerettel, holott pont, hogy az ő kompetenciára van szükség ahhoz, hogy jól tudjon funkcionálni egy ilyen intézmény.
1: Nemrég találkoztam az Anonim Alkoholisták intézményével. Ez rokon az, hogy akik mélyen érintettek, azok próbálnak akkor segíteni azon, tehát azok csak
0: nem annyira. Az Anonim Alkoholisták, vagy a 12 lépéses csoportok, ugye, ahol a Minnesota modell alapján az ember bevallja önmagának, hogy nem tud megküzdeni már a problémával ő saját maga. valamilyen felsőbb erőre, segítségre van szüksége, ezért lemegy egy olyan csoportba, ahol mindenki e szerint él, beismeri, hogy függő, segítségre van szüksége, és ebben az életben többet nem fog azzal a szerrel élni, úgy általában inkább semmivel már. És ebben az esetben ennek a csoportnak a spirituális ereje az, ami tartja őt. Nagyon fontos lépés az, hogy az anonim csoportok megjelennek, és hogy jelen vannak ezen a szintéren, nem jó mindenkinek, nem mindenkinek ez a megfelelő út. Az új trend azért inkább a felépülés, a recovery, amelyik azért átemel sok mindent az anonim alkoholisták, az anonim csoportoknak a működéséből, de nincs benne a szermentesség mindenek felett. Az anonim csoportok csak azt a napot akarják túlélni, csak aznap tiszta maradni, amit élek, számolják a napokat, elképesztő erő van benne egyébként. Tehát egy-egy ilyen nagyobb anonim anyagos gyűlésen, amik mondjuk akár az Egyesült Államokban stadion méretben vannak mondjuk évente, ahol az emberek úgy ülnek le, ahány éve tiszták, és a végén mondjuk egy 10 000 stadionban ott áll egy ember, aki tiszta mondjuk 40 éve, és mondjuk még szúrta Miles Davis-szel, és ott áll, és őt ünnepli 10 000 ember, aki 40 éve tiszta. Nagyon kemény.
1: Ez ilyen katarzis.
0: Persze, az anonim csoportok nagyon, nagyon, nagyon erős energiákkal dolgoznak, de számomra, és ez teljesen a saját véleményem, számomra nagyon, nagyon zártak a keretek. Tehát én például mondjuk a dohányzásról szoktam le, és soha többet az életben nem gyújtok rá.
1: Ezt honnan tudod, hogy nem?
0: Mert így döntöttem.
1: Ja.
0: És ugyanakkor volt olyan pont a leszokásomban, amikor szívesen elmentem volna csak azért egy csoportba, hogy elmondjam, hogy milyen rossz nekem, hogy milyen nagy veszteségért. Nagyon sok ember számára nyújt menedéket az anonim alkoholisták, anonim anyagosok, anonim játékfüggők, anonim szexfüggőknek a csoportjai, mert hogy bárhol a világon vagy, mindig el tudsz menni egy ilyen csoportba. Mindig lesz ott ott mindig működik egy csoport, és ez mindig pontosan ugyanaz. És elmész, és elmondod, Dávid Ferenc vagyok, függő, nem tudom én, 4560 napja tiszta, és akkor ott abban a csoportban mindig segítséget kapsz. Amikor még csak kezded, akkor van egy mentorod, aki segít. Szóval nagyon jó kollektív öngondozási gyakorlat, de nem mindenkinek ez az útja. Van, aki a konzultációban hisz, van, aki a kognitív terápiában, nagyon sokféle út vezet a felépülésen keresztül.
1: És akkor elvégezted az egyetemet, és ebbe a szénába belecsúsztál.
0: Igen.
1: És azóta is tulajdonképpen így dolgozol ilyen-olyan formában, nem?
0: Igen, teljesen tulajdonképpen megszakítás nélkül dolgozom ezen a szintéren. Aztán persze azóta nagyon sokat változtak a szakmai szempontok. Nagyon sokat fordult a világ. Az elmúlt 10 évben ennek a szintének a támogatottsága 95%-kal csökkent.
1: Jézus!
0: Ezt kivégezték ezt a szektort, nagyjából a Norvég Királyság tartja életben. Ennek okán mostanra katasztrofális lett a kábítószer helyzet. Az a rendkívül jól gondozott, európai szintű módon menedzselt probléma, ami jellemezte az országunkat mondjuk 2008-9-ig, az tulajdonképpen mostanra azzá silányult, hogy fogalmunk sincs, hogy hányan használnak kábítószereket, az új pszichoaktív szerek mindenhol megjelentek, vidéken, nagyobb városokban, iskolákban, teljesen átrendeződött a mintázat, a politikai kommunikáció egyes számú bűnbakká tette a kábítószer használót, bezárt a Holland Ernő utcai
1: program. Még a brókernél is vadabb.
0: Mindennél vadabb. Mindenkinél jobban gyűlöljük és utáljuk a kábítószer használót, úgyhogy egyébként az ország egy jelentős része kábítószer használó. Az álszentség mindennél nagyobb.
1: Ez nagyon érdekesnek. Én nekem volt egy olyan tapasztalatom, az megrázó volt, hogy volt egy vidéki városban egy ilyen hétvége, amit ott szerveztek, ilyen kábítószer, és fiataloknak, gimnazistáknak ilyen kábítószer prevenciós, és ebben mi egy filmes, tehát az volt a felkérés, hogy akkor ott beszélgessünk a gyerekekkel, és közösen készítsünk erről a témába, ebbe a témába egy filmet. És akkor ott volt egy helyzet, hogy akkor ott egy szobába beszélgetünk, akit ez a filmes része érdekelt, mit tudom, 15-20 gimnazist, ilyen nagy gimnazista, tehát inkább ez a második fele a gimnáziumnak, és ez volt számomra a legmegdöbbentőbb élmény, hogy tehát nyilván mondtuk nekik, hogy itt minden köztünk marad, és akkor először fecsegjünk, hogy olyan mértékű a zavar és a tudatlanság, és az a helyzet, hogy erről nem lehet beszélni, hogy az megdöbbentő volt. És én kérdeztem, hogy de hát miért ne lehetne erről beszélni? Tehát, hogy már nem kell semmit bevallani, de hát egyáltalán ízér, és azt mondták, hogy az kizárt. Mert se a szülők, se a tanárok nem, tehát ez nem létezik. Olyan mértékű tabu, hogy nem létezik. Hát és kérdeztük, hogy hányan próbáltátok a nem tudom, a füvet, a nem tudom, és mondták, hogy hát mindenki, hát ez a gimnáziumban, ez teljesen izé. És azt mondja, miért gondoljátok, hogy a szüleitek nem próbálták, vagy nem, vagy a tanárok, vagy nem, és mindenki nézett, nem, az kizárta, az nem, mert nem lehet. Szóval egy olyan fal van, ami megdöbbentő volt, és akkor aztán ott összeraktak egy forgatókönyvet, amit le is forgattunk, ami persze vérfasság volt, mert a sztori az volt, hogy a lány egyest kap, megbukik matekból, és akkor kimegy a Dunapartra, és egy hatalmas jointot elszív, és meghal, és a rosszul lesz, és a mentő, és a nem tudom, szerintem a fűtő nem lehet meghalni, vagy nem tudom miért. De mindegy, szóval, hogy megrázó volt. Az utóélete ennek a sztorinak az, hogy persze mert ezt egy műfás szervezte, és az iskola tanárai följelentették azért, hogy miatta megrontottuk a gyerekeket, és ilyen zaklatták ott a gyerekeket, hogy ezen részt vettek. Tehát kvázi visszaigazolta az iskola ezt a...
0: Nagyon nehéz hát, hogy mondjam, nincsen jó drogprevenciós kampány. Mi mégis mindig nekifutunk egyébként a dolognak, és talán a mértékletesség erényének a népszerűsítése volt az egyetlen olyan kampányunk, amelyik valóban adekvát szakmai választ tudott adni, de a legnagyobb probléma az, hogy mivel a kábítószerfogyasztó a legkirekesztettebb társadalmi csoport ma Magyarországon, hogy az emberek nem kérnek segítséget, mert senki sem akar a legkirekesztettebb és stigmatizáltabb csoporthoz tartozni, és inkább leélnek életeket az emberek függőként, problémás kábítószer használóként, ahelyett, hogy eljönnének egy felépülési központba, vagy egy konzultációs központba, és azt mondanák, hogy oké, 5 éve reggelente tépek be, tökre nem haladok sehová, mert nem haladok, mert nem megy, valami megakadtam. Szeretnék változtatni, szeretnék csak 2 hetente szívni. És akkor erre készül vele egy terápiás vonal. Ebben fogunk együtt dolgozni. De ezt senki sem fogja felvállalni, mert nem akar kábítószer használónak tűnni, holott az, és inkább problémásan élünk le életeket, ahelyett, hogy segítséget kérnénk.
1: De hogyha valaki időnként, tehát ilyen szociálisan szív, az is kábítószer használó.
0: Szívjon, hát persze kábítószer használó. Hát az, de hát akkor mi van?
1: Jó, de a számomra az egy kérdés, hogy ugyanakkor például az alkohol az legális. Persze, és nagyon sokan kőkeményen tolják.
0: Hát sőt, az alkohol az egy nagyon nehezen menedzselhető szer, és már ráadásul ezt szétszabályoztuk. Tehát már annyira keményen próbáljuk valamilyen módon kordában tartani, persze nem Magyarország, mert nálunk azért inkább a pálinka kultusz erősödése, vagy erősítése az, ami egy fontos kihívás, ami tragédia egyébként, mert hogy az 50%-os alkoholnak a népszerűsítése egy amúgy is alkoholbetegekkel telített országban azért nem sok jóval kecsegtet a jövőre nézve. Itt inkább az a probléma, hogy nagyon nagy a rendetlenség a fejekben, a drog probléma, a drogjelenség, a drogbetegség, a drogfüggőség fogalmaknál. Én például függő vagyok, én a koffeintől tökre függöm, ha nem iszok reggel egy pohár kávét, akkor holott egész nap egyet iszok. Megittam reggel, mert nekem nem tudtam volna bejönni, nem tudnék beszélni, nem tudnék funkcionálni, de nem vagyok problémás. Akkor lennék problémás, hogyha betiltanák a kávét. Akkor nagyon problémás lennék, mert abban a pillanatban kéne találkozom kávé dillerekkel, rossz minőségű kávét főznék otthon valami elszívóval, hogy ki ne szagolja a szomszéd néni. Ugyanúgy, ha valaki mondjuk nikotinfüggő, az egy tök kemény függőség, mégsem problémás, csak egyre problémásabbá válik, a mai trendeket nézve, hamarosan kriminalizálni fogjuk a dohányzást, és előbb-utóbb bűncselekmény lesz belőle. Már most nagyon kemény szabálysértés követhet el valaki, hogyha rossz helyen dohányzik. Tehát megindult ez a folyamat is. az, hogy közben az Egyesült Államokban Colorado és Washington állam legalizálja a marihuánát, az azt is jelenti, hogy egy olyan hullám érkezik nyugatról, amiknek a vége itt is előbb-utóbb a legalizáció. Drogháborúnak vége, amit Nixon annak idén elkezdett, annak most itt a vége. Egy teljesen más típusú gondolkodást kellene elsajátítanunk, megnyitni az intézményrendszer kapuit a droghasználók felé, és azt mondja, hogy gyertek be, épüljetek fel, induljon el, de nincs intézményrendszer. És most már kapu sincsen, mert bezártuk a Józsefvárosi programot, bezárt a Hollenerne utcai program, a hepatitis C fertőzöttség ezen a szintéren elképesztő méreteket ölt, tehát ilyen országos szinten az injekciószer használó közel fele hepatitis C fertőzött,
1: Jézus,
0: amelyik mondjuk a Józsefvárosban 75-80%, tehát ilyen óriási járványügyi probléma, és közben bezárjuk a kapukat, és azt mondjuk, hogy nem tudtak bejönni. És épül a holokausz központ a fiumei sírkert mögött, majd a sírkert és a holokausz központ között mászkálnak ki az injekciós anyagosok a templom irányba, a temető irányába kvázi meghalni, mert egyébként nincsen program, ahol mehetnének. Tehát, hogy az a fajta kábítószer szintér, amelyik jelen

0: amelyik ráadásul sem hatásában, sem működésében nem hasonlít a marihuánához. Mégis ez a szer robban vidéken.
1: Jó a marketinge.
0: Hát meg nagyon olcsó, hát gondold, hogy 3-500 forint egy gramm. Ami azért is lehet kapni, nem úgy, mint a zöldet, tudod, hogy kóstolhatsz utána a heteket, hónapokat, mert mindenki azt
1: de
0: gondolja,
1: hogy... Tudom én, megvan a diszkó, vagy iskola, vagy ahol ezt lehet kapni?
0: Hát tulajdonképpen mostanra akkora lett a baj, hogy most már az iskolások állítják elő maguknak. Tehát megrendelik az internet segítségével a távoli Kínából a JVH nevű szert, ez egy por, összekeverik acetonnal, tudják, hogy mennyi kell nagyjából, ez egy folyadék lesz, majd utána ezt valamilyen orvosi zsájára, vagy akár csak, hogyha dohányra is, akkor varázsdohányként mehet tovább, ráspiccelik szintelen szaktalan, és akkor beleszívsz, és hogyha nincsen szerencséd, mert mondjuk sokkal nagyobb a hatóanyag tartalma, akkor egy slugtól felborulsz, de úgy rendesen. Az, aki mondjuk picit gyakorlottabb anyagos,
1: ezek azok,
0: az
1: akik aztán mesztelenül völtöznek.
0: Nem. A biofű, vagy műfű, vagy JVH, azért elsősorban, hogyha valaki túladagolja magát, akkor ez egy ájulás. És akkor ezért van az, hogy iskolákban mentőt hívnak, most már egyre többször halljuk azt, hogy iskolákba ki kell hívni a mentőt, mert a kis csávó nem tud magáról. És pedig csak beleszívott egy slukkot valamibe. A JVH, tehát maga a műfű, meg ez a probléma, ez egy nagyon súlyos probléma most. És mivel teljes egészében eltagadott, és az államszocialista rendszerhez hasonlóan kezelt lett a probléma, tehát nincs, illetve akkor van, hogyha talpra akarsz állni, hogyha Isten segítségével akarsz talpra állni, aztán a legjobb, az jó lehet, az nagyon tetszik nekünk, de azt mondjam, hogy jó gyakorlatok, modellek, progresszív modellek alapján kezelnénk, az eltűnt, holott mi voltunk az elsők a régióban, akik parti szervizszolgáltatásként az elektronikus zenei szintereken jelentünk meg, nagyon komoly ártomcsökkentő szolgáltatással, a svájci állam segítségével 96-tól indul a tűcsere program, de ezek mostanra mind elmentek abba az irányba, hogy azt megengedi magának egy Kocsis Máté nevű polgármester a Józsefvárosban, hogy kijelenti, hogy morálisan nem ért egyet a tűcsere programmal.
1: Ekkora ökörség.
0: Igen, tehát, de ez azt is jelenti, hogy embereket halálra ítéltünk. De persze, hogy tudja.
1: Tudja?
0: Persze. Ez a legmegdöbbentőbben nagyon pontosan tudja, hogy mit beszél. A kormányzati kommunikációban a kábítószerrel kapcsolatos stratégia az mérnöki pontossággal van kimérve. Megmérik, hogy melyik a legkirekesztettebb társadalmi csoport. Oké, kábítószer használók, oké, üssük őket. Stigmatizáljuk őket, kik vannak még benne, kék pont az, nagyon jó, üssük őket is, és ezzel igazából tőkét gyártanak önmaguk számára. De nem önkormányzati vagy józsefvárosi szinten van a siker, hanem országosan, hát Kocsis Máténak nem volt ellenfele Józsefvárosban, ember nincs, aki a nevét megmondaná a másik jelöltnek, annyira nincsen, itt országos szinten kellett levadászni. Az, hogy ebből lesz aztán később emberjogi per, hogy amúgy egyébként hogyan zártunk ki 3000 embert az ellátásból, és mondtuk azt, hogy sajnos ti meg fogtok halni, nem tudjuk, hogy mit használtok, rosszul is néztek ki, nagyon sajnáljuk, de nem kellett volna drogozni.
1: Jaj.
0: Nem kellett volna drogozni, és akkor ez. Az, hogy közben a vidéki városoknak a szélein, a cigány negyedekben hogyan bukkan fel az injekciós szerhasználat, és mellette a hepatitis C fertőzettség, és hogyan áll talpra egy olyan kép, amelyben egyesül a cigány, az anyagos, a fertőző, vagyis hogy mihez kezdünk majd ezzel, hogyha talpra áll ez a sztereotíp kép, és ad rá egy politikailag adekvát választ a Jobbik, miszerint azt akarod, hogy a gyerekedet megfertőzik a cigányok? Hogy mihez kezdünk ezzel, ezt nem tudom. De ez, az, ami Magyarországon kábítószer problémaként zajlik, az nagyon hasonlít a 90-es évekhez, amikor egy ismeretlen problémával állunk szemben. Leírtunk egy óriási kört, és megint ott állunk.
1: Visszajutottunk a...
0: Teljesen, a kezdőpont. És ott tartunk, hogy megint elmegyünk rádióba, tévékbe, és elmondjuk, hogy na, a kábítószerről szeretnénk beszélni. Mert egyszer már megoldottuk ezt a problémát, és jó nyomon voltunk, de most újra. Azt képzeld el, hogy vidéki családsegítősökkel beszélek, és mondják, hogy óriási a gond, mondják, hogy mindenhol herbálozásként, diózásként terjed az új típusú, új pszichoaktív szerhasználat, és mondom, hogy lemegyünk, mondom, vannak nyáltesztjeink, 15 perc alatt meg tudja nézni azt, hogy valaki fertőzötte. Az Estée Laudertől kaptuk őket ajándékba, hogy lemehetünk, nem, megmondták, hogy a HIV, az AIDS, a tűz,

0: Csere, és a nyelvtes szavakat nem ejthetjük ki. Ja jó, akkor jó, hát akkor hagyjuk. Tehát el vagyunk zárva ezektől a vonalaktól, mert megmondja a helyi önkormányzati képviselő polgármester, hogy Julika, itt ez nincs. Ide, itt kéne esd a szádon a kábítószer kérdés, ránk fordul a nagy szem, végünk lesz. Inkább halljanak meg. Vagy legyenek, nem, majd lesz valahogy, de nem, hát központú bázis nincs, igen. nincs. De hogy az a baj, hogy ez lesz ez a probléma.
1: És hát hogyha, van.
0: Hát igen, most már most is van.
1: Csak de, eszkalálódik.
0: Hát gondolod, hogy bezárt a Tűcsere program Józsefvárosban, és azóta mit tudunk róla? Semmit. A körút másik oldalán van a probléma. De ez egy rejtett problémává vált, és mint hogy a 90-es évek elején már van ez a probléma, és nem tud róla senki, ugyanúgy most is van ez a probléma, csak rejtett probléma.
1: Más médiában van erről szó?
0: Hát abban az esetben, amikor az RTL klub úgy érzi, hogy hallgatottság, nézettség adatokat kell növelni, akkor rányúl erre a témára, de azért korrekt módon szakmai szempontok alapján erről nem nagyon
1: lehet beszélni. Pedig a média az fontos dolog lenne, nem?
0: Hát nagyon fontos lenne, csak ugye az a baj, hogy annyira stigmatizált maga a kép, hogy ennek a kommunikációja nagyon kifinomult eszközöket kíván. Tehát az, hogy valaki képes legyen a kábítószer kérdésről úgy diskurzust folytatni, hogy ne megerősítse a beteg vagy bűnöző, vagy kirekesztett sztereotíp képeket, ehhez még ha nagyon jó képességű is valaki, akkor is éveket kell eltöltenie ezen a szintéren, nagyon jó mesterekkel.
1: Kóstolgatnak, hogy nyilván azért tolod ezt, mert te is érintett vagy?
0: Hát de a kriptodeviancia jelenség az élő izgalmas dolog, tehát hogyha mondjuk valamelyik pink ingemben a melegek emberi jogairól beszélnek, akkor lehet látni, hogy na, cukorka, a kis buzi. De az ember ezzel együtt él, ezzel a dologgal is, hogyha ügyes vagyok, ezt tudod használni, hogy persze azt gondolják, hogy érintett. De azért, hogyha sokat kommunikál valaki ebben a kérdésben, akkor lehet nagyon szépen mozgatni a szálakat úgy, hogy meg ne kérdezze valaki, hogy ne merje megkérdezni, mint mondjuk olyan tette egyszer Havas Henrik, volt annyira bátor, hogy nem is értem, hogy volt ennyi esze, hogy a Dénes Balástól megkérdezte élőben, hogy azt akkor ez a drogok voltak-e? És akkor mondja Balázs, hogy huha, és akkor mondja Havas Henrik, hogy hát azt mondja, lehetek provokatív, nem? Na. És akkor mondja Adélyes Balázs, hogy aha, persze, én is lehetek. Mi között hozzá? És akkor ennyi volt a kérdéskör. De hogy azért eddig jobb nem eljutni a tévé műsorkészítőnek. Én nekem nem volt még ilyen, hogy megkérdezték volna élőben, amit persze az ember nagyon másként reagál le. Tehát, hogy lehet, hogy megkérdezném én is, hogy is, reggel kiverted? Mert hogy ez oda tartozik kb. De lehet, hogy azt mondanám, hogy igen, próbáltam szereket, szívtam már ezt a füvet. Tehát, hogy ez ilyen nagyon, nagyon szintér kérdése, de azt gondolom, hogy egyre nagyobb őszinteségre lenne szükségünk ebben, és hogy az a fajta álszentség, ami jellemzi a drogdiskurzust, azt be kell most már fejeznünk. Tehát így nagyon nagy a károk, nagyon nagy társadalmi károkat okoz, mind az alkohol, mind pedig az új pszichoaktív szer robbanás, ilyen soha nem látott probléma, és hogy közben az az érdekes, hogy ahogyan az egész nekem egy ilyen egyetemi jó melónak indult, valahogy az elmúlt 10 év során olyan hivatássá vált, amiből nem nagyon tudok most már így kilépni. Tehát, hogy minden jobban látja az ember azt, hogy hogyan távolodunk attól az európai gondolattól, hogy mindenkinek jár a segítség, és attól, hogy te snowboardozással törted szét a lábad, attól ugyanúgy fogunk neked segíteni, mi, akik nem snowboardozunk. Ugyanígy, hogyha te injekciószerhasználó vagy, neked ugyanolyan szolgáltatást kell kapnod, mint bárki másnak, és hogy el kell szakadnunk attól a képtől, hogy egy ilyen várfal tetején állunk, lent vannak az anyagosok, és üvöltünk, hogy gyertek be az anyátok úristen itt végre, mire ők szólnak, hogy de hát nincsen kapu. És akkor leszólunk, hogy pofázni azt tudtak. És hogy nem engedjük be őket. És hogy valamilyen módon egy társadalomnak a működését nagyon jól leképezi azt, hogy hogyan nyúl a kábítószer kérdéshez.
1: Persze, sok mindent elárulom, és sok nyilván vannak áthallások.
0: Igen, és a mi kormányzatunk az utóbbi időben annyira síralmasan és szégyenletesen kezeli ezt a kérdést, annyira álszent módon, hogy ez egyre dühítőbb.
1: Egyre dühös, dühítőbb. Dühös vagy.
0: Hát inkább be tudom magam rántani ezeken a dolgokon néha.
1: Jó. A lassan véget ér a műsor. Akkor most van hétfőn reggel műsorod a Tilosba, de az nem erre fókuszál a kérdésre.
0: Nem, a Héttérítő az teljes egészében közéleti műsor. Ott fölbukkan a drog, mint kérdéskör, de a Héttérítőnek a küldetése az más, mint a drogdiskurzusnak a generálása. A Héttérítő küldetése az, azt gondolom, hogy valamilyen módon annak a felelősségnek a megnyilvánulása, hogy mi, akik nagyon szabadok vagyunk, és szabadon rádiózhatunk, valamilyen csoda folytán engednek rádiózni hétfő reggel, amit amúgy én magam sem értek mindig, hogy ez hogyan lehetséges, de hogy a felelősségünk az, hogy másokat is sokkal szabadabbá tegyünk. És hogy szerintem ez viszi előre a Héttérítőt, és ezért jó leülni hétfő reggel a mikrofonhoz, és ezért is dolgozom olyanokkal a Héttérítőben, akik nagyon bátrak, és lemernek ülni hétfő reggel, és azt mondani, amit gondolnak.
1: Ez egy nehéz időszak, amikor elindul a hét pedig.
0: Igen.
1: A legtöbb ember hétfőn lesz öngyilkos.
0: Hát ezért is felelősségünk a Héttérítőben, hogy akkor talán nem, hogyha hallgatják és látják, hogy amúgy mennyire szép az élet, mert meg tök szép.
1: Amikor nem rádiózol és nem szociológus vagy, akkor mit csinálsz, hobbi?
0: Hát a kegytárgyak azok elviszik azért ezt.
1: És akkor így mész ilyen ecseri, vagy pecsában megszűnt.
0: Hát bakancsost átböngészem, de én azt gondolom, hogy nekem én azon kevés szerencsések egyike vagyok. Nincs. Ezek elmennek. Ezek elmennek, az a lényeg.
1: Ez így megy keresztül rajta. Tehát nem valami nagy raktárba. Hello!
2: Sziasztok, jó reggelt, kicsit vagyok. Nekem csak egy kérdésem van ezzel az egészen kapcsolatban, hogy te azt mondod, hogy az elmúlt 5 évben 95%-ban leépítik. Az elmúlt 10 évben leépítik ezeket a programokat. És te, mint aki ebben nem is hivatásként, hanem mint életcélként kezeled, hogy éled ezt meg, hogy látod, hogy a világ, vagy nem a világ, de legalább Magyarország az így, vagy a Magyarország felelős vezetői ellenet fordulnak?
0: Hát rosszul, de...
1: Hát most mire gondoltál, hogy mit fog mondani?
0: Hát az van egyébként, hogy...
2: De amúgy hát kérdés, nem tudom.
0: De abból a szempontból érdekes a kérdés, hogy amúgy... Tehát rosszul élem meg, de ugyanakkor meg érzem megint azt, amit a 90-es évek végén, hogy van egy progresszív tér, ahová amúgy meg onnantól kezdve, hogy elkezdtek szűkülni a pályázati források, megint a legjobb képességű, leginnovatív módon gondolkodó emberek érkeznek ismét a szcénánkba. Tehát, hogy persze nagy veszteségként élem meg rosszul, de hogy abban is bízok azért, hogy meg tudjuk még változtatni ezt az irányt valamilyen módon, és hogy előbb-utóbb megbukik ez a rendszer.
2: Aha, és akkor tehát mindig van remény oldalon.
0: Így van, meg hát csak kár, hogy harcolni kell. Kár, hogy nem lehet rendesen dolgozni.
1: Elvisz sok energiát.
0: Rengeteget. Ezért zártuk be a Tűcsere programot. Nem azért, mert Kocsis Máté bezáratta, mert annyi energiát vitt el a vele való hadakozás, hogy akkor a többi programunk bukott volna meg.
2: Köszönöm, további.
1: Okay.
0: Csak annyit erre a hobbira, hogy gyakran fel szokott merülni, hogy én azon szerencsések egyike vagyok, akinek teljes egészében a hobbija, meg a munkája egymásra fekszik. Tehát, hogy én teljesen, amikor dolgoznom kell, akkor 90%-ban azt én nagyon örömszerűen élem meg, és hogy ez nem szerencsém, mert egy tök tudatos törekvés volt. Amikor autószerelőnek tanultam, és reggel fel kellett kelni 5-kor, hogy 6 órára beérjek a szakma gyakorlatra, akkor az ágyon ülve megfogadtam, hogy soha az életben, ha egyszer felnövök, ezt nem fogom vállalni, mert hogy belehalok. És hogy azon fogok mindig dolgozni, hogy akkor keljek föl, amikor föl kell kelnem, de hogy örömmel keljek föl, hogy na, milyen jó meló lesz ma. És hogy szerintem valahogy ez az, amikor a hobbi így összefolyik a melóval.
1: Szerencsés ember vagy.
0: Ja, igen, ezért mondtam, hogy...
1: Arisztokratikus attitűd, de jó. Sok sikert.
0: Köszönöm.
1: A Tilos Rádió haza és haladás vendégünk Dávid Fecó volt, aki Tilos Rádiós szociológus. Hogy definiálj, mi
0: a most a legújabb, amit kitaláltam magamnak, az a biopolitikai szakértő.
1: Biopolitikai szakértőnk. Ozzi volt itt, aki érzékenyen keverte a dolgokat. Tilos Rádió, Manfredman. Köszi, hello!

galaxis utikalauz stopposoknak. Messze, kinn a galaxis nyugati spirálkarjának soha fel nem térképezett, Isten háta mögötti zugában található egy sehol sem jegyzett sárga nap. Durván 9 millió mérföldre tőle kering egy tökéletesen jelentéktelen, kékes-zöld bolygócska, melynek majomtól eredő civilizációja oly döbbenetesen primitív, hogy a kvarcórát még mindig pompás dolognak tartja. Ez a bolygó a következő problémával küzd, vagy inkább küzdött. Az ott élők többsége ideje nagy részében boldogtalan volt. Számos megoldást javasoltak a probléma gyógyítására, ezek azonban többnyire zöld és piros hasú papírok mozgásához kapcsolódtak, ami meglepő, hiszen végül is nem a színes papírok voltak boldogtalanok. Így hát fennmaradt a probléma. Jókora tömegek voltak elkeseredve, és sokan közülük nyomorúságosan érezték magukat, még azok is, akiknek volt kvarcórájuk. Többen mindinkább úgy vélték, hogy kár volt lejönni a fáról. Mások egyenesen azt állították, hogy felmenni is kár volt rá, jobb lett volna, ha ki se bújnak az óceánból. Ám egy csütörtöki napon, csaknem 2000 évvel azután, hogy valakit felszögeztek a fára, mert azt mondta, milyen remek is lenne, ha az emberek a változatosság kedvéért kedvesek volnának egymáshoz, egy Rickmansdorfi kávéházban magányosan üldögélő lány rájött, hol volt kezdettől fogva a hiba, és hogyan lehetne a világot kellemessé és szépé tenni. A megoldás ezúttal helyes volt, bevált volna, és még csak föl se szögeztek volna senkit sehová. Bármi szomorú is, a leány nem jutott el a telefonig, hogy beszámolhasson valakinek a felfedezésről, mert egy szörnyen ostoba katasztrófa meggátolta benne. A megoldás így mindörökre elveszett. Ez a történet nem a leányról szól. Ez a történet a szörnyen ostoba katasztrófáról és egy némely következményéről szól. Ez a történet emellett egy könyvről is szól, melynek címe Galaxis utikalauz stopposoknak. Ez nem földi könyv, sosem adták ki a Földön, és a szörnyű katasztrófát megelőzően egyetlen földi halandó se látta, vagy hallott róla. A könyv mindazonáltal szerfelett figyelemre méltó. Valószínűleg ez a legfigyelemreméltóbb könyv, ami csak napvilágot látott a Kisgöncöl óriási kiadó hivatalainak gondozásában, bár a földlakók ezekről se hallottak. Ez a könyv nem csupán hallatlanul figyelemreméltó, hanem elképesztően sikeres is. Népszerűbb, mint a mennyei házi mindentudó, jobban fogy, mint a 63 további figura súlytalanság esetére című illusztrált kiadvány, és ellentmondásosabb, mint Ólon Kalip Híd filozófiai bombaként robbanó trilógiája, a Hol tévedett Isten, a Még néhány Isten legsúlyosabb tévedéseiből, és a Végül is kicsoda ez az Isten egyáltalán. A galaxis külső keleti peremének néhány liberálisabb civilizációja számára a galaxis utikalauz már kiszorította a hatalmas Enciklopédia Galaktikát, és egyedül tölti be az összes tudás és bölcsesség tárházának szerepét, mert noha sok benne a hézag, és tele van kétes, de legalábbis üvöltően pontatlan adattal, két fontos vonatkozásban felülmúlja kevésbé szárnyaló elődeit. Egyrészt némileg olcsóbb. Másrészt borítóján a következő szavak láthatók szép nagy betűkkel szedve. Ne ess pánikba! Ez a történet, mely a szörnyen ostoba csütörtökről és rendkívüli következményeiről, valamint arról a szövevényes kapcsolatról szól, mely e következményeket összefűzi e figyelemreméltó könyvvel, egyszerűen kezdődik. Ez a történet egy házzal kezdődik.

0: Első fejezet. A ház a falu szélén állt egy enyhe emelkedőn. Magányos épület volt, kilátással a szélesen elterülő tanyavilágra. Az égvilágon semmi feltűnő sem volt rajta. Úgy 30 éves, szögletesen guggoló téglaépület volt, 4 utcai ablakkal, s olyan méretekkel és arányokkal, melyek többé-kevésbé megbízhatóan kivívták szinte mindenki nem tetszését. Arthur Dent volt az egyetlen személy, akinek jelentett valamit a ház, és neki is csak azért, mert történetesen ő lakott benne. Körülbelül 3 éve lakott itt, azóta, hogy kiköltözött Londonból, mert idegesítőnek és zavarónak találta. Ő is 30 éves lehetett, magas, sötét hajú, és sohasem igazán nyugodt. Leginkább az nyugtalanította, hogy az emberek folyton megkérdezték tőle, mitől olyan nyugtalan. A helyi rádiónál dolgozott, melyről gyakran mondta barátainak, hogy sokkal érdekesebb annál, ahogy ők látják. Igaza volt. Barátai általában hirdetésekkel foglalkoztak. Szerdán egész éjjel zuhogott az eső. A ház előtt az ösvény nedves volt és sáros, de a csütörtök reggeli nap tisztán ragyogva virradt fel Arthur Dent házára. Mint később kiderült, utoljára. Arthur még nem fogta fel teljesen, hogy a tanács le akarja rombolni a házát, hogy gyorsforgalmi utat építsen a helyére. Csütörtökön reggel 8-kor Arthur nem érezte igazán jól magát. Kábán ébredt, kibújt az ágyból, bálvatagon kóvályogott a szobában, ablakot nyitott, meglátott egy buldózert, belebújt a papucsába, és a fürdőszobába trappolt mosdani. Fogkréma fogkefére, megvan, sikálás. Borotválkozó tükör a plafonra mered. Arthur beállítja, a tükörben felvillan a másik buldózer képe a fürdőszoba ablakán át. A tükör beállítása jó, Arthur borostáit tükrözi. Arthur leborotválja őket, mosdik, törülközik, kitrappol a konyhába, hogy bekapjon valami jó ízűt. Kanna, villásdugó, tej, kávé, ásítás. Átvillan a fején a szó, buldózer. Hogy jön ez ide? A buldózer a konyhaablak túloldalán meglehetősen hatalmas jószág. Arthur rámered. Sárga. Gondolja, és a hálószobába trappol öltözni. Útban a hálószoba felé megáll, hogy igyék egy jókora pohár vizet, majd még egyet. Másnaposságára gyanakszik. Mitől is másnapos? Ivott volna az elmúlt éjjel? Föltehetőleg. Fölvillan valami a borotválkozó tükörben. Sárga. Gondolja, és kitrappol a hálószobába. Megáll, és elgondolkozik. A kocsma, gondolja. Hűha, a kocsma. Halványan rémlik, hogy dühös volt méghozzá valami nagyon fontos dolog miatt. Mindenkinek mesélte, gyanítható, hogy hosszasan mesélte mindenkinek, legtisztább vizuális emlékei a többi ember arcára fagyott üveges pillantásokra vonatkoznak. Valami új gyorsforgalmi útról volt szó, melyet akkor fedezett fel. Hónapok óta lehetett hallani róla, de valahogy senki se tudott róla semmit. Nevetséges. Még egy hatalmas korty víz. Majd elrendeződik az ügy, magától gondolja, a tanács ezúttal elvetette a súlykot. Majd elrendeződik. Úristen, micsoda borzasztó másnaposságba kerül ez neki. Belenéz a hálószoba tükörbe. Kiölti a nyelvét. Sárga, gondolja. Átvillan a fején a szó. Sárga. Vajon hogy jön ez ide? 15 másodperc múlva Arthur a háza előtt fekszik, egy hatalmas sárga buldózer útjában, mely a kerti ösvényen halad fölfelé. Ahogy mondani szokás, Mr. L. Prosser is csak ember volt. Más szavakkal szénalapú kétlábú életformához tartozott, mely a majomtól ered. Még pontosabban 40 éves volt, kövér és elhanyagolt. A helyi tanácsnál dolgozott. Érdekes tény, hogy Genghis Khan egyenes leszármazottja volt férfiágon, bár erről ő maga sem tudott. A közbülső generációk és a faji keveredés úgy összekuszálták a génjeit, hogy nem is maradtak kifejezetten mongolos vonásai. Csupán tömzsi testalkata, valamint a kis szörme kalapok iránti vonzalma utalt csökevényesen a nagyhatalmú ősökre. Szó sincs róla, Mr. Prosser nem volt harcos alkat. Ideges volt, és gondterhelt. Aznap éppen különösen gondterhelt volt, mivel súlyos akadály gátolt a munkája elvégzésében, abban, hogy még naplemente előtt eltakarítassa Arthur Dent házát az útból. Ugyan már, Mr. Dent, mondta. Maga is tudja, hogy nem nyerhet. Nem fekhet itt a buldózer útjában az idők végezetéig. Mr. Prosser szerette volna, ha szemei szúrós határozottsággal merednek Arthurra, azok azonban fütyültek rá. Arthur a sárban feküdt.
1: Benne vagyok, fröcsögte. Majd meglátjuk, kirosdásodik el hamarabb.
0: Attól tartok, bele kell törődnie, mondta Mr. Prosser, miközben kis szörmek alapját markolázta, és körbe-körbe gyűlögette a feje búbján. A gyorsforgalmi utat meg kell építeni, és meg is építjük. Most hallok erről először, mondta Arthur. Már miért kellene megépítenie? Mr. Prosser fenyegette egy darabig Arthurt az ujjával, majd abba hagyta. Hogy miért kell megépíteni? Mondta. Ez gyorsforgalmi út lesz. A gyorsforgalmi utakat pedig építeni kell. A gyorsforgalmi utak olyan eszközök, melyek lehetővé teszik, hogy egyesek A-ból B-be rohanhassanak, míg mások B-ből A-ba rohannak. Azok az emberek, akik az A és B pontok közötti tetszőleges C helyen élnek, gyakran eltűnődnek rajta. Vajon mi lehet olyan remek A-ban, hogy annyian odasereglenek B-ből? És hogy mi lehet olyan remek B-ben, hogy annyian odasereglenek A-ból? A C-beliek leginkább azt szeretnék, ha a népek egyszer s mindenkorra eldöntenék végre, hogy hol a fenében akarnak lenni tulajdonképpen. Mr. Prosser D-ben szeretett volna. Teljesen mindegy volt számára, hol is van az a D, feltéve, hogy A-tól, B-től és C-től is igen-igen messze van. Szép kis kunyhót építene oda, fejszékkel az ajtó fölött, és kellemesen eltölteni az időt E-ben, mely nem más, mint a D-hez legközelebb eső kocsma. A felesége persze jobban szeretné a futórózsát, de ő marad a fejszéknél. Fogalma sincs, hogy miért, egyszerűen szereti a fejszéket. Mr. Prosser elvörösödött a buldózer vezető gúnyos vigyorának keresztüzében. Mr. Prosser áthelyezte testcsúlyát egyik lábáról a másikra, de az is ugyanolyan kényelmetlen volt. Valaki döbbenetes alkalmatlanságról tett itt tanúbizonyságot. Mr. Prosser erősen remélte, hogy ez a valaki nem ő volt. Magának is joga volt hozzá, hogy javaslatokat tegyen, vagy tiltakozás jelentsen be a kellő időben, jegyezte meg.
1: A kellő időben mi? Süvöltötte Arthur. A kellő időben?
0: Akkor hallottam először az egészről, amikor beállított ide egy munkás tegnap. Megkérdeztem, azért jött-e, hogy megpucolja az ablakot, mire ő azt felelte, hogy nem, hanem hogy szétrombolja a házat.
1: Persze nem ezzel kezdte, dehogy.
0: Előbb letörölt pár ablakot, s megvágott 5 fontra. Csak aztán mondta meg.
2: De, Mr. Dent, a tervek az elmúlt 9 hónapban rendelkezésére álltak a helyi tervezőirodában.
0: Ó, hogyne. És én is egyenesen oda mentem, hogy megnézzem őket. Mihelyest hallottam a dologról. Tehát tegnap délután. Maguk aztán nem erőlködtek valami nagyon, hogy felhívják rájuk a figyelmet, ugye? Úgy értem, hogy például szóltak volna valakinek, vagy ilyesmi.
2: De hiszen a tervek ki voltak állítva.
1: Ki voltak állítva?
0: Éppenséggel a pincébe kellett mennem, hogy megtaláljam őket. Ott van a kiállítási részleg.
1: Zseblámpával!
0: Talán leszakadt a villanyvezeték.
1: Meg a lépcső!
2: Nézze, végül is megtalálta a feljegyzést, nem?
0: Ó, hogyne, felelte Arthur. Megtaláltam. Egy használaton kívüli WC-ben elsuhasztott, bezárt iratszekrény fenekén volt kiállítva, az ajtón a következő felirattal. Vigyázz, a leopárd harap!
2: A fejük fölött elúszott egy felhő. Árnyékot vetett Arthur Dentre, amint könyökére támaszkodva hevert a hideg sárban. Mr. Prosser összeráncolta a szemöldökét.
0: Nem mintha szép ház volna, jegyezte meg. Sajnálom, nekem például tetszik.
2: A gyorsforgalmi út is tetszeni fog.
1: Ó, fogja már be, mondta Arthur Dent. Fogja be, és menjen a francba innen a rohadt gyorsforgalmi útjával együtt. Maga is tudja, hogy ezúttal elvetették a súlykot. Mr. Prosser szája néhányszor kinyílt és becsukódott, míg elméjén megmagyarázhatatlan, ám kifejezetten vonzó képsor futott át. Arthur Dent háza, amint a lángok emésztik, miközben maga Arthur sikoltozva menekül a lángoló romok közül, és a hátából legalább három súlyos dárdanyele mered ki. Mr. Prosser gyakran üldözték ilyen képzetek, és meglehetősen nyugtalan volt miattuk. Hebegni kezdett, majd összeszedte magát. Mr. Dent szólt.
0: Mi van? Mondta Arthur.
1: Hadd szolgáljak némi tényszerű felvilágosítással. Van-e fogalma arról, mekkora kárt szenvedne a buldózer, ha simán keresztül engedném magán?
0: Nincs.
1: Mekkorát? Kérdezte Arthur. Semekkorát, felelte Mr. Prosser, és idegesen odább csörtetett, azon gondolkodva, miért is tölti be a fejét ezer meg ezer szőrös lovas, aki mind ővele üvöltözik. Érdekes egybeesés folytán a semekkora azt is pontosan tükrözi, mekkora esélyt tulajdonított volna a majomtól származó Arthur Dent annak, hogy egyik legközelebbi barátja korán sem a majomtól származik, de még csak nem is Guildford városából, amit általában állítani szokott, hanem Betelgeuse mellől egy kis bolygóról. Arthur Dent ezt soha se gyanította volna. Arthur Dent barátja mintegy 15 évvel ezelőtt érkezett a földre, és keményen dolgozott, hogy beilleszkedjék az ottani társadalomba. El kell ismerni, sikeresen. Így például mind a 15 évet azzal töltötte, hogy állástalan színésznek adta ki magát, ami eléggé hihető is volt. Csupán egy bakit követett el, mert kissé összecsapta az előkészítő kutatásokat. Előzetes információi alapján úgy vélte, hogy a Fort Prefect név kellemesen feltűnésmentes lesz. Nem volt feltűnően magas, vonásai megkapóak voltak, de nem feltűnően csinosak. Drótmerev, vöröses szőke haját a halántékából hátra fésülte. Arcbőre olyan benyomást keltett, mintha hátra húzódna az orrától. Volt benne valami alig érezhetően különös, de nehéz lett volna megállapítani, hogy mi az. Talán az, hogy nem pislogott elég gyakran, s akik egy darabig beszélgettek vele, azok előbb-utóbb helyette is könnyezni kezdtek. Talán az, hogy kicsivel szélesebben mosolygott a kelleténél, amitől az embereknek az a zavaró érzésük támadt, hogy Ford mindjárt a torkuknak ugrik. Legtöbb földön szerzett barátja szerint különc volt, de ártalmatlan. Féktelen dugaj, fura szokásokkal. Gyakran állított be hivatlanul egyetemi fogadásokra. Ilyenkor egy-kettőre berúgott, és hozzálátott, hogy bohócot csináljon az összes asztrofizikusból, akit előtalált, amit csak ki nem rúgták. Időnként erőt vett rajta az ábrándozás, és úgy bámult bele az égbe, mintha hipnotizálnák. Ha ilyenkor megkérdezték, hogy mit csinál, némi zavart röstelkedés után elvigyorodott, és viccelni próbált. Repülőcsészehajakat keresek, mire mindenki nevetett, és megkérdezték tőle, hogy miféléket. Zöldeket, vigyorgott, fenyegetően Ford, hahotázott egyet, majd sietve betért a legközelebbi kocsmába, ahol egyik hatalmas rundot a másik után rendelte. Az ilyen esték általában rosszul végződtek. Ford teljesen elázott a viszkitől, félrehúzódott egy sarokba valami lánnyal, és arról zagyvált neki, hogy a repülő csészehaj színe egy szóra nem is olyan fontos. Amikor pedig félig bénán támolygott hazafelé a néptelen utcákon, megkérdezte az arra járó rendőröket, nem ismerik-e véletlenül az utat a Betelgeuse-hoz. Amire a rendőrök azt felelték,
3: nem gondolja, uram, hogy ideje volna hazamenni?
1: Éppen azt próbálom, hangzott minden esetben Ford válasza. A valóságban, amikor az égre merett, teljesen mindegy volt neki, hogy miféle csészehaj jön. Csak azért mondott mindig zöldet, mert ez volt a Betelgeuse kereskedelmi felderítő naszádjainak a hagyományos színe. Ford elkeseredetten várta, hogy bármiféle repülő csészehaj érkezzék, mert 15 év roppant hosszú idő ahhoz, hogy megrekedjék valahol az ember. Hát még akkor, ha ezt olyan észbontóan unalmas helyen teszi, mint amilyen a föld.
2: Ford már csak azért is várta a repülőcsészealjakat, mert tudta, hogyan nincse magához őket, és hogyan kell felkéreckedni rájuk. Tudta, hogyan nézheti meg a világegyetem összes csodáját, kevesebb, mint napi 30 elter dollárért. Mert Ford Prefect valójában annak a szerfelett figyelemre méltó könyvnek, a Galaxis Utikalóznak az utazó informátora volt.

0: jótékonysági felhívás következik, adj, hogy adhassunk, kérünk járulj hozzá te is a Tilos Rádió működési költségeihez, személyi jövedelemadód 1%-ának felajánlásával. A Tilos Kulturális Alapítvány adószáma 1800024 54 kötőjel 2 kötőjel 43. Jótékonysági felhívást hallottatok.
1: Ez pedig a
2: nemzeti felkelés.
1: Nagyon jó. Na kérem szépen, tehát itt vagyunk a csillagászkodás és a scifiskedés kellős közepén, és lelkesen várjuk Simon Tamás csillagász
2: megjövetelét. Beígért vendégünket.
1: Igen, aki aztán az összes lehetséges homályt eloszlatja majd ebben a kérdéskörben, és hát ilyen homályok, legalábbis az én fejemben, de Bence is azt vallotta, hogy az ő fejében is azért vannak. Mindazonáltal valamit akartál, valami megjegyzést akartál tenni, amit nem voltam hajlandó meghallgatni. Most viszont megteheted. Valamit tudom. Fel akartál vetni valamit.
3: Igen, arra gondoltam, hogy vajon a házigazdánk, illetve vezérlő csillagunk Balázs megérkeztéig, illetve a vendégünk megérkeztéig, hogyan tudnánk úgy tréfásan beszélgetni is, és témánál is maradni, hogy egyeközben ne áruljuk el teljes tudatlanságunkat a témával kapcsolatban.
1: Ez mindenképpen menni fog, de valamit konkrétan.
3: Igen, arra gondoltam, hogy az lehetne talán elemezni a hallgatókkal, és majd remélhetőleg a vendéggel, illetve Balázsal is, hogy melyik a legjobb módja a csillagválasztásnak? Tehát hogyan érdemes csillagot választani?
1: Hogyha mondjuk az ember abban a véletlen helyzetben kerül, egy négy ökör által vontatott szekéren zötyög valahol a Solti síkság egyik részében egy Erzsike nevű fiatal lány
3: pontosan
1: vállát átölelve, akkor hogyan jár el ebben
3: igen,
1: a tekintetben?
3: Igen,
1: tehát hogy hogyan azonosítják, mi az a csillag, amit választottak konkrétan?
3: Meg melyik csillagot érdemes választani? Nyilván nem a legkomolyabb szebest hajnalcsillag az,
1: hát persze, hogy nem,
3: egy magára kell, valamit adó csillagválasztó rábök.
1: Ami félig balra ott elő, ugye a sok másik között hogy a leghalványabban pislog, mondjuk így.
3: Hát ez meg a másik véglet, tehát azt egy kicsit kedvezőtlenebb időjárási körülmények között aztán később nem lehet újra azonosítani, tehát egyedi is legyen, lehetőség szerint legyen meg bennünk az a tudat, hogy rajtunk kívül kevesen választják ugyanazt igen a csillagot, amire mi rábögtünk, viszont aggálytalanul fel is lehessen idézni később a pozícióját, és ne okozzon komoly fejtörést.
1: Hát először is van itt egy alapprobléma, hogy Erzsike és mi hogyan tudunk abban megegyezni, és hogyan lehetünk bizonyosak abban, hogy helyesen egyeztünk meg abban, hogy az-az. Tehát, hogy hogyan... Tehát,
3: itt
1: hogy,
3: már, tehát először igen. Erzsikét kell helyesen választani.
1: Igen, hát kell egy helyesen megválasztott Erzsike, induljunk ki ebből, igen. És hát ez persze Erzsike felül nézve egy helyesen megválasztott mi, ugye? Kell ehhez, de most tegyük fel.
3: Azt, hogy Erzsike helyesen választott, azt azért nem...
1: Azt ne vonjuk kétségbe. Jó, Erzsike helyesen választott, amikor minket választott, úgyhogy ott ülünk a kölcsönösen helyesen megválasztott két ember a négy okros szekéren, igen. Na most szóval én nekem már, amikor ezt a verset már tanultak, akkor is olyan gyanús volt, hogy de hát igen, de hát honnan tudták, hogy mert ugye egy ilyen nagyhangú Petőfi Sándor, ugye, hogy vegyünk egy példát, az ugye hát azt mondja, hogy az legyen az, és akkor oda bújt, és akkor Erzsikát valószínűleg ilyen engedékeny azt mondja, hogy jó, legyen az, de hát hogy melyik az. Tehát hogy azt, tehát hogy kell megjelölni, tehát hogy a szabad szemmel szemlélődő ember meg tudja jelölni a csillagnak, hát mert nyilván valamilyen koordináták között helyezkedik el a választandó csillag, és hát nyilván szakszerű körülmények között, tehát hogyha egy olyan távcsővel nézzük ezt a csillagot, amely távcső mondjuk így be van négyzetrácsozva, és a négyzetrács az egyik oldalon, mint a saktáblán ugye számok, másik oldalon betűk vannak, és akkor azt lehet mondani, hogy a Nyö 937-est választottuk, ez így oké, de...
3: Én inkább máshogy gondolom.
1: Na, tehát, igen.
3: Van néhány alapfeltétel a csillagválasztáshoz, illetve néhány olyan körülmény, amit figyelembe kell venni. Egyrészt nyilván augusztusi éjszakán kell csillagot választani, akkor áll a rendelkezésre a legnagyobb kínálata csillagválasztáshoz.
1: És minél közelebb az egyenlítő, ez is ajánlatos, nem?
3: Mert annál tovább tudjuk a későbbiekben is felfedezni. Viszont a másik az, hogy olyan túlon túl gyakran nem érdemes a saját csillagunkat se újra felidézni, se mondjuk másikat választani, hiszen akkor magának a csillagválasztásnak is devalválódik valamennyire.
1: Ez teljesen igaz.
3: Értéket. Maradjunk, először szabjuk meg a csillagválasztások évi lehetséges számát.
1: Hát nézzem, mindenképp, hát egy igen, sőt, hát én azt mondtam volna, hogy egy emberöltő alatti csillagválasztások számosra lehet olyan túl sok.
3: Hát pontosan, mert az ugye az Erzsike választásunknak az érvényességét volna kétségbe.
1: Tehát, hogyha az Erzsike szám, tehát hogyha a négyzetgyököt vont Erzsike számból indulunk ki, esetleg valamiféle együttható segítségével, vagy mondjuk az általam egyetlen ismertet, a pit tudom ugye mondani, akkor esetleg eljuthatunk úgy egy olyan ideális számhoz, ami maximálja.
3: Maradjunk annál, hogy Erzsikét már jól választottunk, és a csillagválasztás ezek után mindig ugyan, tehát egyszer fűződik Erzsikéhez, majd a csillagválasztás évfordulóin
1: kerekszámú évfordulóin.
3: Egyre jobban és jobban eső érzéssel megejtett felidézése az, ami
1: de hát se úgy gondolod, hogy mit tudom én, a 16. évfordulón is felidézzük, vagy évről évre kell szerinted felidézni?
3: Hát én szerintem az lenne a helyes. Nyilván 10 éves évfordulóig évente, aztán pedig a tévente, hogy...
1: Igen, és aztán mit tudom, az 50. évfordulótól.
3: Ott kétszer.
1: Ebből a második halálunk órájában.
3: Igen, de még azon... gondolkodtam, hogy azért a mezei és átlagos csillagválasztó, amik közé potenciálisan magunkat is sorolom, ugye elég kevés azonosítható csillagképet tud az égbolton.
1: Igen.
3: Megjelölni, maradjunk
1: tulajdonképpen.
3: A göncölcekér, fiascsuk, esthajnal csillag, én ezt a hármast jelöltem ki magamnak.
1: És ha nagyon buták vagyunk, akkor a holdat is választhatjuk, de azt hihetjük, hogy az is csillag.
3: Na, talán kapunk valami támpontot. Haló, szia!
4: Szerintetek ennek a csillagnak van valami köze, mert azért szerintem rossz úton jártak, mert valamiféle örök naptárból ki kéne azt számolni, hogy ki milyen csillag alatt született.
1: Igen, de mondjuk, de hogy azt már milyen értelemben, hogy milyen csillagképben, nem minden csillag, nem milyen
4: hát
1: csillagképben.
4: Hát azt mondja, mi van, aki ilyen szerencsés csillag alatt született, meg igen. Ilyen, úgy lehetne meghatározni.
3: Ez igaz.
4: De pontosabban, hogy kinek melyik a csillaga.
1: Hát majd, hogyha megjön a csillagász vendégünk, akkor majd a szerencsés csillagzat fogalmát természetesen majd egyértelműen definiálni.
3: Igen, tehát ezt a kérdést neki szegezzük.
1: Úgyhogy ezt majd de ez nagyon jó, hogy ezt így mondod. És akkor igen, tehát hogyha ez megvan, igen, tehát hogyha megállapítottuk, hogy mondjuk szerencsétlen csillagzat alatt születtünk, akkor mi a teendő?
4: Igen, mert azért biztos erre is manapság már lehet valami, tehát érted, csak a harmadik évetőtől vagyunk.
3: Az a felvetés egyébként, ami most mondtál, tehát hogy készüljünk a csillagválasztáshoz külön listákkal a szerencsés, illetve a szerencsétlen csillagokról, ez például egy megalapozott felvetés szerintem.
1: Igen, csak hát ez a spontanitáson egy kicsit gyengít, tehát hogyha...
4: Hát persze, nyilván ezzel feleződnek a dolgok, vagy nem tudom az arányt, hogy milyen a szerencsés, illetve a szerencsétlen, de nem hiszem, hogy valaki direkt válasz szerencsétlen csillagot, ha csak nem tudja esetleg, hogy az szerencsés vagy szerencsétlen.
3: Szerintem véletlenül szerencsétlen csillagot választani sem túl kellemes.
4: Mondjuk az lehet elcsábul olyan szépen csillag, érted, egy augusztus éjszak, és nem is tudja, hogy szerencsétlen.
3: Hát igen.
1: Igen, ez nagy probléma lett. Egy kicsit nehezíti az eljárást, hogy ugye az ökrök már türelmetlenül fújtatnak és dobognak, és akkor azt kell mondanod Erzsikének, hogy bocs, haza kell mennem a laptopomért, mert abban van betáplálva pontosan ez az egész
4: igen,
1: rendszer.
4: Igen, valóban több gáz, ez erre érdemes előre készülni, szóval azért...
1: Az legyen mindig nálunk.
3: Most van még másfél óránk ennek
4: a
3: előkészületnek a tökéletesítésére.
1: Hát, ja, talán, igen. Bár én többször, szóval megmondom neked, hogy én már többször próbálkoztam ilyen tudományos csillagnézéssel. Tudod, vannak ilyen olyan csillagtérképek, amik ilyen társaszerűen így elfordíthatók, és hogy be lehet állítani, hogy az ember hol tartózkodik már, hogy a világnak a négyzethálóján, és hogy milyen évszakban és hány órakor, és akkor ehhez képest ugye magad elé terítheted a csillagtérképet, és összevetheted a valódival, és ezt én azért nagyon, szóval nem nagyon, de hát hogy többször próbálkoztam már, és akkor mindig úgy meg is állapítottam, hogy aha, az tehát ott az Orion, de ez nem segített semmit se abban, hogy aztán fejből akár két héttel később is teljes magabiztossággal fel tudjam ismerni.
4: Igen, és ráadásul azokban a csillagtérképekben ez a megint nincs benne ez a szerencsés dolog.
1: Pontosan, tehát nincs, tehát nem az van, hogy kékkel vannak jelölve a szerencsés, és pirossal a szerencsétlen, vagy megfordítva.
4: És a legnagyobb gáz, hogyha mondjuk Erzsikével a szituáció úgy hozza, hogy ne ő, tehát át kell, hogy enged, hogy ő választ a csillagot.
1: Igen, és ő megvakacsolja magát, és direkt szerencsétlent választ.
3: Ilyenkor azért nagyon óvatosan, ilyen, és nagyon
1: aljas nem is. Ilyenkor van a szelíd rábeszélés, és az ékes szólás. Erzsike
3: gondolja meg.
1: Igen.
3: Én egyébként azt el tudom képzelni, hogy egy csillagász segítségével a neten található csillagtérképekből akár a rádiónak magának is lehet szerencse csillagot választani.
1: Halló?
5: Csak arra kijelentésre reflektálnék, hogy ugye, hogy az ökröztekéren szólni kell elsőkének, hogy várik már csak megnézem a laptopomon, szóval kaphatók PDF-ek, amikre kifejezetten kaphatók ilyen éjszakai égboltot mutató szoftverek.
3: Aha, egyre közelebb vagyunk a megoldáshoz.
5: Igen, tehát gyakorlatilag én javasolnám, akkor, ha ez a helyzet merülne föl, akkor egy ilyen kis kézi számítógép használatát, ez zsebben elfér, hordozható bárhol elvér.
1: Ja, és akkor az mindig nálunk lehet, tehát igen, tehát függetlenül attól, hogy számítunk-e konkrétan ökrösszekér érkezésére, vagy sem.
3: Igen. Egy címet azért mondhatnál, ahol esetleg a csillagtérképeket mi magunk is itt most le tudnánk tölteni?
5: Hát én ilyen paketgír vagy ja, bocsánat, elnézést, PDA-ra gondoltam. Nem, sajnos rendes PC-re nem tudok. Nem tudok ilyet mondani, csak ilyen hordozható kézi számítógépekre. És egyébként általában fizetősek ezek azért.
1: Aha, értem. Jó, hát ez egy kicsit nehezíti a
3: helyzetet. De már egyre több szempontot tudunk, amit figyelembe
5: vehetünk. Paketgír vagy handangó, ez a kettő a handangó.
3: Köszönjük.
1: Okay.
3: Azt hiszem, hogy vendégünk érkezett, úgyhogy beengedjük.
1: És akkor, ja. Te, hogy jó, de igazából persze az is felmerül, hogy a csillagválasztás az aztán a később, tehát mi annak a célja és értelme, ezt még gyorsan mondd meg nekem.
3: A csillagválasztás, hát azt hittem, hogy ezt hogy nem kell
1: igaz,
3: neked
1: de,
3: magyaráznom. Kell. Igen, tehát a szerelmi viszony még szorosabbá fűzése és egyedi vététele az a elsődleges szempontja, ami...
1: Érdekes, hogy ez a csillagász vendég mennyire hasonlít a kis Kádárra. Jó reggelt kívánok!
6: Erzsike, bazd meg! Te meg tiszta Erzsike vagy! Na, mi a helyzet?
1: Na, szóval...
3: Egy nagyon emelkedett, és éppen igen. Már, hogy mondjam...
6: Hallani hallottam, csak nem jutottam be.
3: Kedvesnek is tűnhető beszélgetést folytattunk, amíg...
1: Igen, a tehát előkezdtük egy ilyen meghatott
6: hangulatban. Hát tényleg olyanok voltatok, mint Biska bácsi leveles ládája.
1: Úgy ide is érzel, rossz, de az egészet. Tettünk rá, amit felépítettünk.
6: És azt hiszed, izgat.
1: Rúgjál bele, mint egy megsértett kisgyerek, rúgd fel ezt a kis várunkat, amiben már olyan jól érezzük magunkat, mert itt kezdjük berendezni, mert a kis pettyes takarók is rajta vannak.
6: De akkor bejön a szeplős vöröshajú fiú,
1: érted,
6: a rossz fiú, érted,
3: és szétrúgja. És szétrúgja az egészet.
6: Igen.
1: Persze, mert neked ez az egész. Láttál te már csillagot? Tudod, mi az?
3: Én egyébként... Nem, Tibor.
1: Na, igen, te választottam.
3: Ne, a fűnyírót már ne kérjük rajta számos, hanem szerintem kérdezzük meg Tamás, biztos, hogy idefele jövett, ha hallgatta ezt a ragyogó felvezetést, neki is ragyogó ötletei támadtak a csillagválasztás.
1: Mi a te csillagod?
6: De hogyha komolyan kérdezitek, akkor van egy olyan kicsi, ami olyan, mint egy ilyen kézi tükör, és biztos van neve, talán az a kis fiastyúk, vagy nem tudom.
3: Igen, az fiastyúk.
6: Tehát ez egy csillagkép.
3: Csillag?
6: Nem, ez egy csillagkép, egy ilyen nagyon, mondom, olyan, mint egy kis nyeles tükör, és ilyen messze van, és ezért néha elhalványul, és valószínűleg a fiastyúk, ha már így kell ilyet mondani, az egy jó, azt tetszik. Uh-huh. Meg a göncösök ezt pont úgy áll be, azt hiszem téli időszámításkor, hogy amikor pisilek otthon, ha nem gyűjtöm fel a villanytisztlét, akkor remekül a teljes göncösszeged pont szembe van velem.
1: Na, látom, és arra emlékszem, hogy a göncösszegének a rúdja az mindig lefelé áll, az nem?
6: Nem. Szerintem nem.
1: Miért hiszem ezt? Nem. Valószínűleg azért, mert csak nyáron szoktam látni medencőszökőket.
6: Egyébként meg az, hogy az éggel az kapcsolatban, Tibor, ha belegondolsz, minden relatív.
1: Ugye? Igen, hát például a legtöbb csillagkép göncölszakért.
6: És mitől állna le, vagy föl? Ugye?
1: Hát nekünk, hát hogyha lábon állva nézem az északi félnek.
6: A lábon áll, de nehéz, hát egy ilyen évente el tudom most, hogy ami mondjuk ott van, az lefelé áll, vagy?
1: Az, ami ott van, az oldalra áll.
6: Akkor maradjuk, hogy a göncöszekeny mindig oldalra áll a rúdja.
1: És van ugye a kis göncö, valami van, hogy a göncölszekér hátsó két kerekének a távolságát, hogyha képzeletben...
6: Hátsó két, nincs hátsó két kereke.
1: A göncölszekér...
7: Hátsó tengely.
1: Tengely. A hátsó tengely két végpontját jelző csillagotnak a távolságát. Ha 7-szer fölmérjük fölé, akkor eljutunk a kis göncöl rúdjának a hegyéig. Nincs valami ilyesmi?
7: Nem, a rúd meghosszabbítása 7-szer, az
6: a Vénusz csillag.
1: Az a Vénusz. És az volna a kis göncölnek az eleje, a rúdja eleje?
7: Majd szerintem a telefonáló segít.
1: Hallunk?
8: Igen, sziasztok, ember vagyok. A göncöl szekér, ugye hát ez egy szekér formátot ki, tehát majd rúd. És majd, tehát nem kereke van annak, hanem van szerintem, tehát az ugye elég csáli kereke volna, hogyha az kerék, vagy tengelynek nézzük a két, az a négy csillagot, amit mondjuk tengelynek neveznek, de tengelynek is szokták nevezni, mondjuk nevezem tengelynek, jól rendkezni.
1: Nevez tengelynek szerintem.
8: És akkor ezt a hátsó két, mondjuk itt tengelynek a távolságát meghosszabbítjuk, és az ötszörös távolságán van a sarkcsillag, tehát arra van észak. És akkor ugye olyannal lehet megállapítani, hogy merre van észak, így aztán gyakorlatilag a göncölszekér úgy sose áll lefelé, hiszen az nem mozdul el, hiszen az észak mindig ugyanott van.
1: Ez igaz? Már honnan, nem mihez képest persze?
8: Tehát, hogy a föld, ha a föld elfordul, valószínű lesznek olyan, mit tudom én, éjszakában olyan, nem vagyok csillagász annyira, tehát ezt nem tudom, lesznek olyan időszakok, amikor lefelé állónak tűnik a rúdja, de szerintem egy éjszaka alatt az megváltozik, hogy elfordul a föld.
1: Aha, jaj, persze, igen, erre nem gondoltam.
6: Tibor, ez az apróság
1: kimaradt. Én még akkor jártam iskolában, amikor még a földet tányéron alakulag tanították.
6: És négyszerűs tartottam.
1: Igen, és a tanulmányi kiránduláson pontosan elmentünk az operenciás tengeren túlra, és ott lelógattuk a lábunkat.
8: Na, akkor lenne egy kérésem, hogyha lehetne hallgatói kívánság, jó?
1: Parancsol.
8: És most akkor mondanék egy nagyon szép mondatot, hogy a Tilos Rádiónak a műsor készítőit a mai napon zseninek tartom, ezért meg tudják azt oldani, hogy valami óriási átkötéssel ezt a hogy mondják ezt, ezek szifi műsort átkössék ebbe a tegnapi UEFA döntőbe, csak egy 5-10 perc elejéig.
7: Hát, fog ez menni? Fog ez menni? Rettenetesen szomorú voltam. Én saját élményeimet fogom, tényleg nagyon zárójelben.
6: Nem kapcsoltam be a tévét, úgyhogy kénytelen vagy megosztani velem, hogy mit láttál benne.
7: A Sporting Lisszabon, amelyik a legszebb mező csapat.
6: Ami, hogy úgy mondjam, Európa egyik álló csillaga, ha érted, mire gondolok.
7: Várjál, mert szerintem egy újabb hallgatói kérdésen vissza.

0: a régi Hajduknak a meze volt még ilyen, amelyik tényleg elolvadt az ember már magától, a csapat látványától is. Az egy fehér mez volt egy hatalmas kék dinamogatjával és hatalmas kék számmal a mez hátán, és semmi több. De ez a Sporting, ez
1: ugye régi ez
2: magyar állat. Tehát azért a nagy Sporting Lisszabon nincs a mez szépség, vagy igen?
0: Hát nincs, szóval, nincs szóval jelentősége, de a komplex élményhez feltétlenül szükséges.
1: Nem szabad.
2: Azt nem szabad.
0: Ezzel szemben állt, egy olyan CSK, akkor tipikus ilyen Nagy Ádám csutkájú, vékony, kesehajú
1: orosz legény,
2: mondjuk ki orosz.
0: Igen.
1: Orosz legény, néhány brazil kiegészítő.
0: Ukrán, igen, akik közül a brazil kiegészítők is, Wagner úr kék haja, Wagner Love-nak nevezett brazil labdarúgó is, hát hogy mondjam, kicsit olyan koszlott benyomást keltett.
1: Hát, és esztétikai alapon drukkolt a Sportingnak. Nem, ezt látod? Nem, ezt
0: a gondolj bele, a Sporting otthon játszott. Utoljára 40 évvel
1: ezért
0: ezelőtt
1: volt kupa döntőben. Azt hitték, hogy biztos, hogy megvan.
0: És úgy jutottak be, hogy az maga, tehát a hőskötemény, ne további, az Ázia Alkmaart az elődöntőben a hosszabbítás utolsó percében fejelt góllal verték ki, és ezzel érték el, hogy a saját stadionjukban, saját közönség előtt 40 év után kupa döntőt játszhattak, ahol is az első fél időben vezettek egy hatalmas, gyönyörű, szép góllal.
1: Erre Tibor kedvenc francia, azt mondják, hogy Szelávi, nem?
0: Szóval. Igen. A második félidőben kaptak egy elég szerencsés szabadrugás utáni fejes gólt, majd pedig egy gyönyörű akció végén egy jobboldali beadást az első gól szerzője kapufára rúgott úgy, hogy tényleg a térdéről kapufára pattant, nagyjából végiggurult a gólvonalon, majd a kapus felvette a labdát, kidobta a bal szélsőnek, az elfutott, beadta, és így lett 2-1 a
2: tehát tulajdonképpen a labdában rejlő energia.
0: Ja nem, bocsánat, ez 2-1 után volt, 2-2-3-1
2: durrant ki.
0: Így van, tehát az a hősies és tényleg minden hát beleadó hozzáállás, ami általában a
2: hát
0: szifiben is happy end-el kell, hogy véget érjen. Ebben az esetben sajnos egy végtelen szomorúságba tartolott, amit a portugálok egy éven belül másodszor voltak kénytelenek saját pályájukon megélni.
2: Hogy ez miért lehet az az igazságtalan helyzet, vagy ez miért így volt, vagy hogy jött ez így ki, hogy a saját hazai pályáján ez van így?
0: Úgy van, hogy ezt mindig még a szezon elején jelölik, hogy hol játsszák a bajnokok ligája, illetve hol az UEFA kupa döntőjét.
2: És nem az van, hogy úgy jelölik ki, hogy olyan helyet jelöl neki, ahonnan nincsen csapat.
0: Nem.
1: Nincsen ilyen elvben. Hülyesség is egyébként egy olyan országot kijelölni, ahol nincs csapat, mert nem biztos, hogy lesz érdeklődés, nem biztos, hogy eladod
0: el. Orosz
1: ezen nem, de Budapestre lenne értelme, tehát Budapest meg ugye mindenhonnan közel van, és el is jönnének, meg hát mi is kimennénk feltétlenül.
0: Ha lenne olyan stadion, meg a másik, hogy valószínűleg, ha Budapestnek lenne egy ilyen szintű stadionja, akkor ez a José Alvalád nevű stadion, amit pár éve építettek, és gyönyörű szép. Itt volt a spanyol-portugál meccs többek között.
1: De ezben már volt ilyen UEFA döntő, nem például? Nem volt?
3: Sziasztok, ember vagyok. És az a sajnálatos szituáció is előfordulhatna sajnos Budapesten, hogy nincsen nekünk olyan csapatunk közül, hogy semlegesen a budapesti pálya sajnos sokáig.
1: Azt mondom, ezért ajánlottuk föl.
3: Tehát itt nem volna esély arra, hogy valahogy olyan csapat itt, ha játszunk bármilyen
2: döntő.
1: Igen. Szia. Na, jól van. Térjünk vissza a Szifihez.
0: Szóval, mondom, én nem is tudtam az utolsó 5 percet már nézni.
2: Könnyek miatt?
0: Hát nem, mert annyira összefacsarodott a szívem, hát hogy...
1: Gyakorlatilag egy szívram közeli vérnyomás magas állapotban.
0: És a portugál nép ráadásul mentalitásában elég hasonló a magyarhoz, tehát nagyon könnyen pessimizmusba forduló, és búskomor ráválik.
1: Akkor a gyerekeket meg könnyen kell leküldetnem.
0: Egyetlen egy dolog vigasztalt engem, hogy azért a portugálok között volt tavaly bajnokok ligája döntő győztes, azelőtt a Porto, illetve azelőtt meg UEFA kupát nyert.
1: Hát meg Európa bajnoki második,
0: úgyhogy ide nekem azt most a szomorúságot, amit ők az elmúlt pár évben
1: a portugál futball elég erősen fejlődött, mert azért ugye jó ideig nem nagyon nyertek most. Hát ugye portugál válogatottként utoljára még a Figóék, amikor ifisták voltak.
0: Nyertek egy ifi VB-t.
1: Így van. Ugye ők tőlük várták, hogy majd
0: szerintem azért kihozták magukból amit benne, de ez a Sporting szurkolókat tegnap nagyon kevés vigasztalta, hogy előzőleg
1: voltak. De úgy is mondják, nem? Sporting Lisboa körülbelül.
2: Hát úgy kell mondani.

0: Hát igen.
1: Hát nem mondhatnák Sportingnak, Tibor.
0: Ja, meg Lisszabonnak is,
1: Annak,
0: magyarosan.
1: annak nem, az, a Lisboát azt tudtam, csak abban nem volt, voltam biztos, hogy a Sportingot is ilyen szépen ejtik-e, különös nyelv a portugál.
2: Na, szóval az ilyen szentimentalizmusra hajlamos szurkolók, mint például én, nagyon szépen elképzelték, ahogy ahogy a díjátadás után a csapat összefog és megfogadja,
1: hát,
2: jövőre.
1: Az is, hogy voltál kint.
0: Lelkedben egy fádóval megvacsoráltál.
1: Nem, meg ha volt az ember Portugáliában, akkor ugye egész más, hogy viszonyul hozzájuk. Hát ilyen, tényleg egy ilyen borzasztó
2: kérdés. És tényleg nem a CSKA, a Moszkva.
1: Nem az össze, tehát aki Moszkvában volt, az persze, ugyanezt érzi Moszkvával. Kapcsolatban egy érzelmes nép, jó a klíma.
2: De tényleg ez a moszkvai csapat, akinek szintén egyébként tulajdonos
1: a
2: Roman Abramovics, akit...
1: Román. Nekem csak Román.
2: Kiki ítéljen meg, ahogy kedve tartja. Én azt gondolom, hogy nem feltétlenül előnyös a
1: Hát
2: európai focinak, hogyha egy...
0: Hogyha egyetlen egy ember kezében van az összes csapat.
2: Volt egyébként Chelsea-CSK a meccs. Azon a frappáns módon magyarázta meg, nem, hanem hogy a CSK ugye az ő csapata, illetve a Chelsea az ő csapata, a CSK meg a cégeié. Ez a frappáns magyarázat minden gond nélkül átcsúszott az UEFA.
1: Amikor az MTK Fradi egy kézben volt, hát az is ugye...
2: Körülbelül ugyanez volt.
0: A német nem szabadna?
1: A hülyeség. De
2: meg kisebbségi, vagy nem főtulajdonos.
1: Gondold meg, tehát hogy hiszed el, hogy az egy nyílt, sisakos, rendes mérkőzés, ahol mindenki teljes erőbedobással küzd?
0: Megmondom, hogy úgy hiszem, hogy azt gondolom, hogy őt azt szórakoztatja.
1: Te, mint Cézárt a gladiátorok?
0: Aha,
1: hát mondjuk ez nem hülyeség. Öld meg, nyugodtan veszek másikat.
0: Vagy átteszek onnan akkor egyet.
1: Tényleg fél időben. Menj át oda.
2: Egyébként ez történt pontosan a Jarosik nevű csehszlovák hátvéddel, aki a fél időben a CSK-ból a Chelsea-be, mármint a bajnokság, illetve a szezon fél idejéből. Pontosan.
1: De akkor ő már Chelsea-ben nem egy régi játékos.
0: Cseh. Igen, csak ilyen régiesen, veretesen csehszlováknak mondja Bence.
1: Oké. Okay,
2: szerintem zenéjünk.
0: Na, danoljunk
2: egy. Sajnáljunk, írassuk meg egy szomorú számmal a Sportingot.
0: Igen, de most éppen vidám lesz.
1: Akkor írassuk meg egy vidám.

0: Petőfi Sándor. Szóba került már.
1: Hát ő volt az első szifi követő, gondolom.
2: Petőf agatyában táncolásról kérdeztétek egymást,
3: hogy az SMS.
2: Az SMS-ben igen, látta, hogy is.
0: Igen.
2: Nem. Aki kért, hogy a gatyában táncolásra térjetek ki, de nem tértetek.
0: Nem tértük.
2: Most már ne is térjünk.
0: Jó.
2: Most, hogy a...
0: De itt vagyunk mindnyájon, itt a igen. Csillagász. Minden van.
2: És a... Nagyon sokat gondolkodtam, hogy milyen zenéket hozzak. Fölmerült a... Ez a tolcsvai szám is, tudod, amelyikben a csillagász van a végén. Ez a...
1: Itt van
2: a villamos. A villamosos ballada.
1: Az első villamos már elindult fele. Egyébként az annyira érződik az egészen, hogy ez az egy sor volt meg belőle, és valahogy
3: körül. Dülöngél egy nagy kabát.
2: Álmosan néz rá a lány. De hogy hát mégis, ugye a herhez mindig lehet fordulni, a hernek mindenféle stílusban van feldolgozása, például ilyen űr stílusban.
3: Megint a könnyebb végét fogtad meg.
2: Hogy?
3: Megint a könnyebb
2: végét fogtad meg. Igen,
1: kedves kedves hallgatói, most már a teljes tábot halljátok egyszerre beszélni. És mindjárt bemutatjuk a vendégünket.
2: Tessék, fokozd a káoszt, parancsa.
4: Halló, szervusztok!
1: Szervusz,
2: Helén!
4: Puszilag benneteket, és tovább is tudjátok?
0: A villamosost?
4: A Petőfi Sándor gatyába táncol.
2: Felesége bugyiba, úgy mennek a moziba.
4: Nem igaz. Felesége trézsi, pendelbe nézi.
1: Az egy másik verzió.
4: Változatok.
2: Trézsi.
4: Hát ez természetes.
1: Trézsi.
0: Trézsi.
4: Puszilak.
0: Hello.
4: Hello.
1: De milyen név az, hogy trézsi?
3: Biztos, hogy nem Szentre Júlia.
1: De hát Júlia volt, hát ha minden igaz.
0: Igen, lehet, hogy az a másik nev, második neve volt.
1: Felesége Julie.
0: Szentei Júlia Trézsi.
1: Vendégünk tehát Simon Tamás csillagász, és akkor így kötődünk mi a szifi
2: naphoz. Adjunk egy 15 percet a Tamásnak, hogy elmondja, hogy ő nem csillagász, hanem
1: ideírták nekem.
2: Valami más.
0: Na, mentegetünk.
5: Nagy jó reggelt, sziasztok! Tényleg mindig azt mondják, hogy csillagász vagyok, pedig nem vagyok csillagász.
1: Jó, akkor nem mondjam.
2: Akkor sziasztok!
1: Rám sose mondják.
3: Hát, nehéz lehet így élni, hogy valaminek titulálnak folyamatosan.
5: Igen, mert utána jelen... kapom az e-maileket, meg hogy, hát, hogy mikor végeztem el közben ezt a szakot. Nem, hát tényleg tanár vagyok, csak foglalkoztam csillagászattal sokat.
0: Hát akkor ez itt még jobb, mert akkor...
3: Szerintem mi maradjuk a csillagász titulusnál, mert ez van
0: képes csillagász vagy szerintem.
5: Vagy meglátjuk.
2: Bár mondjuk hozzánk képest kohómérnök is vagy.
1: Hát meg hozzánk képest még tán a Torgele is focista, de ezt csak félve mondom.
3: Meg nem, hát hozzánk képest tanár.
2: Ez ebben rengeteg van még szerintem, ebben a hozzánk képestben.
1: Ez olyan, mint a matekban volt ez a, amikor 4-3-2-1, tudod, amikor
2: így
1: össze kell, ez a...
3: Permutáció?
1: Igen, ezek a dolgok. Jó, ebből a rögtön kiderült, hogy hozzám képest matematikus is vagy.
5: Azt nem hiszem azért. Nem, tényleg egyszerű földrajz biológia tanár, de volt egy nagyon jó csillagászat szakköröm, amit aztán most átvett a tanítványom. Nálunk is mindig kettő van, mint a sziteknél. Van egy mester, meg egy tanítvány. És ugye én már kiszálltam ebből a körből, most az én tanítványom lett a mester.
3: És neki is van egy tanítványom. És a csillagász titulus ellen?
5: Ő geográfus és planetológus.
3: Hát azért azt hiszem,
5: hogy... közelebb áll meg.
2: Abba valami érződik, abba a planetusban, aminek lehet közel ezek
5: az igen, mert ők is bolygókkal, főleg a Marssal foglalkozik.
1: De hogy így ül és így foglalkozik a Marssal?
5: Nem, hát mondom akkor a nevét, ő Sék András egyébként, régi jó barátom, volt tanítványom, aki most a Supernova csillagászati szakkört vezeti, tegnap együtt nézték meg a Star Wars 3. részét.
0: És annak van, tehát én nem ismerem.
1: Annak nagyon sok csillagászati
2: van. Eleve rengeteg bolygó szerepel benne.
5: Igen.
2: Mint ott van egy csomó űrlény.
1: Űrhajó.
2: Űrhajó is.
3: Ti ezt szakmai jeggyel néztétek meg?
5: Hát nem tudom. Az az igazság, hogy én nem láttam, mert lekéstem.
1: Nem, de mindenki be volt öltöz.
5: Nem engedtek be a rohamosztagosok. Fél 8-ra mentem oda, és akkor vettem észre, hogy fél 7-kor van a film. Hát gondolkoztam, hogy be kéne menni, de nem lehet ezt a filmet, nem szabad így megnézni részletekben, úgyhogy nem is nagyon erőlködtem, nem használtam az erőt.
2: az csillagászkörökben az is egy kultfilm, vagy az pont, hogy a csillagászkörökben az egy...
1: Nem egy generációnak kultfilm inkább?
5: Abszolút, tehát teljesen, ott még nagyobb szerintem a respektje, mert most nem, persze nem azt csináltuk, meg ők sem azt csinálják most, hogy így kielemzik lépésről lépésre, hogy mi benne a hülyeség, meg, tehát ez nem, ez egy mítosz, és hát nagyon közel áll mindig is a szakkörhöz, most is.
1: Tehát de ez nem, az nem generációs kérdés?
5: Szerintem nem. Én azt hiszem, hogy ennek az eposznak kortól függetlenül és mondjuk bármitől függetlenül lehet rajongója.
1: Érdekes, mert engem nem fogott meg, és mindig azt gondoltam, hogy ez generációs dolog, mert ugye hát a Tiborhoz képest egy kis csirke vagyok bár csupán, de pont 79-ben már abszolút nem az érdekelt, amikor ezt behozták. És viszont a 70-es generációi összes barátom az teljesen remegve várta mindig, vagy hát majdnem remegve az epizódok érkezését is.
5: Hát én azt láttam, hogy...
6: Vagyok. Aha. Nem tudom, túlmentetek-e már a generáció meneten, hallgatom.
0: Nem mentünk túl. Nem,
2: tehát gyakorlatilag benne vagy teljesen, épp a generáció szót mondta ki valaki.
3: És amikor fél órás kérdezletetés
6: van. A generáció. Nem generáció függő szerintem. Nekem volt egy barátném, akit nem lehetett levakarni semmilyen formában a képernyőről, hogyha bármilyen, akármi jött csillagok háborújával kapcsolatban. Ehhez képest körülbelül ugyanaz a korosztály a jelenlegi a feleségem.
0: Igen,
6: elrontottam.
0: Ja, igen.
6: És ő meg
0: rájött, hogy ott ül mellettem.
6: Egyet se látod belőle, másért nem is érdekli. Aha. És mellesleg én is csak a csillagok háborúját láttam. Hanyas, arra vártam, hanyas hogy jöjjön a harmadik, és majd egyben megnézem mind a hat.
1: És ez a két nő együtt hanyas évjáratú?
6: 77, illetve 79.
1: Igen, akkor igen, érdekes, aha.
6: Úgyhogy mondom, teljesen egy korosztály, és totálisan máshogy állnak a dolgokhoz. Mi? Mondjuk a feleségemet ezt eleve moziba elvinni, az egy elég nagy kihívás, tehát...
3: Hát már... Figyelj, efelé nem menjünk!
1: Ha már öreg, elmúlt 20.
3: Ez már teljes cifi lenne annak elemzése, hogy...
2: Már mondhatjuk minden azt, hogy hát ez fantasztikus.
6: A lényeg, hogy nem generáció függ.
1: Jó, van vendégesek. Itt kicsit nehezített az éjszakai pihenésemet az az apró kis mellékkörülmény, hogy kivételesen elálmosodtam már normális emberi időben, és olyan 11 körül el is vonultam már az ágyba, de akkor kiderült, hogy ott van az egyik gyerekem, aki azért van ott, mert ott várja meg az éjfél után 5 percet, amikor a Csillagok háborúja Verg filmjét bemutatja az RTL nevű, bocsánat, ilyet nem tudom, ezt most reklámoztunk. Elnézést kérek mindenkitől, aki úgy gondolja, hogy most reklámoztunk. Nem azt tettük, szóval, hogy meg kellett várni, és akkor igen, de a paranoia engem is utolért, és akkor ébresztő, akkor a Rita lement a másik fiút fölébreszti, és akkor néztük, tudod, ilyen félkomában, és akkor néha kicsit veszekedtek, és akkor én is felébredtem.
2: A mexikai VB meccseire emlékszem itt, ugye.
5: Hú, az.
1: Hát meg azok az olimpiák, amik
3: meg az összes Super Bowl döntő, az pontosan ilyen. Nem,
1: a Super Bowl döntőnél tipikusan igen, ott velem, meg valamelyik volt egy ilyen, a Copa Amerikának szerintem, vagy minek a döntőjével voltam így, hogy kivártam. Az első 30 percet, amikor nem történt semmi, még kibírtam, és legközelebb fölébredtem, és ezt láttam, hogy gól, és a büntető párbaj utolsó büntetőjét rúgták éppen be. Na mondom.
3: Tamásban viszont benne maradt valamit a telefon előtt.
1: Igen.
0: Hát, sőt.
5: Ja nem, csak annyi, hogy valóban tökre egyetértek a hallgatóval, hogy a mostani szakkörösök közül a legkisebbek hetedikesek tegnap ugyanúgy izgalomban, remegő izgalommal várták, hogy elinduljanak a moziban, mint például mondjuk az én korosztályom, vagy még idősebbek. Tehát ez abszolút.
1: És nem akarom tovább boncolgatni, okay. De azt gondolom, hogy az egyik irányban nincs is korhatára, a másikba tűnik nekem úgy, hogy van. Hogy
2: de miért a generációdnak mi volt a sci-fi élmény, a Solaris?
1: Sci-fi élmény? Nekünk képzeld az Orion. Bármilyen hihetetlen a számára az Orion, benne meglén a farasnak. Nem, egyébként az izék voltak nekünk a Andromeda köd, meg a még korábban mik voltak.
5: Hát, most hogy... könyveket? Vagy filmeket?
1: Nem, az most ez film, a Solaris. Nem, de olyan is volt.
2: Solaris, hát hogy nem?
1: Igen, csak itt megzavarodtam, hogy aztán abból zenekar.
2: Persze, az könyv is nyilván ezért.
1: Igen. Szóval halló. Ezek, űrodüsszeja, halló.
5: Hát igen, amik az űrodüsszeja.
3: Halló.
7: Andromeda törzs.
1: Törzs, bocsánat, igazán. A köd az a maga a dolog.
7: A történelmi hűségnek légy szíves.
1: Igen. És az Andromeda törzsnek a végén volt az nem, hogy futottak egymás felé, de mégis egyre messzebb lettek egymástól.
7: Én már nem emlékszem.
1: Én erre ennyire emlékszem előre.
7: Én csillagok háborúja generáció vagyok. Ilyen tekintetben. Tehát az Androméda törzs nekem még nagyon pici volt.
5: Az valamilyen vírusos dolog volt.
7: Annyira izgultam rajta, igen, úristen. Igen,
1: addig bejön egy kis íz, egy szondával bekerül egy... Haj. Igen. Na, jó, hello. Igen. Hát meg ugye a majmok bolygója.
2: Na, az igen.
5: Na, az drámai volt az a kép, igen. Ott a tengerparton a szabadság szobor, az meghatározó.
1: Nagyon sok. Tehát aztán lerombolták ezt a mitoszt a Majmok bolygó 3-4-7 című filmekkel.
2: Azok a régyengék voltak.
7: Sziasztok, Tamás vagyok. Alfa Hold bázis.
1: Igen. Hú, hát majd ugye a Pirx.
7: Na jó, a Pirx persze, de az... Hát már a... szerintem gyerekkorban is kicsit necces volt.
1: Persze, de hát azért meghatározó élmény.
7: Meg a szombat délelőtt volt, tehát ilyen gyerekműsorban a Pirx, míg a...
1: Nem, az este volt főműsoridőben először.
7: Hát nem, a Pirx.
1: Aha. Az először főműsoridőben ment, kérek szépen, ugyanúgy, mint a televíziós mesék felnőtteknek, ami egy másik sci-fi verzió volt.
7: A televíziós mesék felnőtteknek az felnőtt volt, mert ott még...
1: Sáfár Anikó filmesztelen volt látható benne.
7: Gulliver,
1: meg... Igen.
7: És a Pirx az a Pap Jánosnak a legnagyobb szerepe.
1: Így van.
7: Nem is tudnék más mondani, most hirtelen tőle.
1: Ő színházi színész lett elsősorban, viszont jó.
7: Na, sziasztok!
1: Hello! Hello.
5: Hát az Alfa volt bázisról annyit, hogy nekem az egyszer horrorisztikus élmény volt. Emlékszem, volt egy olyan rész, hogy egy csillag született, és hát valahogy az a csillag így rátelepedett az űrbázis, ami persze lehetetlen, de valahogy kioltotta a fényeket, még mindenki megőrült, és azzal álmodtam éjszaka, és így kicsit alvajáró lettem tőle egy pár hónapig. Fölültem az ágyba, és így mondtam, hogy nem, mert jött a csillag. Az Alfa volt bár, és az kemény volt azért.
3: Ezért kezdett érdekelni a csillagászat.
1: És akkor eldöntöttem csillagászat.
7: Volt egy sorozat, aminek nem tudom, hogy lehet, hogy tudtok segíteni, ilyen varangyoknak hívták.
2: Hát ez volt az Orion űrhajó. Pont a varangyokról akartam beszélni. Igen. Nekem az a formatív élményem, hogy az Orion űrhajó sorozatban a varangyok ugye ilyen kis villogó, áttetsző gömbökként jelentek meg.
1: Hát meg az volt a lézerpisztoly, hogy fordítva fogták a pisztolyt.
7: Igen, teljesen
1: de azért...
7: Olyan pisztolyok volt, hogy így alulról
1: jött. Igen, azért aljasság ebbe belemennünk, mert a szakástóval rögtön utána Orion és Alfa holdbázis rajongókkal fog fölvonulni, úgyhogy ne vegyük el a kenyerüket.
3: Ez így igazán.
2: Igen, pedig hát
1: lesz majmok bolygója. Pedig mi is azok vagyunk. Majmok bolygója nem úgy, hogy abba belemehetünk.
3: Én nekem ott az egyik legemlékezetesebb bravúros színészi teljesítmény maradt meg. Az a, nem tudom, hogy hívták a női főszereplőt, aki egy szál ilyen bőrfityulában, nagyon csinos volt. Úgy szerepelte végig a filmet, hogy szinte minden jelenetben benne volt, és egy szót nem szólt az egész film alatt.
2: Szerintem ez volt a lényeg.
1: Hiszen mert nem tudtak ott beszélni az emberek.
3: Igen. Viszont
2: Charlton Heston viszont annál inkább tudott beszélni. Így van.
3: Azért mondom, hogy
1: még saját éles
3: volt ez a kontraszt, hogy
1: igen.
3: Hogy azért olyan nagy színészi kihívás elé ezt a színésznőt nem állította a film.
2: Mégis. Szerinted csak beszéddel lehet érzelmeket kifejezni?
1: Igen, tényleg, Béni.
3: Nem.
2: Halló?
7: Halló, sziasztok, sziasztok. Nem lehet, hogy ezzel a saj az volt a helyzet, hogy elég volt, hogy szép volt. Tehát nem, igazából nem tudok kíváncsi rá, hogy mit mondani. A görögítés azért van itt ezekben a műsorokban.
2: Na, adjuk már ezt, tényleg, ezt annyira utálom.
1: Mert a Balázs szereti hallgatni, és joga van.
7: Hát én igazából mindig beletrafál, meg mindig elrontja. Igazából rájöttem, hogy együtt ezek a polózók elkezdtek köztetni, mert egész jó kis ruhákat raknak rá. Tehát már ki van a hasa, ki van a combra, nekem már egyre jobban tetszik. Jó. Nem érdekel, mit mond, csak...
1: Jó, hát ez a te sci-fi élményed.
7: Igen, lehet, hogy nagyon izé vagyok, ez az ösztönlény.
1: Mondják igen. Így is.
2: Földhöz ragadt, vagy mondjuk, hogy
3: igen. Én célközönségnek mondanám.
1: Tehát így most azt mondják, hogy gravitált.
7: Igen, végül is, szerintem mondjuk egy pára négy, akik így ezt nézegetik.
1: Vagytok, persze.
7: Köszi.
1: Hello.
0: Na de viszont,
2: szóval, igen.
0: Hát hogy valami, ne tudjunk, valamit tudjunk már meg valamit, amit addig nem
3: tudtunk. Én az csillag, hogy amit, van. Bocsánat, én javasolnám, hogy zárjuk le azt a kezdeti felvezető témánkat, és egy értő csillagász tegye helyre a csillagválasztás helyes szempontjait.
5: Mi
3: és
5: a utána...
2: Amikor az ökrön szekére mész a nővel,
1: ja.
2: És csillagot kell
1: választani. Én azt a... Te melyiket?
3: hova érdemes bökni, hogy aztán ez a későbbiekben is jó döntés és jó választás volt.
1: Semmiképp ne szúrt ki a délkeresztjét, nem?
3: Igen.
5: Igen, tehát olyan csillagot érdemes választani, amit látunk, ez nyilvánvaló.
2: Nem úgy, mint a délkeresztjét.
5: Mondjuk olyat, ami talán nem vörös óriás fázisban van, hát a felróban szupermenőként, és akkor ugye eltűnik.
1: De ezt mondjuk elég
3: ezt
1: nehéz.
3: Ezt a hibát például lehet, hogy elkövettük volna, ha nem figyelmeztet.
5: Vannak olyan csillagok az égbolton, ami lehet, hogy következő pillanatban már szupermenőként.
1: Most képzeld azt a romantikus
3: esztét.
5: Hát ezek ilyen, hogy mondjam, úgynevezett vörös óriások, vagy vörös szuperóriások életük vége felé járó nagy felfúvódott csillagok.
2: Ezek is pózálnak, vagy?
1: Pózálnak, azok a pulzárok, amik pulzálnak, nem?
5: Azok is pulzálnak, csak azok másképp, igen. Hát több ilyen nagy csillag van például.
1: De hogy ismered? Tehát én nekünk tök ugyanolyan, nem?
5: Nem, hogyha a csillagokat nézed, akkor a színük különböző, tehát vannak vöröses árnyalatúak, vannak sárgák, kékesek,
1: fehérek. Ez távcsőben derül ki.
5: Szabad szemmel is látható. Tényleg. Ez, igen.
1: Tehát akkor itt ad, hogy Erzsi, te melyiket ad? Én azt ne választ, az már vörös.
3: Tamás mondta, az mindjárt robban.
5: Ez a felszíni hőmérsékletüktől függ egyébként, egy ilyen szemléletes példát szoktunk mondani.
3: Tehát a kék az jéggel van borítva, értem.
5: Nem, az inkább forró, tehát ja, hogy értem. Ugyanúgy, mint ahogy ha már a kohomérnöki képességemről volt szó, ami egyébként most reális, mert most vettem kazán, de most ettől függetlenül, hogy mikor öntik a kohóban az acélt, és ugye még forró, akkor még fehér, aztán kezd így besárgulni, a végén meg vörös lesz. Tehát ahogy csökken a hőmérséklet, úgy változik a színe, a csillagoknak is ugyanígy minél vörösebb, annál hidegebb. De a hideg az viszonylag hideg, tehát olyan 3000 Kelvin. Aha. Tehát az körülbelül ugyanaz.
1: Azt már búváruhában megcsinálom.
5: A nap felszíni hőmérséklet az 5800 Kelvin. Aha. Ugye Kelvin meg Celsius fok között ilyen szempontból nem nagy az eltérés. Mondhatjuk, hogy mondjuk 5000 fok, így általában.
1: De mondjuk csak a Kelvint, az öncsillagászosan hangzik.
5: Hát egyébként a csillagászatban azt használják, így van.
3: És az azért több.
1: Mint a mérföld, érted, menősebb.
3: Tehát csillagkép szempontjából itt hallgatóknál felmerült, hogy ugye vannak szerencsés és szerencsétlen csillagzat alatt született emberek, ami nyilván a csillagoktól is.
5: Ősi tévhit, úgy hívják, hogy asztrológia, nem is szívesen mondom ki a nevét. Bár
1: nem hiszel az asztrológiában.
5: Hát ez nem hit kérdés, én azt mondom, most már ilyen nagyon letisztult fejjel azt mondom, hogy tisztelem azt, akinek ettől boldogabb az élete és hisz benne, higgyen benne.
2: Csapdel a béni.
3: Én akkor nem bika vagyok.
1: Én meg nem halak.
3: És én is nem bika.
1: Szóval... És a kelta horoszkóp szerint nem vagyok cserfa.
3: És nem fog idén, vagy ezen a héten hatalmas szerencse jönni.
1: Nem, gyere meg a...
2: Nem, srácok, ti bikák vagytok.
3: Jó van.
5: Na, szóval tényleg, én nem, tehát nem vagyok így az asztrologiának a harcos ellensége. Régen az voltam egyébként, csak beláttam, hogy ennek nincs jelentősége, nincs értelme. Aki ettől boldogabb, az higgyen benne, ugyanúgy, mint bármilyen más olyan dologban, mert hinni lehet, legyen az vallás, vagy bármi. Hogy a tudomány, most ilyen nagy szavakat szeretnék mondani, akkor nem az egyetlen út az igazsághoz. Én csak az ellen szoktam felszólalni, hogyha az asztrológia tudománynak nevezi magát, mert nem az. Tehát egyszerűen fogadjuk el, hogy nem az, mert nem a tudomány módszerével dolgozik, hanem egy más dolog. Én úgy szoktam egyébként kicsit így pejoratív módon, hogy olyan borotva jelen egyensúlyozik tudomány meg vallás között, és akkor ugye ebből próbál valami hasznot húzni.
1: Egyébként jó terület.
3: És mi a tudomány részben, de hát akkor ezek szerint mégiscsak...
5: Nincs, hát annyi köze van a tudományhoz az asztrológiának, hogy régen, mondjuk az ókori Mezopotámiában, mikor az első katalógusokat készítették, észleléseket végezték, tényleg nagyon rendszeresen, rengeteg adatot halmoztak fel, aminek volt asztrológiai jelentősége is. Nagy szerepet játszott akkor az emberek élete. Erre majd, ha megengedtek, meséljek egy szép.
3: Na hát szép itt a lányát,
1: megengedjük.
3: Persze.
2: Igen.
5: Úgyhogy, na tehát, mielőtt ebből elmondanám ezt a szép történetet, annyi, hogy tehát az asztrológiának annyi köze van a tudományhoz, hogy mikor később a görögök ugye átvették ezeket az idézőjelben adatbázisokat, akkor ezek nagyon hasznosak voltak ahhoz, hogy ők felállítsák a különféle elméleteiket az univerzumról, vagy a világegyetemről.
1: Tehát az asztrológiát akkor úgy kell, bocsánat, elképzelnünk, mint a Prusz, igen, a fáraó, az Prusz, ugye, úgy hívják a szerzőt, hogy ott a pap használja ezt a dolgot, hogy ő tudta, hogy lesz napfogyatkozás, és azt mondja, hogy hát ha őt választjátok, akkor elsötétül.
5: Igen, tehát biztos, hogy használták ezeket a dolgokat ilyen manipulációkra is, de mondom, tehát azóta nincsen se, tehát az asztrológia az, az egy ősi tévhit, mondjuk így. Aha. Amivel persze nagyon sok csillagász foglalkozott.
1: Korábban az asztrológia alapú fogyókúrának annyi.
0: Na, de akkor azt nem értem, hogy akkor hogy ilyen, tehát hogy történelmi korokon és kultúrákon átvezetve mindig, mindig ez a dolog volt. Tehát,
5: hát mert ez, ez mindig is egy része volt az emberi kultúrának. Most akkor elmondom ezt a, ezt a példát, hogy Ponori Török Aurél, a Magyar Csillagászati Egyesület örökös tiszteletbeli elnöke.
2: Igen, az ő az, aki úgy írja, ugye, hogy
5: Hevrev. Igen, hát igen, mert akkoriban, tehát az ő családjuk.
1: Ezt szívesen elmondom miért.
5: Akkor mondd ezt.
1: De ez három mondat beállt, amiben a Cázár András utca és Császár András utca. A kettős hangzókkal a magyar nyelv nagy bajban volt hosszú évszázadokig, és különböző kísérleteket tett, hogy hogy oldja meg. És például ugye az őre, ez az EW volt az egyik megoldás, Dezsőfinél is ugye látható ez, a csére meg mondjuk a CH és egy csomó volt, és mire ez letisztult és lett a mostani, addig rengeteg ilyen kísérlet volt, és ugye történelmileg, vagy történetileg azok a családok, akiknek akkor már megvolt a nevük, azok azt tartották meg, bocsánat, a közövetését.
0: Igen, nagyon nem kaptak
5: és még egy, érdekes, hogy a hallgatóknak szeretnék...
1: Mit vagy te?
5: Hallgatóknak szeretnék feltenni egy kérdést, hogy aki tudja, nyugodtan telefonálni, hogy miért hét napos a hét. Ennek is van asztrológiai vonatkozása. Miért nem 6 napos a 6, vagy 8 napos a 8?
1: Igen. Nem olvastad a Bibliát? De most komolyan. Hát megpihent a 7. napon, ezért.
5: Ennél régebbre nyúlik vissza a dolog.
1: Hoppa, én azt mondom. Akkor az Isten is olvasta valahol.
5: Tehát én azt mondom, hogy az akkori Mezopotámiában nyúlik vissza körülbelül 5-6 ezer évvel ezelőttre. Ezen gondolkodom. Na már is van egy jelentés.
0: Na.
8: Elméletileg a hold 4 fázisára oszlik, ha jól tudom.
5: Nagyon jó, de ez úgy mondjuk... Van. Igen. Mondjuk úgy, hogy egy véletlen szerencse az, hogy a hold nap, vagyis a hónap, ami ugye körülbelül 30 nap, 29 és fél nap, abban nagyjából megvan a 7 négyszer, de nem ez az eredeti oka.
8: Nem.
5: Nem, úgyhogy...
1: Nem, de jó tipp volt.
3: Még két telefont azért várjuk meg hát.
5: Tehát az...
2: Jó.
5: Köszönöm. Tehát abban teljesen igaza volt a hallgatónak, hogy a hold nap, a hónap az egy természetes időegység. Ugye a két azonos holdfázis között, mondjuk két teli hold között eltelő idő. De hogy hát most ebben a hét mondjuk körülbelül négyszer meg, van lehetne mondjuk a 8 napos 8 is, az is körülbelül négyszer lenne meg. Uh-huh. Annyit segítek, hogy ez nem egy természetes eredetű időegység, tehát nem olyan, mint az év, vagy a hónap, vagy a nap. És köze van az asztrológiához. De én nem is ezt akartam mesélni, hanem egy másik, egy nagyon szép példát. Tehát Ponori Török Aurél írja a Csillagok a Bibliában című kitűnő könyvében, azt, hogy mi történt itt Jézus születése körül, mikor született Jézus, hogy lehet ezt kiszámolni, uh-huh. milyen történeti dolgok vannak erre. Lényeg az, hogy nem akarom most ezt az egészet elmondani, de a lényege ilyen szem... Na, akkor megint meghallgatunk. Egy...
8: Mondtam, hogy megint szövegilag, hogy a másik. Nem, mert hogy azért, mert 7 bolygót ismertek.
5: Nagyon jó közeledsz, nagyon jó.
8: De nem... Vagy még akkor mindjárt fölhívlak.
5: Jó, de nem, annyit segítünk, hogy nem, tehát nem 7 bolygó, hanem, tehát nem a mai értelme vett bolygó.
8: Jó, hát hét, akkor hét nap. A napot is, jó.
5: Így van, így van, így van, nagyon jó.
2: Igen, és 7 nap, hiatalát végül 7 nap.
5: Nagyon szép, gratulálunk.
8: Köszönöm. Nem lehet többet, mert még kitalálok egy-kettőt.
5: És tényleg gondoljatok arra, hogy...
2: Kár, hogy másodikra eltaláltad.
1: És mi, miért 7 nap?
8: Miért szerencsét?
5: Na, te gondoljátok arra, hogy...
8: Most 8 napos lenne egy hét, és egy napot tovább
2: kell dolgozni. Vagy 3 szabad nap lenne.
1: Igen.
5: Tehát gondoljátok arra, hogy sok nyelvnek, főleg a latin gyökerű nyelveknek a szavaiban, tehát a 7 napjainak a szavaiban meg lehet találni az égitestek neveit.
0: Igen.
5: És, de mondjuk az angolt is mondhatjuk például.
1: Mert Jupiter is olaszban.
5: Saturday, ugye a Saturnus napja, Sunday a napnapja, hétfő a holnapja. Na.
2: Halló.
9: Sziasztok, visszatérve egy előző problémához. Ez a vörös óriás téma, ez nem lehet, hogy magyarázat egy csomó rövid életű, sikertelen kapcsolatra?
5: Én nem hiszem.
1: Nagyon szép fölvetés. Köszönjük szépen, el fogunk rajta gondolkodni.
2: Inkább folytassuk el.
1: Igen. De fordulj asztrológushoz, az megmondja.
5: Igen, tehát... Nem. Na akkor megpróbálom befejezni.
3: Mihelyt befejezzük a Biblia, illetve Jézus születése körüli csillagászati magyarázatokat.
5: Most a 7, tehát hogy...
3: Eddig 4 számban el van rajta.
5: Igen, de megpróbáljuk.
1: Nem beszél a csillagok háborúja száról, amire érkeznek az SMS-ek.
5: Tehát az ókori csillagászoknak ugye nem volt még távcsöve. Tehát ők nem látták még az Uránuszt, a Neptunuszt és a Plutót. A Szaturnuszsal bezárólag látták a naprendszert, és akkor, hogyha kiszámoljuk Merkur, Vénusz, ugye a Földet nem számoljuk, mert azon állunk, tehát Merkur, Vénusz, tehát Mars, Jupiter, Szaturnusz, Hold és a Nap. És ez hét különleges égitest volt. Miért? Azért, mert viszonylag fényesek voltak. Hát ugye a Hold meg a Nap, az nyilvánvalóan ez volt a legfeltűnőbb, de a bolygók is a csillagokhoz képest fényesek, és nagyon nyugodt a fényük, a csillagok fénye vibrál, hogyha megfigyelitek, a bolygóknak ilyen nyugodt fénye van, és a bolygók ráadásul a nevüket is kapták, hogy bolyongó égitest, ugye görögül planéta, csavargó plané görögül, az azért volt, mert a bolygók elmozdulnak a csillagokhoz képest, egyik csillagképből a másikba vándorolnak. Ezzel próbál manipulálni ugye az asztrológia például. Na mindegy, de most nem akarom ezt a szállat.
1: Milyen szép, ez biztos nyelvújítás az, az a bolygó, nem legalább úgy hangzik.
5: És ezeknek
1: nagyon eltalálták.
5: Tehát ezeket istenként tisztelték, és mindegyiknek felajánlottak egy napot az életükből, aztán pedig újra kezdték. Na most, hogyha mondjuk az Uránus is látjuk szabad szemmel, akkor ma lehet, hogy 8 napos a 8, ezt nem tudjuk.
1: Világossá vált valami számomra, ezeknek simán 7 ünnepnap volt a héten. Ugye minden napot felajánlották, van bolygó, nyilvánvalóan nem dolgozhatnak, mert hát akkor ma a Hold napján ünnepeljük meg a Holdat.
0: Ezért kellettek a rabszolgák, ugye?
1: Igen. Hasonlít?
5: De hát ugye a cikkuratok is hétemeletesek, a hét, mint mágikus szám, meseszám, ez mind visszavezethető.
3: Egyes kocsmákban van kifüggesztve ilyen hatalmas táblázat, hogy az év minden napjára jut valami kázus mibendi, valami okazivásra, ugye, ami... Szintban évnapnál esetleg egy több. Tehát tegnap például gondolom az internet napvilágnapját hát, lehetett mulatozással.
0: Na de térjünk vissza erre.
5: Igen, ha már a hetesnél tartunk, akkor a történészek ma azt mondják holdfeliratkozásokból, meg az ankarai Augustus templom falán lévő feliratokból, stb. Hogy Krisztus valójában Krisztus előtt 7-ben született.
1: Igen,
5: mi volt akkor? Milyen csillagászati jelek vannak a Bibliában? Ugye van ez a betlehemi csillag. Ez a nagy kérdés, hogy az mi volt. Próbálták magyarázni többféleképpen, hogy hulló csillag volt, de az nem lehetett. Túl gyors.
3: Fó volt az.
5: Akkor szupernova vagy nova, amiről az előbb beszéltünk, egy hirtelen kifényesedő csillag, ami mondjuk egy felrobbanás miatt. Ez azért nem valószínű, mert abban az időben nagyon fejlett volt a közép-amerikai csillagászat, és a kína is.
1: Kérdésem van.
5: És nem jegyeztek fel novát vagy szupernovát.
1: Hát akkor viszont ez azt mondja, hogy azt mutatja, hogy a csillagászok azt faktumként kezelik, hogy Jézus élt.
5: Hát most ez ilyen szempontból szerintem mellékes
0: kérdés. Hát egy valaki.
5: A lényeg az, hogy az a személy, aki lehet, hogy történelmi személy volt, lehet, hogy nem, lehet, hogy...
1: De
5: most ebben a valási részében...
3: Annak a
1: korna, nem, naív gyermekként kérdezem, hogy a tudomány is elfogadta már Jézus létét, nem? Az most mindegy, hogy Isten fia volt, vagy ember.
0: De ezt nem kell tudni.
5: Ezt nem kell tudni. Tehát a vallási szállat most nem akarom belevinni ebbe a dologba. Arról van szó, hogy a Bibliában...
0: A történetnek nyilván van valamilyen
1: igen, a Balázs az egyetlen, aki megért engem, köszönöm.
5: Na, de a lényeg most az, hogy a Bibliában van szó egy betlehemi csillagról.
0: Így van.
5: És azt kéne kiderítenünk,
0: hogy
5: csillagászati szempontból, hogy volt-e ilyen, most, hogy aztán közben kiszületett, meg ki volt, az most ilyen szempontból, abban nem szeretnék belemenni.
1: Így van. A Haley is tök.
5: Na most a végigvették ezeket a lehetőségeket, és ugye van egy nagyon érdekes dolog, gondoltak a sarcsillagra is, mert hogy azt írják, azt olvasható a Bibliában, hogy mikor mentek, akkor a csillag előttük haladt, és ugye délfelé mentek. Na most a sarcsillag ezért nem lehetett, mert tehát a három király, mikor ment Jézus születésére,
0: akkor... De miért délfelé mentek délfelé északról? Miért?
5: Azért, mert ez akkor volt, amikor mentek lefelé, honnan is?
1: A Szentlelembe mentek.
0: Honnan?
1: A Herodestől.
5: Jeruzsálemből mentek lefelé.
0: Ja, Betlehemben.
5: Betlehem felé, igen. Tehát ugye, hát lehet, hogy ők egyébként valamiféle mezopotámiai csillagászok voltak, csillagászpapok, ezt nem lehet eldönteni, de délfelé haladtak, hogy
3: ebben még van némi bizonytalanság.
5: És a Biblia azt írja, hogy a csillag vég előttük volt, akkor nem lehetett a sarcsillag, mert ugye az észak felé van. És a csillag állt a többi csillaghoz képest. Na most... És sokáig látszott, tehát ezért nem lehet mondjuk hullócsillag, vagy valamilyen gyors jelenség. És akkor itt jön be az asztrológiának egy ilyen nagyon szép vonatkozása, mondom azzal együtt, hogy az, ami ma van, az egy tévhit, de valóban azért volt hatása az emberek életére, hogy ugye a zsidók messiást várták. Na most a akkoriban Krisztus előtt 7-ben volt egy érdekes együttállás az égbolton. Mégpedig a Szaturnusz és a Jupiter nagyon megközelítette egymást. Uh-huh. Szinte összeolvadni látszottak, bár azért nem teljesen, de nagyon szoros közelségben kerültek, és ez az együttállás, ez az úgynevezett nagy együttállás, mert még a Mars is közeljött, mint ilyen fenyegető dolog, ez a halak csillagképben történt. Na most az volt az olvasata, ennek próbálom kinyögni, csak így nem tudom gyorsan szépen elmondani. Tehát a lényeg az, a Szaturnusz és a Jupiter megközelíti egymást a halak csillagképben, ennek az az olvasata, hogy a zsidóknak királya születik. Miért? Mert a Szaturnusz mindig is a zsidók bolygója volt, a szombat nevében is benne van ma. A Jupiter a királyi bolygó volt, a legfényesebb bolygó. A halak pedig a születés szimbóluma volt már akkor is. Tehát ebből egy akkori képzett asztrológus világosan leolvasta, hogy a zsidóknak királya születik. Tehát ez legalábbis ez egy fajta magyarázat.
1: Mi az, hogy de várjál, hogy ne sikoljunk.
3: Én nekem úgy tűnik, mintha az asztrológiát bizonyos szempontok szerint.
1: De ne sikoljunk túl azon az apró tényleg, hogy azt mondtak, hogy a Szaturnusz a zsidók bolygója. Miért is?
5: Hát ez... Én ezt a Ponori Török Aurél könyvében olvastam, hogy hát én ezt elfogadom. Nekik. Én ezt nem néztem ennek után, hogy ennek mik a történeti gyökerei.
0: De azt választották maguknak.
1: Arra nem kíváncsi, hogy milyen, mennyire megy ez messzi.
5: Lehet, hogy ezt valamelyik hallgatók jobban tudja, nem tudom.
1: Meg a zsidóknak, meg a nem tudom.
0: Hát lehet, hogy a zsidók azt mondják, hogy az egyiptomiaknak a Vénusz tetszik, akkor nekünk a Szaturnusz tetszik.
5: Én erre nem tudok válaszolni, de ezt biztosan tudom, hogy ez volt ennek az olvasata, és ilyen szempontból láthatjuk, hogy az asztrológia az valóban hatással volt az emberek életére. De ma már tudjuk,
2: hogy... Ez olyan, hogy akkor a baj, hogy mondjam, a transzcendentalitást, azt akkoriban a csillagok, az sok jelenítették meg sok esetben, sokkal összefüggőbben a vallással, mint a modern vallásokban.
5: Igen.
2: Ugyanúgy, ahogy a modern vallások korában országoknak van mondjuk védőszentje, vagy népeknek van védőszentje, akkor vagy ilyenféle szimbólumai, ugyanakkor miért nem lehetett, hogy ez a bolygó legyenek.
1: Figyelj, de az asztrologia, ugye itt például beszéltünk az együttállásról, azt tudjuk, nem? Az tény, hogy a hold befolyásolja az apály-dagály jelenséget.
5: Ez tény, igen. Tehát nem is
1: végül is,
5: akkor ennyi
1: tudományos alapja kell, hogy legyen az asztrologia. Tehát akkor ezek az együttások valamit nem lehet, hogy csinálnak?
5: Semmi tudományos alapja nincs az asztrologiának.
1: De a hold a gravitációs azt mondják, hogy amikor együtt áll, nem tudom, a Szaturnusz, nem tudom mivel, akkor az is hatással van.
5: Nincs.
1: De miért? Honnan tudjuk?
5: Hát tudjuk miért,
0: mint lehet. Megkeressük, és nem látjuk, hogy
5: a hold közel van hozzánk, és a gravitációjával valóban hat a Föld vízburkára, megemeli apály, dagály, jelenség tengerjára. De...
3: Halló! Halló! Szia!
10: Sziasztok, én csak annyit jegyeznék meg, hogy az ilyen éres elkülönítések, hogy fekete-fehér, ez tudomány és nem tudomány, ezek szerintem egy picit olyan félrevezető dolgok, hiszen én úgy látom, és úgy ítélem meg, hogy a tudomány is erősen alapul hiten.
5: Hát már pedig a hit
10: irracionális.
1: Mire gondolsz, amikor azt mondta, hogy a tudomány hiten
10: a... Hát de ugye van a fizika, előbben volt egy ilyen buzzword elhangzott, hogy fizika, meg mérhető. Ugye a fizikában rengeteg, mint minden tudományos ágban, rengeteg axióma van, ami kiindulási alap, ami mind elméletekre alapul, ami részben igazolt, részben nem.
5: De ennek miköz a hithez?
10: Az a lényeg, hogy ezek az elméletek nincsenek egységesen bebizonyítva a fizikában például, hogy egységes egészet alkotnának, amivel mind
5: ez meg igaz, lehet magyarázni. Ez igaz, de semmi köz a hithez.
10: De az egy hit, hogy a bizonyos elmélet az jó, hiszen mondjuk van a gravitációs elmélet, meg a kvantum elmélet, és ezek valahol nem egyeztethetők össze egymással, holott ugyanazon világ bizonyos aspektusainak a leírására szolgálnak.
0: De szerintem már nincs, ezzel már túlhaladt a tudomány, hogy az állításait egyszer mindenkorra örök időkre előre érvényesnek tekintse.
10: De most akkor félreértettetek. Én azt mondtam, hogy a fizika ugye az egy reál tudomány.
0: Igen.
10: Ami arra szolgál többek között, de és én nem vagyok fizikus egyébként, és ahogy leírja a világ működésének szinte minden jelenséget körülbelül. Most jó, lehet, hogy nem volt ez nagyon exakt, de valami ilyesmi. És ennek a világnak van sok jelensége, jelenségcsoportja, és ezek leírására a fizika valóban meg is próbálkozik. Sőt,
5: Így van, próbálkozik,
10: ez jó szó. És most jön a kulcs, amit szeretnék mondani, bizonyos elméletcsoportokkal írja le, hogy a fizika különböző ága, a világ különböző jelenségeit, ami elvben, mivel egy reáltudományról beszélünk, elvben egy működő, egységes, egész rendszer kéne, hogy alkosson, hogyha meg lenne a tuti, hogy így mondjam, elmélet.
5: Bocsánat, hogy félbeszakítalak, valóban nincs még ilyen, tehát a nagy egyesített elmélet, amiről te beszélsz, az még születőben van, dolgoznak rajta, de én azt mondom, hogy semmi köze ennek a hithez, tehát egy hipotézis vagy egy elmélet, az nem olyan, hogy most hiszünk benne vagy nem, hanem a tudománynak az a lényeg, hogy felállítanak egy hipotézis, mondjuk legyen ez a módszer, és akkor meg kell próbálni bizonyítani, és sokszor bebizonyítani, de ennek semmi köze a hithez. Tehát a tudomány meg a hit között. De pont az a különbség, hogy a tudományban mindent bizonyítanod kell, a hitnél semmit nem kell bizonyítanod.
10: Igen, de azt mondom,
5: két különböző
10: mondom, hogy
5: útja az igazság keresésének, mind a kettőnek van létjogosultsága.
10: Igen, de a kiindulási alap, a kiindulási alapnál van különbség, vagy nincs akkora különbség, mint azt állított szerintem, mivel visszatérve erre a konkrét példára, a fizikára, ott vannak elméletek, akik nyilvánvalóan nincsenek nem kompatibilisek egymással. Végis ugyanazon világ bizonyos aspektusait írják le. Tehát vagy az egyik, vagy a másik, vagy mind a kettő logikai alapon nem megfelelő. Mégis a tudomány elfogadja megfelelőnek egy nagy lélegzetvétellel, és nem, ez az elfogadás, ez egy jobb hiány, pontosan, de ez a jobb hiány elfogadjuk, és nem racionális alapon történik, szerintem. Hanem ez egy, hogy onnantól kezdve...
5: Nem értek veled.
10: De igen. Onnantól kezdve meg már minden relatív, hogy akkor elhisztük, persze elhittük azt, és egymásra építünk, és persze lehet, hogy a módszer alapvetően más, de a kiindulási alapoknál ott bekasztan az
0: irányítás. De nem elhisztük, hanem feltételezzük egészen.
10: De milyen alapon feltételezzük föl?
0: Várj, mert eddig még nincs jobb feltételezésünk.
10: Na de a tudományos feltételezés, előbb elhangzott, hogy mi a tudomány és a hit között, a tudományban szigorú, logikai alapon zajlik minden. Márpedig egy feltételezés, aminek egyikünk se tudja az igazán szigorú, exakt módját, mi az?
5: Megpróbálom elmagyarázni. Tehát a tudományos módszer lényege az, hogy megpróbáljuk a világ jelenségeit leírni, modellezni. Ehhez mondjuk alkothatunk megfigyelések alapján elméleteket, és akkor ezt bizonyítanunk kell. Hogyha ez az elmélet jól leírja a valóságot, és egyezik a megfigyelt jelenségekkel, és nem csak egyszer, hanem sokszor minden esetben, tehát képzeld el azt, hogy mondjuk te elengeded most a kezedben a telefont, és az fölfelé kezd menni. Akkor biztos vagyok benne, hogy azonnal törölni kéne a jelenlegi gravitációs modelleket, mert egyetlen egy esetben ellentmondott, tehát nem jó. Tehát, hogyha minden esetben működik, akkor azt mondhatjuk, hogy ez a modell elég jól modellezi a valóságot, és elfogadható. Nem azt mondjuk, hogy hiszünk benne, hanem elfogadjuk. Mondok egy konkrét példát. Ugye tudod, hogy sokáig a geocentrikus világkép lét...
10: Sajnos sikerszállom, hogy még vagyok.
5: Jó, nem baj, mondom tovább azért, mert tehát sokáig tudjuk, hogy a geocentrikus világkép volt az uralkodó, a földközéppontú világkép. És miért maradhatott fenn olyan sok ideig? Azért, mert egy darabig nagyon jól magyarázta azokat a jelenségeket, a bolygóknak a mozgását, a csillagok mozgását, amit a valóságban ténylegesen megfigyeltek. Csak aztán, amikor kezdődött a nagy földrajzi felfedezések kora, és a geocentrikus világképen alapuló bolygótáblázatokkal több száz kilométert tévedtek a hajósok, akkor kezdtek benne ilyen repedések mutatkozni, ez igazán mégsem annyira jó elmélet. Nézzük meg, mi van, hogyha megcseréljük és a napot tesszük a középpontba. És az érdekes egyébként, hogy sokáig az sem működött, mert Kopernikusz körpályákkal operált, tehát nem ellipszis pályákkal, hanem körpályákkal, tehát nem lett először jobb a heliocentrikus modell, hanem Kepler után lett pontosabb. Ma azt mondjuk, hogy a heliocentrikus modell az, ami a naprendszert teljesen jól leírja, és ezt most már elég nehéz lenne egyébként megkérdőjelezni. Tehát ez csak egy példa volt arra, hogy valóban egészen nagy modellek is elavulhatnak, és akkor venni kell a bátorságot, hogy le kell tudni cserélni, de ez szerintem a kutatók többsége, a tudósok többsége ezt elfogadja, és hogyha komolyan csinálja, akkor ezt nem ragaszkodik az elavult dolgokhoz.
0: Tehát, na most akkor, igen.
10: Halló, sziasztok!
2: Szevasz!
10: Sziasztok! Sokat nézek ilyen tudományos filmet, és abban például most azzal foglalkoznak, legalábbis az egyik ilyen dolog, hogy például gyorsul a fény. Tehát ezzel csomó minden megváltozik. Vagy például a Kína az űrben egész másikát tartalmaznak, mint a Földön, ugye, mert a
7: a fekete lyukak is más hatások ellenére, tehát mint látsz fényt, vagy csillagot, az nem ott van, hanem egy kicsit arré van, csak el kell indulnod balra, és majd utána kerülsz el hozzá. Tehát ilyen görbült háromszögek vannak, vagy ilyen meghajlott.
5: Mondhatom?
7: Tehát, igen,
5: tehát valóban az bizonyított dolog, hogy a fénysugár is képes elgörbülni, tehát nagy tömeg meg tudja hajlítani a fénysugarat, így alakulnak ki az úgynevezett ilyen gravitációs lencse hatások, amikor mondjuk nézel egy galaxist, és közted és a galaxis között van egy nagy tömeg, egy másik galaxis vagy egy galaxis halmaz, és akkor úgy tűnik, mintha a galaxis, amit néznél, az több példányban lenne megsokszorozva, sőt, hogyha mondjuk tökéletes lenne a közbeeső tömegnek az eloszlása, akkor egy gyűrűt látnál, egy ilyen úgynevezett Einstein gyűrűt, aki ezt feltételezte, vagy hogyha mondjuk négy példányban van, akkor Einstein
1: kereszt. Ez az, amit tavaly vagy tavaly előtt sikerült bebizonyítani, ugye ezt a...
5: Ezt már évekkel ezelőtt sikerült megfigyelni ilyeneket, tehát magának a fénysugárnak az elhaja, igen, már 1919-ben, hogyha jól emlékszem, egy napfolyamkozás alkalmazott.
1: Akkor mi volt az, amit most bizonyítottak be, ami Einstein egyik elmélete volt tavaly előtt?
5: Azt szerintem az arra gondolsz, amikor a sötét energia, vagy ez a dolog volt, hogy a világegyetemet egy ilyen idézőjelben visszatérve egy kicsit a Star Wars vonalra, egy sötét energia tölti ki, és ez egy ilyen taszító hatás képvisel. Einstein ezt egyébként felvetette, úgy nevezte, hogy kozmológiai állandó, de aztán később magát felülvizsgálva elvetette, és élet egyik legnagyobb tévedésének nevezte ezt a taszító erőt. És ma már újra azt mondja, hogy létezik.
3: Kérdezd.
7: Hogy a Földön pólusváltás történik, vagy pólusváltásra megy át, hogy erről mit tudsz, mert erről néztem egy egész két órás filmet, és egy tudós rájött, hogy megváltozik a pólusos mező, mert a
3: aztán a végén megölte a CIA majdnem, és de végül sikerült kiszabadítani, és családja örömmel várta az.
5: Tehát mágneses pólus átfordulások sokszor voltak már a Föld történetében. Ha az Atlanti óceán aljzatát mágneses szempontból vizsgáljuk, akkor sávos szerkezetű, ami azt jelenti, hogy egyik sávban a mai polaritásnak, a szomszédos sávban egy ellentétes polaritásnak megfelelően állnak be a mágnesezhető ásványok. És ez bizonyítja azt, ezek szimmetrikusak egyébként az Atlanti-óceán középvonaláról, egy nagy víz alatti hegyvonalat van az Atlanti hátság. Tehát létezett, tehát léteztek, voltak bizonyíthatóan ilyen pólusátfordulások, hogy mikor lesz a következő, nem tudjuk, hogyan következik be, nem tudjuk.
3: És mi a hatása?
1: Na ez
3: a következik.
1: Hát a mágnesednek a másik fele fog taszítani.
5: Az iránytűk azok mindenki, igen, de hogy ugye azért ennek nagyon komoly hatása lenne valószínűleg.
3: Távol nyugat lesz.
5: Az egyik, amiről sokat cikkeztek már az elmúlt években, hogy fokozott naptevékenység volt, napkitörések azért. Tudjuk, hogy a Földet egy mágneses pajzs védi, ez a Földnek a magnetoszférája, a mágneses tere. Ez véd meg bennünket a napból érkező részecskék, a napszél részecskéje ellen. Na most, hogyha pólus átfordulás lenne, akkor valószínűleg ez nem így egyik pillanatban a másikra következne be, hanem a mai modellek szerint körülbelül 1000 évig tartana. Először így elgyengülne a mágneses tér, aztán teljesen megszűnne, megfordulna a pólus, és újra felerősödne. Csak az a baj, hogy közben ez a
3: közben.
1: Azt nehéz lenne végigcsinálni.
5: Nehéz lenne, mert a napszél akadátlanul bombázná a felszínt, mint most a Marsot, ami rengeteg káros mutáció
1: okozna. Szegény kutyám a
5: technikai eszközöknek nagyon rossz hatással lenne rájuk. Ugye tudjuk, hogy egy-egy nap, nagy napkitöréskor még az űrállomás űrhajósait is egy biztonságosabb modulba viszik, vagy a műholdak egy részét lekapcsolják részben. A Hubble űrtávcsövet részben kikapcsolják, tehát ez nagyon komoly hatása lenne a földi technológiára, és rengeteg káros mutációt okozna a DNS-ben, az élőlények DNS-ében. Nem lehetetlen, tehát vannak olyan modellek is, hogy a nagy evolúciós ugrások részben kapcsolódnak ilyen pólus átfordulásokhoz, mert akkor kaptunk egy nagy adag sugárdózist, aminek persze nagy része káros volt, de megjelentek közben új hasznos tulajdonságok is.
1: Gyakorlatilag a csótány az, ami mindent kibír, nem? A tudomány mai állása szerint.
5: Meg a Skorpió, igen, 200-szoros radioaktív sugárzást is elbír az egész kép. Bár ez nem radioaktív sugárzás lenne, úgyhogy ez ilyen szempontból nem volt jó
1: példa. Szép, hagyd bekapcsolva,
3: egy kis zenét nem sugárzunk így 3-4 óra után? Közérdekű ízét is mondjunk be. Jótékonysági felhívást. Mert hogy mielőtt a szolgáltatóság arra
1: rátérünk. Emberek, jótékonysági felhívás következik a sci-fi
3: nevében. Fel is van véve, ahogy mondjátok,
1: tudod. Hallottam.

hatóság itt felhívást következik. Nagyfagyatasson, kérünk járulj hozzá te is a Tilos Rádió működési költségeihez. Személyi jövedelemadót 1%-ának felajánlásával. A Tilos Kulturális Alapítvány adószáma 1800024 54 2 43. Jótékonysági felhívást hallottatok.

0: sátorban?
1: Nincs. Ez nagyon nagy.
2: Na itt van. Ez,
1: már itt vagyunk?
2: Persze.
1: Ja, már köszönöm, mondom, mert ez nagyon vicces.
2: A Tilos Rádióban az kifinap. És abból ez a műsor még egy olyan tizenvalahány percig. 2.15.37-et már ott elhozzanak.
1: Na ez nem jutott eszembe, amikor nem jutottam igen, be az ajtón.
2: Az SMS az 0. 0, 25 darab, 9-es 03.
3: Na én az előbb az jutott eszembe, hogy nem lehet-e, hogy ezek a, tehát, hogy a tudomány relativizálása, mint egy jellemző közkeletű attitűd, és a hit és a tudomány közötti határnak ez a kóstolgatása nem függ össze azzal, mondjuk pont a csillagászat vonatkozásában, hogy ugye mivel már a csillagászat túljutott azon, hogy csillagok helyének, távolságának, stb. A meghatározása, tehát annak, ami látható szabad szemmel is, hogy átlépett már a csillagászati kutatás egy olyan szférába, ami a hétköznapi érzékelés számára nincs jelen. Tehát, hogy az ember igazából, hát szóval nekem is igazából nincs különösebb konkrét elképzelésem arról, hogy ma a csillagászat mivel foglalkozik, mert hát nyilvánvalóan nem azzal, hogy nem csak abból áll a csillagászat, hogy mindig felfedeződnek újabb és újabb bolygók, vagy naprendszerek, vagy mit tudom én, mik szoktak felfedeződni.
4: Igen, hát... A csillagászat kifejezés az mondjuk ma már olyan, mint a biológia vagy az orvos, tehát így önmagában semmi értelme nincsen már, részekre kell tagolni. És akkor mondjuk, hogyha így térben indulunk kifelé, akkor azt mondhatjuk, hogy vizsgáljuk meg először a szűke kozmikus környezetünket, és akkor már is nem csillagászatról beszélünk csak, hanem planetológiáról, tehát a naprendszer vizsgálatáról, vagy geológiáról beszélünk akármilyen furcsa, mert... Ma már olyan üreszközeink vannak, hogy a Föld, tehát a Földön tapasztaltakkal megegyező szinten tudjuk vizsgálni az egyes bolygókat, például a Marsot.
1: Halló!
5: Halló! Megint egy kis ember vagyok. Előttem van egy táblázat, csillagászat és rokon területek tagolódása. Csak egy párat olvasnék föl belőle, jó?
4: Nagyon jó.
5: Csillagászatkönyvek pálya meghatározás. Ugye ezek különböző szakterületek. Égi mechanika, asztromechanika, műszerismeret, gyakorlati csillagászat, stellár statisztika, stellár dinamika, extraterrestrikus fizika, napkutatás, elméleti asztrofizika, csillaglégkörök fizikája, csillagbelső fizikája, fotometria, spektroszkópia, rádiócsillagászat, gamma csillagászat, röntgen csillagászat, kozmogónia, kozmológia, tehát ezek még
4: teljesen jó területek. Most ez teljesen jó, csak ez az, ami aztán az átlag embernek semmit nem jön. Tehát ezt próbáltam egy kicsit közérthetőben.
6: A kozmogónia az például micsoda?
3: Ne kapkodjunk össze-vissza, vigyünk valami rendszert, nem? Hogy...
5: Van itt egy nagyon szép táblázat, van rendszerben a központi kiindulás, ez az astrofizika, és akkor
2: jó, hogy ez ott van.
3: Ez jó, de most itt van egy ember, aki ezt most jól elmondja.
1: Hogy néz ki, olyan, mint a periódus?
5: Segítségként akartam, csak hogy...
4: Nem, ezekkel én tisztában vagyok, hogy ezek léteznek. Persze, ezek a csillagászatnak a nagy klasszikus ágai.
5: Csak próbáltam így...
6: Most már ne szabadkozz, mert tényleg segítettél.
5: Jó van, örülök, hogy segítettem.
1: De mi az a kozmogónia?
4: A kozmogónia az égi testek kialakulásával és fejlődésével foglalkozó része a csillagászatnak, a kozmológia pedig az egész univerzum kialakulásával és fejlődésével foglalkozó
1: része. Kérdezhetek ilyen naív gyermekit?
4: Próbáljuk
1: meg. Milyen nagy az, amit már tudunk az univerzumból, az mekkora az?
4: Hát...
1: És mi van utána? Főként ez érdekel.
4: Ettől féltem.
6: Mi az élet értelme?
4: Most megint egy olyan területre merészkedünk,
1: hát amiről van-e
4: órákig lehet.
2: Kik vagyunk és honnan jövünk?
4: Igen. Hát akkor ezekre most sorban.
3: Igen, menjünk sorban, kezdjük
4: nem,
3: el.
4: Hát ezek nagyon jó és nagyon alapvető kérdések, és pont a csillagászati kutatások egyik célja az, hogy ezekhez közelebb kerüljünk, tehát ez nem kérdéses, hát hogy mekkora az univerzum, inkább a korát mondanám először a mai modellek szerint, a legújabb modellek szerint 13,7 milliárd évvel ezelőtt történt az a kezdeti esemény, amit mondjuk lehet ősrobbanásnak nevezni, bár ezek a standard ősrobbanás modellek ma már kezdenek kikopni a divatból, és egyre jobban erőtérbe kerülnek olyan furcsa hipotézisek, mely szerint az univerzum a semmiből született, mondjuk egy ilyen véletlen kvantum ingadozásból, de hogy valamilyen érdekes szót...
3: Mert semmiben
1: mi az a semmi?
2: Mi ez 7-8 éves koromban ez teljesen megkeserített.
1: Én kész voltam, totál!
2: De a semmiből hogy ingadoztak a kvantumok a semmiben?
4: Jó kérdés, de most itt nem fogok tudni válaszolni. Az viszont érdekes, hogy ezek a mai mai modellek nagyon szép egyezést mutatnak már mondjuk Szent Ágostonnak az elméleteivel, akit akár az egyik legnagyobb kozmológusnak is tarthatunk, hiszen ő is világosan leírta már, hogy a semmiből és keletkezett, sőt arra kérdésre is válaszolt, hogy mit csinált Isten a teremtés előtt. Ennek a kérdésnek szerintem nincs értelme, mert a teremtés előtt nem volt idő sem. Tehát akkor tényleg semmi nem volt, vagy a semmi volt, hát ugye ilyen nevezéktani zavar is van. A semmi talán a valami hiánya, én nekem ezt tetszett a legjobban, ez a kérdés.
3: Igen, hát a világ minden, a Isten létformája, a világ
1: valami baj van,
3: hát semmi. Az a semmi.
1: Értem, igen. Tehát a valami hiánya van.
4: Igen. Szóval az univerzum korára, vagy igen, tehát a kora olyan 13,7 milliárd, ez még mondjuk, hát ezt nehéz elképzelni 13,7 milliárd évet, talán forintban még el lehet képzelni ilyen.
6: Igen, de hogy lehet kiszámolni. Megvan egyébként, hát ez...
3: De miért 13,6? Tehát ez mi a számítás?
1: Hát azért egy 0,7 milliárd évet be lehet lőni. Az végül 700 millió év.
4: Ez is becslés csak persze. Aha. Tehát úgy nyugodtan mondhatjuk, hogy az univerzum körülbelül 15 milliárd éves még mindig. Ezt így a legújabb megfigyelések alapján. Na most, hogy mekkora? Hát mondjuk, hogy körülbelül ugyanekkora. Ugyanekkora távolságra vannak azok az égitestek, egy kicsit közelebb, amelyeket már sikerült megfigyelni. A legtávolabbi galaxisok azok 10-12 milliárd fényévi távolságban vannak.
3: Amit már megfigyeltünk?
4: Igen.
1: Hány galaxis ismerünk?
4: Hát inkább tehát számukat csak becsülni lehet. Az egész univerzumban olyan néhány száz milliárd, de körülbelül 100 milliárd galaxis lehet, amiből a mi tejútrendszer nevű galaxisunk, az csak egy darab galaxis, egy csillagsziget, mint két ilyen egymásba fordított méternyér, ilyen korong, ugye oldalról, és abban néhány száz milliárd csillag van, amiből csak egy a nap, aminek ugye van 8 vagy 9 bolygója, most attól függ, hogy a Plutót hova számoljuk az újabb elméletek szerint, és abból csak egy a Föld.
2: De a galaxis nem a naprendszer színű mája.
4: Nem, a naprendszer az a mi bolygórendszerünk, plusz az üstökös zóna körülött, tehát egy ilyen kisebb rendszer, tehát azok az égitestek, amik a nap gravitációs.
1: És a mi galaxis
2: hogy vannak a matrioska babánk? Igen, tehát univerzum,
4: ja, hogy
2: galaxisok.
4: Akkor befelé, jó. Univerzum, mondjuk úgy, hogy akkor jönnek ezek a nagy léptékű szerkezetek, ilyen szuperhalmazok, aztán azon szupergalaxis halmazok, tehát azon belül kisebb galaxis halmazok, azon belül galaxisok, és azon belül a csillagok, és akkor a csillagok körül pedig, ha van bolygó, akkor van.
1: De most ilyenek, mint a bolygórendszerben, a tejútban hány van?
4: Hát ezt még nem tudjuk megmondani, de
1: ott is több.
4: Biztos, hogy nagyon sok van, mert 1995-ben, tehát 10 éve fedezték fel az első úgynevezett exobolygót, vagyis naprendszeren kívüli bolygót, és azóta már kb. 140-et ismerünk csak a közeli csillagok körül. Aha. Tehát biztos, hogy nagyon sok csillagnak van bolygója, lehet, hogy majdnem mindegyiknek van. Ezek csak a közeli csillagok. Tehát a bolygók nagyon gyakoriak a tejútrendszerben, és valószínűleg az egész univerzumban, tehát a többi galaxisban is.
6: Bocs, a Plutóra mondtad, hogy most elég bizonytalan szegénynek a státusza, ez
1: az azt semmi. Átigazolt.
4: Átigazolt a kis bolygókhoz, vagy valójában arról van szó, hogy 1992-ben, tehát nagyon friss eredményekről van szó, figyeltek meg a Neptunuszon túl egy második kisbolygó övezetet, ugye az első, a klasszikus, az aszteroida öv, most nem az, ahol a Han Solo ment, hanem a miénk, az a Mars és a Jupiter között van. De kiderült, hogy a Neptunuszon túl is van egy második jeges kisbolygó övezet, és az ottani égitesteknek a jellemzői a Plutóhoz nagyon hasonló tulajdonságokat mutatnak. Úgy tűnik, hogy ebből a második kisbolygóból a Plutó egy tag, egy nagyra hízott tag. De sok csillagász szerint csak időkérdése, hogy ebben az övben egy Plutónál nagyobb égitestet felfedeznek nem sokára. És akkor az most...
2: De ez csak elnevezés kérdése, vagy pedig van valami jelentősége annak, hogy ezt most egy bolygónak tekintik, vagy kisbolygónak?
4: Hát ugye tudománytörténeti szempontból bolygókhoz soroljuk, ugye 1930-ban fedezte fel Tombó, és ez is érdekes, hogy amíg meg nem halt, addig semmiképpen nem akarták átminősíteni kisbolygónak.
1: Tiszteletből.
4: Igen. Tudom, soknak is azért
1: jó van, legyen neked öreg, persze, na ilyen nagy. És a Plutó...
4: Ez ilyen határeset, tehát hogy most...
1: A bolygók kifelé nőnek, ugye?
4: Egy darabig. Tehát pontosabban inkább azt mondanám, hogy, hogy a Jupiter a legnagyobb bolygó, és utána a gázóriások övezete az már csökkenő. Tehát a Jupiter, utána jön a Saturnus, az már kisebb, annál kisebb az Uranus, és annál is kisebb a Neptunus. Bent pedig itt a belső naprendszerben, a közel bolygók övében nincs ilyen. Tehát a Merkur az kicsi, a Vénusz és a Föld körülbelül ugyanakkora, és a Mars az meg körülbelül fele akkora, azt, így átmérő,
6: mint a Föld. Azt mondd már meg nekem, hogy ha 70 éve már Plutót felfedezték, és azt mondod, hogy lehetséges, hogy van egy hozzá hasonló, de nagyobb kisbolygó valahol, az hogy lehet, hogy egy nagyobbat viszont nem, az Istennek nem sikerült.
4: Azért, mert...
6: Az,
4: mert
2: pont nem néztünk mindig oda.
4: Ez az egyik, igen, hogy ott nagyon nehéz azért. Tehát tényleg csak minimális részét kutatták tehát ennek az övnek, másik pedig az, hogy hát az messzebb van, mint a Plutó, és ezért halványabbnak is látjuk. Tehát hiába jobbak a műszereink azóta, nem könnyű
6: hát megtalálni. Hát de 12 milliárd fényévnyire lévő galaxisok fényét meglátjuk.
4: Csak az az igazság, hogy a galaxisnak mondjuk saját fénye van, saját csillagannyi, tehát egy erős sugárzás.
1: Oké, ezt mondjuk tudhattad volna már.
4: Meg csak visszavért
6: fénye. Meg vagyok győzve.
4: Igen. Hát, sőt, olyan távolság.
6: Most már nem tiltakozom, nem vonom kétségbe a hozzáértését azoknak, akik még mindig nem fedezték fel a Plutónál nagyon kis
1: bolygót. Már mondjuk azért bénák.
4: Abba is érdemes belegondolni.
6: Még van 5 évük egyébként utána. Már összehúzom a szemüldökemet.
4: Ha az univerzum korára meg a távolságokra visszatérünk, ugye a mai fizika szerint az egyik legfontosabb, hogy a fénysebessége az, az véges, ugye 300 000 km per szekundum körülbelül vákumban. Na most akkor gondoljunk arra, hogy, hogy ha tényleg ez így van, akkor egy 12 milliárd fényévre lévő galaxisból 12 milliárd éve indult el az a fény, ami most a szemembe ült.
6: Tehát az, közelebbi... az az ismeret.
1: Hát igen, tehát gyakorlatilag egy olyan dolgot, ami az előtt volt, hogy volt az ősrobbanás, ha volt, ugye a régi
4: nem az előtt, de nem sokkal az
2: annak a... Igen. Annak a fénye,
3: de ember még nem volt.
2: Kisvártatva az univerzum születése után már jött is a fény.
4: Így van, így van. Tehát ezek ilyen fiatal ősik.
1: Gyakorlatilag folyamatosan a múltba látunk.
4: Pontosan ez a lényeg. Ha én most rád nézek, akkor a múltban látlak, jó, nem valószínű, hogy közben kimentél innen és cigizel vagy valami, mert hogy túl kicsi a távolság köztünk. De hogyha már a napot nézed, akkor, akkor 8 perces múltat látsz, mert a napföld távolság ez a 150 millió kilométer átlagos távolság.
1: Ez az nem biztonsági kísérletet, és tudod, mint a rádióban. Nehogy csúnyán beszéljen a nap.
4: Igen. Tehát mondjuk a nap felrobbanna, de nem fog menni.
2: Igen, akkor van 8 típus. Percünk menekülni?
4: Nem.
1: Ne, azt ne hozd!
2: Nem, hanem, hogy 8 percen később.
4: 8 perccel később, de...
6: Nevet ki a CD-t, nincs értelme.
4: Poén az, hogy, hogy a hatás, amikor odaér hozzánk, akkor viszont már ott van, tehát akkor már nem tudom, mit csinálni. Úgyhogy, de a nap nem olyan, nem olyan fajta, ami felrobbant. Tehát csak fel fog fúvódni, elnyeli mondjuk a Merkurt, a Vénuszt.
6: Jövünk.
4: A Föld egy kicsit megolvad, ez olyan 5-10 milliárd év múlva, tehát addig kell valahol elköltözni.
1: Hát az a gyerekeknek már szólok, hogy ne gondolkozzanak nagy család fel. Ja.
4: Hát azért sok az az 5-10 milliárd.
1: Hát ez egy gyönyörű végszó volt az 5-10 milliárd.
6: Nemzeti felkelés, tudományos ismeretterjesztő.
1: A legközelebbi sci-fi napon visszatérünk az összes kérdésre, amire nem kaptatok választ.
2: Mondjuk valaki kérdez, hogy mi van egy olyan dolog, ami nem tudom micsoda. Chiron?
1: Mi van a Chironnal?
2: Chironnal.
4: A Chiron, hogyha most így kiejtés alapjáról CH-val írja, ugye? Uh-huh. Akkor az igen, az a Kuiper övnek az egyik legismertebb tagja.
2: Uh-huh. És mi van a Kuiper övvel?
1: Jó van a Chiron, vagy?
4: Ja, ez az a második kisbolygó, bocsánat, amit mondtam. Igen. Csak azt hiszem a Chiron, ha jól nem akarok hülyeséget mondani, hogy bejebb merészkedett már, és valami üstökösszerű burkot erez, de ezt ne vegyétek készpénznek, mert már régen foglalkoztam.
1: Ez egy Chiron Drucker, aki most írt.
4: De nagyon tájékozott.
6: Lehet a Chironból egyébként egy nagyobb kis bolygó, mint a Plutó.
4: Nem valószínű.
2: Ez beakadt neked.
1: De neki mehet még.
2: Most már elengedd el.
1: Köszönjük. Utána következnek a Szakácsa tolvaj, illetve az Óriás Alfa Hotbázis is rajongók. Szerintem csodálatos lesz.
6: Jó. Sziasztok.
1: Sztárhoz rajongók és nem rajongók. Szervusztok.
6: Sziasztok.

0: Hát beállt Ecéja János egy urasághó kocsisnak. Na, az uraságnak volt egy lánya. Ecéhoz nagyon mehetett volna ki a pusztára megnézni a jószágokat. Befogotta János, azt mennek. Mennek a fiákért. Mikor kiérnek, hát azt mondja a kisasszony.
1: János, hajtson legelsőbb is a kanászhó, megnézzük a disznókat.
0: Jó van. Hajta János arra a járáson. Mikor odaérnek a kanászóval, kan búgja a disznót, azt mondja a kisasszony.
1: János, mit csinálnak azok ott?
0: Kisasszony, kérem, azt mondja János, az föláll a disznónak a hátára, nézi, hogy messze van-e a kanász, hogy elszökjön a kukoricába. Mennek tovább, mennek a csordáhú, ott meg a bika ugorja a tehenet, azt mondja a kisasszony.
1: János, mit csinál az ottan?
0: Az kisasszony, kérem szépen, fölállt a másiknak a hátára, nézi, hogy messze van-e a kút. Szomjas!
1: Jó. Hajtson, János, elmegyünk, megnézzük a juhászt.
0: Mikor odaérnek a juhászhó, hát a csődör szamár ugorja a karcát.
1: János, azok ott mit csinálnak?
0: Kisasszony, kérem, azok cikáztak, játszottak ott az árokparton. Az kiment a dereka a hérű, az most tapossa a derekát.
1: Igen ám, de a kisasszony észrevette, hogy a szamár csődör előbb kieresztette a csilibunkóját, az belenyomta a kancába. Mit nyomott az ott deneki János? Hát kisasszony, kérem, az az alsó sokat szellentett, a csődör szamár meg most bünteti. Az mondja kisasszony, mégiscsak hajtson János tovább arra az erdő felé.
0: Kisasszony, kérem, ott rázós az út.
1: Nem baj az, János.
0: Kihajtotta János arra az erdő felé. Mikor beértek egy kicsit az erdőbe, azt mondja a kisasszony.
1: Jaj, János, szellentettem.
0: Hát nem marad más a Jánosnak, mint hogy elővette ő is a csilibunkóját, az megbüntette a kisasszony. Jól van, mennek tovább. Egyszer azt mondja a kisasszony.
1: Jaj, János, én már megint szellentettem.
0: Hát a János megbüntette még egyszer. Megint mennek tovább. Már látszik a kastély az erdő szélibű. Azt mondja a kisasszony.
1: Jaj, János, még egyet szellentettem.
0: Azt mondja a János. Na, én tülem már össze is csinálhassa magát a kisasszony. Nékem elfogyott a büntetőké.
2: Volt egy király, annak volt három lánya. Na, egyszer a király el akar menni a vásárba. Azt mondja a lányainak. Na, lányaim, mit hozzak nektek a vásárból? Milyen vásárfiát? Azt mondja a legöregebb. Nekem, édesapám, hozzál egy aranyruhát, de olyan könnyű legyen, mint a bikanyál, amit a szél visz. Azt mondja a középső. Nekem egy ezüst cipőt, de olyan hangja légyen, mikor lépek, mint a csöngettyűnek. Azt mondja a király. Jó van. Hát neked, édes legkisebb lányom, mit hozzak a vásárból? Mert a legkisebb volt a legszebb is. Azt csak hall. Azt mondja a lány. Nekem, édesapám, hozzon egy olyan virágot, ami 5 perc alatt a duplájára megbír nyőni. Hát, elment a király a vásárba. Már 3. napja oda van, mert akkor még nem egy napig tartottak a vásárba. De aztán ugye csak hazagyő. Hozza a legöregebb lányának az aranyruhát, a középsőnek az ezüst cipőt, a legkisebbnek meg azt mondja. Neked, kis jányom, nem bírtam teljesíteni a kívánságot, akárhogy akartam. Végig kerestem az egész vásárt. Olyan virág, ami 5 perc alatt a duplájára megnyőne, olyan nincs is. Hiába locsóták ottan. Kívánj, amit akarsz. Amit teljesíteni bírok, neked teljesítem. Azt mondja a lány. Dehogy se nincs édesapád. Hiál csak ide János kocsisunkat, majd megmutatom. Behiják azt a királylány, meg csak elkapja a csili bunkóját neki. Az meg elkezd ántagadni. Na lássa, édesapám, hogy van olyan virág. Nem is köllött 5 perc, azt megnyőtt a duplájára. Csak úgy nyílik a rózsája neki. Hát még mikor az én cserepembe ültessük. Hát ha neked ez a kívánságod, azt mondja a király, egye meg a fene, nem bánom. Legyen a tied. Így le a János kocsisé a legkisebb királylányé. Aztán ütetgethették.
1: Volt a katonáiknál a századosnak egy legénye, aki a lovakat rendezte, a ján. Na, egyszer valahunnan várták az ezredes urat. Nos, hogy majd kinennek elébe parádéba. Az ezredesnek nagyon szép fiatal felesége volt. Azt mondja kapitánya Jánosnak. Te János! Nagyon rendbe hoznám azokat a lovakat. Úgy menjenek, mintha a saját lakodalmukba mennének. Jó, úgy lesz. Kipucolta a János, csak úgy fín lett a szőrű. De nagyon szépen mennek a lovak. A kapitány uré egész úton ágaskodik, de nyerít nem bír magával. Na, odaértek, hogy majd várják nem soká gyütt is. Leszáll az ezredes a vonatrúd meg a felesége. A kapitány lova meg kiresztette ámos lóbálja, nyerít, veri a hasát a durugjával. Nézi a menyecske, nézi az ezredes is, nem szól. Mikor azt beérnek, híja a kapitány. Ugye, mit csináltatok avval lóva, hogy úgy meg volt kanosodva, hogy úgy viselkedett? Én nem tudom, ezredes úr, azt mondja, majd megkérdezem a János. Hívassa a János. Te János, mit csináltál a lovammal, hogy úgy meg volt erőve? Hát nem azt mondta a százados úr, hogy úgy menjen, mint a saját lakodalmába menne? De azt mondta, hát úgy megy. Jól van, te mit? Hát a seggibe gyúgtam egy kis darab szalmát köröztbe. Azt mondja az ezredes. Jól van, de a feleségemnek meg ne mondjátok, ha kérdezi, mert az képes lesz azt az egész szalmakazlat a seggembe gyúgja.
2: Ez meg úgy történt, hogy szállásóva voltak az egyik faluba katonák. Szemet vetett a kapitány az egyik menyecskére. A menyecskének az ura munkás ember volt, kétkezi munkás. Reggel elment, este jut haza. A kapitány odaszokott. Majd a munka közben az emberek kezdték maguk közt beszélgetni, meg kiderült, hogy a menyecske a kapitánnyal összeszűrte a levet. Mondják azt neki ott a munkába. Hallod, így és így áll a helyzet. Tudsz-e róla? Nem hiszem, azt mondja. Az én feleségem az, mikor hazamék, a nyakamba ugrik, körülcsókol, vacsorával vár, meleg vacsorával. Azt mondják, éppen ez az, ekkor csap be, az csak hízelgés. Hát, majd az ember hazaér, ekkor is persze, mint minden este, egyformán az asszony nyájasan, kedvesen, majd megvacsorázik az ember, bántja a dolog. Hallod, hé, valami itt nincs rendjén. Micsoda? Kérdi az asszony. Az beszélik, hogy te a kapitánya jóba vagy. Jár hozzád napközben, mikor én oda vagyok dolgozni. Ugyan, hé, hát hogy gondolhatsz ilyet? Látod, hogy mennyire szeretlek. Meleg vacsorával várlak. Csókot adok, mikor hazaérsz. Igen, ez mind szép, De azt mondják, ez csak két lakoskodás. Ha nem mondod meg, mondja, megverlek, de nagyon. Hát a végén sírva fakad az asszony.
3: Hát tudod, az úgy történt, hogy ez az ember föl van fegyverkezve, kardja van, lőfegyvere van, öbégyütt, és azt mondta, hogy ő neki, aki nem engedelmeskedik, a fegyverit használja. Hát mit volt tennem?
2: Nem volt, aki megvédjen. Muszáj volt cselekedni, úgy, ahogy ő mondta.
3: És megtette velem.
2: Megtette?
3: Meg. Ha nem...
2: Azt mondja.
3: Ha te meg akarsz védeni, maradj itthon a munkából, máma, védjél meg.
2: Hát, így is történt. Az ember elhatározta, hogy már csak azért is, hogy meggyőződjön. Itthon marad.
3: Igen, ám. De a ravasz asszony, mikor tudta, hogy az idő eljön már, hogy szokott gyűnni a kapitány,
2: kapta a kannákat, a vizes kannákat, elszaladt a kútra. Kapitány éppen már gyűjt a kút.
3: Csak gyűjjön, egész bátran. Itthon van az uram. Csak legyen erélyes, azt majd meglátják.
2: Így is történt. Persze a kapitány lassan ballagott, az asszony meg sietett. Hamarabb hazaért a vízzel, azt mondja az urának.
3: Készülj el mindenre, gyűr a kapitány!
2: Hát az ember aztán felugrott. Amit csak keze ügyibe tudott kapni, fejszét, baltát, vasvellát, ásót, lapátot, oda készített minden szerszámot, amivel majd megvédi az asszony. Oda is ér a kapitány. Ahogy oda ér, berúgja a kaput. Az udvaron már káromkodik. Aki nekem nem engedelmeskedik, agyonlövöm. Szétvágom a karddal. Ne próbáljon ellenem senki. Az ember erre megszeppent, szegény. Jaj, asszony, hova legyek, mi legyen velem, hova bújjak?
3: Hát ne bújj el, védjél mög. Hát ki véd meg engem? Hát bújj be az ágy alá, ha már nem akarsz megvédeni.
2: Gyorsan, pontosan az ágy alá, amelyik majd lesz a támadás. Úgy is történt. A kapitány, ahogy odaért, durván nekiesett az asszonynak a látszott kedvéért. Föllötte az ágyra. Aki nekem nem engedelmeskedik, agyonlövöm, levágom a karddal, és mélygyakta az asszony, az ember meg az ágyat. Az asszony persze adta az előkelőt, síránkozott. Na majd, mikor megtörtént, elment a kapitány. Elemeli a lepedőt az asszony.
3: Itt vagy?
2: Itt vagyok.
3: Hát gyere ki, már elment.
2: Kibújik az ember.
3: Azt mondja. Látod-e, hogy milyen goromba, milyen erős?
2: Nem fétél az ágy alatt? Kérdezi az asszony. Dehogy nem.
3: Nem fétél, hogy rád szakad az ágy elé?
2: Dehogy nem.
3: Hát az, mit csináltál?
2: Azt mondja az ember.
3: Volt itt ész asszony. Hát mit csináltam? Mondjad már!
2: Egy kézláb álltam, mondja. Hátamat nekifeszítettem az ágy aljának, és úgy tartottam. Ami biztos.
0: Az így?

0: Az én falumba, Temerinbe, az volt a szokás valamikor, ha a lány férhőmenendő volt már, egy véka búzát neki köllött vinni a száraz malomba. Hát a száraz malomba, abba az időbe a Peti bácsi volt a fő mónár. Az a száraz malom meg úgy nézett ki, mint a járgány mostanában, csak tetővel volt, zsindeles tetővel, s az oldala be volt deszkázva körül. Peti bácsinak volt benne egy pricse, ágya, amin ő heverészett is, mikor hoztak őrölni való, beöntötte a darálóba, a lovat megindította, szépen a ló lehúzgálta az őrlendőt. Na azt az egyik nagy lánka elvitte az őrlendő búzát, hát szól Peti bácsi neki. Édes szolgám, mi van? Hát te hoztad-e?
1: Hát édes Peti bátyám, azt mondta édesanyám, nekem kék ezt elhozni, ha már férhő mentem, hát elhoztam a véka búzát.
0: Jól van, édes szolgám, jól van.
1: Hát tegyük fő.
0: Már föl is önti neki Peti bácsi, azt avval elkezdi kérdezgetni a Peti bácsi a nagylány. Hát édes szolgám, megvan-e már a vonyagló?
1: Hát, hogy ne volna, Peti bátyám?
0: Hát a tulipántos láda.
1: A is megvan.
0: Bőcső?
1: A is.
0: Elnyetán a pindzsák is megvannak.
1: Megvannak, édes Peti bátyám.
0: Na, akkor nem baj. Hát a mátkaló, a megvan-e?
1: Mátkaló? Azt nem mondta, édesanyám.
0: Dehon nem, már no.
1: Hát azt ki csinálja?
0: Hát édes szolgám, idáig én csináltam. Ángyodnak is tavaly én csináltam. Szomszédodban a Rozi nénédnek annak is én csináltam. Meg az alvégen többeknek én csinálgattam. De még egy se gyűjt visszamondani, hogy nem jó van?
1: Hogy?
0: Hát hogy?
1: Még a véka búza lemén, én megcsinálgatom szépen. Hát jó van, Peti bákám, ha úgy van.
0: Peti báki szépen behívt a nagylány, pricsre főfektette, azt lassan megfurogatta neki a mátkalika. Készen van a búza, nagylány hazaviszi.
1: Hát édesanyja, maga nem mondta én nekem, hogy Peti bácsival a mátkalukat is meg kék furatni. Miféle mátkalukat te? E hunni? Így az anyád!
0: Avval azt lekever a nagylánnak egyet mindjárt az anyja. Arra mászkált éppen a vőlegény. Hát édesanyám, mién bántja már az én mátkámat, no?
2: Hát hunne bántanám, amikor abból a hat fincsábú egyet összetört, amit a születésítő őrizgetek neki.
0: Sose bántsa az én, majd veszek én másikot. No, alig várja az anyja, hogy elmúljon a lakodalom. Hazagyütt a fiatalasszony a lakodalom után.
1: Na, édes lányom, észrevette a vőlegény, hogy... Nem vette, édesanyám. Az egyik lábam kinyújtottam, a másikat összehúztam, úgy jajgattam. Na, Isten boldogíja szegény édesapádat. Én is úgy cselekedtem.
3: Az egyszeri kislány első alkalommal elmegy a táncra. Hát, az anyja könyörgésére elengedi, de mondja neki. Kislány, olyan korszakban vagy, hogy te már nem vagy kiskor. De azért vigyázz a szűzességedre, nehogy elveszítsd, mert az a legdrágább kincs egy lány. Mert aztán, ha férhömész, az lesz az első, hogy a fejedhez vágják az ilyesmi. Hát mi az? Az a szűzesség. Hát megmagyarázta neki, hogy mi a szűzhártya, meg mit nem szabad engedni neki, ha véletlenül valamelyik sutyó legény neki jár. Na, úgy is volt. Bemegy szegénykém a táncra, odáll a sarokba, két marokra fogja a micsodáját, és szorongassa. Na majd egy suhanc odáll. De kisjár, mit csinálsz? Mit csinálok? Mi között hozzá? Őrzöm a szüzességemet, hogy el ne veszítsem.
4: Ennyi. Hát így kell azt őrizni. Hát nem probléma az. Tulajdonképpen én Szabó gyerek vagyok, ha éppen óhajtott, fővarrom én. Főszabadítsuk a kezedet, azt nincs probléma, bírsz táncolni.
3: Valóban?
4: Valóban.
3: Rá is állt. Nem is átott tovább, elmentek a füzesbe, elkezdte varni a Szabó legény. Egyszer megvarta, kétszer megvarta, azt mondja neki a Szabó legény. No, kis lány, most már nem kő fognod, biztos fő van varva. Ugye? Megtenném még egy szívességet nekem? Azt mondja, meg. Varjá, azt mondja, még egy sort rajta, hogy biztos legyek én ebbe, mert kétsző azért csak ki rajta lopcik. Hát, mit volt, mit tenni? A fickó nem bírt neki állni, azt mondja, ide figyelj, kis Ján. Nem készültem most erre, csupa véletlenül jöttem a táncra, nem hoztam magammal elég cérnát. Hát így is volt. Hát jó van, azért ő a kezeit elengedte, majd másik este fővarja. Hazamén az anyja éppen szudikál. Édesanyám, nincs több baj, nem kő vigyázni többet a szüzességemre. Hogy gondolod ezt? Üld fel az anyja. Hát tudja, az anyja, találkoztam én egy Szabó legénnyel, és az fővarta. Ha hogy varta fő? Mondja, hogy varta. Fővarta egyszer, kétszer. Én kértem, hogy még egyszer varja föl, hogy ne rojtolódzon ki. Azt mondta, hogy nincs cérnája. Pedig a holdvilágban láttam, hogy a tű alatt még két gombolyag lógott.
0: Volt egy menyecske, volt egy lány. Ugyan volt neki több lánya is, de a legöregebb lánya hát férhő akart volna menni. De előbb ugye ment az üzlet. Hát most mit csináljuk néki? Özvegyasszony volt, a férje meghal. De hát most szerette volna a legöregebb lányát férhez adni. Szomszédba volt is egy gazdag legény, a János. De az meg azt mondta, csak olyat veszel, aki szűz. Azt mondta az anyja, majd én lányom meg fogom csinálni, oda se néz. Ebből nem lesz probléma, ne félj. De édesanyám, ne, majd én megcsinálom. Ugye abban az időben még petlórium lámpa, meg stb. Nem volt villany. Hát, azt meg is csinálták. Addig mi a csodázta a lányt, addig, hogy csak rászette a szomszéd legényt, hogy megcsinálják az eljegyzést. Az asszony elment a mészárszékbe, vett marhahúst. Tudod, lányom, vettem marhahúst, majd azt a vékon hártyát oda teszed, migó gyugja a János, észreveszi, akkor te azt mondod, hogy jaj, a szűz hártyát. Gyűn a lakodon, elmúlt az is, gyűn a nász éjszaka, lefekszel. Elkezdi a János csinálni, egy cél valamit észrevesz. Erre gyorsan mondja ám az újasszony.
1: Jaj, édes párom, jaj, a szűzhártyám, a szűzhártyám.
0: Fölkelt, fogta, odament az asztalhó, gyújtogassa a petlórium lámpát. Egy cél lejtette, nem tanálja, nagy nehezen megtanálta. Nézi, nézi, húzigálja a két kezivel, azt mondja. Megértem az anyád úristenit, azt mondja a szűzhártyádat, de hunnat került rá a vágóhittecsétje. Volt a világon egy király, annak meg volt egy lánya. Nozt, ez a lány, mikor már belegyütt az időbe, egyszer, amikor ment fürdeni, belenézett a tükörbe. Rettent elszomorodott. Elszomorodott azon, hogy ő minden felé milyen szép fehér, csak éppen a lába közt fekete. Észreveszi a király, hogy a lány se nem eszik, se nem iszik, mindig csak szomorú. Előkapja egyszer elérni. Mi van, lányom? Miért nem esül? Miért vagy mindig szomorú?
1: Hogy ne volnék szomorú,
0: azt mondja a lány.
1: Mikor mindenfelé olyan szép fehér vagyok, csak egy helyen vagyok fekete.
0: Hát hú,
1: hát a lábam köz.
0: Öreg volt már a király nagyon. Hivatja mindjárt az aranyművesit, az volt neki jó embere. Azt mondja neki, hogy miről van szó, segítsen, ha tud. De hát az aranyműves is olyan idős volt, mint a király. Gondolkozik ott egyszer, azt mondja. Van én nekem egy fiam, a János. Hazaszaladok azért. Ilyen dolgokban annak már nagyobb a tudománya, majd az hátha. Szalad a fiáé az aranyműves, elmondja neki, hogy mi van, tudna-e rajta segíteni. Azt mondja János. Hogy ne tudnék?
1: Hát mit csinálsz vele?
0: Hát majd a szépen lereszeljük azt a fekete síget.
5: Én nem bánom, de nehogy fájjon,
0: azt mondja király. Á, nem fáj az, azt mondja János. Nos, hát egy darabig rendszeresen reszelgették a feketét a király lányról. Közben ugye hát le is borotválták, meg megint reszelték. Retten tetszett a király lánynak a reszelés, zapja kérdezte is.
5: Oszd meg, vagy elégedve, lányom? Nincs baj.
1: Nincs, édesapám.
5: Mit csinál veled a János? Mit csinálta?
1: Lereszeljük.
5: Oszd nem fáj.
1: Jaj, dehogy. Inkább mikor kinyől egy kicsit a fekete, úgy viszket. Muszáj lereszelni. Mikor lereszeljük, jó, akkor utána egy darabig nem viszke.
0: Így azt el is voltak egy ideig. Mikor egy kicsit kinyőtt a feketesi, a király lánynak viszkedni kezdett, akkor megint reszelni körülött. Akkor hitte a lány az apját, az meg az aranyművesit, az meg a János, az meg az gyű, azt reszelte a feketét. Egy pár hónap múlva aztán egyszer, mikor megint mén a király lány fürdeni, megint belenézett a tükörbe. Hát észreveszi ám, hogy gömbölyödik neki a hasa, szalad az apjához.
1: Jaj, édesapám, négy da, pedig alig ebédeltem, azt milyen nagy a hasam.
0: Hivatja a király mindjárt az aranyművesit, az meg szalad híja a Jánost.
1: Jaj, mit csináltál a király lánya?
0: Azt mondja János. Semmi. Mondtam én a király kisasszonnak, hogy ne szorítsa úgy a reszelő. De hiába mondta. Azt egyszer a reszelőm vége beletört. Hát volt egy báró meg a felesége. A báró öreg volt, a felesége fiatal. Nagyon nagy birtokuk volt. Hát minden nyáron kimentek oda megnézni, hogy van a cselédség, hogy dolgozik, hogy szórakozik. Hát a báróné egyszer kint van a cselédek között. Lányok, legények, épp így ünnepnap volt, játszanak. Hát mit játszanak? Hát a lányoknak begyújják a fejüket a szénagazakba, a legények meg hátulról jó besóznak nekik. No, akkor ki kell találni nekik, hogy melyik legény volt. A bárónénak is nagyon megtetszett ez a játék.
1: De mennének engem is?
0: Méne? Na, azt attól kezdve kiki járt a báróné a birtokra. Egyszer azt a báró is kiment utána. Hallja, hogy hátul nagy a sivalkodás, nevetés, szórakozik a cselédség. Hát majd ő is belevegyeledik a cselédség szórakozásába. Hát ő neki is mondta egy legény, hogy hogy szórakoznak. A bogja ügye. A nagyságos úrnak is megtetszett. Hát én játszhatnék.
2: Hát mi ne?
0: Csak meg ne tudja a felesége.
2: Oda se neki, báró úr. Hát a felesége már 6 hónapja kiáll. Ő a legjobb játékosuk.
0: Volt egy legény, de nagyon szégyenlős volt.
2: Udvarolt egy lánynak, de az is épp olyan volt. Nem csináltak azok egymással semmit az egész udvarlás alatt. Csak ültek szépen, ott beszélgettek.
0: Na, a végére csak együtt az idő összeházasodta. Hát valahogy elmúlt a lakodalom, összefekszenek, a sötétbe azt valahogy megesett minden, ahogy kell, mert hát nyilván a vőlegény is hívott eleget, a kurázsia is egy kicsit rendbe jött neki. Fekszenek ott utána, egyszer csak azt mondja a vőlegény a menyasszonynak, mármint az újasszonynak. Hallott, hékám, most beszéljünk meg valamit. Tudod, te is. Én is nagyon szégyenlős vagyok. Én is tudom, hogy te is az vagy. Hát, hogy ne kéne róla beszélni? Tudod, majd, ha lefekszünk így este, azt, ha te akarnál valamit, hát csak így finoman puszt föl a fejéről a bőrt. Azt mutassa neki, hogy hogy tűnt. Nézi az asszony szégyenlősen. Jó, azt mondja. Azt, ha nem akarnál semmit, hát puszt fel a fején a bőrt, olyan 77. Két koma volt, aztán nagyon jóba voltak. Együtt katonáskodtak meg minden, hát megnősültek, hát ők komák lesznek. Hát koma, azt mondja. Most kipróbáljuk az asszonyokat, hogy megcsaltak-e bennünket. De hát hogy, azt mondja. Hát majd valahogy, azt mondja.
2: Elkezdjük vallatni, este lefekszünk, egyikünk láncot vesz a kezibe, bebújik az ágy alá, azt all lesz az ördög.
0: Azt majd a menyecskének meg kell fogadni, hogy a láncos ördög vigyen el, ha megcsaltala. Azt majd én megcsörgetem a láncot az ágy alatt. Hát jó, el is mén az egyik koma. De a komasszon nem tudta, hogy miről van szó. Egyszer azt lefekszenek.
2: Jó van, hékám, azt mondja. Már most elég régóta együtt vagyunk. Hát áruljuk-e egymásnak, hogy megcsaltuk-e egymást? Hogy téged megcsaltalak volna, az asszony mondja.
0: De esküdj fő, azt mondja. Majd mondjad az esküt utánam. Mondja, ha én téged egyszer is megcsaltalak, a láncos ördög vigyen el. Elkezdte azt az asszony mondani, hanem mikor megcsörgette a láncot a koma az ágy alatt.
2: Jaj, hikám, azt mondja, ötben egyszer is megcsaltalak, csak hagyjon itt a láncos ördög.
0: Aztán együttem mondta.
3: Kimén a paraszt tavasszal, szétnéz a határba, nézi, hát rettentő ritkás a búzája neki, meg rosszul kell ki, rosszul telett át. Leveszi a kalapot, megakarja a feje búját. Ejj, azt mondja, nem lesz itt már termés, úgy nézem én. De úgy magába dünnyög a paraszt, azt mondja, ez már az ördögé. Na, ezt valahogy meghallott az ördög, mert hát állítólag az mindenütt ott van. A paraszt elmén haza. Elkezd az ördög. Nyugdosta le a búzaszemeket, hogy ahol ritka volt, hogy mindenfelé sűrű legyen. Elkezdte locsolni, minden. Kimén a paraszt egy idő múlva, hogy majd kiszántsa, az beveti, beülteti kukoricával. Gyönyörű szép. Ha-ha! Milyen gyönyörű ez a búza, azt mondja. Azt egyre a szomszédok, hogy ugyan szomszéd, mit csináltál a búzával, hogy ilyen szép? Ha-ha-ha! Mit csináltam volna? Bepalántáltam.
4: nos, volt, aki elkezdte palántálni, volt, aki nevetett rajta. No majd odaér az aratás. Kimén nézi, gyönyörű szép kalászok. Ej, azt így megdörgőte, a tegdörgőte, a tenyeribe szétmorzsolt egy-két kalászt. Új, azt mondja,

0: Azért, lesz a gabona.
1: Hát, forgolódik a paraszt. Meg is hallgatta az ördögöt, este lefekszenek. De nincs kedve a parasztnak sehogy se. Nem is vacsorázik rendesen. Hogy kellene átverni az ördögöt, hogyha már így kitolt vele, már úgyis az ördög lesz a győztes. Egyszer azt már az asszony nem győzte tovább. Mi fogolódik kent? Adjad, azt mondja. Hát elég bajom van így is. Még meséljem. Hát mégis, ha hát azt elmondja neki, hogy így meg így volt tavasszal, így meg így van most. Azt mondtam, hogy az ördögé. Azt az ördög el akarja vinni a termést. Azt? Arról van szó, hogy hónap, amelyikünk legszebb lóval mén ki, vagy olyan lóval mén, hogy olyan nincsen, vagy mit tudom én, a legszebbé, akkor azért lesz a termés. Hát, azon nem újjon. Aludjék el nyugodtan. El is alszik valahogy a paraszt. De nem hittű az asszonynak. Reggel korán, még föl se kelt a nap, megindul a paraszt. Azt mondja az asszony, várjéket, majd én is megyek. Mikor már jó köze érnek, lássám a paraszt, hogy gyönyörű szép. Már messziről fénylik a torna. Ül az ördög a tetején, a hátán. Azt mondja az asszonynak, látod? Mi? Azt a szép nagy kakat. Képzeld, látod? Az ördög nem lóval gyütt, hanem kakassal. Ilyen lovunk nekünk úgy se lesz. De az anyjába az Isten lovát az ördögnek. Majd lesz nékünk még külön lovunk is. Megfordult az asszony. Fölcsapta a szoknyát a hátára. Üljéken a hátamra. Hátára ült, az úgy farral elkezdett menni az ördög felé. Az ördög meg haladt ifelé. Nézi az ördög, nézi. Akárhogy fordítja fejét, sehogy se bírja kinézni. Emerre fordítja, jobbra nem bír ki. Balra nem bír ki. Összeének. Na komám, milyen lovon gyűttél? Hallod, én nem tudom. Nézd meg az enyém, az a legszebb. Nyilván te győztél, mert az enyémnek így áll vízszintesen a szája, hogy kő. A tiédnek meg arra körözve. A szakála meg mégis a helyen. Így azt megnyerte a paraszt az ördög. Üvé lett a termés. A katona gyűn haza szabadságra. Már nem is szabadságra, hanem véglegesen leszere. Egy hazafelé betér szállást kérni egy özvegyasszonynál. Avva tanálta magát szembe. Hát ott aludhatná nála. Hát jó. Azt mondja. Le. Hát addig erre, addig ára, hogy hát a koma, hogy ő szeretne meg. Özvegyasszony, megegyeztek rendben. Meg is volt minden. Lefekszenek. A koma fekszik nyugodtan. Hát a nő már kezd mozgolódni, hogy hát majd csak lesz valami, hát az új ember. De a koma nem szól semmi. Egyszer már a nő elkezd tapogatózni. Oda nyújt a hának, megtapogassa. Ha! Neked nincsen? Azt mondja. Nincs. Lelőttem. Hát, bántsa a nő. Hát most egy ilyen nyomorék emberre mit kezdjen ő az életben? Na, másnap azt mondja neki, hogy szépen fogod, volt két csődöm van neki. Fogod azt a csikót? Azt mondja. Ráűz, elmész az ördög a kertjébe. Hozol nekem egy aranyalmát. Abba biztos volt, hogy hát onnan úgyse nem bír. Na, akkor ma fölül a lóra, ereszkedik. Beugrott a kertbe, lekap egy almát, mén vissza. Az ördögök meglássák. Valami dobogás volt, lássák, hogy egy lovas ugrott ki a kertből. Lássák már, de nem bírnak semmit. Megátkozzák, hogy nőjön neki akkora, mint a csődörnek. Visszatér. Az asszon meglás

0: az ember. Ha visszajött, vissza. Hozta aranyalmát. Hozta. Rettenetes báncsa, hogy hát nem szabadult meg ettő a nyomorult embertű. Este lefekszenek. Hát, az asszony már nyugodtan fekszik, hát úgyse semmi. Ezért hozta koma, úgy kezibe tette a hölgyikének. Hát ez micsoda? Hát, az anyja. Megátkoztak az ördögök, hogy nyőjön akkora, mint a csődör csikónak. Ó, én vén bolond, az anyja. Bár az öregebb csődört adtam volna oda, annak még nagyobb van. Járt egy kislány hú egy koma. Egyszer azt véletlen kileste a kapuhasítékot, hogy nagyon nagy a koma szaporítója. Nem mert hozzá férhez menni. A koma meg járt hozzá, mert szerette, meg mit tudom, én hazudott neki, hogy én nékem van háromfajta, mármint csilibunkója. Van kisebb, nagyobb is, háromfajta. Hát, azt jó van. Össze is kerültek. Első este meg volt a lakodalom, hogy lefekszenek, azt mondja a menyecske. Na majd, megpróbáljuk, de csak a legkisebbe. Hát, jó van. Megnyugta a koma a kis ujját. Sötétbe, ugye? Azt mondja, egyszer csak a menyecske. Te, próbáljuk meg a középsőt. Akkor begyugta a nagy ujját. Mocorog rajta a menyecske. Próbálnánk tán ki a harmadikat is, de vigyázva, akkor azt elővette a fegyvert, hogy beúszta neki a malacot. Elvégezték a dolgot. Hanem az fölugrik a kis menyecske, meggyújti a lámpát, kápászkodik minden irányba. Patkát, széket, asztal alatt, erre-arra kérdezi a koma, mit kereső? Azt mondja, keresem a harisnyakötőmet, majd összekössük mind a hármat. Azt avval próbáljuk ki. Egy embernek volt egy kecskéje, de nagyon részeges volt az ember. Az minden pízt elivott, minden pénz a kocsmába kötött ki. Na, a kecskére rágyütt az idő, csak mekeg minden vinni köllene a bakó. Azt mondja az asszony az embernek, mert ott is az asszony kezelte a pízt, mert az ember minden itta. Hallott, hé, itt a píz, vidd el a kecskét, fedeztes meg! Az ember fogta a pénzt, zsebre vágta, fogta a kecskét, kötelet a nyakára, azt vezeti. Egész a kocsmáig. Ott oda kötötte a fáho, ő meg bement, az gyorsan megint. Azt hazavezette szépen a kecskét. De a kecske csak mekeg tovább, azt mondja az asszony. Ugye, hé, befedeztettette ezt a kecskét. No, nem lett kis kecske. Mászó megint így lett a kecskéve. Az asszony megint adott pénzt, hogy vezesse el az ember a kecskét a bakó, az ember megint elitta. Meg így lett harmadszó is. Olyannyira, hogy a kecske megdöbb. Elmén az asszony a bakkecske gazdájához, kérdezi, hogy hát mi van a bakkecskéve? Háromszor is volt nála az ura a kecskéjükkel, a sehon semmi, a kecske is megdöglött. Akkor sűjt azt ki, hogy az ember mind a háromszó elitta a födöztetési pízt, a baknál meg nem is volt egyszer se. Na megállj! Az az asszony elő a nyújtófát, az ember meg megijedt. Főszaladt a padlásra, magára csukta a padlásajtó. Egy idő után azt lehiggadt az asszony, és főszólozt. Na gyere le, hé már! Nem még. Főszól később megint. Gyere le! Nem bántalak. Nem még. Gyere le már, hé! Mert majd én is úgy járok, mint a kecske. Volt egy fiatal ember. Jó nagy. Csili bunkója volt neki. Mit az Isten? Elsőnek egy szűzlánt kapott el. Az sivalkodott, mint a kéthetes kismalac, fájt neki. Kiugrott, elszaladt. A legény, hát jó gyerek volt, gondba esett. El is határozta, hogy ő többet nem bántsa a lányokat, nem teszi őket tönkre. A cimborái már lassan mind megnősültek körülötte, ő csak nem mind itt fejj, jós vádájú gyerek volt. Egyszer azt elfogja egyik komár. Te, miért nem nősülsz már meg, mire vársz? Így akarsz megöregedni? Vagy valami baj van? Azt mondja neki. Tudod, komám, te jó komám vagy, neked elmondom az igazságot. Nem meleg megnősülni. Ha mi? Tudod. Nagyon nagy a csilibunkó. Egyet már tönkretett. Nem akarom a feleségemet, és inkább nem nősülök meg. Hát hogy? Mi? Ahogy volt? Hát a legény elmeséli, hogy is volt akkor minden. Ha-ha! Azt mondja a komája. Nem lesz az egészen úgy, ahogy te gondoltad. Tudod mit? Eredj le a Tiszára. Vagy nézd meg, mikor mosnak a lányok. Mennek a kifolyós kútra. Le vannak hajúva. Válasz ki egy jó vastag lábút. Azoknak jó nagy a micsodájuk. Válasz ki egyet, azt vedd el nyugodtan. Oda se babrálj, majd meglátod, jóra gyűn ki mindent. Gondolkozott a legény, hát ő neki sem volt mindegy. Csak lement a kifolyós kúthó, mikor mostak a lányok, asszonyok. Megleste, mikor merítették a vizet, azt neki volt a kajúba. Úgy is lett, ahogy a barátja mondta. Kiválasztott egy vastaglábú, faros, tagos lány. Megkérte, el is vett. Na, elmúlik a lakodalom, itt a nácéjcaka. János nem indít. Mert Jánosnak hívták a legit. Majd holna, gondolja a menyecske. Biztos kifáradt a lakodalomba, meg ivott, meg minden. Ha nem, másnap megint nem indít a János. Sehon semmi. Már most kezdi csóválni a fejét a menyecske, itt valami nincs rendben, de mi a baj? Harmadnap este megint csak vár egy darabig, aztán csak előhozakodik. Jó van, János, jó van. Te csak azért vettél, hogy most csak főzzek rád. Mi? Ha? Már itt van harmadnapja múlt, azt te még hozzám se nyújtál. Vagy van valami bajod? Hát úgy valahogy. Hát hogy? Hát tudod, az anyja. Mikor kicsike voltam, apámnak sok disznaja volt. Azt egyszer másztam ki az óvón, azt a végét leharapta a poca.
1: Marad belőle?
0: Marad.
1: Hát akkor tán használjuk el legalább azt, ami megmaradt.
0: Jó. Ha úgy akarod. Na, el is használtál. Beteszi a János. Azt egyre várja, hogy majd ez is sivalkodik meg mi. De ez egyáltalán nem úgy csinál, mint akinek fájna. No, mikor vége volt, elhasználtál. Csak megkérdezi a János. Azt nem volt kicsi. Minden rendben volt. Hát, tudod, azt mondja menyecske. Ha az a kicsi még itt lett volna, amit a poca leharapott, éppen klap lett volna. De azért jó lesz ez így.
2: Az egyik földi halandó fölmegy a mennyországba. A Péter atya megkérdezi. Na testvérem, honnan jöttél? Mondja, a földgolyó. Hát mi voltál? Hát szegény ember voltam, szegény munkás ember. Hát jó van, fiam, rendes ember voltál. Én úgy gondolom, jó voltam, rendes voltam. Jó van, akkor választhatsz. Mennyország, purgatórium és a pokol közül, ahova akarsz. Ez a kedvezmény megadatik. Válasz, végig vezetlek mind három helyen, azt meglátod őket, és akkor majd kiválasztod, hogy melyik lesz az. Amik jobbik. No, bemennek a mennyországba. Persze ott ugye az angyalok énekelnek, imádkozgatnak, morzsolgatják a rózsafüzét. Nem tetszik a pasasnak ez. Péter atya, nem az én reszortom, hanem nézzük meg a purgatóriumot. Ott aztán más a helyzet. Nők, férfiak vegyesen mulatnak, táncolnak, folyik a peskő, szól a zene. Na ez már, na? Péter atya, azért még most megnézzük a poklot. Mikor bemennek a pokolba, nők, férfiak vegyese, mesztelen heverésznek a díványokon, ölelkeznek, csókolóznak. Azt mondja a barátunk. Na, Péter atya, ez lesz az? Én itt maradok a pokolba. Jó, megyek is én, mondja a Péter atya. Minden jó testvér, viszont látásra. Elköszönnek ott egymástól. De alig, hogy a Péter atya kimegy, a barátunk gyorsan szalad az ajtóhoz, hogy Péter atya, Péter atya! Tessék, mit akarsz, testvér? Azt mondja, baj van, Péter atya, hát ezeken a nőkön nincs luk. Ja, fiam, hát ha luk volna rajtuk, akkor nem pokol volna, hanem mennyország.
3: Orsoly a mindjójáról. Édes a húsod, a szád kedves, bűbájos az arcod, s még nem kezdjük, egész lényed imádni való. Ám ha csináljuk már, oly könnyen csusszan az öcskös, mintha nem is mindjó volna, amit döfigél. Nem leri oldalait, végét, s úgy véli az árva, légben inog valahol, vagy folyadékba esett. S mert a szegény íbőjukban tüsténkedik, izzad, célját érni bizony nem sikerül sehogyan. Nem használ sem a farjáték, sem a mellet a mellhez, az se, ha válmagasig rándul a comb, meg a térd, meghiúsul minden küzdés, meddő az igyekvés, céltalanul lihegünk, fájnak a csontok az öl. Vagy ne eresszen rácsol senkit az égszeretőnek orsolya, vagy csak olyan kant, aki győzi veled. Ismét orsolya mindzsójáról. Mint amilyen magasan nyúlik föl az égbe Olympus, kétszer olyan mélység nyílik öletben elé. Ekkora barlangot nem ugatna be Cerberus, és nem foghatná be kilenc ággal a Styx vizesen. Váltani testvérét nem húzná semmi ki Kasztort, s Álkídes sem erő, s ének a trákiait, hogyha a főisten, ki felülről szórja a három csúcsús, kiklopszok verte tüzes nyilakat, ismeri ezt a lyukat, nyilván a gigászokat ebbe szórja, ahogy Zeuszt és Japetuszt is ide. És ha Apolló ismeri már, Títiuszt ide zárja, újra növő máját tépje a saskesein. Plútó is szívesen látná itt annak az 50 torkú kígyónak tátogató fejeit. Ám ha az összes szörnyit egybe szaladna is, óriás mindjól, félig sem lenne velük.

Krisztus Urunk a földön járt valamikor, Szent Péter volt a legjobb tarsa, ebben szoktak mindig sétálni. Jöttek, mentek fontosabb helyekre. Majd egy alkalomkor mentek Krisztus Urunk, mint elő, Péter mindig nyomba követte utána. Este bekerültek egy városba, majd egy vendéglőbe, ahol szálloda is volt, majd valamit vacsoráznak is, majd a szállón ugye ott megállszanak. Későn érdeklődtek ők a szállós felé, volt egy ötágyas szoba. Már több nem volt, csak egy ötágyas szoba. Na majd a vendéglőbe mulatott négy ács, de már jól voltak, szípókázat, daloltak, táncoltak, stb. Verték az asztalt két kis botikával, mint a szimbalomverő. Persze az Péter gondolkodott, uram, gyerünk ma, amíg feküdjünk le. Így osztottak, hogy a négy ácsnak megvan a négy ágy, ők majd ketten Jézusvel elfekszenek az ötödik ágyon. Jó van. Azt mondja Péter, uram, gyerünk, feküdjünk ma, ne hallgassuk ezt a zsibájdit. Jó van, Péter, gyerünk. De mennek az aulóba, no ez az egy ágy, milyen kötőben négy, meg az álcsöké. Lefekszenek, azt mondja Péter Jézusnak, uram, feküdjétek be a falhoz. Ne hagyjad itt ezt a nagy zúgást, mert én jobban kibírom ezt a szét. Jó van, Péter. Lefeküdtek, alig, hogy elszúnyanak, ment be négy ács. De aki az asztalon verte a szimbalomot, az vitte a szimbalomverőt magával. Oda be elkezdenek dombírozni, hát nem tudott mire verni a szimbalmos, oda ment az ágyhó, Péter volt a szélén, azt jó megütögetjék. Péternek ma a faj az egy oda megfordult, akkor itt a másik oldalon. Péter nem mert Jézusnak szólni, egy darabig még bírta. Akkor azt mondja, amikor ma nagyon fajta másik oldal, hogy uram, cserélünk ma a helyet, azt mondja. Hát, ha nagyon be vagy szorít a falna, gyere ma a levegődött. Uram, Jézus azt mondja, jó van, Péter, cserélünk helyet. Cserének helyet, akkor a színbalmos megint odafordul, no, adjunk ma a falna a lévőnek is, ma a szélünk.

döv mekanik harkata pois. Näsimme ärsyttiimme Boriska. Valamikor régen a Boriska elértem a 18-19 évet, persze analfabéta volt, akkor még nem voltak polgári gimnázium, most vannak ugye még analfabéta iskola, és nagyon keves. Az édesanyja rábeszélt, hogy Boriska, ma elérte nagy lankort, ma hónap félre kellene menni, de mégis el kell menni gyónni. Jó van, anyám, ha maga mondja, elmegyek. Reggel felöltözködött a Boriska, ünnepelés ruhába, elmegy a templomba. Ő megy a sekrestébe, oda a tisztelendőrhoz, szabályosan minden. Tisztelendőr eljuttam jónni. Jó van, Boriska, de most egy kicsit késtél, mert ma be kell menni misézni. Gyere el hónap reggel, egy kicsit korábban, de súgta Boriskának a tisztelendőr, annyi szalad gyertyát hozzá magaddal, Boriska, amennyi leginnyelben érintkeztél. Jó van, tisztelendőr. Boriska elment haza. Hazaért, azt mondja az anyja, meg ugye mondta a lányom. Anyám, elkistem egy kicsit. De ma a penzenciát adott a tisztelendő rollat, hogy nem is tudom, hogy hogy oldom meg. Mi volt az lányom? Ava magának semmi köze, anyám. Majd én. Félreült a Boriska, olvassa az újra. 1, 2, 3, 4, 5. Megint az 10. Ez kevés. Fogja a lábújait, olvassa. Ez ma 20. Ez is kevés. Kezdj olvasni a bütykőket, ami van az újon. Írni nem tudod, mert analfabéta volt. Úgyhogy összetévesztette. Ah, nem olvas, mert mind kevés. Másnap reggel felkelt a Boriska, mese nincs, gyóni kell menni. Ha nem korábban van késő, mert még a gyertyához is el kell menni. Megvesz a Boriska egy csomó gyertyát, megpakol egy kétkergű taligát. Azt hiszem, nem tudom, itt Pesten van olyan kétkerű, a falun az majd minden haza van a kétkerekű kis kocsi. Megy Boriska gyónni, de van késett a tegnapitól későbben. Templomban végig tele van népekkel, ugye. Ma nem a sekrestében, mert tudta, hogy ma tisztelendő az oltárnál van. De megy a nagy ajtón, helyett, megy a tömeg közt. Húzza talig a gyertyát maga után. Odaér az oltárra, tisztelendő úr, misézik a papa, oda szól egész hangosan bátra. Tisztelendő úr, elvittem gyónni. Hátra fordulni, tisztelendő úr. Hogy Boriska arra, ej, vagy a gyertyára, mire szörnyűgöz? Ej, azt mondja. Erre Boriska nagybátra, semmi, ej, tisztelendő úr, vegye ott a gyertyát, mert még kétszer lőgával még húznak utalnám.

valamikor régen megnősült egy fiatal, de jó gazda fiatalember. Elvette a feleségét Mariskának hívta. No de a fiatalember nem nagyon szerette a földnyert munkával foglalkozni. Jobban szeretett inkább 21-re kardjani, vagy iszókadni a kocsmába. Hogy ülnék ki az állatokban, ne legyen olyan nagy baj, fogadott egy cseléd legint, egy cseléd. Annyira ment, annyira, hogy a megyecske csak főzött még a Madison Towns pénzből tartott. Mikor fogytam, azt mondja, ember, hát adja a pénzt, mert nem tudok főzni, nincs miből. Adott neki egy krájcart, még valamikor úgy hiszak a kétfélés, hogy krájcart. Itt van egy krájcart. Vegyél belőle egy véka búzát, az őröld is meg, és akkor tudsz miből sütni, meg főzni, mert ha nem, akkor a bőröd elfizetsz érte. Hát a Mariska ugye elsírta magad, hát mi, hol vigyen egy krájcari búzát? Két ő honnan? Menj barnatóba, hogy máj, valami máj lesz vele, elmegy világnak, vagy viszi a krájcart, azt menj siratva. Összetanulkozik a tisztelendő úrral, elnye Mariska, azt mondja, hova illen nagy sírdogáló, hova mély? Tisztelendő úrtam meg sem mondom. Na csak mondjad, Mariska. Írott az uram egy krájcart, hogy vegyek egy véka búzát, meg őrüljem is meg, ha nem, akkor a bőröm versetek érte. Hát nincs mód. Jó, Mariska, majd ne sírja. Gyere hozzam, majd jelzek neked egy véka búzát. Befogad a kocsiba, el is ugye, malomban meg is őrök, hát is viszik neked a véka búzát liszte. Majd azt elintézik. Jó. Elment a Mariska, vitt a zsalkot, tisztelni, befogadott, elvitték a malomba, véka búzát megőrölték, el is vitték Mariskának a lakással. Jó van majd a Mariska, mert tisztelni úr, megköszönni. Nagyon szépen köszönöm, hogy jó van Mariska, így is meg kell köszönni, de arról úgy, hogy majd elintézzük az most. No, de hogy tisztelni úr, hogy gondolja? Ide figyelj, azt mondja, tudod azt mondja, Dobrovában nekem hol van a búza? Tudom tisztelni. Mondj, járat ahhoz előtt úr. Ott azt mondja, tudnám tanulkozni, ekkor is akkor este felé. Ott elintézzük. Jó van tisztelni úr, hogy jövünk össze? Majd én előbb elmegyek, mint te Mariska, kimek a búzának a felső végére. Te meg az alsó végén, te később jössz. Megvard azt a hangot, amíg én azt mondom, mint a fűrjecske mondja előbb, hogy mevev. Akkor te mondod, mint a fűri mondja, hogy puty-purudj. Így a hangra majd összekerülünk. Jó van, tisztelendő úr, rendben van. Megy a Mariska hazafelé. Az el volt szomorodva, szörtepített, hogy tudom én ezt elintézni, és még nem foglalkozott, még olyan. Tanulhoz kidek a kaplanyúrral. Mariska, hol jár? Hát, kaplanyúr, megmondom őszintén, úgy, ahogy van. Adott az uram egy krájcart, hogy vegyek egy véka búzát, még őröljem is meg, mert ma most épp. Tedd el a krájcart, adok én neked egy véka búzát, majd azt akkor tanulkozunk valahol. Hozz a zsákot! Elviszi Mariska zsalkot, bele a véka búza, elvitette a kapra és a malom, megőrölték, van két véka búza volt, meg liszt Mariska van. Krájcar még megvolt, mert a kapra is visszatadta neki a krájcar. A Mariska ugyanúgy elmegy a kapra nyúrra, megköszönni a jó zsalkot. Jó van Mariska, de most már meg is kell beszéljünk, hol tanulkozunk a véka búzaig. Jó van kapra nyúr, tanuljunk ki valamit. Mariska, te hogy gondolod, hogy volna legjobb tanulkozni? Hát kaplony úr, az én elgondolásom szerint azt mondja, a Dobron tisztelendő úr búzája. Jó, Mariskám, rendben, az hogy az, hogy oldanom? Majd én előbb elmegyek, mint a kaplony úr. Én fel meg a felső végére búzálnak. Kaplony úr később jön, a kaplony úr várja meg, még én mondom, mint a fűrjecske a felső végére, hogy bevedd! Kaplony... A kaplony van, azt mondja, hogy puty-purudj. Így a hangra szépen összekerül. Meg volt beszélni, hogy mérlik este mellé lesz a... Megy a tisztelendő úr, kidélt a búzának a felső végére. Elehelezkedik. Kaplony is tudja, hogy őnek is kell menni a búzának az alsó végére. Mariska meg örvend otthon rög. Tisztelendő úr a felső végén vár valamit. Kaplony úr meg az alsó végén. Sok arjon eszébe a tisztelendő úrnak, hogy ő neki kell előbb szólni, hogy bevet. Öregesen a tisztelendő úr belekövet. Bevet. Kaplony úr az alsó végén. Puty-purudj. Megindulnak, halannak össze felé. A hangra, hogy
Mehmet Bey. Burası seyirnek. Alltså jag tittar ändå på kaffet. Kaffet gör mig mycket ärligt. Jag tittar ändå på kaffet. Jag är mega fan av kollegor.

Nem tudom, hallták-e hívít a székely menyecskének. Azért, mert én es az vagyok, s azért megmondom kenteknek. Egy másikról van szó, nem rólam. Ott laktak a szomszédunkban egy házas pár. Az asszonka egy jó, nagyszájú menyecske volt. Az emberivel sose jöttek ki. Örök kédig verekedtek, veszekedtek. Ha az asszon azt mondta, hogy feteke, az embere azt mondta, hogy fehér. Hát így aztán sose volt békesség. No, egyszer mi történt, mi nem? Azt mondja az asszon, te ember. Olyan régen voltunk édesanyámék, mi megkínáljuk, hogy látogassuk. Jól van asszon, látogassuk meg. Az ember befogta az ökröpöt, s felültek a szekerre. Na, ahogy menegetnek, hát elhaladnak egy ház előtt. S a háznak az udvarán ott állott egy nagy bugya. Mikor oszta elhaladtak, azt mondja az asszon az embernek. Ember, látta-e beszép bugya széna volt? Nem széna volt, szalma volt. Hogy lett volna szalma? Széna volt. Szalma volt, széna volt. Hát aztán mennek tovább. Egyszer azt mondja az asszony. Ember, mondja azt, hogy széna volt. Nem mondom, mert szalma volt. No, érkeztek abba a faluba, amelyikbe laktak az asszonynak az anyjáé. Hát, amikor már éppen odaértek volna a ház elé, azt mondja megint az asszony. Ember, mondja azt, hogy széna volt. Nem mondom, mert szalma volt. Na az asszony, megint felharagult, ki a tarisnyából a demizsont. Úgy bévágta az ökrök közé, hogy azok kapustól, szekerestől bé az udvarra. Nagy recsegés, ropogás. Szökik ki az öreg asszony a házból, hogy mi az Isten csodája dergeti. Jaj, hazajött a leányom! Ó, édes leányom, berég nem láttalak. Úgy örvendett az öreg asszony, szögdösödött esze-vissza, és a leánya nem szól neki semmi. Mi van, édes gyermekem, csak nem vagy beteg? Jaj, menjek, szedek össze valami burjányokot, s főzök neked valami jó csáját. Na, menjetek be a házba, süljetek le. Azt mondja az ember az asszonnak. Asszon, nem szigyeled a pufádot? Anyád itt szögdösödik neked, s te meg nem szólasz semmit? Akkor mondja azt, hogy széna volt. Nem mondom, mert szalma volt. Na, mire az öreg asszon visszajő, háti már a leánya feküszik az ágyon. A lábai felvetve kopóra, a szemeit béhunta, imád hal meg. Jaj, kezdett jajgatózni az öregasszony, menjek papét, nehogy a leányom gyónatlanul meghaljon. S hát az öregasszony elment papét, s azt mondja az ember. Asszony, szállj le az ágyról, mert olyat válok az oldaladra. De hát helyába az asszony azt mondta, hogy mondja azt, hogy széna volt. Nem mondom, mert szalma volt. Mire az öregasszony a papval megtért? Hát, uram fia, a menyecske szemeit béhuntas, vége, meg volt halva. Hát az öreg asszony neki siratozni, jaj, de jó leányom voltál, beszófogadó leányom voltál, s melyen hamar kifogytam a leányomból. Jaj, menyek, s csináltatok, olyan szép temetést, olyan még a faluban nem volt. Hát, hogy az öreg asszony elment a temetést rendezni, az ember rejabudt az asszonra, asszony, kelj fel, mert eltemetünk. Akkor mondja azt, hogy széna volt. Nem mondom, mert szalma volt. Visszajött az öreg asszony, koporsóval belétették, elesvitték ki a sírszélyére, ott a pap és readta az áldást, és aztán belérszegelték a koporsóba, és akkor az ember még utoljára rejabudt a koporsó tetejére, és azt mondja, asszony, teszünk belé a földbe, szólalj meg, mert eltemetünk. Még utoljára kiszólott az asszony, akkor mondja azt, hogy széna volt. Nem mondom, mert szalma volt. Na hát, az asszont kezdték leereszteni a sírba. És mikor aztán a földdarabok kezdtek dübbögni a koporsó tetején, hát az asszon meggondolkodott a koporsóba. A ponciussát, hogy megyek én innen ki? Adtam volna a nyavajába azt a szénát. Bárcsak jön egy ördög, s elvinne. Hát még ezt ki se gondolta, abban a percben ott termett egy nagy, fekete, kövér, szőrös ördög. Felkapta a menyecskét a nyakába, s avval hajcsot, futni kezdtek. Hát futottak egy jó darabig, futottak. Egyszer aztán azt mondja az ördög, hogy hallod, te menyecske, én imád kihoztalak a föld alól, de most aztán már szállj le a nyakam csigájáról, mert erős nehez vagy. Nem szállok én, vigyél tovább, de szállj le, mert erős nehez vagy. Erre az asszon kezdte rugódozni szegény ördögnek az ódalait. Kezdte cibálni az órát, s a szarvaival belé kapaszkodott. Nem bírta levetni a hátáról sehogy se. Helye, hogy itt ketten veszködnek,
Jöjj szembe, szép magyar huszár. Adjon Isten, jó napot te, feteke ördög. Hát, hova mensz a vala szép fehér névvel? Jaj, huszárkomám, a jó Isten áldjon meg, szabadíts meg tőle. Három országot adok neked csak, szabadíts meg ettől a menyecskétől. No, jól van ördög ide a fehér névvel. S a huszár a nyerekbe emelte a menyecskét. Na most aztán, hol azok az országok, te? Hallod-e? Én elmenyek, most belészállok három királynéba. Azokat döböcskölöm éjjel-nappal. Nem lesz nyugovásuk, azokat szentelhet is, füstölhet is. Hívhatnak tudósokot, doktorokot, svénasszonyokot. Én abból ki nem menyek, amíg te oda nem jössz, azt nem mondod, hogy indulj komám. És mikor te azt mondod, hogy indulj komám, akkor én kimenyek. És aztán megjő a királyné, de azt addig nem mond, amíg azt nem mondja a király, hogy adok egy országot. Na, ebben szépen meg is egyeztek. Hát, belé is szállott az ördög egy szép öreg királynéba, volt vaj 12 gyermeke. Úgy lebetegedett a királyné, éjjel-nappal, mintha macsukálták volna a benseit. Hely, mindenféle tudósokos doktorokat odahívták, s itatták vele a csájákot, s minden, s nem használt semmi, szentelték, s füstölték. Hát akkor aztán beállított a magyar huszárs, kiküldött mindenkit a palotából, s akkor oda ment a királyné fejéhez, s azt mondta, indulj komám! S akkor az ördög kiszökött a királynéból, na hát, meg is jött a királyné, hát meg is kapta a huszár a királytól az egy országot, de úgy örventek, hogy még egy véka arangyat is adtak a tetejébe. Na, éppen így történt ez a második esetben is. De hallják-e harmadszor, ami történt? Ez az ördög egy olyan szép fiatal királynéba talált belészállani, s abba olyan jól érzette magát, hogy az Istennek se akart kimenni. Mondja neki a huszár, indulj komám, s nem indulok, s indulj komám, s nem menyek, elégedj meg imád két országban, s két vék aranyban, én nekem itt olyan jó, hogy nem menyek ki. Hallod-e? Mész-e ki? Nem. S mész-e ki? Na állj meg, mert hozom a székely menyecskét. Ebbe a percben úgy megejedett az ördög, hogy még a szüve is elállott. Úgy kiszökött a királynéból, hogy az abba a helybe megjött, így aztán a huszár megkapta a harmadik országot és a harmadik véka aranyat és az ördög a pokolig futott, a huszár meg megtanította a menyecskét becsületre, így egész regemen gyermekig született.

0: panaszkodik, hogy társai bordélyházba csalták. Pajtások, hova hoztatok betyárok? Bordélyház lehet ez, ha jól gyanakszom. A szent kerteken és tanyákon is túl íjlongyos heverők, tenyérszobácskák más házakban alig lehetnek erre. Spuccos lányok-e furcsa ház lakói, föltornyozva hajuk kacér fejékül, s testük nem födi, csak kevéske fátyol. Bőven dől ki alól a duszna mellük. Mit látok? Mi? Az ott demarkolászik, ott egy másik ölelkezik, nyalakszik. Egy-két pár meg amott szobára megy már. Ördögfajzatok, el pokolba innét! Sétálunk kicsikét, beszéltetek rá. Nem volt kedvem ilyen csatangoláshoz. Elmondom Guarinónak, Isten engem!
1: Egy leányjal szeretne lefeküdni. Ágnes, add, amit adsz uradnak is majd. Légy nyugodt, kicsi sem kopik le róla.
0: Mindkettőnk örömére lenne tetted, nyilván isteni kéz akarta ezt így, s nélküle hogyan is születne ember? S mintha édesanyád nem áld apádnak, hol lennél te is, és a két csodás szem, melynek lángjaitól elégek immár? Nektek bármikor adni könnyedén megy. Elfogadni nekünk viszont alig ha. Megvan, jó, de kivárni kinkeserves, és a legszomorúbb, ha nincs sehogy se. Telve van vele mind a föld, a tenger, legkedvünkre valóban a nagyvilágon. Ezt a szüzek előbb szabódva adják, adják már azután halálig önként. Júnótól Jupiter kapott ilyent, Mars Vénusztól, sok e földi égi nőktől. Add hát, ez neked is nagy élvezet lesz, ha pedig nem adod, gyötör csúnyául. Némán hallgat, azaz hiába kérem. Ám mégis, mosolyog, remélnem enged.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

Tizedik mese. Egyszer volt, hol nem volt, a volt, hogy október 23-án Biszkó Béla, Boskai Imre, meg Szűrös bátyán a mocsondári üdő dacára nem átallott könnyű nyári öltönyökben sétálnia, zöldövezetben, de szaporán. Addig-addig, hogy áthallott a könnyű cipőjeik csosszanatja a Dunán, s tovább, le Hódmezővásárhelyig. Oly néma volt az országa nagy elárvultságától, mert a Kerál oda volt a jó fölfogott érdekibe, minek neve ebben Brüsszel volt, a kis Kerálok meg Szanaszerbe, kövért Brazíliába, semjént a földgoló túlfelire, Ausztráliába, a Nemzet Schmidt pályát meg, igenyesen Bécsbe szólította a forradalom viharmadara, mert mindig csak a munka, se hunnék a szórakozás. Ha csak az népvel nem, az ki ott pityerkedett az Asztóriánál, a Kerál emelvénynek hűlt helyén, de helyába. Nézett volna más pogrom után, de nem volt érdemleges. Az egy, két vagy három harmad részbe új nyilasok, szép és méltó megemlékezésétől eltekintve, meg a tarlós főpolgármestertől, ki a közönségét fővilágosította, aggályos, amit a mindenféle liberál jajongérek mondanak, hogy előre új nyilas volna egy színház, csak mert Vörös Marti Mihályt játszik. A fasiszta Vörös Marti. Nem kérem. Ebből pedig mi egyéb következik, mint hogy bölcs és előremutató döntés volt bizalmat szavazni az új színház jövendő vezetésének, a csöppet se új nyilas csurkának, meg a tanítványának, akik ellen egyéb iránt ember nem tüntetett Budapesten az ünnep előtti szombaton. Ebb úgy nem, ahogy egy lélek nem volt a szabad sajtó útján másnap délután. De annyira nem, hogy még a közszolgálati médiánoknak is főtűnt. Pedig hogy készültek a kiegyensúlyozott tájékoztatásra. Külön odafáradtak, sétáltatták az inger küszöbjöket, de helyába, ha nem érte el azt a több tízezres tömeg, beszéd, zene, minyavaja. Noha nem, hát nem, mentek haza, Milla Berek, Náda Kerek. Há, mit csináljanak? Illen esetre a Bibic TV kódexe is azt mondja, amit a háromszéki Dakota, hogyha nem lássák, nem mondhassák. No. Nemes mondták B. Közszolgálati sas, nem fog legyet. Másonnét persze, lecenzúrázatlan rémírként elterjedett valami kis ez az, de őtőlük az ország fülkébe forrott közvéleménye meg nem tudta, ha nem volt mit, ami meg nem volt. 2011. október 24-én.

Tubica pár nap múlva kopogott az ajtó. A világért ne ijedjek meg, mondta, csak az ilyen barom nagy ajtókon roppant kényelmesen lehet pisztollyal kopogtatni. Úgy döng, mint a hajdermékű. De nem ez a lényeg. Hanem az, hogy tegnap jött meg külhomból, és eredetileg csupán a köszönetét akarta személyesen is megerősíteni, illetve az elnézését, mert ő néki csak közvetlen a hivatali utazása előtt. Úgy szólván a levegőben jutott tudomására, hogy ez a rihoványi túr-túr kurva tanult műtősnél létére egy ilyen dolgot tőlem elkér, egy élelmiszeripari, sőt, egy tiszti orvosi dolgot. Az esze neki megáll, bizonyisten. Ráadásul súlyos hónapokkal ezelőtt. De reméli, hogy meg tudok bocsátani. És még azért jött volna eredetileg, mert viszont attól fél tisztelettel, hogy a vadonatúj készülék, amit küldött, hogy az esetleg nem vált be a háztartásomban, vagy nem tetszik a színe, az ilyesmije, netán istenne, hogy a ővélük van nekem is bajom faji alapon, mint a zsákmány uralmi bitang hatalmaknak, mert hogy át se ugrottam megköszönni. Annyit mondani becsülettel, hogy hú, vagy bá. Köszönöm, bevált, mondtam és elhallgattam. Kicsit ő is hallgatott, majd azt mondta, figyeljen meg, legközelebb ő addig hallgat a lábtörlőmön, amíg be nem engedem, sőt, invitálom, a napokig, hát napokig. De most nem ér rá, lévén nyomozást folytat, és eredetileg ezért is jött. Mert sajnos az éjjel gyilkosság történt, ő teljesen ki van akadva a gyászától. Hát kinek árthatott az a kis unoka öccsük, akinek ismeretlen tettes kitekerte a nyakát? Kinek? Kinek volt útjában egy játszódó galamb, író úr? Kérdezte is, idegesen tekergette a fejét, próbált benézni az előszobámba, persze nem látott semmit. De a szennyhomályban felvirrad a nap, úgyhogy várjál, te csak ember, várjál! Üvöltötte bele váratlanul a lépcsőház húgy és kendermag szagú sötétjébe. Gurult le a hangja a lépcsőn, verődött emeletről emeletre, és százan hurrogtak rá, mint a visszhang, fegyelmezetten, katonásan. Száz kövér tollas mikrofon. Mikor csönd lett, nagyot sóhajtott és bocsánatot kért a gyengeségéért. Lényeg a lényeg, mondta nyugodtan, hogy még egyszer a... Lényeg a lényeg, mondta nyugodtan, folytottan, ő most az összes élő lakót végigkérdezi, nemet talált egy fejet eldobva az otthonában. Igen, natúr fejet, mert a hozzátartozó kis testet ők már azonosították a földszinten egy bizonyos lakásnak a közelében. Feküdt ott. Most mondja meg, micsoda világ ez? Egyelőre. Az elhalt unokaöcsi célba lőtt az udvaron. Még meleg volt neki a kis pisztolya csöve. És bizonyos illető elkapta. Nem macska volt, az biztos, azt a laborban kizárták. Hanem más. Rosszabb. Kegyetlenebb. És gyávább. Nagyon sajnálom, mondtam. Nem találtam ilyesmit a lakásomban. Akkor jó, mondtam. Reméli, erről hamarosan személyesen is meggyőződhet.

Hernyósejem és vakcina. Hetek óta van belül egy szavam, talán még nem is szó az. Csupán valami finom, buha képzet, forgatom, fölírom és kihúzom. Hagyom gubózkodni, lenni és meglenni. Nem kezdek vele semmit. Mintha egy vastag, hivatalos dosszié fölírata volna, egy érett, szennyes szürke iratgyűjtőjé, mely egy nyugat-német illetőségű amatőr filmtekercset tartalmaz, valamint egy jegyzőkönyv villa másolatát, és ezen van rajta föliratként ez az én egyszerű, száraz és síkos szavam, sejemgyár. Kuna Józsefné és Straubinger Ferencné a jegyzőkönyv tanúsága szerint szabotás nem gondoltak fennforogni, továbbá fájlalták, de nem nehezményezték az azonnali elbocsátást, és maradandóan megtanulták, hogy a dolgozó osztályok egyes tréfája az ellenség kezén egyenesen tragédiába is torkolhat. Kamaszmódra birkózik az idő, festetlen zászlókkal tömi ki a lelkünk, nyers tavasszal. A köd az időjárás hernyóselyme. Beláthatja ezt akárki, ha kinéz az ablakán, és fényes semmibe akad a szeme. Ha elmerül abban, belátja. Olyan az idő, mint valami eljövendő limonádé. Tudhatni, hogy ott van, ott guggol mögötte a nap, egy citrom parányi húsa, ott vár, és ott mosolyog diadalmasan. A selyemgyári harmonika zenekar teherautón hordozták megyeszerte. Vitték az Eber úton, nőttek és tapsoltak a fák. Aki nem tartott otthon hernyót, az semmibe se számított. Ha párat is, ha képletesen is, de illett. Értékesebb volt, mint az arany. Az a barna-fehér csodaféreg. Játszik és integet a platón a zenekar, nagyokat recsen a hangszóró, lehet iratni hernyót hozzá okos kis füzettel, tartása és gondozása. Bandi Sándor tenorját viszi a kócos, lapos homlokú szél a templom előtt, tölcsér csavar belőle, csákót. Mi nem kombinénak és nyakkendőnek termelünk, a cifraság nem kenyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk. S viszi rá a szél a kórus válaszát, pukkad a vidámság, mint a vitorla. Jár hát hernyó, jár hát sejem, ebből lesz a hernyó sejem, restségeddel meg ne gátold, fellobogozzuk a béketábort, sej. Úszik a gödör vendéglő a fényes nyers ködön vasárnap délelőtt. Sós kifli az asztalon, kukoricabor. A pisszuár mögött szakad a part, s lenn a frissen ruházkodó bokrok alatt csillan az okos zöld víz. Bevárják egymást az udvaron, két fiatal férfi. Épp első tudál a sejemgyár. Te megruháztad? Miért? Te meg? Én nem. Na én se az anyuk vihovári szentségit. Rászkódnak, sápadtan nevetnek, mint az akácfa. Tudja a fekete rendőr is, tudja jól, hogy min, de nem szól, megböki a sapkáját és elmegy hátra. Sejj a mi labogónkat. Hová lesz a szúrás helye, elvtársnő? De a nagy mellű kontyos bárisnya csak hallgat, és siet át a csarnokon a penge szájával, mintha rajta múlana a béketábor. Fényes zárt vastepsit tart a karján, s viszi be az irodába. Elterjedt, hogy van valami lehetséges betegség, vakság vagy rosszulátás a sejemportól. Persze, ki tudja, tapasztalni egyik asszony se tapasztalt semmit a könnyezésen kívül, viszont a műszakváltásra kiszállt az oltóbrigád. Délelőttös, délutános mind ott toporgott a nagyszövőben, beterelve. És elég idegesen, hogy hát hova lesz a szúrás helye. Mert ki szereti az ilyesmit? Azok meg két mentőautónyi doktor meg szanitécameós irodában bezárkózva, csörömpölve. Vakcinát fogunk kapni, úgy higgyétek el. És ez aztán hamar elterjed, százvalahány asszony suttogja körbe, hogy vakcina. És mind beleborzunk, egyenesen belevörösödik a szégyenbe. És próbálkoznak ezzel azzal, hogy például az időseknek is kell-e? Kell, mindenkinek kell.
de hogy például aki még lány, annak is, nincs mentség, s kibúvó. Búvó. Akár egy oktatófilmen párosával engedik be a dolgozókat, vagyis

valamint szorítsa a két szemére mindkettejük vattáját a pöttyvérrel kifelé. Kint pedig, megbeszélésük értelmében, Kuna Józsefné sopánkodni és folytottan jajgatni kezd, és a jegyzőkönyv tanúsága szerint azt mondja a kint várakozó dolgozóknak, hogy asszonyok, asszonyok, menjenek innen, ez a szegény Bözsi mind a két szemébe kapott egyet. Méghozzá vakcinát. Láthatják, hogy vakcinát. Straubinger Ferencné meg ez alatt tréfáson támolyog és rogyadozik ott. És majd megpukkad, majd bepisil a belső nevetéstől. A két testvér később arra hivatkozik, hogy mire elárulták volna, hogy tréfa az egész, sőt, hogy egy csöppöt se kell félni, Bandi elvtárs, addigra már üres is volt a nagyszövő. Még a rendészek sem tudták ott tartani a megtévesztett dolgozókat, tolongott ki mindenki, és menekült, amerre látott. Egyébként elsőnek a zenekar, a híres harmonika zenekar. Igaz, ami igaz, egyes brigádvezetők sem álltak a helyzet magaslatán, valamint Stahanovistán éjénk egyike másika is megtévedt az ellenséges propaganda hatására. S ki itt bújt el, ki ott. Ágy alatt, nyúlólban, pince lépcsőn. És csak akkor jöttek elő nagy nehezen, mikor a két dühös mentőautós egy pobjada elkanyarodott a Schumacher keresztnél, a megyeszékhely felé, ahol jelentették a szabotást. Édes és rugékony a tavaszi köd, s ha meg is köhögtet, bársonyát és illatát nem lehet hasonlítani. Olyan, de nem lehet. Leginkább tám mozisejem, ügyetlen kis filmkockák azon, mákos a napfény, fekete karikák pattannak az eperfákon, ferde templomtorony vidám, klerikálisan integető plébános demizsonnal, szivattyúház objektum, rendőrsapka egy ladik deszkán, Straubinger Ferencné gríznevetése füles sapkában, míg Kuna Józsefné bicikliével kunsztozik, egyik fiatal pár kergeti a másikát, bukfencezik és beleinteget, majd nyúlvadászat, és nem a nyúl, de a szántás ugrál a nyúl alatt. S valaki megfeni kését egy lépcsőn, alig hanem női kéz, lágy, fehér, anyás.

papa odajár, a papa odajár. Csak kisgyerek, mint ruháját is ott készítik már. Van anyagkészletük.

zsírvasárnap. Szakozza a szél a Duna felé, pofozgatja az olmot, az egész súlyos lomha közeget, amit levegőnek hív az ember, és él vele persze, ahogy lehet. Hosszú sor áll a fehér sátor előtt, mint a banánért, azért a fagyott fekete banánért, vagy MDF sonkáért húsvéttáján, lóveronaiért. Észre se venni, hogy kicsit édesebb. Egy hosszú, csöndes vasárnapi sor, úgy áll ott mindenki, mintha épp csak, mint a véletlenül. Épp beáll, mit lehet tudni, ingyen van, ennyit megér, ennyit törődést megér. Már nehogy már ide be akarjál állni, mondja a férfi. Átsorogna csak a sor vége körül, nyűttek, lestrapáltak, túlsúlyosak, ahogy itt szokás, kora középkorú pár. Mindkettőn farmer ruha, talpig Isztambul. Miért? Szól vissza a nő. Tulajdonképpen már a sorból. Nem azért jöttünk, hogy megnézzük? Hát jól van, megnéztük, húzzunk. De azért a férfi is közelebb lép, állnak, véletlenül épp ott, ahol a sor van, de semmi több. Joci, ne izélj, kibírjuk azt a fél órát. Kibírni ki, de ha egyszer nincs kedve, mit csináljak? Jól van, én akkor is kivárom. Hát várjad, mondtam, hogy nem. Áll a Joci oldalt, és érzi, hogy sokkal föltűnőbb, mintha beállna rendesen a sorba. Meg az asszony is hangosabb, mint kéne. Mindenki hallja, hogy nem-e azt beszélték meg, hogy törődnek az egészséggel, úgyhogy a férfi kénytelen közelebb húzódni, nem tartozik ez másra. Az egészség. Oké, és hallgassál már. Hát hallgatnak. Isztambulné belekarul az urába, csak nem fél a férfi egy tűszúrástól, mondja, és ad egy puszit a galériára. De az csak bámul komoran. Milyen tűszúrás? Nem azt írták, hogy van egy gép, és az kiadja. Jól van, na, de egy csöpfér csak kell. Joci arrébb lép, bizonytalanul kotorászik a zsebében. Most meg minek gyújtol rá? Mit minek? Jól esik annak. Tenyerébe fordítja a cigarettát, nem néz sehová. Legalább itt a sorban kibírhatnád, hogy nem. Nem, anyukám, én nem állok sorban. Te állsz sorban, Vili. Én csak várlak, amíg el nem megyek és iszok egy sört. A férfi lép egyet, mutatja, hogy ő megy is már, aztán úgy is marad, mutatva, felett lépve. Nézze, de, mondja a nő, ott adnak valami prospektust, hozzá már egyet. Joci erre befejezi a mozdulatot, és mint aki véletlenül lép arra kószál, szerez egy tájékoztatót. Benéz közben a sátor nyílásán, riadalom és bosszúság az arcán, azt hiszi, fölény. Lassan halad a sor, isztambulék arra szólnak, olvasgatják a papírust, főleg az asszony, de a Joci is belenéz, addig se kell másfelé. Nesze, itt van. Az asszony rábök a prospektusra. A koleszterin értéke mellett az infarktus elméleti kockázatát is megadja. Nem jobb, ha tudod, mi az ábra? Hogy kapol-e infarktust? Nem, morogja a férfi. Maradjál már, Ili, magadnak. Az Ili belékarol. Figyelj már, ha úgyis itt átsorogsz, nem mindegy, ha megnézeted te is. Nem én szokom mondani, hogy szorít, meg hogy mindjárt infarktus kapok. A Joci elpecköli a csikket. Jó van, na, beállok. Be vagyok állva. Tessék, jobb most? Az Ili hallgat, vonogatja a fehér retikült, levesz a férfi hajáról valami szőzt. Mond az ember mindent, attól még nem beteg, morogja a férfi maga elé, zsebben a keze. De szokod mondani, hogy nem vagy jól. Mondom, ki a franc van itt jól? Okés, de lehet vele törődni, ezek is írják. Izélják a vérnyomást is. A Joci bólint, hogy persze tudja ő, nem hülye ő. A kérdésre, hogy mikor volt utoljára orvosnál, közli, hogy 6 éve a betonozáskor. Na ugye, azt szed árt. Csak ne na úgy érzel. Álljál be, méreckedjél, mondtam, hogy megvárlak. Az előbb azt mondta, te is beállsz. Azt mondtam, amíg várlak, esetleg megnézetem.
hallgatnak, arra szólnak. És akkor az a gép tényleg megmondja, mi? Meg hát, feleli az asszony, legalább a kockázatodat meg azt írják. Itt van-e? A férfiaknak több a rizikófaktor, zsírosebés, dohányzás, minden. Ez az egész szar, ez a rizikófaktor, fakad ki a férfi, de többen hátra néznek, erre elhallgat. Figyuszd a velőbe, mennyi van. Nagy papírtáblát vizsgálgat az asszony a sátorajtón. Meg a májba, a tojásba. A rántotta egy időzített szívbomba, azt mondták a rádióba. Meg az összes hús is. Oda néz. Szalonnát se veszek többet. Valamit csak keltán zabálni az ember dolgozik. Almát, meg répát, szójababot. De mostan már aztán tényleg maradjál a hülyeséggel. Sziszegi a férfi, és kotorászni kezd a zsebében. Isztambulni hozzá simul, hogy ne haragudjon, de hát tényleg kéne az életmódon változtatni, ha semmi disznóság nem derül ki akkor is. És hogy majd lassan vegye le a Joci a vérnyomáshoz a Jackie-jét. Előbb az Ili, aztán a férfi tűnik el a sátorban. Isztambul úgy lép be görbén, behúzott hassal, mint valami butikba, harisnyaboltba. Negyed óra se telik el, dél lehet, mikor kijön az asszony, piros füzetet gyűröget a kezében, repked a szeme, lesi a sátrat. Jön a Joci is hamar, zsebre rak egy kis bilétát, olyan az arca, mint fürdés után, vörös és ünnepélyes. Az Ili kérdezi, hogy neki, a férfinak nem adtak-e füzetet. Akartak, de mondtam, hogy a feleségem úgy is kap, egy családba egy elég. Hátkarolja az asszonyt, hogy induljanak, de állnak csak, néznek maguk elé. Vékony az Ili hangja, ahogy megszólal, s mosolyog, mint a hideg leves. Nekem magas lett. Nekem is a kurva életbe, de hát mondtam én, hogy szorít. Nem mondtam, azért magas, mert szorít, mert nagy a kockázatom. Az Ili belerakja a szíves füzetet a retikülbe, nézi az urát. Mondták, hogy ne dohányozzál? Mondták, na-na, hát mit mondjanak? Meg, hogy meg kell tartani a zsírszegénységet, azt is mondták? Azt is mondták, mondja a Joci. Szájába vesz egy gyufát, rágja, kiköpködi. Megijedtél, mi? Hát meg, na-na, miért, te nem? Nem arról van szó, hogy megijedtem, vagy nem. Hát miről? Mondja az asszony. És hogy vett leértékelt halolajat, azt írják jó rá, ilyen kis kapszulákba vagy mibe. Eredjél már, gyógyszer kell erre, körzeti orvos. Fel kell keresni, azt mondták. Gyógyszer, nem ilyen francok. Köp ki a gyufát a Joci. Na látod, hogy megijedtél? Mondja az asszony. Nem arról van szó, mondja a férfi. Hát, erről a szarról. Erről az egész szarról. Na gyerünk, eszül egy fagyit. Mit tudom én már? Lehet, hogy az is tele van vele a fagyi. Minden teli van infarktussal. Akkor most mi legyen? Kérdezi a Joci. Mi lenne? Bújik hozzá az asszony. Mozogjunk. Legalább mozogjunk, Jóska. És mozognak. Lassan, óvatosan mozogni kezdenek, nehogy ott érje őket a Deák téren a halál. Két túlsúlyos, koraöreg galamba verőfényes, ólomboldog Budapesten.

hátul az udvarban. Hátul az udvarban bálaszezon kilós fazonár. Ez volt kiírva a vaskapura a Fricinél, legalábbis Aranka így emlékezik, mikor betolja az olasz pacallevest a mikrohullámúba, és nézi az expresszet az asztalra könyökölve, hogy megjelente, hogy second handomba jó rátermet eladót keresek, nyelvtudásut, hogy megjelente ma az ő hirdetése, az Arankáé, korombéli asszony joggingban, és nem zizeg a bizsutól, ám bár telne, hál' Isten, platinára is, és nem csak fogban. Legutóbb 2 éve Rimini bemenet is vitt nekibe virágot, a szegény keresztmamának kálát zölddel. A Frici kindudált az Audiban, hogy jöjjön már, persze csak halkat, rövidet, mégis temető. Használt válogatott amerikai ruha 45 kg-os eredeti bontatlan csomagban. Erről jön neki az eszébe a keresztmama, az expresszről a konyhaasztalon, és erről a bála, Istenem, minden este bála, hátul az udvarban, annó. Annó ibusárt vagy sárott, hogy még magában se nevezze meg azt a helyiséget. Mindazonáltal szép ikrás idők, karcsú, kövér szelek és ifjúság, s ahogy most Aranka visszarévett plébek, most is melege lesz a nehezedő koszorú erekben, üröme és öröme, s megáll a szájában a kivi. Titkos is volt a bálabontás, meg nem is, amolyan szocialista petting vagy kapitalista annó, mikor a keresztmamát belegyűrték a konténerbe tülekedés során. Hiába volt asszisztens, hazajött az operaházi takarítónőségből, és asszisztens lett a keresztmama, de hiába, ugyanúgy furakodott, mint mindenki, szovjet katonatisztnék, TS irodisták, mindegy volt. Nem volt egy pille alkat, mégis beledögönyözték abba a nagy vasládába, nem volt mese. Murrogattak és fújtattak az asszonyok, a keresztmama túlhajolt, megbillent, és annyi. Aranka éppen Sárbogárdon, esti gyors gépirón, szép hajdan. Először etán nem is bánta a keresztmama, annyira a mélybe, a titkos és meleg mélybe még senki nem jutott. Habzsolta, ölelte a sűrűjét, 6-7 köbméter is volt az, géprongy, így hívták hivatalosan, géprongy a vagongyárnok Belgiumból. Az első kosztümkabátot K. János védőgázas lemezhegesztő vitte haza, miután eléggé sajnos beletörölte az emulziós kezét. Így terjedt el, hogy a vagongyárban legújabb párizsi divatba törülik a kezüket az emberek, vagy Belgába, de ez annó ibusárott, eléggé mindegy volt. K. Jánosné kipuszolta az úgynevezett blézerből az ura kezenyomát, s itt tett a többi asszony is. Seb és tisztasági benzin reszketett estelente az üzbég magyar barátság lakótelep felett. Fehér nadrág kosztümöt keres ballagáshoz, hiszekték az asszonyok tavaszutón, zsorzsettot, és szelték a kenyeret hajnalban, míg az emberük borotválkozott, meg hogy a cselesztánénak bébidól turkált az ura, mert szereti azért, és ezen halkan elveszekedtek a barbonarcú, szögvas tekintetű férfiakkal. Brüsszel vagy Párizs gyúlékonyan száradt a tavaszi szelekben. Nem beszélve a kislángi cipészről, gondolja Aranka, azokról a gyári hibás, de telitalpú divatárukról a zsúfolt kislángi pincelépcsőn. Járt át a krémautó. Akkor az áfészes Frici csak beleszimatolt a levegőbe, már is tudta a jövőt. Átlopatta a bálákat a vagongyár csipisz kerítésén, hazahúzta kézikocsin, és onnantól megmozdultak a dermedt ibusári éjszakák. Hátul az udvarban karbidlámpánál európászkodtak ki az asszonyok, és vitték haza az édes terhet toldi biciklin, ezen a kerékpáripar muraközijén. Ritta nyereg, hasuk meleg volt, mint a rúzs, akárha bál után. Sok volt a tumultus, nem ritka az 5 kapcsos fejsérülés. Néha át kellett hívni a kokker gyári őrt, azt csinált rendet. Hogy belelőtt a plafonba evégett, olyan is előfordult. Ilyen tekintetben nem volt unikum, hogy a keresztmamát, ki hiába volt megbecsült asszisztensnő és pávakörtag, őszintén megmondva belelökték, bele Párizs gyomrába, mint Suk Tamár infúzión. Mesélték,
hogy a szódás felesége egyszer ugyanígy háromnegyedes nercet fogott, nem mondja, moly hibásod, de nercet, menekült vele a mázsához, sikítozott, hogy ő szíves asszony, ne bántsák, hát csak bele-bele bokszoltak szíves anyádat azt, és akkor a szódással kétszer el voltak színházba, megyeszékhelyt. De a szőrmáru ritkaság volt, a belgák adtak rá, s komolyan vették, hogy mi szívja a vagonolajat, s mi nem, a bőráru nem, a bundaféle nem. De flanel sok volt, meg Jersey. Az áfészes Frici csak szívta a cigarettáját, s rimánkodott, hogy nem áll megbolonduljanak menyecskék, de hiába. Csak fort és sistergett az a két pingpongasztalnyi mell alá érő vasláda, fort mint a karbid. Az égen a fészer likacsos egén roszogtak a márciusi csillagok, meg annyi tűreszelő, brilliáns, beszakadt köröm. Hát hol jártunk volna? Hát a kis Párizsban morogták az asszonyok hazakeveredve, s úgy is érezték magukat, kokottan, lábujjegyen, mint aki púdert és naftalint vacsorált. Az esküvőnk óta nem volt ilyen jóm, gondolták. Aranka hámozza a második kivit fitnessileg, és jól emlékezik, hogy egy szerdán volt, mikor a keresztmama nem jött haza. Várták éjfél, fél egy, de semmi. Utána kellett menni, zörgetni a sötét, kihalt vaskapun. A Frici nagyon rendes volt, hátra ment vele a fészerbe, megsimogatta a derekát, hogy ő nem tudja, de túrjon bele az Aranka, és akkor ő ott a karbidlámpánál belehajult, és beleakadt hamarosan a keresztmama műkontjába. Mahagóni volt, mindenki olyat hordott, de ő volt az, a Jolika keresztmama, egy kombinéban, hason. Komplett nagy estéit szorított magához, lüsztert vagy lamét, valami csillogót, úgy feszítették le róla a kezét ájultában, gyűrött, de újszerű állapotú nagy estéit, amit aztán rá is adtak. Oda támasztották a falhoz, és pofozgatták, szólongatták a hűvös éjszakában. A Frici egész fehér volt, vacogott, egy fillért se fogadok el a ruháért, Aranka édes mondta, és kihozott a konyhából egy bögre császárkörtét. Csak hogy ne legyen baj. Az úton hazafelé a keresztmama szédelget hányt nagyon, de hogy a lépe megrepett volna, azt nem látták külsőleg, csak az orvos mondta exitkor. Ennél fogva bezárt a kis Párizs, nem sokára a vagongyár is, megállt a falu a korszerűségben. Mikor a Frici felfüggesztettje elmúlt, kivette az ipart. Aranka mindent neki köszönhet, a Riminit, a Second Handet, a Budapestet, mert feljöttek 15 éve, hisz a nap is feljön, a hold is, és egy darab van az életből, aranyom, hiába február, és akkor van dél, ha csönget a Frici pacalja a mikrohullámúba.

Öszológiai gyakorlatok, írta Dumpf Endre. Nem is kell más írásjelem, tollam s füzem, meg a csillag, aki vezem, én közbe csak következem. Hus, és ősz van a kórházkertben. Az égen szép herélt polóim úsznak a múltat kergettemben. Utó se érnek ápolóim, hisz künn az ég, és itt a kertben, honnant kiszáll a gyönge lélek, még orvosságot nem vettemben, kanalasat, elüldögélek. Ám bátor fakókosztomban, nem sírok sóhajtosztomban, sőt pille-pille jó flakon, szállok szinte a pizsamámban, szabadság, szerelem a számban, mikor kólával jól lakom. Egy fényképész, az őszi nap aranyfürdőjébe mártalak arcképem, bamba ostyám, amely az égen áthalad, elestén, és borostán. Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, még zöldel a nyárfa az ablak előtt, de látod amottan az udvar mélyén, hogy jár a hűtő vaslapátja. Na! Egy őszológián az ember kinéz és dől a vers rakásra, fogom és megírom, ó, te szép mimézis, meg vagy a hatása. Csak kinéz ablakán, ott úsznak a versek szép rácsos papíron, az égbolt hablatján. Itt van az ősz, itt van újé, és szép, mint mindig énekem. Isten tudja, hogy mi végből jövök haza a büféből. Súzgálom a zörgő avarban, mint kiskocsit, az életem. Kórházom nyájas, reszkető, meg-megereszkedő, salétrom sárga ház, egy omlatag dús hasfalán a vadszőlő érrendszere, egy elvirágzott haskötő szűk cekkere. E nyugton égő lomha napra mi jó kiülni rád nadír s zenit, te dőzsöl lánggyári dél. Az elme partján lágy vonszóna mi jó, mi kúraszerűen levegőzöl, magukra száradt gondolák zörögnek, fut nyári bél. Nápo is csipszes és pofa zacskóját felfújja, ha még él, vagy ezzel ijesztget P. bácsi kórtermünk öregje, mégis csupa morzsa, szája és üregje. Vannak szavak, amikkel itt az ember a sírig el fog telve, körözött a finom főzelék, vagy épp az elme.

tésztásodom, gyűrődök, párnám és orcám egyre megy, lágy penészek esznek, prémes kicsi nyűvek, lepedőm nem egy torini lepelművek.

kis bögre ősz, avar csurom, legyek gépparkja, bőrzománc. Az élet hús, és gyorsan elbüfé, veres körmével föl ledobrokol, mert jön érte a róka lelkű férje, hágó mén, nagyseggű motrokon. De néha enged sorban állani, kisi alája nézni néki, kávégépénél inhalálani az élvezeteket fenéki. Míg él az ember, folyton nincs eleg. Az osztályon, bár csöppet sincs meleg, hajszál hián kihűltem. Rám csomózták a pizsamámat, és mint a tejberizsamámat déltől egy tömbben ültem. Zűbefűzve, mint az Isten, szikepumpa, fes higanyszál, doktor hideg, műtőlámpa, fecskendő fény, mint az Isten. Elücsörgök a vállamon, kopasz vállap egy K-zubbonyon, komplett majom. Nézem az őszt a tévében, az Úristen 2001. évében, minden hónapban a magyar egyen rengeteg szart látni. A női bárány menten eljő, mint rakott szoknya gyapja, kelengyéjét pliszírozó varróleányka forma felhő hajtását hajtására rakja, és lassú, szép gyarapja a szűzfakó remény elél, amíg elél, elmojlik alkonyatra. Van itt egy bácsi, egy 1000 éve nagyon kíváncsi a jobb kezére. Körmenetet tart, nagy-nagy pumpával viszi a jobb kart, balban katéter, a Pista bácsi. Engem a nyelv a számba lóbál. Jaj, büfés néni fáj nagyon, veri az elmém minden szónál, ezt mondhatom. S a habzó, szálkás, deszkastégén rugózok én el pápundekli. Egy kömény maga röppenésem, mely a világot nem érdekli. Parázslani sóvár és lankadatlan büfék teraszán lád nem elég. Aranyzölden az alkonyatban, mire megy a keresztül nézett párizsi vég? Alkonyi felhők füstös taraján, életem lángolt karaján, mert a szépség oly rebbenékeny, mint a gyékeny, lábát mindenki beletörli, de leszarja. Hóvérveres klub délutánok gombócát gyűlt zsebkendeje, ki később mennyit sírt utánok, ki freccsent mennyi endeje,

0: mint egy lapos tehervonat, üresen jött, üresen ment, elment a nap, csak az este vízszintese, arany, kese és fekete. A test templomába egy kis minisztránsa vagyok életemnek, minden örömimet a testem plombálja, kis fehér ruhában füstölöm lóbálja, húzom valamimet. Ó, ti csöppet sem nikotin sárga, kórház, trafiki őszök, izzik a fák szarvasbőr nadrágja, s a horkanások, oly ismerősök, csak rágni, rágni, mint a nyú, répát, rópit vagy avarillat. Én ezt szeretem, mondhatatlanul, már ami engem illet. Szem rokona, szem boldog ősze, nem vagyok szent kinek, nem vagyok szent kinek, mondta a pősze. Mint a disznó vissza dögönzi, nem ám melegítő, nem felkeverő, semmi expresszó, cappuccino, semmi finó, potya leső bácsik állva beönzi, mint kávéport az ideges eső. Ülünk egymás, angyalok, pad vagyol és pad vagyok, akik szépen andalog, ám bár ideiglen, géz a gézben vagy gyalog, élten élni nagy dolog, tiszta kár, hogy meghalok, pedig nem. Az ablakon túl gyászfák, őszi fitness. Nincs más a halló és látóterembe, csak a papír és rajta kis grafitness. Miután behoztak a kórterembe, felhorgad itt benn néha még a nyár. Úgy hussan által miképp egy beöntés, mely a beutaltnak fejenként kijár, hogy fel sem tudja kapni a köntöst, bár az úgyis csak leletolni gátol. Az én múltam fájdalmas irrigátor, zománcos kejhét sírva pumpolom, miképp a slicgomb el a pizsamától. Püfés néni, ne dobjon el magától, csárdásos kezi csókolom. Egy háromlábú apáca futott utána éjjel, volt nála nyalók, a bélyeg, kisfiú kiabálta, sütni való öcsikénk kiabálta, hogy hívnak? Nem mondtam meg. Azt mondtam, Lalika. Az ősz családja, elfek menye, elfekvője. Tejsír a hold. Van rá nincs oka, véndedóvúk, oszlopcsarnoka, álló fasz éj, ahol a halál angyaltollal szilofonizál. Kisbögre jól átlátszó gyászolóban, úri módon, mint egy neszhulla, feloldódom, egy messzi sziszenés leszek majd kisollódon. Bejön hatalmas kezdőbetűvel, bejön böllérném lázlappal, tűvel, lepedő meglássa. Ne nézzen úgy rám, nézzen szépen, körömhintóm a szürke égen hajnali sírásó. Első sugárát távolsági buszon a hajnal épp préseli magát át, tubusom, tubusom, gurgulánt robajjal ingyulladását, mint a nyíl, korzodil, korzodil. Nem őszül máma szépen, egy néni áll a járdán vérében, kérem szépen. Géztanfolyamra járni hófehér dolog, a múmia nénik váltik boldogok, erről nem nyitnak vitát, folyhat bér, történhet bármi. Jó géztanfolyamra járni. Egy nagy csontos kerti pad van szembe vélem, de nem ül hónapszámra senki abban, csak az ősz ül egyedül, fütyörész és elterpeszked rút hűtőszekrény gyanánt, ám hogy minden cinkereszket arra rá se rált. Az élet kontyos és gonosz dagály, büfésnök pláne, mint egy papagáj. Feltartott fején úszó sapka van, viszont alantján rúg, mint vad bivaj, de várjatok, csak cifra kentagálják, azért a víz az úr. Odafönt már vadludaznak, és az utazók elutaznak, csak a rigók reggeliznek, nem bolháznak, nem biliznek. Már a nap is kisütőben, az udvar mélyi hűtőben. Laborasszisztens, ki engem ismersz, vegyed a vérem, vámom és révem. Ki mulatoztál annyi szar diván, és tested és heved, és mérged már alig van, te őszi nap, te féltekénkre ömlő fakó piroska asszony kardigán, te láss el engem orvosillan, nem ám doktor ideg. Ebédem ízes tésztára volt rugó, sej, haj, nem éden, mint zsebórában összebújt rugó, az életem úgy élem, betegtársak jertek, ketyegetek vélem. Pensőmből hallom hangomat, morgányát egy betegnek, két bátyám, lélek és szomat sértetten elketyegnek, s a szív az őszi gipszvonat csühögő, meg-megálló, elrákcsálom a csipszomat, pizsamás, bús daráló, nem hasít már semmi csendes pihenőmbe, csak a csipsz, mit enni számba kezem, tőmbe. Jobb szeretnék lenni már a temetőmbe. Ó, hordatag levél, ugyan hová levél, kit sivatagi szél, hol két púpú, hol egy se, melltartó őszi rónán peder hegyesre, gyürkél laposra, elment a posta.
1: What you about to hear?

Kis brutáliák. Tudja, nem tudom, miért az jut eszembe elsőre mindig, hogy nutria kolbász. Tényleg nem tudom. Meg miért az, hogy háromszor is piros a vágóidi hajnal. Talán a cseppkövünk, vagyis hát a szennyvíz miatt. A múltam véget. De annak a nagy erős asszonynak ott fönn, annak nem így udvarolok. Annak szebben mondom és válogatva. Elmondom neki az életemet. Ilyen reménytelen szerelmes féle vagyok bele. Egyoldalú viszonyú. Elég ismert az, hogy máskülönben rálátni mindenhonnan. Lejöhet velem szénére, ha akar. Mindig ilyenkor megyek le délután, mikor fenőkék az ég, mint akin átmegy a gőzborotva, ha például egy makacsa fejhúson átmegy, olyan formán. Veszem a baltát, a vedert, a szívlapátot, mit tudom én. Nem épp a szennyvíz miatt megyek, ha érti, csak azon át. Azon át vezet az út a szénhöz, vagyis hogy a pincébe. Lejöhet, úgyse látott még fecskepatkányt. Úgy higgy el, nekem régóta nem testem az élet egyáltalán, hanem legfeljebb a ruházatom, sapka, cérnapulóver, lánckesztyű, kötött kabát. Emlékeimben azbeszkötény. Mielőtt meghalok, szeretném látni a tengert és a nyugati életformát. Eredetiben hamburgerozni, az volna jó. És egy kevés disneylandi társasút. Egyszer-kétszer jó volt veszélyesen élni. Hattyút sütni Kelet-Leipzigben annó. Kifogtuk drótos virslivel és rá a tűzre egyenest. Pattogott, sírt, mint a vatta. Csak úgy jöttek a rendőrök. Jöttek ránk. Jöttek, mint az égő szögek, ha érti. Nem témáztak a Brudersoft-tal, az biztos. Első feleségnek ott volt a Hédi. Ezt ennek az asszonynak is bevallottam. Nem volt szép. De olyan kemény nevetése volt, mint az amalgám. És hozzá térdig érő fekete haja. Bitang és erős, mint a mozdonyok. Mint 50 telén a bőrkabátom. Konyhalány volt a Sernevánnál, kalanderes főzőedény mosogató. Annak aztán nem kellett asszonyszatyor vagy mindenféle titokzseb a kabát alá. Az csak ebben a hajában hozott haza minden szajrét, a különféle illatokat. Álltunk összeborulva a konyhaasztal fölött. Nem beszéltünk, nem terítettünk kettőre. Csak belefúrtam a fejem és vacsoráztam. Jószerivel a haja hiányzik egyedül. Ez a drótozott fekete meleg. Később lett egy babája. Rendőr foglalkozásuk. Hát jó, mert én vertem. Ha az ütlegelés verés. Hát verés? Mondja aranyos. Magának az odasúzás verés? Kérdeztem egy tiszta szép estén attól az asszonytól odafenn. Persze hiába. 20 év elteltével azt mondja a Hédi, hogy játszunk gólyást. Mi az anyád valagád gólyást? Nőjön csőröm. Egyek békát, kölcsek. Álljaktam fél lábra, he? Nem, azt mondja. Költözzel. És már nyomult is be neki az a privátim rendőre. Azzal dobatott ki. Oké, oké. Adják rátok sírva a fehér inget. És lakbőrönd és távozás. Sokat álmodom, hogy mint a gyöngyverejték fut a Szabó Ervin könyvtár előtt. Úgy volt az, hogy nadrágszoknyákat hordott a meneküléshöz, hogy könnyebben kibírjon lépni az ablakon. Megmondta, hogy pisztráng mérgezésben akarna meghalni. Egy gyors ezüst halálban, mikor csobognak a hegyi patakok, és harapni lehet a fenyőfát. És nem is a vasalótól. Mert egyszer belevasaltam az arcába egy olyan hajót. Nem volt szép. Legalább ne az arcra menjél, ezt kiabálta sokszor. Nem volt szép. Megmondom, az is sokat jut eszembe, hogy fejhús. Olyan formán, hogy a fejhús piros pilóta sapka, amivel elröpülök. Meg a lólángolt. Nem vettem még észre, hogy a szavakon úgy szólván el lehet gondolkodni. Ha lejön velem, meglátja, milyen egy Práter utcai cseppkőbarlang. Bányám, testmozgásom és vágóhidam. Vastag, piros szar szennyvíz alatt a szén.
Tisztább, mint a fönti levegő, úgy higgy el. Nem, mintha túl sokat témáznák az egészségen, gondolhatja. Beszívom is megvan, akármilyen. De azért ez a jéghús ott lenn megigéző. Voltam hűtőkocsi kísérő, tapasztalatból tudom. Jól elszórakoztunk ottan, bebezártuk egymás kicseszésből. Egyszer pont engem. Nem eresztetek ki? Jól van, várjatok csak. Volt nálam egy Népszabadság gyufa, meggyújtottam, melegettem a sertések között. Lángot fogott a fagyas sapkám, úgyhogy majdnem komoly baj lett, de csak kidobtak. Ha népsportot veszek reggel, semmi baj. Így meg kidobtak. Vigyázzon, csúszik a lépcső. Na, olyanok vagyunk most, mint az Amundsen, mi? Az elég jó volt. Veszélyesen élni. Nem volt ez ilyen szépen, meg ilyen ragyogó. Ez szaglott és folyott. Csak amióta a cukrászatot bezárták, azóta ilyen. Azóta tél a tél. Volt itt egy komplett édesüzem, és az tisztára megmelegítette az udvart. Az a cukorfekete kátránypapír. Aztán egy éjszaka odasült nekik 6 tonna krémes, és akkor bezárták. Vagyis lefolytották amblokk az egészet, pontosan, mint a Csernobilt. Nem volt mit csinálni. Várni kellett, míg kihűl. De akkor legalább egy életre megcukrázdáztunk. Csak ültünk innen a gangon, szipogtattuk azt az édes, fullasztó égést. A klozetnak is karamella szaga volt, ha érti. És a macskák úgy járkáltak, mint a minyonok. 4 napig vegyes gyümölcsöt ittunk, meg almabort, tettük a fasírtokat, szalonnát sütöttünk. De még föntről, a másodikról is olyan hőséget adott a krémes parázsa. Ha valami elfogyott, vagy kívánság volt, azt a Rigó rögtön meghozta. Csak hogy ne jelentsük az esetet, mert akkor őtet fölakasztják, vagy megbüntetik. Hát nem is jelentettük. Izzadt és sírt az a nagy kövér ember a hálától. Megmondtuk neki, ha elmegy anyagért, nyugodtan ránk zárhatja a kaput, vele vagyunk, nem jelentjük. Majd bolond leszünk. Ha egyszer úgy jöttünk ott, mint a szott üdülő, kaja, pia, lemezjátszó, mert azt is hozott. December volt, de mint csak egy ingben, atlétában, sütött a hold, mint az angyalok laticelje. Nem émelget ott senki, uram, csak nevettünk. Az ám azért látvány, ha leég 6 tonna krémes. Abban csak csupán a nyers tojás egy Skoda kombi ára. De egyszer minden elalszik. Azóta télen tél van, ez a rendje is passz. Látja, mennyi baltatéma és cirkuszolás van egy vödör szénél. De hát az ember nem angyal, hogy örökké csak krémessel fűtsön, nem igaz? Ha megvárja, amíg levödrözök, kikísérem a kapuig. Nem fáradtság. Ahogy este lesz, kiszokok menni egyedül is. Ne nevessen ki. Kimegyek és eludvarolok. Nézem azt az elérhetetlen asszonyt ott a citadellán. Most, hogy elvitték a fiúait, azóta pláne. Ahogyan az áll, sugáron is pálmakalász van a kezében. Ott riszál a teli fekete égben. Őt nézem híradóin, és várom, hogy szájba verjen a hó. Ezen bírok a legjobban mosolyogni. Ha fölkavarodik a szél a játszótéren, és hozzám vág egy kis lábos havat.

mint az eszkimók. Ott áll a bőrérződ vasajtó előtt, palackozott olcsó italok kirakat szekrény hangsúlyozottan üres üvegekkel. Egy hörcsög felemelt arca. Lassan és lukacsosan puffadt, nem kövér. Egy gőgös, májfunkciós arc, kicsi, szabályszerűen barna szemek, fényük élénk, víznek, hájónak semmi nyoma. Sárgás szürke haj, nyomott mintás olajzöld asszonynadrág, rózsaszín hótaposó csizma, csehszlovák. Ott áll, várjuk a nyitást. Ez egy nyúlbunda, de úgy higgy el, nyúl. Vastag, meleg, nem szőre hull. És csak jól vigyázzon a nézésére. Sokat elképzelem én, hogy verekszek. Hogy kiesik belőlem a jóság, mint a protkó misanyi. Hogy csak kiabálok éjjel, suhogtatom, mint egy fűrészt, és nem tudom visszagyömeszölni. Fölébredek, hogy verekednem kell arra. Odavágni, rúgni, kitépni a baba haját. De mégis, egy idős, gyönge személy, hogy néz az ki? Nyúl bundában pláne. Akkor elsétálok ide a konyakomért. Ha 20 perc, 9 előtt, hát 20 perc. Várok. Levegőzök. Szabad, nem? Magában is ott a hörcsög, ne hazudjon. Hogy tömni csak be mindent, szerezni be, lekukázni az életet. Minden jó valamire. Azt viszont érzem, hogy gonoszodok. Hogy csak gonoszodok egyfolytában el. Nem akarok én. De így jön mégis. Mint a savanyú kő. Úgyhogy csak vigyázzon. Ki lett számítva ez a 2 decis konyak, ez a tursz, ez olcsó, mint a gáz. És prímájul lebontja a zsírt. Zsírt eszek, mint az eszkimók. Hidegre, melegre. Ugye, hogy ott van magában is a kíváncsiság. Hogy elfordulni, de azért bele-bele turkálni, mi van belül? Valami mindenből lehet. De ez a méltóságom még. Ez, ami főleg gonoszít. Ájtatos Manó, maga is ráfoghat még szokni a kukázásra, hallja? Mert nem ám a szükség a legnagyobb úr, úgy higgy el. Az meg lett szokva, az csak kikezd és elergyál és jól van. Az csak van, mind a levegő, mint a számlás ember. Hanem a kényszer, hogy belekotorni, fötörni. Hogy mi van abban, ami már senkié se. Első időben csak néztem, stíröltem, mint egy vőlegényt. Nem nyúlsz bele, Elvira. Az a sok büdös fertőzés veszély. Elmész innét haza szépen, megfőzöl, besötétedsz. Nem vagy te rászorulva. Fejted a rejtvényt. Sírsz. Nevetsz. Rúdalod a lavort, ha úgy fordul. A szép kis lakásodba. Szóval csak néztem azokat a kukákat. Ha nem jön, akkor egy bajszos erős fiatal ember? De. Tip-top, mint egy technikus. És csak úgy belekotol nekem, ó, ne zsenánt. Fölözi le nekem. Hát azt meg tudnám folytani. Kitépni a tüdejét a bajuszosának. Ő utána én abba bele nem nyúlok. Nem kell a más kukája. Hanem a méreg. Fúj, mondom. Ilyen erős fiatal ember azt mit csinál? Az meg elsápad, dadog. Miért, mi maga, házmester? És ha az, kiabálom. És ha az. És táguljon, mert rögbe stívom a páromat meg a wolfit. A rosszabb az ilyenekben nekem. De az ötletet ő adta. Hogy hát a házmester vagyok-e. Azóta csak megyek a söprümmel, ahol megtetszik, megállok, söprögetek, belekotrom. Házmesternek kötelessége belenézni, nem? A hivatalos személynek muszáj. Ha meg kijön egy olyan erős prosztú asszony, vagy kikiabál, hogy mit csinálok ottan, akkor az a házmester. És akkor elfutok. Jól van, nem kell hívni senkit. Se embert, se a wolfit. Szopjál le krétaképű, nem? Ami kell, az megvan úgyis. Van egy nagy zseffélém a kabát alá varva orkámból, hogy összenekoszozzam magam. Több nem is kell. Legtöbbször csak megtekintem, ki mit szemetel. Alapdolgokat el se viszek, úgy higgy el. Ami nekem kell, az megvan. Én nem úgy vagyok hátrányos. A szegényt én lenézem, aki zaklat vagy kéreget. Fél lábbal visszaél. Én tudok étkezni, hálni, tisztálkodni. Tévén van.
Csak gyorsnak kell tudni lenni, és akkor megvan az étkezésem. Például vegye a nyugati ABC-t. Bemegyek, rakok a kosárba két kiflit, sétálok és dühösödök. Egyszer csak oda a kaszinó tojásokhoz. Csak fürgének kell lenni. Körülnézni és gyorsnak. Le a doboztetőt és két hamra le is nyomom. Csak már a szájamban legyen, és akkor jöhet az Isten is. Vagy dettó a sonkás rólád. Érti? Akkor már jöhet. Mert mit mond? Mit tud mondani? Lenyelem és kikérem magamnak. Érti? Nyúlbunda. Kiabálok, sírok, türülöm a szememet a zsebkendővel, meg persze mindjárt a szám is. De hát itt a doboz, néni, mondja a kislány. Doboz? Milyen doboz? Milyen boltvezető? De meg tudnám gyilkolni. Belefújtani a tejek közé szegényt. Ebből gondolom, lássa, hogy gonoszodok. És úgy áll ez bennem, mint a sárgája, szárazon. Kólát hol iszok én? Hát elenged a kontyos asszony, mit csináljon? De amúgy bolti lopást viszont nem. Dohányt és italárut se, semmit. Nekem még mindig meg lehetett nézni az orkán zsebemet a pénztárnál. Tessék, tessék, hol lop a napocskáné, hol? Csak úgy sütik le a szemüket a kis patyolatribancok. Legfőjebb van, hogy aztán nem engednek be. Akkor rúdalom kicsit a kiragatot, nyújtom rájuk a nyelvemet és szégyeljük magunkat. Van volt elég, de ez nem a rászorulás, úgy higgye el. Egy narancssárga mellény, az volna jó a legjobban. Tudja, egy olyan utcaseprő kardigán. Abban ellennék. Járnék, belekutatnék, akár ki is rámolnám, a házmesternék meg kinyolhatnák. Ha köztisztasági, akkor minden lenne. Társaság. De ha jönnek azok négyen lapáttal, most verekedjek? Azt kéne. Az egyikről leszerezni egy olyan világítós pulóvert akkor volna. De hát az egy kaszt. Ha csak meglátnak, már trágárul ciccegnek, meg minden. Oda se engednek. Meg tudnám gyilkolni. Ebből érzem. Majd meg fogja látni. A legtöbbje már nem is vödrözik, hanem hozza le nájlon zacskóban. Csupa jó kis takaros szemétbabák, csak bedobja és jó van viszontlátásra. Én meg csak kiemelem, semmi mocsok, sétálok tovább, jó napot. A sarkon leülök a kerítésre, kikotorászom, ez kell, ez nem kell, ez meg jé, suhajda, jajda. Ha kijön egy asszony és firtat, azt mondom, a macskáknak lesz, a galamboknak. De nem igen kérdezik. Most már nem is vörösödök, ahogy a szemérem kopik, úgy nem. Vörösödjön a többi. De ebből gondolom főleg, hogy gonoszodok, hogy nem vörösödök. Ami meg nem kell, mert szinte semmi nem kell, lássa nyúlbunda, azt visszamegyek és beburítom. Peckes áll, ringó valag, könnyű mozdulat, piha te. Nekem is lehet babás saját szemetem, mint egy boltvezetőné, nem? Vathús. Nem ment a hangom a Söllertől, úgyhogy lassan mondom. Meg azért is, hogy megértsél, és veled ne legyen itt témázás. Mert ha nincs rend, bizalom és tisztelet, akkor ez nem szórakozás, hanem bocsánat, szar. Ez az elvem. A rend, bizalom. Én is rendes, te is rendes, és akkor van videó, külön jég, minden. Én meg is mondom, ha rendetlenül szórakozik.

De okésan mondja be, érted? Rántott bécsi X kenyér, stb. Hoplá, mondom. És a kóla vörös borok ingyenes meg az unikum? Mert az nem 2 forint. És akkor megbeszéljük, passz. Mert én jó megjegyző vagyok. Minek hárlap, érted? Dinamikus árképzés és bizalom meg engedmény. Ez az elvem. Mit tudom én, ha rendesnek néz ki, vagy nagy társaság előre megmondom, szeg egybeszámol 10% kedvezmény, plusz 10 a zenés felár, az pont annyi, és nincs probléma. De hogy folyton mozog, és széjjelül, és letagadja a rizsköretet, az csúnya munka. Az nem megy, érted? Hogy én töröm magamat, próbálok, mit tudom én, olcsóan vadárút szerezni. Holnap is az lesz, őzike. Az ott a kis piros szallaggal az a kövér. És akkor kapom csak a lepofázás, hogy máma miért annyi, ha tegnap annyi, meg hogy miért dréher a borsod, érted? Szemüveges, fehér. És mégis. Még csak nem is részeg, csak okoskodik. Csak veri ki a nyálát nekem, mert a részeg az csak higiénikusan problémás. Most ezt nem fejtem ki, amíg a kis hölgy eszik, érted? A részeg az fizet. Rátolom az asztalt a nyakára és fizet. Másnap még meg is köszöni. Szórakozott, berúgott, jó van, nem téma. Nehezen nyel. Hát jó van. Bele is esetett volna a víztárolóba, nem igaz? De, mondja, na ugye. És visszakapja szépen a személyét, érted? De ha bejön egy ilyen házaspár rendesen, joggingba, szemöldök ceruzába, mit tudom én, érted? És olasz rizling rántott már minden. Aztán, hogy otthon maradt a tárca az üdülőben, most csak példájúnak mondom, hogy üdülő. Jó, semmi baj, holnap betetszenek hozni, és nem lesz témázás. De nem ám, nem bizony. 3 napra rá látom, sétálnak, fagyiznak. Na várjál. Kicsatolom a kutyát, az még a villanydúcról is leszedi. Nem, hogy harap vagy külsérelem, de elfogja a verőeret, érted, közbiztonsági. Futok utánuk, a Dodge-emnál a Dodi lerántja, mondom, 314 forint. Na van mindjárt tárca és pénz is, csak vigyem arrébb a kutyát, érted? Na de mit kell ilyenkor mondani, mondom, a civilizáció van. Nem, hogy elnézés vagy pardon. De, mondja a faszi, elnézést, és hányik ilyettében. Oké, és mondom, nem történt semmi, itt van, tessék ellenőrizni, a vendégnek volt egy brassúja, egy máj, egy stb. Jaj, hogy ők azt rögtön másnap kifizették annak a kontyos asszonynak, ez a vali. Hát jó, mondom, nem tudják bizonyítani, de van a világon bizalom is. El lehet távozni, további jó üdülést, máskor ne hagyják otthon a tárcát, mert abból csak témázás fog lenni, gyere, Dodi, és kész, érted? Ez most nem biztos, hogy egy jó példa volt, de hát mi a jó példa? Jó példával előjárni. Na az, ami előre mutat, és nekünk ez kell, jövő kell. De azért sok kifejezetten elfut. Még jó, ha babakocsival, mert akkor utolérjük. De van, hogy például taxival megyek utána Bicskéig a Dodival, mi pénz az? De az az elvem, hogy jobb előre utána szaladni, mint leszarni a korrektságot, bocsánat. Mert az az alapja, másképp tiszta bukta. Dodi, hozod vissza rögtön a hölgycipőjét? Érted? Én már gondoltam szöges drótra. Aztat majd nem ugrálná át az ilyen. Ha vizet mehet, ha nem, akkor elbeszélgetünk, mint te veled is. Na de hogy veszi az ki magát a szöges drót? Hát tiszta láger. Megen az, amiben 40 évig senyvettünk. Jobb, ha szólok a srácoknak. Láttad, ezek a terepszínű hugli gyerekek. Kikijárnak szabad időben, hogy rend legyen és tisztelet, érted? Nem a rugdosás. De van ez a puha polgári gumibot. Azok akkor hús. És van mihez tartás, ha vitat és nem fizet. Azért kérem el a személyét is. Főleg, ha ilyen gyanús vagy új magyar, érted? Ehet iad, benne be a kiírja a nevét, lakcímét, ha meg nincs okmány, lehet az bemondásra is. Én tutira kiszúrom, melyik az álnév, a Szabó László például, vagy a Kovács. Kovács? Na ne mondd! És csatolom is a Dodit, érted? De ha ez nem áll fönn, akkor semmi témázás, ha befejezte a szórakozás tevékenységet és fizet, visszakapja. Ha van név, lakcím, van hova utána menni, csöngetünk, volt ott nagy fröccs, vagy egy kis probléma lesz. Éretlen palánták ezek a nép. Kell a karú a bizalom mellé, mert ez a fő, a bizalom. Érted? Jön egy néni, hogy kell 200 forint inzulinra. Tessék, Sózó Pityu, ez én vagyok. Adja is zsebből. Ha nem hozza meg, nem hozza meg. Legfeljebb szólok a kollégáknak, hogy azt a balonos ne szolgálják, kilökjék kicsit hanyat, stb. Ez a szolidaritás. Most akarok egy kamerát, és akit mutatok, azt a vali lekamerázza frankón, is kész. És akkor nincs vita, nincs visszabeszéd témázás. Lejátszok, tessék, ott a tartár a tévén, kisapám. Ha, hoppá. Érted? Én nem nézem, hogy NDK-s külsejű, vagy mi, bár arabot nem. Csak ha itt vannak a srácok, akkor kettő megfogja, megvárja, míg fogyaszt, mit tudom én, gombafejek, tartár, rizsköret, és stb. Okés, egyen is fizessen, és mehet utána nyugodtan, nincs probléma és üldözés, vagy ha azt látom, hogy témázós a téma, megmondom, hogy nix asztal. De hogy akkor az ott mi? Az mondom, Szabó család, festészdú.
Na tessék tovább menni Ázsiába.

abba, hogy hová valók, érted? Most nem ez vagy az. Fajilag mindenki ember, 50-50, mint te vagy én. Emberileg ember, ha szófogadó. Csak nem mindenkinek egyformán van asztal, ha gyanús egyéni, vagy például copfos. Na most akkor, ha ilyen jól eldumáltunk, szomorú volnák a témázás volna számlailag te veled is. Hány fröccsöt is vallol be? 6-ot? Na, hogy 6 volt. Én jó megedző vagyok. Meg ugye a 4 unikum tegnap a szőke Pina Barbie-val. Csak tegnap még nem volt szakálad. Hoppá! Na látod? Azok ottan a srácok. Az a Dobberman a Dodi apukája. Nescafés vért sütnek neki. Attól ilyen nyugtalan.

0: Mi lesz ezután?
1: Kertakaró.
2: Jó.
1: Kertakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kertakaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
1: Na, kelt a karó.
7: Kelt a karó.
1: Kelt a karó.

Heves vagy Ágnes. Séta. A fákon már áttört a délután, jártunk a Krisztinában. Nem szóltál, néztél, propán és bután. Megreszketett a vállam. Feszes, késő gótikus ég alatt, néma és barna állat. Európa, mondtad, és megcsókoltalak. És eltörtem az állad. Már te is király? Én akkor éppen holtakat temettem, 2 éve már, és fagyott volt a föld. Néném szemét üregéből kivettem, és emlékül a bal zsebembe tettem. És te gépelsz. Ó, berongy is vagy te, ó, bekanavász vagy. Én láttam már a velőt a levesben, és ettem marhahúst is torma nélkül. Én már 13 éves koromban József Attila késői versei voltam. Szél volt, fejemre dőlt a ház. Felkeltem, és azt mondtam a törmeléknek, mi az, nem tud köszönni? Te kis piszok. A lábadra már rá se lépek, már belét se rúgok, szemeidet ki sem nyomom. A bárkák közt, a parton, ahol állok. Holnap kisebb felhő átvonulások. Helyenként zápor is. Keletről. Kormos István. Dr. Buga Jakab éneke. Vonszolnak Hózentrágeren, piros kabátos franciák, ki voltam otthon kormos úr, most csőlakód vagyok, világ. Ej, mi a cső, de hosszú kend, Párizstól messze van mecsér, de megjövök láb nélkül is egy fradi MTK mecsér. Vízmormolását hallgatom egy lavórpartján, új mikes, mangé, boire, mé, a zsír, igék, de köztük nincs ikes. Sötét rokforszag éjszaka, kaporál szív Isten fia, aláhul híres pendejed, vázsinom már, francia.

Nagy László, a pályakezdő, a vaságyak öröme. Ki egykor fütyültem vigan, ülök a létbogjáiban, félig sült madármája szívem, dekadens vagyok, azt hiszem. Testemet a láz rózsázza, cipőben megyek kávéházba, de az is lehet, hogy inkább pszichoneurózisom van, mezit láb. Hajd a végzetem, megselepődöm, parkettán fekszem én, nem a földön, két bazalt hegy az én fenekem. Holtig vidáman illegetem. A beérkezett. A zsilett angyal. Dörgőn üllő kőberek ordas a zöldben timrat. Fekete csipkék suhogásában tündér kis csikóriadoz. Világpenésszel habos pofáján kizúg a zsilett angyal. Haj, te fekete szakállú királyi korodra, jön a dér, jön a dér! Szednék inkább csontmezőn markot, nyargalnék dögön a tengerig. Hopsz a sári baleári, rúgd a parazsat. Bevennék inkább dögletes aspirint, vetnék kőfalba zabot. Feneked ringó idei ringló, rosdás a vasat. A szájos orcám nyúzó hóhér bárd alól kimentem mosolyom. Hátam a szóren ennek vetve kiálltok, csillagok, íme! Simon István, Himár Györgyel közösen. Az értelem keresése. Nyári napnak alkonyulatánál megállék a megyei könyvtárnál. Néztem, s láttam. Földig ért a lába. Úgy, ahogyan szokott általában. Lehet, hogy nincs szenzáció ebben, de én mégis észrevettem. El is megyek komótosan, lassan, hogy a sógorommal is tudasson. Mennék is már, hát egyszerre hallom, esti szél fúj suhogva a tarló. Fekete föld. Sárgán áll az asztal. Ma se tudom elfeledni azt. Búsuló Juhász Ferenc. Vers villamosra, trolibuszra, autóbuszra, előleg után két napig taxira és 32 nyomdai ívre. Jaj, ti nem ismeritek a nehéz szaurusszerű lelkek pirított májszínű vérvirágok ádó kráterménységeinek fecske égre nyilalló balzsamtárla lepény sikoltozásait. Jaj, ti nem láttátok a haldokló négyszívűek felhangviharnyögéseit, meg a sóhajhegedű húrfejű holdkanibálok, s a csillagmadzak tüdejű annabálok rettenetes oroszlán körömpuccolásait. Jődögél lefelé, fodorfehér elvtárs. Ferikém, állati zseniális vagy te, felfelelem néki szépen csendes szóval, tudom én azt régen, a bodi szép leány. Mert csak ő érti, a balekkacslánk sivatag szívű, hogy meg kell halnom a sárkány szirompikkely virágos mező közepében, mert más nem érti a tűzkorong csiszoló porsikoly csepülő halálokat, amiket én megértem, mert más nem érti. Az űrcsillag hajó árbóckos sárkeferám a kötő halálokat, amiket valaha kértem, mert még három sor is én sem értem. Tornai József. A három állvány. Ükk, süvöltök, őssültök. Ti vagytok a három állvány. Én meg a kétlábú kókuszdió vagyok. Én vagyok a magammal titeket megdobáló, én vagyok a fáról leszállott, döngetem szőrös mellemet, ükk, süvöltök, őssültök, gyertek ide, mutatok valamit, valamit mutatok, gyertek ide! Ha nem jöttök három állvány, a ti bajotok három állvány, nem fogjátok látni, látni nem fogjátok, a ti bajotok. Fizetek, lapos homlokú ős. Volt egy archaikus duplám, egy modern szendvicsem, meg a jó néger összefüggés. Garai Gábor, sárga répa halála. S hogy sárga répa már mindent tudott keresztbe, hosszába és verset írni, olyan sokszor közölték a lapok, hogy azt már elég nehéz volt kibírni. Elment a mesterhez, és szólt neki.
Lőrinc, szívemet régóta gyötri a bána. Már annyiszor elnéztem, hogy miről írsz, s most oly nehezen csinálom utánad. Szeretném, hogy a nyavaja kitörjön, és végre igazi nagy verset írjak. Képemről a bőr többé le ne jöjjön. A mester válaszolt tűnődve. Írja. Ám de akkor nehezebb lesz a sorsod, s bizony mondom, sokszor le sem közölnek. Törnek viszont az orrod alá borsó. Szólt sárga répa. Mesterem, köszöntlek. És elment. Az ég lassan a holdra feljött, sötét lőlétráján az alkonyatnak. Sárga répa meg elkapott egy felhőt. És még aznap este leadta a lapnak.

Puri Sándor. Angyali béke. Nem történt semmi, csak a völgy neki ment a hegynek, csak eszemet vesztettem az iszonyú nyárban. Nem történt semmi, csak a halottak kapálni mentek, csak két szolos szögeket rágtam halálra váltan. Nem történt semmi, csak forró fejemből Monornál kiáradt a hatalmas nyári ég. Nem történt semmi, csak kijött a rendőr, mert lapáttal verték egymást csóriék. Nem történt semmi, csak összedőlt a szomszédban a ház, csak 40 kemény mellű kislányt vert agyon. Nem történt semmi, csak kitört a frász ezen a gyönyörű hétköznapon. Kalász Márton. A szökött zebra szomorú története. Mezőkön, réteken szökött a zebra, mert falun már nem akadt zabra. Hát, ahogy így vágtatott, mendegélt, egyszer csak egy nagy városba ért. Ez egy nagy város, gondolta a zebra, itt talán lesz elég abra, és zúgott és zsongott a villamos vadon, és buszok járkáltak benne szabadon. De nem volt, de ott se volt abra, és annyira vágyott már zabra, és úgy elszomorodott a zebra, hogy szájából kiesett a zabla. Das Ding, Anzix. Hervad már koponyám, soponyán.

Tandori Dezső. Betűjeles feladatok zárójeleinek feloldása az általános iskolák 8. osztálya számára. Q-ba Z-ből egy K-val érkeztünk. Végigmentünk egy U-n, felszálltunk egy V-re, és megváltottuk a J-ket. Ezután sokáig, zárójel egy darabig bezárva, semmi, zárójel mi sem bezárva, tört, zárójel zúzott, ént, kapcsol zárójel bezárva, majd a K azt mond, fizessetek, zárójel ta, bezárva, egy s, pont, t, zárójel sört. Különben mindannyian, szöglete zárójel a legtöbben, el, pont, mentek a P, pont, be, zárójel, vasporos vonatféleség bezárva, pont. Ezekben az ennekben k-szortunk nála, zárója vol, bezárva, szögete zárója so, bezárva, de mindig ugyanazt tört, zárója nyílik edény, stb. Bezárva, vesző, míg végül, zárója végtére, bezárva is, szögete zárója, köbölj zárója el, köbölj bezárva, me, guntuk, és zárójel, beküldendő a városok neve, és egy üveg F-I, szögletes fonyódi, bezárva természetes ásványvíz, zárójel, bezárva. Visszamentünk Q-ból Z-be, de már egy másik K-val. A feloldás. Hajnal, égtájak, nézsd, ezső, dezső, az égő gázrezső.

0: szegény ember is oda. Kidőlt kemencének bedőlt oldalán túl, hetetét országon innét, volt egyszer egy szegény ember. A szegény embernek meg annyi gyereke, mint a rostalika. Felfaltak azok minden. Nem győzte őket etetni az anyjuk.
1: Édesanyám, éhes vagyok.
2: Édesanyám, egy kis kenyeret.
3: Nincs. Egy falat kenyér sincs a házban.
1: Anyuka!
3: Ember, hallja ezt a sivalkodást!
4: Hallom!
3: Kend az apjuk, csináljon már valamit!
4: De mit?
3: Akármit, keressen szolgálatot, vagy lopjon, de estére hozzon valami elemózsiát a gyerekeinek, ha nem akarja, hogy éhhalállal halljanak meg.
0: Elindul a szegény ember nagy búval, bánattal. Ment, mendegélt, de bizony lassacskán, mert a sok éhezéstől alig volt jártányi ereje. Elérkezett egy kúthoz, ott leült. Aztán a földet kezdte kapirgálni, hát ha találna valami elhullajtott krajcát. Egyszer csak oda toppan egy óriási fekete ördög, hátán egy 50 akós hordóval. Telimeri a hordó vízzel, a hátára kapja, akkor akad meg a szeme a szegény emberen.
5: Hát te! Mit csinálsz itt, atyám fia?
4: Kiásom ezt a kutat, ördögpajtás.
5: Minek?
4: Annak, hogy megfogjam és hazavigyem.
5: Ha, nehéz lesz az!
4: Már akinek. Embere válogatja.
5: Ha elviszed, én honnét hordom a vizet?
4: Az már a te dolgod.
5: Ha, hallod-e? Nekem éppen ilyen erős emberre volna szükségem. Felfogadnálak, étellel, itallal jól tartanálak, meg is fizetnélek derekasan.
4: Itt a kezem, beszegődöm.
5: De nekem nem kell az egész kút. Az én udvaromra ne járjon vizért az egész falu.
4: Én meg egy ilyen csepphordóval ki nem kacagtatom magam. Vigye, az ördög.
0: Mit volt mit tenni? Az ördög vitte haza a hordót. De jó, hogy ő vitte, mert a szegény ember meg se tudta volna mozdítani. Ahogy hazaérnek, megnyúz az ördög egy bivajt. A húsát beleaprítja a kondérba. Az ám, de éppen kifogyott a fa. Nosza, ki az erdőbe egy kötélre való fáért? Hamar összerak az ördög egy nagy csomót.
5: Kapd fel, szolgám, ezt a fát! És hozzam.
4: Én-e?
5: Ki más?
4: Inkább ezzel a kötéllel bekerítem az erdőt, és elviszem egyszerre az egészet. Egy-két pálcikával én ki nem kacagtatom magam. Veszködjék vele az ördög!
0: Dúlt-fúlt az ördög, de azért fölkapta a fát, hazacipelte. Tüzet rakott a kondér alá, a szegény embernek meg a kezébe nyomott egy vasvillát, hogy kavargassa a jóféle paprikást. No, este felé rotyogni kezd a kondér, s megszólal a szegény ember.
4: Vacsorára mit eszünk, gazdura?
5: Amit főztünk. Egy bivajtán elég lesz kettőnknek.
4: Nekem biza, fél fogamra is kevés.
5: Hallod-e? Csak nem akarsz egy ültőhelyedben egy egész bivajt megenni?
4: Úgy szegődtünk, hogy étel-ital elég lesz.
5: De nem úgy, hogy kieszel minden vagyonomból.
4: Hát azt hamarabb kellett volna meggondolni.
5: Le is út, fel is út. Ilyen szolga nem kell nekem.
4: Hát a fizetség?
5: Jól van. Kiadom az egész évi béret, csak a színet se lássam.
4: Az én bérem annyi arany, amennyi ebbe a bivajbőrbe belefér.
5: Itt van. Vigyed?
4: Éne. Vigye az ördög!
5: Egész álló nap semmit se dolgoztál. Egész évi béret fejében ezt a bivajbőrt arannyal lapátoltam tele, és még haza is vigyem. Azt már nem.
4: Akkor maradok.
5: Teringed, te faszekere! Elviszem inkább ezt a pénzt akár a világ végére, csak szabaduljak tőled. Gyerünk!
4: Hát a vacsora? Rakjad csak föl a hegyibe, hékám!
0: Így azután elindultak. Elől a szegény ember nagy komótosan, mögötte az ördög a bivajbőrzsákkal, azon a kondér. Kondér van a jóféle paprikás. Igen jó szaga volt a paprikásnak. Akkor hát prüsszentett az ördög, hogy a szegény ember ilyettében hátraszökik, vagy 12 lépést.
4: Mi baj, atyám, fia? Semmi, csak a pipámat ejtettem el.
0: Ahogy mennek tovább, a távolból már hallatszik a sok éhes gyermek sivalkodása.
5: Mi ez az égtelen zsivaj?
4: Semmi, csak játszódnak a gyermekei.
0: Odaérnek, jön ki az asszony, omlik ki a házból az egész ármádia rongyos gyermek.
3: Kenyérpusztítót hozott kent.
1: Együk meg az ördögöt.
2: Nekem a combját.
0: Megijedt az ördög, ledobta a kondért, ledobta a pénzes zsákot. Úgy elfutott onnét, mintha szemét vették volna. Meg sem állt a pokol fenekén. Többet sose próbálkozott szegény emberrel. Mondja is a példaszó, a szegény embert még az ördög is kerülik.

0: vénasszony nyírkére nyocskodott. Volt egyszer egy vénasszony. Egyetlen vagyona egy pár nyírkérekből való mocskor volt. Elindult a vénasszony világot látni, szerencsét próbálni. Ahogy megy, mendegél, meglát egy házat. Bemegy a házba, kérdezi.
1: Befogadnak-e éjszakára?
0: Jó szívvel, mondja a gazda.
1: Van velem egy pár bocskorom, hová tegyem?
0: Tedd a többi bocskor közé a pad alá.
1: Én a bocskorok közé nem teszem, mondja a vénasszony. Még majd összekeveredik a többivel, inkább a tyúkolba teszem.
0: És bedobja a bocskort a tyúkolba. Reggel mielőtt útnak eredne, így szól.
1: Hová is tettem a tyúkomat?
0: A gazdasszony meglepődik. De hát nem tyúkod volt, hanem bocskorod. A vénasszony pedig hajtogatja.
1: De bizony tyúkom volt.
0: Fogja a tyúkot, s útnak ered. Ahogy megy, mendegél, megint lát egy házat az út mentén.
1: Befogadnak-e éjszakára?
0: Kérdi. Befogadják.
1: De van velem egy tyúk is, hová tegyem?
0: A tyúkolba.
1: Oda biza nem, mert még ma többi közé keveredik, inkább az akolba, a bárányok közé.
0: Úgy is tesz. Reggel jól megfröstököl, s indulóban kér.
1: Hol is van a báránykám?
0: Miféle bárány? Tyúkod volt?
1: Pedig biz a bárányom volt. Ha nem adjátok ide, panaszra megyek a holdhoz.
0: Fogja a bárányt, s útnak ered vele. Egész álló nap megy, mendegél. Ismét megpillant egy házat az út mentén.
1: Meghálhatnék itt?
0: Kérdezi a háziaktól.
2: Elférsz, van elég hely, mondják azok.
1: De van egy bárányom is, hová tegyem?
0: Ereszd be a juhakolba.
1: Oda biza nem ereztem, még majd elkeveredik a többivel, inkább az istállóba teszem, a marhák közé.
0: És beereszti a bárányt az istállóba. Reggel jól belakmározik, s eredne útnak.
1: Ejje, hol is a tehenem? Töpre.
2: Miféle tehén? Bárányod volt, mondja a gazdasszony.
1: Tehenem volt, az biza. Ha nem adjátok ide, panaszra megyek a holdhoz, meg a naphoz.
0: A gazdasszony megkökken, megijed, még majd csak ugyan panaszt tesz a vénasszony a holdnál. Jobb lesz odaadni neki a tehenet. A vénasszony útnak is ered a tehénnel. Megint megy mendegé alkonyatig. Az út mentén ház áll, a vénasszony kérdezi.
1: Fogadnak-e itt vendéget éjszakára?
2: Kerülj beljebb, meghálhatsz nálunk.
1: De egy tehén is van velem, hová tegyem?
0: Az istállóba.
1: Oda biza nem, még majd elkeveredik a többi marhával, inkább a lovak közé.
0: Úgy is tesz.
2: Reggel megébred, eszik-iszik, jól lakik, s kérdi a gazdát.
1: Hol is lelem a lovamat?
2: Miféle lovat? Tehened volt?
1: Hogy tehenem? Nekem biza lovam volt, ellenkezik a vénasszony. Ha nem hiszed, kérdezd meg a holdtól vagy a naptól.
0: Elköti a lovat a jászoltól, s pusmogja.
1: De még lószer számom is volt valahol, meg szánom is.
0: Veszi a lószer számot is, a lovat a szán elé fogja, felül a szánra, s elindul.
1: Szemközt jön vele egy egér. Hadd üljek fel, anyuka. No, pattanj fel, szaporán.
0: Most már ketten vannak. Haladnak szép csendesen. Hát egy nyúl baktat velük szemközt.
1: Kedves anyuka, hadd üljek fel.
3: No, ugorj fel, szaporán.
0: Most hárman ülnek a szánon. Haladnak szép egyetértésben. Hát egy róka terem ott előttük.
3: Hadd üljek fel, anyuka. No, libbenj fel, szaporán.
0: Így haladnak most már négyesben. Ahogy siklik velük a szán, egyszer csak egy ordas jön velük szemközt.
3: Hadd üljek fel, anyóka!
1: Nem bánom, na! Vackolj fel, szaporán, te is! Csak attól félek, nagyon sokan lesztek.
0: Most már ötösben mennek. Haladnak csendesen. Hát egy medve cammog velük szemközt.
4: Felvennél-e, anyóka?
1: Haló, már bennünket is alig bír, nem látod?
0: Az egér megszólal.
1: Hadd üljön fel a medve, én inkább leszállok. Sokra is megyünk vele. Te olyan könnyű vagy, mint a pehely, a medve meg a kősónál is nehezebb, ellenkezik a vénasszony. De a medve csak kérleli.
4: Vegyél fel, no. Majd a szántalpakra állok, s a fél lábammal lököm a szánt előre.
2: Felkecmereg a medve is a szánra. Mennek, mennek. Egyszer csak eltörik a szánrúd. A vénasszony elküldi a nyulat új szánrúdért. Az egy vékonyka vesszővel jön vissza, s az bizony semmire se jó. Elmegy a róka is, ő meg egy görbeággal kerül elő, annak se venni hasznát. A farkas kerül sorra, ő meg irgalmatlan hosszú fával tér meg, azt se híják semminek.
1: Erre egy medve, te is?
2: A medve egy vastag rönköt hoz, de azon még az ágak is rajta vannak, hát bizony, abból se lesz szánrú.
1: Már látom, hogy magamnak kell kézbe vennem a dolgot,
2: zsörtölődik a vénasszony.
1: Ti addig ügyeljetek a lóra!
2: Míg a vénasszony szánrúdnak valót keres a nyíresben, a róka, a farkas meg a medve felfajják a lovat. Csak a bőre marad meg a boldogtalannak. A lóbőrt ágakkal kifeszítik és felállítják, ők maguk meg kereket oldanak. Visszajön a vénasszony, kicseréli a törött szánrudat. Jó kedve is támad, hogy megszabadult az utasaitól, megcsapja a lóbőrt az ostorral, az lám azon nyomban összerúg. A vénasszony sírva fakad, s így óbégat.
1: Oda a jó bocskorom, egyetlen egy vagyonom.

Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek volt egy rossz fia, akit Pistának hívtak. Olyan szegények voltak, hogy nem volt mit egyenek, és ezért az apja Pistát elküldte az erdőre, hogy szedjen vadalmát, hogy legyen mivel az éhségüket lecsillapítsák. Pista elvette zsákot, és el is ment. Ment, vendegélt az erdőben addig, amíg egy jó vadalmafára talált. Felmászott a fára, hogy teliszedje a zsákot almával. Alig tett a zsákba egy néhány almát, már megjelent előtte egy medve, és kért egy almát tőle. De Pista ahelyett, hogy lenyújtotta volna az almát, jól meghajította a medvét. Másodszor is így történt, de harmadszor már lenyújtotta. Ekkor a medve megfogta a Pista kezét, és lehúzta a fáról zsákostól együtt. Belétette Pistát a zsákba, és elindult vele a barlangja felé. Útközben megszomjazott, letette a zsákot, és bément a patakra. Ez alatt Pista kivágta a zsák szádát, kibújt belőle, a zsákot megtöltötte kővel, és amíg a medve megérkezett, addig a sűrűben elillant. A medve felvette a zsákot, és tovább ment. A hátát a kövek szúrták, mire ezt mondta. E szúrkódj, Pista, mert megbánod! Mikor hazaérkezett, azt mondta a feleségének, hogy tegyen jó tüzet, mert nagyon jó zsákmányt hozott. A felesége meg is csinálta a tüzet, de amikor ki akarta venni Pistát a zsákból, akkor Pista helyette csomó kő hullott ki. Futott hamar az urához, és megmondta neki, hogy mi volt a zsákban. Ekkor a medve erősen felbőszült, és esment visszament az erdőre. Pista is visszament volt az almafához, és szedte az almát. Amikor a medve meglátta, hogy Pista ott van, a fa alá ment, és újra kérte tőle az almát. Már a legelső alma lenyújtásánál megfogta a kezét, lerántotta, belétette a zsákba, és hazavitte, de most útközben nem tette le a zsákot. A felesége nagyon örvendett a zsákmánynak, s akkora tüzet tett, hogy a ház majd meggyúlt tőle. Ez alatt az ura elment, hogy a barátjait is meghívja a lakomára. Mikor már jól meg volt hevülve a kemence, a medve feleség elvette a bévető lapátot, és azt mondta Pistának, üljön felreja, hogy tegye bé a kemencébe. Pista mindig a medvénének a keze mellé ült. Végül azt mondta a medvénének, hogy mutassa meg ő, hová kell ülni. A medvéné meg is mutatta, de ekkor Pista fogta magát, és a medvénét bédobta a kemencébe. A kemence ajtaját rázárta, ő pedig felmászott a ház tetejére, és magával vitt két malomkövet. Nem sokára jöttek a medvék nagy örömmel, de amikor meglátták, hogy mi történt, nagyon elszomorodtak, és Pistát szét akarták szaggatni. Szerre mindegyik fel akart mászni a ház tetejére, de Pista a malomkövekkel agyon sújtotta őket. Ekkor lemászott a ház tetejéről, elment az erdőre, teliszette a zsákot almával, és hazavitt.

지나고 날 지나고 지 마을 어른실 바람고 볼봇 볼남부 하다 기토르 사고 도페렌시아 생기레메스투 András falván volt egy nagy-nagy gazda bíró. Ennek a bírónak erős-erős sok báránya volt, de nem volt báránpásztora. Lakott András falván egy szegény asszony. Annak volt egy fiacskája, Jancsika. Oda ment egyszer a szegény asszony a bíróhoz, mondja neki. Bíró uram, volna nekem egy ügyes gyermekem, Jancsika. Fel kéne fogadja báránpásztornak. Tudj csak ide, te szegény asszony! Meglátom, hogy milyen ügyes gyermeked van. Oda is küldi a szegény asszony Jancsikát, a fiacskáját. Hallottam, hogy ügyes gyermek vagy. Felfogadlak báránpásztornak. Jól van, bíró uram. De ügyeljél a bárányokra. 99 bárányom van, a 100. aranyszőrű bárány. Ügyel egy bíró uram, hogy ne ügyelnék, fogadkozott Jancsika. Reggel feltarisnyálták, kenyeret, hagymát tettek egy székely tarisnyába, s a bíró kieresztette a bárányokat. De a kapunál mind megszámolta. 1, 2, 3, 4, 99-et számolt. A 100. aranyszőri báránka volt. Jancsika hajtotta ki az András falvi legelőre, mikor kiért, erőst megéhezett. Leült, kivette a tarisnyájából a kenyeret s a hagymát, s elkezdett falatozni. Hát, amin elleget, oda ment egy férgecske. Hallod-e te legényke, adj nekem egy falást abból a kenyerből, már 3 napja nem ette. Adok én szüvesen. S bényult a tarisnyájába, kivett egy darabocska kenyeret, s odaadta férgecskének. Férgecske elfutott, s hozott egy nagy furuját. Itt van te legényke, jót ett helyben, jót várjál. Gondolta magába Jancsika, ha nem árt, nem használ. Meglátod, ennek még nagy hasznát veszed, mondta a férgecske. Aval a férgecske elfutott. Jancsika gondolta, kipróbálom ezt a furuját, s elkezdte az egyik végét fúvogatni. Hát a bárányok eszebudtak, s úgy sírtak, úgy potyogtak a könnyeik, mint a záporeső. Alattomba megfordította a másik végét Jancsika a furujának. Beléput abba. Hát összefogoztak a bárányok, s úgy táncoltak. Úgy rúgták a csárdást, hogy azt kimondani nem lehet. Addig futta a furuját Jancsika, hol az egyik végét, hol a másik végét, hogy este felé lép. Egyszer csak össze akarja szedni a bárányokat, s hát az aranyszőrű báránka s úgy sincs. Keresi erre, keresi arra, de ameddig ő futta a furujáját, addig a farkas ellopta. Na, a többit elkezdte hazafelé hajtani. Mikor hazahajtotta, a bíró már várta a kapuba. Na, te legényke, megvannak-e a bárányok? Megvannak, ha, mondta Jancsika, nem merte megmondani, hogy nincs meg az aranyszőrű báránka. A bíró számolta. 1, 2, 3, 4, 99-et megszámolt, de a 100. az aranyszőrű báránka nem volt meg. Na, te gyermek, megállj csak, megragadta, bezárta egy szobába. Oda gyűlt mindenki, sajnálták Jancsikát, most mi lesz vele. Másnap reggel az anyja is oda ment. Ne bántsa, bíró uram, kifizetem én azt a báránkát. Csak ne bántsa a fiam, Jancsika. Mindenki oda ment, hogy nézze most, mi történik a gyermekvel. Mikor az a nagy sokaságot volt, megkérdezte a bíró. Na, te gyermek, mi az utolsó kívánságot? Csak még egyszer belifújjak a furujámba. És elévette a zsebjéből, beléfut az egyik végibe.
úgy sírt mindenki, elévették a kászkányőiket, s törülték a szemiket, elszabudtak, s úgy zokogott mindenki, hogy rettenetes. Nem vették észre a nagy sírásba, megfordította a furójának a másik végét. Úgy táncolt, még a bírójás úgy szökött. Nagy kabátba volt, nagy kökén bokrok voltak. Beliakadott a kökén bokrokba a kabátja, de akkor ez csak szökött, ha akart, ha nem. Na Jancsika futta a furujáját. És ahogy szöktek, kiabált a bíró. Hadd abba, te gyermek, hadd abba! Te kiabálhatod, nem vették észre. Jancsika megfutamodott, és bélfutott az András falvi nagy erdőbe. Ott volt egy nagy fücfa, nála volt a pudli bicskája, és elkezdett faragni. Faragott négy kereket, annak deszkákot, s egy rudat, csinált egy szekárkót. De ez a szekárkó olyan volt, hogy aki beléült, meglökte, még ló se kellett, magától ment. Jancsika is elindult. Ahogy így ment, egy asszony éppen kenyeret sütött. A sütőlapátot kivitte a kuthoz, hogy lemossa, mert tésztás volt. De meglátta Jancsikát. Jaj, nem itt látok, egy gyermekecske menjen egy szekárkóba, s nemes húzzaló. Oda ment, hogy egyet reüssön Jancsikára, csak úgy tréfából. De Jancsika elszólta magát, bárcsak oda ragadna. Oda is ragadott abba a szent helybe. Ment Jancsika a szekárkóval, az asztalon a sütőlapátval, hát ahogy így futnak, ment egy ember, egy lud volt a hunya alatt. Megragadta az asszon rokojáját, jöjjön csak félre, néném asszon, ne fusson az a gyermek után. Jancsika elszólta magát, bárcsak oda ragadna, oda is ragadott abba a szent helybe. Így futtak tovább. Hát ahogy így futnak, a templomból jöttek ki sok-sok népek, valami nagy esküvő volt, menyasszon, vőlegény, sok-sok népek, a pap. A pap odaugrott, megragadta az embert, amelyik vitte a ludat a hunya alatt. Jöjjön csak félre, jó ember, ne fusson az a gyermek után. A népek a pap után. Jancsika elszólta magát, bárcsak oda ragadnának. Oda is ragadtak sorba mindenki. Futtak, ha akartak, ha nem. Így bértek egy országba. Abba az országba ki volt téve nagy fekete zászló, mert abba az országba lakott a szomorú király kisasszony. Melyes kérdezte Jancsik egy öregasszontól, nénike, mondja csak, miért van kitéve ez a fekete zászló? Azért, édes fiam, mert itt lakik a szomorú király kisasszony. Sose tud kacagni, örökké csak sír. Most es ott van az ablakba, potyognak a könnyei egy nagy tálból. Jancsika arrafelé kormányozta a szekárkóját, ahol a sok népvel. Hát csak ugyanott volt a szomorú király kisasszony. De amikor meglátta Jancsikát, akkor átkacagott, hogy a nagy kacagásra odament az édesapja. Miért kacagtál, édes szép leánka? Édesapám, nezze csak, itt van egy gyermek. Benne ül egy szekárkóba, futnak a sok népek után, ezért kacagtam én ekkorát. Hamar a király kinyitotta a palotának a nagy kapuját, s mindenkit oda békormányozott, egy nagy asztalt terítettek az udvarra, mindenkit megvendégelt, s mondja Jancsikának, na édes fia, megkacagtattad a leányomot, most feleségül adom. Így, ha Jancsikából király lett, a király kisasszonval nagy lakodalmat csapta, Jancsika odavitte az édesanyját is. Minden szegénynek jutott ennivaló. Én es ott voltam, s egy csürkelábbal hazafuttam. Még ma is élnek, ha meg nem voltak, itt a vége, fuss el velük!

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény ember, s annak egy fia. Kolontos Palkó volt a neve. Azért hívták Kolontos Palkónak, mert kolontosság, bolondság volt minden szava tette. Sírt, panaszkodott a szegény ember, hogy mi lesz az ő fiából, ha egyszer meghalt. Addig sírt, rimánkodott, még egyszer csak ugyan meghalt, s Palkóra nem hagyott egyebet egy szamárnál. Háj, mit csináljon, Palkó? Kenyér nem volt az asztal fiában, a szeme zöldet, vöröset látott téségében. Ő bizony gondolt egyet, felült a szamár hátára, s elindult világgá. Ment, mendegélt, még egy rengeteg erdőbe nem ért. Nem ám a rendes úton ment, hanem kóvályogott jobbra-balra, míg eltévedt. Ahogy kóvályog, meglát egy öregasszonyt, aki rőzsét gyűjtött. Adjon Isten jó napot, öreganyám, köszöntötte. Köszönt, hogy öreganyádnak szólítottál, mert különben kiszedtem volna mind a 32 fogadat. No, gondolt a Palkó, ez bizonyosan boszorkány lesz, és igaza is volt, mert a vénasszony boszorkány volt. Öreganyám, mondta Palkó, nem mutatnám meg, melyik út vezet ki az erdőből? Megmutatom én, fiam, jó szívvel. Hanem segítsd a hátamra fölkötni ezt a köteg rőzsét. Segítek én, öreganyám. Azzal fölkötötte az öregasszony hátára a rőzsét, de úgy, hogy egyben őt hozzákötötte egy fához. Indulni akar az asszony, nem tud. Hely, ördög a te, bugatta legénye. A fához kötöttél, ugye? No, ezért megátkozlak. A szamarad mindig azt mondja, amit te. Azzal a vénasszony fekete macskává változott, kibújt a kötelékből, csettintett egyet, ott termett 12 egér egy kis kocsival, macska felpattant rá, s eltűnt. Ha-ha-ha, no ez ugyan jól megátkozott engem, mondta Palkó. Mi bajom származhat be abból, ha a szamaram utánoz engem? Azzal felpattant a szamára, s mondta. Gyíj, csacsi, mondta a szamár is. Gyíj, csacsi, hallod-e? Nem én vagyok a csacsi, hanem te. Hallod-e? Nem én vagyok a csacsi, hanem te, mondta a szamár is. Megnyégesedett Palkó. Te szamár, ne feleselj velem, mert úgy a füled közé vágok, hogy holtod napjáig is megemlegeted. Ahogy mondta Palkó, szóról-szóra mondta utána a szamár is. Megnyégesedett Palkó, leszállt a szamárról, s jól oldalba kenegette a gottyával. De a szamár sem maradt adósa. Úgy megrutka Palkót, hogy egy pocsolyába kötött ki. Elkezdett kiabálni. Segítség, segítség! Kiabált a szamár is. Segítség, segítség! Történetesen arra jártak a favágók. Meghallották a kiáltást, Palkó segítségre siettek. Hát a másik ember hol van? Kérdezték tőle, mikor kiúzták a pocsolyából. Milyen másik ember? Hiszen a szamaram kiabált. Mi, még bolondot űzöl belőlünk? Na gyerünk a bíró elé! Bizonyosan te vagy a gyilkos annak a kereskedőnek, akik nemrég öltek meg. Megfogták Palkót, vitték a bíró elé. A bíró kimondta a halálos ítéletet. Fel kell akasztani, mert ő volt a gyilkosa a gazdag kereskedőnek. Van-e még valami utolsó kívánságot? Kérdezte a bíró, amikor a Palkót az akasztófa alá vitték. Nincs nékem utolsó kívánságom, csak az, hogy vezessék ide a szamaramat. Akkor oda vezették a szamarát, Palkó a király elé fordult, letérdelt, mondta. Felséges királyom, kegyelem árva fejemnek, én igazán ártatlan vagyok, mondta a szamár is. Felséges királyom, kegyelem árva fejemnek, én igazán ártatlan vagyok. Lett el szörnyű a gyálmélkodás, még a király is elámult, mert sok országot bejárt, látott szebbnél szebb dolgokat, sok csodát, de olyan szamarat még ő sem látott, amely az emberi beszédet utánozta volna. Mégjárt megtette Palkót udvari bolondjának, s Palkó azóta is él, ha meg nem halt.

0: kolontos palkó. Volt egyszer egy metél, kolontos palkó. Azért így, mert kolontosság, bolondság volt minden szava. Kolontos palkó nem vétett a légynek se, csak dolgozni nem szeretett. Így aztán egyszer volt mit ennie, másszor meg nem. Egész gazdagsága egy szamár volt. Egyszer fölül a szamarára kolontos palkó, és betér egy rengeteg erdőbe. Csatangolnak erre, arra, de bizony eltérett. Hanem ahogy csatangolnak, meglát palkó egy vén boszorkány, amint éppen rőzsét szedeget.
1: Adjon Isten jó napot, öreg anya!
2: Szedtem volna mind a 32 fogadat.
1: Minek azt kiszedni, öreg anyám?
2: Mert ha nekem nincs, hát neked se legyen.
1: Aha, meg tudnál mondani, öreg anyám, hogy merre találok ki ebből az erdőből?
2: Tudni tudnám, de nem mondom, mert akkor mi lenne a vacsorámból?
1: Tán csak nem engem akar megenni vacsorára.
3: Eleget beszéltél. Kösd fel ezt a rőzét a hátamra. Ezen foglak megsütni.
1: Én? Jó szívvel, hogy ne kötnél. Jöjjön csak ide közelebb a fához.
2: Na.
1: Isten megáldja, öreg anyám! Keressen valami jobb falat!

0: Gyicsacsi!
1: Gyicsacsi!
0: Hallod-e? Nem én vagyok a csacsi, hanem te.
1: Hallod-e? Nem én vagyok a csacsi, hanem te.
0: Ne feleselj velem, te szamár, mert megruglak.
1: Ne feleselj velem, te szamár, mert megruglak.
2: Jaj, jaj, segítség!
1: Segítség!
2: Megfúlok ebben a pocsolyában!
1: Megfúlok ebben a pocsolyában!
2: Húzzanak ki!
1: Húzzanak ki!
2: Jaj, jaj, segítség!
1: Segítség!
3: Hé-ho-ho! Ki kiabál itt?
2: Én! Segítsen, bátyám uram, mert egymagam ki nem tudok evickélni ebből a feleketlen pocsolyából!
3: Na, fogd meg csak a kezem. Vigyázz! Jó erősen fog. Na! Hé, ho-ho! Hát a másik ember hol van?
0: Miféle másik ember?
3: Hallottam, hogy egy másik ember is kiabál.
0: Ja, hiszen ez a szamaram volt.
3: Szamarad? Elnye a dáldóját. Holonnak nézel? Mindjárt visszadoblak, ha csúfolódol velem.
0: Tehogy csúfolódol? Az erdőben megátkozott egy vén boszorkány, hogy a szamaram minden szavam visszamondja.
3: Igen. És ugyan miért átkozott meg?
0: Mert oda kötöttem egy nagy fához.
3: Ne hazudasz, hé!
0: Gyere velem, ha nem hiszed!
3: Oh-ho!
0: Gyere csak, gyere!
3: Oh-ho!
0: Gyere csak, gyere, gyere!
3: Merre vagy?
0: Erre, gyere, gyere! Győződj meg róla a saját szemedre!
3: Oh-ho, várj meg!
0: Na, itt is volnál. De a boszorkány?
3: Na ugye, ha oda kötötted volna, most is itt lenne.
0: Fekete macskává változott. Kibújt és elfutott.
3: Tedd bolondá az öreg apádat. Na várj csak, körülnézek én itt.

0: valaki! Hé-hó!
1: Hó-hó! Hiszen itt fekszik Horton. Biztosan te voltál a gyilkosa. Velem jössz nyomban a városba. A király szín elé.
2: De hát...
3: A boszorkánynak kutya baja sem volt. Csak Holtnak tetette magát. Amikor már senki sem látta, fölpattan, nagyot kacagott. Falkot pedig bekísérték a városba, egyenest a király színe elé. Mondhatta szegény, hogy ő ugyan senkit meg nem ölt, hogy csak a szamara kiabált. A király nem sokat teketóriázott, hanem egy-kettőre kimondta a halál. Tengernép gyűlt össze a vegyőt. Amikor Falkót az akasztófa alá kísérik, megkérdi a király.
4: Mi az utolsó kívánságod, Falkó?
2: Csak az, felséges királyom, hogy hozzák ide a szamaram. Hadd búcsúzzam el tőle.
4: Na, nem bánom. Hozzák ide, búcsúzz el.
2: Jaj, te szamár, mit tettél?
1: Hihá, te szamár, mit tettél?
2: Jaj, szegény fejünknek!
1: Hihá, szegény fejünk!
2: Jaj, kegyelem az ártatlannak!
1: Hihá, kegyelem az ártatlannak!
4: Mi az ördög? És ez a szamár? Csak ugyan beszél.
2: Ott van! Ott az a vén boszorkány, felséges királyom! Lám, hogy él! Pedig jobb lett volna agyon csapni. Igaz-e, csacsi, hogy jobb?
1: Igaz-e, csacsi, hogy jobb?
3: Bezzeg! Egyszeribe kegyelmet kapott kolontos Falkó. A király az udvarába vitette szamarastul, és megtette őket udvari bolondnak. Attól fogva, úri

0: együgyű jók. Messze vidéken állt egy régi udvarház. Fiaival lakott benne egy öreg földesúr. A két fiú olyan okos, olyan elmés volt, hogy a fele is elég lett volna a király kisasszony meghódítására. Ugyanis mindketten annak a kezére pályáztak. De nem is ott nélkül, mert a király kisasszony kihirdette az országban, hogy akinek a legjobban a helyén van a nyelve, azt választja magának férjül. Úgy határoztak, elindulnak szerencsét próbálni. Az apjuk egy-egy délceg paripát adott alájuk. Az egyiknek egy holló szőrű, a másiknak pedig egy hattyú szőrű. A fiúk, mielőtt útnak indultak, csukamájolajjal kenték meg a szájuk szélét, hogy könnyebben csúszszék rajta a szó. Már útra készen voltak, amikor közöttük termett a harmadik testvér, akit egyikük sem számított igazán testvérüknek, mégpedig azért, mert hogy nem is hívták másként tudós bátyjai, csak együgyű Jankónak.
1: Hová ilyen ünneplősen, kedves bátyáim?
2: Megyünk a palotába, hogy ékes beszédünkkel elnyerjük a király kisasszony kezét. Nem hallottad, amit országszerte kidoboltak?
3: 8 napot szabott meg a király kisasszony a felkészülésre, de nékünk bizony annyi sem kell, tele a fejünk tudományokkal. Én pontról pontra tudom valamennyi céhtörvényt. Bizonyosan enyém lesz a király kisasszony.
2: Tiéde, amikor én betéve tudom a nagy latin szótárt, meg a helybeli újság 3 év folyamát oda és vissza. Enyém a király kisasszony és senki másé.
1: Elingette. Oda bizony el kell mennem nekem is.
2: Neked?
4: Kihallom!
1: Kihagyjuk! Édesapám, adjon paripát nekem is. Kedvet kaptam a házasodáshoz. Ha elvesz a király kisasszony, hát elvesz. Ha meg nem, akkor én veszem el.
5: Bolondokat beszélsz, te fiú. Dehogy adok lovat. Hiszen egy okos szót se tud szólni, a bátyáimnak bizony helyén az eszem.
6: De te...
1: Jó van hát, ha nem állt paripát, fölülök a bakkecskémre, majd elvágtat az én velem. Ne, te, ne! Várjatok, testvéreim! Várjatok, hé! Én is itt vagyok! Nézzétek csak, mit találtam az országúton.
2: Aztán minek neked ez a döglött varjú?
1: Hát ajándékul viszem a király kisasszonynak.
2: Bizonyára megörül majd neki. Na, gyíte holló!
1: Várjatok, hé! Találtam ám még valamit. Nem minden nap akad ilyen kincsre az ember.
3: Ugyan mit leltél még?
1: Ezt a bocskort.
2: Hallod-e, öcskös? Hiszen ez egy ócska fabocskor. Annak is csak a talpa. Hát ezt is a király kisasszonynak szánod.
1: Neki hát, csak is neki.
2: Ostoba voltál, és az is maradsz. Gyíte, hattyú!
1: Ó, ha itt ne hagyjatok, megyek én is. Csak még ezt nézzétek. Ez aztán a kincs. Ennek örül még csak a király kisasszony.
2: Új, hiszen ez iszap. Vizes árok mocska.
1: Az bizony, iszap. Méghozzá a legfinomabb fajta. Olyan finom, hogy nem is lehet kézben tartani. Azért töltöttem meg vele a zsebeimet.
2: Na most már elég belőle, te együgyű.
0: Azzal sarkantyúba kapták a lovakat.
2: Gyite holló!
4: Gyite hattyú!
0: A két testvér egy teljes órával előbb ért a király városához, mint együgyű Jankó. A város kapu előtt megálltak. Ott érkezésük sorrendjében számot kaptak a jelentkezőkéről. Az ország egész népe a palota körül tolongott. Mindenki látni akarta, hogyan fogadja kérőit a király kisasszony. A jeles kérők egymás után léptek a palota díszes termébe. de ahogy megálltak a király kisasszony előtt, valamennyi cserben hagyta az ékes szólását.
6: Nem kell! Ez sem kell! Ki vele?
0: Így járt bizony az idősebb testvér, a latin szótártudós is, mert amíg odakint várakozott, kiröppent a fejéből minden tudománya. Mire a középső testvér került sorra, a teremben már pokoli hőség volt, mert izzóvörösre fűtötték a pályát.
7: Rettenetes ez a hőség ideben.
6: Mert az apám kis csirkéket süttet.
7: Mit? Kis izé?
6: Ez se kell! Ki vele?
0: Amikor együgyű Jankó került sorra, se kérde, se hallott, bakkecskéje hátán bevágtatott, egyenest a király kisasszony színe elé.
1: Hú, de kutya meleg van ide bent.
6: Éppen kis csirkéket sütött.
1: Az már igen, hiszen akkor én is megsüthetem a varjúmadaramat.
6: Meghá. De hoztál-e edényt is? Mert nekem bizony se tepsim, se fazekom.
1: Van nekem, nem is akármilyen. Itt van ez.
6: Ez? Ez a bőre szakadt papocskor.
1: Ez ómfedelő edény. És lám, benne a varj.
6: Pompás edény lesz. Csak a mártás hiányzik hozzá.
1: Az is akad a zsebemben. Van elég, akár ki is önthetek belőle. Tessék! És van még a zsebemben elég, ha kell?
6: Ha, te vagy az igazi!
1: Ja.
6: Téged választanak! Helyén van a nyelved, megfelelsz mindenre! De tudod-e, hogy minden szavunkat följegyzik ott az a három íródeán, meg a kamarás? Holnap már az újságok hozzák, hogy mit beszélgettünk. Az az öreg kamarás, az ablak mélyében, az a legkomisszabb, mert süket, mint az ágy.
1: Ó, akkor ezek nagy urak, a legnagyobb úr pedig az öreg kamarás. Őt illeti a java, ami még itt van a zsebemben. Díszítse az ő ábrázatát!
6: Derék dolog, lám nem ijedtél meg. Nagyon ügyes vagy, mert én bizony nem merném utána csinálni.
1: Ne félj egyet sem, majd megtanítom.
6: Az bizony nagyon jó lesz. Kedves jó férjem, ülj hát ide mellé, a trónra.

0: most egy nagyon erős legényről mesélek nektek. Hol volt, hol nem volt, hetet hét ország határán is egy sántarasszal túl, kidőlt kemencének bedőlt oldalában, ahol a bolhát részpatkóba verték, hogy mindenben meg ne botorkázzék. Volt egyszer egy legény, akit nagy ereje miatt Erős Jánosnak neveztek. No, ennek az Erős Jánosnak hírét vette a bíró, és azt gondolta, éppen ilyen szolgára lenne szüksége.
1: Hallod-e, János? Beáll a szél hozzá.
2: Beállhatok éppen, ha megegyezünk.
1: Ha elszegődöl hozzám, annyit ehetsz, ihatsz, amennyi belépél.
2: Az bizony nem kevés. Aztán mi lesz a munkám?
1: Hogyan, semmi sem. Van nekem egy földem az erdő szélén, tele bozóttal, suhánggal. Kihajtod oda a juhaimat, amíg azok legelésznek, te kivágod a bokrokat, fákat. Ennyi lesz a dolga.
2: Hát, a fizetség?
1: Télen, nyáron jól tartalak. S ha kitelt az esztendő, ráadásul kapsz még egy pár bocskor szíjat. Sokallod.
2: Nem akármennyi, annyi szent, de megszolgálom. Hanem azt kikötöm, annak a hátából hasítjuk ki a bocskor szíjat, aki előbb haragszik meg a másikra.
3: Mi?
2: No, áll az alku.
1: Nem bánom, parolát rá.
0: Jól van, gondolta a bíró. Hamar megharagítlak, s akkor a markomba leszel. Másnap reggel útra keresztette Jánost. Azán. De a tarisznya olyan lapos volt, mintha a mennykő csapott volna bele. Egy kis száraz kenyér lapult az alján, annak is penészes volt a haja. Se baj, gondolta János, lesz ez másképpen is. Kihajtotta a juhokat az erdőszélre, nyársra húzott két bárányt, aztán leheveredett, sütette a hasát a nappal. Kérdi este a bíró.
1: Hát mekkora helyen nyúztad meg, János?
2: Én bizt egészen instállom.
1: Egészen-e? Te, mit nyúztál meg egészen?
2: Hát azt a két tarka bárányt instállom.
1: Azt a két tarka bárányt? Azt... Te gazember!
2: Talán haragszik, bíró.
1: Haragszom-e? Dehogy haragszom. Dehogy haragszom. Most vagyok a legjobb kedvem. Csak azt kérdem, a földet megnyúzta-e a bozótostól?
2: Ó, hát soványkoztó, kenyérhajon, hová gondol, bíró uram?
1: Te gyilkos teremtette, egyetlen árva bokrot ki nem írtottál. Kihasítom én azt a szíjat a te hátadból, te akasztófára való, te anyas aborító, te...
2: Nem haragszik rám, tehát édes gazdám, csak nem haragszik rám.
1: Ugyan, miért haragudnék, édes fiam? Sosem volt még ilyen világos kedve.
0: Dúlt-fúlt a bíró, de nem merte mutatni. Másnap fehér cipót, szalonnát tett a tarisznyába, mellé még egy üveg pálinkát, túró. János is neki esett a bozótosnak, s úgy rántott ki fát, cserjét, bokrot puszta kézzel, mint asszonyok a kendert. Egy hét alatt csupasz lett a hegyoldal. Akkor mindet egy csomóba rakta, s alája gyújtott. Lett is akkora tűz, hogy este sem akart besötétedni. Kérdi otthon a bíró.
1: Van-e még sok kiírtatlan, János?
2: Egy szál sincs, bíró uram.
1: Jó. Akkor aprítsd fel a nagyját, hord be az udvarra.
2: Húha, azt már nem lehet.
1: Megszeged az egyességet, kutya, le az inged, hadd hasítok szíjat a hátad.
2: No, csak nem haragszik az.
1: Ugyan mély haragudnék, hová takarítottad, hova hordtad, édes jófiam?
2: Hát nem látta azt az írdatlan tüzet? A nagyjából üszög lett, az aprajából ha.
1: Láttam én, azt hittem a szomszéd falu ég. Eltüzelted azt a sok jó fát, te kutya ücső!
2: Elvisz én, az utolsó szálig, de csak nem haragszik, érte, bíró uram.
1: Dehogy haragsz. Soha nem volt ilyen tulipiros kedvem világon való életemben. Ha ezt ilyen jól elvégeztek. Nesze, itt van ennivaló fehérnemű, vidd el az erdőre, Miklós bának, aki már egy esztendeje van oda a disznókkal, és eddig bizonyosan lerongyolódott szegény.
2: Aha.
1: Aztán hajtsátok haza együtt a kondát.
0: Hazudott a bíró, mert nem volt neki se disznaja, se kanásza, hanem azt gondolta, majd csak elpusztítja Jánost az erdőben valami vadállat. Elindult hát János, egy álló hétig bódolgott az erdőben. Hát egyszer csak lát egy falka vaddisznót, meg egy nagy fekete medvét.
3: Hé! Miklós bá! Hé! Megálljon, mert kenyeret hoztam! Tisztát hoztam! Hát kedd már szóba sem áll a szegény emberrel. Bíró uram, tisztát küldött, vegye fel hamar, hiszen minden leszakadt kendről. No, ne ellenkezzék, mert emberfia nem járhat ilyen pucéra. Hát én erővel is belebújtatom, de azt nem köszöni meg. Hé, hová gondolt? Körmös pofon? Az árnyíltság. Velem ne tréfálkozzék, mert megtáncoltatom ezzel a bükkahusán. Nem ma, hanem most rögtön! Na, megmondtam, hogy megkelegetem, ha a szóból nem ér. Ide a fejét! Na, így van csak, na! Egyik karja! Így, na most ezt így, a másik karja! Na, az ing fönt van, most jön a gatya. Gyere csak! A másik lába! Így, na, akár esküvőre is elmehet. Na, indulás hazafelé!
0: Semmiség volt mondani, de mégis öreg este lett, míg a sok vaddisznót a falu határáig terelte. Ott bezavarta a falkát a bíró kukoricásába. Aztán karon fogta a medvét, úgy sétált vele a faluba.
2: Jó estét, bíró úr! Itt hozom a Miklós bát. De én az ilyen pásztort még földel sem tartanám. Erővel adhattam csak rá a tisztát, pedig már minden ruha leszakadt róla. Hazafelé meg egy lépés se tett volna, ha husánggal nem ösztökélek.
1: Teremtő atyám, hiszen ez nem ember, hanem medve. Kergesd vissza, de gyorsan az erdőbe! Kergesd vissza! Édes fiam! Bár inkább a disznókat terelted volna haza.
2: Hát elhoztam én. Be is hajtottam őket gazduram kukoricásába.
1: Hogy letörjék, széttúrják az egészet, te gazember!
2: Nicsak!
1: Te gazember!
2: Te haragszik, kegyelmed?
1: Nem!
2: Viszket a hátam.
1: Nem haragszom, te kötélrántó gazember! A tulajdon édes fiamat se szeretetném jobban! Nem haragszom! Hanem... Tudod-e, mi hír?
2: Mi hír?
1: Katona kell a királynak. Mert betört az ellenség. Kapsz lovat, 3 heti elevúziát, és holnap reggel berukkolsz.
2: Aztán mit kell ott csinálni?
1: Semmi egyebet, csak verekedni.
2: Békés természetem van nekem, de hát ha ez a parancs, megyek. Bíró uram, köszönöm a szívességét, meg a hozzám való jóságát.
0: Elindult János, s meg sem állt, míg oda nem ért, ahol háborúztak. Leszállt a lóról, tüzet rakott, föltett egy kondér vizet, neki látott puliszkát főzni. Az ellenség meg lődözni kezdett a tűz felé. Mikor javában forrott a víz, egy nagy ágyú golyó éppen János mellé esik.
3: Ide ne lövöldözzenek, hé! Itt emberek vannak! Mondom, hogy ne haigáljatok, mert ha megüttök engem, vagy a puliszka főzőt, rúdul jártok! Ellőttétek az Istenet! Na megálljatok!
0: Kirántott egy fiatal bükkfát tövestül, azzal neki az ellenségnek. Üti, vágja, úgy szertepaskolja őket, hogy hírmondójuk sem maradt. akkor újból tüzet rakott, és olyan puliszkát főzött, hogy a párája az égbe szállott. Amikor javában falatoznék, jött át a király.
4: Kiverted az ellenséget, fiam. Köszönöm.
3: Ja, csekélységes, felséges uram, megtenném én máskor is szívesen.
4: Azt mondom, maradj a katonám. Nyomban megtesztek hadnagynak.
3: Oh, nem lehet, felséges királyom. Vissza kell mennem bíró uramhoz.
4: Egyet se törődj a bíróval, inkább rögtön kapitányát teszlek.
3: Ó, oh, hát nem is bíró uram után vágyakozom, de tartozik nekem egy pár bocskor szíja.
4: Minek neked bocskor, mikor csizmát kapsz? Abban ütlek generálissá.
3: Hát nem akármilyen bocskor szíja. Bíró uram, cudar egy ember. Az ő hátából akarom kihasítani.
4: Lári, fári, ezen nyomban herceggé teszlek. Tied a lányom és fele királyságom.
3: Így már más. Nem kell nekem az a bocskor szíj, mert ha ezt meghallja a bíró, úgyis megüti a guta magát.
0: Másnap mindjárt nagy lakodalmat csaptak. A cigányok húzták, a legények ropták. Táncolt a király is, táncolni kellett nekem is. Talán még ma is járják, ha azóta el nem ülták.

egyszer volt, hol nem volt, az operenciás tengeren is túl, ahol a kurtafarkú malac is túl. Volt egyszer egy szegény ember, annak annyi gyereke volt, mint a restaklika, még egyvertél. Olyan szegények voltak, mint a templom megáll. Nem volt gyufáik se, hogy tizet rakjanak, hogy még cibra lávás se tudjanak főzni. Volt neki egy kis fazaka, elindult, hogy parazsat szerezze. Bement a gazdagokhoz, a szomszédokhoz, de ott kizavarták, nem adtak neki parazsat. Így járt a falun végig. Egyszer egy reggel kiért a faluból, látott egy tizet, s oda ment. Egy őszi üreg apu ült a tűz mellett. Jó napot, üreg apu! Jó napot! Mi áradban van? Elpanasolta a nagy bánatát. Hát az csak az a baj, merítsél-e menni kell? Megmerítette, de valamit még mondott. Csak fel itt rak tüzelőbe, s fel itt jól takar rá, rakd el honlapra. Úgy is tett, hazament, fel itt tüzelőbe rakta, fel itt meg jól letakarta, honlapra állak. Reggel kivissza, hát száma szállat átmaradó, a nagy csodálkozástól, parász helyett pénz lett benne. Gyorsan elfutott a gyermekeivel bevásárolni, szép gunnyát, tennivalót, állatokat, házat, és boldogan élt a gyermekeivel. A szomszédban lakott egy gazdag ember, nagyon furta az oldalát, hogy ilyen hamar hogy gazdagodott meg egy szegény ember. Meg is kérdezte, honnan van ilyen sok pénzed, talán loptad? Nem loptam. Falu végén láttam egy tüzet, oda mentem, kaptam parazsat, fel itt tüzelőbe raktam, s fel itt jól letakartam holnapra, s abból lett a pénz. Ő is úgy tett a kapzsámba. Ő este ment, hogy ne lássa senki se. És ő egy nagy fazakat vitt, hogy legyen még több pénze. Ő is kiért, oda ment és köszönt. Jó estét, üreg apu! Mi áradban van? Elpanaszulta a nagy bánata. Ó, én olyan szegény vagyok, de azt tudta az is, üreg apu, ez nem igaz. Hát miben segítette? Egy kicsi parázsra. Megmerítette, jól megrakta, majdnem elégett a keze, de azért vitte haza. Hazavitte, ő nem rakta a tüzelőbe, hanem mind az egészet, letakarta és hollapra rakta. A nagy örömtől még nem tudott aludni se, mindig kukucsálba, hogy már mikor lesz pénze. Kinyitotta, hát tele volt békával, kígyóval, hamuval, és akkor kizavarták még a házából is. Többet vissza nem mert lenni. Itt a vége, fussá vége, ez tiszta igaz. Úgy láttam, hogy most.

0: Mi lesz ezután?
1: Keltakaró.
2: Jó.
1: Keltakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Keltakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
1: Na, kelt a karó.

شیرای واکسن گدر حالت شیرای کی هولت تنگر مدره مار واکسن گدر حالت شیرای لالک ویوگ و ویسوسا مگیک از اوتسان شهوا مگیک شیده شهودا ده یون تالان و ویلاموش مای تیگد ویگره Hát állok itt, hát várlak itt, nyitja, becsukja szárnyait a tél, a nyár, borul, ragyog, fű voltam mostan, sár vagyok. Sár voltam mostan, zuzmara, nem jössz haza, hallod, rám szólnak, kire vár, már ezer éve itten áll. Igen, százezer éve már, vakszem gödör halott sirály, villamosok és évszakok, és fű és sár és hó vagyok. Milyen ifjú a temető, mi zöld a tuja, a fenyő, az erdő már halotti váz, de örök zöld a gyász, a gyász. Miként a rap, cella falat, úgy kopogtatnám sírodat, megtanultam ott a jelet, de más rabság ez a tied. Talán a fény a fergeteg, s a vadgesztenye levelek, míg sírodra keringenek, ők tudják a morze jelet. Talán az emlék, mert lehet, hogy zuglót járom most veled, lábunknál rég holt kiskutyánk, a régi eső hullrejánk. Ó, milyen szegények vagyunk, de élünk és együtt vagyunk, de fülelem lágy lépteid, de behozod a reggelit, de összebúva hallgatunk, vagy egy gyermekdalt dúdolunk. Gyengék vagyunk, elfáradunk, talán bizony meg is hallunk. Talán bizony, ó a Palás, utcában az a kis lakás, benn kályha szó kün hó szakadt, és megvetem az ágyadat. És kinézek az ablakon, a tél híreit hallgatom, nézd, mennyi kedves hírhozó, varja körvénye csókaszó. Miért is lettem hűtelen, mi más hír kellett én nekem? Tavalyi hó, tavalyi táj, vakszem gödör halott sirály. És megyünk a hegyoldalon, vár a mennybéli cimbalom, földid a földre szállt cigány, és játszott egész délután. A húrokon gyermekkorod villant cigázott, pattogott, kuprel, akkor is jársz belény, tornác, leander, lámpafény. Csak zugló és csak jársz belény, mert addig élek véled én, csak lépteid lélegzeted, csak kócos gyermek éneked, csak az a tél, csak az a táj, csak az a hóra szállt madár, csak az az ág, mely ott remeg az ellibbent madár felett. Mert ami van, el nem hiszem. Én szívem messzibre izen, nem a jövőbe, múltba már, vakszem gödör halott sirály. Az ágakon a cimegék, a sírok közt a nénikék, egyik oly régen térdepel, mintha soha se kelne fel. Az arca föld, az arca rét, nagy sárga könnye margarét, és jő a szél, s úgy fújja szét, mint szírmokat a nénikét. Aluszik már a cimege, röpül a sír a nénike, a tujabokor a fenyő,
az égre száll a temető, mert alkodjú Isten veled, én is megyek, hová megyek. Megyek az utcán sehova, megyek se ide, sehova. Esik, esik, megyek, megyek, mondják, akkor is így esett. A június végi eget megszállták őszi fellegek. A kis csapat a gyász mellett, a néma-néma döbbenet. Barátok árva asszonyok. És zokog és zörög nevem a koszorún, jelen, jelen. Nem láthattam holt arcodat, kifosztották a gyászomat. Most már tudom, miért megyek, most már tudom, hová megyek, most már tudom, hol is megyek, örökkön koporsód megett, és villoghatnak az egek tükrei tavaszt vagy telet, köröttem az az őszi nyár, vakszemgödör, halott sirály. Kié kulcs, mit nyit ez ár, kié nélkület kopár, szoba ez a farkas verem, nem otthonom, csak fekhelyem. Háltam bokorban én spadon, volt szúnyog zöngés paplanom, és ébresztőnek berregett a zápor, hogyha megered. S az ágyra járás, amikor hét égő szájon a pokol, horkol, hörög, a nappalok, kénköves kínja bugyborog. S azok a téli éjszakák, kapu alatt vacog a vágy, egy konyhazug, egy szalmazsák, ha ennyi lenne a világ. Mert ennyi volt a nincs a kín, melynek lángjánál álmaim perzselt pille szárnya, repes, meleg vacok, tányér, leves. Tudtam egyszer az is akad, nagyobb karé, hű dunyhaszag, s egy este csak kigyúlt a nap, egy este megtaláltalak. De ez a nincs, ez a hiány, e vonító farkas magány, ez a négy fal, ez a fedél, szívemre tekereg a szél. Szívem körül süvöltenek a nem vagy és a nélküled, vánkos fölött és takaró alatt befúj temet a hó. Így fekszem egyedül, ágyam szélén az Isten ül. Csak nézd, mert nincs rám szava már, vak szemgödör, halott sirály. Mi ez a boldog riadás, hajnali patkó csattogás, ébreszt Istenem, hát lehet, álmodhatta ezt egy gyerek, lehet, hogy amennyi halál egy gyermek álmaiba száll, hogy lehunyt pillái mögött csontváz staféta fut, zörög. Csattogj hát, patkó csattogás, tűnjél lidérc, múlj rossz varázs, bojtora vén fiá keres, egy hajnali kaput keres. Minket keres, ugye, apám? Hányszor ígérted most talán, Pestre viszel, csattogás, Miskolc, Mozdonyfüty, állomás. Vagy már Szatmár, az új major, anyám teknő fölé hajol, sziszeg a tűz, kél a kalács, és künn a csattogás. Én ifjú szép özvegy anyám, hajolj fölém, mint hajdanán, ha mint hajdanán, mint most, ma, itt, űzzük el végre álmaink, álmaink és halálaink. Hol vagy cipős, te foltos ing, korán kell az inas gyerek,
gyárkürtje, szénás szekerek. Meglát, utánam fut, csobog, fűsz fáival a homoród, s mintha gyümölcsük nyújtanák, jönnek elém a szilvafák. Kertek, vagongyár, rét, malom, behunyt szemekkel is tudom, és mégis megvakít, hogy téged nem talállak itt, hogy nem oszthattam meg veled e tájat, mintha két gyerek felizne zsíros kenyeret, egy harapás nekem, neked, mintha ott, akkor két gyerek, de csak a kína nem lehet, a soha sehol nem lelek terád már, kínyas istereg. Kínomból villám sistereg, fölperzsel lombot és füvet, s az üszkös holt füzek alatt a homoród is kiapad. És már csak a por füstölög az elhamvat vidék fölött, csak por, csak füst, csak pernye száll, vak szemgödör, halott sirály. Hamuban járó reggelek, élek vagyok, hát felkelek, halál után halál előtt, bevégtelen a délelőtt. Bevégtelen két pillanat között a lét, a sivatag, úgy múlik el itten marad ez a szélütött téli nap, ez a vetetlen párna és ez a tányér és ez a kés, ez a kóvájgó lehelet, nyolc Celsius fagypont felett. Az ákác hattyú szárnya száll, de ittben ez a január, s a papíron a szótagok, mint üszkösödő végtagok. A semmihez csak semmi nő, de mondják, múlik az idő, de mondják, alkony délelőtt, halál után, halál előtt. Mint lányok a tükör előtt, öltözködünk a sír előtt, hordjuk, mint halotti ruhát, a hajnalt délt, a délutánt. És mondjuk tél, nyár, évszakok, azóta kitavaszodott, füstölgő réteg zöld romok, fölött egy holt sirály zokog. Hát miféle szerzet vagyok, hogy felkelek, élek, vagyok, ágyat vetek, ajtót nyitok, nem értem, miért nem ordítok. Mert mit üzentem onnan én, s velem a szószátjár remény, száll cérnán két egy csúcs között, úgyis visszajövök. Hát visszajöttem, hát megint ablak és párna és kilincs, s a nap, s a hold reflektora, s én nem megyek haza soha. És kávéház, és Balaton, és villamoson, s vonaton, kattog a kerekek dala, nem megy haza, nem megy haza. Ha rigó füttyel fürtös ág, bezúzza a tél ablakát, s elsőt kiált az orgona, én nem megyek haza soha. Ha domb tetőre lép az ősz, mint dobogóra vén dizőz, véres a szél, sikolt az a, nem megy haza, nem megy haza. Ha dér, ha sár, ha nyár bora, ha égbolt utca és szoba, ha kilincs párna és pohár, vak szemgödör, halott sirály. Barátaim, megértitek, egy ember él közöttetek, van kulcsa és van ajtaja, hazamegy és nem megy haza.
lefekszik és nem alszik el, egy néma istennel perel, míg rákövül az éjszaka, az álom kényszer zubbonya. És hályok színű virradat, s ő fölkés megy, megy, mint a vak, villamosok autók alatt, csak megy, mintha vizek alatt. És hallgatja, hogy nyikorog, mint szakszofonok s vad dobok között egy árva nyenyere, a gyászhintó négy kereke. A temető, a temető, behallgatag most a fenyő, beharsog a rózsa bokor, s a két napig élő csokor. Zihál a föld, márvány az ég, s kit őszi szél fújt szerte szét, lám újra visszaszállt ide a halhatatlan nénike. Mint cellafalát a rabok, kopogtatom-e kőlapot, verem, miként a fergeteg, ráhullok, mint a levelek, hogy bekiáltozom veled a mindenséget az egek, vásznára vetítem neved, te szemérmes, nem sértelek, de értsd meg, ha kiáltozok, Irén, Irén, nincsen jogod a földbe ásni homlokod, tekinteted, mozdulatod, miért vártad másfél éven át kinyílni cellám ajtaját, ha nem tudod, hogy nyitva már. Vakszemgödör, halott sirály. Hát jöjj és hívjad hold ebed, és hozd a vézna kerteket, és hozd a rákos patakot, a zuglói alkonyatot, mert mind elföldelték veled. Micsoda poggyászt vitt kezed, hogy bírtad el, hogy bírtad el? Jaj, Istenem, hogy bírjam el, ha az a perc, csak azt, ha még, már este van, lámpát sem ég, csendé alvadnak a neszek, én állok, én csengetek. Csengő sikolt aztán az a másik, a lélek sikolya, aztán a száj, a szó, az a hazajöttél, haza, haza. Aztán hallj meg, ha jobb neked, arcod a sárba rejtened, ha iszonyatos gyöngy sorok, szép melleden hólé csorog. Hallj meg, de karjaim között, hallgassam én is a rögök deszkán didergő dobszavát. Megértem én már a halált. Nem értek én már semmi mást, nem hallok én már semmi mást, csak azt a néma suhogást, azt a szárnyatlan szárnycsapást. Csak azt tudom, hogy visszaszáll egy szárnya vesztett holt sirály. Lebeg, lebeg, aztán leszáll, szívem vak tengerére száll.

Köszönts rám vers, köszönts rám vers, várj meg a tengerparton este, tárd felém pálmáit, felső szoknyáit, mutasd meg nekem a biztos csillagot. Köszönts rám vers, emeld meg szalmakalapod az utcán, incs vissza, ha rád nevetnék, hiszen téged kereslek minden tájon. Csak érted vállalom ezt a prolongált, gyönyörű nyomorúságot, amit az újságok az egyre biztonságosabb és szakadatlanul fejlődő létnek neveznek. Te tudod legjobban, 20 éves korom óta többször meg kellett volna halnom, és én túléltem a biológia baleseteit, a mikrobák hadjáratait, többször túléltem saját halálomat. S ma már csak puszta ajándék éveimet élem. Mit kapok, mind nem várt ráadás. Ezért csak nevetek ezen a pimasz szerencsén. Amit én élek, halálon túli élet. Azok akarata ez, kik annyi nyomorúság ellenére kénytelenek élni. Az ő tiszteletlen, vigyorgó grimaszuk vagyok én, hogy a szabályszerűek pofájába nevessek, s mocskos kis törvényeiket sértegessem puszta létemmel naponta. Sokan élnek itt lehajtott fejjel. Az ő arcukat emelem fel arcomon. Sokan harapnak ajkukba közöttünk. Azok helyett nyitom ki én a számat. Sokan görnyednek alázatos robot ritmusában. Kell, hogy valaki közülük felálljon egyszer. Nálunk a nép az úr. Azt mondják, hát legalább néhányan közülük, jártassuk itt a szánkat, ha már annyian kushadnak közülük, s ha már annyian beszélnek helyette mások. Ki beszélne róluk, ha én nem, aki annyiszor meghaltam közöttük, kinek temetésére összegyűltek a tanyai parasztok, súlyos szívüket szánokon hozták a betemetett tanyákról, s akit feltámasztott minden halálból a tanyai parasztok új öröme, új káromkodása. Ki beszélne róluk, ha én nem? Ki meghalt közöttük annyiszor, s ki feltámadott közülük annyiszor, mert fel kellett kelni itt a halottnak is, hogy ne maradjanak némák, akiknek föld tömi száját. A föld fia vagyok, de kiköpöm számból a földet, s most sokak igazsága jár kél szabadon. Feltámad végre egyszer minden, aminek élni kellett volna. A korán haltak élete tovább ég, a koplalók most mindent megkóstolnak. S mindenhez te adtál erőt, vers. Köszönj hát itt is. Lép ki a tömegből, fogd át a vállam, kísérj a tengerpartra este, s kezd hát el, hogy is volt itt minden, amiért újra érdemes élni. Építs tetőt. Az alapot mélyre lerakták. Te emeltél rá falokat. Reád dőlne, ha nem folytatnád. Eltemet, amit abba hagysz. A ház azé, ki betetőzi. Másra hagynád, majd kizavart.

tervezi lombját a gyökér, tudatos rendszere készen, mire győztesen fénybe ér. Építsd magad, mint csont a testben, észrevétlen. A szervezet köréd rendeződik, s te csendben örök jövőd így szervezed. Csak annyi légy, mint a kés éle. Ne látsz, ne légy, helyet ne kérj. A bajban ott leszel a kézben, s a szegésre kész a kenyér. Ezer nyelven hallgatok, ezer erdő zsong bennem ébren, mindent érző levelével. Ezer rét fűszálával érzem, hol jár barátom, ellenségem. Tenyeremben fut mind, tudom ki, hol jár sok ezer úton, kilopakodik ellenem, lépte visszhangzik mellemet. Ezer lehúnyt pillám alatt millió rögzített adat. Ezer hunyt szemmel őrizem, mit felednek már csendesen. Míg kötözik a csonkokat, egyengetik a sírokat, lehunyom százezer szemem, ellenállok, emlékezem. Ezer arccal rejtőzöm el, arcom viseli százezer, és mind mögül én figyelem előretörő seregem. Ezer arc, ezer pajzs elém, ezer arc mögött várok én, hogy összegyűjjön seregem. Várakozom mindenkiben, szétosztva, mint a szétszedett részenként cipelt lövegek. Ezer nyelven hallgatok, ezer dologról mit tudok. Ezer el nem sírt szót tudok, százezer tilos mondatot. Hallgat ezer átok, szitok, fogadalom és esküvés, fogak között ezernyi kés. Megszólal, miről hallgatok, beszélni kezd és dalba fog. Világ hallja egy dallamot, beleborzad és feldobog. Ezer elhallgatott dolog kinyitja ajkát és susog, lábak alatt a föld mozog, nyöszörögnek a friss sírok, ökrendeznek a zöld folyók, hörög a kút, a csonkított halott sebe felbugyborog. Nyűszít, sír, miről hallgatok, százezer nyelven hallgatok, piszkos árnyak erdeiben, a horda vonul, nem pihen. Vakkan, szemvillan, szállak és pénztől, vértől mocskos a kéz, őserdők ösztöne üvölt, kitör, borzadva vár a föld. Hatalom, pénz és babonák, fajgők, vallás, politikák, tüzelt, vadritusára ráng, újra elvadított hadak árja, a gát már átszakad. Ezer nyelven hallgatok, ezer dologról mit tudok, de egyszer még megszólalok. Ezt itt most. Én itt lakom lenn Pest talpa alatt, és Angyalföld keményen összeszorított öklében, és a dobutcai ágyak lepedőin alszom, ha felkelnek belőle a bérlőtársak rongyolt mosolyokkal, és lágymányos pohárnyi tiszta otthonaiban iszom a csend édes lélegzetét. Csak itt, ezeken a makacsul kitérő utcákon indulok el engedelmes útjaimra. Itt kell a napok hordalékából kimosni életem maroknyi aranyát. Itt kell szeretnem, ha van kit szeressek, itt kell vacognom 20 fokos magányom, itt kell megállnom, mint a pompei őrnek, amíg elönt a város láva fénye. Én nekem ezt a homloknyi országot, ezt a kitépet szívnél nem nagyobb hazát, e népet és e kor meredekjeit adta sorsomul a lét, ezt a néhány rövid tavaszt és hosszú telet, ezt a földet és ezt a levegőt, s a levegőhöz ezt,

0: A tüdőt, ezt a rendet és ezt a zűrzavart. Ebben a földben kell meggyökereznem. Akácnak homok, gyopárnak a kő. Nem várhatnak trópusi televényre. A kőre hult magnak kőbe kell marni. A rozs futó homoknak könyörög. Barázdával nem vitázhat a mag. Csírázni kell. Rövid az egy tavasz. Virág lesz vagy trágya, de mégis a barázda győz. A tüdő nem tagadhatja meg a levegőt. Ó, most kell élnem ezt az életet. Gyorsan, forrón, mély lélegzettel. Most kell élnem, ha élni, sírni, szeretni és szenvedni akarok. Ha barátokat akarok karolni, őket kell szívemre ölelni, kik most élnek köröttem. Nincs időm megvárni tökéletes unokáikat, s nem szerethetem bölcs atyáikat. Ezt az életet kell megértenem. Forró, piros, tisztító vészeit átdobogtatni hulló szívemen. Ezen a kövön vessétek meg ágyam. Piros és sárga lámpák tilosaiban és tolongások fájdalmai közt, a törtetések dárda erdejében, itt, itt, ez utak rácsai közt, merre menjek, s az elzugó napok melyik partjára, hova álljak, ha maradok? Utat, irányt, célt itt mutassak. Aki előttem akar járni, itt járjon az, és itt vezessen, ki azt akarja, hogy kövessen. Méltó hatalmat. Mély, súlyos, barna sóhaj ez a föld. A láthatáron sötéten lebeg. Galambrajokként drága kört suhog lelkem a szórt tanyák felett. A gépkocsi, mint zümmögő bogárka dönög az alkony üvegablakán, de mint aranypor az útszéli fákra, megül a bánatom, leszáll a tájra, s itt hagynám lelkem, mint tollát a szárny a tájon, mely felett terítve száll. Már nem a szél zilált kazdait bánom, a roskalászok porát térdemen, a csillagok mészcsepjeit a számon, s nyírfákra vésett sebed, szerelem. Csak álmaim homokban kelt vetését, mely oly nehezen emeli kalászát, s hogy már is jól lakott az ezer éves éjség, mert naponként jó ebéddel kínálják, s a honfoglalni felzúdult merészség egy új házban már megleli hazáját. Mert bár szorongatott hazában éltem, nekem szabadságnak az nem elég, ha a nyomorúság leveszi népem szájáról folytogató tenyerét. Azért csupán, mert már nem szolga régen, még nem szabad a nép. Nem szolga már! De még nem szabadult fel urai zsarnok erkölcse alól. Szabadsága csak néhány eltanult jel, miket fentről lesett el valahol. Nem érti, úrrá lennie nem úgy kell, ahogy úrtól tanult nótát dalol. Nem érti, hogy a ház, a jó lakás csak a lencsén eladott jog, s történelmi látszat. Így nem hatalmat nyer, helyet cserél, s az uralkodásról lemond a szerepért. Volt urai még biztatják, zabált csak, amit kihánytunk mi már undorodva, legyőzhetetlen rendünk udvari bolondja, bohózkodj és imádd sok korcs szokásunk, míg pózaid mögött mi nem is látszunk, megszervezzük kitartó országlásunk. Nem! Nem ezért folyt 100 évig a vér. Minden hatalmat, a mindenséggel mért magad. Ez éltette a földre vert hadat. Hát vezényszónak kevés ma, egyél! Ma áruló az, ki csak hű marad, mihez, ha csak majmol kis urakat, szolgaként parancsol, sunyít, henyél! hogy kiáltsam, hogy ráébredjenek. Csak az uralkodik, azé a hatalom, az hódít hazát, jövőt, lelkeket, kié az erkölcs, tudás, szorgalom. A teremtés démona szállta meg, tetteivel nyert érdemet, művében hisz, hát él már szabadon. Ó, teljesedj ki értünket, forradalom! Teremts már egyenlő esélyeket a jövőbe emelkedő úton. A nép kielégülten, gazdagon lássa be horizontjait, a terepet, meredek pályáit a szabadságnak, a jogokat, kötelességeket, melyeket vállalva nekivághat, hogy méltó hatalmát hódítsa. Legkorszak. Íme, így termeljük a legmodernebb technológiával a legkülönbözőbb célokra a legazonosabb termékeinket a legkülönbözőbb osztályozásban, de azon belül a legegyformább méretekre a legéberebben vigyázva, a legérthetőbben, nem de, mivel egy-egy osztályon belül a legkisebb különbözés a legnagyobb zavart okozná, ez csak a legvilágosabban a legérthetőbb, ugyebár. A legnemzetközibb érdek kívánja a legegyedibb szükségletek leguniverzálisabb kielégítését. Ma akkor a legegyénibb valami, ha a legáltalánosabban elterjedt, akkor a legeredetibb, ha a legeslegolyanabb, mint a legeslegkülönbözőbbek legtöbbje. Mindenki leginkább olyan szeretne lenni, amilyen ma már leginkább mindenki. Az a legegyénibb egyéniség, aki a leghasonlóbb mindenkihez, és akihez a legkönnyebben hasonlíthatunk. Az a legeredetibb, ami a legtöbb által a legkönnyebben megvalósítható. Ma az a legellenállóbb, aki a legkönnyebben elfogadható. Az a legellenzékibb, akivel a legkönnyebb a legtöbbnek a legtöbb dologban egyetérteni. Az a legforradalmibb, ami a legkevesebb kockázattal, a legártatlanabb céllal, a leghaszontalanabbul a legtöbbnek eljátszható. Ma az a leg, ami csupán csak. Ez talán a legérthetőbb, a legkevesebbek előtt is, a leghiába valóbban, ugyebár. Staccato. Ó, hajnali felkelések, ébresztők doppergése, vekkerórák sortüze, az öntudat puskatusa, eszmélet szomorú szélütése, ébredés. Az álmatlanság koronája, a kábulatok sisakja fejünkön. Esdeklés hűs zuhanyokhoz, a friss levegőhöz, a kávé varázsigéi, motyogás, mákonyaink, új mi atyánkjaink, jaj, az ingomb, a reggeli torna, a reggeli hírek, a halottak, földrengés, kolera, lezuhant, feldarabolta, figyelmezteti, forradalmi, kivégzi. Fürdők, tornák, kávék szertartása, undorító italok hordóbűzeti mérgek, porok és ihletek, szánalmas hiúságok rajta, segítsetek élni, rohanni a buszhoz. Tárgyalások ritusai, imamalmai. Igen, az elvtárs, építés, fegyelem, szociális, pénzügyi érdek, találkozók vallásos áhítata, presszók, sekrestje homályai, füst, vita, átok, főpapi méltóságú fotőjök, cigaretták, áhítatos konyakok, uralkodói gőg, államtitkok úrvacsorája, ostyában bevett fogadalmak, kávonalak, deus ex machinája, titkárnők szentpéteri kegyei, napidíjak. Félájultan az utcán. Na, végre pihenhetsz. Dehogy. Itt jön a költő, a korfia, hősünk, a régi barát, az egykori iskolatárs. Ölelés, ima, csók, hogyne, igyunk rá. Az volt az idő. Hagyj le, az a tróger. Eladta a hazát. Nem közlik a versem.
1: Nincs Isten az égben, rend idelen. Így áll, ha magyar vagy, gyere fel feketére. Mit az a gyűlés? Jaj, tényleg a gyűlés! Villamos, átszálló, balra 2 kilométer, ott kell a kultúrforradalomba avatkozni. Üdvözöljük a döntő súlyponti időben. Mi persze nem olvastuk. A kezdeti nehézségek 20. éve a front szakaszon. Na végre, arra tessék a kijárat. Hazadöcöghet a szív. Kerestek ezek és ezek is. Hívd őket azonnal. Telefon, humanizmus, vicsorgó mosolyok. 10 óra, barátok, kezdődik előről. A probléma merő hipotézis. A vidék ugyan a nép. Ezt a lemezt újra. Imádom, hülye vagy. Tölts még a vesém. Holnap a tárlat. Elmentek. Ablakokat. Olvasni, de hol kezdjem el? Kihull a kezemből. Jaj, a levél. Haza sürgöny. Apám neve napja. A cikk, az anyag, az elemzés, Lajosék is, a röntgen, Marival séta a várban, a kontroll, az orvos, ma is hova lettek, de mikor? És ott az a fasor, nem arra mentem, arra hosszú az út. Végül mit is értem el? Mit is végeztem, tettem e nap? Csak az van eszemben, amit ma megint kiírtottam a szívemből. A bevégzett kis ügyecskék rajzolják ki a dolgaidat, amit tenni kellene itt. A legürcölt robotocskák írják fel a fejfa keresztre. Mi az, amihez kezdeni kellett volna nekünk? A felépült házakat többé sose nézzük, csak a foghíjas telkek kezdenek hangosan ordítani. Te bolond, már összeroskadsz. Végre mondd, mit is akarsz hát, te bolond? Kibiztatott-e sorsra itt, hogy szívedet rohamra vidd, és kitárt mellel oda állj, hol a veszély szíven talál? Honnan vetted rá a jogot? Ki volt ki felhatalmazott, hogy érte és a neviben egy szót is szóljál? Senki sem. Kiválasztott és kijelölt, hogy ostorozd és védjed őt? Kikérte forró haragod, szeretni, kibújtogatott? S hogy felgyújtsd magas éjjelek csúcsán lobogó életed, és élni is kevés erőd úgy szervezd, mint egy haderőt, s hadseregek indulatát vezényeld a szíveden át. Mondd, miért becsülted túl magad, hogy fejed így dologra add, és magad olyan ügyre szánd, melyre téged senki se várt? Látod, már azok, éppen ők, kikért elszórtad szép erőd, megvannak nyugton nélküled. Kivívják győztes ügyüket, sorsukat bizton terelik cél felé időnk medrei. Mi űsz hát mégis? Végre mondd, ez az értetlen hajsza, gond, kamasz szerelem, mire kell, hogy izgas, tüntes, énekelj, s országos árulásokon elbőgd magad még, te bolond! Te hivatlan is érkező, szólítatlan jelentkező, kit minden jó ügy besoroz, a baj magához toboroz, hol nem számítnak rád soha, ott vagy legjobb sorkatona. Lóhátról gúnyolt szuronyos, taposó szívű gyalogos, a homokzsáknak szánt baka, aki hadjárat egymaga. Cselédek fia, drága, szép ügyhöz szegődött hű cseléd. Kamaszként már a tanító eljegyzett sorsát álmodó. Tanya ügyvédje, mérnöke, történelmünk vad ügynöke, paraszt fiúkért szájaló, állásaikért házaló, nyilvános összeesküvő, biztat cinkosod, a jövő. Eszpresszók és tanyák között bújkáló, mindig körözött, népszerűsített lázadó, ki érvet, fegyvert, lázító híreket hordoz. Jelszava, járda, villany, gyár, iskola. Te gondok fölött számadó, országügyében utazó, történelmi alkalmazott, irodalmi vándorbotok örököse, zarándoka, te eszmék hivatalnoka, ünneprontó az ünnepen, te országosan szemtelen, feszengve hallgatott pimasz, számon kérő hangú paraszt. Rád szólnak, lásd, leintenek, mosolyognak, legyintenek, hagyják, hogy haragot kiöntsd, nem árt, ha magában dühöng. Halálos indulataid nem érti, kire tartozik. De mondd, kiáltsd, terjezd, dadogd jogos igazad, igaz jogod. Kiáltsz, s nem hallgatnak oda? Te nem hallgathatsz el soha. Elhallgatnak? Légy hangosabb. Nincs jogod, hogy hangot ne adj azoknak, kiknek motyogás a hangjuk, meg káromkodás. Verd magad, mint a szív. Zuhogj, ne éltessen már csak egond. Magad értük halálra roncsd, míg össze nem rogysz. Te bolond.
2: Még nem elég. Nem elég megborzongni, de lelkesedni kell. Nem elég fellobogni, de mindig égni kell. És nem elég csak égni, fagyot is bírjon el, ki acél akar lenni, suhogni, élivel. Nem elég álmodozni, egy nagy-nagy álom kell. Nem elég megérezni, de felismerni kell. Nem elég sejteni, hogy milyen kor jön el. Jövőnket tudni kell. Nem elég a célt látni, járható útja kell. Nem elég útra lelni, az úton menni kell. Egyedül is, elsőnek, elől indulni el. Nem elég elindulni, de mást is hívni kell. S csak azt hívjon magával, aki vezetni mer. Nem elég jóra vágyni, a jót akarni kell. És nem elég akarni, de tenni, tenni kell. A jó szándék kevés, több kell, az értelem. Mit ér a hűvös ész? Több kell, az érzelem, ám nem csak holmi érzés, de seb és szenvedély. Keresti, hogy miért élj, szeres, szenvedj, remélj. Nem elég a világért, több kell a nemzetért. Nem elég a hazáért, több kell most népedért. Nem elég igazságért, küzdj azok igazáért, kiké a szabadság rét. Csak nem látják még, hogy nem elég, még nem elég.

Kor társak, még 20 év, 10, talán 30, esetleg 50, de tám csak egy, vagy annyi se, mindegy, végez velünk a betegség, az undor, vagy a véletlen fegyvere. Még 20 év, 10, talán 30, esetleg 50, és megbékélve mind együtt leszünk a földben. Irítség, szeretet küszködött sírva bennünk, s gyötörtük egymást szomorú testvérharcban, amely sokszor ma is olyan már, mint egy színpadi háború. Irítség, szeretet küszködött sírva bennünk, s kapocs volt még az is, hogy ellenség lehettünk. De hozzád mi közünk titokzatos jövendő. Ami különbség most akad ember s ember között, sosem olyan kegyetlen, amilyen idegen te vagy. A sírból mi közünk hozzád örök jövendő. Te neked, ami volt, mind semmi és egyenlő. Az igazi haza az időé, nem a földé. Az időből halunk ki mind, az időből, amely hazák fölött hazánk lett, új és nagyobb közösség szerint. Az igazi haza az időé, nem a földé. Meghal az egy idő, de a föld él örökké, s akár egy idegen planéta is lehetne, ahogy tovább forog, s viszi hátán új népeit, míg minket összerágnak uha fekete fogai. Akár egy más világ csillaga is lehetne, úgy száll majd temetőnk a tilos végtelenbe. A tilos végtelenbe. Még 20 év, 10, talán 30, esetleg 50, s tetszik, nem tetszik, látni kell, ellenségünkkel is közösebb sors köt össze, mint azután majd bárkivel. Még 20 év, 10, talán 30, esetleg 50. Béke, miért vagy csak a halottaké a földben?

0: танцев. Угорься, Марчо, аэропорт Буганчо. Яркий, да яркий. Согнядо торчо, фюлле, неранчо, форгусил, окарки. Телеобенде, цифрокенде, могут келенде. Яркий, килашо. Рентген, падлат, пенген, az облак. Világ a vaknak, látónak légy vakulása. Már itt nem marcsa, már is. Legény szívek nem gyemekjenek, már is. Hét az hét. Már nem is éltél, fültél, féltél, fáztál, égtél. Nyolc ősz, nyolc nyár. Rég, te volnál. Sose is voltál. Ugorsz addig, hajnalig hallik, pikula, brácsa, ebbvonítása, szaporász, kopogóst, járjál lassú, csúgas, csúlyogóst, hadd hallgassuk. Ej, Mari Marcsa, Máriskóm, legény szíveknek gebedjenek meg Áriston. Ugorsz a Marcsa, a szemed sásnyás, a bukszán, a tűzön, a tinón, az üszön átlás. Ugorsz a Marcsa, csurog a máslás, járt ki te. Tartsa szoknád az áldás, járd vele csizma, járd vele bakancs, cincok, hegedű, bőgő, vakkancs, rajta, de rajta, Máriskom, legény szíveknek, gemedjenek meg, Áriskom, ugorsz a Marcsa, áró fogáncsa, járd ki, szoknyádat tartsa, fölle ne ráncsa, forgó szél, akárki, csokor, pendej, szárnyanőtt, hoppon, ha dzsindej, háztet, istállót, hatökör, hombárt, gabona, markot, az ököl, boszorkát, babona, tudóst, a tudomány, koldust, adomány, fináncot, a dohány, voltat, koporsó, vizet, a harcsa, s itt hagy utolsó ingem. Pedig Marcsa. Mária. Engem.
1: Óda. Méhedbe zárva fényre szomjas fiat kiáltott vajudó anyám, anyánk. Simogató vagy faggyal hűvös, mint a hó, ki fölemelsz vagy porrá rontasz, rejtőzöl s megmutatkozol. Hozzád kiáltok, drága öl, ki megapol és meggyötör, vakíton csillog messziről, de mégis-mégis valahol itt sejlik bennünk a szabad, és értelmed elménkben ég, és minden kínod a miénk, mintha szívünkbe öntenéd, s harc, béke, jóság és harag köldök zsinórként összeköt. Hozzád kiáltok, szűj meg! És fényedből minden rezzenés, és agyadból minden merész gondolat, s minden eltörött álom, és minden épp való, s minden, ami a toldozott életben minket összefog, hújjon belém a pórusok tárt kapuján, s a szem, s a szó, s a szív, s a zilált idegek minden moccanása alatt őrejtőzzék, s a pillanat, s a végtelen idő szabad tág terein, míg életet lehel a tüdő, míg a szem színeket olvas, míg a száj csókolni tud, s hozzád kiált, míg az izom parancsra vár. Izzó anyatej, értelem, ömölj a sejtekbe, kohók érc folyamánál égető végéssel, s add, hogy más előtt, mint te előtted, te örök, ne hajoljak meg, minden ok telé és minden okozat. Ó, Európa, légy otthonom, te lobogj minden szavamon, élezgetőm, dajkálgatóm, anyám, szüld meg magzatodat, ki félni lassú, tenni gyors, ki benned ég, de távolod fája, ki téged áhított, hegyeidet, ezer folyót, városaid, a szűz s a torz lelkülyeket álmodja kis élete kistájaira, s nem tudja elhinni soha, hogy az önző, az ostoba vadembertelenségnek is jogot adsz uralkodnia, ki hóhéro, kégyilkosok véres kezén túl csillagod lángját kutattas, tiszta szód, víjon Majakovszki szava az intés, hívás, drága jel, az emberségé és a lét értelméé, ki mindenét ránk bízza szigorún, ki épp szívünkben szítja szép tüzét, míg földet magába ölel.
0: Bartók Amerikában. Milyen széles az óceán, annak ki hazagondol.

Bartók Amerikában. Milyen széles az óceán annak, ki hazagondol, s rossz hír számára mi rövid az út, s százszor jajabb annak, ki már-már gondolkodni se tud a gondtól. Jaj neked, húsvér idegen, szerves gép itt az ember, próbált szeretni, hisz mégis az a dolgod, nem kilóra mért szerelemmel. Hova vetemettél, hova vetemettél, szivárvány havasról tűzre te vettettél, hamuvá vedlettél, mint jó Rádúj Péter szömemönyecskéje, románul Marinka, magyarul Margitka, ifjú Rádúj Péter szömemönyecskéje, románul Marinka, magyarul Margitka. Jaj, Istenem a világ! Kinek szoros, kinek tág. Jaj, de szoros a világ, csontik hatol, velőt vág. Hogy kitágul a világ, ha egyszer jobb időt lát? Dolgos állat az ember, így bírja ki magát. Lesz még célszerű is az agyon tervezett világ. Mindennek oka, s célja, s valami haszna van. A jövő alaprajza az arcráncaiban, emez már föld alá nő, amaz csillagokig. Komponálni lehet még, de hát az ember dolgozik.

ki más értené, ha nem Bartók tanár úr. Gyöngyeiteket ne hányjátok a disznók elé, hogy meg ne tapossák lábaikkal, és fordulván meg ne szaggassanak titeket. Estéiben, frakban, urak, hölgyek, hölgyek, urak, zongoraszónál szebb zongora födélen a lak, gyémánt bolygók keringenek, csiribiri valcer, pucérfüleknek szól, veszett ez a hangszer. Kicsi ember, tudsz-e szépeket hazudni, szép álságot hinni? Van-e erőd utolsóig minden poharat kiinni? Kin veszed meg végül, hogy nem alhatol? Ten bűnöd az is, ha megszaggattatol. Fáj az otthon, ki megtagadott. Fáj az otthon, a megtagadott. Halál elől meghalásba menekül, aki él. Út-e az út, mely nincsen? Kevés helye az életnek ott, hol túl sok a vér. Kevés helye az embereknek, hol túl sok az Isten. Akit sorsa meg akar tartani, síriglan reményben ég el. Akit sorsa el akar veszteni, megveri tehetetlenséggel. Gond a pénz is, míg szabadságot ad, gond a csönd is, ha nincs. Hogy mindent megértesz, ne áltasd magad, a lélek végül rád pirít, hisz nem olyannak ismer, ki az alázatra is ráér, körönteketényi szabadságért. Mert a lélek, a lélek, a lélek már semmiségnek örülni sem által. Ó, boldogság az is, ha Mont Vernonben barátságot kötsz egy cicával. Marinka, Marvitka, hamvasság hamvedre, ajkadból rózsanő, rögtapos kezedre, jó rád új Péternek szöme szép mönyecske, Marinka, Marvitka, hamvasság hamvedre. Távol a gyűlölet, a szeretet is, távol. Akad-e, ki a soha többéig kísér a West Side hospitálból? Egy fájdalom sem érhető mással. Megértik-e, mennyire megérte kimondani az óriás keserűséget úgy, hogy a legtörpébb is értse? Jaj, Istenem, a világ, kinek szoros, kinek tág, jaj, beszoros a világ, csontik hatol velőt vág, hogy kitágul a világ, ha egyszer jobb időt lát, fából paragott fájdalom, kőbe kalapált gyűlölet, a legró barbaró jelen. Polifón álom, ó jövő, rezdőj végig a megismeréstől a fölismerésig a céltudatos húrokon. Rezdőj végig a végestől a végtelenségig tudatos, észszerű varázs, mert csak az igaz, ami végtelen. Minden véges, megalkuvás. Tűz, víz, föld, ég. Vasapestát megölték. Fű, füst, zöld, kék, tűz, víz, föld, ég. Vasapestát megölték. Tűz, víz, föld, ég. Fű, füst, zöld, kék, hívó hűség. A természet zenévé szerveződik. Figyeljetek hangjaira. Dúdol a mélybarna szemű, itt csak Mr. Bartók, amerikaiak közt egy európai, felhőkarcolók közt az elemek rokona. Könnyel áztatott, jajszóval súlykolt idegeken világot lépik az értelem. Aj, múló élet, múlhatatlan hangjainál pusztuló vörös vértestekben gondolkodik a halál. Van-e jogod elítélni, hisz benne
s belőle is élsz, a jelent, mert kínjában kérész éltű fogalmakat teremt. Aki alkot, visszafele nem tud lépni, s ha már kinőtt minden ruhát, mesztelenül borzong a végtelen partján, míg fölzárkózik mögé a világ. Szereti a világ, ha újra költik, hisz objektív valósággá válik az újraköltés is, így lesz a világ halhatatlan. Mit számít a te, az ő, az én halhatatlanságom? Egyedül küzdelmünk számít az egyetemes megmaradásért. Értetlenül él-hal, ha ki az érzelmek dialektikájához nem ért. Sajnálhatod a himnős fajokat, kettős, tehát kettőzött magányukért, kik sose tudják fölfogni, hogy az élet, a reménytelenül szeretett, egymásra utaltság, s az egymásra utaltság legmagasabb fokon szervezett formája, a szeretet. Minden élőre ezer halál jut, könnyezik a kő is, a borzalom napjaiba belefárad az idő is, dolgos állat az ember, a cél remény is egyben, így hát a félt halál sem oly kérlelhetetlen, éjek zuhogó titkát engeszteli a nap, ki messze fényekig ellát, az a boldogabb, s fájóbb. Már nem áltatja semmi. Unokák szeme tükrén, jó lesz elpihenni. Mert nincsen immár se sötétség, se menedék, se néma gyász. Mesztelenül a vallató fényben, hány szemünk is van már? Hány fülünk? Ki ismeri még szeretőjét? Ki meri anyját hívni a bajban? Feltámaszthatatlan Krisztusok, glória nélkül, lecsupaszítva, betonlövész árokban lökve, árván a jövő célpontjai, szó lehasítva a szájról, távirányított lélegzetvétellel, megoszthatatlan fájdalomban, egy kiáltásra kiakasztva, rácsokkal a tüdő körül, mert nincsen immár se sötétség, se menedék, se néma gyász. Lóden kabát, Kelet-Európa szegény. Sorba minnyájan belebújunk a közös esőben. Hull a szemét a szánkból, hajunkból a rozsdás szegek, arcunkról a vakolat, fejünk felett összecserélhető lóden kabát az égen, összecserélhető sorsok térképei, összecserélhető halálok, összecserélhető hitek részgombjai, összecserélhető népek belei, összecserélhető szerelmek rúsfoltjai, összecserélhető kampók, kiakasztott lódenkabát a szélben!

partók hangzavart, azt, ha nekik az, ami nekünk vigasz, azt, földre hult pohár föl csattanó szitok szavát, fülész foga közé szorult reszelő sikongató jaját tanulja hegedű, s éneklő gége, ne legyen béke, ne legyen derű, a bearanyozott, a fennen finom elzárt zeneteremben, míg nincs a jaj sötét szívekben. Hangzavart azt, ha nekik az, ami nekünk vigasz, hogy van, van lelke még a népnek, él a nép, s hangot ad. Egymásra csikorított vasnak, s kőnek szitok változatait bár a zongora, s a torok fölhangolt hurjaira, ha így adatik csak vallani a létnek a maga zord igazát, mert épp e hangzavar, e pokol zajt, zavaró harci jaj kiált harmóniát, mert éppen ez a jaj kiált, mennyi hazugul szép éneken át a sorshoz, hogy harmóniát, rendet, igazit vagy belevész a világ, hanem a nép szólal újra fölségesen. Szikár, szigorú zenész, hű magyar, mint annyi társait közt hírhedett, volt törvény abban, hogy éppen e nép lelke mélyéből, ahova leszálltál, hogy épp e mélység még szűk bányatorka hang tölcsérén átküldted a sikolyt föl a hideg, rideg, óriás terembe, melynek csillárjai a csillagok. Bánatomat sérti ki léha vigasz húz a fülembe. Anyánk a halott, a bucsúzótnek kuplé zenezengje, hazák vesztek el, ki meri siratni verekli futamokkal. Van-e remény még emberi fajunkban, ha ez a gond, s némán küzd már az ész, te szólaj, szigorú, szilaj, agresszív nagy zenész, hogy mégis okunk van remélni s élni. S jogunk van, hisz halandók, s életadók vagyunk, mindazzal szembenézni, mit elkerülni úgysem tudhatunk, mert növeli, ki elfödi a bajt. Lehetett, de már nem lehet, hogy befogott füllel és eltakart szemmel tartsanak, ha pusztít a förgeteg, s majd szidjanak, nem segítettetek. Te megbecsülsz azzal, hogy fölfeded, mi neked fölfedetett, a jót, a rosszat, az erényt, a bűnt. Te bennünket növesztesz azzal, hogy mint egyenlőkkel beszélsz velünk. Ez vigasztal, be más beszéd ez, emberi, nem hamis. A joggal erőt ad a legzordhabbhoz is, a kétségbeeséshez. Köszönet érte az erőért a győzelem vevéshez a poklokon is. Ime a vég, mely előre viszi. Ime a példa, hogy ki szépen kimondja a rettenetet, azzal föl is oldja. Im a nagy lélek válasza a létre, s a művészé, hogy megérte poklot szenvednie. Mert olyanokat éltünk meg, amire ma sincs ige. Picasso két órú hajadonai, hatlábú ménnyei tudták volna csak eljajongani, vágtatva kinyeríteni, amit mi elviseltünk emberek, amit nem érthet, aki nem érte meg, amire ma sincs szó, stán nem is lehet már. Csak zene, zene, zene, olyan, mint a tiétek, példamutató nagy ikerpár, csak zene, csak zene, a bánya mély ős, hevével tele, a nép jövő dalával álmodó, s diadalára ápoló, úgy szabadító, hogy a börtön falát is földig romboló, az ígért üdvért itt e földön káromlással imádkozó, oltár döntéssel áldozó, sebezve gyógyulást hozó, jó meghallóit eleve egy jobb világba emelő zene. Dolgozz, jó orvos, ki nem andalítasz, ki muzsikád ujjaival tapintva lelkünk mind oda tapintasz, ahol a baj
s be különös, be üdvös ívt adsz azzal, hogy a jaj síralmát, ami fakadna belőlünk, de nem fakadhat, mi helyettünk, kik szívnémaságra születtünk, kizenged ideged húrjaival.

Abból az emberfajtából való, amely örök elégedetlenségtől hajtva mindent meg akar változtatni, minden szebbé, jobbá akar tenni, amit csak a Földön talál. Ebből kerülnek ki a művészet, tudomány nagyjai, a nagy felfedezők, feltalálók, politikában a nagy forradalmárok, Kolumbusok, Galilei, Kossuthok, akik mind másképp hagyták maguk után a világot, mint ahogy találták. Természetesen sok az elégedetlen, aki szeretné megváltoztatni a világot, de nem tudja. Bartók tudta, mert műveiben megvan az a titokzatos, eleven éltető erő, ami hiányzik sok külsőre hasonló műből. Mert sokan próbáltak az utolsó félszázadban új zenét írni, azaz sokakban tört a világszerte bontakozó új szellem művészi kifejezésre, de keveseknek sikerült azt maradandó formába önteni. Bartók e kevesek közül való, s ezért már ma is világszerte a legtöbbet játszott szerzők egyike. Noha világszerte sokan vannak, akik a régihez, megszokotthoz ragaszkodva nem szívesen hallják az új hangot. És valahányszor előadják egy művét, egy percre Magyarországra is gondolnak, ha nem többet annyit, mégsem lehet utolsó ország, ahol ilyesmi megterem. Ezt köszönjük neki külföldi viszonylatban. Lássuk, mit köszön neki a magunk kis világa. Nem csak Liszt Ferenc idején, hanem még a mi pályánk indulásán is két út közt kellett választania a magyar zenésznek. Itthon akar-e dolgozni, vagy külföldön? Sokan választották az utóbbit, ma is sok kiváló zenészünkért külföldön. Bartókot is kísértette a külföldi siker, készült is rá, próbálgatta, de erős hazafias érzése győzött, és már 22 éves korában írja egy levelében, én részemről egész életemben minden téren és minden módon egy célt fogok szolgálni, a magyar nemzet és magyar haza javát. Nem tudta még akkor, milyen áldozatot jelent ez. A magyar zeneszerző ugyanis nem tehette azt, amit régi kultúrájú országoké tehetett, hogy egyszerűen leül szobájában és írja egyik művét a másik után. Mert mit és kinek írt volna? 1867 után a magyar műzenei kísérletek elfordultak a néptől, nem folytatták a reformkor nagyszerű lendületét, amely különben még nem jutott el kialakult magyar zenestílusig. A zeneélet főképp idegen művekből táplálkozott, a századfordulón élt itt egy igen vékony, zeneileg művelt réteg, de a magyarságtól teljesen, nagyrészt nyelvében is idegenül. Másfelől itt voltak a magyarság tömegei, minden zenei műveltség nélkül, egyedüli táplálékuk a cigányzene. Világos volt, hogy ilyen elemekből egy a magasabb magyar zenét óhajtó és tápláló közösséget csak akkor lehet teremteni, ha a művelt réteget sikerül zeneileg magyarabbá, a magyar tömegeket zeneileg művelté tenni. Ez sok ember hosszantartó, áldozatos munkáját jelentette. Sok esztendei munkát, még csendes békeidőben is. A lefolyt félszázad eseményei eléggé magyarázzák, miért nem sikerülhetett a vállalkozás mai napig, és miért kell újra meg újra nekilátnunk. Mi adott erőt, és mi adhat továbbra is erőt erre a szinte lehetetlennek látszó vállalkozásra? A néphagyomány. A nép zenéjében való elmélyedés megmutatta, hogy él még itt egy régi, eredeti, értékes, csak fejlődésében megrekedt zenekultúra, amit ki lehet emelni a rárakódott törmelékből, és amire lehet magasabb művészetet építeni. 1900 körül a magyar zeneszerzőnek előbb népdalt kellett gyűjteni. Akár csak íróinknak egy századdal előbb, sőt még Petőfiig, Aranyig. Eleinte csak az elveszett régi dallamokat kerestük, de látva a falu népét, az ott kallódó sok tehetséget és friss életerőt, feltetszett előttünk egy a népből újjászületett művelt Magyarország képe. Ennek megvalósítására rászántuk

számára alkotó munkájában is nyomuk ott van műveiben. És ez egy másik élesen elválasztó vonalat jelent közte és a nyugati modernek közt, akik különben sohasem ismerték el egyenrangú újítónak, mert a néphagyományok talaján áll. Ők szabadon minden hagyományt elvetve írják, kombinálják műveiket. Bartók legmerészebben kísérletező műveiben is érezni a hagyomány talaját. Még ha a stratoszférába röpül, sem szakad el teljesen a földtől. Ha vett is tőlük egy-egy ösztönzést, és hogy nevet volna ő, akit a világ minden népének zenéje érdekelt, sokkal inkább az ő eredetiségének hatása látszik meg a nyugat zenetermelésén mindenfelé. Hátra van a kérdés, mit kellene tennünk, hogy Magyarország is részesüljön gazdag hagyatékának éltető, építő erejében. Mostanában itt is, ott is találni már egy-egy tanítóra, még falusi iskolában is, aki az új pedagógiai módszerek birtokában biztos kézzel vezeti növendékeit a zenei írásolvasás felé. Ha a tanítókat a kellő számra lehetne szaporítani, és ezt nem ajánlhatjuk eléggé tanügyi kormányzatunk gondjaiba, belátható idő alatt épp úgy el lehetne tüntetni a zenei analfabétizmust, mint analfabétizmust, mint lehetett a nyelvit. Akkor az út nyitva áll a magasabb zene felé a legszélesebb rétegek számára. A szolmizálás elemeivel bíbelődő falusi gyermek nevelésének legközelebbi foka nem a kékszakállú vagy a hatvonós négyes lesz. A gyermeknek nem adunk tokajbort, de azért nem öntjük ki a tokait, mert nem gyermeknek való. Pedagógiai tapintat kérdése, mit, hol és kinek nyújtsunk Bartók műveiből. Van ott elég a gyermekek, kezdők, haladók számára. Viszont, mint minden nagymesternek, neki is vannak alkotásai, amelyek járatlan, sőt járhatatlan útain csak a beavatottak tudják követni, azok sem fáradtság nélkül. Túlbuzgó szószólói csak ártanak vele, ha effajta műveit akarják avatatlan tömegek elé vinni. Munkássága egy és oszthatatlan, de minden részletében méltányulni csak széleskörű zenei műveltséggel lehet. Bartók diadalmas, végleges hazatérésének feltétele a zeneileg művelt ország. Ennek munkálására kell összefogni minden tényezőnek. Ha majd egykor azokhoz is eljut művészete, akiktől ered, a dolgozó néphez, és az megérti, akkor lesz magyar zenekultúra, akkor lesz igazán boldog a nép.

0: lesz ezután.
1: Kell takarulni.
2: Jó.
1: Kell takarulni.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kell takarulni. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasó.

0: ott naponta elolvassa az akasztott betűmezőn.
1: Régi könyvek életre kelnek.
2: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass, hallgass.
3: Kedves ifjak, felnőttek és idősebb. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
4: Tilos Rádió.
1: Jó.
2: Ez nagyon jó.
4: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

Decemberben, ha nincs hó a határon, kék ég alatt messze zsong a csattanás, szorult szívvel surran el a verébraj, meghasad a hideg, és a delelő olvat nap a hasadékán becsorog, lefolyik a dombok alján völgyekig, kopott tarlók, szántók, mezők beisszák. Decemberben, ha nincs hó a határon, vékony vérű vizeken az ég a jég, forrás torkán nem dagadt meg még a fagy, kövek színén langyos lesz a tisztaság, fűzek fölé visszaleng valami nyár, s a károgó szomjas szürke varjak is eltűnődnek hótalan idők felől. Decemberben, ha nincs hó a határon, hullámhátú távolságok vizein árnyékokat vonszoló lágy fellegek mennek el, s az ingó indák idegét tépdesik a boldogságos cinegék. Csivittyeik kis nappali csillagok, s kis karmuk az idő csúszó szőnyegét markolásza tartani, minek a tél.

kissöm jégszélén tehenek legelnek, fakósárgák a lompos alkonyatban, a szürke fűzfák egyre komorabban guggolnak a bús víz holt ága mellett. Távolba néznek, és a puszta távol egy gramofon zenéjét hozza nékik, rikácsolón rekedten iderémlik, a pocsétában egy vén kátya gázol. Az alkonyat a merengő festő fest, violára a lemenő felhőket, s a szürke fákra vérző aranyat ken. Majd minden színét a Tiszának adja, ragyog, ragyog a búbának iszapja. Magyar táj, így lát Mélán egy magyar szem.

mikor a rózsák nyílni kezdtek. Emlékszel, amikor a rózsák nyílni kezdtek, már nem voltunk fiatalok. Házunk körül virágzó sírkeresztek, szívünkben sok friss halott. Tudtuk, hogy a boldogság lopott jószág akkor is, ha férj, feleség nézi, hogy bomlanak bokron a babarózsák, fogják egymás kezét. Sok hajszálad lett ősz éppen abban az évben, emlékszel? Volt is oka. De ami fekete maradt, még feketébben ragyogott, mint valaha. Szemedbe, a töretlen csodájú vattükörbe tört fényeket rejtett a rémület, és zavarosabb lett tiszta, haragos zöldje, s attól lett édesebb. Újongó áhítattal ébredtünk reggelente, te a kertre, én te rád. Ez az öreg nyarunk szeríden betemette Verencét s Angliát. Mint furcsa ráadást, vagy veszélyes messzeséget kezdtük nézni a holnapot. Ez volt az a nyár, mikor a tél szele szívet koszorújába kapott. Volt vidámabb nyarunk, s merészebb azelőtt, de emlékszel, ez volt a legszebb. Némán kertünkbe hajoltak a szomszéd temetők, mikor a rózsák nyílni.

pacsírt a szót hallok megint. Egészen elfeledtem már. Daloj, tavasznak írmondója, de Daloj. Te kedves kismadár. Ó, Istenem. Jól esik a harci zaj után egy dal. Megint a bérci hűs patak füreszt égő sevet hullámival. Eszembe jut dalodról a költészet és a szerelem. Az a sok jó, mit a két istennő tett és még tenni fog velem. Emlékezet s remény, ez a két rózsafa ismét virít dalodra és lehajtja mámoros lelkem fölé szép lombjait és álmodom. És álmaim oly kedvesek, oly édesek. Te rólad álmodom, hív angyalom, kit olyan híven szeretek, ki lelkem üdvessége vagy, kit Istentől azért nyerik, hogy megmutassa, hogy nem oda fönn, de len a földön van az ég. Hangjaid kikeltik a virágokat. Szívem még puszta volt, és benne már milyen sok szép virág fakadt. Szörnyű idő. Szörnyű idő. Szörnyű idő. Szörnyűség mindegyre nő. Talán az ég megesküvék, hogy a magyart kiírtja. Minden tagunkból vérezünk. Úgyis ne. Villog ellenünk a félvilágnak kardja. És ott elől a háború csak a kisebb baj. Szomorúbbni hátul áll. Dök halál. Bekijutott a részed Isten csapási bólóhon. Folyvást arat határidon két kézzel az enyészet. Egy szál így elveszünk-e mi? Vagy fog maradni valaki leírnie vad fekete időket a világnak? S ha lesz ember, ki megmarad, el tudja egy gyász dolgokat beszélni, mint valának. És ha elbeszéli úgy, amint megértük ezeket mi mind, akad-e majd, ki ennyi bajt higgyen, hogy ez történet. És a beszédez nem veszi egy őrült, rémülésteli zavart ész meséjének. Midőn a földön. Midőn a földön még csak pár ember vala. Már meghalt egyik a másiknak általa. Ábelt megölte Káin. Ha a világ végén majd újolag két ember lesz a föld határain, ők is bizonnyal így egymásra rontanak. S az, aki megmarad ott, nőül fog venni egy vadállatot. Talán e vadállatnak mély hibül a réginél szelíden emberfaj.

0: Kosztolányi Dezső, Európa.
1: Európa, hozzád, feléd, befeléd száll szózatom, a század bakzűr zavarában, s még mások az éjbe kongatva temetnek. Harsány ditürambal én tereát víg, jó reggelt köszöntök. Ó, ősi világrész, te régi, te rücskös, te szent, te magasztó, lelkek nevelője, illatot és ízt szűrő, csodatévő, nagy homlokú, könyves, vén Európa. Ha mostoha is vagy, viaskodom érted, és verlek a számmal, és csókkal igézlek, és szókkal igázlak, hogy végre szeress meg. Kitéphet el innen, kitéphet el engem a te keveledről, nem voltam-e mindig hű, tiszta fiattán? Kölyök korom óta nem ültem-e éjjel lámpám sugaránál tanulva a leckéd, vigyázva, csodálva száznyelvű beszéded, hogy minden igéje szívembe lopódza. Már értik azóta az én gügyögésem, bármerre vetődjem, sok száz rokonom van, bármerre szakadjak, testvére ezer van. Nem láttam-e Kölnben a német anyókát esőbe csoszolni, Párizsban a tündér francia leányok könnyű szökellését, Londonban a lardok hajának ezüstjét, s nem ettem-e itt a munkás negyedekben, családi szobákba lármás olaszokkal. Nem fájt-e velőm a szlávok, a sápadt szlávok unalma, a bánat aranyszín fáradt ragyogása. Mind édes enyémek a népek a földön. Kitágul a szívem, beleférnek együtt. Fogadjatok engem ti is szívetekbe, s ti távoli népek kürtösei költők, tereljetek értünk otthon a mi vélünk perlőkkel anyánkért, s mi ti értetek majd itthon perelünk, hogy élhessen anyátok. Kiáltsatok együtt, Európa bátor szellemei költők, hogy gyáva vadállat bújik el a vackán, és vaksi vakondok fúr alagutat. Daloljatok együtt, fények, fejedelmek, szellem fejedelmek, hogy lélek a várunk, légvár a mi várunk. Ezt rakjuk az égig, kemény szeretetből és régi szavakból. Kezdjetek előről építeni, költők, légvár kapunk.

posztolány. A kínba még csak most fogunk mi restek, de te már aláírtad művedet. Mint gondolatjel vízszintes a tested. Téged már csak a féreg fal szeret, mint mi a csirkét bort. Senkém, barátom. Testvérünk voltál és lettél apánk. Gyémánt szavaid nem méret karáton. Nincs egyéb súly, ha fölzuhog reánk. Ezt onnan tudom, hogy letörtem vágyva, ahogy letört a halál tégedet. Reméltél, én is. Tudtuk, hogy hiába, mint tudja, ki halottat költöget.

Petőfi Sándor, a puszta télen. Hely, mostan puszta ám, igazán a puszta, mert az az ősz olyan gondatlan rossz gazda, amit a kikelet és a nyár gyűjtöget, ez nagy könnyelműen mind elfecséreli. A sok kincsnek a tél csak hűt helyét leli. Nincs ott kint a junyáj mél a kolompjával, sem a pásztor legény kesergő sípjával, s a dalos madarak minden jöntem. Nem szól a harsogó haris a fű közül, még csak egy kicsiny kis prücsök sem hegedül. Mint befagyott tenger, olyan sík a határ, alant röpül a nap, mint a fáradt madár, vagy hogy rövidlátó már öregkorától, le kell hajolnia, hogy valamit lásson. Így sem igen sokat lát a pusztaságon. Üres most a halászkunyhó és a csőzház. Csendesek a tanyák, a jószág benszénáz. Mikor vájú elé hajtják este felé egy-egy bozontos bústinó elelbődül. Jobb szeretne inni kinn a tóvizéből. Leveles dohányát a béres leveszi a gerendáról és a küszöbre teszi. Megvágja nagyjából, s a csizmaszárából pipát húz ki. Rátölt, és lomhán szipákol, s oda-oda néz, nem ürese a jászol. De még a csárdák is ugyancsak hallgatnak. Csaplár és csaplárné nagyokat alhatnak, mert a pince kulcsát akár elhajítsák, senki sem fordítja feléjük a rudat. Hóval söpörték be a szelek az utat. Most uralkodnak a szelek, a viharok. Egyik fönn a légben magasan kavarog, másik alant nyargal, szikrázó haraggal, szikrázik alatta a hó, mint a tűzkő. A harmadik velük birkózni szemköztül. Alkonyat felé fáradtan elülnek, a rónára halvány ködök települnek, s csak félig mutatják a betyár alakját, kit éjjel szállásra prüsszögve visz aló, háta mögött farkas, feje fölött holló. Mint kiűzött király országa széléről, visszapillant a nap a föld pereméről. Visszanéz még egyszer, mérges tekintettel, s mire elér szeme a túlsó határa,

Csákmáté földjén. Nyakatokon vad úri tatárok, s mégis büszke a ti fejetek. Frissek a vérben, nagyok a hitben. Csákmáté földjén ti vagytok az Isten. Előre, magyar proletárok! Ami csak szépség, s ami reménység, mint ti vagytok a Tisza körül. Nincs a világon még annyi bánat, s annyi láncosa nincs még a világnak, mint itt. És nincs annyi nagy éjség, éhe kenyérnek, éhe a szónak, éhe a szépnek hajt titeket. Nagyobb igaza sose volt népnek, hitványabb nérók még sehol se éltek. Vagytok a ma, vagytok a holnap. Én beteg ember, csupán csak várok. Vitézlő harcos nem lehetek, de szíveteket megérdemeltem. Veletek szágult vív, újjong a lelkem, véreim, magyar proletár.

0: 18. századi ismeretlen költő, Alföldi Csikó.
1: Rákosnál a pesti vásárról egy Tiszántúl való csikó bundástúl, Tiszántúl vásárról bundástúl egy pár ice jóborra béfordul, s ott mulat egy dunaföldi magyarunk. Tiszántúl béfordul bundástúl. Kérdi ez a csikóstúl tréfából, tudnak-e a Tiszántúl magyarunk? Tiszántúl magyarunk tréfából. A csikós ezt feleli a bundát. Ez talán az útja érdi nyájasságban. Tiszántúl tréfából, nyájasságban. És az úr ezt kérdezi tréfából, megmondom én, mit itt éljél. Hallj az úr, Tiszántúl tréfából, hallj az úr. Némelyek azt mondják, Tiszántúl, aki nem tud magyarul, megtan. Tiszántúl magyarul megtan. Mások pedig mondják, hogy Dunántúl, aki nem tud magyarul, nem tanul. Dunántúl magyarul nem tanul. Dunántúl a magyar iszik klázlibul, megeszi a rossz prádli cintálból. Dunántúl klázlibul cintálból. Tiszántúl a magyar iszik kancsóbul, eszik fa cseréptálból vagy bográgyból. Tiszántúl kancsóbul bográgyból. Láttam én egy koldus Dunántúl, kenyeret se tudott kérni magyarul. Dunántúl, magyarul mely rosszul. Koldult pedig len egy kopasz Tiszántúl, tököli se tudott jobban magyarul. Tiszántúl, magyarul hatalmasul. A dorogi csaplárosné Dunántúl, mikor beszél magyarul, majd megfúl. Dunántúl, magyarul, majd megfúl. Hajdu dorog városába, Tiszántúl, prédikál az orosz pap is magyarul. Tiszántúl, magyarul, nem oroszul. Tiszántúl szép nemzetünknek szájából, gyenge kegyes hangzásában a szó hull. Tiszántúl szájából a szó hull. Odafel pedig többnyire Dunántúl, nyelvünkön sokaknak foga megritkul. Dunántúl magyar szó megritkul. Többet is mondanék az úrnak tréfából, de sietek hazafele Tiszántúl. Tréfából így tanul, megint. Bocsánat pedig uram a tréfáról. Éljen a sok dunaföldi magyar úr, Tiszántúl, Dunántúl, éljen a sok drágavérű magyar úr.

0: Koino hoshodo igi moda rappana. U takinche tomariat hushiro shosentia. U inurom tarantum og ingem tarantet. Szent lelkivel szeretett, szent érivel megpestett. Fogadj hízad, Úristen, hogy mehessek el kerek égnek olaja, rogyogó csillagoknak felé a jó Istenemnek dicséretére. Amen.
1: Én kimenek én ajtómon, feltekintek magos mennybe. Ott látok egy marvan kőből koporsócskot. Azon van egy fekete vankus, azon fekszik az áldott Jézus. Paradicsomba csendítenek, egy cseppér lecseppen. Az angyalok oda mennek, felszedték, a kehelbe öntötték. Krisztus alájbe vitték, Krisztus asztalóra tették. Krisztus Urunk azt parancsolta, hogy aki ezt a kis imádságot este reggel elmondja, hét halálos bűnből kiszabadul.
2: Ó, hajnal, hajnal, tiszta szív, fényes hajnal, kiben várja nyugodt.

0: kätetlön siilire hirteltön takitsinnak úgy, mint a nagynak. Aki ezt a kisi morcsolgot szívesen öröves, meghallgassa, kezében is alszik a mennyország kulcsa. Vessük a fejünk alá, öt ujjunkkal, szól szentünkkel körül keresztet. Senki ellenünk, Jézus is mellettünk van. Mária is csendít a paradicsomba, Úr kitette koporsójat, benne is fekszik az Úr Jézus. Ott siratja három Mária, mandula falnak három aga, kivirágzott, szép is látszott, amint látszik. A Jeruzsálem pártja mondja, Szent Pál, Szent Péter, ez ő szentsége, Szent Misény. Arra megy a nagyasszonyunk, Szűz Mária, kérdi tőlem, mély sírsz, mély is, honne sírnék, rínnék, mama teljes házmannak, elvesztettem a szentsége, Szent fiamot, az Úr Jézust. Lép ki templomnak ajtajába, majd meglátod az ő szentsége, szent fiadat, az Úr Jézust. Térdig vérbe, könyökig, könnyűbe szedték az ő szentsége, szent estét, az ő szentsége, szent védivel együtt.
1: Ezt kiáltja Krisztus Urunk, kedves hívő!

gyermekkorom egyedüli vezetői és bátorítói. Neki csak. Látóhatárom telerajzolói absztrakt vonalak százezreivel. Madarak. Örök fiatal madarak. Légvételem megtágítói. Föl, légy szabad, még szabadabb. Tekintetem tornáztatói. Tovább az ég alatt. Olvasom gyorsírástokat. Szívembe üt ma is a villámló betűk minden sora. Vállald magad! Vállald magad! Mindent értettem valaha. Hű ujjaimban még itt feszül a szárnycsapás, hogy odaírjam nagy tábláitokra végleges válaszul végrendeletül. Föl! Föl! Föl! Csak úgy érdemes.

0: Hová repülsz? Hová repülsz? A föld nem jó neked? Öreg dajkád, rejtelmes földanyád, bár nem ringat, mint kedvenc gyermeket, azért mégiscsak tűrhető tanyád. Van mit enned? Még mire éhezel, te kapsi? Jutott, ami juthatott. Egy darab kenyér. Egy odúnyi hely, hol sebeidet babusgathatod. Mi kéne még? Nyűt, fájó homlokod, mely isten hűs térdére hajtanád? Azt hiszed, az igazság felzokog, ha lenéz, s a porban vergődni lát? Ugyan? Képzel csak, 1-2 millió méter magasból már mi semmi vagy. Égő koponyát hitván kis dió, kit földre ráz egy szél, s rohadni vagy. Ember vagy, punktum. Annak is szegény. Miért? Neki. Igazságot kitesz. Gús életed a fáradt kis regény hat, a fáradt kis regény hat folyjon. Egyszer majd csak vége lesz. Te fejtenéd fel ok és okozat ős szövetét a kusza fonalat. Hagyd! Lehúzna, mint úszolt a moszat, s megfojtana a mélységek alatt. Jobb így. Kapcsold le hiú szárnyait. Maradj a földön, s békülj meg vele. Éld életed, ahogy lehet. Ne szidd. Volt tavasza. Lesz ősze és tele. A föld színén néha ragyog a nap. Örülj te is. Sütkérezz. Árva röv. Még egyszer majd a sok hű földdarab. Lágy testvér szóval. Föléd tüpörög.
1: Jó éjszak!

álomban én repülni szoktam, vagy fél álomban, mielőtt elalszom. Egyszer csak két karom kinyúlik, s mozdulat nélkül emelem magam, össze van a két sarkom téve, szemem zárva van, ajkam nyílva, úgy szállok föl, föl, fölfelé. Csodálkozom, hogy nappal, ébren, miért nem szállok fel soha, mikor ez olyan egyszerű. Ajkam mosollyal elhúzódik az élvezettől, mi édes repülni. Rézsút megyek, mint dróton vont művésznő, s oly könnyedén emelkedem, mint a pillantás, fölfelé, ha nézni. Nem tudok semmit, csak hogy repülök, nem látok semmit, mert alszom szememmel, csak úgy van, mintha zöld felett suhannék hajnali kékbe, melynek színe sincsen, oly kék, oly tiszta, s oly könnyű vagyok. Szél van tám, hogy oly könnyűt érezek, vagy szélnek érzem magamat? De oly könnyű vagyok, oly mese könnyű, mintha kihullott volna szív belőlem, s vakon repülök, meddig, nem tudom, csak fel mindig, halkan, mint a sóhaj. Két karom ki van nyílva két felé, egy angyal várja tám, hogy átöleljek. Álmodtam.

0: Tilos Rádió 90,3 FM, Tótum Faktum Rénával és Disney-jel.
1: A vendégünk pedig Pál Ferenc, irodalomtörténész, műfordító és az ELTE portugál nyelvi és irodalmi tanszékének a vezetője. Jól mondom, ugye?
2: Pontosan.
1: Sziasztok! José Saramagóról, portugál íróról fogunk beszélgetni, még pedig abból a szomorú alkalomból, hogy két hete, tehát nem olyan régen hunyt el, és ráadásul éppen arról volt szó, hogy az ELTE díszdoktorává kívánja avatni José Saramagót, és ebből az alkalomból megjelent a Nagyvilágnak is egy Saramagó száma, amit Pál Ferenc szerkesztett. Nézegettem én itt a kronológiát abból a szempontból, hogy ugye itt a cikkében azt írja, hogy a 70-es évek második felétől jelentkezik Saramagó a regényeivel, onnantól válik közismerté, 98-ban kapja a Nobel-díjat, és aztán belepillantottam egy pár magyar kiadású Saramagó regényben, hogy mikortól kezdik őt itt Magyarországon fordítani, és úgy látom, hogy legfeljebb a 90-es évek végétől. Tehát, hogy mennyire közismert, arra akarok kiukadni, hogy mennyire közismert itt Magyarországon nálunk Saramagó és az ő regényei.
2: Akkor kezdeni sorban a kérdésekre a válaszolást. Pénteken lesz két hete, hogy meghalt Saramagó. Ez igen sajnálatos. Május 8-a, 10-e körül rosszabbodott az állapota. Ez, amit itt említett, hogy az ELTE díszdoktorává szeretné avatni Saramagót, ez egy ilyen másfél-két éve húzódó folyamat. Végig kellett menni egy csomó stáción a magának a kinevezésnek, és hát Saramagó elég sűrű programjához is alkalmazkodnunk kellett, mert két időpontot kitűztünk már korábban, és egyik sem volt jó különböző külföldi utazása miatt. Most Saramagó, ez kicsit paradoxnak, sőt, nagyon paradoxnak fog hangzani, a későn érő emberek kategóriájába tartozik. Későn érő azért, mert még két évvel ezelőtt is, két és fél évvel ezelőtt is a portugál könyvhéten képes volt arra, hogy körülbelül ilyen hőségben, vagy ennél nagyobb hőségben, 3 órán keresztül öltönyben és nyakkendőben dedikálja a könyveit. Tehát 85 évesen képes volt erre, és tavaly előtt azért nem tudott eljönni hozzánk, mert különböző programjai voltak, és hát mi meg az egyetemi ünnepeket szerettük volna valamilyen módon hozzáidomítani ennek a kitüntető diplomának, vagy elismerésnek az átadását.
1: Meglehetősen aktív életet élt.
2: Aktív életet élt.
1: Vagy tehát nem sokkal halál előtt is.
2: Hát tavaly ősszel még aktív életet élt, aztán akkor kezdett el romlani az egészsége. Végül is Tolstoj is a nagy futása, egyik nagy futásába halt bele 87 vagy 88 évesen, tehát sajnos ez a későkorúi aktív emberekkel megtörténhet. Na most Saramagó megérdemelte a természettől, sorstól, azt nem merem mondani, hogy jó Istentől, erre majd remélem visszatérünk még, hogy ilyen sokáig aktív maradhasson, mert nagyon későn kezdődött a pályája. 1922-ben született, hogy egy pár dátumot idézzek, 1947-48-ban megírt két regényt, az egyik az a Clara Boy, ez az a Tetőablak című regény, aminek az újra közléséhez nem járult hozzá, ez el is veszett, és csak a Nobel-díja idején került elő egy kiadónak a raktárából. A másik viszont, ami azt a hangzatos címet kapta 47-ben, hogy A bűn földjén, és egy özvegyasszonynak az új férjet találási kutatásairól írt, tehát a lovagregényeknek a kvétje, a keresése jelenik meg ebben a regényben, az megjelent és nem aratott túlságosan nagy sikert. Nem tudni, hogy Saramagó milyen negatív kritikákat kapott, de a tény az, hogy 47-től a 60-as évek közepéig hallgatott, tehát jóformán semmi irodalmi publikációja nem volt, dolgozott egy darabig gyárban, utána az egészségügyi dolgozók szakszervezetében dolgozott, és azután az Estúdius Kor nevű kiadóhoz került, ott először ilyen lótifuti munkát végzett, és szépen haladt fölfelé a ranglétrán, egészen addig, amíg a 70-es évek elején újságíróskodni nem kezdett, és 75-ben pedig a portugál 74-es úgynevezett szegfüggforradalma után a igen komoly szerepet játszott a portugál sajtóban. Kicsit szektás volt talán, tehát amikor ezek a kezdeti idők, ezek lecsengtek, nem tudom, hogy erre mennyire emlékszik a fiatalabb generáció, de annak idején némi iróniával és maliciózus mosolyjal a szájunk sarkában azt mesélték, hogy nem sokára piros útlevéllel megyünk majd Portugáliába. Mégis láttuk a képeket, hogy a Szovjetunió küldött egy traktort a portugáloknak, és hát ebből úgy gondoltok, hogy így osztották el a világba, hogy Portugália milyen lesz, és valamit nyugat is kap. Most a milyenket azt kicsikét visszafogottan mondom. De amikor Portugália végül is az atlanti szerződésnek a tagja maradt bizonyos világpolitikai, meg világgazdasági okokból, mi meg megkaptuk cserébe Angolát és Mozambikot, akkor Saramagónak ez a túlzott baloldalisága, amit ő mindig vallott, de aktívan a 75-76-77-es év után nem nagyon gyakorolt, tehát ő támogatta a portugál kommunista pártot például, de soha nem vett részt aktívan a pártnak a munkájában, tehát egy ilyen csendes szürke eminenciásként működött. Nota bene, ezért elég sok kritikát is kapott, mert nem tudom, hogy Megvilágosodás című regényére emlékeznek-e az olvasók, remélem. Igen, ott van egy jelenet, amikor tulajdonképpen a Jónás című Babits vers nyomár különböző tereken végig megy az író, és bemutatja különböző pártoknak a nagy gyűlését, és ott a kommunista párt, mint egy kis esendő párt jelenik meg, és az egyik mondjuk az, hogy elvtársa, egy Urbano Tavares Rodriguez nevű író, az azt mondja, hogy hát hogy lehet, hogy a mi szép pártunkat ilyen módon ábrázolja Saramago. Summázva, Saramago végül is a nagyírókhoz és a klasszikusokhoz méltóan nem ment bele ezekbe a mindennapos csatározásokba, tehát jóval magasabb szempontokat szem előtt tartva alkotta meg a saját maga regényírói világát a 70-es évek második felétől kezdve. Eltöltött 2 vagy 3 évet, ez most pontosan nem tudom, fordításokat, tehát semmi más megjelenése nem volt, mint hogy franciából fordított a 76-77-78-as évben, és akkor kezdte ki dolgozni saját írói munkásságát, és akkor így születtek az első művei.
1: Francia irodalmat fordított.
2: Most ezt nem tudnám felsorolni, mert ez nem tartozik a
1: érdeklődési körülben. Csak azért kérdezem, mert hogy utána tette azt, hogy utána kezdett írni, és hogy hatásként mindig meg van említve a francia új regény. Tehát arra gondoltam, hogy esetleg ezeket a szerzőket fordíthatta, és így közben építette a saját írói világát.
2: Érdekes a kérdése, valószínűleg olvast, és mert mindenki ezeket olvasta. 75 után ugyanis egy óriási változás történt a portugál irodalomban. 30-as évek elejétől egészen 74-75-ig egy ilyen államilag támogatott irányzat, mint nálunk a különböző realista irányzatok, úgy Portugáliában a neorealizmus uralkodott. Ez tulajdonképpen olyan volt, hogyha vulgárisan akarok fogalmazni, mint egy hofisó, tehát ez levezette a különböző feszültségeket, mert lehetett arról, hogy milyen szegény embereknek a sorsa, milyen nyomorult az, és mennyire ilyes, aki nem tud enni, tehát ezekről lehetett én, és tulajdonképpen ezzel a rendszer problémái kibeszélésre kerültek. Csak egyik oldalról olyan volt, mint a nagymamánk papucsa, tehát túlságosan kényelmes volt, és az ember bele tudott ülni, vagy bele tudott állni, és nem kívánkozott más cipő után, vagy más helyzet után, tehát megmaradtak az írók ebben nagyon sokáig, ez az egyik probléma. A másik pedig az, hogy annyira belefeledkeztek ebbe, hogy nem is tudtak utána változtatni. Tehát volt a Virgilio Ferreira-nak, a Agostinho Bessaluis-nak, ezek a előző nemzedékhez tartozó írók, Saramagóval nagyjából egykorúak, különböző kísérletei annak érdekében, hogy megújítsák ezt az irodalmat. Hát nem kellett, vagy nem tudták megújítani. Nota bene, még hogyha anekdotázhatok itt, nem tudom, hogy a műsor komolyságába belefér ez. Saramago ezen vesztett rajta, mert Saramago, aki autodidaktaként nőtt föl, tehát középiskolait abbahagyta, és egy ilyen szakmunkásképző iskola félébe járt. Géplakatos volt, igen, szakmunkásképző iskolába járt. Nagyon érdekes egyébként, hogy nagyon irodalmi képzést kaptak. Tehát ellentétben bizonyos más országoknak a gyakorlatával a szakmunkások semmi irodalmat nem kaptak, portugálok, mint a magyarok. az irodalomban élő nép nagyon jó irodalmi képzést adtak. Na most Saramago teleolvasta magát a 19. századi naturalista írókkal, Észadi Queirozzsal, Camillo Castillo Brancóval, egy másik Queirozzsal, aki szintén naturalista író, talán Zolát is olvasott, és ennek az lett a következménye, hogy szegénykém eltévedt. 46-47-ben azt hitt, hogy így kell lenni. Tehát ez a terra du pecado, hogy megpróbáltam ezzel a rövid összefoglalással érzéket. Tehát ez nem arról szól, hogy szegény emberek nyomorultak, szegény emberek szenvednek, hanem arról szól, hogy egy özvegyasszony hogy próbálja meg. Portugálok persze szerényebbek, tehát körülbelül olyanok, mint a magyar nép, de semmit nem neveznek a nevükön. Megpróbálja egy ilyen úriasszony, vagy középpolgári szinten lévő asszony a vágyait kiélni. Portugál szerénységről a legerotikusabb regényírójuk Észadi Queirozs, akinél van egy olyan jelenet, aminél a férfi egyszer csak kiemelte vöröslő fejét az asszony két térde közül. Ezzel az összes portugál elcsámcsog azon, hogy ezzel a cunnilingusra utalt. Nem akarom most megmagyarázni, az interneten megvan, hogy mit jelent a cunnilingus, az olvasók vagy a hallgatók, akik most figyelnek bennünket, nézzék meg. Tehát ez is lehetett az egyik oka annak, hogy Saramago nem aratott sikert, és hogy ő maga is rájött arra, hogy nem tud így írni. Ez aztán később a regényeiben megjelenik, hogy most csapongjunk egy kicsit, és mindjárt lezárom, vagy mert nem feledkeztem, hogy a zárójeleket most mindjárt becsukom. Tehát a rájött arra, hogy nem tud úgy írni, hogy kell, és éppen ezért jelenik meg annyiszor a műveiben az, hogy hogy kell írni, milyen nehéz írni, talán a most újra megjelent Kőtutajban is olvashatni azt, hogy az írás a legnehezebb dolgok közül való, ott szerepel egy ilyen mondat, de a többi regényeiben is elproblémázik ezen. Nos, visszatérve akkor a kérdés, az utolsó kérdés, hiszen annyi kérdéssel halmozott el engem, hogy mind a ketten elfelejtettük már.
1: Tehát igen, arról meg az összes kérdésemre válaszolt, amit föl szeretnék tenni.
0: Csak majdnem. Azért mondjuk ki.
2: Úgyhogy mielőtt még egy másik utat találnak, azért azt elmondanám, hogy 77-ben megjelent egy kísérleti regénye, aminek nagyon érdekes a története. Először kísérleti regény volt, utána regény kísérlet volt, ez a Manual de Pinturai Kaligrafie, azaz szép festészet és szépírási kézikönyv. Utána megjelent egy Viázsanya Portugál, utazás Portugáliába, amiben ilyen irodalmi élményekből kiindulva írja a Portugáliát, és aztán 1980-ban megjelent a Fölemelkedve a Földről című regénye. Talán a Kolokió Létrásban jelent meg egy kritika róla, de kutya se figyelt rá. Azután megjelent a Kolostor regénye, ami 2-3 évig nem nagyon hívta fel senkinek a figyelmét, és itt jelenek meg én az egyik kollégámmal katalizátorként, mert 84-ben vagy 85-ben kint barangoltunk Portugáliában, és megkerestük Saramagót, és Saramago életen keresztül hálás volt ezért a
0: isteni gondviselő. Meg is lehetett keresni? Tehát csak úgy beállítottak hát hozzá?
2: Manapság, mit tudom én, a Darvasi Lászlót például, azt meg tehát lehet
0: is,
2: találni.
0: Is.
2: Gondolom, de Maraci Lászlóval is lehet igen. Itt találkozni, mondjuk Eszterházi Péter, Nádas Péter, Imre Kertész, azok már kevésbé megközelíthetők, de hát most nem tudok ilyen fiatal írókat mondani, Karafiát Orsolynak mondjuk is megközelíthető, ugye, hogy na, szóval mentünk, Magyarországról vagyunk, egyetemről vagyunk, ismerjük, és akkor adott egy interjút, és az itt a rádióban megjelent 85-ben vagy 86-ban. Na most itt kezdődik, nem ettől kezdődik, de mondom azt, hogy katalizátor vagyok, hát az embernek legyen ennyi kis boldogság, amikor már lassan
0: Azért bocsánat, túl szerény, hiszen ön fordította a legtöbb művét Magyarországon.
2: És sokat fordítottam,
0: de... Nem fordította volna, akkor nem is ismerné senki, nem?
2: Hát azért ismernék, mert az első műve a Székely Ervin fordításában jelent meg a Kőtutaj, ez 85-ös regény, 86-os, és 87-ben jelent meg a Magvető kiadónál, egy zöld borítója volt. Na most... Nem igazán kelt el. Annak idején nem tudtuk, hogy hány példányban kerül el. Arra gondolok csak, hogy nem volt igazán érzékeny a magyar közönség erre a regényre, mert a rendszerváltozásnak nevezett időszak után, amikor megjelentek ezek az utcai könyvvárosok, amikor kitettek egy asztalt és rá föltornyoztak egy könyvet, én egy helyen láttam, megszámoltam, nem voltam best, 850 példány szeramágú kőtutajt, amit akkor 50 forintért árusítottak, tehát ez valahol megmaradt egy raktárban, és akkor kitették oda, és árusították, tehát nem volt érzékeny a magyar közönség erre. A következő regény, ami szerintem egy értelmiségének, értelmiségi számára a legizgalmasabb regénye, a Ricardo Reis halálának az éve. Annyira izgalmas, hogy még a viszonylag száraz fordításon keresztül is átüt ez a zaftosság, ami ebben a regényben benne van. Nem abban az értelemben zaftos, hogy túlságosan sikamlosul, az is van benne. Tehát nagyon jól eljátszik Saramago ezekkel a kérdésekkel, de tényleg egy intellektuális élményt ad Pessoa a figurájának a belevegyítése. Ez a Cédrus kiadónak a utolsó sóhajtásaként, hattyúdalaként jelent meg egy pocsékborítóval, és szétesnek a lapjai, tehát így kell összefogni a könyvet, az ember kiveszi. 92-ben azután megjelent a, nem tudom, hogy mondhatok-e kiadó neveket, vagy hasonlókat, mert a reklámnak egy pénzt nem kapok érte. Annál a kiadónál, amelyik a földrészünknek a nevét hordozza, a Kolostor regénye. És ez aztán siker lett itt Magyarországon. Tehát 92-től 93-tól fogva létezik Saramago itt Magyarországon elfogadott íróként, és mondhatjuk azt, hogy sikeríróként. Erről a műről már írtak, ezt a művet már több helyen idézik is, mint egy posztmodern művet, vagy a mágikus realizmusnak az egyik alkotását, tehát ez így már benne van a köztudatban, és hát természetesen a parvenű snob attitűdöket ne hagyjuk soha ki a számításban, amikor Saramago megkapta a Nobel-díjat, abban a pillanatban első számú íróvá lépett elő, tehát hatalmas népszerűsége lett, és azután az vagy azóta az emberek vásárolják a könyveit, mint a cukrot, mert
0: igaz, hogy a címe a regénynek az Európában más néven futott, amivel el lehetett adni.
2: Itt most már elméleti kérdésekre kell áttérnünk. Saramago címének elmondhatom. Ez egy problematikus regény, mert Saramagónak, na most aztán borzadjanak el, és essenek hasonló azok, akik rádiót a kocsiban hallják, vagy hanyattestek, és ne tudják vezetni.
0: Tételezzük, hogy olvastak már tematikus
2: Saramagót a hallgatók. Saramago címeinek egy része az tematikus, a rematikus cím. Ez mindjárt elmagyarázom, hogy vagy egy paradigma, vagy egy diszkózív paradigma
1: tartalmazó cím.
2: Igen, na most ez azt jelenti, hogy az első regény a festészet és szépírási kézikönyv. Na most az ember meglátja azt, hogy manuál, az kézikönyv, nyelvkönyv, stb. Hát mire gondol? Hát arra, hogy ezt a könyvet megveszem, akkor utána fogok tudni szépen falat festeni, vagy tájképeket festeni, és szépen fogok tudni. Lényegében erről is szól a mű, tehát egy festőnek, egy valós sikerült festőnek az átváltása arra, hogy író legyen. Saramago megéri azt, hogy hogyan kell egy embernek íróvá lennie. Ez egy tipikusan kísérleti regény, mert a posztmodern kategóriát, mert az egész 20. századi regény problematika benne van, de ezt most hagyjuk. Most a tematikus-rematikus kérdésről beszélünk. Ez lényegében arról szól, hogy a címekben megvan egy műfaji elnevezés is. Tehát a Kolostor regény az egy szerencsétlen fordítás, mert az igazából emlékirat a Kolostorról. Azután találhatunk ilyet, hogy Jézus Krisztus evangéliuma, azután találhatunk ilyet, hogy eszi a vakságról, ez a vakságnak felel meg, eszi a megvilágosodásról. Na most az ember egy ilyet odaad a szerkesztőnek, egy bornírtabb, nem mondom azt, mert megbántok embereket, tehát az ember odaad egy jó érzésű szerkesztőnek egy ilyet, azt mondja, hogy drága uram, hát ezzel nem fogják megvenni az emberek a szép irodalmat, mert hogy ez sután hangzik, meg rosszul hangzik, és így tovább. Na most lehet, hogy ebben van valami igazság, hogy a Kolostor emlékirata, vagy emlékirata a Kolostorról, azt nem veszik meg. Innen van azután, hogy a címeket, különösen a Kolostor regényének a címét, ami emlékeztetek arra, emlékirata a Kolostorról, azt megváltoztatták. Az egyik az, hogy tényleg lehet, hogy csután hangzik ez, tehát ez az emlékirat a Kolostorról nekem se tetszene. No, a Kolostor regény az más irányba vezet. Ezért aztán kiindultak abból, amiről majd szintén beszélhetünk, hogy mifajta más olvasási lehetőségei vannak a Saramago, vagy értelmezési lehetőségei vannak a Saramago.

0: legfantáziadúsabbak, ahol azt írták, hogy mint egy ilyen szép históriában Baltazárnak és Blimundának, valamint a földre zuhant madárgépnek a története.
1: Ez gyönyörű, ez abszolút középkorba élő.
0: Igen, ez egy ilyen szép históriára emlékeztető, úgyhogy ez is benne van az egészben, mert és nem jut eszembe, egy holland irodalom történész mondta azt, hiszem, nem, Dove Fokké már mondta azt, hogy ez a világirodalom egyik legszebb szerelmes regénye. Mikor ezt a részt lezárjuk, franciák húzták azután a legnagyobbat a címen, amikor Le Dieu Manchot-nak nevezték, ugyanis a regényben a félkarú istennek, mert hogy egy helyütt ez a Brazíliából érkezett pap arról beszél, hogy az Istennek valószínűleg csak a jobb keze van meg, mert a másik kezére soha nem történik a Biblia megszentelt lapjain említés. Ez az kicsikét szakrilégius, és talán kicsikét ilyen bizarr címadás, de ezzel a regénye sok ilyen gond volt. Most a többénél egyszerűbb a probléma, arra most nem is térnék rá, mert az már ilyen mélyen filológiai eszmefuttatás volna. Aztán az olyanok, mint a Ricardo Reis halálának az ége, bocsánat, Ricardo Reis halálának az éve, vagy halálszünet, ember más, ezek egyszerűbb címek, mert ezekben nincsen ilyen visszautalás a visszautalás irodalmi műfajokra.
1: Szerintem itt beszélhetünk pontosan, ha már a címeknél tartottunk, arról, hogy miket is, milyen műfajban alkott Saramago. Tehát regényekről beszélünk, de ő maga nem tartja magát regényírónak, ugye? Ez egy nagyon fontos pontja szerintem a dolognak. Azt mondja, hogy olyan eszéíró, akinek regényeket kell írnia, mert eszét írni nem tud.
0: Igen, hát kóricálja magát.
1: Mit kell ez alatt értenünk?
0: Ez alatt azt kell érteni, hogy Saramagónak többször is többen azt mondták, hogy ő posztmodern író. A posztmodern regénynek a sajátosságét most nem akadémikus magaslatról fogom elmondani, magának a regénynek a problematikus sátétele. Tehát az, hogy a regény mint olyan, az a régi formában nem létezik. Paul Valéry mondta azt, hogy manapságban nem lehet úgy elkezdeni egy regényt, hogy a Márkénő 5-kor kikocsizott. Tehát ez a 20. századi regényben elképzelhetetlen. Prusztról mondják azt a rossz nyelvek, hogy 3000 oldalon keresztül ír arról, hogy kell megírni a regényt, és mire végre rájön, addigra befejezze az eltűnt időnyomában. Na most Saramago is szembe kerül ezzel a problémával, hogy mi is a regény, mi is az új regény, és ott van benne ez az óriási bizonytalanság szerintem. Nem akarok ebben nagyon belemenni, mert ez ilyen pszichológizálás lenne, ilyen Freudi mély lélektani dolog, de szerintem aki 20-as évek koráig, a 20-as évekre nem tudott kialakítani egy modus vivendit, nem alakította ki a maga életformáját, szokásait, az bármennyire is bekerül egy bizonyos helyzetbe, és Saramago azért az elmúlt 40-30 évet az íróként érte le, nem olyan bizonyos az író tudásában. Tehát egy 22 éves korában meghalt Petőfi, a sokkal biztosabb abban, hogy ő költő, mint a Nobel-díjat kapott Saramago. Gondolják végig azt a példakedvér, hogyha az ember megtanul 12 éves korában egy nyelvet, vagy 12 éves korától, az sokkal biztosabban tudja, mint hogyha egy 50 éves korában kezd egy nyelvet tanulni. Tehát bizonyos korszakai vannak azért, hogy tehát Saramagóban állandóan ott bujkál, hogy őt talán nem is regényíró. A műfajokkal furcsa módon ez az 50 éves ember verseket kezdett írni, tehát a 60-as évek közepétől vannak verses kötetei, azután van elbeszélés kötete, esszé kötete és írt színdarabokat, és ezekkel kevésbé foglalkoztam, hogy ne kérdezzenek rá, hogy mi van a színdarabokban, mert nem tudok ilyen könnyedén és nagyvonalúan, mert itt gondolkodnom kell, és az a rádióban nehezen veszi ki magát, mert hát, hogy annyit kell gondolkodnom.
1: Most látom, hogy meg kéne hosszabbítani a műsoridőnket úgy pár órával.
0: Úgyhogy Saramago végül is, tehát ő azt mondja magáról, hogy nem posztmodern ér. Egy Maria Alzira Sensu nevű irodalomtörténész, Portugália egyik legjelentősebb irodalomtörténész, azt mondja Saramago, hogy ő nagyon erősen kötődik a neorealizmus hagyományaihoz. Na most egyik sem igaz. Igazából Saramago...
1: És a mágikus realizmus, nekem ez mindig egy olyan furcsa cím volt, furcsa.
2: Ja, Márquezhez való hasonlatra gondolsz.
0: Na most a mágikus realizmussal én bajban vagyok, mert én latin-amerikai irodalmat tanultam, és ott a mágikus realizmus, a Carpentier, Márquez, ez, tehát a L'Oréal Maravilloso, a csodás való, nem pedig az a mágikus realizmus, amit itt a Bényei Tamás, a debreceni, nem tudom a címét most idézni, de ő foglalkozik ezzel, itt a mágikus realista regényekről, ahol Saramágónak az már említett kolostor regényétől Salman Rushdie és más regényekig

0: különböző regényeket felsorol. Nem tudom még, tehát tudom, de érzelmileg nem tudom átélni, hogy Saramago mágikus realista. Fantázia, mondjuk rá, hogy mágikus realista is, de ő lényegében tipródik ezzel, hogy is kell regényt írni. Na most megpróbálja ezeket a regényeket megírni, de állandóan közbeszól, beleszól, rektifikálja, tehát helyre teszi magát. Ennek következtében kialakul egy olyan regényforma, ahol a cselekményt tulajdonképpen elnyomják az írónak az egyéni reflexiói. Tehát sokkal nagyobb szerepet kap az író benne, mint amilyen szerepet kap a regény cselekménye. Ez részben rokonítható a Brecht-i elidegenítéssel is, hogy állandóan el akarja idegeníteni a cselekményt, illetve a portugál történelemtől. Ez megint egy újabb kérdés, hogy valami mit is akart szerelni, meg ez is szerepelt a kérdéseik között valahol, hogy akar, vagy miképpen viszonyul a hazájának a történelméhez. Tehát állandóan elidegeníti az olvasót a Bártazár és Blémonda története. Most képzeljék el, hogy valaki öleli az asszonyát, vagy a férfit, akit szeret, és akkor megszólal a telefon víjogva, mintha valami nagy baj volna, és akkor ezt négyszer vagy ötször elkezdik. Hát ez olyan, mint a hideg víz. Tehát ezzel ér Saramago, és nem akarja, hogy a történelemmel, az portugál történelemmel egy pillanattal is azonosuljanak. Ez nagyon jól kitapintható cél Saramagónál, mert alapvetően pesszimista. Nem igazán elégedett a portugál történelemmel, illetve egy bizonyos időszaktól vagy időponttól kezdve nem elégedett a portugál történelemmel. Ezt is megmondom majd miért, hogyha van, ha a hallgatók betelefonálnak, és meg szeretnék tudni, hogy...
1: Mondd be a számot!
2: 2.15.37.73, Tilos Rádió.
0: Tehát nem igazán elégedett a portugál történelemmel, éppen ezért nem is történelmi regényeket ír, irodalomtörténeti vagy irodalomelméleti szakkifejezés jön megint, hanem történetírási metafikciókat. Ez a historiographical metafiction, egy Linda Hutchen nevű, jól tudom, kanadai irodalom, de angolul író irodalomtörténésztől származik. Lényegében ezek nem történelmi regények, hanem Saramago elmélkedik bennük a történelemről. Van egy cselekmény, amit be akar mutatni, állandóan megszakítja magát, mint narrátort, egy másik narrátor, szétosztja a szerepeket, tehát több narrátor van. Plasztikus példaként szeretném idézni a Vakságot, ahol ugyanazt a történetet háromszor is halljuk. Tehát egyrészt a fő narrátor szavaiból, azután ez a szeménykötést viselő öregember is elmesélőd, hogy történt a vakság terjedése, és ha a figyelmesebb olvasók emlékeznek rá, akkor van egy író is, akivel a regény második felében, az utolsó harmadában találkoznak, aki szintén leírja ezt. Tehát Saramagónál mindent többször mondanak.
1: Nem véletlen akkor, hogy rokon szenvezett Pessoával, aki ugye szintén ilyen alszemélyiségekre bontotta magát.
0: Hát Saramagóval, minden írónak rokon szenveznie kell Portugáliában, Pessoával, ez olyan figura. Rokon irodalmi pletyke, egy Tabucchi nevű Pessoa kutató azt mondta, hogy ő kitalált ezt az ötletet, hogy mi lesz a Ricardo Reggel, és a Saramago elorozta tőle ezt a történetet. Végül is, ha már Pessoa-nál tartunk, azt mindenki tudja, hogy volt 3,5 heteronímje. Az egyik az a Alberto Coelho, aki Pessoa szabályosan kivégzett a mor, megtette kötelességét a mor, mert 16-ban rájött, hogy tüdőbaja van, és rekkentette szegényt, hogy népés kifejezéssel éljek. Volt azután Ricardo Reis, akit 18-ban kiküldött Brazíliába, és volt a Álvaro de Campos. És volt egy Bernardo Soares, aki a kétségek könyvét írta, ő azért fél, mert persze azt mondta, hogy a fél heteronim, mert csak akkor jön elő, amikor nincsen ő persze a szellemi képességeinek a birtokában, álmos, vagy fáradt, vagy hasonló. Na most 90-ben voltam kint Portugáliában, és mint Pessoa kutatót is meghívtak egy banketre. Van ketten ültünk ott 20 vagy 30-en, és az asztal főn egy üres hely volt. Ez volt Álvaro de Campusnak, a futurista Pessoa költőnek a helye. Ugyanis addigra már megszületett ez a Ricardo Reis halálának éve, tehát úgy vették, és fura módon mindenkinek a tudatában úgy van, mint a Pessoa megölte volna Ricardo Reis, pedig nem esik róla szó a Pessoa-jánál leszekben. Viszont Saramago elvégezte ezt a piszkos munkát, és eltüntette, nem ölte meg, de ugye a Pessoával együtt eltüntette a semmibe. És kvázi azt mondják, hogy Pessoa nem gondoskodott Campusnak az eltűnéséről, és éppen ezért, amikor a 100. évfordulóját ünnepelték, akkor ott volt ez az asztal, a Pessoa kutató krémje ott volt, meg szerénységem, és akkor ott vacsoráztunk, és a főhelyre vártuk Campust. Másik műsornak egy jó témája az, hogy Pessoa körül milyen dolgok alakultak ki, tehát ez egy, az is egy nagyon érdekes kérdés, de térjünk vissza az írónkhoz. Van még kérdés?
1: Most zenéljünk egyet, és utána folytatjuk.
0: Jó.

0: Tilos Rádió 90,3 FM, Tótum Faktum, Rénával és Diszméjel.
1: A vendégünk pedig Pál Ferenc, irodalomtörténész, műfordító, és az ELTE portugál nyelv és irodalom tanszékének vezetője, és Zsuzsé Saramagóról beszélgetünk, illetve az ő regényeiről, életművéről. Nagyon nehéz tovább folytatni, mert már így is elkalandoztunk számtalan irányba, de a magyar fogadtatásról, recepcióról azt a kérdést sem merítettük ki. Ugye, mintha azt említette, hogy miután Nobel-díjat kapott, azután kezdték egyébként Portugáliában is szeretni, illetve felfigyelni rá, és itt Magyarországon nálunk is kiadni, mert ez a parvenű, igen, a sznoboknak nagyon tetszett ez, és ez volt az indítatás, hogy olvassák.
2: Valóban, Saramagónak a Nobel-díjhoz hozzájárult ahhoz, hogy a regénye ilyen 4-5 ezres, tehát már bestsellernek számító, ennyi ma a bestsellernek a normális példányszáma, példányszámban kelljenek el Magyarországon. Ami az érdekes az, hogy Saramago most népszerű író, sokat írnak róla, blogba jegyzésekben szerepel, de ezzel együtt is csak a harmadik helyen van a portugál írók között. Talán emlékeznek a Bérci-féle Anyegin fordításra, a műveltebb és whitefülőbb olvasók, tudják azt, hogy Bérci úgy fordította az anyagint, hogy abban a halódó gentri világban mindenki sajátjának érezte anyaginnak és a többieknek a problémáit. Na most, ami ezt illeti, ez a legjobb módja annak, hogy egy író népszerű legyen. Annak idején én nemzedékemnek a tagjai például úgy tudtak csak a 60-as évek közepén bekerülni egy jobb társaságba, hogyha oldalakat tudtak idézni, namiből Szelincsernek az abhegyezőjéből. Káprázatosan odáig voltunk attól, mert a mi érzelmeinket fejezték ki azok a mondatok, hogy ott szabad csúnyát mondani?
0: Nyugodtan.
2: Tehát ott álltunk a hegyen, és majd befagyott a seggünk. Meg van egy másik is, amikor egy rossz lány bizonyos fatökűnek nevezi a Holden Caulfieldet. Nos, tehát kell, hogy valami abból a denotatív megismerésből egy konnotatív megismerést legyen, tehát érezzük azt, hogy ennek az embernek a problémái, ennek a műnek a problémái azonosok a mi problémáinkkal. Saramagónál nem, mert ő a portugál problémákról beszél, egyszerűen nagy író és idézni lehet. Aki már közelebb van hozzánk, az Fernando Pessoa. Ajánlom a kedves hallgatóknak azt, hogy kattintsanak rá az interneten, a Google-ra mondjuk, és írják be azt, hogy Fernando Pessoa. Több ezer bejegyzést találnak. A legbizarrabb az egy csokoládé forgalmazó cégnek a bejegyzése volt, ami valahogy így szólt, hogy egyél fiam csokoládét, mert a csokoládé nagyon finom dolog. Ez szerepel is a Kétségek könyvében is valahol az újabb kiadásban, tehát nem az eredetiben, illetve a dohányboltban is szerepel ez a megjegyzés. Na most utána hozzáteszik, hogy minden nagy költő falta a csokoládét. Ez Pessoára nem volt igaz, de Pessoát az különösen a 90-es évek elején nagyon sok mindenre felhasználták, politikai utalásokra, mindenki hivatkozott rá. Viszont, ha most megengedhető az, hogy visszamenjünk az időbe, a legnagyobb sikert azt a portugálok eposz költője, a 16. század második felében élt és alkotó Luís Vaz de Camões érte el. Több oka is volt ennek, és itt ha...
1: Akire a portugál intézet is elnevezte magát, ugye?
2: Igen, a portugálok kulturális intézet és a Camões nevet viseli, hát körülbelül olyan a szerepe a nemzeti eposzban, mint Zrínyinek nálunk a szigeti veszedelemmel. Megírta az eposzában azt, hogy hogyan utaztak el a portugálok Indiáig, illetve közben 2-3 ilyen részben elmesélték a portugál történelmet is. Tehát ez a nagy alapeposz a portugálok számára, és alfája és omegája a portugáloknak. Na most vannak bizonyos igen érdekes momentumok. Amiért Camões mondhatnám azt, hogy az első helyet foglalja el a portugál irodalmi ismereteinkben, bár ez nem úgy tűnik ma, de ha súlyozunk, tehát az árérték arányt megnézzük, ha ezt irodalomra le tudjuk fordítani, akkor azt mondhatjuk, hogy Camões a 19. században a romantika idején egy romantikus hős volt. Egy olyan költő, aki képes volt a szerelmért szembeszállni a királlyal, eléggé zűrzavaros életet is élt, és ott volt az a nagy, az a történet, amit azután Arany János hozott be a köztudatba, hogy egy hajótörés alkalmával Camões a jobb kezével föltartotta azt a bőrisztákot, amiben a Lusíadák kézirata volt, és azután tempózott másik kezével, kínai szeretőjét odahagyta, a mű az fontos volt számára. Ezt még egy Csajó András nevű ember is, író is megemlíti a Tervefelüli regény című munkájában, azt írja, hogy csak így tudjuk elképzelni Camões-t. Most ez a 150 éven keresztül menő mítosz, ami körbelengi, vagy legend, ami körbelengi Camões-t, ez valamiről árulkodik. A romantikában, romantika idején Camões az a number one volt, hogyha használtok egy ilyen számban emülő kifejezést. Kemény Zsigmond például az Élet és Ábránd című regényének a főhősről Camões-t tette meg. Több regény is, vers is született Camões-ról, Jókai Mór idézi, Kölcsey Ferenc idézi, Bacsányi idézi meg Camões-nak a nevét, mind azt mondják, hogy ilyen emberek kellenének ide Magyarországon, ezek ki tudnak az országnak a szekerét tolni a sárból. Ez az egyik vonal, tehát Camões-tól, mint költőtől, vagy Camões nevétől, mint költőnek a nevétől zengett az ország, tehát mondjuk azt, hogy annak idején 2-3 évenként jelent meg valami Camões nevével kapcsolatban, az olyan, mint hogyha ma naponta nyomnák az ember fejébe azt, hogy így áll vitakólát, mert az mindennél finomabb. Lehet, hogy nincs ilyen, de minden nem akartam.
1: És ez csak nálunk volt így, vagy a
2: Egész Európában olvastam egy holland költőt, és egy bizonyos Slojerhoff nevű költőt, ott van egy regénye, és meg egy szonettje is Camões-ról. Tehát ez egy romantikus hős volt, aki mint Byron, csak más, kicsit más kategória. A másik, ami nagyon érdekes, tessék felütni a Camões Lusíadák kiadásának, vagy a 97-es, vagy a 84-es példányát, és ott a harmadik ének 25. és 28. verszakában utalás történik arra, hogy a portugál királyi család őse az egy magyar Árpádházi király volt. Most ez egy nagy történelmi blöff, hogy azt mondjam, ugyanerről...
1: Szent Erzsébet, tehát nem Szent Erzsébetről van egy szintén portugál legenda is, valami?
2: Na most az estémesét végig fogjuk beszélni.
1: Eszembe jutott, hogy igen.
2: Van, igen, a Dénes királynak a felesége volt Erzsébet, aki a katalán ágról, tehát Jolantától származott, tehát második Ziglen magyar, tehát nem első Ziglen magyar, és vele kapcsolatban vagy ugyanaz a szent legenda, ami ritkaság a hagiográfiában, hogy ugyanazt a csodát két szentnek tulajdonítsák, mert ő is ugyanúgy a kötőjében, vagy a kötényében vitte ki a majdan rózsával változó kenyereket a szegényeknek.
1: Tehát nem ugyanarról az Erzsébetről van szó,
2: nem ugyanarról az Erzsébetről, más, nem tudnám igen, sajnos igen. Elmondani, mert nem vagyok történész, de mind a kettő magyar eredetű, tehát ez nagyon érdekes. Na most a történetírójuk volt, ez a 15. században van, aki a burgundi benyomástól tartva megjegyezte azt, hogy hát nem, meg feltételezhetjük azt is, hogy a mi király családunk az nem burgundi származék. Ezt ugye elpöttyintette. Na most ezzel elkezdődött egy a portugál történelemben egy magyar vonal, ahol Fernão Lopestől kezdve egészen Camões-ig, egy Rezendén keresztül, Gil Vicentén keresztül, aki drámaíró volt, vagy színpadíró volt a 16. század elején, többen felvetették ezt a magyar eredetet. Camões az csak átvetette ezt, és óvatosan fogalmaz, úgy mondják, hogy jegyzi meg, bár háromszor szerepel a művében a magyar eredet. Na most... mondom, a francia iránytól akartak eltávolodni, az egyébként van egy ilyen bizonyítási lehetőség is, hogy az István királynak a Gizella lévén voltak burgundi kapcsolatai, tehát ha most ebbe belemegyünk, az túl bonyolult lenne, és ezt nem lehet ilyen meleg délután elmondani, se megérteni, se fölfogni. Na most óriási esemény volt ez egyrészt Portugáliában, megkezdődött a propaganda hadjárat. Gil Vicente nevű drámaíró, aki mint egy Shakespeare vagy mint egy Calderón de la Barca írta a műveit, és megírja azt a Don Duardosban, hogy hát a leányom, beszél egy anya a leányával, vagy egy dada a leányával, leányom minden nemzetnek a kérői nagyon jó, de a magyar a legjobb. erre visszaüt az, hogy hát a másik helyütt azt mondja, hogy szépek a mindenfajta rózsák, de a magyar rózsák a legszebbek. Hát ez körülbelül olyan, mint hogyha az összes autó közül a, mit tudom én, a Bentley a legjobb márka, és így tovább, tehát ez az első. Volt a Manuel király utáni időszaknak egy portugál történetéről, és Joan de Baros, aki írt egy háromkötetes lovagregényt, csak úgy félseggel, félfenékkel ülve a széken a királynak a öltözőszobájában, később aztán történész lett belül, az egy komoly munka volt. Ez a Clarimondo császár históriája, ez Portugália történetét meséli el, egy lovag, honnan? Na, találós kérdés, aki betelefonál és megmondja, hogy honnan indult ez a lovag.
1: Azt kap egy tilosos bögrét.
2: Kap egy tilosos bögrét, akkor most elmondom, hogy honnan indult ez a lovag. Most akkor tessék a füleket betapasztani. Magyarországról indult el, elment Görögország felé, és ugye jutott Portugáliába, Szintra környékén megalapította a portugál királyságot. Na most annyira tetszett ez az egész, hogy elkezdődött a képi ábrázolás is a magyaroknak. Egy holland festővel a királycsalád megfestette egészen a bibliai ősökig visszamenőleg a királyoknak a képeit, és az egyik képen ott szerepel Geisa, Saraut, Emre és Vajk. Ezek egyértelműen magyarok, tehát így is bizonyították. Utána jött Rezende, azután jött Kamonzsa Luziádákjával 78-ban, és még a század végéről egy anonim szerzőtől a Maximilianus császár históriai című lovagregényben megismétlődik ugyanaz, de már helyismerette. Tudják, hogy Buda az a Duna partján van, tehát leírják az egészet, és innen indul a főhős a törököktől, meg egyebektől fenyegettetve, hogy aztán megalapítsa Portugáliát. Na most egy újabb érdekes motívum jött be, a törököktől való fenyegetettség. Ugyanis portugálok azok már a 14. századtól fogva rokon szenveznek a magyarokkal. Volt egy Pedro nevű, vagy Péter nevű királyi herceg az Ávis dinasztiából, aki eljött ide Magyarországra, és ennek a hét világot bejárt Pedrónak a története az kis adatot portugálul, hát itt még mint a János Vitézben, hogy hatfejű emberek, meg törpék, meg hasonlók, de eljött Magyarországra. Nagy Lajos királytól földet is kapott ott valahol a mai horvát részeken. Tehát egy portugál herceg, vagy királyi herceg, az magyar vazallusként működött.
1: Le is telepedett?
2: Hát kapott velem, volt jelenleg ilyen interkontinentális transztnacionális emberek voltak, hát voltak földjei, hát időnként.
1: Utazgat, de akkor az utazgatás igencsak más jelentett.
2: Nem tudok ilyen intimitásokról, viszont tény, hogy ettől az időtől kezdve Magyarországnak egyre nagyobb a híre. Tehát a franciák még a 12.-13. Században undorodva beszélnek a magyarokról. Ez a románok által szokott dolgokat, hogy ez egy tenyeres talpas Ázsiából idejött nép. Viszont Károly Róbert megalapítja az első laikus lovagrendet, a Szent György rendet, utána jön a sárkányrend, Zsigmondnál és Nagy Lajos királynál folytatódik. Ez tehát egy nagy lovagi kultúra volt, úgyhogy eljutunk odáig, hogy a 16. században már Franciaországban is elismeréssel beszélnek Magyarországról, portugálok persze azt csinálták, amit a franciák, Spanyolországban is egy Valeriánnak a történet, aki szintén magyar eredetű, megjelenik a piacon, és ez a Valeriánnak a története is elhangzik, tehát Magyarország igen magasan volt, tehát nagyjából a Mátyás korának a végig igen nagy értéke volt. Portugálok persze lassabban kapták a híreket, ezért ott még a 16. században is értéke volt a magyaroknak. Na most ez persze úgy hatott, mint a egyfajta katalizátor a magyar tudósokról, hogy a 20-as években a magyar tudósoknak, egy bizonyos Ypsilon úrnak a kezdeményezésére kiindult, vagy megindult egy vita arra, hogy lehetette magyar ős a portugál királyi családnak. Fejér György, a egyetemi könyvtárnak az igazgatója végül ezt a 27-től 28-ig tartó vitát lezárta azzal, hogy nem. Tehát burgundi eredetű volt, és nem magyar eredetű, de hát a mítosz az fennmaradt, és ennek következtében aztán egész 19. században egy Gregus Gyula nevű fordító lefordította a Luziádákat, és hát ő ebben a szellemben fordította le, tehát egy ilyen magyar, igen magyarosan hangzó eposzt csinált a Luziádákból. Ez 64-ben, illetve aztán 70 65-ben és 74-ben jelent meg kétszer is, tehát óriási sikere volt. Most éppen a vasárnapi újságnak a vasárnapi újságot lapozgattam, és a Lusiádákról rettenetesen sok információ van az 1860-as, 70-es évekről. Tehát ez meglódította a magyaroknak a fantáziáját. Most ezek után még egyéb kapcsolatok is voltak, igen röviden csak. Ott van a Vigandudala portugálnak a története. Erről nem tudom, hogy hallottak-e. Ez most megint a utóbbi időben megint bekerült a köztudatba. Először, hogy visszafele, így is Gyula mondta, használta, vagy említette a naplójában azt a 70-es években, Vigandudala portugál egy csacska dallam, és, vagy csacska rím, szeretnék erre valami jobb megoldást találni. Azután Kosztolányinak van a magyar nyelvről írott írásai, én még a régi, aztán betiltott címmel ismerem, az Erős várunk a nyelv, mert ez ott az eredeti címe. Ott egy helyütt él a portugál nyelvről, és ezzel kezdve, hogy azt annyit tudunk, hogy Vigandudál a portugál, és a portugál megtanulhatatlan nyelv, hogy hiszi az igét, mert hogy spanyolul megtanult 2 percet, és aztán nyaralásnál vitt egy könyvet, nem nézett oda, hogy mit, egy tó mellett, és akkor nem tudott 3 évig belemenni a portugál rejtelmeibe, erre is vissza jegyzi, hogy miért kell visszakérnünk. és utána mi is történt, előtte pedig Mixátnál találjuk azt, hogy Vigandudál a portugál, ott egy helyzet kifejezés, ez a kártyázói mondják azt a vőfélyekben azt, hogy Vigandudál a portugál, ez ott azt jelentette, hogy valakinek jó járása, tehát jó lapjárása van. Most egy Lekoknak egy operettjéből származik, de erről most nem szeretnék hosszabban beszélni, mert elvenni az időt. Nem létezik, tehát a magyaroknak nem egy ilyen kép, nem volt egy ilyen képük, vagy nem egy ilyen képük volt, vagy nem ilyen képük volt a portugálokról. Mert ha megnézzük, akkor mi derül ki? Van ennek a fiatal írónak, aki portugálos volt, és a melegben nem jut eszembe, de kinyitjuk az ablakot, és bejön a dütz az aja, lehet, hogy eszembe Egressy Zolinak a Portugál című darabja, nem tudom, hogy ismerik-e a hallgatók. Ebben a végén az, hogy ez egy ilyen távoli, szomorú nép, és oda el kell menni, mert ott minden nagyon jó és szép. Nagyjából ezekkel a szavakkal.
0: Hát mint egy Nakunk Szipán
2: körülbelül. Igen, na most nagyon érdekes, hogy a portugál nem Vigandudál nálunk, hanem ha megnézzük Jókait, nálam még vannak portugál kalózok, de inkább hercegek és márkik vannak. Megnézzük Mixátot, nála generálisok vannak, tábornokok, meg királylányok. És a Dérinek van egy elbeszélés kötete, na mi a címe? Portugál királylány. Érdekes, nagyon érdekes ez, hogy portugál és királylány. Tehát portugálokban mindig volt valami előkelő idegenség nálunk. Tehát ez a mi képünk a portugálokról. És azt kell, hogy mondjam, hogy a 19. században nagyon erős kapcsolatok voltak, kölcsönösen tudtunk egymásról. És igen, sokat, ez talán egy Dióhéjban ki is derült, hogy voltak ismereteink egymásra, tehát összekapcsolódik a két ország, és hát portugál tudók is voltak most, hogy elhangzik a kérdés, hogy lehet itt Magyarországon megtanulni portugálul, vagy csak folytassam tovább, én szólás voltam.
0: Nem, hát azért Horthy is ugye Portugáliában élt az utolsó idejében.
2: Igen, de hát azért ott, mert Portugál az ilyen senki földje volt, tehát...
0: Igen, tehát ez a furcsa számomra igazából, tehát Portugáliában, Magyarországról azt hiszem, hogy ez a Minnelében volt ez a filmsorozat, amikor náci kémek és egyebek mászkáltak, ez a Thomas Lieben sorozat, körülbelül ez maradt meg az emberekből, meg hogy furcsa nyelv, amit úgy megpróbálnak kiejteni úgy, mint a spanyol, de...
1: Nem kell mindig kaviár.
0: Igen, ez.
2: Igen, lehet. Hát ez az egyik, hogy ez egy olyan senki földje volt, ahová ugyanúgy, mint Isztambulban is volt egy hotel vagy szálloda, ahová mentem, igen. Tehát egy nemzetközi...
1: Hát vagy a Casablanca.
0: Igen, tehát nagyon messze van, és igen. Ott Európának már vége van.
2: Igen, hát az a Herkulerem oszlopain túl van, mert mediterrán országnak néz ki a fehérségével, de Atlanti oszlopára tekintő ország, bármennyire is furcsa, tehát túl van a Gibraltáron még a,
0: hát az Algarve. Végülis az antik világ megismerhető részein. Ugye mondhatjuk azt.
1: Antik?
0: Igen.
2: Hát a Herkulánum oszlopai azok azt jelentették, hogy idáig is ne tovább, vagy Herkules oszlopai. Tehát a görögök nem ajánlották a továbbmenetet. Szárazföldön még el lehetett jutni Portugáliá, tehát Portugália Európa legnyugatibb pontja, bármennyire is furcsa.
1: Én ezt a kérdést, amit megajánlott nekünk, Inkább úgy fogalmaznám, hogy miért kezd valaki portugál nyelvvel és irodalommal foglalkozni.
0: Mi
1: indította? Igen, mi volt a, mi adott lökést, hogy miért nem? Gondolom, ahogy hallom, minden mással is foglalkozott, de miért kötött ki a portugáldal?
2: Az igazat azt úgysem fogom most elmondani, de több
0: nem is kell a rádióműsor.
1: Lényegében egy hihetőt.
0: Egy variációt akkor.
2: Lényegében itt arról volt szó, hogy aki spanyolul tanult, abban mindig megvolt ez az apró kis bizsergés, hogy hát most ez a egyet fizet, kettőt kap alapon. Tehát olyan kicsi a különbség a két nyelv között, hogy hát könnyen spanyolosként kezdtem egyébként, ezt hozzá kell tenni. Akkor kezdjük előről, hát ha majd megvágásra kerül a műsor, spanyolt tanultam az egyetemen. Úgyhogy gondoltam, hogy igen, kevés erőfeszítéssel megtanulhatok még portugálul is, mert hogy a spanyoltól a portugál az igen kis távolságra van. Lehet, hogy nem olvastam még amit Kosztolányit, hogy portugálul nem lehet megtanulni. Lehet, hogy nem olvastam a Bernének a 15 éves kapitány, az biztos olvastam már, tehát ott volt egy, aztán talán a Pangos professzor, egy öreg professzor, aki megtanult az egyik nyelven, és nem tudott a másik nyelven megtanulni, mert aki az egyik nyelven tud, az a másikon nem tud megtanulni. Tehát voltak ilyen különböző mitoszok, mondtam, hogy én csak azért is. Na most ezután jött az a pillanat, amiért a kutya rohan jól lakottan, és a nyúl után aztán ott hagyja. Mert hogy 72-73-ban jutott ez eszembe, hogy meg kéne tanulni, vagy érdekes volna megtanulni portugál, és nem találtam egy nyelvkönyvet. Hónapokon keresztül jártam a könyvesboltokat, míg végül egy Langenscheidt-féle nyelvkönyvre ráakadtam, illetve vele együtt a Kordás Ferencnek, aki a magyarországi portugál tanításnak az egyik neve volt. Rá is térhetünk, tehát róla is vannak anekdoták, meg egyebek. Na most végre találtam egy könyvet, és addigra már annyira beleszerelmesedtem, hogy meg kellett. Tehát mindenkinek hirdettem, hogy én fogok portugálról tenni, de egy büdös szót nem tudtam portugálról, mert nem is tudtam, hogy hogyan kezdjek ebbe az egészbe bele. Megtaláltam a nyelvkönyveket, és akkor addigra már annyira belémivódott, hogy meg kell tanulnom portugálról, hogy elkezdtem portugálról tanulni. Volt egy szerencsés 8 hónapos kubai ösztöndíjam, ahol találkoztam egy angolai fiatalemberrel, aki politikai menekült volt, és a legtisztább lisszaboni kiejtéssel beszélt. Tehát recsegtette így, hogy evangelis, gondos, zgistu. Így tovább, talán olvashatnék most a felkérést egy pár sor portugálul, amúgy lisszaboniasan. De nem hiszem, hogy sokáig bírom. Szóval most teszem, hogy cantos priores do rectángulo, hiszen kontra esquerda de quinholia, representando a struvei. Ennyi elég lesz ebből, mert a portugálok másra hangzóval beszélnek, notabene úgy, mint az oroszok, mert annak idején, amikor még voltak itt szovjet baráti segítséget nyújtó csapattestek, meg magánemberek, és akkor mentünk a portugál lektorral az utcán, és rendszeresen odajöttek hozzánk, hogy tavárisi, gyerte a ulica, és így tovább. Tehát.
0: Akkor tényleg igaz ez a legenda, hogy a legtöbb ember számára először a szerbhez hasonlít?
2: Hát én azt mondtam, hogy az oroszhoz, mert tehát egy zártan beszél szláv nyelvhez, mondjuk így, tehát erősen szlávos a hangzása. Igen. Na most körülbelül így beszélt az, akitől tanultam, úgyhogy óriási szerencséje volt, most nem tudom, hogy nekem-e, vagy a Magyar Népköztársaságnak volt egy ilyen formáció a történelemben, ha emlékeznek még rá, hogy ezt a portugálságot tanultam meg, mert az előbb már említettem, tehát az a traktor, meg a nemzetközi kapcsolatok, meg egyebek, ha még az emlékezet kiterjed odáig, hogy 74-75 után volt egy baloldali fordulat Portugáliában, és egy új ország fölvettük vele a kapcsolatot, tehát Magyarország is, meg a többi szocialista ország is. Na most portugálok akkoriban még, ahogy a spanyoloktól féltek, ezt már kint elmondtam az előszobában, úgyhogy vagy a stúdión kívül, úgyhogy most még egyszer nem mondom, mert már nem szeretném mondani. Nem tehetnék untatni senkit, tehát...
1: Nem hiszem, hogy bárkit is untat.
0: De majd a hallgatók utána néznek akkor.
1: Tehát, akármilyen gyorsan beszél, az idővel nem futunk.
2: A portugálok, mint minden kis nép, fél attól, hogy őt eltapossák. A spanyoloktól is félt. És a brazil lokott telenovellával, vagy a tévéregénnyel. ez a rabszolgasors, meg hasonló, ezzel betörtek a portugálokhoz. 78-ban például, mikor kimentem Portugáliába, mondták, hogy bizonyos szabályoknak eleget kell tenni, tehát ne hívjak reggel 11 előtt egy értelmiséget, mert úgyse kell fel, viszont hajnali 2-ig hívhatok. Azt nem mondták, hogy ment a Dancing Days színű brazil tévéregénye maga 180 sorozatával, este 8-tól 9-ig vagy 9:30-ig, hogy abban az időben sem szabad telefonálni, mert mindenki ezt nézte. Na most a portugálok oda voltak, hogy Jézus Mária, brazilok minket a nyelvükkel el fognak taposni. Semmik leszünk, mert a brazil az egy nagy hatalom. Ez a szokásos fóbia, tehát ez akit a kígyó megharap az a darástól is fél. Tehát azt hitték, hogy a spanyolok után jön a brazil kulturális hegemónia. Akik nálunk tudtak portugálok, azok mind a brazil változatot beszélték, tehát a történelmi hagyományok, ez megint egy külön műsort megérne, hogy Brazíliával milyen jellegű kapcsolataink vannak. Mikor itt volt a János elnök, akkor bekaptak egy tolmácsot, aki János egy portugál elnök volt a 70-es évek végén. Kaptak egy tolmácsot, aki nagyon gyakorlott szakember volt, de a brazil változatot beszélte.
0: Megsértődött ezen?
2: Valószínűleg megsértődött. Úgy derült, hogy nem igazán vették jó néven, hogy engem egy este odaültettek a János mellé, mint kettes számú tolmácsot, és mondta ott a Losonci pár, hogy pár évtás beszéljen a elnökasszonynal, mert maga nagyon jól tud, és maga értelmes embernek látszik, és biztos tud vele beszélgetni, mert nincs semmi értelme, hogy ezt a jó vacsorát megzavarjuk magának sem, meg minden. Beszélgettem az elnökasszonynal, másnap reggel az elnökasszony azt mondta, hogy nem tudom, hogy miért rejtegetik itt azokat, akik tudnak úgy portugálul, ahogy mi szeretjük, és miért ilyen brazilosokat adnak. Tehát nekem rettenetesen kínos volt ez egész szituáció, mert protokollárisan én nem voltam azon a szinten, hogy ezt meg lehessen engedni, tehát egy nálam magasabb rangban álló emberrel lettem itt szembeelt, vagy nem a portugáloknak én kellek. Na most ez volt az a, mondjuk azt, hogy a sorsnak a szerencséje, vagy az isteni kegyelem, hogy tulajdonképpen megindultam. Tehát portugálok útján, mert sikerélményt adott, kijártam 2-3 évenként Portugáliába, abban az időben megvásároltam azt a kötelező irodalmat, amit meg kellett vásárolni, és hát rájöttem arra, hogy hát azért annak ellenére, hogy ez egy elnyomott kis nép, azért vannak bizonyos irodalmi értékei. Na most abból a szempontból is szerencsém volt, hogy ez az időszak, tehát a 77-78-79-es év, mint az előbb mondtam, és most akkor itt a egyéni élményektől és a történelmből visszakanyarodunk az irodalomhoz. Ez az az időszak volt, amikor kezdett kibontak az egy új portugál próza irodalom. Megjelent egy Lobo Antunes, akit sajnos a magyar közönség nem nagyon hajlandó elfogadni.
1: Van lefordítva? Tehát olvasható?
2: Igen, az egyik az És visszatérnek a karavellák, a másik pedig az Inquisitor kézikönyv, Visszatérnek a karavellák. 2 éve jelent be az Inquisitor kézikönyve, meg azt hiszem, hogy 6 éve. Legalább olyan jó, ő volt Saramagónak a nagy vetélytársa. Őt is ugyanúgy a párizsi lobby őt jelölte ki Nobel-díjra, vagy őt szerette volna Nobel-díjra fölterjeszteni, nehezebb, mint Saramago, tehát intellektuálisabb. Saramago minden ilyen intellektuális szósz ellenére, amivel itt nyakon öntöttem, azért egy jól olvasható író.
0: Fölrakjuk akkor majd a Facebook oldalra ezeket a szerzőket, mert ha elérhetőek magyar nyelven, kérdezek a cseten.
2: Jó.
0: Jó? És akkor mindenki meg tudja vásárolni, vagy el tudja olvasni. Elnézést.
2: Így legyen. Jó, akkor ez... Tehát
0: ő volt egy ellenfele?
2: Hát nem, mégis ellenfele, tehát a
1: Nobel-díj,
2: nem kaptam. Hát az is nagy eredmény, hogy ilyen kis nemzetek, mint Magyarország, Portugália bírhatnak Nobel-díjas írókkal. Nem kaptam meg, hát szerintem 50 évre most, vagy legalább 30 évre portugál nyelvtelet, az ki van elégítve Nobel-díj tekintetében, mert ennek rotálnia kell. De a nehezebb író a Lobo Antunes. Lobo Antunes 77-ben írta meg az első regényét, és ebben a portugál múltat kezdte el virálni, ugyanúgy, mint Saramago. Na most ez egy posztmodern attitűd, hogy a múltat, a régi értékeket, az sárba rántjuk, és lehetőleg jó nagyot taposunk rajta, hogy mint a félig telt lufbalónak a durranjon egyet. Ilyen volt aztán ugyancsak a Almeida Faria, aki jó, persze ez egy 10 évvel, 12 évvel későbbi regénye, a Hódító című regénye, ahol erről a már kint említett Sebestyén királyról, aki portugáloknak egy
0: Szent Istvánnal lehet mondani azt körülbelül?
2: Nem, mert nem volt nemzet, Petőfivel hasonlítsuk össze. Mert ugye az Alcázar-kibéri csatában, ami logisztikai szempontból egy nagyon elrontott csata volt, ugyanis annyira eltávolodtak a parttól, hogy tengerparttól, hogy a rabok körbefogták őket. És, vagy mint a mi László királyunk, aki a Cselepatakban ott veszett, ez a Sebestyén király is ott veszett. Na most, hogy ott veszette vagy sem, azt nem tudni.
0: Eltűnt, ugye?
2: Eltűnt, egy Sarajva nevű portugál irodalom történész, akinek nem sokára megjelenik a történelem könyve, az részletesen elemzi azt, hogy eltűntnek kellett nyilvánítani, mert hogy van az, hogy azt mondja a csatából visszatérő X lovak, hogy hát én láttam, amit a törökök elhurcolták. Nem mentél utána, király után nem hoztad vissza. Hogy van az, hogy a király az meghalt. Én láttam saját szememmel meghalni. Hogy van, hát nem haltál együtt a királyoddal? Tehát ezekkel kerülhettek szembe a történész szerint a portugál lovakok, akik visszatértek, tehát jobb volt az, hogy eltűnt. Tehát nagy mismásolást volt ezen a téren. Ennek következében Sebestyén király újra, meg újra, meg újra visszatért. Tehát volt egy olasz fagylaltáros, akit föl is akasztottak ezért, mint az Ál Petőfik, úgy jártak itt az Ál Sebestyén királyok a 16., 17., 18. században. Na most ez aztán azt jelentett, hogy mártír királyjá vált, de a szentséghez semmi köze. Olyan módon vált mártír királyjá, mint mondjuk mártír és visszatérő királyjá, mint mondjuk a mi Csaba királyfink, azzal a különbség, hogy Csaba királyfia pusztai népek szokása szerint a tejúton lovagolt el, ő pedig, tehát Sebestyén király pedig a tengeren jelent meg, úgy, mint Artúr király, az Excaliburre talán még emlékeznek, elviszik a Artúr királyra, vagy a Mallory-nek a könyvére nem ismerek utalni. Sir Thomas Mallory is megírta a kerekasztal lovagjának a legendáját, ahol Artúr királynak a testét elviszik a távoli napnyugati Avalon szigetére, és onnan jön majd vissza a népét felszabadítani. Tehát ilyesfajta figurába vált Pessoa, és megemlíti. Egyszer egy értelmiségi hit volt, hogy majd a Sebestyén király visszajön, és akkor ezt a dolgot, ezt meg oldja, ami nekünk problémát jelent. Na most ez a minden sárba taposó
1: attitűdő. Sebestyénnek mi a portugál neve?
2: Don Sebastián. Ez a Almeida Faria hódító című regényében kiindul abból, hogy Sebestyén királyról azt mondták, hogy valami problémája volt a nőkkel, ezért inkább vadászott, mint a nők társaságát kereste. Erre kitalál egy duci kis figurát, aki valóban úgy jön vissza, mint Sebestyén király, egy ködös hajnalon, egy kagylóból vagy egy tengerből kilép, megtalálja egy halász, csak egy ilyen kis amorózó figura jelenik meg, aki olyan, mint egy ilyen félsziget nyugati partjáról származó Don Juan vagy Don Giovanni, végig, hogy mondjam ezt szépen, végig öleli a tanítőnéni, kezdve a szomszédlányig, tehát végig ölel mindenkit, és amiben Sebestyén király nem jeleskedett, azt ő megcsinálja. De most közben vannak kicsit ilyen gyomorforgató részletek itt, mivel a vacsora közeledik, most erre nem térnék, de térnék ki, de ezt a könyvet is Almeida Faria, a hódító című regénye, itt-ott talán meg lehet találni, tehát mindenki elolvashatja kedvére. Tehát itt is a portugál történelemnek a kritikája volt. Aztán még más írókat is említhetnék, de sajnos ezek nincsenek lefordítva magyarul, tehát hiába is említem őket. Agostinho Vessel is már mondtam, aki szintén átalakítja a történelem képet. Azután egy Carvalho nevű írót is. Mindegy, most nem akarok egy hosszú listát, és csak csöpökön az olvasóknak a nyál, hogy mennyi minden is még magyarra lefordítva.
1: De ha egy listát készít, egyébként így van, valóban nagyon szívesen föltesszük a tilos honlapjára. Most viszont, mivel úgy látom, hogy 5 perc van hátra, térjünk még egy kis ideig vissza Saramagóhoz, amíg lehet.
0: Mit érdemes annak az embernek először elolvasni, aki még nem olvasott Saramagóhoz?
1: Igen, ez jó, csak most én akarok
0: közbevágni. A
1: Kolostor regényét. Mert csak, hogy annyit beszéltünk itt Portugáliáról, a portugál, nem is tudom...
0: Életről.
1: Annyira, egyébként engem nagyon érdekelt volna még, hogy a portugálok hogyan határozzák meg önmagukat, tehát miből merítik az ő saját, nem tudom, identitásukat, és hogy miközben állandóan attól félnek, vagy tartanak, hogy most elnyomják őket, mint kicsiket, akár a brazilok, akár a spanyolok korábban. ennek ellenére a kőtutajban az ibériai félsziget, ami leszakad, az Dél-Amerika és Afrika között áll meg valahol. Tehát mintha ott találhatná meg a Portugália újra az identitását. Miért ott? Vagy van-e?
2: Ez érdekes. Elején elmondtam egy fél mondatot, hogy Saramago alapvetően pessimista író. Ez a utópiáinak a történetéből látható vakság, minden egyes név, barlang, halászélet és így tovább. Viszont van két regény, amiben fölcsillan, hogy mégiscsak hisz a portugálokban. Tehát nem csak a portugálok portugál történelmet látja lehetetlenségek sorozatának, nem csak az emberiség jövőjét látja egy elég kevéssé vonzó jövőnek, hanem képes arra, hogy lásson pozitív dolgokat. És az egyik ilyen pozitív momentum Saramago regényeiben az említett kőtutaj, ahol Saramago visszalévet abban az időszakban, amikor Portugália még nagy volt. Abban az időszakban, ami a 12. században kezdődik a Lisszabon ostromának históriájával, amikor a portugálok a könyvben szereplő kiadói lektor később bot csinálta regényéről hipotéziséből kiindulva, keresztesek segítsége nélkül szabadították fel a móroktól a Szent György erődítményt a Lisszabonban. Na most ez azt mutatja, hogy Saramago bízott, tehát egy születőben lévő nemzetről volt szó, és bízott abban, hogy a portugálok képesek nagy dolgokra. Fölfedezéseket azt nem nagyon írta meg, de a fölfedezések útját járatja végig. Egyrészt a portugál terjeszkedés útját, illetve a portugál történelem útját belül.
0: A Discoverto.
2: Igen, ez ugyanaz, mint a Camões Lusiádáknak a kettős eposzi éve. Az egyik az az út Indiába, a másik pedig, hogy elmesélik a portugál történelem fejlődését. Tehát van egy belső történet a kőtutajban, és van egy külső történet, és valaki térkép előtt megnézi, elindul nyugatnak, majdnem úgy volt, hogy Kanadánál becsapódik, vagy Washington magasságában becsapódik a sziget, de az Azori szigetek mellett délre fordul. Meg lehet nézni, hogy ez volt a portugál hajósoknak az útja. Tehát elmentek az Azori szigetekig, az egy telep voltól búzát, meg zöldséget termesztettek, mert Portugáliában annyira kiirtották a hajógyártás következtében az erdőket, hogy nem volt már szinte termőföld, onnan délre fordul. És akkor Portugália megtalálja történelmi szerepét, ami Saramago szerint nem az, hogy Európai Unióhoz csatlakozunk, hanem az, hogy létrehozzuk a Portugália és a valamikori gyarmatai tengeren túli területeinek az egységét. Ez abból a hipotézisből indul ki, hogy Brazília már régóta szemet vetett Angolára. 1640-es években a hollandok elfoglalták Luandát, Angola fővárosát, portugál koronának, ez egy felemás gyarmatosítás volt, nem volt annyi pénze, hogy küldjön csapatokat. A brazil kereskedők ennek következtében azt hiszem, hogy 6 hajót és 640 zsoldost elküldtek oda Angolába, hát ez repülővel csak egy 8 óra, tehát nem volt olyan nagyon nagy távolság, mint elmenni az anyaországig, és kiverték a hollandokat. Most ettől fogva azt hiszem, hogy egy püspökséget akartak létrehozni, egy ilyen Bahia luandai püspökséget, egy ilyen nagyon furcsa dolog lett volna ez a tengeren keresztül, tehát Buda és Pest.
0: Észak-Brazíliában ez a Bahia.
2: Igen, az volt az első fővárosa Brazíliának, tehát, és attól fogva állandóan gondolkodnak ebben az angolai brazil föderációban, mondom úgy, mintha Budát és Pestet 3000 vagy 5000 kilométer választaná el. Tehát Saramago meg oda betüremkedik a maga portugálságában, és ez a kiteljesedés. Tehát ez egy himnikus befejezés, hogy egy időben, tehát 9 hónapig tartott az út, és egy időben az Ibér-félsziget asszonyai gyereket hoznak világra. Tehát ennyiben Saramago fölül tudja múlni önmagát. Jó, ez még az első alkotó évtizedben, tehát a 60 éves Saramago esetében történt, azóta csak szürkul az embernek a kedélye, mint a recehártyája, vagy a szemének a üvegteste. De mondom, nem egyértelműen negatív Saramagónak a történelem kép a saját ország.
1: És mennyiben képes vajon fölülmúlni a saját ateizmusát? Erről is beszéltünk. Hát, nem annyira retett, mindegy, tehát a halál kapcsán nyújtottunk valahogy itt a szünetben az ateizmushoz.
2: El

0: hogyha megtalálja a sára asszonyt, a vakságban ez a szeménkötést viselő legférfi megtalálja ezt a fiatal Colgert, akivel végül is összeköti az életét. Saramago egy csellistát választ ki ennek a regénynek, a regény második felének a főhősről, most a halálszünetről beszélünk. A halál, aki úgy gondolja, hogy levelet küld azoknak, akik a karmába kerülnek, vagy meghalnak, Anna visszakapja a csellistától a levelet. Ha emlékeznek azok, akik olvasták a regényt, személyesen megy el szép nő alakjában. És a végén mi történik? Ez egyrészt a saramagói narratív megoldás, tehát, hogy összeköltözik ezzel a, tehát szerelmes lesz ebbe a férfibe, és együtt élnek attól a pillanattól fogva. Másik oldalról pedig a következetesen, magát következetesen ateistának mond ember, aki nem változt, annyian tudnak róla, hogy nem lehet az, hogy most holnaptól templomban járok, a félelme a haláltól. Ez már a korábbi regényeiben is egy pillanatra megjelenik, a vakságban is, meg a többiben is. Vannak ilyen erre utaló jelek, hogy fél nagyon az elmúlástól. Ebben mi történik? Saramago sublimálja a halálát, befekteti maga mellé, vagy a ő kivetített hőse mellé ezt a nőt, és a nő, a halál végül is, mint egy érző húsvérasszony elszenderedik mellette, mint ahogy korábban soha nem szenderedett el. Tehát ez a saramagói megoldás. Na most, hogy a túlvilágban mi van? A saramagót mi válja a túlvilágban? Hát erre nem tudunk választ adni majd idővel.
1: Talán küld valami jelet.
0: Nem jellemző rá.
1: Igen, hát lejárt a műsoridőnk, de nagyon szerintem azt kimerítőnek, nem is kimerítő, de rendkívül érdekes képet sikerült festeni, ami sokakban érdeklődést kelthet. És nagyon köszönjük, hogy eljött Pál Ferenc.
0: Nagyon szívesen számomra megtiszteltetés az, hogy beszélhettem. Köszönöm szépen.
1: Talán még majd folytatjuk. Sziasztok!

0: Köszönöm, köszönöm, észtmese. Valamikor réges-régen élt egy nagyon zsugori molnár. Annyira fukar volt, hogy még éjjeli szállást sem adott senkinek. Sőt, még a kutyáját is ráuszította a szegény vándorokra. Egyszer este felé egy öreg anyó kopogtatott be a zsugori molnár házába, s kérte, engedjék meg, hogy ott töltse az éjszakát. A zsugori molnár rákiáltott az anyóra.
1: Nincs hely a házam a mindenféle jöttmen csavargó számára. Hordd el magad, de minél előbb!
0: Nem akart az anyó kimenni a molnár házából, de azt kilökte őt az ajtón. Megharagudott az anyó, és elhatározta, hogy visszafizeti ezt még a molnárnak. Elindult, hogy máshol keressen szállást. Amint ment, mendegélt, egy legénnyel találkozott az úton.
2: Hová mész?
3: Abba a malomba megyek munkát keresni.
2: Abban a malomban még éjszakai szállást sem adnak neked, nemhogy munkát. A molnár a legfukarabb ember a világon. Nem engedte

0: De meg, hogy ott töltsem az éjszakát, kidobott a házból. De elárulom neked, mit tégy, ha a malomba akarsz kerülni. Fogadd meg a tanácsomat, és hamarosan te leszel a gazda a malomban.
1: A legény talpra esett volt és bátor, és megígérte az anyónak, hogy megfogadja a tanácsait. Az anyó így szólt.
0: Útközben találsz egy patakocskát. Menj át rajta. A híd alatt csodatevő követ lelsz. Ezt vedd fel, dugd a zsebedbe, és aztán indulj a malomba. Amint odaérsz, kér éjszakai szállást. Ha megtagadják és elkergetnek, hajolj meg, és csak annyit mondj. Köszönöm, köszönöm. De a malomból semmi pénzért ne gyere ki. Amikor vacsorához tálalnak, ülj asztalhoz, ne várd, hogy hívjanak, és egyél, amennyit csak beléd fér, és ha elkergetnek az asztaltól, csak annyit mondj. Köszönöm, köszönöm. Eljön a lefekvés ideje. Várd meg, amíg a gazdasszony megveti a molnárnak az ágyát, aztán feküdj bele, és aludj el nyugodtan. Ha a molnár ki akar kergetni az ágyából, ismét mond neki, köszönöm, köszönöm, de az ágyból ne kelj fel. Este, amikor befűtik a kemencéket, fogd a csodatevő követ, és rejtsd el a hamuban, és aztán várj türelemmel. Meglátod, végül mindent megkapsz a molnártól, amit csak akarsz.
1: A legény pedig azt gondolta magában.
2: Miért ne tenném meg mindezt, ha ilyen egyszerű az egész?
1: És sietve a malom felé indult. Odaért a patakocskához, lement a híd alá, hogy az anyó meghagyta neki, megkereste a csodatevő követ és zsebre vágta. Bekopogott a malomba, és éjszakai szállást kért. A fukar molnár azonban kikergett őt a malomból.
3: Nincs hely a házamban mindenféle jöttmen csavargó számára. Hordd el magad, de gyorsan!
1: A legény azonban nem ment el, hanem így szólt.
2: Köszönöm, köszönöm.
1: Hiába próbálta elkergetni a molnár, a legény csak nem mozdult. Végül így szólt a molnár a feleségéhez.
3: Hát, ha nem megy el, maradjon. De vacsorát semmiképp ne adj neki. És ne is ágyazd meg. Ha akar, aludjon a földön, ha meg nem, hordja el magát.
1: Ült a legény és várta, hogy a zsugori molnár felesége megterítsen. Amint az asztalra került a vacsora, a legény derekosan nekilátott, nem kérette magát. A fukar molnár majd megpukkadt mérgében, de a legény csak nem tudta elkergetni az asztaltól, mert egyre hajtogatta és ismételgette.
2: Köszönöm, köszönöm.
1: Vacsora után a molnárné megvetette az urának a puha ágyat. A legény nyomban belefeküdt és mély álomba merült. A molnár kékült, zöldült a méregtől, megpróbálta kikergetni a legényt az ágyából, de az bizony nem mászott ki, hanem csak ismételgette.
2: Köszönöm, köszönöm.
1: Amikor már mindenki nyugovóra tért, a legény a hamuba dugta a csodatevő követ, pontosan úgy, ahogy az anyó meghagyta neki. Reggel, amikor a molnárné befűtött a kemencébe, csoda történt. A szoba minden sarka ugyanazt csinálta, amit a gazdaasszony. Élezgette a tüzet, a sarkok ugyanazt tették. Bármit mondott, a sarkok utána mondták. Nagyon megijedt a molnárné, és hívta a molnárt. De a molnárt is ugyanúgy utánozták a sarkok. Ekkor elszaladtak az erdőőrhöz. Eljött az erdőőr, de segíteni ő sem tudott. Beszélnek a sarkok. A legény meg csak fekszik a molnár ágyában, mindent lát és hall, ami a konyhában történik, s majd megpukkad a nevetéstől. A molnár és az erdőr azon tanakodtak, hogy mitől kezdhettek beszélni a sarkok. Ekkor így szólt a molnár.
3: Kérdezzük meg a legényt, aki tegnap este kért szállást, és még most is az ágyamban fekszik. Ő talán elhallgattatja a sarkokat.
1: Felkeltették a legényt, s az így felelt.
2: Nagyon szívesen elhallgattatom őket, ha feleségül adott hozzám lányodat.
1: A molnár hallani sem akart eleinte a dologról, de mivel senki más nem tudott segíteni rajta, beleegyezett. A legény észrevétlenül a kemencéhez ment, kikaparta a csodatévő követ, amelyet a hamuban rejtett el. Amint ismét a zsebében volt a kő, a sarkok elhallgattak. Így állt bosszút az anyó a molnáron, aki olyan fukar volt, hogy senki emberfián nem segített. A legény boldogan élt a feleségével a malomban, s egy vándor kopogtatott éjszakai szállásért soha nem tagadta meg tőle.

0: ott is, ha nem! 24 órában.
1: Mindenkit felkeltettünk, aki aludni akart volna.
0: Ne aludjatok, keljetek fel!
2: Éreztem, hogy üvölteni fogsz.
0: Valenti jó reggelt, Vietnám! Zombik napja van. Regős Robi a stúdióban. És nem kerülgetem a forró kását. Azért én, amikor meséltél, párszor belegondoltam abba, hogy micsoda oltári szerencsém van, hogy én nem vagyok az anyád.
3: Igen, ez más is mondta. Egyébként mondjuk egy elég biológiai csoda lenne.
0: Nem is azért, hogy nem hordanál a kis szívem alatt, hanem egyszerűen azért neki nem lehetett könnyű az első hány év?
3: Az első 39 eddig?
0: Igen, de nem, mondjuk azt, hogy azért jó, valami az, javultál.
3: Az első 18 az első 18 volt, igen. Hát ugye az volt, hogy...
1: Nagyon kamasz voltál?
3: Nem, én más disznóságokat követtem el, de folyton. Tehát, hogy én már a kamaszkom előtt elkövettem egy-két nagy disznóságot, amit nem vártak tőlem. Volt anyukának egy kis polszkia, akkor én 7,5 éves voltam, amikor őt megvették. De anyám nem nagyon vezetett, mert hát volt, de hát abban az időben inkább busszal járt. Na mindegy, és hétvégénken apám mindig azzal ment el vásárolni, és nézte, hogy hát nem igaz, hogy üres az autó. Amikor most tankoltam meg múlt héten, anyám nem ment vele, nézte már a kilométert, irogatt, és nem értették.
0: De hogy így vetted a bátorságot, hogy beültél magadtól?
3: Hát persze. Ugye,
0: de mert nem volt abban a korban még
3: nem, hát úgy
2: dadus, aki... Hogy kifogyasztottad hát, a tankot?
1: De kezdjük ott, hogy alapkérdés. Te 7 évesen...
0: Kinyitotta az ajtót, beült...
3: 7 évesen már tudtam úgy vezetni, hogy...
0: De miért tudtál?
3: Mert otthon állt a kispolszki, és néztem apámat, hogy hogy indul el, akkor neki egy Skodája volt, ami viszonylag hasonlóan működött, mint a kispolszki, és egész egyszerűen addig próbálgattam, ameddig sikerült, és a sikerélmény ugye sikerorientált gyerek voltam, elkezdett éltetni, és egyfajta autódroggá vált nekem ez az autózás.
0: Kicsit
3: és
0: autóztál a ház körül?
1: 7 évesen.
3: De úgy csináltam, hogy a parkolónk az nem volt a kert végében, egy ilyen nagyon hosszú, nagyon nagy kertünk volt, és egy olyan 150 métert lehetett lemenni, meg fölmenni, és már 7,5 évesen föl tudtam tolatni egyenesen. Két sávos ilyen...
0: A rutint megcsináltad már 7 évesen. A rutint megcsináltam.
3: És ugye állandóan visszatolattam, előre mentem, nem ment a kilométer óra, és apám még nem tudták.
0: Csak
3: és akkor mondta apám, hogy tudja, hogy a gyerek van a disznóságban, hogy szerint eladja a benzint. Ez ott 8 évesen.
0: Mert logikusan gondolkodott,
1: eltűntél az autóval együtt 7 évesen, és nem vették észre.
0: Nem,
1: magát az, hogy egy 7 éves gyerek egy autóval úgy eltűnt tűnni, akár fél órára, nem, egy órára.
0: Akkor autózott, amikor nem látták
3: a szüleit. Úgy voltam, hogy ugye a szüleim már 5-6 óra körül jöttek haza, én hazajöttem az iskolából, és négyig ment a finálé, és amikor vége volt a
0: autózásnak,
3: úgy buktam le, hogy az egyik szomszéd szólt az anyáméknek, hogy egész délután az
0: haja. Magyarország, besugó ország.
3: Egy besugó ország, és akkor mondták, hogy hát mi gyerek nem tud vezetni. És akkor apám egyszer odaállt, és azt mondja, kisfiam, kiállsz? Kiálltam, anyám röhögött. Nem, hát akkor büszke voltam, mert már
0: egy fél éve
3: tartott ez a dolog akkor körülbelül, és akkor mondta apukám, hogy a kisfiam, kiállsz? Kiálltam, anyám röhögött, apám azt mondta, hogy azért ilyen a gyerek, mert engeded vezetni. Tehát, hogy volt egy-két ilyen, a legsúlyosabb botrányom az nem ez volt, hanem 5. az évvége előtt.
0: Hány éves vagy? Már öreg.
3: 10,5.
0: Durva.
3: 5. évvége előtt 4 nappal, tehát az utolsó héten, hétfőn bementem Kispolszkival az iskolába. Anyám még külföldön voltak. Nagymamára voltam rábízva. És hagyján, hogy elloptam az autót, és ugye közúton 4 busz megállónyit, és még egyébként is pár utcányit vezettem, hanem az egyik osztálytársammal megbeszéltem, hogy elmegyek érte. És megálltunk a Kispolszkival az iskola előtt, Budenz úti általános iskola. Nem dudáltam, de azért elég nagy arcom volt. Igen. És ahogy kiszálltam, megcsipett a tornatanár, aki fölcibálta az igazgatói irodába, ahol fölhívták a nagyanyámat, mondta, hogy most vigyenek el. És akkor anyám még hazajöttek Párizsból, apám maléves volt, tehát sok mindenki tudott erre a disznóságon, a fél cég, hogy ők miért jöttek hamarabb haza, majd csütörtökön bementek az iskolába, és azt mondták, hogy, vagy nem, szerdán, és azt mondták, hogy ha nem visznek el ebbe a tanévbe, mindenből meg fognak buktatni, de még testnevelésből is. Kaptam igazgatói rúgót, de mondták, hogy hát ilyet a magyar szocialista...
0: Akkor már konferens volt a nevet?
3: mi volt? Nem, az 91-ben volt, vagy 90-ben.
0: Igen, az olyan későn.
3: Az középiskola első. Igen. Ugye a középiskola első osztályát három iskolában és négy különböző osztályba jártam. Uh-huh. De itt még maradnék egy percet,
0: nem,
3: hogy anyám még két nappal az iskola befejezte előtt, átvittek egy másik iskolába, uh-huh. Szabadságúti általános iskola, ahol baromi rendes volt a igazgató, mert csak úgy vett át, hogy el kellett mondani a sztorit. Uh-huh. Tehát az igazgató és az osztályfők tudta, hogy a regős az ellopta az anyám autóját, uh-huh. És hát ugye én azzal jártam, és akkor mondták, hogy hát itt ilyet nem lehet csinálni, mert különben is ez messze van. Hát hatodikban megcsáltam ott is, uh-huh. És nagyon rendes volt az igazgató, mert az anyámikat fölhívta, és mondta, hogy igazából kössék le az energiámat. És hát akkoriban én már ugye...
0: Az első pedagógus, akivel találkoztál, ő
3: igen,
0: volt.
3: Igen. Tehát
0: fölismert a problémát.
3: Versenyszeren lovagoltam, és akkor elküldtek mindenfajta edzésre, atlétikára, borzasztóan utált, és mondtam anyának, hogy hagyjam abba a futást, esküszöm nem lopok át, mert autót. És akkor az lehet, hogy akkor vettem egy motort. Az is egy érdekes sztori volt, hogy vettem, de azt inkább nem mondom el, de vettem egy motort, és azt se tudta apám egy ideig, anyám adott rá némi kölcsönt, és a többit így össze szereztem pénzt, és vettem egy Simpsont.
0: Ezek a legizgalmasabb.
3: A legizgalmasabb az, amikor mondjuk egy Trabantból benzin szívsz le, és 12 évesen mondjuk lenyelsz egy decit, és...
0: Jó, hát fel kell lőni valahogy.
3: És tudod, rohand is kell, mert közben meg észrevették, és már üldözzek, hogy hát az volt a legjobb egyébként, hogy 10 évesen, vagy 11 évesen, amikor először, hogy is mondjam, szereztem így benzint egy Trabantból, akkor egy ismerős, tehát rájöttem, hogy ismer az ember, és pofákat vágtam, hogy hát, akkor nem ismer föl. És tudom, jártam, pofákat, azt mondja, büdösként, még pofákat is vágsz, hát tudom, hol laktok.
0: De azért átszáztad magad.
3: A bűnöző szerem akkor bennem volt, és emlékszem, hogy
0: és vágtál egy pofát, és arra gondoltál,
3: hogy... Vágtál egy pofát, és nem indult be a motor, igen, és vágtál egy pofát, hogy na most akkor eltom a motort, nem indult be a motor, és elkezdtem el rohanni, közben szaladt utánam. És mellett közben kettesbe tettem, és úgy ugrottam föl, hogy tulajdonképpen, ahogy a nők lovagoltak, csak félig ültem a motoron, és úgy mentem el, és egyszerűen röhögtem, mint az állat. Na mindegy, szóval...
4: Ford ki a benzin a szádból.
3: Nem, viszont a tanksapkát ott hagytam, ugye a Simpsonnak nem volt zárató tanksapka, és véletlenül a Trabant tetejére tettem, amit éppen megcsonkítani láttam a benzintankját, úgyhogy kellett szerezzek magamnak egy másik Simpson tanksapkát, amit hasonló áron vettem, mint a Trabantból a benzint. Na mindegy, szóval elkezdtem motorozni, és akkor ez valamennyire kiváltott az autók iránti szenvedélyemet. Az azért nagyon durva, hogy ugye télen itt elég kemény telek voltak, és akkor volt egy ilyen katonai bakancsom, és egyszer jöttem haza, akkor már egy 125-ös ETZ-n volt, jöttem haza Balatonról, és leesett a hó. És akkor én 30 centis hóba letett lábakkal, mintha szánkoznék, jöttem haza 40-nel, még a régi 7-es úton, és a kesztyűm el volt egy picit szakadva, és befolyt a víz, a jég, és belefagyott az ujjam közé. És két napig nem tudtam így, ilyen Viktor mutatva próbáltam mindenholvá bejutni, mert egyszerűen nem bírtam megmozdítani az ujjamat. Tehát azért még nem voltak ilyen cuccok, mint ma, hogy tulajdonképpen lehet télen is motorozni, mert hogy termoruhába motoroztam is.
1: Annyi jött, hogy mirád, annyi jött, csak így
0: visszajövő,
1: ki ez az állat. 10 év. Kérdezik most jelenleg, hogy aki hallgatni.
3: És aztán tulajdonképpen teljesen összeszedtem magam 8-ra így tanulmány átlagban, mert hagytok engem így kibontakozni, ugye a motorral járni, azt elnézték. Az autót nem, voltak...
0: Tehát ez egy szép nyugodt időszakod volt, amikor megkaptad a motort, és hagytak a szüleid.
3: Nem, a szüleim az apukám hagyott, egyszer úgy buktam le, hogy már akkor egy éve Simpsonom volt, egy barátom vitte a motoromat, valamit javítani kellett rajta, és én nem voltam otthon, és anyám kinyitott az ajtót, és úgy nézett ki a lakásunk, hogy ha az ajtót kinyitod, akkor az előszoba mellett konyha. Apám ott ült a konyhába, csak nem lehetett látni, mert ugye ott fal volt, uh-huh. És az ajtó viszont nyitva volt, hát mindent úgy hallott, mint hogy 3 méterre volt a barátomtól, és kinyitott a barátom, vagy anyám kinyitott az ajtót, mondta a barátom, hogy csókolom Katrin, a Robi motorjáért jöttem, anyám meg mi a baj? A motorkulcsot megkaphatom, azt mondta Robi, hogy a Simpsont elvihetem, és majd hónap után hozom vissza, ha megcsinálta. Sst! Péter, itt van. mi van a Péter bácsi?
1: Nem baj.
3: Na, szóval teljesen ilyen abszurd komédiává ment át a dolog, és anyám mondta, hogy hát tudja, hogy az apám ugyan már, hogy is mondjam, tehát szelektív hallása van, mert ha olvas, akkor bármit lehet mondani, de pont nem olvasott. És anyám visszamegy, összeszedte magát, becsukta az ajtót, odott a kucsot, hogy menjen csak ízni, és akkor anyám visszamegy, tesz, vesz a konyhába, apám egy büdös szót sem szól. És akkor jött ki, voltunk az a héten, hétvégén elmentünk Szentendrére, és akkor jött ki a Simpsonnak az ilyen kiskerekű új motorváltozat, 1089-at írhatunk körülbelül, és akkor elkezdtünk nézegetni, és akkor mondta apám, hogy na, ilyened van? Azt mondtam, nem, endurom. És tulajdonképpen föl voltam készülve, mert mondta anyám, hogy szerinted lebuktam, csak hát a nővém is röhögett, ő is ott ült a konyhába. És akkor ezt nagyon nehezen emésztették meg, ezért kicsit később, amikor már eltézére cseréltem, akkor elkezdtem nyáron dolgozni, és 14 évesen vásároltam egy Trabantot, egy 6 voltos TZ8200 rendszámú csontszínű Trabantot, amit egyébként Nagykovácsba vettem, és ezt mondták, hogy hát azért óvatosan, mert a Trabant azért az nem olyan, mint amihez én szokva vagyok, és beültem, és azt láttam, hogy nagyon kicsi volt az ablak, és az egész olyan tankszerű volt, hogy alig láttam ki belőle. Ugye volt két ilyen viszonylag hosszú, markáns vonal ugye a motorházadó két szél, és elindultunk. És hát akit ismeri ezt az utat, ugye Nagykovácsi, Adilliget, az egy nagyon kanyargós út, és mondta a srác, hogy hát ez olyan érzés lesz, mint a Dölöngélnél vele, de hát ez így normális. És én hűves völgybe laktam, lementünk, én viszonylag gyorsan megszoktam a Trabantot, úgy éreztem, hogy már minden tuti, és akkor kiderült, amikor a nagy réthez értünk, villogott, megálltam, és mondom, mi van? Szerintem, te hülye vagy, két kerékkel vettem a kanyarokat, azt mondtam, hogy fel fogsz borulni. És én meg nekem mondták, hogy ezt fogom érezni, és én ezt is éreztem, de nem gondoltam volna, hogy tényleg így van. Mondták, hogy nyugodtan megyek, ez nem olyan, de hát, és akkor megtanultam a Trabanttal tulajdonképpen mindenfajta dolgot.
0: Hány autód volt kb?
3: Nem tudom, mert apukám mondta, hogy neki 17 volt most, nekem szerintem biztos egy ilyen 60-70, 50 fölött van biztos. Tehát Trabantból is volt nekem aztán még egy.
0: Tudod, hogy megünnepeltük, hogy a Volvo meddig volt nálad?
3: Majdnem 3 évig. Ilyen még soha nem volt. Ilyen még soha az életemben nem volt. És ahhoz képest, hogy most viszonylag jó jobb autón van, hogy mindig nagyon hiányzik.
0: De a termék megjelenítünk, hogy mi a fasz.
3: Jó. Na mi a fasz? De számára teljesen mindegy volt. Na mindegy, és a Trabantról még annyit, hogy a Trabanttal sok mindent eljátszottam, nagyon sok helyen voltam, rengeteg dolgot csináltam vele, ugye amikor elsős gimnazista lettem.
0: Így jutunk el a Kofferhez.
3: Első gimnazista lettem, akkor indult egy közgazdasági politechnikum nevű tanintézmény, ami egy picit egy ilyen liberális berendezkedési oktatási intézménynek indult. Úgy indult, hogy az alternatív közgazdasági politechnikum lesz majd a gimnáziumnak az egyik ilyen tükörváltozata. Nem kellett bejárni az órára, ez nekem nagyon ment. Vizsgázni kellett 3 havonta, na ez már sokkal kevésbé. És ugye 90 embert vettek fel a 10 pár ezer emberből, de nem zseniképző volt, sokkal inkább egy ilyen nem tudom, mindenfajta tesztet kellett írni, és nem is tudom, hogy én hogy kerültem be ebbe az iskolába annyi ember között, de bekerültem első körbe, az első 90 emberbe, és milyen kísérleti nyulakként dolgoztunk, vagy tanultunk ott, hát eszmetlen jó buli volt az első 3, ameddig, első 3 hónap, ameddig nem kellett vizsgálni, utána mindenkinek jött a fekete leves, mert a 90 emberből 87 megbukott. Én is természetesen nagy átlagot javítottam, és ott volt az, hogy elkezdtem a Trabantba, hogy árulni ezt-azt. És aztán ezt odáig fejlesztettem, hogy kitaláltam,
0: de hát hogy fölnyitottál valamit, vagy hogy?
3: Igen, ez volt az elején, hogy a Trabant...
1: Ilyen polcok ugrottak le,
3: Nem, a Trabantban, hát először a Trabantban ugye cigarettát, meg csokoládét árultam, meg esetleg üdítőt, és aztán elkezdtem ilyen buszos utazásokat szervezni, ami úgy nézett ki, hogy pénteken szerveztem oda egy buszt, pénteken elindultunk, egész éjszaka ment a busz, másnap...
0: Álltak veled szóba, mert gyerek vagy? Tehát...
3: Hát nem úgy volt, hogy volt egy barátom, akinek buszos cége volt. Illetve valami ismerősöm, akire egyébként te is ismersz, mert Feldman Gábornak az ismerőse volt, aki mai napig barátunk és kollégánk, főleg kollégánk, vicceltem, Gábor, szeretlek, meg volt adva, hogy mennyire kell eladnom a buszt, én kiszámoltam az 54 személyes buszra, hogy mondjuk 46 személy mennyit fizet, két személy, megveszegettem két talált, hogy a kapott két helyet a buszra.
0: De hogy? Betolattál is azt mondtad?
3: Nem, volt
0: tanár bácsi, nem, tanár néni.
3: Nem, képzeld, tegeződtünk ott a tanárok, egy nagyon liberális iskola volt, és volt egy tanár, aki rendszeresen a cigarettáját nálam vette, és mondtam neki, hogy mit szólnál be egy ilyenbe, hogy kap két jegyet, és adja hozzá nevét. És Veres Lászlónak hívták két S-sel, hogy két S legyen.
0: Megvettél tanárokat, mint lábon gabonát?
3: Igen, okay. Szó szerint. És akkor a Veres tanár úr mondta, hogy az ő neve alatt lehet ezt hirdetni, kiraktam, eladtam rögtön egy nap alatt tulajdonképpen a 90 fős iskolában azt az 50 jegyet. Az 50 jegy az úgy volt kikalkulálva, hogy 19 jegy az által busz, a többi az bevétel volt. És abból a bevételből kezdtem el először komolyabb dolgokat, komolyabb cigarettát, dobozos üdítőt, csokoládét, magnókazettát vásárolni, és ez annyira jól ment, hogy minden hónapban először csak egy
0: de
3: volt.
0: De mit gondoltál aztán... magadról, hogy boltos vagy?
3: Ekkor 14 éves voltam. Nem az, hogy boltos vagy.
1: És hogy mindig nem felnőtt korú az emberünk.
0: Messze, hol vagyunk a felnőtt kortól. Még
1: négy évben addig.
3: Tehát itt tulajdonképpen 4 hónap múlva kirúgtak az iskolába, mert rájöttek, hogy
0: így öregszik az ember.
3: Ugye minden szünetben itt meg volt adva, hogy hova lehet jönni, én vittem a kis táskámat, fölcsaptam, és akkor ment a biznisz. És aztán kirúgtak Ádámra egy másik iskolába.
0: Szocializmusban vagyunk, ugye?
3: De itt volt a váltás. Itt volt a váltás. Itt volt a váltás, utána a következő iskolában már csak 6 hétig tudtam maradni, de 6 hét alatt két iskolabuszt tudtam leszervezni egyébként. És ugye akkor már eldurvult a helyzet, mert hogy a fél évvel később már ilyen mikrohullámú sütőt, videót,
0: diszkmet,
3: ilyeneket kezdtünk el behozni. Na most elmondom, hogy a harmadik iskolában, ahol végülis rendesek voltam, mert ott nem rúgtak ki, csak átraktam egy másik osztályba egy-két hónap után. Na ott viszont már durva volt, mert ott már kispotolt, mert biciklis hoztunk a hátsülésen, tehát azt képzeld, amikor két moped volt a hátsülésen, és tévé, meg mindenfajta szírszar voltam.
0: Azért jó, hogy nem volt halálbüntetés.
3: Azt hagyják, képzeld el,
0: mert gyerek ellenére kivégeztem volna ezt a bűvosz gyereket, komolyan.
3: Volt olyan, hogy az egyik hülye gyerek...
1: Mit csinált volna? Tényleg, egyszer elkapták volna jobban.
3: Az egyik hülye gyerek nem hozott útlevelet. És ugye abban az időben elég komoly vámvizsgálat volt, és ugye az iskolabuszokat nem nagyon vizsgálták, hát Törökországból 2 kiló aranyat hoztunk, és azon rögtünk, hogy hoztam, de úgy,
0: lához, hogy... Ugye a gyerek szereti a szépet.
3: Megvettünk mindent, és hát és először arra gondoltam, hogy ugye mondták nekem, hogy mindenkek húzok az ujjára egy pár gyűrűt, de nem bíztam a gyerekekbe. A buszsofőrbe viszont bíztam, mert őt ismerte, és mondtam, hogy nincs valami hely. És hát berakta a busz kormányának a közepébe, majd visszacsavarozta azt a valamit, és azon rögtem, hogy kiszállítottak minket a vámosok, az összes 45 gyereket leszállították, egyre a buszsofőr könyökölt a kormányon és rejögött, és tulajdonképpen ráhoztam majdnem 2 kiló aranyat. Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy az a következő iskolában már nem rúgtak ki, csak átadtak egy másik osztályba, és ott volt a legdurvább, hogy hoztunk 2 tévét, nem tudom, hány videót, ja, mopedet a hátsó sorba, 2 mopedet, és kiderült, hogy az egyik gyereknél nincs útlevél. De már kifelé tudtuk, csak ugye kifelé nem nézték a busz, visszafelé viszont nagyon. És ugye azt találtuk ki, hogy valaki, aki hasonlít hozzá, hátra, föl kell mutatni az útlevelet, és ment hátra a vámos. És mondtam neki, hogy odaüljön, ahol nem ég a lámpa. És valaki adja hátra. És hát teljesen átszerveztem a buszt, tehát minden ilyen saktábla, elkezdtem sakkozni, hogy ki hova ül, ki hasonlít rá, ki ül mellé, hogy 3 sor kell, hogy hátra adják, az nem olyan sok, azt még föl lehet mutatni, hasonlítson is rá. És képzeld el, hogy így, hogy hátul, mondom, két mopád volt az utolsó sorban, így átcsempésztünk egy gyereket is.
0: Csak olyan cselekményeket mesél, amik elévültek, jó?
3: Ezek elévültek.
0: Ez nagyon fontos, hogy nehogy aztán problémák.
3: Ezek elévültek. Na lényeg az, hogy...
1: Két mopád, meg egy gyereket csempésztétek át a határon.
0: Nem kis aranyat, de ezt az...
3: 15 évesen a második trabantomat...
0: Ki adta neked a Koffer nevet?
3: A Kofferes Robi nevet?
0: Igen.
3: Azt a Veres László tanár úr adta nekem, aki az első iskolában
0: aki fölkarolt.
3: Volt. Aki fölkarolt, aki legelőször...
0: Fogadjuk, fogalmazunk.
3: Igen. Sőt, néha kölcsön is kért tőlem, hú, végén.
1: Jó, ez
0: nagyon durva. A Bereményinek vannak ilyen történetei egyébként.
3: És az abszolút még az a dologban, hogy első éves voltam, 15 éves, az első gimnázium végére egy 15 éves ugyan, de egy Nissan Bluebird kombival zártam a történetet, amiben mindig volt egy-két videó. Tehát azon rögtem, hogy tényleg volt olyan, hogy jöttek a taxisok, abban az időben a taxisok nagyon jó felvásárlók voltak. Én megálltam a 100 Ferenc kereskedelmi szakközépiskola előtt, kinyitottam a csomagtartót, megjelent három taxis, és akkor elkezdtem bizniszelni, ki hát többet érte, és akkor még ugye mentek még a videókazetták nagyon, tehát azért sok minden volt az autóban, tehát a kombinak a csomagtartóját nem tudtam használni.
0: 15 évesen a csúcson voltál?
3: A gazdaságunk volt a csúcson, tudod?
0: Csak úgy kérdezik, hogy ez lehet a csúcspont, amikor a taxisok tőled vásárolnak?
3: Hát ez egy jó időszak volt már egy gondiban. Uh-huh. Néha vissza is mennék.
0: Jó, ebben. Hát ez ne nosztalgiázzuk. Lényegében egy kucséber és egy utasszervezőn kívül még mi szorult beléd ezekben az időkben?
3: Ezekben az időkben? Rettenetes túlélő lettem. Hogy abban az időben én elköltöztem a szüleimtől, és egy
0: hány évesen?
3: 15 évesen, és hát hivatalosan én kollégiumban laktam, de kollégiumban
0: a Björk az 14 évesen költözött el a szüleitől, csak mondom neked, hogy igen, van nálad keményebb.
3: Biztos, én egyébként nagyon lájtosan megoldottam, tehát nem volt semmilyen botrány, egyszer-kétszer volt, hogy autóba kellett aludni, de tulajdonképpen ezt elég jól megoldottam. Ez a lázadó korszak, amely nem voltam szemtelen, én ilyen lázadó voltam, hogy nem engedtem beleszólni az életembe. Sok hülyeséget megcsináltam, így visszafelé, hogy öregszik az ember, elgondolom, hogy mennyi mindentől megmentettek volna a szüleim, ha én hagyom. De lehet, hogy nem baj, hogy neki mentem a falak. Volt egy-két ilyen nagyon durva dolog, amivel így szembe kerültem az életbe. Az iskola, az érdekes, hogy már az iskola rendszer, a középiskola az nem nagyon tudott engem lekötni. Tehát, hogy így sok mindent csináltam, meg a magyart azt nagyon szerettem, de amúgy nem annyira. És aztán telt múlt az idő, a szüleim mondták, hogy van tisztességes szakmát kell válaszolni, és akkor elmentem vendéglátóipari szakmenedzser szakra a főiskolára, amit úgy sikerült kijárnom, hogy én még ilyen linkembert, amilyen én voltam ott, nem láttál. Tehát életemben egy tételt ki nem dolgoztam ott. Tehát tényleg 4 éve soha. Volt egy
0: hozzá nem nyúltam?
3: Hozzá nem nyúltam. Volt egy osztálytársam.
1: Nem hittem, hogy eddig arról beszéltél volna, hogy te voltál a példatanulás, meg nem tudom, minek a példatanulás. Tehát nem hittük volna, hogy ez
0: más. De olyan nem volt, hogy a füleden keresztül bejutott valami a fejébe.
3: De figyelni inkább figyeltem, de ha unalmas volt az óra, én képes voltam elaludni. Tehát volt olyan, hogy kátyáztam, és ugye abban az időben hosszú olyan volt, nem azért, mert akkor még volt a mostanihoz képest, és hosszú göndör hajam volt, és emlékszem, hogy kátyáztam, és az egyik iskolában, amikor elsőbe átraktam, és első nap voltam abban az osztályban, és valahogy nem tudom, passziánszoztam, és egyszer csak mondta hát baromi unalmas, nem tudom, milyen óra volt éppen, de mondta a tanár, hogy fürtöske, tedd el a kátyát, mert kidobom. De hát én meg passziánszoztam, mert tudod, végre nyerésre álltam. És akkor egyszer csak összeszedte a kártyát, és ki akarta dobni az ablakon, de az ablak zárva volt, és így leperegtek az ablakon. És abban pillanatban nagy röhögés, és tudtam, hogy én beilleszkedtem ebbe az osztályba. Tehát, hogy tudtam, hogy 10 perc alatt sikerült elintéznem. Annak idején volt egy műsor, a Most című műsor, ugye kezdtem én a televíziót, a TTT, a Tizentúliak Társasága műsorban, de ott valamiért egy kicsit öregebbnek tűntem a többinél, indult ez a Most című műsor, és akkor megkértek, hogy vezessek ott műsort, hogy próbálják átmenni, mert akkor ott már sokan voltak, és ezt nagyon-nagyon szerettem. Volt egy tábor, két hetente jelentkező műsor volt, nem volt egy ilyen nagyon gyakori adás, és borzasztóan szerettem azt a műsort, kiéltem a kis ambícióimat, és egyszer jöttünk haza első évben 15 évesen egy ilyen Most táborból, Zalából, és egy ilyen UAZ Jeep, az öregek még tudják, hogy az milyen, egy UAZ Jeep-el jöttünk haza, és hátul ültünk, de ez valójában ilyen kétszemélyes Jeep volt, és hátul egy ilyen nem is tudom, egy ilyen fán ültünk hát, és hát ahogy fújt a szél, kifújt a gumit a hajamból, és egy ilyen Y alakba így beállt a hajam, mint a két nagy cofom lett volna, így fölfelé, ahogy ugye húzat két oldalt. És hát, hogy is mondjam, hát senkit nem bíztatnék az alkoholivásra, de akkor én valamiért aznap nagyon elbúsultam, és hát nyilván azért, mert vége volt a tábornak, egy picit többet ittünk a keletén, és reggel 5-kor mentem haza, és próbáltam betalálni a kutyukba, de sehogy nem sikerült, mert egy 40 percet próbáltam, a kutya már ugatott a lakásba, és akkor becsöngettem, mert tök mindegy, reggel 5 van hátra, fönn van az anyámék, és akkor apám így kinézett a kukucskáról, látta, hogy kinéz valaki, majd így kinyitott az ajtót, de a láncot nem vette le. Szóval, ki tetszik keresni? És akkor mondod, hogy apukám, én vagyok az. És akkor másnap le kellett vágassam.
0: Figyeljem, ez a jó sztori. Elmesélhető, hogy lettél a Dáridó menedzsere?
3: Hát nem vagyok rá nagyon büszke igazából.
0: Nem. Ez egy marha jó történetet fogtok hallani Magyarországról.
3: 1997.
0: 97 kezd.
3: Úgy történt, hogy kim voltam.
0: Megnő Kofferos Robi.
4: Igen. Magyar 22?
3: Nem, 21 voltam. Kimentem másfél évre Angliába. És hazajöttem Angliából. Akkor sem szerettem az öltönyt, hogy mai napig nem szeretem. És megjöttem Angliából, és próbáltam valami munkát szerezni, de amikor kimentem, akkor a pizzátnál voltam ilyen üzletvezető helyettes, az annyira nem elégített ki. Egyrészt olyan szaga volt a ruhámnak, hogy hiába mostam ki, az elkén kell tároljam, mert hogy minden egy ilyen
0: fast
3: food szagú volt, igen. Na, lényeg az, hogy elmentem körülnézni, hogy hát én színész szeretnék lenni, mi a felét lehet csinálni, és akkor elmentem az egyik ilyen casting céghez, ahol hatalmas forgolódás volt. Ez a Mahírnak az épülete volt, ahol a TV2 mai napig van, és találtam ott egy ismerős, és kérdeztem, hogy te mit keresel itt, és mondta, hogy fú, hát most indul egy TV, a TV2, magán TV lesz, kereskedelmi TV, és szuper, és akármi, és mondtam, hogy és szerinted lehet itt, hát most már lezárultak, már fél éve castingolnak. Mondom, de hát én most jöttem, az nekem valami kell. És akkor elkezdtem járkálni az épületbe, gyűjtöttem az infókat, a büfébe itt ott mindenhol hallgatóztam egy kicsit, majd másnap felvettem az egyetlen érettségiző öltönyömet. Volt egy meglaboros fekete nagy mappám, amit a nagymamámtól örököltem, hogy ott dolgozott, nagyon és akkor teleraktam ilyen mindenfajta papírral, meg egy A4-es füzettel, és akkor ilyen nagyon komoly arccal beültem egy-két helyre, és mindenhol azt gondolták, hogy én valaki vagyok, persze én akkor senki nem voltam, és akkor az étteremben találkoztam a Galambos Lajossal, akit egyébként ismertem, és beszélgettem egy pár szót, egy asztalhoz ültünk, és
4: ezt egyébként már ismertem, de ez már
3: tehát ismertem egyébként, mert annak idején a CD, vagy akkor még kazett eladásainál, ugye árultam én is kazettáját az iskolába, és
0: hát, gyerekkori ismerőse volt Galambos Lajos. Igen, világos, folytatjuk.
3: És képzeld el, hogy elég hamar kiderült, hogy itt valami szórakoztató műsor lesz, és mondtam, hogy tulajdonképpen nekem ez jó lesz, és akkor úgy elkezdtem, hogy nagyjából összerakni a képet, de nem volt teljesen világos, csak az, hogy harmadik emelet. És akkor beültem a szórakoztató főosztálynak az egyik irodájába, és egyszer csak jön egy fiú tele papírokkal a kezébe.
0: Megállunk. Tehát van egy zseniális pillanat a történetben. Fölmegy a harmadik emeletre, kinyit egy üres szobát, bemegy, leül. Ez a csodálatos, folytasd.
4: Akkor nem mondod, hogy a zsanyás, ott van, hogy bemegy egy izével, loktáskával az épületben.
3: Teljesen kamu papírokat. És már arra is emlékszem, hogy egyszer benyitottam egy értekezletet, ahol megijedtem, mert nagy emberek voltak, mint később kiderült maga Tolvaj Ferenc is ott volt, és akkor így benéztem, és akkor így mutogattam, hogy csak folytassát, és becsuktam az ajtót. És ettől kezdve tudtam, hogy a vezérkar is ismer. És akkor a harmadik emeleten volt a szórakoztató osztálynak az irodája, és akkor egyszer csak jön egy fiú, tele papírokkal kezébe, azt mondja, hoppá, te ki vagy? Mondom, én a Regős Robi. Igen? Várj, nem láttam a nevedet, azt hiszem, hogy ez üres. Ez nem a 26-os, vagy nem tudom, hogy a hanyas iroda volt. Ezt mondom, de. Akkor várjál, fölírom már. És akkor elővette a listát, azt mondja, és melyik cégnél? Mondom, a Dáridónál. Dáridó neved. Ja, és mondom, szeretnék egy számítógépet, telefont, és írjátok ki a nevemet, hogy turné menedzser. És az így kezdődött, írták, egy kis meg írták. Melyik a fizet? Hát mondom, hogy van szerződés? Mondom, valamit aláírtunk, de mondom, még semmikor. Jó, elintézem. És akkor egy hét múlva tulajdonképpen volt szerződésem.
1: Ezt nem
3: hiszem. És 7,5 évvel dolgoztam. Amikor eljöttem, akkor azért elmeséltem.
0: Nekik? Elmeséltem
3: Lajosnak
0: nekik?
3: Elmondtam, hogy... hogy
0: mit csinál? Röhögött?
3: Röhögött, mert azt mondta, hogy ha nem lettem volna, jó, úgyis kirúg.
0: Hát persze, jó, csak
3: hogy nagyon kemény,
1: tök jogos, persze.
3: Nagyon csak... kemény, első egy-két évben nagyon kemény munka volt, utána már sokkal lazább. Rettentően szerettem ezt a milliót. Ugye közben én iskolába, főiskolára jártam, amit úgy végeztem, ugye, hogy soha nem, hogy hívják, voltam egyetlen egy tétel sem nem dolgoztam ki. Az is igaz, hogy aki viszont kidolgozta a leányzó a tételt, az rendszeres, és ő írta, rendszeresen rosszabbul szerepelt, mint én. Volt egyszer-kétszer, amikor úgy mentem el vizsgálni, egy szót nem tudtam, és megkezdtem, hogy hát ez nem lesz jobb négyesnél. Akarok egy kérdést az ötösre. Nem, négyes, fantasztikus, hát úgy rohantam ki. És tulajdonképpen utána megint elmentem külföldre, és úgy jelentkeztem a színművészeti főiskolára, hogy egyrészt már öreg voltam, tehát akkor én már 24 éves voltam, és hogy, vagy 24 éves
0: ki
3: voltam.
0: Kiégett, mert érted, 15 éves korában
3: már 24 éves voltam.
1: Igen, valóban, ahhoz viszont, hogy a 7 éves kocs, igen.
3: Azt képzeljétek el, hogy 24 évesen megjöttem külföldre, és akkor mondták, hogy ez már második forduló, az első fordulóról lemaradtam, úgyhogy csak jövőre tudok menni. És mondtam, hogy hát én már öreg vagyok, én 24 éves vagyok, én arra ugye én ezt el, akkor is rúgjanak ki, mondják azt, hogy tehetségtelen vagyok, és akkor én itt sem vagyok, komolyan, de akkor szeretem a Benedek Miklós szájából, őt mégis csak én is egy ilyen komoly embernek tartom.
0: Üzleti partnerem volt.
3: Nem, az ő szájából hallom, hogy tehetségtelen vagyok, már itt sem vagyok, és köszönöm a lehetőséget, és akkor nagy nehezen így rábeszéltem magamat, vagy magamat rájuk, és akkor mondták, hogy de hát itt kellett egy négy soros felségét írni az alkoholról. És mondom, semmi gond, elővesztem egy posztitet, és mondom, milyen alkoholról írjak, és mondta, hogy sör, bor, pálinka, és akkor sör, bor, pálinka, bizony be vagyok állítva, akármit mond Tóth Kelemen, be kell rúgni rendszeresen, jöhetek? És akkor mondta, hogy akkor ezt adjam be írásba, és akkor leírtam egy ilyen posztitet, beadta, és mondta, hogy jó, látjuk, hogy magát nem ússzuk meg, mit hozod, és akkor mondtam, hogy mit hoztam, adatlan papírom,
0: és mondtam... Beteszi a lámet, és onnantól már bajban van mindenki.
3: Mondtam neki, hogy azt hiszem, hogy József Attila Mama című versével kezdtem, és akkor mondtam, hogy hát én diszlexiás vagyok, szóképes olvasást tanultam, és hát ennek az a hátrány, hogy ezt visszafelé is el tudom mondani. És akkor a Benedek Micó tanár úr hozott egy ilyen orsós magnót, egy ilyen szallagosat, és mondta, hogy ha ez érthető, amit én visszafelé mondok, fel vagyok véve, bármi, ő kiállja nekem. És hát rá sikerült.
0: Fordítva visszafelé eljátszották, és jó volt.
3: Igen, és jó volt, képzeld el.
0: De mikor gyakoroltad ezt?
3: Nem tudom, annak idején úgy láttam, hogy túl sok
0: igen volt. Érted, otthon kell, nem, ki kell próbálni azt, hogy visszafelé tudnak beszélni, mint egy
1: magból teker. Nem tudom megmondani jelenleg, hogy nagyon billak, vagy gyűlöllek ezekért a mázliaidért az életben, de komolyan, tehát most már...
4: Ez minden csak nem mázli.
1: Nem, ne harag, hogy azért ezt nem tudom
0: mindenki.
1: Pont ebben a szituációban szerintem egy szerencsés vagy nem hátrányos, nem hátrányos. Azt, hogy ilyen szóképeket tanult meg olvasni, és ezt visszafele el tudtam mondani, bocs.
4: Nem az a lényeg, hanem az, abból
3: de ennek persze semmi értelme, ezen kívül soha semmilyen előnyöm nem származott belőle. Csak ugye egy másik rádiónál dolgozom, és baromira utálmunkra hosszúan föl kell olvasni valamit, mert ugye ez a diszlexia miatt néha más-mást olvasok. Itt lehet most csúnyát mondani a rádióban, mert nálunk nem nagyon lehet napközben most észre.
0: Azt tudod mondani, hogy Lajos Simicska, vagy mit akarsz mondani?
3: Nem, a másikat tudod, a négy betűs C-vel, a harmadik betűjével, nem.
0: A Pino?
3: Nem.
0: Ja, a Geci? Nem, vagy mi van?
3: Azt történt, hogy hazajöttem külföldre, és munkát kerestem. Ez nem akkor volt, amikor egyébként a TV2-höz elszegődtem. Ugye én vettem egy ilyen Népszabadság nevű balliberális borzalmat, csak vincuként mondom, és nézd, és bele van írva, hogy bérbe baszást vállalok. Úristen, mennyit változott egy 2 év alatt a világ. Ilyet lemernek írni, hogy bérbe baszást vállalok, és akkor lebetűztem. És mondom, hát ez bérbe. Hát mondom, én ezt nem hiszem el. Fölhívtam anyámat, hogy képzeld el, anyám, mert munkát nem találtam, de az van itt, hogy bérbe izélést vállalok. Szóval nem, az biztos nem lehetett. Ilyen, mit vettél te valami pornólap? Mondom, nem, hidd el, nem, ez Népszabadság. Az biztos nem az. És kiderült, hogy bérbe szabás van, de én ezt akárhogy betűztem folyamatosan, én nem tudom, biztos akkor, hogy
0: ugye... Freud, egy kis
3: a Freud.
0: Freud,
3: így van, biztos volt benne egy kis Freud is, de én csak azt másnak olvastam, és a végén ugye bérbe szabás volt, amit én rosszul olvastam, na mindegy, lényeg az, hogy az annyira nem előny. Nem előny, amikor egy-egy dolgot így másképp olvasol. Én például Amerikában, amikor láttam egy görög értelme, hogy gyírosz, én mindig azt mondom, gyors. Mi? Tudnak magyarul? Tehát, hogy volt egy-két dolog, És ugye én elég sokat éltem Amerikában, ahol azért voltak meglepő dolgok, pont azért, mert hogy ilyen diszlexiám van, néha az elég kellemetlen. Tehát ezt ne irigyeld. Bár azt mondja, hogy a diszlexia egyébként más agygondolkozás vagy agymenetet utal, és ez biztos, hogy másképp forog az agyam. Tehát mást veszek észre egy bizonyos dologból, vagy más szűrök le, mint a normális emberek. Ez nem azt jelenti, hogy a normális emberek rosszat szűrnek le, ez azt jelenti, hogy én más
1: veszek észre. Nem, csak ebben az esetben nem volt hátrányodra, tehát hogy sőt.
3: Nem, egyébként Amerikában is tulajdonképpen szerencsém volt, de az nem évült még el, úgyhogy ezt nem mondom. Maradjunk annyiban, hogy elmentem egy castingra, ahol mondták, hogy hát ne arra ugyan maga mit keresik, és kérdeztem, hogy miért, és mondták, hogy hát kisportolt, szűke magas férfiakat keresünk egy német országban játszódó háborús filmhez, én pedig mondom a hallgatóknak, hogy egy alacsony köpcös kopasz, nagyúrú ember vagyok, tehát pont az ellenkezője, mint akit ők kerestek, és akkor mondtam, hogy semmi baj, karakter színész, hogy bármit el tudok játszani, mondták, hogy hát ez talán nem, és akkor a lapom szerint valaki ajánlotta, hogy menjek el az NBC televízióhoz, mert ott riportert keresnek, és ott pont magyar nyelvű embert keresnek, és hát ha én jól beszélek magyarul, akkor nekem ott a helyem. És akkor elmentem ehhez az emberkéhez, akinek megadták a telefonszámot, két bibi volt, az egyik, hogy ezt a vízummal mentem, amivel nem lehetne munkát vállalni, ez az egy ilyen erős turista vízum. És hát ott elmondtam, hogy én mit tudok, mondtam, hogy hát remekül beszélek. És hát, hogy akkor ugye én már dolgoztam rádióban műsorvezetőként, de a televízió az egészen más, mert az más, amikor az ember odaáll egy mikrofonnal, és valamiről meg kell interjúolja a másikat. És azt mondta, hogy én kellek nekik, van egy kis biből, nem vagyok nős, és nem, nincs munkavási engedélyem, mondtam, hogy én az egyiket meg tudom oldani, ha ők a másikat. És tulajdonképpen így megoldottuk ezt a helyzetet, és szereztek nekem munkavási engedélyt, és életem egyik legjobb részét töltöttem Amerikában. Ami úgy indult, hogy én színészben megoldottam, hogy én most riporter vagyok, és baromra elhitték, hogy riporter vagyok. És amikor az ember nehéz szituációban van, mindent le lehet gyűrni, és ezt mondom a nem színész embereknek is, hogy ha úgy állnak hozzá, mint egy szerephez, akkor sokkal könnyebben el lehet viselni a rosszat is. Aludtam én olyan helyen Chicagóban, ahol a bogarak mászkáltak, és mondták, hogy hát ez az egy szoba van, mert akkor pont volt valami kosár, nemzetközi kosár meccs, és hát nem lehetett semmit. És mondtam, hogy most ez a 60-as évek FBI-os megfigyelő vagyok, és hát ki kell bírni ezt a szobát, és egész jól ment. Tehát, hogy minden rosszban volt valami jó. Vettem egy autót $700, amiben volt 201 ezer mérföld, tehát olyan 320 ezer kilométer, és hát annál sokkal jobb autóim voltak már akkor Magyarországon, de mondtam, hogy most próbáljuk ki, hogy ez megy, mert ha nem megy, akkor ezt mégiscsak el lehet adni valamennyiért, akkor nem bukom annyit, mint egy normális autón, és beletettem 36 ezer kilométert, tulajdonképpen Bostontól kivesztik, ami a teljes keleti partja Amerikának, végigmentem vele többször is, fönn voltam Illinois, tehát fönn voltam Chicago, Cleveland, végig a kanadai határon, és ami közte van, tehát hogy egy átlag amerikai egész életében 4-5 államban jut el, és nem jut el külföldre. Most ugyan az elmúlt 10 évben elkezdtek külföldre járni az amerikai fiatalok. Az amerikaiak nem nagyon utazósak, kurva, nagyon sokan vannak, de ők úgy gondolják, hogy elmennek Las Vegasba, és ott gondoláznak egy fél órát, meg fölmennek az Eiffel-toronyba.
1: Hát azért nekik az is utazás, hogy mondjuk egyik államból a másik.
0: Azt tudod,
1: igen,
0: honnan,
1: tudom,
0: hogy rádiós vagy?
3: Honnan?
0: Hát azért nem sok segítség nem kellett neki, ugye? Rendesen lökted. Most lökjük rá egy kis zenét, és folytatjuk, jó?
3: Az ihos Jóska volt, akkor 24 lesz, de akkor nem voltam gazi. Hogy ott csináltad, de nem jövök.
0: Regős Robi van a stúdióban, az életéből hallunk olyan történeteket, amik már jogerősítélet benne nem hozható. És,
2: többségük elévül. Sok mindegyik.
4: Kiszínesek.
0: Kiszínesek világában vagyunk, zsírkutyának puszíjuk most is. Lényegében minden eszközt vezettél, ugye már?
3: Mindenre van jogosítványom, igen, buszra, teherautóra, repülőre, hajóra, minden. Tehát, olyan, általában, amikor igazoltad egy rendőr, nagyon ritkán, azt is vezethetek. Tehát, a jogosítványon meg tudom mutatni, ilyet ritkán láttok szerintem.
1: Na, igen, igen.
3: Az én jogosítványom végig van pecsételve.
2: Ezt hol szerezted?
3: Képzeld el, hogy ezt hivatalosan, tehát nem vagyok rá büszke, de ezt hivatalosan szereztem, és szépen végigjártam. Volt egy olasz filmsorozat, amiben kamiont kellett vezetni, és kifizették a busz és a kamion jogosítványomat.
0: Megvan az összes, tényleg.
3: És azt mondták, hogy az ilyet ritkán látnak. Van azért egy-két ember, akinek van, de akinek motor is, meg busz is, meg nehéz pót. Szóval,
2: a repülő például, hát az, vagy mi van ott meg?
3: A repülő az más, a pilóta engedély az itt nincs, meg a hajó sincs.
1: Minden, amit el tudsz képzelni, az, hogy én, mint laikus, aki életemben nem vezettem icipici bicikli, mondjuk, tehát egy közepes motor, nagy motor, durva motor, pici trabant, kicsit
0: nagyobb.
1: Nem, már átmentünk a kicsi trabant, aztán valami nagyobb kockakocsi, aztán egy mini tranzit, mondjuk, amivel költözöl, aztán még nagyobb cuccal költözöl, már egy buszod van, viszed a gyerekeidet is, egy egész foci csapatot viszel magaddal, a lakókocsit viszed magaddal, két lakókocsit viszel magaddal, és folytathatnám. Tehát, hogy ennek nincs megállása, de
0: parancsolj. Azért a jelzés tudománya, a szemiotika nem tud felkészülni a női agyra. Tehát ezt a felosztást, hogy nagyon pici kicsi bicikli, és egy pici autó, erre gondolom
2: nem gondoltak.
0: Erre nem gondoltak, amikor ezeket a piktogramokat
3: gyártották.
2: Hát nem, de itt van egy busz mögött valami utánfutó.
1: Tehát, hogy nehéz búzgat. Írd le azért szépen,
3: hogy busz mögött például lehet nehéz pótkocsit is vinni, ugye most már ugye 3,5 tonna.
0: Hány tonna volt a csúcs?
3: Ugye nem olyan rég voltam úgy Olaszországban, emlékszel, hogy busszal kellett kimenni, és a buszon volt egy utánfutó, és úgy szálltam fel a buszra, hogy volt rajta 50 tudatlan ember, aki nem tudta, hogy én ezt a buszt életemben először vezettem, és rögtön elmentem.
0: Ez hány tonna volt?
3: Nem tudom. Nem tudom. 30 biztos.
0: 30, aha.
3: De azt mondom, hogy köd volt, és esett az eső egész Olaszországig.
1: Hát persze, hát mi más? De amúgy tényleg, tehát az, hogy egy szép napos időben vezessél először ilyet, ennyi ember.
0: Miért szeret buszt vezetni? De miért?
3: Mert nem vezettél még soha
4: buszt. Összörös vonzalom a buszok iránt.
3: Ugye annak
0: idején... Fogadjuk ezt el? Mint a kacsacsőrű emlőst, hogy van olyan, aki ösztönösen...
4: Mozdulik a busz iránt.
3: Én nagyon keveset jártam busszal, mert már 14 éves korom óta
0: én a cserépkályhák iránt ösztönösen...
3: De a cserépkályhában sokkal nehezebb megtenni egy pár kilométert egy busszal. Tehát hidd el...
4: Nem biztos.
1: De bonként tudod...
4: szervezés kérdés.
3: Ez igaz. Szóval,
0: jó érzés volt utasokat szállítani neked, Robi, Olaszországba, titokban?
3: Nem, azért nem volt jó érzés, mert úgy voltam velük, hogy a szerencsének tudnánk, hogy én hogy kerültem oda a buszba. Nem, ez nem volt.
0: Nem, nagyon jó kérdés volt. Mit éreztél, miközben vezettél?
3: Ha ők tudnák, hogy ezt először vezetem ezt a buszt, nem beszélgetnek ilyen nyugodtan hátul, de nem volt semmi gond egyébként, tehát hogy nagyon sok helyen vezettem.
0: Amikor este lefeküdtél a szállodába, úgy gondoltál magadra, mint egy jó távolsági buszvezető?
2: Nyilván.
4: Szerintem van ilyen ember, aki így gondol magára.
0: Hát ezt csinálja, nem én találok ki, ő találja ki, hogy hadd vigyem el a buszt egy kicsit.
3: Ugye a buszos haverom azt kérdezte, hogy te nem vagy normális, tehát hogy a te pozíciódban, te autóiddal, valaki élvez azt, hogy busz vezet, azt mondja, te hülye vagy.
0: Majd ha lemegyünk, megmutatom a kocsiját, és akkor megérted.
3: És tényleg engem boldoggá tesz, ha ilyen nagy autókat vezetek. Most kamiont is szívesen vezetnék, ugyanakkor születésnapom volt tavaly, egy barátom elintézte, hogy egy vidéki nagyvárosban mindenfajta busz kipróbáljak, és a leginkább az egy Mercedes csuklós busz tetszett, és hát mondták, hogy hát ne arra, hogy de már 100 kilométert mentél, és egyébként GPS van az autóban, tehát azt képzeld el, hogy ott is úgy kellett menjek, hogy mondták, hogy itt jobbra, itt balra, itt álljál, meg utasok, és akkor fölvettem az utasokat, érted? És hát nem...
1: De hogy nem úgy egy üres busz próbáltál ki a garázsban,
3: nem lehetett üres busz kipróbálni, mert hogy van benne GPS, ezért menetrendszerinti járatokat próbáltam, csak én abban a városban egyáltalán nem vagyok otthon, azon kívül, hogy háromszor voltam életemben, ott ült mellettem, aki is mondta, hogy jobbra, balra, itt izé, ott került, megvigyázz arra, hogy ott tudod a csukló, majd kaszál, tedd ki az orrát jobbra, és akkor mentős, hát ott jöttek az emberek, és hát emlékszem, hogy amikor vége volt 2 óra a gyárban a munkának, akkor egyszer csak azt vettem észre, hogy nem látok semmit a buszban, a busz tele lett. Addig mondjuk volt benne, mit tudom én, 30 mondom, ember, vagy 50, és aztán meg lett 200, és hát mondom, hogy Jézusom, hát
0: életemben nem ember, akartam tömeget szállítani, érted? Ő meg többször is szállított tömeget.
3: De van ennek egy...
0: Melyik volt a leggyorsabb kármű?
3: A leggyorsabb járműnél ott voltál, az egy...
0: Annyira utálom, mindenki hülyének néz a szak. A Bárdos Drák is ezt mondja, hogy olyasmiket kérdezek, amiket elmondom. Tudom. Figyelj, ez egy trükk! A hülye médiában csinálják azok, akik így próbálnak, igen.
2: Manipulálni.
3: Így van, nyáron vezettem egy Ferrari Scuderia F1-et, ami egy ilyen speciális 8 példányszámból álló típus karbon motoros, könnyített Forma 1-es motorra alvázra épülő sportautó, és erről azt kell tudni, hogy ilyen 3 másodperc alatt van 100 és 309-el vezettem a Pannonia ringen, de úgy, hogy amikor beültem, te ott voltál a box utcába,
0: akkor én nem ültem be, nem vagyok őrült, nem vagyok bolond. 3 másodperc alatt fönn vagy 100-on, édes, én a 4. másodpercben már mindent kihányok, érted?
3: Hát igen, tudod, mert az történt, hogy beült a tulajdonos mellém, és elkezdtem vezetni, és azt lehetett hallani az autóba belül, automata változó, és mondta neki, hogy te figyelj, ilyen rövidek a sebességek, szóval 200-al mész.
0: Tehát amíg ezt a mondatot kimondtad, addigra már fölmentél 200-ért.
3: Tulajdonképpen mindenfajta autóvezetésemnek, úgyhogy én tényleg aztán mindent vezettem, Ausztrálián kívül mindenhol, Japánba, Amerikába, Angliába, Ázsiába, mindenhol is mindent vezettem, és mindenfajta tudásomnak ellentmondott, amikor megyünk olyan 220-30, és a Pannonia ring az egy motorosokra szakosodott pálya egyébként, nagyon kanyargós, tehát autóknak lassú, azt mondja, hogy ne fékezzél, csak váltsál vissza, akkor, és rögtön adjál gáz. És amúgy 220-nál mondjuk így megcsúválja a fenekét az autó. Mert adtál egy gáz, és visszaváltottál, és akkor azt mondja, hogy, ne, hogy magamba bízzak, meg az autóban ezt nem lehet felborítani, de tudtam, hogy ha felborítom, a Nemzeti Bank nem vált ki onnan. Tehát, hogy ez volt, illetve volt egyszer egy pálya Porsche, egy pálya autó, amit szintén Pannonia ringen vezettem, ott egy részeg osztrák tulajdonos, aki az Istvánnak volt a tulajdonosa, ültetett be, és ez most, tavaly előtt nyáron volt, akkor valamilyen...
0: Most mennyit nyomtál?
3: Ott nem tudom igazából, hogy hány kilométerrel mentem, mert nem tudtam figyelni az órát, mert csak az utat figyeltem. Itt is egyébként a kamerákon lehetett látni a 309-es óraállást, nem, mert hogy annyira gyors ez, hogy nem nézel az órát, amikor vezetsz a célegyenesbe. Ott a negyedik lettem az időmérő edzésen, úgyhogy én életem először ültem abba az autóba, és 600 ezer euróba került ez a kocsi, tehát hogy igyekeztem bele óvatosan hajtani. Nem tudom, hogy ha akkor ott én
0: olyan sebességgel vezetek, hogy általában szép, nagy, lassú, méla nyugalommal nézegetem a kormány, a sebességmutatót. Tényleg, tehát csak mondom, hogy...
4: A családot.
0: Na jó, igen, akkor nem...
1: Mert egy filozófus
0: 70-80 kilométerre, csak mondom, hogy még nem mer lepillantani a mutatóra.
3: Ugye akkor, amikor volt ez a Ferrari-s felvétel, tele volt kamerázva az autó, mentünk kb. 30-40 kört, és amikor a leggyorsabb körömet mentem az utolsó 1-2 körbe, akkor például a célegyenesben nem láttalak titeket, akik ott álltatok a kamerával az út szélén, mert nem láttam igazából a célegyenesnek a falát, csak azt láttam, hogy megyünk, és az utolsó pillanatban 2 lábbal ráálltam a fékre, és emlékszem, hogy füstölt a gumi, és úgy kanyarodtam be az utolsó kanyarba, mert tudtam, hogy ha ott egyenesen megyek, hát ez felrepül.
0: Ez tényleg, nem lát semmit, meg tudtam állni. Ja.
3: De egyébként igen, a legnagyobb élvezet az a Ferrari volt. Én se hittem volna, de az a Ferrari volt. Vezettem már ilyen autót, hogy mit tudom, Viper, meg vezettem ilyet, hogy Aston Martin, de azok sportkocsik voltak. A Ferrari meg versenyautó. Tehát az egy egészen más dolog. Ebben a Ferrariban egyébként, amiből összesen 8 darab van, egy van Schumachernek, egy van ennek az emberkének Európában, és 6 darab pedig Dubájban. Létezik ebből a típusból. Maga a Scuderiából van több, de ez ebből a speciális felszereltségű, illetve motorú, karbonmotorú autóból ebből csak 8 darab van. Na mindegy.
0: 5 percük van hátra, akarsz üzenni Orbán Viktornak, vagy valakinek, csak mert, vagy valakinek, csak mert egy szívküldi műsor van.
3: Hát,

0: Na, jaj, de jó volt így végszónak.
1: Igen, ebből a némi kis rossz indulattal próbáltunk kedveskedni a hajlani.
2: Ez már
1: Valentin napon.
0: Így van, szeressétek egymást, és mindenkinek szép hétvégét ez kívánunk.
3: Van remény? Ezt még megszoktuk kérdezni.
1: A Robinál...
0: Szerintem van csak határon túl, tehát van remény.
1: Határon túl, egész pontos meg határon.
0: Van remény, és határon. Az sem mindegy, hogy melyik oldalon, tehát nem feltétlenül a keleti oldalon. Üzenem az albánoknak, hogy én viszont nagyon nagy szeretettel látom őket, és mivel minket is annyi helyen befogadtak, és én magam is voltam több országban bevándorló, vagy hogy is
2: már bevándorló buszsofőr.
0: Munkavállaló, így van. Azt gondolom, hogy emberi jogunk az, hogy a másikon segítsünk, pláne, hogyha egy olyan országról van szó, ahol bár a segélyeket kapnak, de nem jutnak el az emberekig, és nincs munkavállalási lehetőségük, joguk van a munkához, az élethez, úgyhogy Rogán Antal úrnak üzenem, hogy ne legyen arrogán Antal, és innen is puszilom.
1: Most mind Orbán Viktor, mind Rogán Antal megrémült, de ez biztos is volt a szándékunk, és
0: hogy
1: köszönjük, Robi, hogy itt voltál.
0: Én köszönöm a meghívást.

0: Tilos Rádió FM 90.3 kezdődik a mai harmadik utas.
1: Jó napot kívánok minden hallgatónak, szeretettel köszöntelek Balázs, dr. Sudár Balázs ugyanis a vendégünk. Nagyon sokféleképpen lehetne bemutatni téged, próbáltad azt mondani, hogy csak írjam azt, hogy orientalista, de én nagyon szeretném, hogyha szó esne még az oszmán zenéről, történelemről. Szeretném, hogyha kiderülne a hallgatóknak, hogy a zsebemben sok kicsi alma van, de erre majd később visszatérünk. Balázs, amikor először megfordult a fejedben, hogy te felnőtt is lehetsz, akkor mi volt a képed? Mi szerettél volna lenni?
2: Hát én is köszöntök így reggel fele mindenkit. Amire én emlékszem úgy komolyabban, az az, hogy én régész akartam lenni. Ez ugye talán a legelső emlék, ami így a jövőkép irányába mozdult. Aztán erről a szüleimre beszéltek, anyám ugyanis restaurátor volt, vagy restaurátorként dolgozott, és valamelyest ismerte ezt a világot, és úgy gondolta, hogy nem feltétlenül ebbe az irányba kéne elmozdulni. De hát végül is olyan messzire azért nem kerültem ettől.
1: Mert? Hova is kerültél?
2: Hát mert végül is csak visszakerültem még a régészethez is tulajdonképpen. Hát kicsit bonyolultabb volt a kör. A történelem volt az, ami nagyon fix volt a fejemben, hogy én történelemmel szeretnék foglalkozni, de emellé viszont nagyon sok minden sorakozott föl. Tehát én például alapvetően történelem matematikára szerettem volna menni az egyetemre, mert a matematika meg az egy olyan szép, tiszta dolog. De hát azt nem lehetett akkoriban. Aztán jó lett volna földrajzra, de azt se lehetett. És akkor...
1: Mert nem volt ilyen párosítás.
2: Nem volt ilyen párosítás, persze. Aztán lehetett volna történelem magyarra menni, de azzal meg úgy voltam, hogy én meg túlságosan szeretem az irodalmat ahhoz, hogy elrontsák nekem. És aztán elmentem azért francia szakra, amit meg nagyon utáltam, de pillanatnyilag ez volt az egyetlen megoldás, és aztán onnan emigráltam a török szak irányába. És aztán a török szakot végeztem el. Először csak ez ilyen kalandnak indul, de úgy maradtam. És aztán annyira úgy maradtam, hogy a tanszék elvégtet az egyetemi évek után ott maradtam tanítani a tanszéken, aztán ott doktoráltam, és aztán így.
1: De mi történt az életedben, ami miatt a matematika felől fordultál a francia felől a török felé?
2: Ez egy eléggé régi ügy. Ami két olyan szál van, amiről biztosan tudok, talán három. Az egyik az, hogy én rengeteget kézműveskedtem gyerekkoromban vagy fiatalkoromban, és Székely Éva volt a mesterem, remek jó dolgokat csináltunk, többek között nemezeltünk rengeteget, szőttünk, fontunk minden, és teljesen természetes volt, hogy ez mintákat gyűjtöttünk, ugye alapvetően magyar folklór anyagból, magyar mintakincsből, de hát akkoriban még a szovjet kultúraházában igen kiváló könyveket lehetett venni a különböző szovjet népeknek a népművészetéről, és akkor mi megvettük az összes közép-ázsiai

0: összetett természetszerűleg, és hát én abban teljesen belebolondultam. Mert hogy az nekem valahogy teljesen természetes volt az a mintakincs, amit ott mutattak, vagy ami ott látható volt. És akkoriban forgattam persze sokat a Finnugor népek művészete című könyvet is, ami nekem így ketté esett, tehát voltak a Finnugor népek, meg a magyar. És vagy nekem nagyon világos lett, hogy nekünk van egy nagyon erős keleti gyökerünk. Azt hiszem, hogy itt tudatosodott először, hogy van egy nagyon erős keleti szála a magyar történelemben. És ez így mindig ott motoszkált a fejemben, tehát ez volt az egyik. Ami így a török szakfelevét, igen.
1: De azért ezt fejtsd már ki bővebben, hogy mitől is tudatosodott benned, hogy van nagyon erős keleti szálunk?
0: Hát egyszerűen csak láttam. Ez az, hogy nézed a mintákat, és azt látod, hogy egy kazak, egy kirgiz, egy özbeg mintával teljesen klappol az, ami a te fejedben van a magyar mintakincs alapján. És egy finnugor, az meg nagyon szép, de valahogy az olyan más. Tehát nagyon-nagyon szépek a finnugor népeknek a tárgyai, de valahogy azt éreztem, hogy ez egy kicsit idegen tőlem. A közép-ázsiai népeknél meg azt éreztem, hogy ez meg a miénk. Tehát, hogy ez belőlem folyik magamtól, én ezt bármikor ilyet tudok rajzolni. És rajzoltam is persze rengeteget. De hogy az olyan természetes volt, szóval, hogy azt éreztem, hogy oda valami köt. De ez ilyen megérzés, vagy szem alapján ment. És aztán a turkológia fele, közvetlenül a turkológia fele pedig egy barátom lökött. Zenéltem Kobzos Kis Tamásnál, akihez egyszer csak betoppant egy török ember, hogy ő Magyarországon tanul, és orvosnak tanul, és egyébként ő tud zenélgetni, érdekel ez bárkit is a környéken. És hát a Tamás rögtön mondta, hogy hát hogy ne hozza a hangszert, és csináljon valamit. Mondta, hogy hát hangszer az nincs, mert azt otthon hagyta. És akkor adtunk neki egy hangszert, mert hogy véletlenül volt, és elkezdett játszani, és mindenki hanyatt esett azon nyomban, mert valami elképesztően gyönyörűen játszott. Hát kiderült, hogy az egyik legjobb török népzenésztől tanult ő, és maga is egy kiváló előadó.
2: Milyen hangszeren játszott?
0: Hogy?
2: Milyen hangszeren játszott?
0: Ballamán játszott, ballamán. És aztán ő is kezdte magyarázgatni azokat az énekeket, amiket énekelt. És én rájöttem, hogy ez nekem rettenetesen tetszik. És akkor valahogy, amikor így jött így a francia szakeleje táján egy ilyen lehetőség, hogy most egy kicsit mást is csinálhatok, akkor a török fele fordultam. Úgy gondoltam, hogy megtanulok törökül csak azért, hogy tudjak, egy évet rászánok, és akkor valamit így látok a törökből. Aztán annyira beleszerettem, hogy úgy maradtam.
1: Jaj, mondanál nekik valamit törökül?
0: Nem. Ez egy borzasztó, hogy nem tudok törökbeszélni.
1: Tudod, csak én igazándiból van egyfajta képem, hogy milyen a török nyelv, és én nem jártam soha Törökországban, sőt, szerintem török emberrel sem beszéltem, kivételt rán a Kardesler büfesziben, ahol...
0: A Kardesler?
1: Kardesler büfessi, vagy
0: büfeszi?
1: Kardesler büfesziben, ahol ugye kértem a termékeket, de hát ez meg ugye ékes magyar nyelven szólt. És amiatt, mert szeretném hallani, hogy milyen ennek a nyelvnek a hangképe. Aha. Főleg, hogy hát ugye egy év alatt megtanultad magát ezt a nyelvet.
0: Na nem, azért nem tanultam meg. A török nyelvvel nagy előnyeink vannak nekünk magyaroknak. Végre egy olyan nyelv, amit igazándiból csak úgy félig kell tanulni, mert a másik felét magunktól tudjuk. Ugyanis nyelvtanilag gondolkozásában teljesen olyan, mint a magyar. Vannak persze olyan dolgok, amik nem, de alapvetően igen. Tehát igazándiból nyelvtant azt az ember úgy nem kell, hogy elsajátítson, mert az megvan a magyar nyelvtan miatt, csak az elemeket kell, be kell helyettesíteni az elemeket, ami persze szintén nehéz, meg sokat kell dolgozni vele, meg azért a török nyelvnek is megvannak a maga bájai, amit azért sokáig lehet vele gyűrközni, de emiatt az egész így könnyű, tehát így egy viszonylag alaptörököt egy év alatt simán meg lehet tanulni, ahhoz meg, hogy mondjuk oszmánul megtanuljon az ember rendesen, az meg egy élet, szóval, hogy
1: oszmánul megtanul az ember. Mindjárt visszatérünk, én úgy emlékszem egyébként, hogy...
2: Bocs, én mondok egy szót, mit van pont előttem, özgürlük.
0: Özgürlük, igen.
1: Özgürlük.
2: És azt jelenti, hogy szabadság.
0: Igen. Van. Na, olvasok neked egy verset, jó?
1: Nagyon
0: akkor jó. Nem kell semmit fejből kitalálnom. Erenlerin der Gahinda Gahias is. Bugönül güzel Gahinda, Gahiyar, Gahiyarniz. Bujolda izenegerek, gönül gözüle görerek, Canda canan yardiyerek, Gahijan, Gahijananiz. Hakikat tiraskin yolu, aşık olan ulu, pirelinden içtik dolu, Gahidem, Gahidemdeniz. Aşkile geldik meydana, gönül verdik şahmerdana, ikrarimiz pir sultana, Gahidar, Gahidardaiz. Ez a, az egyik török mesteremnek a, az éneke volt.
1: Arra emlékszem a tanulmányaimból, hogy a, hogy a mai aktív magyar nyelvben legalább 300 szó a török eredetű, illetve 1000-nél mondják azt, hogy, hogy az valószínűleg török, törökből származott, és abból utána derivált magyarba a derivált szó. De ez, ez a szókincsnek melyik, melyik rétege, tehát mennyire hasznos ez a törökül tanulók számára?
0: Hát ez egy nagyon érdekes kérdés. Ugye a szókincsnél mindig az alapszókincs az érdekes. Mindig az alapszókincsről szoktak beszélni, na az a finnugor állítólag. Vagy hát azért nagyjából tényleg az. Az az érdekes a dologban, hogy a török szókincsben is rengeteg, vagy a török jövőny szavakban, vagy a magyarban levő török szavakban is rengeteg ilyen meglehetősen alapszó van. Tehát például az ember nyaka az törökül van, a térde is törökül van, de a gyermeknemzés aktusára használatos szó is törökül van. Tehát azért viszonylag alapvető szavak kerültek be a török nyelvből a magyarba, ami mindenképpen arra utal, hogy valami nagyon-nagyon régi és erős kapcsolat van a két társaság között, vagy a két nyelv között, vagy hát nem is kettő, ez tulajdonképpen nem összefolyt valahogy.
1: Én azt nem értem, hogy, hogy ilyen alapvető szavak, mint térd, szex, nyak, alma, hogy jó, amik valamilyen például gyümölcsre vonatkoznak, azt meg tudom magyarázni azzal, hogy azon a területen, ahol éppen éltünk, ott nem volt ez a fajta gyümölcs, tehát föl kellett vennünk a nevét, amikor találkoztunk vele. Ugyanígy használjuk az ananász szót, ami ugye szanszkrit, és hát kevéssé terem meg maga ez a gyümölcs itt Magyarországon. De hogy van, szerintem ugyanúgy az alapszókincshez kéne, hogy tartozzanak ezek a szavak, amiket említettél. Ez hát, hogy van? Tehát a nyelvtörténetben hogy van ez, hogy később kerül be a szókincsbe?
0: Hát igen, ez egy nagyon érdekes dolog. Valószínűleg úgy van, hogy kicserélődnek szavak. Tehát vannak szavak, amiket valamilyen módon használ egy nép, és aztán egyszer csak elkezd egy másikat használni helyette. Tehát például a magyar nyelvben egy csomó ilyen váltó szó van. Ugye azt, hogy kartal, azt még talán valamennyire ismerjük, de már nem használjuk semmire se, tehát az élő nyelvben nincsen, helyette használjuk a sast. De a kettő ugyanazt jelenti, nyilván a kettő egy időben együttműködött. Vagy ugye a nevek között ott van a tas, amit ismer mindenki, mint nevet, hogy tas, az azt jelenti törökül, hogy kő. Annak ugye megvan a magyar párja, a keve. És nem a tas maradt meg a közszóként, hanem a keve maradt meg, mert nyilván azt érezték magyarabbnak, vagy nem tudom, az maradt meg. Tehát, hogy vannak, amikor szavak cserélődnek a nyelven. Tehát ez, először kompjúternek hívtuk a számítógépet, aztán számítógép lett, és most már szerintem az is marad. Tehát a nyelv életében vannak ilyen cserék. Az nagyon érdekes, hogy egy térd az miért cserélődik ki, vagy egy nyak. Nekem azért van egy olyan gyanúm is ebben a dologban, hogy azért ez a fajta összefolyás, ami a török és a finnugor gyökerek között van, az azért az nem írható le egészen úgy, ahogy leszokták írni, hogy volt egy nyelv, és akkor egy másik nyelv meg hatott rá, mert egymás mellett éltek. Ez annál mélyebb, tehát itt azért nyelvtani dolgok is előfordulgatnak, ami más nyelvekkel mondjuk nem. Tehát mélyebb ez a kapcsolat. Én azt hiszem, hogy ez inkább egy összeolvadásnak a valamikor összeolvadásnak a lenyomata lehet talán.
1: És ezt nem tudod véletlenül, hogy Törökországban hogy tanítják ezt? Tehát a törökök hogyan vélekednek erről? Amiért kérdezem, mert például én beszéltem emberekkel a világ különböző tájairól, és nagyon vicces volt összevetni, hogy mondjuk a mongolok, amit mi tanulunk mongol történelemről, ők ugyanolyan szinten tanulnak magyar történelmet is, és hogy a kettő nem igazán kompatibilis egymással, hogy ők mit gondolnak a magyar történelemről, és mi mit gondolunk az ő történelmükről, és azért gondoltam, hogy lehet, hogy érdekes ez a törökök szempontjából.
0: Persze, hát a történelem az nem egy objektív dolog, hanem az a múltról való gondolkozásnak egy formája tulajdonképpen. A törökök másképp tanulják ezt, mint mi. Ők úgy tanulják, hogy mi vagyunk a legnyugatabbra szakadt testvérek, és ezt egészen alapszinten is így tanulják. Tehát, hogyha az ember kimegy Törökországba, akkor egy töröknek az teljesen természetes, hogyha én magyar vagyok, akkor én testvér vagyok. Tehát, hogy én valami testvérnéphez tartozom. Én nagyon sokat, nem sok helyre jutottam el sokáig a világban, de viszont mondjuk Szlovákiában, Romániában sokat jártunk túrázni. És valahogy nem feltétlenül a magyar lakta vidékekre, és azért úgy lehetett érezni, hogy nem annyira jó dolog magyarnak lenni mindig. És én döbbenten tapasztaltam, hogy Törökországban pedig keblükre ölelnek az emberek csak azért, mert magyar vagyok. Tehát teljesen megbizonyítani volt.
1: De ez nem azért van, ami miatt például nemrég Mohács városában hallottunk egy olyat, hogy hogy Isztambul testvérvárosnak szerette volna felkérni Mohácsot, mert olyan kellemes emlékeik vannak Mohácssal kapcsolatban.
0: Nem. Ez egészen biztos, hogy nem ezért van. Ők az egész török hódoltságot persze pozitívan élik meg. Szerintük ők felszabadítottak minket a németi gából. Hát ez egy olvasat. De ez a fajta barátság, ez az oktatásból jön egyértelműen, és az ős történet miatt. Tehát a törököknek is van egy ilyen visszafordulás a történelmükben. Ugye az oszmán korszak után lett a török korszak, Kemal Atatürkkel, oszmán birodalomból török köztársaság, és akkor nekik is eszükbe jutott, hogy hát azért az iszlám felvétele előtt is ők törökök voltak, és akkor az lett az igazi török, mint ahogy most is van ugye ez a neosámanizmus nálunk mondjuk. És az oszmán az csak egy ilyen átmeneti időszak, meg az iszlám vonulat, az egy átmeneti időszak az ő történelmükben. Ez nagyon meg lett erősítve az utóbbi 80-90 évben Törökországban.
2: Ugye török népek élnek szerte Ázsiában, tehát nem csak Törökország
0: területén. Hát konkrétan Kínáig folyamatosan törökök élnek.
2: Így van, hogy az ugye, hogy egy török nép, ha jól
0: hát, tudom. Hát na, de az azeriek is törökök, a türkmenek is törökök, az özbegek is törökök, a kazakok is, a kirgizek is. Tehát irgalmatlan mennyiségű török nép van, nagyon sokan vannak ők. Ez egy hosszú tömb, ami elnyúlik gyakorlatilag hát Kínáig, meg aztán a Tajgában még tovább.
1: Annyira egyébként, hogy Indiában van egy minden egyes kulturális réteg által egyformán tisztelt személyiség, Amir Khusro, vagy Amir Khusro, nagyon sokféleképpen ejtik a nevét, ő például török származású volt, és őt tartják a kavali ősatyának. Ő volt az, aki megújította a Drupadot, meg az indiai klasszikus zenét, és mindenki úgy gondolja, hogy ő török származású volt.
0: Hát azt tudjuk, hogy az apja török volt neki.
2: Igen, én nekem még egy sokszor mesélt különös élményem, jó pár évvel ezelőtt a MediaWave-en találkoztak újgúros kurd zenészek, egy néhány napos workshopon vettünk részt közösen, és tudtak egymással beszélni, amennyire mondták, egyfajta valami ótörök formában. Tehát
0: újgurok és kurdok?
2: Kurdok, igen. Hát most vagyis...
0: Azok gondolom törökországi kurdok lehettek,
2: hát akik meg úgy érte, így van, tehát hogy tudtak egymással kommunikálni mindenképpen. Most nem tudom, hogy mennyire folyamatos...
0: Hát ugye a kurdok nem törökül beszélnek, tehát az
2: így
0: egy másik...
2: Így van, nyilván, hogy azt mondjuk, hogy egyfajta ilyen archaikus törököt használtak így egymás közt, vagy valami ilyesmi volt a megfejtés.
0: Hát ez úgy működik, hogy egyfelől a török nyelvek között nincsenek óriási különbségek. Vannak természetesen, nem azt mondom, hogy most bármilyen török nyelvet kapásból megértenénk, de egy néhány hetes gyakorlattal azért alapszinten gyakorlatilag bármelyiket. Tehát ez ilyen dialektális különbség, nyelvjárási különbségként érezhető.
2: Mint a szerb meg a horvát például.
0: Így van, körülbelül ezen a szinten van a dolog, de már nem feltétlenül van olyan szinten mondjuk, mint a spanyol és a francia. Adott esetben, vagy az már eléggé szélsőséges. Tehát sokkal zártabb a török nyelvek köre. Ilyen szempontból elég jól meg lehet egymást érteni, igen. És nagyon érdekes, én ugye írásban találkoztam ezekkel a nyelvekkel először. Nagy Szovjetunió az gondosan megcsinálta azt, hogy az írás viszont különböző legyen.
2: Cirilbetű gondolom.
0: Nem az a baj, hogy cirilbetű, hanem minden török nyelvnek különböző írásképet adtak oda, hogy még csak véletlenül se legyen könnyű rájönni, hogy az a szó az ugyanaz a szó.
1: Babilon.
0: És én döbbenten hallgattam egyszer egy özbeg anyagot, ugye énekelt verset megérteni, azt különösen nehéz szokott volt lenni, és özbek felvételeket hallgattam, és azt vettem egyszer csak észre, hogy de hát én ezt értem. Írásban sokkal nehezebb, írásban szótárazni kell, meg vadul az ember tőle. Hallgatva sokkal egyszerűbb volt, mert csak egy kicsit volt más a hangzása a dolognak, mint amit én megszoktam. Tehát nagyon közel vannak.
2: És ezt a kapcsolatot tartják is, gondolom, tehát, hogy Törökország,
0: hát egy ideig
2: Isztambul,
0: nem
2: egy kulturális főváros, azért gondolom, akár egy újgúr szemében is, tehát, hogy oda mennek tanulmányozni a könyvtárakat például?
0: Hát van nagy török egység van, tehát pánturkizmus az van, természetesen ez 90 után nagyon bedurrant. Ugye azért a török történelem az furcsán kanyarog a 20. században, Kemal Atatürk egy nagyon nagyot fordít ezen az egész dolgon. Ugye addig a Isztambulban ülő szultán az iszlám világnak a kalifája. Tehát az összes muszlimoknak tulajdonképpen egyfajta feje. Az most más kérdés, hogy ez miben nyilvánul meg, de azért szellemileg ez egyfajta főséget jelent. Na most Kemal Atatürk fogja és ezt az egész rendszert kivágja gyökerestől.
2: Betiltja.
0: Nem betiltja, megszünteti lényegében. Na most ez azért mondjuk a muszlimok szemében egy nagyon nagy törés. Tehát akik ezt az iszlám irányából közelítik meg ezt a kérdést, azoknak ez egy borzasztó nagy törés. Aztán meg közben ugye jött a Szovjetunió, aki meg nem annyira pártolta azt, hogy a törökök itt különböző irányokba ugráljanak, és hát ugye mind a Szovjetuniónak, mind Kemal Atatürknek rengeteg ellensége volt, és ezért ők kibékültek egymással, nagyon jól megértették egymást, csak volt egy alapszabály, hogy senki nem beszél bele a másiknak a belpolitikájába. Tehát, hogy a Szovjetunió nem próbál kommunista eszméket terjeszteni Törökországban, a törökök pedig nem mahinálnak az oroszokkal szemben.
2: Tehát, semmi. Ha jól értem, ez volt a Atatürknek a politikai alapja, hogy Szovjetunió ott volt mellette is.
0: Hát nem, nem, az egy viszonylag kisebb határszakasz volt az neki, de ez egy biztos pont biztos volt, pont ők kiegyeztek. Na most ez ugye azzal is
2: az járt. Az ősi ellenségek ugye, ha jól tudom
0: szintén. Persze. Ez azzal járt minden esetre, hogy a Szovjetunióba szakadt igen, rengeteg török nép, az gyakorlatilag elvágódott Törökországtól ezzel. Tehát itt volt egy nagy kulturális szakadás, és akkor aztán a Szovjetunió felbomlásával azonnal megindultak újra a kapcsolatok nagyon nagy erőkkel, és azok tartanak is. Tehát a törökök rengeteg fejlesztést hajtanak végre Közép-Ázsiában, rengeteg pénzt visznek ki. Kulturális kapcsolatok, ösztörök, minden török népek találkozói vannak, minden van, persze.
1: De közben úgy emlékszem, hogy az első világháború befejeztével Törökország területe az annyira összetöppett, hogy nem volt tengerpartja sem.
0: Igen, annyira
1: és valamikor 19 és 23 között hát elkezdték kiszorítani a külföldi csapatokat, briteket, franciákat, és elkezdték visszafoglalni a saját területüket. Ez azért érdekes, mert hogy hogyan engedték meg ezt nekik? Miért engedték meg nekik? Tehát biztos, nem csak arról volt szó, hogy ennyivel erősebb volt a török sereg. Nem engedték meg nekik?
0: Nem engedték meg nekik, de arról volt szó, hogy a török sereg abban a pillanatban sokkal erősebb volt. Az történt, hogy annak rendje és módja szerint az Antant megverte Törökországot, ugye Törökország a német oldalon volt a háborúban. Minden irányból megverték őket, minden irányból bevonultak, rájuk kényszerítettek egy békét, amiben tényleg nem nagyon volt Törökországnak tengere, Isztambul az angol ellenőrzés alatt lett volna, stb. Tehát eléggé borzasztó volt a helyzet. És ezt a szultán alá is jött, tehát azzal nem volt gond. Egyetlen egy probléma volt, hogy a hadsereget azért le kellett szerelni, és egy hatalmas hadsereg volt, és erre Kemal Atatürköt küldték ki, mint ilyen leszerelő biztos. Neki le is szerelte a hadsereget, csak a leszerelt fegyvereket titkos raktárakba helyezte el, és mondta a srácoknak, hogy oké, fiúk, de ha szólok, akkor gyerünk. És akkor egyszer csak szólt. És akkor megindultak a törökök minden irányba, és mindenkit megvertek.
1: Mekkora seregről van szó?
0: Hát ott gyakorlatilag mindenki megmozdult. Tehát aki
1: Törökországban élt,
2: akkor az egy szabadsághoz.
0: Függetlenségi háború gyakorlatilag, igen, de mindenki. Tehát képzeld el úgy, hogy a dervis rendek bevonultak kolostoronként teljes fegyverzetben, és végigharcolták az egészet. Tehát hogy ott mindenki ment. Tehát annyira vérlázító volt, amit velük csináltak, hogy azt egyszerűen tényleg nem viselt el senki. És akkor ők megindultak, és azért mondjuk tegyük hozzá, hogy volt egy eléggé jó geopolitikai helyzet a Törökországnak. Tehát azért az úgy messze van a nyugattól viszonylag olyan könnyű elérni. Azért már csak volt egy első világháború, amiben
2: elfáradtak a vége lett a háborúnak, így van már gondolom.
0: Már se az angolok, se a franciák nem akartak annyira nagyon harcolni. Egyetlen egy erő volt, akit be lehetett dobni, hát a görögök, azok még úgy bírták volna magukat, de hát őket megverték nagyon keményen.
1: Úgyhogy... Gyönyörű. Jöjjünk vissza egy kis muzsika után.

0: Szervusztok, ez itt a harmadik utas, a vendégünk dr. Sudár Balázs, turkológus, orientalista, régi zenész. És most éppen Törökország és Görögország viszonyát tárgyaltuk történelmi távlatban. Én mielőtt még megérkezünk a jelenhez, én sokkal régen múltra szeretnék visszamenni. Tehát milyen volt Törökország, mielőtt megjelent az iszlám? Azért az iszlám ugye a negyedik században, mondjuk a bizánci korszakban még eléggé csak csírájában volt jelen.
1: Éven volt ott a híres ország előtt, ugye Bizánc.
2: Meg nem voltak ott törökök, ennyire egyszerű az egész dolog.
0: Nem voltak ott törökök.
2: Törökország az ugye eleve, tehát Törökország az nincs ebben a formában, az majd csak Kemal Atatürk lesz. A törökök, azok úgy szépen lassan jönnek ugye keletről, tehát ők is ugyanúgy keletről jövő honfoglaló népség, mint mi vagyunk. Csak hát ők Anatóliában kötöttek ki. Egyébként ők ugye a 11. században szállják meg Kelet-Anatóliát, akkor velik meg először nagyon komolyan Bizáncot Anatóliában, a Manzikerti csatában. És utána szépen fokozatosan foglalják el ezt a területet. Tehát ez egy hosszú folyamat, ugye később, mint tehát ez egy viszonylag késői. Tehát, és az kapásból iszlámként indul, bár van egy-két érdekes kanyar, például ugye keletről folyamatosan jönnek különböző török törzsek, költöznek be, különböző nyelvű, tehát a törökségen belül különböző nyelvű társaságok érkeznek Anatóliába, és például van egy olyan kis államocska, a Bégség, az Eretnai Bégség, akik ujgur buddhisták. Aztán nem sokáig maradnak ujgur buddhisták, hanem elég hamarosan alkalmazkodnak a környezethez, és maguk is muszlimok lesznek, de azért nagyon érdekes fordulatok voltak ebben a történetben.
0: Ez mikor volt, ez az ujgur buddhizmus?
2: Hát az ujgur buddhizmus az elég hosszú ideig volt.
0: Meddig,
2: ez az állam, ez ugye a 14. században van egy kicsi ideig.
0: Ez elég izgalmas hangzik. No, én azért is kérdeztem vissza a múltra, mert én arra vagyok kíváncsi, hogy amikor a török feltámadás érzése van most Törökországban, akkor mi az a kulturális gyökér, amihez visszanyúlnak?
2: Hát az iszlám előtthöz. Tehát ilyen szempontból a török és a magyar történelem az nagyon hasonló, ugye az utóbbi igen hosszú időszakot nálunk a kereszténység határozza meg, náluk az iszlám határozza meg, de tudunk az előtte levő időszakról is valamit. Nem feltétlenül túl sokat, de azért tudunk róla. És hát ott vannak a gyökerek, tehát amíg visszalátunk, a gyökereink ott vannak. Nekik is, nekünk is. És persze ők is mindenki a gyökereit keresi, ők is a gyökereiket keresik, és hát ők pontosan látják, hogy az iszlám az ő történetükben egy nagyon meghatározó, de későbbi jelenség. És hát mi volt előtte? Természetszerűleg ez egy nagy kérdés. Nekik azért szerencséjük van, mert nagyon sok mindent lehet erről tudni.
0: Miért is?
2: Hát azért, mert szerencséjükre ugye egy csomó török állam volt már az oszmán állam előtt. Hát sőt, jóval az oszmán állam előtt. Ugye már a 6. században egészen biztosan van egy török állam, a türk birodalom. Ez a mai Mongóliában volt a központja. És róluk rengeteg információ fönnmaradt. Egyrészt a kínaiak rengeteg mindent megírtak róluk. Akár a történelemről, akár a kultúráról, akár a vallásról, tehát rengeteg mindent lehet tudni. Másfelől nekik saját forrásaik is vannak, hatalmas török nyelvű feliratokat állítottak egyes kagányaiknak az emlékére, az uralkodóknak az emlékére. Török nyelven.
0: Lehet egy kicsit bővebbet tudni erről a kultúráról?
2: Úgy, mint mire gondolsz?
0: Hát, hogy tudod, miben hittek? Mik voltak a bálványaik, mik voltak az ételeik?
2: Hát az ételeikről most így kevesebbet tudnék értelmében. A vallásról sok mindent lehet tudni. Egyrészt volt egy szent hegyük, az Ötüken nevű hegy. Azután égatya volt a központ nekik. Ezért is hívják őket állítólag kök türköknek, ég törököknek, vagy kék törököknek. És hát volt egy anyaistennő is, az Umáj nevű anyaistennő. Nagyjából ez, és elég erős őskultusz volt, tehát ezt is lehet róluk tudni. Ők azok, akik ugye kőbabákat állítgatnak a pusztákon, tehát ilyen emberalkú kőszobrokat, amiről máig is vitatkoznak, hogy azok most tulajdonképpen micsodák is voltak, azok most sírjelek lennének, vagy áldozóhelyek lennének, vagy ki az micsoda.
1: Azt itt kell közösszólnom, ugye én az Uzgi nővel együttesben játszok, és szerintem ez pont ezt a korszakot valahogy így, ugye ez egy mongol területet akart, tehát nyilván, hogy a hangzásában Uzgi nővel valami török hatás van, és ott hasonló kövek állnak.
2: Persze ezek Mongóliában, jelentős része Mongóliában van ezek a köveknek.
1: És hát az ábrázolásokon nem mongol emberek vannak, ez biztos. Tehát,
2: persze, hát ez egy korábbi korszaka a sztyeppének, ez a török. Török korszaka a sztyeppének.
1: Teljes véletlenül a uzginűvelről nem tudsz? Vagy így hát van közelebbi így... információ? Jó,
2: így okay. Nem, de majd okay.
1: Nem a zenekarról, hanem ugye. Oké, köszi.
2: Na, tehát hogy róluk azért sok mindent lehet tudni. Ugye azt lehet tudni, hogy valamiféle sámánok voltak a közvetítők, tehát ilyen formán aztán a törökök körében is nagyon komoly sámánkutatások zajlanak máig is, ugye ezt meg is tehetik, mert a volt Szovjetunióból előbukkanó török népek között ugye a 80 évet túlélt sámánok azok még úgy elő-elő tünedeznek, és most próbálják összekaparni a maradékokat, meg újra teremteni ezt a hagyományt, nekik még erre van esélyük valamennyire. Tehát rengeteg alapjuk van, amire lehet építkezni, és erre föl lehet építeni egy nagy török tudatot. Ugye a szürke farkasok, akik ugye egy politikai társaság is ma, a boszkurtok Törökországban, hát ez a szürke farkas, meg ez a farkas ősatya, ez nagyon összefogja a törököket, szóval ez azért ez egy ilyen közös dolog nekik.
1: Na most itt hallottunk ugye a törököknek a eredetéről, hogy kerültek Törökországba, de ugye azt is tárgyaltuk, hogy a iszlám oszmán birodalom az mindig egy nagyon sok nemzetiségű ország volt. Sőt, ugye, hogy hát egymásnak teljesen nagyon távol álló csoportok, akár időnként.
0: Mint ahogy
1: ugye,
0: kiderült a magyarok is.
1: Például a magyarok is egy időben így van.
2: Igen, persze. Hát az oszmán birodalomban az a szép, azért hívjuk ezt oszmán birodalomnak most már, régen ugye a régi magyar nyelv Törökországnak hívta természetesen, csak ott van egy kis csavarás, hogy ma a török az török nyelvűt vagy török etnikumút jelent, akkor viszont török tehát politikailag jelentett törököt, nem etnikailag, tehát mondjuk a 16. században ez a kifejezés. Most azért használja a kutatás, meg egyébként ők maguk is, az oszmán jelzőt, mert hogy az nem egy nemzetiségi jelző. Az nem egy népre utal, hanem az pont a politikai formációra, a birodalomra utal. Ugye eredendően a birodalom alapítójára utal, aki, vagy arról nyerte a nevét egy oszmán nevű uralkodóról, aki az első uralkodójuk tulajdonképpen függetlenek tekinthető uralkodójuk volt. Tehát ő a nemzet...
1: Hát mi nálunk az Árpád házban.
2: Így van, ő a dinasztiának az ő sapja tulajdonképpen. Arra nagyon jó az a kifejezés, hogy semmiféle etnikai hovatartozást nem jelöl. És ez nagyon fontos volt ebben a birodalomban, hogy ne is jelöljön, hiszen a birodalomnak a vezérgárdája az a legkevésbé sem török volt. Ez egy nagyon-nagyon mókás történet. Az egész Balkán ugye imádja most szidni a törököket, hogy a törökök mit csináltak velük. Na de, ha megnézzük az oszmán birodalom vezetőgárdáját, akkor bizony a balkáni népek igencsak benne voltak ebben. Tehát a birodalmat azt nem a törökök vezették, a legkevésbé sem, hanem leginkább bosnyákok, szerbek, albánok, görögök, örmények, grúzok. Szóval, hogy mindenki, a török volt a legkevesebb benne. Ennek az volt az oka, hogy egy idő után ugye ez egy törzsi államnak indul eredendően, aztán kinövi magát, és az uralkodók rájönnek, hogy a régi családi kapcsolatok azok elég veszélyesek, mert hogy adott esetben egyes család szárnyak úgy gondolják, hogy nekik kéne átvenni a hatalmat, vagy hogy nem helyes ez a régi erkölcsök szerint, ami történik. És ezért az oszmán dinasztia kialakított magának egy saját gárdát rabszolgákból gyakorlatilag. Tehát egy rabszolga elitet neveltek ki, akit teljesen magasra emeltek, tehát a nagyvezér is, tehát a szultán után következő első ember is rabszolga volt jogilag, és ezekkel az emberekkel viszont kiszorították a régi török arisztokráciát, teljesen háttérbe szorították, és ez a rabszolga elit volt az, aki tulajdonképpen az oszmán birodalmat csinálta, a rabszolga elit pedig nyilvánvalóan nem lett török. Na most a dolog az annyira megfordult, és annyira feje tetejére állt, hogy már a 16. században a törökökről úgy beszéltek, mint ilyen alja, buta, hülye törökről. Tehát van egy ilyen kifejezés, hogy türki bídrák
1: a népcsoporthoz képest?
2: Buta, hülye török, igen. Gyakorlatilag a török lenézett lett az oszmán birodalomban a török etnikum. Ugye a törökök azok alapvetően nomádok voltak továbbra is. Ők még a 20. század elejéig is nomadizálgattak Anatóliában.
1: Nem volt olyan írott műveltségük, mint a hasonló többi népnek, ugye görögök,
2: persze. Nem voltak városlakók, stb. Tehát ők egy lenézett társaság lettek a saját országukban.
1: Fülmiciaiak, szóval azért sok régi nagy kultúra.
2: Igen, azok mondjuk korábban. Tehát nagyon furcsa kanyar ezt, hogy a saját országukban lettek ők háttérbe szorítva. Vannak olyan történészek, akik azt mondják, hogy tulajdonképpen az oszmán birodalmat azt úgy is le lehetne írni, mint bizánci szultánság. Tehát, hogy az oszmán birodalom az nem egyéb, mint a bizánci birodalom teljesen egyenes és nyilvánvaló folytatása, egy dinasztia és egy vallásváltása. Na de hát volt már ilyen a bizánci birodalom történetében előtte is, akkor most mi a különbség, se semmi tulajdonképpen. És még abban sincsen különbség, hogy hát valójában ezt az első lépésekben, ezt a birodalmat, amikor ez a státusz létrejön, ugye Isztambul elfogása után, hát akkor kik csinálták volna mások, mint a görög bürokrácia? Hát azok pillanatok alatt átálltak a törökökhöz, iszlamizáltak, és gyakorlatilag belülről átvették a birodalmat. Tehát magyarán maradt minden a régiben, csak kicsit át lett festve a cégtábla.
1: Még a nyelvük is megmaradt? Vagy az
2: nagyon sokáig őrizték a nyelvet, de aztán ez az oszmán nyelv, ez kiszorított mindent. Ugye az oszmán az a töröknek egy leszármazott valamilyen, egy műnyelv, tulajdonképpen népi szinten sehol nem használják, tele van arab és perzsa szavakkal, gyakorlatilag műveltségszavakkal, de nagyon durván tele van, tehát egy átlag török nem ért belőle semmit. Az ég egy adta világon, tehát egy oszmán szöveget, azt ma egy török fordításban tud elolvasni.
1: És ezt hol használták, hogy a birodalom?
2: Ezt az elit használta. Elit használta. Ez csak az elitnek a nyelve volt.
0: Ez volt a latin, a helyi latin nyelv?
2: Funkcióban igen, de úgy, hogy nem volt mögötte soha nép. Tehát soha nem volt olyan népség, aki ezt a nyelvet beszélte volna népi szinten. Ez csak az elitnek a saját zárt körű nyelve volt, pont azért, hogy ők így külön váljanak mindenkitől, meg hát nyilván számos oka van, hogy ez a nyelv az hogy jött létre. És ez egy jó dolog volt, mert ugye senkié nem volt megint csak. Tehát az oszmán nyelv az senkié, tehát mindenki nyugodtan megtanulhatta, mert nem az volt, hogy behódolok valakinek, hogy valamelyik nemzetiség ezáltal előnybe kerül, nem került senki előnybe, mindenkinek meg kell tanulni, a töröknek ugyanúgy meg kell tanulni az oszmán, mint bárki másnak.
1: És még egy nagyon fontos hatás ugye délről az arab, illetve ugye hát nyilván ennek kapcsán az a vallás nyelv. Tehát ez...
2: Ez egy érdekes
1: hogy
2: dolog.
1: Működött?
2: Ez érdekes dolog, az iszlám világnak három nagy nyelve van, az arab, a perzsa meg a török. Az arab az egyértelműen a valláshoz és ilyen formán a tudományhoz kapcsolódik, de az arab az egy nagyon nehéz nyelv.
1: Meg kellett tanulni, ugye, aki
2: de nem az a baj, hanem az, hogy nehéz.
1: Olvasni a
2: persze,
1: Korán, tehát ez
2: persze, persze. Volt. Hát ez két külön dolog. Tehát Koránt olvasni akkor is vallásos cselekedet, ha nem értem. De arabul kell elolvasni. Mert ha mondjuk magyarul olvasok Koránt, akkor nem csináltam semmit vallási értelemben. De ha elolvasom arabul, de nem értem, akkor igen. Akkor az úgy rendben van. Tehát azért a széles tömegek nem tanultak meg arabul a legkevésbé sem. Azt az abszolút értelmiségi elit volt, aki megtanulta az arabot. Tehát ez egy nagyon távolálló dolog a török nyelvtől, és nehéz nekik. Tehát ezt ők is mindig mondják, hogy az nehéz. És kulturálisan nem meghatározó az arab. Tehát valójában az arab kulturálisan nem volt olyan lényeges, kulturálisan a perzsa a lényeges, mert ugye ebben
1: de
2: a
1: tényleg... Várjunk, és az írás, az nem az arabból jött?
2: Hol?
1: A török írás.
2: Hát dehogy nem, de az a vallás miatt van. Uh-huh. Vallás miatt van, rossz is az arab írás egyébként a törökre, nem lehet leírni a török nyelvet normálisan arab betűkkel. Na de ez meg egy ilyen vallási kényszer volt tulajdonképpen, tehát ez így alakult és kész, tehát ez nem lehetett mit csinálni.
1: Na, perzsa ott jártunk.
2: De nagyon... kulturális szempontból a perzsa meghatározó, azért, mert a közel-keleti térségben hát a perzsa volt a legnagyobb kultúra. Kész paslusz, ezzel nem lehet mit csinálni, ezer éves hagyománya volt.
1: Tehát a legnagyobb ellenség is.
2: Nem, az egy másik ügy már. Okay. Illetve hát legnagyobb ellenség, nem. Tehát mindig voltak ellenséges.
1: Örök ellenfél, akkor inkább úgy mondom.
2: Hát okay. igen, sokat küszködtek velük, de mondjuk ez is megér egy misét. De ez kulturálisan okay. Nem érdekes. Tehát ebből a szempontból ez mindegy. Arra kell gondolni, hogy itt mondjuk abban az időszakban, amikor a törökség színre lép, tehát mondjuk ugye a 5.-6. században, akkor a Szaszanida birodalom virágzik éppen, és nagyon-nagyon meghatározó. Nagyon meghatározó, és gyakorlatilag egyre másra derül ki, hogy mindenben a Szaszanidákhoz mutatnak vissza a nyomok, tehát úgy tűnik, hogy ezt az egész cseppei régiót ezen a részen a perzsák határozták meg. De egyébként a muszlim világot is a perzsák határozzák meg, ott egy ugyanilyen belső foglalás zajlik, hogy az arabok pillanatok alatt megdöntik a Szaszanida birodalmat, az okos perzsák meg elgondolkoznak, hogy mit lehet csinálni, arra pillanatokat rájönnek, hogy nem lehet visszafoglalni, nem tudják az arab hegemóniát megdönteni, akkor beállnak a rendszerbe és átveszik. És belülről foglalják el a rendszer tulajdonképpen. Tehát az iszlám világban is egy csomó szempontból a perzsa nagyon meghatározó lett. A törököknek meg különösen mehetők ugye arra felesnek, hogy onnan jöttek. Az arab ilyen szempontból sokkal kevésbé meghatározó a török kultúrában érdekes módon. Tehát az megmaradt egy ilyen tudományos elit valaminek, de az általános oszmán vagy török kultúrában sokkal kevésbé érhető tetten, mint mondjuk a perzsa. Mm-hmm.
1: Jó, akkor milyen lehetett mondjuk Mekka egy oszmán birodalomban, hogy tehát mondjuk 150 évvel ezelőtt?
2: Tehát ugyanolyan, mint most. Uh-huh. Tehát ilyen szempontból az nem jelentett változást, hogy most akkor éppen Isztambulba adóztak. Az kulturálisan nem volt meghatározó, vagy semmilyen szempontból nem volt meghatározó.
1: Hát csak nem Szaúd-Arábiának hívták azt az országot, hanem mondjuk Törökországnak, vagy Oszmán Birodalomnak.
2: De ez mondjuk egy városi életében olyan sok mindent nem jelentett. Ez annyit jelentett, hogy ki a
1: potentát. Arra gondolok, hogy az ország vezetője az egyben az iszlám vezetője is. A minden iszlám, és akkor itt érünk el a kalifátus.
2: Igen, de igazándiból...
1: Az, nagyon fontos az iszlám,
2: igazándiból mondjuk egy Mekka szempontjából szerintem nem meghatározó. Tehát Mekkának olyan központi a helyzete mindenféle kalifa nélkül is. Tehát a Mekka előrébb van, mint a kalifa fontosságban. Úgyhogy most az, hogy a kalifátus kihullott a rendszerből, az igazándiból Mekkának a szerepét semmilyen módon nem...
1: Egy másik fontos város is oda tartozott, Jeruzsálem.
2: Hát igen, Jeruzsálem azért az egy nehéz kérdés az egész iszlám világon belül. Ugye az iszlám történet az valahogy úgy kezdődik, hogy az arabok szegények nagyon szenvednek, hogy nekik nincs profétájuk, hogy hozzájuk nem küldetett szó arab nyelven. Ez a nagy bánatuk Mohamed előtt. És amikor Mohamed jön, akkor ő egy nagyon komoly kapcsolatrendszert ápol a zsidókkal is, meg a keresztényekkel is kapásból. Na most rengeteg minden tetten érhető az iszlámon belül, ami zsidó, illetve keresztény jelen, de ő ezt tudatosan vállalja, ő egy folytatásnak tekinti magát, teljesen egyértelműen az ószövetségi proféták folytatásának, sőt Jézus folytatásának tekinti magát. Ez megy is egy jó ideig, addig, amíg a helyi zsidók szemben nem fordulnak, zsidó törzsek szemben nem fordulnak Mohameddel. És nagyon csúnyán el nem árulják. És akkor aztán Mohamed azt mondja, hogy na jó, akkor ezt eddig tartott ez a történet. Addig a muszlimok nem Mekka fele imádkoztak, hanem Jeruzsálem fele imádkoztak, hiszen az ennek a világnak a centruma. És akkor, amikor bekövetkezik ez a politikai törés, akkor fordul meg az ima irány, és lesz Mekka, a leborulás iránya.
0: Ez mikor következett be?
2: Ez 624-25, valahogy így.
1: De hát ez akkor igazán aktuál politika, nem? Akkor
2: ez egy politikai kérdés volt. Politikai kérdés volt. Egyébként tisztázta a helyzetet sok szempontból, tehát tisztított egy csomó mindent a képleten ez a megoldás. De hogy szóval Jeruzsálemnek van egy ilyen kettős helye. Ugyanakkor Jeruzsálemhez kötődik az iszlámban egy nagyon fontos dolog. Mohamed ugye nem tesz csodákat. Mert Mohamed azt mondja, hogy csodát minden ócska indiai fakir is tud csinálni, Isten profétájának mégse kell ilyet. Tehát hozzá ez nem méltó. Egyetlen egy csodás dolga van, ez pedig az éjszakai utazás, a Mirács, amikor eljut a Allah közelébe, és ez olyan módon történik, hogy először elrepül a lovány Jeruzsálembe, és Jeruzsálemből megy föl az egekbe. Tehát Jeruzsálem a földi végpontja ennek, vagy kezdőpontja ennek az égi utazásnak.
0: Ez tudod miért nagyon érdekes? Mert pont most láttam egy dokumentumfilmet, amiben egy jeruzsálemi történész azt fejtegeti, hogy nem volt lehetséges, hogy eljutott Jeruzsálembe Mohamed, és ezért nem lehetséges ez a fajta teória.
2: Semmi probléma.
0: Én ugye nem tudom visszaellenőrizni.
2: Miután ez az egész egy éjszak alatt zajlott le, így tulajdonképpen ezt történészileg boncolgatni szerintem elég értelmetlen. De tegye mindenki, ahogy akarja, tehát mindegy. De az a lényeg, hogy az iszlám mitológiában Jeruzsálemnek van egy ilyen kitüntetett helye emiatt. Tehát Jeruzsálem egyértelmű az iszlámnak szent városa, persze.
1: És milyen volt, amikor az oszmán birodalom alatt vallások városa és béke honolt? Évszázadokon keresztül? Erről mit lehet tudni esetleg?
2: Hát a Pax Ottománica az egy nagy dolog, tehát azért, hogyha van egy nagy birodalom...
0: Ez egy szép török szó volt, amit mondtál.
2: Igen. Nagy birodalom az rendet tart, tehát aki ott ugrál, azt fejbeverik, tehát ott nem volt gond igazándiból nagyon sokáig. Igazándiból nem. Tehát ugye ez az egész vallási nemzetiségi mindenféle probléma, amiket most látunk, az egész Közel-Keletet behálózza, ez azért a legyősen 20. századi fejlemény. Tehát ideológiailag, mert persze voltak kurdok.
1: Hát elég jó megkavarta.
2: Tehát voltak kurdok, voltak örmények, mindenki volt, persze, természetesen, de nem volt belőle probléma igazándiból nagyon sokáig. Ezt a politika csinálja a 20. században.
0: És mekkora birodalomról beszélsz most? Leírnád körülbelül a határait?
1: Igen, én még mondanék városokat, hogy Bagdad például, vagy Kair, úgy ez mind a birodalom városa, a híresebb városa.
0: Tehát benne volt Egyiptom. Egyiptom része.
2: Ugye, úgy néz ki ez a dolog, hogy az oszmán birodalom törzs területe az Anatólia alapvetően, és Rumélia az a Balkánnak a délebbi része. illetve hát mikor, mekkora természetesen, tehát ez a centrum.
1: A Dunáig.
2: Hát a Dunáig hol, igen, tehát, tehát időnként nálunk a Dunáig, időnként az Aldunáig, tehát hogy mikor, melyikig. Aztán időnként benne van krím, krímikánság. Keletfele a Kaukázus az egy elég stabil határ. Időnként sikerül átmenni és eljutni a Kaszpi-tengerig és a mai azeri területeket elfoglalni. Időnként nem, időnként jönnek vissza a perzsák, akik egyébként szintén törökök.
1: Kemény legények lakják ott.
2: Igen, tehát az ott hullámzik. De egyébként az is egy török-török háború, tehát a nagy Perzsiát is törökök csinálták természetszerűleg, tehát a Szafavida dinasztia is törökök voltak.
1: Hát a mongolok ugye.
2: Hát a mongolok azok mongolok voltak azért, az más. De tehát van ez a régió, és akkor utána a másik ilyen nagyon zűrzavaros front az a, az, az iraki front, tehát ez a Bagdad, amit 20 évente elvesztünk, 20 évente elfoglalunk, tehát ez egy nagyon, nagyon szerencsétlen hely ilyen szempontból. És akkor az egész Közel-Kelet az egyébként az oszmánokhoz tartozik, tehát, tehát igen, Szíria, egyértelmű, persze, az egész szíriai térség. Le a Vörös-tengerig, aztán Egyiptom, ugye Egyiptom volt a birodalmi éléstára, nagyon sokáig onnan vitték a búzát Isztambulba, hogy az isztambuli hatalmas lakosság éhen ne vesszen.
0: Azért az egy szép út lehetett akkoriban.
2: Hát hajóval, persze. Igen.
1: Hát azt járták már akkor persze, több ezer éve,
2: az az egy bejáratott.
1: Alexandria, Bizánc.
2: Persze, az nem volt gond. És akkor ehhez képest még egyes időszakokban, ugye ez egész, szinte az egész észak-afrikai partvidék is az oszmán birodalomhoz tartozott, tehát ez egy hatalmas birodalom volt.
0: Egyébként Naftalin azt írja itt, hogy Jeruzsálemet az, hogy oszmánnak minősítetted, az, az nem igazándiból PC.
2: Ezt hogy is ez kell értenem?
1: Nem is tettük szerintem, maximum
0: nem is hangzott el. Igen, itt valami
2: félreértés volt. Az oszmán birodalom része volt.
0: Az oszmán birodalom része, igen, benne, igen, igen, így
1: ezekről a városokról
2: erről beszélünk. Igen, van, igen. Török lakossága az egyébként nem igen volt, tehát mitől lett volna.
1: Na, hagyd szóljon kizdenem.
2: Jó.

0: Szervusztok, ez itt a harmadik utas, a Tilos Rádiót hallgatjátok, aki pedig nem hallgatja, az megtalál minket a 90.3-on, a 103.7-en vagy a neten, és a vendégünk dr. Sudár Balázs. Közben egy kicsit eltértünk, már itt arról folyt a vita, hogy a derbukát lehet-e használni, és pontosan ki használja az esküvőkön, tehát ki használja az esküvőkön a derbukát?
1: Törökországban a derbuk az nem tartozik a népi hangszerek közé valójában, az alapvetően cigányságnak a kultúrájába tartozik, és abszolút az arab világhoz kötik teljes joggal egyébként a törökök ezt a hangszert, tehát magukénak nem tekintik teljes joggal egyébként, tehát ők sosem használták ezt, ez egy viszonylag új 19-20. inkább 20. századi fejlemény a török világban ez a hangszer.
0: Oké, mik a klasszikus török hangszerek?
1: Van egy olyan, hogy muszlim klasszikus zene, ezenből van egy török klasszikus zene, az ugyanolyan klasszikus zene, mint a miénk, tehát művelt zenének lehetne nevezni, amit egy zenei elit képvisel. Ha a jellege szerint akarnám ezt megfogni, ezt hívják makám zenének is törökül, tehát makámokra épülő zene. A makám az egy ilyen halmaz, nagyon nehéz lefordítani, nagyon egyszerű lenne hangsorként lefordítani, de nem hangsorról van szó, ennél sokkal több. A makám az egy tulajdonképpen egy tudatállapot, vagy egy hangulat leképezése zenei nyelven, és akkor ennek megvannak a maga eszközei, aminek persze a hangsor az eszköze, de eszköze a díszítésrendszer is, eszköze a dallam mozgása is, tartozik hozzá napszak, időpont, tartozott most már inkább, azt már a törökök szeretik elfelejteni, de azért régen ennek meg volt a szigorú rendje, hogy mikor mit használtak ebből a szempontból. Ezt ők összességében úgy mondták régen, hogy a makámnak van egy lelke tulajdonképpen, és ezt a lelket kell eljátszani, a makám lelkét kell megtalálni, és akkor azt kell játszani. És erre épül föl a klasszikus zenének a rendszere. Nem véletlenül ez nem szórakoztató zene volt a legkevésbé sem, ez alapvetően misztikus zene volt. Dervis közösségek, tehát a muszlim misztikusok használták a szertartásaikhoz, illetve akár gyógyításhoz is, ezt most bármilyen tágon is érthetjük.
0: Azon kezdtem meg gondolkozni, hogy milyen hasonlatai vannak az általad leírt makám zenének, meg az indiai klasszikus zenének, de ebben most nem folyunk bele. Engem sokkal jobban izgat ez a török irány. Mielőtt megjelent volna a makám zene, azelőtt is volt valamilyen muzsikája az Oszmán Birodalomnak, ami valamilyen módon fennmaradt, vagy nem maradt fenn, tehát ez egy megtört, vagy töretlen tradíció.

0: szponzorírozza, de az már a sajátja sok szempontból. Ezért van az, hogy különbözik egy arab zene egy töröktől. Jól lehet, a gyökérzet az adott esetben hasonlít. Döbbenetes hallgatni. Az arab klasszikus zene, amit ma annak árulnak, én döbbenten jöttem rá egyszer, hogy az valójában oszmán. Késő oszmán, 19. századi oszmán zene, de Isztambulban élő zeneszerzők műveiről van szó egy csomó esetben. És valami elképesztő, hogy az arabok hogy játsszák, az én törökös fülem az elborzadt tőle, hogy lehet így elrontani egy ilyen gyönyörű zenét. De az arabok meg úgy érezték jónak, és hogyha valakinek azt tetszik, akkor azt tetszik. Tehát, hogy, de egy teljesen más ízlést csináltak, de a hangok ugyanazok valójában. Tehát hogy minden nép a saját képére formálja ezt a makám alapot tulajdonképpen. Na ez van a törököknél is. Ott kezdtük valamikor régen. Ja igen, tehát hogy volt-e az oszmánoknak korábban zenéje, nem tudunk róla. Tehát az egész makám zenének a lejegyzése az egy nagyon véletlenszerű és nagyon késői dolog, mert hogy ez egyrészt mesterről tanítványra öröklődik, ami kihullik, az kihullott, mert azért hullott ki, mert nem volt rá igény, akkor meg minek tartsuk meg. Leírni nem írták, mert megtanulták fejből. Azért tudunk erről, ennek az egésznek a történetiségéről valamit, mert volt egy-két ember, aki mégiscsak lejegyezte ezeket, ezek jellemzően persze nem törökök voltak. Az első az egy lengyel volt, az Oszmán Birodalomban egy lengyel fogoly, aki aztán a szultáni udvarnak az egyik legjelentősebb tolmácsa, illetve a szultáni zeneiskola vezetője lett. Ali Ufkinak hívták lengyelül, meg Albert Bobovszkinak. Aztán volt egy román herceg.
1: Bocsánat, hadd kérdezek rá, Ali Ufki mikor is élt?
0: 17. század. Uh-huh. 1680 körül halt meg, ha minden igaz. Aztán volt egy román herceg, Dimitrije Kantemir, aki 30 évet töltött el Isztambulban, túszként gyakorlatilag, hogy a bátyuska az ne rendetlenkedjen otthon Moldvában. És ő meg úgy gondolta, hogy kihasználja ezt az időt, és bánatában az Oszmán Birodalom egyik legjobb zenésze és zeneszerzője és zeneelméleti írója lett. És mivel neki egy elég masszív nyugati műveltsége volt, ő úgy gondolta, hogy ezt a zenét le is írja, és el is írta. És akkor ezek megmaradtak, ő a 18. század legelején írta ezeket a kottákat. Sok száz darabot írtak, tehát irgalmatlan mennyiségű anyag maradt így fenn.
1: De ezek európai kották?
0: Tehát hát európai, vagy nem európai, de el lehet olvasni. El lehet olvasni.
1: Tehát lehet tudni, mert ugye az a probléma az indiai zenénél, hogy az indiai zenénél mindig csak a váz van leírva, és neked tudnod kell a struktúrát, tudnod kell a lejátszás szisztémáját ahhoz, hogy ezt ki tud olvasni.
0: Nem, ez le van írva rendesen. Ez becsületesen. Csak legfeljebb nem európai szisztémában, de mindegy, attól még az egyértelmű, amit csináltak, kitalálták a módszereket. Na de ezek az első lejegyzések, tehát 17. század második fele, 18. század eleje, és ez is csak az Oszmán Birodalom. Arab zenéből szerintem a 19. század előtt egy hang nem maradt fenn. Tehát, hogy nem, egyszerűen nem tudjuk, hogy valójában milyen volt a zene. Az viszont látszik, hogy ez a makám struktúra, ez már a 9. században vidáman megvan. Tehát 9. században már írnak zeneelméleti munkákat arabul. Egyébként nyilván a perzsa térségben szokás szerint, tehát a keletebbre egy kicsit az arab világtól. Tehát a struktúra az megvolt, az stimmel, azt mindenképpen tudjuk. Az oszmánok mind klasszikus zenét ezt öröklik, az biztos. Azt tudjuk még, hogy egyébként az oszmánoknak van, vagy hát a törököknek van zenéjük, hát ez egy klasszikus zene, ez az elitnek a zenéje természetszerűleg, de azt, hogy török énekmondás az volt korábban is, azt tudjuk, és hát az énekmondás az szerintem egy ugyanolyan elit zene tulajdonképpen, mint a klasszikus zene, az nem a népnek a zenéje, hanem azt profik csinálják.
1: És mi volt a célja magának a muzsikának? Tudod, mert nagyon sokféleképpen lehet megközelíteni, van egyfelől a szórakoztatás, van a másfajta tudatállapotok megélése, tehát van, ahol nagyon, nagyon külön válik ez a két irány.
0: Szerintem itt is nagyon komolyan külön vált. Tehát a klasszikus zene az egyértelműen a tudatállapotok irányába megy, tehát az a kovásza az egésznek, arról szól a klasszikus zene. Az más kérdés, hogy reprezentálni lehet vele, mert hogy jól néz ki, tehát hogy nagyon ütős a dolog, és akkor, hogyha jön egy nyugati követ, akkor a szultán megmutatja ezt a követeknek, hogy gyerekek, miért is tudunk. És amikor a szultáni udvar nagyon csóró, mert nincs benne pénz, és nincs saját szultáni zenekar, akkor elküldik a keringő dervisek kolostorába a követeket, hogy na azt nézzétek meg, azt tudjuk mi. Tehát, hogy ennyire erősen összefonódik. Ilyen formán persze van szórakoztató célja, de hát amúgy meg nem az, tehát abszolút nem arról szól ez.
1: No, üljünk le egy 17. századi előadó terembe, fölnézünk a színpadra, és milyen hangszereket látunk ott?
0: Hát ahol mi le tudunk ülni a 17. században, és föl tudunk nézni a színpadra, az egy keringő dervis kolostor tud lenni alapvetően. Ott tényleg van valami színpadféle,

0: egyébként véletlenül. Ugye a keringő derviseknél az isten élmény generálásához a forgást használják a dervisek, saját tengelyük körül forognak, és egyébként a teremben pedig egy koreográfia szerint keringenek, na de ehhez megfelelő zenek el, ahhoz meg ott ül a zenekar egy pulpituson, tehát tényleg van egy színpadjuk nekik. És még meg is nézhetnénk, mert a keringő dervisek azok egy nagyon nyitott társaság voltak, és lehetett látogatni a szertartásokat, tehát bárki bemeltett és megnézhette a szertartást, nem izgatta őket, hogy ott a bámészkodók benn üldögélnek. Milyen hangszereket látunk? Itt pont a Mevleviknél nagyon jó kijön ez a törökösség, tehát hogy a klasszikus zenében mennyire megvannak az egyéni ízek. Hát például nem látunk udot, ugye arab világ klasszikus lant hangszere, amiből aztán az európai lant is lett, meg sok minden egyéb, az az ud, na ez nincs nekik. A török népek utálják ezeket az udokat, ezeket a rövid nyakú lantokat. Az, hogy ma a törökök udoznak, az egy 19. század végi embernek az érdeme, aki elment Kairóba tanulni, ott megtanult jól ezen a hangszeren játszani, hazavitt és divatot csinált, de előtte nem. Volt ud előtte is, de igazándiból nem használták, nem kedvelték, hanem a török népek az ősi hagyományok szerint a hosszú nyakú lantokat szeretik. Ugye ami az 1001 éjszakai illusztrációkon látszik mindig, hogy a három hölgy kezébe van egy ilyen pici kis hangszerecske, aminek egy hosszú seprűnyelnyi nyaka van, na az a tambur. És ez az alapvető hangszer, ez lényegét tekintve egy húros hangszer, tehát egyetlen húron játszik a zenész, és szaladgál föl alá a nyakon. És ez az a hangszer, ami az összes török népnek a népi hangszere is máig is, csak most már persze megváltozott formákban. De ez egy jelkép. Tulajdonképpen ez a hangszer a törökségnek a jelképe lehetne. Ugye hívják tamburként, a tambur az fene se tudja, hogy milyen szó lehet, hogy valamikor nagyon régen görög volt, de nem lehet tudni, de nem görögországi görög, hanem Baktriából, tehát még a Nagy Sándori görögségen keresztül vergődött el ez a szó keletre, és úgy került valahogy vissza. A törökök maguk ezt kopúznak hívják, ami ugye nem egyéb, mint a magyar koboz szó, és amikor mi ide bejöttünk, akkor valószínűleg mi is ezt a hangszert hoztuk magunkkal, vagy kicsit perzsásabb vidékeken hívják ezt tárnak, dutárnak, mi egymásnak, tehát rengeteg néven fordul elő ez a hangszer, és ez egy ilyen nagyon-nagyon török hangszer, és ez a klasszikus zenébe is benyomult, és klasszikus zenei hangszer lett tulajdonképpen. Ez az egyik, nagyon fontos, amikor például zeneelméletet írnak, mindig ezzel a hangszerrel írják le a zeneelméletet, persze, mert ezzel könnyű leírni viszonylag. Tehát ez az egyik, ami nagyon fontos. A másik, az a fúvós hangszer, az a nej, ami viszont egy egyértelműen perzsa hangszer, ez egy nád fuvola, egy perem fuvola, amit ugye nem luk van rajta, mint az európai fuvolákon, hanem a cső szélét kell megfújni, tehát mint a kahalt mondjuk. Ez egy abszolút egyértelműen perzsás hatású dolog, és ez nem is megy át a népzenébe, ez egy klasszikus zenei hangszer maradt a törökök körében mindig, de nagyon meghatározó lett. És hát van ütőhangszer mindig. Az ütőhangszernek két dolgot használnak, egyrészt a defet, ami leginkább a legközismertebben mondjuk a magyar sámán dobhoz hasonlít egy kicsit, tehát egy ilyen keret, vékony, kávályú keret dob, viszonylag nagy. Nem véletlen, hogy ezt szeretik használni, hát ezt hozzák ők is magukkal a sztyeppéről, ugyanúgy, ahogy nyilván mi is elhoztuk magunkkal. Tehát ez megint csak a török hagyományok irányába mutat. És van még egy dobjuk, az az üsdob. Picike kis üsdobokat használnak, ilyen jó 20-25 centi átmérőjű pici kis félgömböcskéket, ami meg megint a sztyeppei hagyományokból jön, mert ugyanis a sztyeppe ezt a dobtípust szereti használni, egyébként alapvetően hatalmi szimbólumként, hatalmi hangszerként is ez funkcionál, és aztán így megy át a klasszikus zenébe ez a hangszer. Ez a három, ami meghatározó, tehát az ütő, ebből a két ütőből a valamelyik, tehát ütőhangszer, ami mondjuk úgy valahogy az alap, tehát a földdel kapcsolatos nagyon, ahogy az ott morog alul. Tudni kell, hogy a törökök nem virtuóz társaság. Tehát a törökök nem szeretnek virtuózkodni. Nem érdekli őket a zenei virtuózítás igazándiból, vagy legalábbis nem az a fajta virtuózítás, amit mi ma virtuóznak hívunk. Egy jó történet, és az előbb beszéltünk el a cigányok szerepe a török zenében. Vannak erről nagyon jó kis anekdoták a 19. században. A cigányok elkezdtek bekerülni a szultáni udvari zenekarokba. És lehúztak egy-két évet, és mindig kidobálták őket onnan. És azért dobálták ki őket, mert túljátszották a zenét. Nem voltak képesek megtalálni azt, amit játszani kell, hanem mindent szétvirgáztak, szétdíszítettek, szétvirtuózkodtak, semmi szükség nem volt rá, elrontották vele az egészet. De nem értették ők ezt meg. Tehát nekik teljesen más az agyuk, ők teljesen másban gondolkoznak, És ebből a cigány vonalból lett egy ilyen félklasszikus, oszmán félklasszikus zene, ami aztán máig is tulajdonképpen megvan és létezik. És ez az a vendéglátós zene, amiről beszéltünk az előtt, tehát amit mondjuk egy Lagziban sokszor lehet hallani ma is, adott esetben.
1: Az igazi jó vendéglátó zene az, amikor így szintezzátor és így tapsol a közönség.
0: Na jó, hát most már az is van, és persze.
1: Ilyen híres énekesek, ilyen balszos énekesek.
0: Igen.
1: Jó slágereket.
0: Na, tehát hogy...
1: Közben a háttérben egy kis zenei illusztráció itt a klasszikus zenére szól a nej, úgyhogy lehet hallani a hangját.
0: Na, tehát hogy a törökök nem szeretnek virtuózkodni, és ez van a dobolásban is, ami nagyon, nagyon...
1: Egy betelefonáló, úgyhogy...
2: Betelefülés.
1: Igen, halló.
3: Halló, szervusztok. Nagyon jó, amit hallok, de valamit szeretnék kérni, Károly vagyok. Bartoknak a...
1: Pillanat, a vendégünk még nem hallja a telefonálót, egy kis...
3: Mert én úgy tudom, hogy ő is kevert ott.
1: Okay. Igen, Bartok a kérdés.
3: Bartok a kérdés.
1: És a török népzene.
3: És a török népzene, mert ő készített egy monográfiát, csak amit nem adtak ki.
0: De.
3: Ki adták?
0: Ki, csak nem itt. Szokás szerint.
3: Tehát az ő.
0: Igen.
3: Főkérték, gondolom, a török állam főkérte őt, amikor megalakult 23 vagy nem tudom 22 után, és akkor bent oda, azt tudom, ahol tiszta vagyok.
0: De... Hát nem egészen így történt. Bartók Béla az rájött arra, hogy a magyar zenének meg kell nézni a keleti kapcsolatrendszerét is. Bartók egy nagyon-nagyon végig gondolt, nagyon tudatos ember volt. Ő végigjárta azokat a lehetőségeket, ahol magyar zenei kapcsolatokat lehetett találni. Ugye ezért gyűjtött rengeteg román anyagot például.
3: Na de volt neki egy olyan időszaka is, amikor a román állam, tehát Bukarest kérte föl őt, hogy kutassa. Tehát úgy tudom, hogy a török, tehát Ankara is főkértek.
0: Nem Ankara kérte föl, ő akarta ezt megnézni. Ja, és nagyon fontos...
3: Úgy tudom, hogy fizettek érte neki, így gondoltam én.
0: Azt nem tudom, hogy fizettek neki. Azt viszont tudom, hogy nagyon támogatták, amikor ő már kint volt. Nem volt egyébként kint túl sokáig. És egy török zeneszerző, Adnan Saygun volt az, aki őt Törökországban kalauzolta és vezette. Dél-Kelet-Anatóliában volt ő lent. És nagyon nagy hatása lett az ő utazásának, a török népzenek kutatása magára pont az Adnan Saygunon keresztül. Tehát ő egy meghatározó figura a török népzenek kutatása szempontjából is. Ugye ez a török nemzeti ébredéssel úgy többé-kevésbé valahogy egybevág, és ezért aztán ő egy nagyon fontos szerepet vitt ebben, egy példa volt arra, hogy is kell népzenét gyűjteni rendesen. Tehát Bartók az egy nagyon fontos figura.
3: Ezért kérdeztem, mert én tudtam valamit a zenei lexikonból, de hát ilyen mélységben nem azért.
1: Akkor tanítják is Bartókot így ebből a vonatkozásban, hát, a török zene.
0: Olyannyira tanítják, hogy ahol ő gyűjtött, Dél-Kelet-Anatóliában, Oszmániében.
1: Ez egy kiemelkedő út volt akkor ezek szerint.
0: Igen. Ott most megnyílt egy hatalmas kulturális centrum, amit Bartók Béláról neveztek el.
3: Ő Algériában is volt, úgy tudom.
0: Így van, arab zenét is gyűjtött.
3: Most visszaugrok az első órára, mármint hogy ott a politikai dolgok voltak.
0: Igen.
3: Összegyűjtöttem így a kérdéseket, nem akartam betelefonálni. Na, hol is írtam föl, de mindegy fejből. Ki üzött az első koporsó szeget ebbe az oszmán birodalomba? Igen, ez lett volna az első kérdésem.
0: Hát...
3: Napóleon?
0: Mint hogy tudjuk ugye, hogy az ember élete... Az ember élete az első lépés...
3: Az oszlákot. Bocsánat.
0: Tehát, hogy az ember élete az első pillanattól kezdve nem egyéb, mint menetelés a halál felé. Ilyen formán voltak éppen az első koporsószöget maga Oszmán ütötte bele, amikor megalapította a birodalmat. Hát ez az Oszmán birodalom, ez volt Európa beteg embere már régen, és már a 17. században is szerették volna eltemetni, nagyon sokan. Ugye ezt mit tanuljuk, meg tudjuk, hogy ugye itt a 17. század második felében a visszahódító háborúk, Magyarország visszahódító háborúk már egy meggyengült oszmán birodalom, amelyik nem bír az európai hadügyi forradalommal, és hogy Európa fölé nőtt a törököknek, meg minden. Hát azért ahhoz képest, hogy Európa 17. században fölé nőtt a törököknek, azért ahhoz képest még az első világháborúban is elég nehéz volt őket megverni, illetve hát így hosszabb távon meg nem is ment. Tehát azért annyira nem döglődött ez az oroszlán. Az tény, hogy a csúcspont az a 16. század. A közepe mondjuk, tehát Nagy Szulajmán uralkodása, és utána mindenképpen legalábbis egy stagnálás, és aztán pedig egy összecsukódás, vagy egy hanyatlás indul meg, területileg mindenképpen. De kétségtelen tény, hogy mondjuk az első ilyen nagyon-nagyon-nagyon nagy arcú csapás, azok mi voltunk. Tehát az, hogy a magyarországi hódoltság az elveszett.
3: 1686.
0: Hát illetve itt a 80-as évek vége, igen. Tehát az Bécs ostromától a Karlócai békéig 1685-1699.
3: Másik kérdések jusson eszembe, pontosan. Ja, igen, tudom. Milyen népcsoport a kurd? Mert én már hallottam olyant is, hogy hetitákhoz vezetik magukat vissza.
0: Hát persze, a Közel-Keleten is nagy hagyománya van annak, hogy mindenki mindenféle ősöket találjon magának. Az biztos, hogy a kurdok nagyon régóta ott laknak, ahol most is laknak. Tehát ők jóval régebben ott laknak, mint a törökök, az egészen biztos. A hetita vonal, hát az inkább szerintem a fantázia világába tartozik. A kurdokról azt lehet egyébként tudni világosan, hogy iráni a nyelvük. Tehát ők egy perzsa nyelvű népcsoport, tehát ilyen formán semmi közük nincs a törökök közt.
3: Úgy, mint a jászok voltak, amit itt nálunk.
0: Igen, csak hát a kurdok nem jászok, de igen, tehát egy ugyanolyan iráni nyelvű népcsoport.
3: Tehát iráni nyelvcsoport, hogy Oszétiából indultak ki?
0: Hát nem, hát Oszétiában, tehát oszétul beszélnek, ami szintén egy iráni nyelv, de hát azért itt a perzsa nyelvű népek egy óriási területen éltek egy időben. Tehát a sztyeppének is volt egy iráni korszaka, lehet, hogy a szkíták is perzsa nyelvűek voltak, csak azt nem tudjuk egészen
3: hát
0: biztosan.
3: Hát keveredtünk, nyelvet cseréltünk, stb.
0: Hát igen.
3: Hát nagyon szépen köszönöm.
0: Nagyon szívesen.
1: Vallása milyen a kurdoknak?
0: Muszlimok.
2: Az jutott eszembe, hogy amikor külföldre jönnek barátaim, van egy pár olyan pontja a városnak, amit kötelező jelleggel meg szoktam nekik mutatni. Az egyik a várban egy emlékmű. Az az emlékmű, ami a Moszkva tér felüli várfalnál van, tehát egy olyan részen a váron belül, ahol nagyon kevéssé szoktak sétálni az emberek. Ez a hadtörténeti múzeumnak is az oldala. Ez az az emlékmű, amelyik talán egyedülálló módon a világon emléket állít a várat, a budai várat a felszabadító sereg ellen védő hősi hadvezérnek.
0: Igen, az Abdurrahman
2: Abdi Pasának, ami ugye döbbenetes. Eleve az, hogy az ellenség hősieségének, illetve hősi vezérének emlékművet állítanak, a másik pedig, hogy abból az emlékművből kiderül, hogy 70 éves volt, mikor ott a csatában elesett.
0: Igen, ez nagyon érdekes. Egyrészt úgy tűnik, hogy itt a végvidéken azért van egy ilyen lovagi szabályrendszer, tehát ez a tiszteljük egymást. Ugye elvileg Zrínyi sem hagyta felrobbantatni a Szulejmánnak a türbéjét, tehát a síremlékét Szigetvár mellett. Tehát van egyfajta ilyen tisztelet egymás iránt, valamennyi, legalábbis elvileg. A másik meg, hogy öreg volt. Nagyon sok ilyen történet van a hódoltságból, ahol ilyen öreg vezérek viszik csatába a népüket, és nagyon hősiesen verekszenek, ilyen 70-80-90 évesen. Van egy nagyon jó történet. Kanizsát ugye 1600-ban veszik be a törökök. 1601-ben majdnem visszafoglaljuk. Egy nagyon-nagyon-nagyon ostrom van. Az egész hódoltsági időszaknak talán az egyik leghosszabb ostroma, több mint két hónapig ostromolják a várat a keresztény seregek. És azt egy pasa védi, akiről az a történet maradt fent, hogy rettenetesen öreg volt már, és nem bírt lóra ülni, de nem szégyelt volna az emberei előtt gyalog megjelenni, vagy horcőken, vagy valahogy, meg hát hogy is lelkesítsen egy vezér egy horcőkből egy hadsereget, és fölkötözteti magát a lovára, és úgy jár körbe a várban, és bíztatja a harcosait a kitartásra. És hát tényleg öreg volt, az egészen biztos, nem tudjuk, hogy tényleg 90 éves volt, de utána még eléldegelt, vagy 11 néhány évig, úgyhogy azért az a 90 az soknak tűnik. De az biztos, hogy nem volt fiatal. Voltak itt öreg vezérek, igen, törökök sokáig bírták, úgy tűnik.
2: Miről is?
0: Zenénél tartottunk valahol.
2: Igen, zenénél tartottunk valahol. Mindestre...
1: Bartók Béla volt Károly első kérdése, és előtte nem is tudom, igen.
0: Igen, klasszikus zene. Milyen hangszerek vannak a klasszikus zenében?
2: Igen, egyébként, hogyha most elmegyek, vedd le azt a füles, mert attól gerjedsz vissza egy kicsit. Nem, azaz. Köszönöm. Szóval, hogy ha most elmegyek egy ilyen kerengő dervis rendhez, akkor szintén ilyen módon nyitottak?
0: Igen. Igen, sőt, most már borzasztó szerintem. Üzlet lett ebből nagyon keményen, most már dervis biznisz van. Tehát egész Isztambul tele van dervis táncosokkal, és és borzalmas. Tehát pont most volt egy olyan élményünk, nem olyan régen voltam kint. Én sokáig egy kolostorba jártam zenét hallgatni, ahol nagyon kemény belépő díj mellett lehetett bemenni. Mivel be voltak tiltva a dervis rendek Törökországban sokáig, ezt ilyen balett csoportnak, meg hagyományőrző csoportnak, mindenfélenek átszázták magukat. De ez egy nagyon komoly társaság volt, és nagyon-nagyon jó szertartásokat tartottak. És én ennek a tudatában beballagtam egy ilyen újabb helyre, és valami rémület volt, amit tapasztaltam. Tehát a dervisek is teljesen gagyik voltak, a zenészek is teljesen gagyik voltak, szóval most már biznisz van, de egyébként igen, ez a nyitottság, ez megvan.
2: Meg mondtad azt, hogy mennyire meditatív és mennyire tudatalapotokról szól a klasszikus zene, és hogy a cigányság volt, aki megpróbált belevinni egy ilyen virtuózitást és túldíszítettséget, rokokózást. És ez megvan a mostani klasszikus irányzatban is, ez a fajta meditatív mód. Én azért kérdezem csak, mert nagyon sok nép zenénél vettem azt észre, hogy elkezdett felgyorsulni, és elkezdett elmenni a virtuózitás irányába az elmúlt évszázadban, vagy az elmúlt évszázad második felében?
0: Én úgy látom, hogy valójában nem. A törököknél ez nem következik be. Tehát van ez az irányzat, ez a felgyorsult, pörgős, táncolós, hastáncolós valami. Azt csinált magának egy saját utat. Tehát ez egy létező dolog. Az éjszakai klubokban adott esetben ezt játsszák, hogyha tradicionális valamit játszanak. Ehhez vannak zenészek, tehát ez oké. Viszont a meditatív szárny az megmaradt annak, ami. Tehát nem azt mondom, hogy az a zene nem változik, nagyon komolyan változik, tehát az a 3-400 év, amit rálátunk erre a zenetörténetre, az változik. Tehát abból világosan látszik, hogy ez a zene is változik. Alakul, hatások érik, adott esetben nyugati hatások érik, mindenféle hatások érik. Például nagyon erős időnként az indiai hatás, ami most teljesen világosan az újkorban, a legújabb időszakban éri őket. De úgy tűnik, hogy az alap az megvan. Tehát, hogy ez miről szól. Nem tudom, hogy mennyire tudatos, annak nem sikerült a nyomára jutnom, igazándiból arról mindenki mélyen hallgatott. De azért nagyon sok esetben meg teljesen világosan látszik, hogy pontosan tudják, hogy miről szól ez az egész.
2: De olyan praktikus tanácsot tudsz adni? Tehát, hogyha valaki elmegy Törökországba, akkor hova érdemes elmenni? Vannak olyan helyek, ahol kiemelten foglalkoznak ezzel a fajta muzsikával?
1: Vannak koncerttermek például?
2: Érted, mert hogyha valaki ide jön Magyarországra és szeretne magyar zenét hallgatni, megkérdez egy átlagos embert, akkor elküldik a Mátyás pincébe, hogy hallgasson magyar zenét, és olyan helyekre, ahol igazándiból a kultúrával nem találkozik.
0: Én úgy látom, hogy Törökországban nincs nagyon koncertélet. Tehát igazándiból ahhoz képest, hogy Isztambul az egy 15-17 milliós város, ahhoz képest hát nincs egy Pesti est, önben te megnézed, hogy hol milyen koncert van. Plakátok vannak úgy időnként, de nagyon kevés koncert van. Én úgy látom, hogy a koncertek azok inkább ilyen szájról szájra terjedő dolgok, és közösségeknek vannak. Tehát egy közösség inkább meghív zenészeket, de az nem, tehát nyitott, de mégse. Nincs közszemlére téve a dolog. Tehát az a fajta koncertélet, ami Pesten van, vagy nyugaton van, olyan nekik, én úgy érzem, hogy nincsen. Tehát az mindig egy művészet, hogy az ember megtalálja a jó koncertet. Én a legjobb koncerteken úgy voltam, hogy zenészek elvittek.
1: És létezik mondjuk ilyen zeneakadémia-szerű?
0: Az viszont igen, hogyne. Nagyon magas szinten tanítják a...
1: És például nincs minden este egy koncert? Tehát, hogy nincs. Ez nem jellemző,
0: nincs.
1: Nagy előadó terme, koncertterme lenne.
0: Nincs.
2: Mondjuk érdekes volt ez a kérdés, mert közben jöttem rá, hogyha lenne ilyen konkrét előadóterem, az magáról a zenének, vagy a kultúrának a felszínességéről is szólhatna, hiszen ahhoz mindig meg kell küzdeni a kincsért, mindig meg kell küzdeni a királylány kegyeiért, nem csak úgy van, hogy lehúzzuk a kártyánkat a falon, és utána megérkezik hozzánk a pénz. Na figyelj, még mielőtt elkezdünk zenélni, itt érkezett egy pár gyors kérdés a hallgatóktól. Egy, mi a Kolinda?
0: Kolinda? Hát a Kolinda az törökhöz semmi köze nincsen a Kolindának. Kolindás, ha jól emlékszem, az egy karácsonyi népszokás. Szerintem talán
2: ez volt a kérdés.
1: És ez a makámmal kapcsolatban, úgyhogy
2: igen, szerintem
1: csak egy ilyen tudatás.
0: Ja, a makám ment Kolindából, nem
2: igen,
0: semmi közük egymáshoz.
2: Kolinda, szerintem is abból jött, illetve elmondod még egyszer azt a két nevet, akik régen elkezdték lejegyezni a...
0: Uh-huh. Ali Ufki.
1: Ő a lengyel,
0: és Dimitrije Kantemir.
2: Dimitrije Kantemir, és Ali Ufkinek mi volt a lengyel neve?
0: Albert Bobovsky.

0: Yusuf Benli.
1: Yusuf Benli.
0: Yusuf Benli, akit hallgattunk, és belinkeltem egy videót, amit így, így mellékesen így a perifériából nézek én is.
2: És ezek az üsdobok voltak, amiket így hallottunk? Nagyon szép, mély dob hangú dum.
1: Szerintem az dabul volt, tehát egy kétfenekű dob volt. Yusuf, ő énekmondás, tehát a népzenét játszik,
2: igen.
1: Ami egy másik világ, aminek nem sok köze van a klasszikus zenéhez, ez egy teljesen külön kultúra. Annyira nagyon külön, hogy ezek jelek, ezek kulturális jelek, amiket mi annyira nem is érzünk, tehát, vagy talán nem is használunk már ilyen jeleket annyira. Én itt tanultam meg, hogy ez mennyire fontos, és azóta vigyázok vele Törökországban is. Egy időben meghívogattak néha a török nagykövetségre játszani. És én mindig a ballamával, tehát ezzel a török népi lanttal mentem, és énekeltem, és úgy kiderült, hogy a társaság egyik fele az nagyon boldog tőlem, a másik fele meg nem áll velem szóba, de nem is köszön. És akkor kiderült...
2: Nem a megfelelő zenét játszottad ezek
0: szóval. Megfelelő hangszerrel.
1: Kiderült, hogy eljátszottam egy olyan számot, amit én régi zenének érzek magyar fejjel, meg magyar régi zenészként, számukra pedig kőkemény politikai üzenet volt.
2: Szentségtörés szintén.
1: Igen, és én nagyon keményen letettem a garasta nélkül, hogy tudtam volna az egyik gyakorlatilag politikai vallási tábor mellett. Nem tudtam róla. De ezt ők már a hangszerből levágják, tehát hogy én egy olyan hangszerrel mászkálok, akkor ők ezt tudják, hogy hova tartozom, és akkor nekem ott a helyem. Tehát nem is értik, hogy lehet, hogy akkor meg a másik irányból is időnként tájékozódom, vagy vannak dolgok.
0: Ez egyébként török nyelvű volt az ének, amit előadtál?
1: Török volt, igen. De mindegy is, tehát már a hangszer elég volt meg, amit játszottam ahhoz, hogy betegyenek egy skatujába tulajdonképpen.
2: És a másik felhatásosanak meg...
1: Hát ők megadatartoztak. Persze.
2: Akkor...
1: Persze. Ez egy ilyen érdekes játék.
0: Ők meg meghívtak egy mire is? Adtak a kezedbe egy mit is?
1: Nem, azért annyira nem. Próbáltak volna, de aztán én amikor erre így rájöttem, akkor ebből kihátráltam. Tehát én ezt nem akartam túlpörgetni.
2: És akkor most rám már előre leteszteled, hogy a...
1: Nem játszom nekik.
2: Nem válasz különbségnek.
0: Pedig épp ezt akartam kérdezni, hogy ha minket meghívnak, akkor mit ajánlasz, milyen hangszeren is mit játszunk, hogy ne sértsünk meg semmit.
2: Ó, hát látjátok, én amikor az irányi nagy követségen játszottam úgy hasonló szinten, akkor nem is gondolkoztam ezeken a kérdéseken.
1: De nem is perzsa zenét játszottál.
2: Nem is perzsa zenét játszottam.
1: De ha azt játszottál volna, akkor lehet,
2: hogy... Egy tombakon játszottam a saját zenémet, úgyhogy biztos rám ismer ez.
1: De az más, mert a saját zenédet játszott, de én az övéket játszottam.
2: Ja, igen.
1: Azzal volt a baj.
0: Yusuf Benli, mert hogy azt mondtad, hogy Yusuf Benli a te mestered.
1: Igen.
0: Ez mit is jelent? Mit is jelent török? Török, hogy van egy török mestered?
1: Ez azt jelenti, igen. Úgy történt a dolog, hogy valamikor réges-régen szó volt itt a műsorban arról, hogy egy török barátunk vitte el engem a turkológia fele. Őt Eldar Sálikulónak hívják. Azóta is nagyon jóban vagyunk, és egy nagyon jó szazos volt. Én tőle kezdtem el tanulni, annak idején játszani. Aztán ő hazament a képzés után, én meg itt maradtam, és hát tanultam én könyvből, meg magnó alapján próbáltam, aztán rájöttem, hogy az egy tévedés volt, de mindegy. És egy idő után eljött az a pillanat, amikor úgy gondoltam, hogy na most akkor ezt komolyra kéne fordítani, és el kéne kezdeni újra tanulni. Éppen kint voltam Isztambulban nála, és mondtam, hogy akkor tanítson, vagy beszéljük meg, hogy tudnék tőle tanulni, mire ő azt mondta, hogy ő erre nem ér rá, de van erre profi ember, majd mindjárt beszélünk. Én üldögéltem egy kempingben, egyszer csak felhívta ez a barátom a kempinget, és mondta, hogy itt a cím, egy óra múlva legyél ott, vár a mester. És akkor én úgy kiugrottam a fürdőgatyámból, bele a polgári cuccba, rohantam át egész Isztambulon, és berontottam egy helyre, amiről azt sem tudtam persze, hogy hogy van, alig találtam meg. És ott volt a Yusuf. És kicsit morcosan fogadott, és azt mondta, hogy most akkor te tudsz ezen a hangszeren játszani? Hát mondtam, hogy hát én így próbálkozgatok a saját fejem után, mert egy ideje azért már valamennyire megy, akkor mutassam meg. Mondtam, hogy jó, de ez a hangulás, ez nem az a hangulás, amit én ismerek, meg amit használok. Mondta, de hogy amit én használok, olyan meg nincs, az egy régebbi fajta hangulási rendszer volt, olyan nincs, csináljak ezzel valamit. Hát csináltam valamit. Tehát jó, akkor itt egy kotta, most elmegyek tanítani, egy óra múlva jövök vissza, meglátjuk, mit csináltál vele. És akkor ebben teljesen új elvarázsolt hangulásban, egy nagyon bonyolult összetett az európai agytól, teljesen eltérő hangulási rendszerű valamiről volt szó, hogy nehéz átállni rá. Ott elküzdögettem egy órát, visszajött, na mutassam, megmutattam, hogy mit tudok csinálni, mit sikerült. És akkor azt mondta, hogy jó, akkor mikor jövök tanulni? Hát mondtam, hogy most éppen holnap megyek haza Pestre, de akkor majd valamikor jövök. Mondta, jó, hangszerem van, ilyen fajta, mondom, nincs. Kulálkoztott egyet a szögről, mondta, hogy akkor vidd haza, az gyakorolja, és adott egy pár kottát, hogy akkor ezt vágjam be, mire megérkezem.
0: Ezek európai kották voltak?
1: Európai kották, persze, most már ők egy jó ideje európai kottát használnak. És akkor két hónap múlva visszamentem, és akkor egy hétre beköltöztem hozzá a zeneiskolába, és ő teljesen barátságból, meg azért, mert úgy gondolta, hogy valaki ennyire bolond, hogy Magyarországról ide jön, akkor ő tanít engem.
2: Tehát,
1: hogy
2: testvértől.
1: Igen, igen, tehát én teljesen úgy bekerültem a klámba, vagy a családba, vagy nem is tudom, tehát és azóta is nagyon-nagyon jóba vagyunk, és járok ki hozzá, amikor tudok. Mert mostanában mondjuk kevesebbet tudok gyakorolni, meg ugye elfordult egy kicsit a zenétől az életem, de akkor volt egy 4-5 év, amikor nagyon rendszeresen sokat jártam ki hozzá. És nagyon-nagyon tanulságos volt, nagyon nagy tanulság volt belülről látni egy ilyen iskolát. Ez egy ténylegesen létezett, ez egy zeneiskola, valódi zeneiskola, ahol én persze magántanítvány voltam, de belelátni ebbe az egész török oktatási rendszerbe, abba, hogy ők erről gondolkoznak, látni a többieket, látni azt, hogy én európaiként miben vagyok erős és miben vagyok gyenge, nagyon-nagyon tanulságos volt belepillantani ebbe a dologba.
2: És itt európai hangszerek is megjelentek ebbe a zeneiskolába?
1: Nem, ők csak ballamát tanítottak.
2: Értem, szóval csak ez egy hangszer.
1: Ez népzenei zeneiskola.
2: Ja, akkor más hangszer se fordult itt elő, ez csak erre volt specializálva.
0: Az, hogy miben vagy erős és miben vagy gyenge, az kultúra specifikus volt, vagy személyiség specifikus? Tehát, hogy mennyire általános az a...
1: Hát is. Volt egy része, ami szerintem személyiség specifikus volt, de azt le is vágták elég gyorsan, tehát azt ők úgy megértették, és akkor azt szerint kezeltek, tehát az úgy rendben volt, és az nekem nagyon jó volt. Igazándiból ez inkább a dervis vonala volt, a szövegek irányultsága, szövegszempontú dolgok voltak. Ugye ezek alapvetően szertartási zenék, amiket én tanultam, tehát ők rögtön tudták, hogy nekem nem az echte népzene kell, ami török népdolog, hanem nekem inkább ez a kicsit az alevik irányába, ez egy ilyen vallási közösség, nagyon sok régi török tradíciót hordozó vallási közösség, akinek a török énekmondás az tulajdonképpen a szertartási költészetük, hogy engem az érdekel szövegszempontból is, és akkor inkább azt tanultam. Összehoztak dervis költővel, meg mindenfélevel, tehát hogy volt egy ilyen. Ami kultúra függő volt, az ami általában szerintem érdekesebb, így külső szemlélőknek. Az látszott, hogy én sokkal gyorsabban gondolkozom, mint ők. Tehát, hogy sokkal gyorsabban átlátom egy kottának a szerkezetét, a zenének a szerkezetét, ezeket a részeit. Viszont ők meg sokkal jobban tudnak tanulni. Tehát, hogy nekik az, hogy kell tanulni valamit, hogy kell tanulni egy hangszeren, az sokkal jobban benn van. Tehát én nagyon gyorsan meg tudtam tanulni az elméleti részét, és sokkal lassabb voltam a gyakorlatiban, ők meg a gyakorlatival el voltak, de abszolút nem értették, de egy csomószor nem értették, amit játszanak. Tehát improvizálni abszolút nem tudtak volna benne, vagy nem is szoktak improvizálni, amit én pedig rengeteget. Tehát, hogy
0: ez kötött zene, amiről beszélsz?
1: Igen, az kötött zene, amiről én beszélek. Hát ez énekmondás, igen.
0: És az énekmondás, a szövegek miről szólnak?
1: Ezek misztikus szövegek alapvetően. Kívülről nézve ez egy szerelmi költészetnek tűnik, de hát ez egy istenszerelem. Valójában.
0: Van szufi?
1: Szufi, persze.
0: Szufi. Tehát van ilyen szöveg, amit te magyarra lefordítottál?
1: Van ilyen szöveg, ugye.
0: Énekelni fogsz nekünk?
1: Nem fogok énekelni, az biztos, de azért elolvasni el fogom, hogyha lehet, meg majd játszunk is tőlük. Mindjárt kitaláljuk, hogy micsodát. Na, ez egy Meftuni nevű költő, egy olyan 30 évvel ezelőtt halt meg például. Ez talán az egyik első fordításom, és azóta is nagyon szeretem, rengeteg szerének éltem, és mindig valami kiderül erről a szövegről, meg mindig valamilyen új íz, meg új értelem bukkan föl, pedig roppant egyszerű. Valahogy ez van ebben a költészetben, hogy nagyon-nagyon egyszerű szavakkal beszél, ezért nagyon jól is lehet egyébként magyarra fordítani, meg hát a török és a magyar nyelv hasonlóság ebben nagyon sokat segít. Ugyanakkor hihetetlen mélységek vannak benne, amit én például a magyar költészetben ebben a formában nem találtam meg sehogy. Ez így szól. Gyermek voltam, s idegenbe mentem bolondul-bolondul, könyvem tollam a kezemben, írtam bolondul-bolondul. Nem vagyok az égadósa, szerelmem a menny angyala, semmi voltam, se rostába hultam bolondul-bolondul. Meftuni szól, az én szívem, Isten látja történetem, szerelem szél fújja kövem, porzik bolondul-bolondul. Hát ennyi. Lehet rajta töprengeni. Minden szöveg ilyen tulajdonképpen.
0: Szövegek borról?
1: Borról. Borról ritkán.
0: Ritkán.
1: Ritkán. Ebben a fajta kultúrában, tehát az ő költészetükben a bor az, az annyira nem jelentős. Az általános szufi költészetben igen, tehát ott...
0: Igen, amiatt is kérdeztem, mert a szufiknál ugye van egy, hogy is mondjam, könnyeden alkoholista barátom, aki imádta a szufi költészetet, és azzal magyarázta ezt az imádatát, hogy lehet ilyen szeretettel írni az alkoholfogyasztásról, hogy hány pohár bor döntött le ezek miatt a gyönyörű versek miatt a torkán.
1: Az nem biztos, hogy a szufik is ledöntöttek annyi pohár bort, bár a fene tudja. Azért ők, tehát a szúfik szeretik használni ezeket a mondjuk tudatmódosító dolgokat. De
0: a szimbolikát is szeretik használni.
1: Hát sokkal inkább a szimbolikát. Tehát azért én azt gondolom, hogy a szúfi költészet az egy olyan költészet, ami panelekből, meg meglevő képekből építkezik. Tehát van egy forma nyelve, amit használnia kell a költőnek. Ugye a bravúr az pont az, hogy a meglevő készletből mit tud kihozni az aktuális költő. Meg hát a bravúr az, hogy egyetlen csinál valamit. Ez nagyon érdekes, hogy ezek a közösségek, ezek újra fogalmazzák 20-50 évenként a tanításokat. Tehát hiába van meg egy 500 éves vers, amit tökéletesen leírja, amit le kell írni, és gyönyörű, de az régi. És az egész más, hogyha a mellettem ülő, nem tudom, Ahmed bácsi ír egy újat. És akkor azt ő írta, és akkor abban úgy benne van még a teremtés energiája.
0: Illetve azt vettem észre az ilyen a szufi szövegeknél, hogy sokkal szélesebb réteget tudnak megszólítani. Az üzenet nem lesz ugyanaz ennek a széles rétegnek, de hogy ugyanúgy meg lehet élni egy ilyen szöveget, vagy egy ilyen zenét meg lehet élni Istenhez való közeledésként, és a tudatmódosítás való közeledésként, vagy nem tudom, szerelem is lehet két irányú, tehát lehet a másik nem iránt, vagy lehet az Isten iránt, és hogy ez mind a kettő benne van ebben.
1: Igen, hát ezt a törökök erre azt mondják, hogy ez direkt van, ez egy rejtőzködési forma, ez arról szól, hogyha valaki kötözködik, akkor azt mondják, hogy hát ezek sima szerelmes versek, nincs ezzel semmi baj. Ők maguk meg persze tudják, hogy nem arról szól a történet. Én meg azt gondolom, hogy hát annyira ismeri mindenki, tehát ez egy annyira alapvető dolog ez a szimbolika, hogy úgyis tudja mindenki, hogy miről van szó, tehát ez a nagy rejtőzködés nincs benne valójában. Egyszerűen arról van szó, hogy a misztikus élményeket valahogy ki kell fejezni, és azért olyan nagyon sok köznapi képrendszer nincsen, ami erre alkalmas volna, hát leginkább a szerelem meg a mámor, ez a kettő, amit úgy jól fel lehet erre a célra használni. Az aleviknél leginkább a szerelem az, ami...
0: És van olyan szöveged, amit ugyanígy aktualizáltál magyarra?
1: Igen, én jó pár ilyen szöveget lefordítottam, igen.
0: És az van most itt? A tarsolyban?
1: Hát nincs.
0: És fejből? Kicsi? Egy rövid kis
1: idézet? Jó, egy azért van. Egy van. Ez egy Pir Szultán Abdál vers, ő a 16. században élt, rossz nyelvek szerint Budára is eljutott 1541-ben, de ezt nem hiszem el, de ha eljutott, akkor ez egy szép történt. A haverjai eljutottak, ő egy bektasi dervis volt, és ugye Gülbaba, akinek a türbéje, sírkápolnája máig is megvan a Rózsadombon, ő is bektasi volt, egy nagyon jelentős bektasi főnök volt. És nyilvánvaló, hogy a hódoltságban ezeket a verseket énekelték egyébként, tehát erről tudunk, tehát ez adatszinten is megvan, egy csomó vers is megvan, tehát ez egy ismerős kultúra volt errefele is. Na szóval, hogy Pir Szultán írt egy ilyen verset, ő egy nagyon jeles máig élő, vagy máig énekelt költő. Utánad bánkódom, beteged lettem, ágyamhoz eljössze kedvesem, szomorú szívemben virágos kertem, narancsom és almám, eljössze kedvesem. Fülemüled alól ékes kertedben, könyörgésem rejtve fehér kebledben. Ne adj hóhérkézre, ne légy kegyetlen, bilincsem leverni, eljössze kedvesem. Abdál Pir Szultán szól, tudod-e ki vagy, szépséges szultánom, párod nem akad. Arannyal ezüsttel ékesítsd magad, fényes menyasszonyként eljössze kedvesem. Hát ez egy ilyen versezet. De szerintem mutathatnánk belőle, ugyanis azt, hogy ezeket a verseket le lehet fordítani magyarra, ezt azért nem egészen én találtam ki, már Balassi Bálint kitalálta jó 400 évvel ezelőtt, de aztán ez a hagyomány egy picit megszakadt, míg nem, ez a török barátom és másik zenészmesterem, Kobzos Kis Tamás együtt neki nem álltak török verseket magyarra fordítani és magyarul énekelni, és az egyik igencsak jelentős ásik költőtől, 20. századi ásiktól, Ásik Vejszeltől fordítottak le egy csomó éneket. és adtak ki egyébként az Etnofonnál egy kétnyelvű CD-t, törökül és magyarul is éneklik ezeket a verseket. Aztán ebből most már egy sorozat lett. Megszületett ennek a következő párja, az kimondottan misztikus beütésű, Yunus Emre, a legnagyobb török misztikus költőnek az alkotása, ő egy 13. századi költő. Az Isztambulban jelent meg, és most meg fog jelenni egy éppen Pir Szultán Abdal és Balassi Bálint verseiből egy válogatás, szintén Isztambulban, ahol meg a magyar versek törökül lesznek, a török versek magyarul, tehát itt a két kultúrának, meg a két költőnek az összefüggései, hasonlóságai fognak kijönni, és szerintem hallgassunk egy
0: kicsit. Meg tudjuk majd csinálni, hogy meghallgatjuk a török verziót és a magyar
1: együtt
0: verziót?
1: Együtt vannak,
0: Együtt vannak.
1: Na.

0: harmadik utast halljátok a Tilos Rádió folyamában, és dr. Sudár Balázsral beszélgetünk. Most elkanyarodtunk a zene irányába, illetve ha jól tudom, akkor Kobzos Kis Tamás is egy mestered volt.
1: Igen.
0: Is mondtad, igen, is mondtad adásban. Percek vannak még hátra. Én szerettem volna megkérdezni a nyelvészet kapcsán, hogy hogy hangzik törökül az a mondat, hogy mondjuk megpróbál kitalálni valamit, zsebemben sok kicsi alma van.
1: Igen, ez a híres magyar török mondat, hogy zsebimbe csak kicsi alma vár, amit kis híján meg lehet érteni törökül is, meg magyarul is tulajdonképpen, és született így egy török film is egyébként, ami pont erről, ez a címe.
0: Zsebimben csak kicsi
1: alma zsebim, vár. Zsebimbe csak kicsi alma vár. Pont az a dolognak a lényege, erről szól ez a film, hogy a török és a magyar kultúra az mennyire hasonlít egymáshoz.
0: Jó, ennyit szerettem volna, tehát hogy igazándiból rávilágítani, mert ez egy nagyon, nagyon szép mondat, és nagyon tényleg, hogyha én nagyon szeretném, akkor meg tudom érteni. Magyarul a török szempontból nem tudom ezt a dolgot. És nagyon megdöbbentett, amikor a nyelvészetről volt szó, az, hogy te voltál az első türkológus, akivel beszélgettem, és végül is letetted a voksot amellett, hogy finnugor nyelv a magyar.
1: Hát nem nagyon tudok más csinálni szerintem. Az a helyzet, hogy hát azért a finnugor nyelvészet az egy nagyon kemény tudományág, és én szerintem azt azért sikerült mindenképpen bizonyítaniuk, hogy a magyar nyelv alaprendszerét tekintve egy finnugor nyelv, amiben rengeteg minden ékelődik bele, borzasztó sok, tehát sokkal több külső hatás van, vagy ilyen az alaptól különböző dolog van, mint mondjuk egy latin nyelvben. Ez eléggé furcsa is a magyarban, ez mellesleg csak arra utal szerintem, hogy sokkal zűrzavarosabb a mi történelmünk, mint a mondjuk a nyugatabbra eső népeké ebből a szempontból. Amivel nem értek egyet igazándiból a finnugor vonalból az az, hogy a nyelvészetből történelmet írtak. Az nem megy, az rossz. Tehát hogy egyszerűen a nyelvészetből a nyelvtörténetét lehet megírni, konkrétan a finnugor vonalnak a történetét írták meg, abból a népnek nem lesz történelme, a népnek nem lesz kultúrája, az a nyelv, és nem több. Tehát a magyar az nem finnugor nép, a nyelve az finnugor.
0: Na, de ez hogy van? Ez hogy
1: kulturálisan nekünk nem finnugor az azonosságtudatunk. Volt egy nagyon érdekes találkozásunk, egy észtegyüttesen játszottunk együtt, akiket nagyon szerettünk régóta, a lemezeiket ismertük már így a 90-es években is, és most valamikor együtt játszottunk velük. És ültünk egy asztalnál, beszélgettünk, és egyrészt megállapítottuk, hogy jól van, mindenki finnugorul beszél, de azért inkább maradjunk az angolnál, mert az valamivel könnyebb lesz, és hát így ültek a színpadon, meg ültünk a nézőtéren, és röhögtünk, hogy hát ők lennének a mi rokonaink, tehát rendes szőke viking volt az összes, tehát hogy nem hasonlítottunk egymásra semmilyen módon. Tehát, hogy nem, nincs az a kulturális közösségérzés. Én ezt úgy szoktam megfogalmazni, hogy nyelvileg persze a finnugor népekkel vagyunk rokonok, viszont kulturálisan a mi rokonságunk az a sztyeppe. Ez teljesen egyértelmű, mint ahogy például a zenetudomány azért akadémiai szinten is azt mondja, hogy valójában a magyar népzenének a legmeghatározóbb kapcsolatrendszer az a török kapcsolatrendszer. Most akárhonnan nézzük is. Tehát nagyon sok minden mutat a sztyeppe fele. Igazándiból mi így művészetileg, képileg.
2: Itt vagyok például én is. Én DJ sztyepp vagyok ugyanis.
1: Tehát hogy oda. Én szerintem odafűznek minket a dolgok kulturálisan.
0: Még praktikus tanácsot szeretnék tőled kérni. Valaki szeretne elindulni, szeretné megismerni a török és az oszmán zenét az igaz mi voltában. Mondaná egy pár előadót, lemezcímeket, oldalakat?
1: Uh-huh. Hát, hogyha rámegy a neten Makán Musikisi re, akkor tehát beüt a Google-be, akkor rengeteg mindent ki fog dobni. Egyébként nevekkel érdemes játszani, tehát igazándiból az a legbiztosabb, ha az ember neveket tud. Török klasszikus zenében egyértelműen Süleyman Ergunner például, vagy az Ergunner test, Kutzi Ergunner, pláne akik nagyon meghatározóak, és talán a legjobb minőségű zenét csinálják, vagy Necdet Yaşar, például ő egy híres tamburos.
2: Bocsit, éppen figyelem az egyik átadott lemezt, és itt a felvétel vezető Ahmet Kutzi Ergunner, és pont elgondolkoztam.
1: Igen, igen, róla van szó. Igen.
2: Vagy ez egy rokonosság, mert hogy akkor...
1: Hát az Ergunnerek
2: az egy... a stúdiózáshoz is ért.
1: Hát ezek az ő barátai, tehát hogy ezek ilyen...
2: De valóban ő az egyik legismertebb.
1: Igen, igen, igen.
0: Igen, türk musiki szinde, olyat találtam.
1: Türk musiki szinde, makam müzi?
0: Makam müzi.
1: Nem tudom, nem látom.
0: Oké. Tudod, hogyan lehet majd eldönteni, hogy melyik jó ezek közül?
1: Hallgatsz sokat, meg még többet, és egy idő után kialakul az érzéked erre a dologra.
0: Megint nem lehet megkerülni azt a dolgot, amit mondtam 20 perccel korábban, tehát ahhoz, hogy az ember igazándiból kincset lejjen, ahhoz mélyre kell menni.
1: Igen, én amikor elkezdtem klasszikus zenéket gyűjtögetni kint Isztambulban, mármint hogy CD-ken venni, akkor még, vagy kazettákon, akkor még nem volt sok, és ne tudd meg, hogy mekkora Kásahegyet hallgattam végig, amiben egy darab nem volt, ami zeneileg jó lett volna nekem. Tanulságos volt tanulási szempontból, de hát élvezetileg annyira nem. Most inkább az a probléma, hogy most meg már annyi van, hogy már nincs is kedvem venni, mert olyan irgalmatlan mennyiségű van, nem át se tudom látni a piacot, viszont rengeteg jó is van most már. Tehát van egy fajta ilyen Oszmán felfutás.
2: Telefon.
0: Nagyon röviden, kedves hallgató. Parancsolj, adásban vagy.
3: Nagyon rövid lesz még a válasz is szerintem. Kultúrájában mennyivel, hogyan illeszkedik az európai kultúrához?
2: Ez egy egyszerű kérdés, köszönjük szépen, szávasz,
0: köszönjük, hello.
2: Úgyhogy nem kell megválaszolni ezt a...
0: Figyelj, egy egyszerű mondatban válaszol meg.
1: De nem is.
0: Kultúrájában mennyiben illeszkedik a török az európaihoz?
1: Európai zálódik.
0: Köszönjük szépen. Dr. Sudár Balázs volt a vendégünk Törökországról, az oszmán kultúráról, a török zenéről, orientalizmusról és Balázsról volt szó. Szervusztok, két hét múlva jelentkezünk megint.
2: Jó, és hát menjünk akkor úgy tovább, mivel a csipet kell, ma ki fog maradni, hogy akkor meghallgatunk egy ilyen klasszikus zeneművet, légy szíves, hogy konferált föl. Olyan Szabi, csak tovább a CD-t, hogy akkor...
1: Ez valójában az egyik kedvenc lemezem ebből a műfajból. Ezek szólók, tambur szólók, ugye szó volt róla, hogy a tambura klasszikus zenének az alapvető hangszere. Itt két nagyon kiváló zenész játszik, Abdi Joskun és Fahreddin Csimenli. Az egyik pengedős tamburon, a másik pedig vonós tamburon ad elő improvizációkat különböző makámokban. Hát azt hiszem, hogy azt, hogy milyen a makám zene, azt talán ez mutatja a legjobban.
2: Jó, szóval a következő valamennyi időben ez fog következni, akkor Csipetke helyett, és aztán pedig a Szikvíz harmadik utast, adásnaplót találhatok, majd letöltési lehetőséget, információkat keressétek a tilos.hu-n. Köszi szépen a figyelmet, sziasztok!
0: Sziasztok, sziasztok.

0: Mi lesz ezután?
1: Kertakaró.
2: Jó.
1: Kertakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kertakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmezőn.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3, hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó.

Ibis. Cigarettát vesz elő, de nem gyújt rá. Ujjai közt vízimadár fehér nyaka. Elfordít egy csigolyát, majd visszateszi a részt az egészbe. Most már a nyaka is sáros. Fekete a földtől, fent pedig a felhők fehére, halotti mész. Tiszta és indiferens, csak élhetővé tesz sterilségével. Elássa, aztán cigarettát vesz. Az üregbe dobott előző csomag helyett. Az egész biztos, a rész kétségekkel teli.

Core Flavor. 3-14, kimész rágyújtani. Kizárod magad, a vékony falat mégis átüti a füst. Elnézed a gang mozgását, tágul és összeomlik majd újra. Könnyű párnák, zsákszerű húzatok, összerándul körülötted az élet puha teste, szivacsos tüdőszövet. 3-14, kimész rágyújtani. Beszív, kifúj, vékony fal a füst. Kafkával mérem az elváltozásod, ahogy idővel elszívod önmagad, és lassan már csak visszatükröződés vagy a füst örvénylő felületén. 3-14, kimész rágyújtani. Még jó, hogy én nem dohányzom, csak elvesznék a füstben. Zúg a belváros, a gangon pedig lassan széthullik a dohányból visszamaradó lassú spirál. Lerúgom a csikkedet a másodikról, kulcsra zárok, és keresek egy könyvet estére.

Szilánkok. Áramszünet. Két pont közé képzelt köztes tér az éjszakában. A szemhéj alatt őrzött testek, a zárt lendületek ideje. Hiány, hogy legyek, lehessek. Mozgás, mint az álom barázdáin szétfutó üveggolyók. Aztán reggel. A fehér számla. A mutatók nélküli pupilla. A lapos szembogár. A nyüzsgés, az aszfalt, az ideges rángás, a lüktetés, a kattogás, de az esti órák a sajátjaim. Itt megnyugszik a részeg város tekintete. A papírra izzadt tinta, mint a bőrön át távozó toxinok. Sorok, két pont közé leírt távolság, szavakká rendezett szilánkok.

altató. Éjszaka van Pesten. A sötétnél alig feketébb pontok, legyek a falon. A téglán, tapétán átszűrődik a kinti forgalom bölcsőzaja. Gépek birkóznak, gyűrik, törik az éjjeli város kátránytestét. Így dobog egy aszfalt szív. Fészekként körbebúgják drótok és idegek. Bőrömön érzem a méhfal feszültségét. Felittam mind a betört szélvédőkek, fogak helyett a gyöngyszilánkokat apám kocsiából. Aztán csak fák, csak az erdő. A hatalmas hasonlat a rettegés kezdete. Lambériákban a halál, az éjjeli fenyőnyikorgás. És mintha nem is kintről jönne.

Játékok. A Rigó szeme alatti gyulladt dúc még egy darabig rángatja a dögöt, aztán átadja a madarat a füveknek. A tetem elmállik, páráival feltelik az ég, és a hízlat felhők érvágásából esni kezd. Először csak víz, aztán az odafent elveszett járatok, a kapitányok arcszagával és a hiányos öltözetű légiutas kísérők bánatával együtt. Jön egy astronauta, aki a popkultúrát igyekezett a Holdra csempészni, majd a csillagképek mesefigurái. Eleinte szépen, egymás után, aztán, mint a szervek egy felvágott hasfalon keresztül, mintha valami vágóhíd idézsából öntenék.

mert valamibe úgy is bele kell fulladni. Az éjszaka innentől egy kiszélesedő torok, és távolról látni az ajkakon ülő férfit, ahogy egyre beljebb csúszik, és végül eltűnik az izmos nyelv ölelésében. Ez egy szeretetteljes ölelés, bele lehet fulladni. Húzd le az egészet, kifordított halak vagyunk. A külső réteg a lassan feltelő úszóhólyag, alatta húsos anyag, meg halbél és hallé, legbelül pedig halszemoptika. Szálkák simogatják, mint szeretőkezek, mert ennyi jutott a 10 körmöd, hogy valahol kapaszkodót találj.

sárgassággal ketyeg el az élet. Az üvegfalra akasztott tüdő idővel megsárgul, a szomszédok átjönnek, letépnek darabokat, legyen mit otthon a ragadozó halaknak adni. Lassan, csak apránként. Az egyik ezért jön át, a másik azt viszi el. A pirályákat szoptatni kell, a gyerekeknek meg enni adni, a konnektorok pedig így kibelezve, puszíran hagyva veszélyesek. Hiába a sapkasál, lebenyek és hörgők, a gége és a gyűrűporcok, a szivacsos szövet nem erre lett kitalálva. A panelek alatti nagy pincében, ahol beszivárog a szennyvíz, átizzadja a falak pórusait, és nincs rendes lámpa, se természetes vakolat, lakhatatlan hártyák burjánzanak. Az vagy, amit már nem bírnak megenni. Ami vasárnaponként megmarad belőled. Be kellett volna zárkóznod, vagy kiadnod a lakást és elköltöznöd. Mesztelenül veszélyes, de te még a lámpát is égve hagytad.

Zárszóként most a közterületek lakásairól és lakóiról. Amikor megszüntették a természetes fényt, új napszakok jelentek meg a kerület felett. Több emeletnyi éjszaka épült egymásra, de csak a park közeli részeken maradt meg az élet, és befelé haladva egyre ridegebb lett a táj. A lámpa hideg még egész lakható, a sötétkék elviselhetetlen. Amikor fekszel, már kiózanodva, a bokor alatt, fejed felett nyitott ablak, a tájkertészet, és hirtelen megkezdődik valami, ami nálad sokkal nagyobb. Bonyolult nyelven turbékol, rikácsol, burukkol, kacag, dalol, sivít, cserrek, kurrok, pittyeg, víjog, énekel, fütyül, hisztérikusan trillázik, és a csont velődik megrémít. Mint amikor valami gyilkos addig nézi az áldozatát, hogy az már végül terápia, és együtt sírnak, és örülnek a tavasznak.

az összes kutya. Ismeretlen utcákat keresek, hagyom, hogy feladd. Attól félek, hogy előbb-utóbb hazaérünk, vagy megtalálunk valami olyat, amit tényleg keresni kellett volna. Az összes kiszökött kutyát. Mert én vagyok az, az összes kutya, amit elvesztettél. Valahol bolyongok, egy városnak tűnő gyártelepen. Kifekszek a kátrányfoltos napra, mint egy csupasz hüllő, és magamba szívok minden értem elmondott apró hirdetést. Valaki más kutyája vagyok, de köszönöm, hogy gondolsz rám. A sínek közötti fű, a teherkocsik alatt behorpat aszfalt, ilyenek ezek az utcák. Kerülő utak, ha épp sehova sem akarsz elérni. Egyszer láttam néhány férfit, ahogy elégetett egy nőt. Errefelé az ilyen megesik. Oda feküdtem mellé, egy kátrányfolt volt, és egy darabig együtt feküdtünk, mint gyík.

Quinta del Sordo. Kidugom a fejem. Épp csak lógjon bele a képbe. Csak megnézem, hogy lesz-e vacsora, lesz-e hús még a csonton, hogy az élet így jó-e, hogy érdemese, és persze, hogy az. Egyedül vagyok, a part mögött világlik. Harcsatestű itt a föld, eliszkol, elhagy. A legszebbeket mindig elásom, a legjobbakat mindig elfelejtem. Remélem, ők is így tesznek. Én meg majd nézek utánuk, a legjobb kutyaként kétségbe esettem.

Lencsék. Bármennyire szeretném ezt a helyet egy szobának érezni, akkor is csak egy terem marad. Az idő és a térkategória csak látszat. Ami víznek tűnik, szilárd kristályrács. Az emlékeim az atomok szintjén rendezetlenek, de a papíron már minden sokkal jobban megvan írva. A terem sarkában fotós táska, tele objektívekkel, fekete hengerek, van köztük egészen nagy is. Ezek apám lencséi. Egy kép róla, ahogy merev karral mag elé tartja a gépet, a különböző lapockán és kulcsonton eredő izmoknak, a görgeteg izmoknak, a tövis alatti izmoknak, a delta izomnak, a háromfejű és a kétfejű felkarizmoknak, az alkar hajlító, feszítő és fordító izmainak, az új párnák és az újjak izmainak precíz munkája. És amikor Némosz üné csak pistogott, hogy Apolló a napot szájára vette. És mégis, a domború üveg, a két hullám csúcsa közé zárt ív, ahogy a kanapén térdelve lesek a mélybe, hiszen ide is betört a tengervíz, házunk belső faburkolata lassan megdagad, lepattog alak, lerepedeznek a hártyák, a hullámok közti ív is, csak a lencsékre emlékeztet, a kopott, fekete bőrtokra. Titánok buktak el ekkor a látószögben. A megfelelő fény, a fény miensége a nap távolságán múlik. Az, hogy távolodik vagy közeledik, rajtunk áll, hogyan nevezzük. Igazából sem erre sem mozdul. Egy helyben áll, mint a féle égitest. Ez egy lassú beszélgetés. Szinte hormonális. Ahogy az örökölt sejtjeimben fehérjék fogalmazódnak meg. A felsértett bőr a tanúrá, hogy a lambénél már csak szálkák lapos kötege, és a képről is hiányzik valaki, tekintete nyáron virágzó rajszög. Felidézni nehéz, mint vád nélkül távozni, kilépni a teremből, és becsukni az ajtót.

Körte. Más lett volna persze, ha apám ott marad azon a parton. Tulajdonképpen akár ott is hagyhatom. Áll a vízben, kelet-német búvárpipájával, polipokról mesél, szépjáról, csillagokról, murénáról, és minden csodáról, amit odalent látott. A homokról a hideg víz. A homokról a hideg víz alatt áll, füléből lassan csorog a víz. Torka szörcsög, bőrét kikezdik a hullámok. Szőre, haja kifakul. A szemei, a fogai lassan, mint az öreg papír, elsárgulnak. Kirojtosodik a part, a horizont. Felrepedezik a légkör, és a még megmaradó égről leesik az összes sirály, a nap, a hold.

elefánt. Bőröm kifordítva, mint az elefánté. Szürke és redőzött, kemény. Lassan mozgok, mint aki csak kóborol, mint aki a nagyapjával lófrál. Az emlékek közt egymáshoz ér az arcunk. Süt a nap a Városligetben, a tónál egy kacsa a tollait igazgatja. A finom szerkezetbe összefogott pihékről lepereg a víz. A kerítések között haszontalan emberek sétálnak, míg az állatok teljesítenek mindent, amit tőlük elvárhatnak. A haszontalanok nyugalmával ív az emlékezet. A hűlőházban egy kockás piton megválik a bőrétől, levedli a kifehéredett négyzetrácsot. Nagyapa haja dús és hattyúfehér. Ha abban a korban lennék, biztos mesélne a nőkről, akikkel megkeserítette nagyanyám életét, gondolatban. Csak már azt nem tudom, melyikünk gondolta. Irigylem a haját. Néztük a teljesítményt, ahogy az elefánt nehezen viselte az időjárását. Oldalára feküdt, fülével és falkával néha még csapott egyet. Térdén, oldalán hatalmas repedések. Látszott, hogy erősen kopasz, tyontja fehér, agyara fehér, íves, dús.

elefánt. Bőröm kifordítva, mint az elefánté. Szürke és redőzött, kemény. Lassan mozgok, mint aki csak kóborol, mint aki a nagyapjával lófrál. Az emlékek közt egymáshoz ér az arcunk. Süt a nap a Városligetben, a tónál egy kacsa a tollait igazgatja. A finom szerkezetbe összefogott pihékről lepereg a víz. A kerítések közt haszontalan emberek sétálnak, míg az állatok teljesítenek mindent, amit tőlük elvárhatnak. A haszontalanok nyugalmával ív az emlékezet. A hüllőházban egy kockás piton megválik bőrétől, levedli a kifehéredett négyzetrácsot. Nagyapa haja dús és hattyúfehér. Ha abban a korban lennék, biztos mesélne a nőkről, akikkel megkeserítette nagyanyám életét, gondolatban. Csak már azt nem tudom, melyikünk gondolta. Irigylem a haját. Néztük a teljesítményt, ahogy az elefánt nehezen viselte az időjárását. Oldalára feküdt, fülével és farkával néha még csapott egyet. Térdén, oldalán hatalmas repedések. Látszott, hogy erősen kopasz, csontja fehér, agyara fehér, íves,

a hold jobb pitvarát illetően. Az alábbi dolgok jutottak eszembe a hold jobb pitvarát illetően. A dagályzsrand, a duna állása, amikor eltörtem a lábam, továbbá a fehér sziklák és az élettelen hamu hőmérséklet különbsége. Ha jól emlékszem, ha olyat lehet egyáltalán, mindig is én voltam a beszédesebb, bár az utóbbi kicsit több mint 10 évben szólt jutni sincs esélyed, pedig a legtöbb dolgot akkoriban tőled tanultam. A dagályban azóta nem voltam, minek mennék oda-vissza. Elég volt hagyni egy vizes lábnyomot a száraz betonon. Talán még most is ott van, szótlanul, mint egy naív mosoly után az elernyett arcizmok. Többet is mondhattál volna, amikor megbeszéltük, hogyan apad és dagad kedvére az addia. Így változtunk mi is öcsémmel, most már áthasonlít, széleskék ingei vasalás után körbeülnek, és a széktámláról kárognak, mint nagyra nőtt vászonmadarak. Idővel megdagadt a szilánkok közében nőtt hús, a családi élet. Még frontok nélkül is elég nehéz. Törött emberek lába fáj így, ezt most már tapasztalatból tudom. És tudja, a Dunapart homokja is, megbeszéltük. A hold jobb pitvara persze sziklákból van, és a holdra szállásból csak egy bakancstalpára emlékszik, ha olyat lehet egyáltalán. Távol van, belseje fehérebb, és valószínűleg hidegebb, mint a hamu szemek közt megmaradt törhetetlen bokacsont darabjaid.

a kerek ember. Szőke fiú, kilógó mellszőrzettel, kicsit neurotikus, mondták. És most kezdjek ezzel valamit. Arra gondolok, hogy ez alig egy mondat, inkább csak valami kígyó betűkből. Egy kis szelet szöveg, valaminek a pályájára állva. Nem úgy, mint a kerek férfi, az ember. Ő súly. Kerek, egy gömb és vonz. Saját pályája van, de nem kering, csak áll. Csupasz és rosszul lélegszik, születésétől fogva. Néha elhagy darabokat, néha harap. Variációk egy nyelvre, tessék, megtanultam mondani valót finom rendszerét. A puha utalások, az egész, mint egy nyálkahártya, nyírkos és átjárható. Elfiókosodott szájfenék. Leharapta a jobb kezem, csuklóm megmaradt, a szó minden erotikájával. Ezt próbálom elmondani, hogy valaki ide lopni jár, a fiókból lassan eltűnik minden, még síkos, de már csak szálkák és papírfecnek akadnak a belenyúló kezébe. Persze, ha előbb le nem harapja azt is.

Tilos Rádió. A Kelta Karót halljátok, és vendégünk Hiros Ferenc. A Tömegvonzás című kötetéből olvasva nektek. Majd 3 óra előtt egy kicsit beszélgetünk is. További jó hallgatást!

ahogy hosszú telek után ébresztgetik a halott földet. Kelj fel, támadj fel, aztán mégiscsak halott marad. Ha eleget várok, enyhül az idő. Felszántják, kiforgatják, bevetik. Csak nézem, hogy intézel az élet. Bányagépek süllyednek a sárban. Partra sodródnak a betoncipők és a koronák. Valahol a legszélén, ahol a fekete víz és a fehér habzás összefonódik. A cipőknek a nyírkos homokban lábak él. A koronákon lángoló glória lesz, sóból. Most már jól esik bármi, ami mellé egy pohár vizet is bekészítenek. A garat kagylós vödör, így kelljen lenyelni.

Reszúr. Én leszek majd köztük a legokosabb bolond. Persze anélkül, hogy bármit feladnék. Anélkül, hogy indokolatlanul áldozatot hoznék. Ez a készülődés utolsó tükörezüst csukló mozdulata. Kiszáll a kocsiból, a csomagtartóban cementes zsák és egy nagyobb vödör. Varjak városa, itt fogok lakni. Túlélem a költözködést, rozsdahéjű holdat, aprólékos csillaghullást követek, mint önmagam legfénylőbb izotópja. Az izzást képernyők játsszák majd vissza, a megtett út pixelekkel lesz kikövezve. A zarándokot játszó színész két vágás közt rágyújt, hűtővizet izzad. A varjak megtanulnak lopni. Megtanulnak tőlem hazudni is. Aztán éhen halnak a dögevők, a fényevők, tűznyelők és éhező művészek is. Éhen halnak, akik útra kelnek, tenyerükből esztek majd az őzek és a szarvasok, tenyerükből esznek majd a vizek vadjai. Bordáim alatt gumiabroncs, elefánttemető. Számban a neonfényben eltévedt molylepkék. Mert tudományos tény, hogy eltévednek. Mint csónak a homokban, vagy telefoncsörgés egy elhagyatott gyártelep lélektani közepén. Ide már nem jön vissza senki.

és a sivatag. Vitorlás, hideg, sivatagi éjszaka. Alig bírtam felkelni egy olyan álomból, amiben végig ébren voltam. Mert francia kulccsal indultak, de kicsavartam a kezükből. A durva kvarcemektől meghalt a motor, és ott ragadtam, és hiába írtál, nem tudtam hazamenni. Nem akartam, és benzinszagom volt. Kiverték az összes fogam, a gödrök lassan felteltek, telefújta őket a szél, és nem maradt más, csak a dűnék közti hajótest, meg egy fele olyan lassú élet a homokban. Nehéz a szkafander. Vízbe esett fémtest. A kád alján valaki háborút vív. Haja csáp, kar és uszony egyben. Az életéért küzd. Szeme fekete, plexi, búvárharang. A szerelvény ajtaja bezárta. Üres a kocsi, egyszer levegőt vett. Csal, még egyszer levegőt vesz. Az ajtó kinyílik, de nem áll helyre az atmoszféra. A lámpák égnek. Nem állhat fel, meghibásodott. Betűkódolt kondíció, lítium és foszfor. Gyenge lelke azt kívánja, valaki essen neki egy konzervnyitóval. Oldalos souls, vagy mind az elveszett lelkek. Van egy robot, ilyeneket eszik. Ahogy rág, olyan hangot ad, mint egy gépfegyver, amikor lassan átmegy húsklopfolásba. Fel kell húzni. Mint a fognyomok az ágyrácson, vagy lelki betegek impulzív nyelő mozgása és fáradó gégéje. Tövises garat korona, vasfejű új percek. Szobám plafonján hideg stalaktitok. A kvartett négy részre osztja a fekete fémplasztik ötvözett csigaházat. Mindegyik rész egyre kisebb, aránylik, mint szextáns az a térkép, meg a csillagtalan éjszaka, de az éjszaka a lényeg. Arányaiban húrok, fadoboz rezonátorral, legalább így a vitorlák nem lesznek hajónál feleslegesebbek. A csigaház pedig álljon itt, a tenger emlékére. Errefelé csak a kutyák tudják a nevem. Errefelé nincsenek is kutyák. Errefelé én zárok kulcsra mindent úgy, mint szegény szerencsétlen kifreskózott éjszaka, aki háromszor is visszamegy, és nemrég, és már rég nem hisz az elkóborolt, reflektor arcú gyerekekben, akik ilyenkorra kutyává változnak már mind, és nem tudják kikaparni a rájuk zártság sötétet, és ennél már én sem leszek jobb, ennél már talán ez a hely se, és a kutyák is szeretnének valami szépet jelenteni, mint ez a sivatag.

Vacsora. Ingem alatt alig dereng mellkasom. Vonz a fény, a halvány villanykörte. A levegő párás a félhomálytól. Felettünk hidegen izzadnak a fagerendák. Vonz a fény, molylepke szád mozog. A hártyás szavak már mindent elleptek. Elnyomta a vacsorát ez a rajzás. A szárnyak között már alig dereng mellkasom. Bőröm melege lassan átitatja a vers hidegében vacogó szavakat.

Nocturne. Van egy cső, tokkal, talán alkarnyi, 24 centi. Irányító szerkezet, vagy csapó irányzék, olyan 100-800 méter, zár és zárkeret, gondolatban grafitszerű fém, helyretoló és elsütő szerkezet, tokfedél, gázdugattyú, vezérlő, alsó ágy, felső ágy, a tusban álmatlan rögzítő csap, sehova sem illő markolat, íves tár, ami inkább gyomor, olajszaga van, mint egy magzat, alig 4 kiló az egész, és van benne még 11-szer, vagy 70-szer, vagy 120-szor, 150-szer, 20 milli hosszú edzett acél, antimon, ólom és tombakköpeny, foszfátozott anyai hüvely.

csicsák isten. Hajnal. Épületcsonk a város peremén. Szemhéjem alatt érdes almák barnulnak. Már aludhatnék, de nehezen szabadulok el, mintha valami savmarná az agyamba ékelt nyerget. Persze a párna is nyom, négy sarkán sarkantyú, és ösztökéli ezt a túlizzadt éjszakát. Igyekszem lúgosnak maradni, felhúzni egy képzelt egyensúlyt, egy bázikus homlokot, boltozatot vagy kriptát. Harap a hajnal, és valahol én is egy csonkban érek majd véget.

Koldus. Foghúzásról álmodtam, és pontosan tudom, milyen mély egy seb. A nyakkendő, a nyakam körül, és a csomó, amit rákötnek, Ádám csutkámról lassan tarkomra fordul át. Daruk gyűrik maguk alá a tájat. Végig tapogat, kulcsontól törött bokámig, combom táján enyészet születik, még vasárnap is liba bőrös leszek tőle. Háttal ülök az ajtónak, hát ha valaki késsel jön. A combomon papír zsebkendők, mint töltények a tárban, sorban egymás mellett. Ha késsel jössz, valaki úgy is sírni fog. Itt minden állandó, és kedvére múlik. Az aszfaltra ragadva egy angyal tetem, kullancs teste még lüktet. Borotválj le mindent, a szőrt, a tollakat. Hallgasd, ahogy vág, és berreg a fűrész. Add meg a koldusnak a jussát. Add oda minden csontodat, ha kéri.

daráló. Kizártnak tartom, hogy ami az ágahat töri vaddisznó legyen. Odébb valamit darálnak. Összemosódik a gépzaj és az ágak halála. Idáig mertem jönni, hogy a hangját már halljam, de még ne kelljen ránéznem. Arrébb van a pont, ahol minden megmutatkozik. Mint zacskó, ha ráfeszül az arcra. A ki és a bezárt erdők fái holnap reggelre végtag nélküli törzsek lesznek. Én nem hiszek jobban. Melkasomban két angyal él, reggelre megcsonkítják egymást. Vadnak, persze mondható, egy összefércelt madár maradt csak közöttük. Karja helyén, váltövébe, hónaljába varva szárnyak, egy fekete, egy fehér. Arca van, mert szeme kellett, hogy legyen, de szája nincs, mert mégis angyali. Köldökéből hiányzó varrat, combja fehér, ropog, mint az ostya. Áll, mint kisemmizett, az utolsó sor csattanójában ez üres mellüreg, nejlonban a légszomja.

kóbor. Az aszfalt nem őriz meg semmit. Éjszaka van, elkóboroltam. A fekete égből tudom, hogy messzebb ennél nem mehetek. Vagy ha mennék is, úgysem enged. Visszahív és visszahoz, a betonhideg vonzerő. A bolygót a súlyánál fogva vonz. A gravitáció szigorú, a távolság munka. Kimegyek az éjjel köldököig, és felszállok a buszra.

0: Kelt a karót hallottátok, és most a végén megszólaltatjuk saját hangján is, nem csak költői hangján, Híros Ferencet. Köszönjük, hogy bejöttél a stúdióba.
1: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
0: És ugye ez egy ilyen előkészület volt tulajdonképpen élőben, mert holnap, hát egy kis programajánlóként, holnap a Refuge-ban fogjuk ennek egy részletét előadni együtt. Milyen esemény lesz ez pontosan? Elmondod nekünk?
1: Most mondanám, hogy jó kérdés. Aki érdekel, jöjjön el és meglátja. Nagyjából ugyanez fog történni, mint itt. Jó zenékre igyekszem szépen felolvasni.
0: Igen, ez a Szöveg Aláfestő nevű program lesz, és ugye a Fiatal Írók Szövetsége szervezi, és hát megmondom őszintén, hogy te vagy a, szerintem a legfiatalabb eddigi vendégünk, és ugye beszélgettünk arról, hogy Szőlősi Balázs, aki a
1: Fiatal Írók Szövetségének többek közt a titkára, meg a lelkének a bal pitvara.
0: Ő kötött minket össze, és te hogy kerültél a Fiatal Írók Szövetségébe?
1: Én már így egész kamaszkoromban, hát nem mondom azt, hogy elkezdtem foglalkozni irodalommal, de így írogattam, meg érdekelt, és akkor szépen fokozatosan egyre inkább a kortárs irodalomba is elkezdtem belecsúszni, elkezdtem küldözgetni verseket erre-arra, és hát ilyen kisebb kihagyások után, meg eltelt az elég szép volt, már egy olyan bizonyos mennyiségű szövegem, nem igazán akartam én ezt még így kötetbe kiadatni, a nagy része már le volt publikálva, de a Fiatal Írók Szövetségének volt egy kézirat pályázata, és igazából csak a visszajelzés kedvéért így neveztem rá, és ez igazából líra és próza pályázat is volt, 3-3 díjazottat hirdettek, és a líra kategóriába én is megkaptam a lehetőséget, hogy ebből a kéziratból egy kötet legyen.
0: És akkor meg volt, hogy ez a címe?
1: Nem. Sőt, de ez, csak aztán megváltoztattam másod, aztán visszaváltoztattam erre az eredetire. De a lényeg, hogy a Balázs volt akkor ennek a sorozatnak a sorozat szerkesztője, és vele kezdtem el együtt dolgozni a köteten. Úgyhogy nekünk innen jött a kapcsolatunk, meg így kerültem én is be a FIS-hez, azóta igazából így a FIS-t így a családomként élem meg, és nagyon fontos, hogy így ez az egész dolog ott van az életemben, és én is a részese lehetek.
0: Ugye tavaly volt Balaton körül egy ilyen turnétok.
1: Igen, a szöveghullám.
0: Igen, és pont a Kapolcsi állomáson azt beszéltük, hogy te épp nem voltál, de Balázsra közös versetek is van, ezt is megtudhattuk.
1: Hát nem csak a miénk, azért ezt többen írtuk. Igen, ez egy ilyen csak és kizárólag hajnalán elhangzó, nagyon-nagyon különleges pársoros vers. Talán majd holnap.
0: Igen, tehát holnap Balázs fog veled beszélgetni a felolvasás után, ha jól tudom. Tehát még több információt megtudhatok Híros Ferencről, hogyha beugrotok. Hánykor fog kezdődni? Hát Facebookon kérjük, hogy nézzetek utána, hogyha lejönnétek, mert most hirtelen se tudjuk, de mindenképp ott leszünk.
1: Valahol úgy 6 és 9 között fog történni.
0: Hát akkor köszönjük még egyszer.
1: Én köszönöm a lehetőséget.
0: Hát holnap találkozunk, ti pedig hallgassátok tovább a Tilost.

Irodalmi lépegető. Lépegető. Tilos Rádió, Budapest. Irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

azoknak, akik a rosszra azt mondják, hogy jó, és a jóra, hogy rossz. Akik a sötétségről azt állítják, hogy világosság, és a világosságról azt, hogy sötétség. A negyedik angyal, The Fourth Angel, 2001. Nem igazán rajongok az idézettel kezdődő filmekért, mintha ideje korán arról biztosítanának, légy nyugodt, csomagoltunk szellemi útravalót. Bevezetőm sem több egy hasonszörű ígéretnél, csupán egy védőbeszéd a nézőközönség hetedik sorából, annak is a mértani közepéről. Közel-távol nem ez a legideálisabb hely a moziban. A gyöngyvászonra vetített premierplánban váratlanul feltűnhet idolom őrszőrzete, míg a nagy totálba játszva veszitek el 500 kifent kaszával rohamozó skót szabadsághőst. Azonban a fartőn kikoptatott farmerem mellett a cinema szerelem legfőbb ismérve a megszokás. A hét sem az utálatos hétfővel ébred, hanem mindig a piros betűs csütörtökkel, a frissen érkező premierekkel. Gyilkos meteor zakatolhat golyóbisunk felé, kötött kesztyűs ujjal nyomhatja a csengőt, egy új süttető jégkorszak és E.T. akár teljes pereputjával bringázhat a házunk előtt, én akkor is ott csücsülök hőn szeretett cinema paradizomban. Teszem ezt majd két évtizede, mert életem leveses tányérjában a mozi az élet sója. Olykor íztelen, vagy hogy elsózzák, de akkor is türelmetlenül várom a következő fogást. Ezen vaskos étlap 1997-2002 között elfogyasztott több mint 70 fogás élménykritikáját tartalmazza. Vigyázat! Nem esztétikai tanulmány, csupán egy szenvedélybeteg feljegyzései. Ajánlom celluloid fogyasztás előtt és után, TK-ba menet, legfőbbképpen a konyhamalacgyomrú mozi szeretőknek, a mellettem ülőknek. Felhőtlen szórakozást!

Képzelt riport Steven Segala. Nagy levegő, cukormentes rágó, technikai berendezés csőre töltve. Oké, minden rendben, egy vagyok az univerzumban. Lazán.

el a 90-es évek hajnalán. Egy utolsó pillantást vetettem órámra, majd egy szopszerű valamit megrángatva csengettem. Lázasan vártam, hogy szerény személyem lázba hozza a ház népét. Az elektronikus kapu ércsikója furcsa grimaszt plasztikázott az arcomra. Ehhez az összteljesítményhez nagyban hozzásegített a három felém rohanó Doberman céltudatossága. A távolból egy jókora árny vezényszót süvöltött, mire a kutyák menten cserkészlány üzemmódba váltottak át. A jókora árny tulajdonosa a házigazda volt, Steven Seagal, az egyszeres rendező. Egy bajos sörsátorból rászabott házi köntösben, hátranyalt Bundesliga frizurával, szellős vászonpapucsban lépett a kifutóra. Hihető gyorsasággal közelített meg. Tenyere mohon nyelte el nem csekkenerős kézfejemet, precízen helyreigazgatta kalandozó új perceimet, bizonyítvány mi komolyan veszi akciósztárságát. Fapofájából forgácsként hullott ki egy huncut poén az ebek étrendjét illetően. Imádják a sajtót! Az élc pár perc kínos csendet eredményezett. Komótosan haladtunk a Hortobágy területével vetekedő rezervátumában. Feszélyezve éreztem magam, ahogy délceg idegenvezetőm szirtisas tekintetével fürkészte lezserjárásomat. Elképedve észleltem a diktafonomon frissen elhelyezett Greenpeace matricát. Élőben is nagyon gyors, nyugtáztam. És akkor önkéntlenül is óra kerekedett a szám, az elém táruló tengernyi állat láttán. Ebben a forgatagban Seagal inkább tűnt Ace Ventura-nak, mint az Aikido macsó harcistenének. Az eddig csak egyszavas tőmondatokkal operáló Stevenből Fábri Sándori szónélg arra tört elő, és a Világ Természetvédő Alapítványának kezdősorait idézte. A modern Noé elmagyarázta vagyonának 90%-át a kihaló félben lévő állatok megmentésére szentelte. A mesterségesen kiépített kerti folyamban kacsacsőrű emlősök fürdőztek. Borneói manó hintázott egy szép hosszú ágon, miközben az elefántlábú teknősön egy véznaújú maki lovagolt. Seagal fátyolos szemmel nézte, ahogyan a papucsőrű gólya szorgosan nagy úszó fészkeket épített vízinövényekből. A házi zoo 47 éves igazgatója lehuppant meditálni egy majomkenyér fa alá. A pillanat varázsát a kalapácsfejű tyúk törte meg, mikor szemtelenül kitűzöttett ingemre. A másik dimenzióba kiránduló vendéglátom elérkezettnek látta az időt, hogy visszatérjünk a civilizációba, és bevezetett hipermodern kőpalotájába. A család külföldön tartózkodott, felesége aktívan bekapcsolódott Brigitte Bardot Férjetek a bőrötökbe állatvédő kampányába. Megnyújtott pár füstölőt, Elcsen bácsi varázstájával kínált, majd hozzátette. Jót tesz a férfiasságnak. Sepperc alatt összedobott egy szakajtónyi spagettit, s korábbi buktájából ismét eleresztett egy idevágó tréfát. A konyhában verhetetlen vagyok. Mire kimazsoláztam volna a gyűrött jegyzeteimben szereplő tengernyi kérdésből a megfelelőt, váratlanul kifakadt, bár az arcán ez korán sem látszott. Az akciófilm haldoklik. Van Damme egy dupla nulla, Stallone színésznek szeretne lenni, Schwarzi meg politizál. A hazafival trilógiává nőtte ki magát az általam létrehozott új műfaj, a természetvédelmi akciófilm. Mert elengedhetetlen az üzenet, hogy gyermekeinknek helyes utat mutassunk. Tágul az ózonlyuk, de meg az üvegházhatás, mi lesz, ha Kevin Costner rémálma valóra válik? Az emberek nagy többsége bolondnak tart, de most már késő, hogy David Attenborough-ként vagy Cousteau kapitányként csak dokumentumfilmekbe szerepeljek. Marad az újonnan kidolgozott módszer. Két pofon közt fát ültetek. Legfrissebb filmtervéről, a száguldó erdőről kezdett mesélni. Kitért kedvenc írójára, Gerald Darrellre, és bevállalta, hogy foggal körömmel harcol az állatkert a podgyászomba megfilmesítési jogáért. Mikor az óra 8-at ütött, illedelmesen kimentette magát, mondván eljött az állatok etetésének ideje. Búcsúzóul Shakespeare-t idézett, kizökkent az idő. Ó, kárhozat, hogy én születtem helyre tolni azt. Találkozásunk óta elszaladt 5 esztendő. A szobapapucs és a hintaszék maraton felé zakatoló Steven belefáradt a szent háborúba. Lógó orral beismerte, bioszféránk menthetetlen. Erre a nyúlfartnyi létre pedig okosabb karrierjét kirángatni a béka hátsója alól, mint a klímakatasztrófa és a panda állomány rohamos csökkenése miatt sopánkodni. A lófarkas Seagal így fordította vissza erre Rousseau-t. A természetből vissza a moziba.

Párbaj. Az óvszer korunk üvegcipelője. Felhúzod, mielőtt megkezdődne a bál. Egész éjjel táncolsz egy ismeretlennel, aztán elhajítod a francba. Mármint az óvszert. Filozofálkodott Marla Singer a harcosok klubjában a földet örök mozgásban tartó dologról, és ezzel még mindig többet árult el Freud kedvenc témájáról, mint a párbaj locsogós 102 perce. A szex vajon mi? Tette fel hamleti kérdését a hazai poppiac oxigénhiánnyal küszködő bohóca Pain, de örökérvényű soraiból riadtan menekült a mondani való. Amikor Kazinci gyűlölő barátunk egy esős délutánon a 93-as Playboy hátlapjára karcolta milyen szántó mondatait, fel sem ötlött elméjében, hogy univerzális gondolatai milyen velősen foglalják össze egy tengeren túli mozi alaptézisét. Négy Barbie és négy Ken ugrik hátast a Los Angeles-i éjszakába. A srácok előbb beköszönnek az ideje korán megduzzadt májuknak, aztán kell nekem az a sussy bringa, csatakiáltással célba veszik a közelben sertepert élő miniszoknyákat. A csajszik sem tétlenkednek, bedobnak néhány gyűszű körömlakot, és a kell nekem az a valami, aminek férfi nőtt a végére, jelmondatot zászlójukra tűzve csatlakoznak. A ritka nemek és a könnyű igenek harca. Most szépen bekukucskálok a fedő alá. Sziszegte Michael Christopher rendező, mielőtt arcon csapta a 100 fokos gőz. A cselekmény morzsáit az érdektelenség és az unalom éhes verebekként csipegetik fel. Ki, kivel, mikor, honnan, hova, miért, hogyan? Összefércelve semmit mondó bölcseletekkel, testnedbe fúló obszcén dialógokkal. Mozink rögtön az első kanyarnál irányt tévesztett, mintha a Vörös cipellők erotikus széria kezdene el okoskodni, vagy Staller Ilona aktus előtt radnótit szavalna. Nem tudom másnak-e tájék mit jelent, csak hogy ezzel leplezze gépies tevékenységének sekélyes mi voltát. Kívánom a direktor úrnak, hogy a kedvező széljárás és a jó szerencse segítse nőre, és találjon végre választ feltett kérdéseire.

Egy úr az űrből. Állítólag Isten azért űzte ki a paradicsomból a humoristát, mert az favicceket mesélt a kígyónak. Az emberiség még bölcsibe járt, a szakik ősgyíkbőrnaciban kergették a Big Mamutot. Az asszonyok bogyót fényesítettek a gyengén bútorozott sziklaoduban. Az önjelölt tréfacsinálók azonban már ekkor is jelen voltak. Erről tanúskodik egy kissé színehagyott barlang graffiti, mely egy balul elsült hetszet ábrázol, amire több százezer év múlva a Kész átverés néven futó televíziós műsor épít majd. A Maci Lacitól frissen beújított kőkéró büszke tulajdonosai lakásszentelőre hívták a folyó menti közösséget. A bolondos háziak mackóbundába bújva parodizálták az ex-lakót, gondolván megtréfálják az érkező vendégeket. Az együgyű horda azonban humorérzék hiányában értetlenül állt a pattintott kőkorszak legnagyobb ugratása előtt. Egyszerűen azt hitték, téves címre jöttek, és rutinból felkoncolták a mókázó házigazdákat. Andy Kaufman egész élete egy 34 éven keresztül mesélt, félre sikerült vicchez fogható. Elmondása néhol röhögéstől könyvbe lubickoló szempárt eredményez, az esetek többségében azonban beleértve a zárópoént, az őstulokhoz hasonló értetlenség lesz rajtunk úrrá. A nevettetés tudománya a gyógyításhoz mérhető. Andynek megadatott, megpróbált vele okosan bánni, ám ebben meggátolt a korai halála és kiszámíthatatlan jelleme. Közönségének tapsa pumpált a tüdejébe az oxigént, olykor mégis kíméletlenül cserben hagyta. A rivalda fény kínzóan égette bőrét, a siker állarc mögé kényszerítette, mitől ha megvált, magára maradt. Milos Forman osztálytablóján egy újabb emberi talány, elődeihez McMurphy, Mozart, Larry Flint hasonlóan erős jellem, és ugyanúgy bukásra ítéltetett. Forman végig objektív, hőséről nem sugallja azt, hogy méltatlanul elfelejtett legenda. Nem sarkal posztumusz pólók nyomtatására, egyszerűen választ keres. Jim Carrey alakítása újfent színészről árulkodik, míg Kaufman a taxiban beskatujázott figurájától menekült, addig Carrey észventúrától belefáradt a taknyukkal jojózó figurákba, akik mű orszarű végbélnyílásából kandikálnak a világra. Minden jó, ha a vége az eleje. Filmtörténeti poénpetárda robban rögtön a nyitó képsorban, és ezért többen elszámolják magukat, ez nem egy kétórás Saturday Night Live show, csupán egy emberélet. Andy a holdra indult, de mindannyiunk szerencsétlenségére a földön kötött ki.

Kot-kot-kot-kot-kot-kodács, gyurmából van a tojás. A lágytojás évében vagyunk, másfél órával az első független tyúkköztársaság megszületése előtt. Lakóhelyünk a fias tyúkról nézve ez a jókora tojás, ellentétben a tollatlan Galilei állításával. A kapirgálók szemmagasságából nézve azonban csak ez a dróthálóval körbekerített baromfiláger. Csibe barakkokban tengődve tojás-tojási kényszer alatt fogynak napjaink. Tojsz vagy tepsibe kerülsz. Motiválnak szerető gazdáink, és mi eleget teszünk a parancsnak, ám minden csirkeszépben él a remény, hogy egyszer szabadon, a leveses tányértól messze, egy zöldellő mezőn, baromfi nyugalomban krikettezhet tarajos és tarajtalan. Egy kondér közelbe került csibe honfitársam kotyogta a sokból tyúkeszméletéhez térve. Lepergett előttem az életem, elég unalmas volt. Ettől a csőrlógató kijelentéstől és a tyúkhóhér tepsifűrer asszony új csibepite gyártó gépezetétől megrémülve megsokszoroztuk a szökésre irányuló erőfeszítéseinket. Égből pottyan segítséget is kaptunk egy roki névre hallgató, repülő Jenki kakas személyében. Ezek után tyúkeszű az a szárnyas, aki a magasztos pillanatban végrendelet okán tollat ragad, mert átkapirgáljuk a történelemkönyveket, hajnalban már szebb jövőt kukorékol a kakas, s nem lesz többé végcélunk a terített asztal, sem a leves porbetét. Holnap a szabadság édes madártej útjára lépünk. Gyurma színészekkel azért kellemes dolgozni, mert nincsenek alúrjaik. Könnyen formálhatóak, mindig a maximumot lehet kihozni belőlük, és a harmonikus csapatmunka tökéletes eredménnyel és sikerrel kecsegtet, valahogy így vélekedhetnek az animáció istenei, Nick Park vagy a Mico Cakó Ferencünk. 4 évi megfeszített robot 3600 másodpercbe gyúrt lélegzetvétel, és a produktum önmagáért beszél. Gyurmában az igazság. Rettentően szellemes baromfistáb, gyurma ereikben igazi angol humor csordogál, és a hála nagy szemű kendermagnak be nem áll a csőrük. Az Aladdin óta legtökéletesebb csőrhöz igazított szinkron könnyedén feletteti velünk a hollywoodi hangorkánt. A filmből szűrtem le a nagyim szárnyasok iránt táplált szimpátiáját, és gasztronómiai kalandozásaimból a mai naptól kiiktattam a grill csirkét.

0: híreink következnek. Naív Anikó jelenti Dillywoodból. Majdnem igaz hírek a szereposztó díványon innen és túl, ahol a Virsli újú producer az úr.
1: Magyar kasszasikert is utolér a szexipar. Már dobozban a poligami pornó verziója. Az Origami megtartotta az alaptörténetet. A remek adottságú férfihős Alex Csampi ágyában cserélődnek non-stop a bővérű lánykák. Felizgulva várjuk az opuszt, minek csúcspontján a pikány zárójelenet adja, ahol az összes hölgy egyszerre köt majd ki a tetregész férfi ágyában.
0: A 4-es 6-oson megállóit beolvasó színészek sikerén felbuzdulva a BKV úgy döntött, bővíti a repertoárt. A jövő hónaptól komplett műveket fognak mikrofonba mondani előadó művészeinkkel az 1-es vonalán. A Vágy villamosát, míg a 3-ason a Bűn és bűnhődés debütál. Metróra előkészületben a Nyomorultak és a Szál a kakuk fészkére, míg a Föld alattin az Állatfan és az Utazás a koponyán körül lesz hallható.
1: Pedro Almodovar új moziában egy leszbikus szinkronúszó páros, egy impotens úszómester és egy rózsaszín békaláb merül alá az élet medencéjében.
0: Lindsay Lohan újabb átlagos estéje. Liter számra vedelte a tekilát egy közkedvelt Los Angeles-i szórakozóhelyen, többen látták, amint felszív néhány csík kokaint, lesmárolta a WC-s bácsit és fizetés nélkül távozott, majd pár utcával lejjebb rommá törte vadi új Lexusát. A tett helyszínéről öntudatlanul hazafelé csámborogva még meginvitálta magához a Dallas Cowboys futballcsapatát. Aznaposan ébredve, slaggal lelocsolta az újságkihordó fiút, később megharapta a postást és rápisílt a szomszéd gyepére. Zárásként az őt letartóztató rendőrök szolgálati járművét két káromkodás között telehányta.
1: Friss hazai. Remékeljük a Tango és Cash-t. Csárdás és Forint címen. Kurt Russell és Stallone párosát Kamarás Iván és Gesztesi Károly honosítja. A forgatás hétfőn kezdődik a Gyorskocsi utcában.
0: Legendás együttesek musical változatban. Itt a hazai válasz. Jégre teszlek címmel, Gangsta Zoli és a Kártel munkásságát állítják színpadra. A korai sikertelen évek is fontos szerepet kapnak a darabban. Ezért is esett a választás az együttes tagjainak kiválasztásakor a jelenkor üdvöskéire. SP Antifitness Tomi Fekete Dávid Márk. Az ős bemutató helyszíne a Városligeti Műjégpálya.

0: Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt halljátok. Vendégeink Pereszlény Erika és Szabó Simon, valamint a könyv szerzője, illetve a blog egyik szerzője, akit itt van még a műsorban csöndben, Csizmazia Csízi Gábor, és a hetedik sor című, közepe című blogból és könyvből olvasnak föl. Most következik az első kérdésünk, nyerhettek könyvet. Telefonon, e-mailen vagy a cseten várjuk a válaszokat. Az első kérdés, mondj három vagy írj három olyan filmet, amiben a hetedik szó szerepel. További jó hallgatást!
1: Cigaretta szünet. Egy fecske nem okoz tüdőrákot hajtogatta Kovács Edebá, utalva a szájából örökmécsesként parázsló dekre. A láncdohányos ránézve erőtlen jelzőként hatott. Az orvosi egyetem már 30 éves korában bejelentkezett a tüdejéért, mondván jó lesz elrettentő példának. Az apró bűzrudacskákból gerjesztett hatalmas, mesterséges köd áthatolhatatlan térerőként lengte körül. Jelenségét vészjósó hörgő és krákogó hangok kísérték, és miközben a légcsövekben otthonra talált kátrányt próbálta újból felszínre juttatni, a házban lakó srácok süsűnek csúfolták. Az élet furcsa fintora, hogy szegényt végül nem káros szenvedélye, hanem egy elszabadult troli vitte a sírba. Tüdőropi, koporsószög, stresszhez álló, ami a hontyákból barátokat, a suli vécéből társalgót, kisfiúból nagyfiút, Clintonnéből vérengző fenevadat kovácsol. Egy elszívott szál 14 eltékozolt percecske a földi létből, egy rossz házasságot képes még 10 karton is semmisíteni. Ki emlékszik már a markáns arcú, örökké mosolygó Marlboro Manre? Évekkel később fénytelen tekintetű csontvászként saját haláltusáját rögzítette, hogy figyelmeztessen. Vajon hány karikafújó bajnok vette észre kis dobozba zárt szerelmén az 1997-es feliratváltást, a dohányzás káros az egészségre, javított, a dohányzás súlyosan károsítja az ön és környezete egészségét. A bagózásról és a nikotinfüggők fanklubjáról egy füst alatt meg annyi szívmelengítő és szorító, érdekfeszítő, nevelő célzatú anekdótát el lehet regélni, sőt, filmet is lehet belőle forgatni. Kizárólag azt kell belátni, hogy ezzel nem robbantunk ki forradalmat, nem néptelenítjük el a tüdőgondozókat és nem futtatjuk fel a rágógyártó cégeket. Jeffrey Wiegand, Russell Crowe, a Brown & Williamson cigarettakonszern elbocsátott tudományos tanácsadója, szörnyű titoktudója. A nagy kutya búcsúzóul óva inti a park, legjobb fái az enyémek, nem lenne szerencsés, ha gazdagon, okosan társasjáték világi csalása fény derülne. A mérleg egyik serpenyőjében Jeffrey összkomfortos élete és szeretteinek biztonsága, míg a másikban több millió arctalan idegen sorsa, kik nem kötelezik semmire. Pehére a lelkiismeret nevű szekta elvakult tagja. Kockára téve mindenét, tettével kívánja bizonyítani, hogy az igazság még ide át van. Kapcsolatba lép Lovell Bergmannal, Al Pacino, a CBS legnézettebb műsorának, a 60 Minutes producerével, aki nyomba kiszagolja a szenzációt. Ez az ügy nagyobb, mint a Watergate. Időközben a milliárdokat tologató karok lazán feltűrik ingójukat, előveszik poros bábjaikat és kedvenc darabjaikat játsszák. Kisemmizni, megalázni, itt egy kis fenyegetés, ott egy kis vesztegetés, a törvényeket mi alkotjuk. Ám a botrány, akár a süllyedő tankhajóból az óceánba szivárgó olaj, nem sokára hatalmas fekete foltként égtelenkedik a fedhetetlen jellemek ünneplő ruháján. A film, melyben a 158 perces játékidő folyamán egyetlen szereplő sem gyújt rá, kivétel egy posztoló katona a feliratok alatt, félúton helyezkedik el az elnök emberei és a Manhattanre leszáll az ég között. Michael Mann rendezőnek a valós alapokon nyugvó sztori dokumentálásában végig sikerül hitelességgel, életszaggal átítatni moziát, ebben kiváló partnere Dante Spinotti, sok esetben intim szférába gázoló kamerája. Russell Crowe metamorfózisa és alakítása egyaránt lenyűgöző, De Niro dühöngő bikáját súrolja. Al Pacino a sztori vagy az ember között libikókázó karakterének megformálásáért újfent zenghet az örömóda. Mann Jeffrey Wigandát nem avatja mártírá, lépésről lépésre mutatja be, hogyan veszítheti el egy lángra kapott fotó gyorsaságával szépen felépített mindennapjait. Feladatunk felismerni a köznapok hősét. Manapság a szentek nem mágián, hanem középiskolai tanárként végzik, nem képesek csodákra, proféciáik élettartama nem több 15 percnél. Egy dolog azonban megnyugtató. Találtunk egy igaz embert, és ennek köszönhetően egy ideig minden kőkövön marad.
2: Bábszínház. Már pöttömnyi koromban sem hagyott nyugodni a kérdés, hogy vajon ki tartja mozgásban ezt az örök mozgó cirkuszt, a jó Isten. Számolja a neki tetsző cselekedeteinket, és ezt mérlegelve helyez el újabb téglákat mennyei házunkban. Ne talántán a földön kívüliek. Kézenfekvő. Kísérleteznek, és a föld a laboratóriumuk. Páholyból szemlélik háborúinkat, ügybúzgó bolygópusztításunk, majd eljön a nap, mikor türelmüket veszítve, planétánkat színes üveggolyóként zsebükbe csúsztatják. De ne gondolkodjunk ennyire szélesvásznúan, maradjunk két lábbal az anyaföldön. Híradó. A nagyhatalmak báboznak a kicsikkel, az államfők a népükkel. A rabló sakban tartja az öreg nénit, a villanyszámlás a háziasszonyt, a tanár a diákot, a kutya a postást. Ördögi körhinta. Amennyiben egy lopott délelőttön a szabadba menekülünk, és a fűben feküdve ejtőzünk, rövid időre az a csalóka érzés kerít minket hatalmába, hogy kezünkben tartjuk sorsunk fonalát. Bertrand Russell angol filozófus jegyezte meg egyszer. Az a baj a világgal, hogy a hülyék mindenben holtbiztosak, az okosak meg tele vannak kételyekkel. Truman Burbank, Jim Carrey, Seahaven-i átlagpolgár kételyektől mentesen érte hétköznapjait. Tuti állás, tuti ház, cuki feleség, cuki szomszédok, a bűnözést hírből sem ismerő mennyei Disneyland. Gitch City, mézes kalács házikókkal vasorrubában nélkül. Truman születése óta szívta magába a mámorító vatta cukor illatát, következésképpen sose furcsálotta a körülötte lévő világ túlzó tökéletességét, csak hogy a kristálytükör váratlanul meghasad. Rádöbben, hogy eddigi élete nem több egy megrendezett szappanoperánál, amit az anyamékből való felbukkanása óta követ millió szempár. Non-stop, a nap 24 órájában. Láthatatlan kezek marionettbábunként játszadoznak vele, előre megírt forgatókönyvek szerint. A sokak által új lakóhelyül kiszemelt, makulátlan kisváros pusztán jól felszerelt filmstúdió, 5000 rejtett kamerával felszerelve, állakosokkal, álbarátokkal, álcsaláddal benépesítve. Hogyan dolgoznád fel, ha azzal a ténnyel kellene szembesülned, hogy édesapád elvesztése a nézettség növelése érdekében történt? Szeretnéd, hogy az első lépés szó, csók, varázslatos intim pillanatát illetéktelen szemek vislassák? Peter Weir rémisztő víziója időközben valóra vált. Az emberiség igennel válaszolt.

Nyomás. Fogvédőd be, aztán tövig a gázpedált. Kezeket a comb külső borításához varni, a száguldó gépjárműből fejeket nem kidugni, ez nem a mese körhinta, ne is számítsatok rá, hogy anyuci visszainteget. Azokat a Timi szarságokat pedig nyomjátok a huginak. Végre valahára egy olyan mozi érkezett a nagyon pazarló Amerikából, ami tényleg a húsvér fiatalokról és a nem a Barbie gyúbaba nemzedékről szól. Akik nem pihepuha ujjacskáikkal feszítik szét a Csibe Univerzum védőburkát, hanem vésővel zúzzák apró szilánkokra, a püspök falatjukra feszülő mészhéjat. Keating tanár úr öntudatra ébresztése nálunk már éveket késett. Az élet velejét már mohón kiszívták, és ahogyan a mának élnek, úgy a holnap valószínűségét száműzik messzire. Los Angeles az elveszett gyermekek városa. Karácsony van, szerető szülő azonban egy szál se. Nincsenek porcukorral fedett gazdag külvárosi házak, kertjükben kivilágított rénszarvas fogadta, a vaníliás cukor illatát sem viszi a szél. Bing Crosby sem énekli a White Christmas-t, Ronna és barátai szűnni nem akaró undorral építik jövőjüket egy lepukkant szupermarketbe, míg nem bekövetkezik az a nap, ami végleg kizökkenti őket a biztonságot nyújtó nihilből. Egy kényszerű műszakcsere 24 órányi pehlavinát zúdít illúziók nélküli kortársaink nyakába. Ezen a csillagfény és ábrádmentes éjszakán amatőr dílerek, hiányos öltözetű bérszerelemgépek, sorozatszárok, pervers homeshoppingolók adják egymásnak a stafétát a vásznon. Szövevényes sztorit szőtt a Pók, vagyis a forgatókönyvíró és Doug Liman rendező a történet puzzle darabkáit mesterien még tovább kutyulta, minek végeredménye egy rafináltan humoros, pofátlanul szórakoztató celluloid mozaik. Ha a ravasz az agy poénjait és az életérzését egy X-el lejjebb transportáljuk, akkor már helyben is vagyunk. A stábistánál azért ott tapos fékbe. Töröld meg gyöngyöző homlokod és nyomos haza, mert anyu friss sütivel vár.

0: Játékunk következő fordulója következik. A következő kérdésünk: hány nap alatt írta Sylvester Stallone a Rocky című filmjének forgatókönyvét? A válaszokat a cseten, illetve a milyen telefonszámon kérjük. Nem vagyunk adásba, ne telefonáljanak.
1: 215 37 73, de ezt a műsor után fogjuk fölvenni csak.
2: Pedál királynő. Iskola köpenybe bújtatott mosolygó ördögök. Élire vasalt, precízen fésült, csengő-bongó hangú, csillogó szemű, tanárok minden szaván csüngők, akik miatt az osztályfőnök szívesen megy évadnyitóra. Ki készíti el a havi fali újságot, kiszedi be az osztálypénzt, kivágja le a kertemben a füvet, s mindig ugyanaz a kéz lendül a levegőbe. A puszta látványuk is lefáraszt. Ki az, aki soha nem felejti el a tanárnő névnapját, pedagógus napon pedig sejempapírba csomagolt virágbolttal fogadja a kapuajban? Segítik vinni a krétát, kimossák a szivacsot, náluk van a szertárkulcs, az ünnepélyeken verset szavolnak, a 20. osztálytalálkozón is szerepüket nem feledve rohannak a megőszült tanárő alá tolni a széket. Az iskolai gestapo leghűségesebb spicliei sohasem dohányoznak a WC-ben, nem isszák magukat lakberendezőre a házi bulikon, még ott is statisztikai adatokat gyűjtenek az ifjúság szociológiai kutatásokhoz. Joggal várják az évvégi jutalomkönyvosztást, és büszkeségtől ájuldozó videokamerákkal felszerelt szüleik könnyen kiszúrhatóak a bambuló tömegben. Ó, azok a stréberek! Az állatfaj, melyet nem fenyeget a kihalás veszélye. Tracy Flick, Reese Witherspoon a műfaj csúcsragadozója. A mintadiákok gyöngye, az ég nem csak feszes kis kardigánnal, s tökéletes behizelgő modorral áldotta meg, de tehetséggel is. Ő minden hátsó fertály fényezője, minden klub vezetője, a sátán is tőle kér tanácsot az érvényesüléshez. Elszánt Gimi Hitler, aki a legmocskosabb eszközöktől sem riad vissza, pláne, ha a cél az iskolai diákelnök választás. Imádkozó sáskaként édesgeti magához, majd később felfalja rá veszélyes, ám szemében szánalmasan gyenge áldozatait. A törött lába miatt politikai karrierbe hajszolt foci királyt, vagy a választás tiszta lezajlását felügyelő osztályfőnökét. A legjobb adaptált forgatókönyv Oscarjára jelölt történet főképp Reese Witherspoon erőteljes alakítására támaszkodik, aki olyan hiteles, hogy még a végén még fizetnénk is, csak hogy jól megtéphessük. Ez egy vérmentes szörnyfilm, melyből megtudhatjuk, milyen kislány volt Margaret Thatcher.

Dead Man Moonwalking, avagy a Jacko Tour. Michael Jackson, a bulvár sajtó kedvenc voodoo bábúja, millió tűzszúrástól megrogyva, 12 év után készült a lehetetlenre. A kezdetben 10, majd 50-re feltúzzasztott koncertsorozat terve sokakat kétkedéssel töltött el. Tavaly még a halálos betegséggel küzdő művészről cikkeztek, és egy olyan fizikai megterheléssel járó turnéra készült, ami egy jókarban lévő szervezettől is emberfelettit kívánt. Így vált ez a 112 perc egy előre bejelentett gyilkosság krónikájává. Kélyesen ropogtattam új perceimet, billentyűzetemmel sortűz általi halált mérek a haszonlesőkre, kik eme produktum elkészítésében aktív szerepet vállaltak, azonban a látottak egészen más irányba tereltek. Persze attól ez még mindig egy bőrlehúzási akció egy olyan emberről, aki élete során dollármilliókat költött annak pótlására. Hisztérikus rajongók hadára, megrendült celebek ömlengésére számítottam, arra, hogy szenzációhajhász híradóbejátszások és könyvfakasztó archívanyagok kollásba ollózzák be a borsos összegen megvásárolt utolsó próbák használhatóbb képkockáit. Erről azonban szó sincs. Mozijegyünk inkább egy fapados koncertjegynek felel meg. A This Is It, egy majdnem koncertfilm, a világ legnagyszabásúbb, de soha be nem mutatott showjáról. A pop haldokló királya búcsúzóul tart még egy kincstári látogatást a népnek, betekintést engedve uralkodásának legszebb éveiben felhalmozott zenei égköveire. Jacko színre lépésével beköltözik a feszültség. Akaratlanul is nyomozni kezdünk. Kit látunk a színpadon? Valóban ő az, vagy csupán vérprofi dublőre? Az első 30 perc a fásimulató képi világát idézi, két kamera keresztüzében néhány minőségi háttértáncossal, kiegészítve meglepően energikusan próbál az előnytelen ruhákat viselő sztár. A kórosan sovány előadót egyes számok alatt testesebbnek véljük, a kevés közelkép és sokat takaró napszemüveg sem alakítja a gyanunkat, idővel azonban felhagyunk a megoldással, amúgy sem kecsegtető kutatással. Lenyűgözve elsodor bennünket az a körítés, ami isteni szintre emelhet egy embert egyetlen este leforgása alatt. Az elkophatatlan slágerek köré megálmodott és félig megvalósított látvány és technikai körítés főhajtása késztet. Fogócska bogártal, 1100-ra dúsított tánckar, 3D-s filmbetét a beteg földért. Noha számos helyen főznek a világon, a tálaláshoz még mindig Amerikában értenek a legjobban. Az elveszett gyermekek mosolya olykor kiül Jackson megkínzott, a thriller statisztáit idéző arcára. Fáradtan harcol a közönségért, a szakmakrémjével dolgozva a tökét célozza meg, vitathatatlan tehetségének fényében látott szakmai alázata, szerény megnyilvánulásai és a sokak szemében komikus szeretet kitörései teszik igazán megrendítővé bukását, amint maroknyi alattvalója tapsolja üres trón termében. Naívan keblére akarta ölelni azt az emberiséget, kinek a számlájára csupán a dinoszauruszok kihalása nem írható. Óvd a hangod, Michael, hát ha létezik egy jobb hely, ahol még kijeresztheted.

0: Újabb híreket hallhatunk Naiv Anikó tolmácsolásában Dillywoodból.
1: Újabb iráni fesztivál kedvenc. Abdul Pazar 4 díjat besöprő falevél című alkotása egy mizantrop kecskepásztor mindennapjában keresi az élet miben létét.
0: Észak-Koreának is van filmgyártása. Ez bizonyítvány mozifilm készül a dicső futballválogatottról. A történet a hős fiók odüsszejáráról szól, milyen kinkeservek áran tudnak elmenekülni Dél-Afrikából, és csak számtalan akadályt leküzdve jutnak vissza szeretett hazájukba. Még egy képkocka sincs belőle, de a híradó szerint már 1 millióan látták, és minden bevételi rekordot megdöntött.
1: Ice Cube neves rap előadókkal szeretné elkészíteni a Tamás bátyja kunyhója modernizált változatát.
0: 86 évesen elhunyt Boris Dacajev orosz színész. Legemlékezetesebb alakítása Eisenstein Patyomkin páncélosának híres babakocsi jelenetében játszotta a síró csecsemőt.
1: A Fűrész széria sikerén felbuzdulva a Honi producerek Kalapács munkacímmel magyar horrorfilm forgatásába kezdtek. A sztoriból kevés vért csöpögtettek, annyit lehet tudni, hogy főhőse egy a Fülinél jegykezelő automatához szögelt BKV ellenőr, kinek 1000 blitzelővel a nyomában kell Calvin térről Újpest központig elérnie, miközben mindenhonnan Jos és Jutta CD ordít.
2: Spanning the globe to bring you the constant variety of sport, the thrill of victory, and the agony of defeat. The human drama of athletic competition. This is ABC's Wide World of Sports.

Szappan és forradalom. Végérvényesen belefáradtam, hogy napi 8 órában tüdőzzem le a sült krumpli olajos bűzét. Jó ideje, csak a testem járt el a munkába, a lelkem otthon hagytam, vagy egyszerűen elvesztettem, erre már nem emlékszem pontosan. 24 órát követ újabb 24 óra. Egy homoklebeny kasztrációt követően fénytelen tekintettel láthatatlanul egyenletesen topogtam a rosszul koreografált ösztáncban. Együtt hömpölyögtem a humanoid masszával, porcelánmosoly, lélegzetvételnyi ólom, kutyaürülék, mobil sikoly, acsarkodó állatoktól túlzsúfolt betonvadon. Drága és olcsó ruhákban rohanó szemtelenség, erre most nincs időm, kézmozdulat, undor, kerülőút a kéregető ember maradvány miatt. Vakok. Fűtött otthonaikban, karc nélküli ragyogástól körülölelve ugyanúgy rothadnak. Még hogy 6 nap alatt teremtette. Az mindössze egy kísérletező kedvű délután volt, amit a média kiszínezett. Hazatért a kabát, instant étvágy, képcsőre csatlakoztatott aggyal fókuszálok zenei aláfestéssel nyomatékosított szomorú játék, hazug álló. Hová lett az a srác, aki újságpapírként akarta maga alá gyűrni a világot? Felmorzsolódott. Elszállt a csatorna rácsain keresztül gőzölgő sóhajok társaságában. Megfojtott a tehetetlen állandóság, kínzó lassúsággal haldokoltam. Aztán hirtelen megváltozott minden. Tagja lettem egy titkos szervezetnek. A harcosok klubjának, ahol a régóta lámpásban raboskodó fizikai erőm kiszabadult, és ennek következtében tetszhalott elmém kitisztult. Kiábrándultságomból elszántság lett, és ismét naív kamaszként hiszem, hogy a világ helyre pofozható, de csak most értettem meg, hogy ehhez először le kell rombolni. Fenomenális. 140 percnyi vegytiszta extázis. David Fincher korunk legeredetibb rendezője, ami 1975-ben a taxisofőr, az 1999-ben a harcosok klubja. Efféle hangzatos címkéket aggat rá a még mindig szédelgő kritikus a moziból kijövet, majd eltelik egy hét, újra megnézi, és dicsérő szavait négyzetre emeli. Egyesek szerint ez egy koromfekete jövőkép. Ébresztő, ez már a jelen. Fincher filmjébe új értékrendszert állít fel, melynek alappillérei azért erősen megkérdőjelezhetők. A néző mindvégig kiszolgáltatott, a rendező kényére, kedvére szórakozik, néha megremegteti a filmszallagot, máskor egyszerűen bevág egy péniszt. Ha már eleget dicsértük a rendezőt, térjünk át a színészekre, majd a látványtervezőre, a zeneszerzőre, az operatőrre. Oda hát nem szerették, álszenten fanyalogtak a túlzó brutalitás miatt, miközben egy vödör popcornnal az ölben várják a hetes csatornán élőbe sugárzott kivégzést. Talán nem is olyan furcsa, hogy az évtized leghatásosabb moziának kikiáltott hetediket a harcosok klubja utasítja maga mögé, David Fincher hozzáillően kezdi a harmadik évezredet.

South Park. Nagyobb, hosszabb és vágatlan. Mikor Fábri Sándor vendégül látta az állásából kipenderített és méltatlanul mellőzött tévémacit, a közönség egy elesett, megtört bábmedvére számított. Ehelyett kaptunk egy arrogáns szabadszájút. Az egykori megasztár arra a kérdésre, hogy miért nem hozta magával régi partnerét, Jancsi Bohócot, csak legyintett. Éveken át a nyakamon lógott. Amikor a showman nosztalgikus felhanggal megkérte, játssza el az egykori sikerszámát, mindenkit megdöbbentett. A régen hallott dallamos gargalizálást követő öblítős résznél a szájában rekedt vizet váratlanul a kamerába ürítette, majd egy ízeset brummogott, aztán szó nélkül lelépett a színről. Másnap a bulvár sajtó már tálalta is az igazságot. Az önmagáról megfeledkezett mackó kényszerszabadságát South Parkban, Amerika botrányos szegletében. Ez már önmagában válasz, vagy nem? South Park csendes kisváros, ahol nem Usztis Mátyás felügyeli a törvényt, és talán ebben keresendő az ok, hogy váratlanul elszabadulnak az indulatok. Az enyhén fiatalkorú lakosság szókincse egy kanadai vígjáték hatására jelentősen felduzzad. Dedos szókészletükben megjelennek a slang szótár kitépet oldalai. Egy 2 éves pöttöm is úgy küldi el verbálisan mamáját nyaralni, hogy az még 3 óra elteltével is lefagyva ül gyermekével szemben. Nem más megoldás, Amerika harcba száll a szűz lelkek megmentéséért. Kanadát minden áron el kell söpörni, a filmben játszó színészek tyúknyi agybelejét pedig látványos show keretében megsütni. Bár a filmben nem hangzik el egyetlen Britney Spears szám sem, ellenben hallhatjuk az apokalipszisen meg morfondírozó sátán szeretőjével, Saddammal, Kenny elkerülhetetlen tragédiáját, a Baldwin és Arquette klán kihalását és Bill Gates végzetének beteljesülését. A South Park méltán vált kultsorozattá. Az Én is így rajzolok stílusban készült rajzfilm tesz a Disney rózsaszín selyemszalaggal átkötött díszdobozaira. Nem a monopol helyzetét akarja megdönteni, inkább a tévéisten által irányított emberiséget kívánja ráncba szedni. Trágár, ordinári, gusztustalan, megbotránkoztató, de korán sem éri be a Beavis és Butthead szórakoztatási szintjével, ugyanis közel sem buta. Kivégzi a kommerzt, kiveri a hollywoodi mosoly mind a 32 fogacskáját, jókora bakancsal trappol bele a képmutatók által sütött habos tortába, és véresre harapdálja a mímelt érzelmekkel közelítő simogató kezet. Alapos könygáz a jó ízlés hamisan csillogó szemébe.

A download gomb halála. Töltögessétek a karácsonyi beiglit, mert ez most nem fog menni. Mosolygott James, és elégedetten hátradőlt a zsőjében. A magyar ember azért aranyvasárnapon is küzdve küzd, mint az a moziba őszintén szerelmes fiatalember, ki egy pénztárca barát piacon, nejlonharisnyák és a csapvizezett parfümök takarásában barkácsborítóba rejt városította Cameron moziforradalmát. A hollywoodi marketinggépezet érzékeny az átlagpolgár hétköznapi szélmalom harcaira, ezért előszeretettel szivárogtat ki drámai háttérinfókat a készülő mozi kulisszatitkaiból. Eladta anyukája kerekesszékét csak, hogy 47-szer is újra vehessen egy jelenetet. 7 esztendőt állt a forgatás egy vulkánkitörés miatt, a stártagjai még az étkezési szünetekben is holt nyelven beszéltek, stb. Az Avatar, mert ugye az Avatarról beszélünk, beelőzte néhány hasonló tyű meg hű sztori, ám ez esetben a vászonra került a jó részük. Az oszkárosan hajós hülyesztő direktor már 1991-ben úgy préselte át Robert Patricket a Vasrácson, hogy nem győztük visszatekergetni a videókazettát. Zen Buddhátak megszégyenítő türelemmel figyelte a technika fejlődését, és mikor elérkezettnek látta az időt, vizuális látomásának szolgálatába állította azt, és létrehozta a filmtörténet újabb mérföldkövét. A másik harcos úttörőnek, George Lucasnak annó beletört lézerbicskája az új trilógiát láttán, bizony sírva követeltük vissza a Hungarocell és a Technokol korszakát. A sci-fi egyik közkedvelt kiindulópontja, Slön az ember, ki összebarmol mindent, majd sárgolyóját hátrahagyva univerzális szintre emeli a sáskalétet. Az Avatar meseszövése önmagában egy filmtörténeti kollázs, mert a Matrix-tól és a Pocahontas-on keresztül, a farkasokkal táncolón át, a rettenthetetlenig számos klasszikus visszaköszön, most azonban csak az cincája darabokra, akit soha nem kényszerített térdre a mozivarázs. Egy-két karakter népmesei egyszerűsége, az atomot nekik gondolkodású G.I. Joe vagy a féltékeny dacos helyi vagány benszülött, néhány silányon csengő dialóg és az enyhén suta lezárás, a lógó orral távozó ver

Noha mindent a szemnek, mégis ízlésesen előkerüli a vásári 3D-t. Nem röppen arcunkban nyilvessző, zuhan ölünkbe a helikopter, viszont magasra nőtt ajnövényzet, vagy válunkra hullik a pernye. Sigourney Weaver nélkülözhetetlen őselem. Zoe Saldana szemünk előtt válik az intergalaktikus szex nagykövetévé. James Cameron alázata és perfekcionizmusa ismét a mozivilág trónjára ültette, szeretett népét sikeresen édesgette vissza az elnéptelenedett filmszínházakba. Isten óvja a királyt!

Játékunk következő kérdése. Tessék a chatre megírni, hogy melyik az a film, amelyben Steven Seagal Kurt Russell-el együtt játszik, de Steven Seagal 15 perc után eltűnik a filmből. Ajándék egy 7. sor közepe című könyv.

kiságyúk, a néző visszavág. Milyen filmek születnének, ha Mundruczó Kornél Győzikével, Fliegauf Benedek Fekete Lászlóval, Tar Béla Kiszel Tündével forgatna közösen? Ha a patkó alakú bajuszt viselő Tony beszabadulna a magyar filmszemlére, bizony azt jelenteni az igazi vérfrissítést a honi szakmának. Ki is ő valójában? Az átlagnéző. Jó, egy fokkal rosszabb bőrben van, éppen hogy kiengedték a pszichiátriáról, ex-felesége féltve bízza rá a gyerkőcöket, egy utolsó esélyt felkínálva. Az öreg tragacs azonban megmakacsolja magát, így lecsúsznak Harry Potter legújabb kalandjáról. Mivel a csalódott lurkok mozira éhesek, jobb hián betuszkolja őket a plakáton bőszen hirdetett mesterműre. Az unalom hamar hájogot nyom a család szemére, amikor a ködös szín

mozgónumok erdejében eltévedt kutyust feláldozzák a magas művészet oltárán, apu végképp bepöccen. A kártérítés első lépéseként kirakat rendezésbe fog, ám az igazáért folytatott kitartó küzdelme a társrendezői székbe juttatja. Hulladék szortírozó munkásból is válhat Kubrick. A bájos ötlet kiagyalója az Ádám almáival egy életre megszerettetett Anders Thomas Jensen. Az elmúlt másfél évtizedben a dánok új ösvényeket tapostak ki a filmkészítés terén. Bőven adtak és vettek értékes perceket életünkből. Létrehozták, igaz azóta csendben el is temették a dogma mozgalmat. Ezen filmünk is élcelődik, egyik alapszabályát cikizve, Tony megkéri az operatőrt, hogy váltson át a kézikameráról, mire ő kétségbe esve esdekel. De hát a főiskola óta nem dolgoztam úgy. Ebbe a görbe tükörbe bizonyára otthon Lars von Trier is belenézett, de bátran szállítható a világ bármely pontjára, mert mindenhol van alany, ki tollászkodhat előtte. Kiságyúk, egy kiérdemelt övön aluli ütés az álművészieskedő önmaguknak dolgozó közönségritkító direktoroknak. A kiságyúk egy csípkelődő szatíra, amely nem igazán mar a könyvben több rejlett. A lyukakat azonban buzgón betömködi Úrik Tomás és Nikolaj Liekas sziporkázó játéka. Ha szívesen fenéken billentenéd a díjesőbe fürdőző világmegfejtő révedőket, ha belefáradtál a családtagjaikon erőszakot elkövető hosszú beállításba kövülő főhősökbe, kik fekete-fehér képkockákon agonizálnak órákig, ha számodra sem egyértelmű, miért is költői egy taknyos orr. Hogyan lesz a babapiskótábor ostya, és miért csak könnyes szemekben gyűlhet a valóság? Most végre röhögve elégtételt vehetsz.

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallottátok. A hetedik sor közepe című könyvből, illetve blogról olvasott fel Pereszlény Erika és Szabó Simon. A könyv és a blog szerzői Csizmezia Csízi Gábor és Hanula Zsolt. És megvan a három nyertesünk, akik egy-egy könyvet tudnak majd átvenni. A műsor után megbeszéljük, hogyan. És olvassátok a hetedik sor.blog.hu oldalt. Friss cikkek, linkek, videók, filmajánlók, vicces dolgok találhatók ott. És most pedig további jó tilosozást!

0: Jó, jó estét, jó szurkolást kívánok!
1: Nagyon jól énekelte most is. Egyrészt benne van az egész közép-európai történelem, tehát ha beleugrunk a nagybőgőbe,
0: és... Nekem mindig az jutott, amikor a második világháború során a 12. kerületi úriasszonyok zoknit kötöttek a frontra lévő katonának.
1: Tudom, ez az fontos, hogy zokni, amikor jön az orosz tél, a téltábornok? Ja.
0: Hát és pláne a kikörje, oda küldték a fiúkat.
1: Kézzel van dokumentum arra vonatkozólag, hogy hát már akkor is aljas gonoszok voltak bizonyos vállalkozók, és tényleg a Doni hadsereghez kiküldtek papíralapú csizmákat. Tényleg. Gonoszok voltak, mert megfagytak azok a szerencsétlenek, nem volt alkalmas a lábbeli az orosz térre, és utána néztek annak, hogy a megrendelésen és a leszállítottan volt különbség. Tehát kilopták belőle a nyersanyagot.
0: Akkor is volt ennek kultúrája.
1: Annak volt jó, de érted, de nem mindegy, hogy mikor lopsz, mondom én. Tehát háborús időben lopni az még súlyosabb.
0: Na, de van nekünk egy vendégünk, akit Zentai Péternek hívnak, és a Magyar Hír napján a Tilos Rádióval a Hont és Hanna műsor folyamban azért hívtuk be őt, mert...
1: Hát ezer oka van annak, hogy miért hívtuk be. Figyelj, én avval akartam kezdeni, hogy amikor fölmentem, azt néztem, hogy lám, téged is nagyon utálnak a nácik.
2: A nácik?
1: Igen.
2: De most gondolkodjunk csak...
1: De engem is utálnak, se arra gondoltam, azért ezt elérted valahogy.
2: De én például erről nem tudok. Mesélj nekem, tehát hogy jelentkezik a náci...
1: Fölmész a jobboldali portálokra...
2: És benne vagyok.
1: Benne?
2: Mondom, hogy egyszerűen egy csomó dologról nem tudok, miközben jó, úgy csinálok, hogy mindenről tudok, és az érdekes, emberek beszélgetnek velem, és valami elképesztően nagy tudást feltételeznek, és beszélgetek, és ha leesik nekik a tantusz, de általában nem esik le, akkor arra kellene, hogy jussanak, hogy ők, akik rólam feltételeznek, hogy mindent tudnak, sokkal többet tudnak mindenről,
1: mint én. Mert figyelj, tudósító voltál meg a különböző helyeken a világban, azért egy idő után rátapad az a illúzió, hogy hát többet tudsz, mint más.
2: Igen, hát
1: bizonyos értelemben többet is tudsz, mint más.
2: Igen, bizonyos értelemben, nagyon szűk értelemben, viszont a kis ember az utcán, aki nem tartozik ahhoz a körhöz, ahhoz ti is tartoztok, azt mondja, hogy akinek lehetősége, hogy beszéljen a rádióban, vagy megjelenjen a tévéképernyőn, az valamilyen plusszal bír.
0: Az a 21. század elejének a tragédia, hogy összekeverjük az információt meg a tudást. Tehát, hogy ez egy Zentai Péter is kell, hogy rengeteg információt, azt valamilyen módon ő szintetizálja, analizálja, és ő interpretálja, és aztán úgy, már bocsáss meg, böfögi vagy adja vissza.
2: És ezt honnan tudod?
0: Mit?
2: Amit te most mondtál, hogy mert rám volt.
1: Olvas könyveket.
0: A Wikipedia az önmagában nem elég arra, hogy ott van az információ. Persze, csak te az ember vagy az, aki ezt átszőrjük. Hát ez már klisséket pufogtatok.
1: Azt mondja a római, hogy sorst bona nihil aliud, jó sor, semmi több. Azért, ha végignézem a pályádat, azért te nem panaszkodhatsz arra, hogy jó helyen voltál jó időben.
2: Érdekes most, mit mondjak erre. Az a lényeg, amit nagyon kevés embernek mondtam el még az életben, most a ti rádiótok hallgatóival megosztom, és nektek is fog örömet szerezni, hogy a kommunizmus ideje alatt lettem ugye nyilvánvalóan háborús, bűnös, nem, hanem lettem.
0: Isten, Freud mindig
1: ugyanaz.
2: Tudjátok, hogy szó szerint a Polák Mihály téren volt a rádiónak az épülete, és ott bementem a portára, és azt mondtam, hogy én a személyzeti osztályát szeretnék beszélni, mert én ide hírszerkesztőként szeretnék bejutni, és azt mondta a portás, hogy fölhívja a személyzet, és a személyzet is azt, hogy lejött, már elfelejtettem a nevét, és mondtam neki, hogy én itten hírszerkesztő szeretnék lenni, hogy miért pont hírszerkesztő, azért, mert azon a nyáron dolgoztam valamilyen kertészetben, és ott volt egy barátom, és a barátom azt mondta, hogy minden nagy külpolitikai újságíró hírszerkesztőként kezdte, addig azt a kifejezős hírszerkesztőként.
1: De igaza volt.
2: És erre azt mondta, hogy hagyjon be egy önéletre, az ilyenre még nem volt példa a praxis. Beadtam, és akkor a hírszerkesztőségben egy olyan pasi volt a vezető, aki szabályosan, akár hiszitek, akár nem, 1976-ot írtunk, versenyeztetett fiatalokat, És az egyik fiatal, az akkori fiatal, a Szelestei Lajos, azt a klubrádiónak a hallgatói ismerik, szokta ezeket a nemzeti lapszemléket csinálni. Ő volt a másik versenyző, Szent Irmai László a harmadik, és eme versenyben helytáltak.
1: Hírversenyeztetek?
2: Versenyeztünk, és bekerült, fél évente meg kellett hosszabbítani a ilyen, milyen nem ügynöki szerződésünk volt, mert akartam valami szellemeset mondani, hanem, hogy is hívtak bennünket? Hogy hívtak? Gyakornoki.
1: Gyakornok.
2: Miért jut eszembe az ügynök szó a gyakornokról, a francia? Azért, mert a nok-nök valami ilyesmi.
1: Miért jut eszedbe, amikor én aspirantúráztam, és rájöttem, hogy a Tudományos Minősítő Bizottság alapvetően a KGB befolyása alatt van. Érted, ne te kérdezz, hát folyamatosan rajta volt a befolyás, érted, hogy az újságíró szakmán.
2: Igen, egyébként most ez így van, de ehhez még csatlakoznék abban a tekintetben, hogy magamról beszélünk inkább, mert én imádom, hogyha rólam van szó. Akkor a Magyar Rádióban többet lehetett megengedni
1: a viccelhet
2: magának, mint bárhol máshol.
1: Ja, hát az idők relatívak. Igen, hát jó.
2: Esküszöm, hogy a híreket, amit az akkori Magyar Rádióban hallgattál, és a mostani Magyar Rádióban a híreket, kevésbé volt központilag irányított, még ha nyilván akkor fiatal voltam, és megszépítem utólagosan.
1: Nem, de szó nincsen erről, este az, hogy olyan híreket mondtak, arra emlékszem, hogy,
2: te is emlékszel?
1: Hogy úgy volt, hogy 11 órától már bemondtak olyan híreket is.
2: Tehát az, amikről egész országban senki nem tudott, hogy legfeljebb a Szabad Európában.
1: Igen.
2: És lehet. Igen. Meg lehetett csinálni.
1: Jó, hát
2: volt egyfajta autonómia, de ez is egy összekacsintáson alapuló autonómia volt, az elvtársak tudták, hogy ez van,
1: de
2: hagyták, illetőleg az volt a városi legenda, hogy a Kádár elvtársak tévét néz.
0: Hát, hogyha az establishmentnek a fennmaradásának ez az állog, akkor megengesztik a pórázt. Hogyha azt gondolja a politikai elit, hogy fogni kell, akkor az mindenképpen
2: nem
0: az
2: volt
0: establishmentről
2: rendszer, szóval objektíve nem volt jobb rendszer, de relatíve az akkori korhoz képest, az akkori Magyarország, akkori korhoz képest,
1: ezt a fiataloknak mondjuk. Tartsanak distanciát a korszakok között. Figyelj, szerintem most is az van, mint Kádár rendszer idején, hogy a tévé számít, tehát hogy nézem ezt a Vajna Simicska háborút, meg a TV2 lenyúlását, hát igen, ez egy tévés generáció. Szóval, de nem baj, én örülök, mert így a rádióban még talán azt lehet mondani, amit akarsz.
0: Szóval ma egy tematikus nap van a Tiloson, és a hírről van szó. Ugye az történik a rádió, hogy minek után megnyerte a frekvencia pályázatot, olyan kötelezettséget vállalt, hogy minden beszélgetős műsorban, illetve a napközben óránként 3 percnyi hír elhangzik, és ezért az egész nap során olyan vendégeket hívunk be, akik kell, érdemben tudunk mi is, és akár a hallgatók is, zárójel 2.15.37.73 beszélgetni arról, hogy tulajdonképpen mi a hír, meddig terjednek a határok, mi az, amikor öncenzúrázunk magunkat, mi az a pont, amikor már valami nem tekinthető hírnek, hanem véleménynek, kommentárnak, vagy szabadok vagyunk, és merünk underground-nak lenni.
1: A következő hír csokorban.
3: Rádió Budapest, a Hont és Anna híreit halljátok.
4: A Magyar Távirati Iroda hírei. Összeverekedett 2 szentendrei politikus, egyikük ellen eljárás indult. Szentendre 2015. november 9-e hétfő. Összeverekedett a Nyílt utcán vasárnap este a Fidesz egyik szentendrei képviselője és az MSZP városi szervezetének egyik elnökségi tagja, a magánéleti vita során kés és fegyver is előkerült, közölte hétfőn több internetes portál. A rendőrség a szocialista politikus ellen eljárást indított. A hírportálokon eddig nyilvánosságra kerültek szerint az MSZP-s férfi még augusztusban összeköltözött a fideszes városatya volt élettársával. A nő új párjával együtt vasárnap este autóval ruhákért ment egykori otthonához. Amikor az asszony kiszállt a kocsiból, állítólag az ott várakozó volt élettárs, illetve annak édesanyja és húga nekiesett a nőnek. Ekkor az MSZP-s politikus is kiugrott a járműből, és a társaságban dulakodás kezdődött. Az új élettárs ki is látott egykori rivális a kezében, mire elmondása szerint megijedt, és a kocsiban található patronos játékpisztolyjal kétszer a levegőbe lőtt. Ezután elhajtottak a helyszínről. A rendőrség hétfőn kora délután azt közölte a honlapján, hogy gazdaság büntet gyanúja miatt indult eljárás a Szentendrei Rendőrkapitányság bűnügyi osztályán R. Otto 57 éves szentendrei lakos ellen. Mint írták, adataik szerint a férfi november 8-án kora este egy korábbi konfliktusból kifolyólag Szentendre egyik utcájában szóváltásba keveredett a sértettel. A vita tetlegességig fajult. A két férfi az utcán lulakodni kezdett. Erre Otto az autójából elővett egy fegyvert, vagy annak utánzatát, amellyel többször a levegőbe lőtt. A férfi cselekménye másokban megbotránkozást és riadalmat keltett, tették hozzá. R. Ottót a szentendrei nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki, a bűncselekmény elkövetéséhez használt eszközt a nyomozók lefoglalták. A dulakodás és a lövések következtében senki sem sérült meg. Az eset további körülményeit szakértő bevonásával vizsgálják, olvasható a police.hu. A Magyar Távirati Iroda hírét olvastuk fel.
5: Wow.
0: Na, nem volt közben kommentár, szó igen. Szerint a Magyar Távirati Iroda hírét hallottátok. De tényleg, hogy ez a hír, hogy két szentendrei politikus összeverekezett egymással valami nőn, vagy sóspuskával üldözték egymást, de hír, ez az mti.hu. De tényleg érdemes lenne egyszer tisztáznunk itt magunkban, hogy akkor mit tekintünk hírnek, ami szent, és a véleménynek, ami pedig szabad, és hol vannak határok.
1: De Péter, bocsánat. Nem tudom, mit mond a Péter, de én szerintem már túl vagyunk ezen a problémán, de mondjam.
2: Nem, én is kicsit csodálkozom, hogy mit válaszolhatok erre, mert az elmúlt 20 évben totálisan megváltozott minden a tekintetben, hogy annak idején bennünket, amikor annyi idős voltam, mint a stúdióba bejött egy 15 éves, nem sokára sztár zsurnalista.
0: Daniel?
6: Sziasztok.
1: Így van, köszönjük be.
0: Sziasztok. És intett is.
2: Egyébként ez a legjobb. Arról hallottál, Dániel, hogy a menekültvásárnak az a lényege, hogy a menekülteket ide-oda átnyomják. Én a kérdést átnyomom. Mondd már meg nekem, hogy mi az, hogy hír, szerinted?
6: Hát érdekes lenne, szerintem nagyon sok nézőpont alapján ezt meg lehet vizsgálni. Szerintem hír az egy nagyon szubjektív dolog, tehát mindenkinek valami mást jelent. A hír, szerintem a hír az, ami érdekességet, valami újat tud mondani.
2: Valami újat.
6: Az a hallgatónak, aki hallgatja.
1: Topic comment.
2: Na most ugye a hírrel való visszaélés folyamatosságát az bizonyította mindig, hogy
0: fontos,
2: Magyarországon...
0: amit a Dániel mondott, hogy mondd-e valami újat.
1: De
0: mondunk-e újat azzal, hogy mit gondolt mondjuk Lázár János?
2: Én akarom elmondani, amit akarok elmondani, mert annyira bennem van, és annyira újnak hangzik, mint már hírszerűvé vált.
0: Hát te vagy a vendégünk mégiscsak.
2: Hogy a folyamatosságot ebben az országban az adja a visszaélés a hírrel, hogy politikusok meg félpolitikusok mondanak valamit, és hírré válik. Azért, mert mondják. Hát azért ne haragudjunk már. Mi az, hogy az a hír, hogy ezt mondta, azt mondta. Ha végig hallgatsz például, nem akarok megnevezni rádióadókat, de amely rádióadókat kötelezik, vagy így, vagy úgy, hogy MT híreit mondják, akkor itt semmi másról nincsen szó, mint marxista értelemben propaganda.
0: És az, hogy mit gondolt egy politikus, az tehető hírré.
2: Az, hogy mit gondol,
0: tehát, ha én úgy fogalmazok, hogy nem kizárható az, köszönöm, hogy XY politikus tegnap mondjuk a vizelésre gondolt, nem kizárható, akkor ez hírnek tekinthető?
2: Nem.
0: Tele tehetek hár, miért nem, Péter?
2: Hát azért nem tehető, mert mulatságosá teszed az egészet.
1: Nincs benne új jelen.
0: A műfaj teszem mulatságosá, ám azonban a jogszabálynak megfelelhet a dolog.
2: Megmondjam, hogy miért?
0: Nyilván vadabb megfogalmazásokat is tudok tenni.
2: Viszont tényleg komoly, első alkalom ebben a műsorban, hogy komolyat mondok, hogy valami tényszerűséget kell, hogy tartalmazzon a hír. Tényt.
5: Hadd csapjak le!
2: A gondolat az nem tény.
1: Azt mondod a klubrádióban, hogy kényes területet tévedünk, de sajnos ide illik. hogy a tévézúzás előtt a hírtévések már bizniszeltek a BBC-vel.
2: Ezt én nem ezt mondtam, nem. Ezt mondtam, hogy egy magyar
1: Mert
2: eznek nagyon lényeges a jogi szempontból. Én azt mondtam, hogy felléptem egy német tévéműsorban nem sokkal az ismert események után, mely események idején, nem tudom, Dániel élte már, vagy
1: Dániel
2: nem tudom.
1: Még csetszopó volt.
2: A lényeg az, hogy ilyen események után behívtak, mint a Magyar Rádió Berli tudósítója, és ott egy ilyen, mint így négyen beszélgettünk, több országból érkeztek a kollégák, az egyik angol volt, és utána azt mondta nekem, hogy nekünk, és még megnevezett másik két angol tévét, szóltak Magyarországról egy televízióból, ő azt mondta, magyar hírtelevízióból, hogy tehát
1: amikor ezt olvastam,
2: mi tudunk nektek adni valami fantasztikusat és élő bejelentke, a hír, nagy dolgok lesznek. Ezt mondta ő, és én ezt elmeséltem abban a rádióban. Én nem azt mondtam, hogy ez történt.
1: Tudom, én gondolkodtam ezen, és mondom,
2: világos, amit én elmeséltem?
7: Nekem ebben a pillanatban kicsit olyan érzésem volt, hogy Vejszés Kón utazik a vonaton.
1: Nem közvetett bizonyíték van. Nem közvetett bizonyíték van.
7: Nem tudom, hogy miről
2: van.
7: Ez a lényeg.
2: Ezt
7: el kell mondani, mert nem csak én nem tudom, hogy lehet a hallgatók.
1: Röviden megfogalmazom, hogy a parasztoknak az a buta hír, hogy a hírtévé két nappal ezelőtt már lecsak.
2: Nem a hírtévé. Maradjunk.
7: Jó, kérem, hogy az urak sem
2: ugye? Nagyon lényeges. Senki nem mondta azt, hogy a Hír TV Magyarországon. Arról van szó, hogy az események után bevittek engem egy tévéműsorban Németországban, ahol az egyik szereplő, nem én, hanem egy egyik szereplő, aki brit volt, az elmondta nekem, hogy az, ami történt, az számára azért érdekes, mert ő neki közvetetten tudomása volt arról, még az események előtt, hogy valami fog történni.
7: Világos.
2: És arról pedig az ő munkaadóját, és egy másik munkaadót, értitek,
1: tudom, erről tudom, mit mondott rá vissza, hogy nem tudod bizonyítani, stb. Kérdezek valamit, logikailag nézzük a dolgot.
2: Hogy tudnám bizonyítani?
1: Jó, világos. Logikailag miért kérdezte volna, hogyha nem igaz?
2: Ő nem kérdezett tőlem, ő ezt mondta nekem.
1: Akkor miért mondta ezt, hogyha nem igaz?
2: Tehát,
1: ugye jó, érted, logikailag ott van a bizonyítás, hogy értelmetlen egy ilyen feltételezés, akkor, hogyha nem igaz. Jó, de hát a magyar sajtó simán átment ez a elvileg ugye ez a hatalmi rend erőszakos megdöntésére vonatkozó gondolat, amit most itt megpendítettünk egy pillanat alatt.
7: Hát majd a fiúk leültek túlrudizenni a büfében, hogy a tévés
2: székházasra. Az Magyarországon egy legitim vita, az zajlik, hogy mennyire volt spontán, és mennyire volt szervezett. De az, hogy a szervezet, az különböző szinteken lehet szervezett. Mert lehet egy olyan szervezettség, hogy te összeszervezel különböző haverokat, az is egy szervezettség, és az is, hogyha egy magasabb szintű szervezet maga szervez valamit, netán egy párt, netán egy kormány,
1: gyanúsítom is pártunkat és kormányunkat, csak hogy gyorsan tisztázzam magam.
2: Én csak azt akarom ezzel mondani, hogy ez egy nagyon érdekes kérdés, de hogy került ez most szóba? Azért, mert én itt vagyok.
1: Hát nem, hát persze. Figyelj, mondjuk el, hogy Zentai Péter olyan fontos helyeken volt ott, mint mondjuk, amikor majd beszélünk róla, összeomlanak a tornyok.
2: Ott voltam Amerikán területén, szó szerint.
1: Hollywood, erre mondom neked, hogy figyelj.
2: Magam szerveztem meg az egészet, hogy tudjak utána beszélni róla.
1: Avval, hogy ott voltál a tornyoknál, Berlinben voltál, akkor volt ez a mondatod, amire egyébként szerintem...
2: Tudod, mikor is voltam Berlinben? Amikor bontottuk én magam részt vettem a felbontásba.
1: Azt mondom, hogy szerencsés fickó vagy.
2: Hát de figyelj már, ez utóbbi, ennek nem volt semmi jelen, ez véletlen. Hát
1: érted, ott van mindig a történet bizonyos pillanatában, és azt mondja, hogy jó, semmiség.
2: De a sztálingrádi csatát, azt kihagytam.
1: Jó, azt kihagytad. Na jó, az edélyük is, aztán tényleg azt kihagytad. Igen, mert az a... Igaz. Csak mondok neked ilyen szalszpar figurákat a műsorban, itt van Sávú Jaranka, aki tévészakszervezet is volt.
8: Sziasztok, én még mindig az vagyok egyébként.
7: De melyik szalszpar figurával linkelni őt össze?
2: Hát most azért hívtátok, hogy ellopja tőlem a show. Erről van szó. Először beültetti nekem egy 15 éves ember.
7: Csináljál show-t, és nem lehet tőled ellopni. Tehát hajrá, szórakoztatás kezdődik.
1: 2011-én. Hogy voltál, ott voltál.
2: De hol? Nem tudod, hogy hol voltál, csak Amerikában azt tudod. Én Washingtonban voltam, és az én esetem a következő. Akár hiszitek, akár nem, a következő történt. Ugye nekem közvetítenem kellett a rádióban élő műsorban, hogy mi van New Yorkban. Honnan tudhattam? Ugyanúgy, ahogy a magyar emberek is, a tévében.
0: És Washingtonban, mert a gond is megzúzták.
2: Várjál, de nem ez az érdekes, hanem hogy történt ez pontosan. Úgy történt, hogy beszélek, és mondom az élő műsorban, hogy mert hallok egy hatalmas robbanást, és megremeg a ház. Mondom, hogy mi egy földrengés van, mondom, önkéntelenül a műsorban. Szóval valami történt, mondom én. Igen? És onnantól kezdve kiderült a számomra, hogy Amerikában abban a pillanatban beindult egy cenzúragépezet. Ugyanis 3/4 órával később derült csupán ki, hogy amit én éreztem, az tőlem 12, és pontosan tudom mondani, 12,5 kilométerre történt, ugyanis pontosan 12,5 kilométerre laktam a Pentagontól. És akkor még fél órával később is olyan híreket lehetett olvasni alul, hogy földgyulladt az a zöld mező, ami a Fehérház és a Kapitólium között
0: van. A National Mall.
2: Uh-huh. Meg ilyeneket. Tehát össze-vissza adták a híreket.
0: Tehát arról nem beszéltek, hogy a támadás épületét.
2: Holott, ha meggondoljuk, az Amerika ellen történt háborús támadásnak egyetlen konkrét bizonyítéka van, hogy tudnilik, a katonai központját szabályosan megtámadta.
0: Azt mondta, hogy ilyen 3-4 óra késéssel, mert gondoljátok bele, hogy a Csernobilt mennyi időkésés.
1: Most kérlek, hagyd az oroszról.
0: Nem az oroszról beszélek, én a híradások kultúrájáról beszélek.
1: Jó, de az orosz rendszer más, mint az amerikai.
2: Pontosan erről van szó, hogy igen, egy a legtisztábbnak tartott demokrácia is adott szituációkban egyrészt kaotikus, másrészt pedig beindít automatikusan egy cenzúra gépezetet. És ez a nap folyamán, azon nap folyamán és másnap is többször bebizonyosodott, hogy Magyarországon, ahol nemzetközi tévéadókat, az európai kiadást lehetett nézni, és a BBC-t lehetett nézni, többet tudtak az emberek, mint én Washingtonban. Igen. Nagyon egy csomó vicces, konkrét részletet. Nekem mondták, felvetették, és akkor vagy hasaltam, hogy hát igen, kommentáltam, amit hallok, illetőleg azt is egyszer, a Nei Gyuri kérdezte, hogy mondott valamit, és én mondtam, ezt honnan veszed? Hogy honnan veszed? Hát ez tényszerűen, és három vagy négy óra múlva tudtam meg, hogy valóban úgy van, hogy a Nei Gyuri mondta. Ezt Magyarországon tudták már. Csak akarom mondani, hogy ez egy rendkívül drámai időszak volt, és az én életemben annyiban volt drámai, hogy én megéltem akkor több hónapon keresztül azt, amit ti csak, vagy a magyar népnek egy jelentős része csak mostanában élt meg, hogy tűnik egy központilag irányított agymosásnak lettem a totális áldozata. Képzeljétek el, hogy magyar emberként igazi amerikaivá vedlettem, és azt követeltem, hogy mikor fogjuk, így mondtam, mikor fogjuk bombázni Irakot. Elsőként álltam
1: az élén,
2: és más magyar honfitársak, akik ott dolgoztak, akik kételkedésüknek adtak hangot a busszal kapcsolatosan, azt mondtam, ilyeneket mondtam, hogy nem kötelező ebben az országban maradni, ne haragudjunk.
1: Mikor vetted észre, hogy befolyás alatt vagy?
2: Megmondom őszintén, hogy még mindig egy picit befolyás alatt vagyok, ugyanis még mind a mai napig hiszek abban, abban a részben hiszek, hogy Iraknak voltak tömegpusztító fegyverei, és hiszek abban, hogy jogos volt megtámadni Irakot. Csak azt tudom ugyanakkor, és ezt dokumentált már, hogy egy csomó dologban hazudtak.
1: Igen,
2: de abban azért nem hazudhattak.
0: Háború sose jogos.
2: Nem hazudhattak, hogy tömegpusztító fegyverek voltak, mert azok a tömegpusztító fegyverek, konkrétan vegyi fegyverek, amelyeket bevetettek korábban, mégpedig a saját népük ellen és Irán ellen, azoknak a felszámolására vonatkozó bizonyítékok mind a mai napig nincsenek, mert ugye az irakiak azt mondták, hogy mi felszámoltuk, de nincsenek meg ezek a bizonyítékok. Igen, tehát tulajdonképpen bizonyos tekintetben én megértettem, másik pedig én hittem abban.
0: Péter, amikor a cenzúra megszűnt, tehát hogyha feltételezzük, hogy demokrácia van, akkor a demokratikus gépezet egy ilyen önjavító mechanizmusba lépett. Mi volt az a pont, amikor rájött, hogy mégiscsak plurális, sokféle vélemény van? És ezt lehet hallani.
2: Én ezt a dolgot mindig történeti alapon vizsgáltam. Én azt láttam, hogy az Egyesült Államokkal szemben másként kell viselkedni, mint más országokkal, mert az Egyesült Államokat én, ahogy ott megtanultam, nem lehet egy nemzetállamként kezelni, mert az egésznek az alapja egy értékrend, és a nemzet attól válik nemzetté, hogy sokat kell leegyszerűsítetten és igazságtalanul mondom, hazudni. Politikailag korrektnek kell lenni, mert folyamatosan özönlik minden évben sok milliónyi más kultúrában.
0: A politikai korrektséget értetem úgy, hogy hazugság van.
2: Elhallgatások vannak. Elfolytott indulatok vannak, elfolytások, és arról, hogy az elfolytások jól működjenek, ehhez szükség van Hollywoodra, szükség van az amerikai hírszolgáltatásnak az öncenzúrás működtetésére. Az amerikai televíziózás az maga a társadalomnak az összekötő kapcsa. Tehát egy kohéziós erő. Tehát mindazokkal, amiket mi vagunkkal szemben megfogalmazunk, vagy egy más európai nemzetállammal szemben, nem tudjuk. Amerika egy mikrokozmosz, amely állandóan kísérletezik, és folyamatosan 200 éve próbál kialakítani egy olyan kozmopolita társadalmat, amilyenné majd a világ válik, ha csak addig ellen
1: pusztít. Sikeres, hát azért mondjuk ki, hogy sikeresen.
2: Sikeresen, de nagyon sok válsággal és nagyon sok hibával.
0: Igen.
2: Mert ez az iraki háború is hibának bizonyul.
1: Bush és a szaudi hercegek története, igen.
2: Igen. És egy csomó dolog. Vietnami háború, és
0: csak tovább, hogy a demokrácia lényeg az, hogy a Bush-t azt úgy lehetett leváltani, hogy egyetlen puskalövésnek se kellett elrőlni. Még a diktatúrában ugye le kell rángatni a trónról, sőt az örököseit is el kell intézni.
2: Legjobb demokrácia, de ha ki ott van, és naponta éli meg, akkor igenis mer, de csak önmagában, hogyha tisztességes önmagában elmondja, hogy igen, ez nagyon sok hibával működik, de kifelé én soha nem bíráltam Amerikát, megtartom magamban azokat a bennem lévő nagyon súlyosnak érzeztem ezeket a hibákat, már bűnöknek, de nem teszem meg azt azoknak, akik gyűlölik Amerikát, hogy én adjak nekik ezzel
0: muníciót.
1: Igen.
2: Mert még a sok szar közül még mindig a legkevésbé az. És
0: hogyha sok szar közül tényleg a legkevésbé az, és demokrácia van, akkor azt gondolom, hogy a kritika, akár kifelé is, az hosszú távon javíthat a rendszer, hogy esélyt az, hogy
1: másképp fogalmazom meg nekem azért az...
0: Én nem szeretem ezt a ne teregessük ki a családi szennyest.
1: Az Easy Rider azért fontos, mert a szabadság pusztulásáról szól, és mind a mai napig Amerika a szabadság gondolatát képviseli.
2: Igen.
1: És ez nekem fontos. Itt is, nem csak ott. Annak kell, hogy nem segítettek 56-ban, érted? Nem igen. A történelmi tények.
2: A Gazinak szeretnék a szemébe nézni, és neki mondom, mintha ő lenne az a tiszta szemű közönség.
1: A
2: jóindulatú magyar emberek túlnyomó többsége úgy gondolja, hogy az Egyesült Államokat kizárólag anyagi érdekek vezérlik. És ez meggyőződésemmé vált az ott töltött 3 év alatt, hogy úgy nem igaz, ahogy nem igaz. Arról van szó, hogy az egyedüli ebben a világon, amelyet erkölcsi érték megfontolások is hajtanak, amikor nagy jelentőségű döntéseket hoz. Az iraki háború is ezek közé tartozik, és eme döntések között, még ha erkölcsi megfontolások is vannak benne, igenis utólagosan hibákat lehet feltétlenül. De nem arról van szó, hogy arról szólt a Bushnak a döntése, és ez nagyon fontos, hogy elmondjam, mert ez nagyon lényeges volt akkor, hogy ők rá akarják tenni az iraki olajra a kezüket, ugyanis ha Amerika akarja, akkor megegyezik bármelyik diktátorral. Őt az vezérelte, hogy az az iraki diktátor nem egy diktátor a sok közül, hanem egyrészt feltehetően vannak tömegpusztító fegyverek, másrészt pedig vírusgazda, és viszi tovább. És azt gondolták, hogy ha ezt a vírusgazdát kiektatják, akkor azon a homályos térségben a többiek is elfogják.
0: Csak akkor Kim Jong-unhoz miért nem nyúlnak, mint vírusgazdához?
1: Hogy tudod értékelni, hogy Saddam Hussein eltávolítása után kitör a polgárháború, és számadatok szerint is több a pusztulás, mint addig. Mit csinálsz?
2: Ezzel nem tudok mit kezdeni. Megmondom őszintén, hogy nem tudok mit kezdeni, és csak abban reménykedem, hogy 15-20-30 évre kivetítve mégis ez a szám relativizálódik, és utána jön egyfajta jobb korszak. Tehát én nem hiszek abban, ami...
1: Afganisztánban tüntettek a tálibok ellen afgánok, képzeljétek.
2: Most?
1: Vagy most.
2: Igen, és?
1: Képzel, utcára mennek a tálibok ellen az emberek? Ne hülyeskedj!
2: Na de ez azt jelenti, hogy akkor van valami eredmény.
1: Igen, azért ezt mondom, hogy csodálatos.
2: De hát és Irakban is egy csomó helyen, ahol nincs különböző terrorista maffia uralmon, ott az emberek gyakorolják a szabadságjogaikat. És azért fontos ez, amiről most beszélünk, mert azon én Szíriában többször jártam, és nekem nagyon jó a véleményem a szír emberekről általánosában, és ugye szírek a központi szereplőjének a hatalmas menekült áradatnak, hogy ott micsoda polgári kurázsit tudnak mutatni emberek, amikor kis közösségekről van szó, és az elnyomó rendszer volt az, amely őket elmenekülésre késztette elsődlegesen, és ezek az emberek, akiket azt gondoljuk, hogy ők majd az iszlám államnak az ember, ez nem igaz. Ezek azért mennek ide, 99% meggyőződésem szerint, mert akarnak olyan körülmények között élni, ahol nem kell a gondolataik a civil kurázsiuk miatt halálbüntetéssel bűnődni.
1: Igen. Tehát olyanok, mint mi.
2: Igen. Majd, hogy
1: barátaim hallgatók. Texas egy nyuszi puszik, de egyáltalán nem érdekel a műsor titeket, hogy mi van?
2: Daniel, szeretném megkérdezni, hogy ez én rendkívül lelkes.
1: Attól jó író Spíró György, hogy a magyar élettörténetek össze-vissza vannak minden irányból csapódva. De menjünk vissza még egy kicsit Amerikába, jó, hogy itt és egyszer csak mesélj róla, mert ott voltál, hát ez ennyi.
2: Tehát ott tartottam, és az előző részben elmondtam, hogy az Egyesült Államokat én egy mikrokozmosnak tartom.
1: Hallgató, ő az Isten.
2: Jaj!
1: Vedd fel, légy szíves.
2: Hogy kell?
0: Szervusz adásban!
2: Jó napot kívánok!
9: Halló!
10: Legmélyebb tiszteltem, jó napot kívánok mindenkinek. A kisember beszél a vonal másik végén.
1: Szervusz!
10: Kicsit lelkesebben.
1: Szervusz, kisebben. Nagyon örülök, hogy itt van.
10: Köszönöm. Azt mondtad, hogy az Egyesült Államoknak tulajdonképpen nem csak gazdasági okai vannak annak, hogy háborúzik.
2: Én most már Zentai Péter vagyok, az előbb az én barátom és vendéglátom szólalt meg, hogy szervusz kisember, én soha nem mernék mondani lévén, hogy nálam kisebb ember kevés van, de a lényeg az az, hogy mit mondtam, tehát hogy én azt mondtam, hogy
10: az Egyesült Államok az nem csak anyagi, igen, hanem ideológiai okokból is háborúzik.
2: Nem ideológiai, hanem erkölcsi
10: pedig,
2: igen, és ennek az erkölcsiségnek különböző 10 darab oka van, azt úgy, hogy 10 parancsolat. Ennyi.
10: Aha. A múltkorjában, a jó múltkorjában két amerikai barátommal üldögéltünk, és mondtam, hogy találjanak már nekem 10 olyan évet, amikor az Egyesült Államok nem háborúzott. És nem találtak.
2: Egy pillanat, ezt én most megmondom őszintén, hogy ebbe az utcába azért nem mernék belemenni, mert fogalmam nincs, hogy volt-e vagy nem volt, mert ez önmagában véve az, hogy ők nem találtak, az semmit nem jelent, mint ahogy az sem, hogy bármelyikünk.
10: Hát itt van előtte nyitva egyébként.
2: Tehát olyan idősak nem voltak. És ezek a háborúk véleményed szerint mind olyan háborúk voltak, ahol A. az Egyesült Államok volt a kezdeményező, az agresszor, illetőleg azért csinált ezeket a háborúkat minden esetben, mert neki gazdasági érdekei fűzöttek ehhez.
10: Nézd, én például, hogy Hawaii-t okupálta, azt nem tudom másként elfogadni. Egy példát mondanék.
0: Nincs olyan háború, ami mögött ne gazdasági érdek áll.
10: De milyen erkölcsi érdek fűzöthetett az Egyesült Államoknak ahhoz, hogy Hawaii-t elfoglalja.
0: És jól beszél a kisember, mi az, hogy erkölcsi érdek egy országnak? Tehát annak idején 250, ma 300 millió emberről beszélünk. Ez nem, amikor azt mondjuk, hogy az egyház azt gondolja. Hát tényleg az
10: milyen erkölcsi érdeket fűzöthetett az Egyesült Államoknak?
0: Mit gondol valaki?
2: Ami a Hawaii-t illeti, megmondom őszintén, nem ismerem a történetet. Ha Irakról beszélünk, arról én szívesen mesélek, hogy milyen erkölcsi és egyéb okai voltak mondjuk a világbéke.
1: Hát a Hawaii-nak a csendes óceáni hatalom megszerzéséhez szükséges volt Hawaii.
10: Jó, hát, na, akkor, hát ezek kifejezetten erkölcsi jók, ugye?
1: De nem, mert ott volt a japán agresszív, hihetetlen militáns
10: terjeszkedés. Mikor foglalták el Hawaii-t?
1: De figyelj, nem, ha kell mondani a nácinál rosszabbat, az a japán császári militarizmus, amely meg is támadja majd Amerikát.
2: Valamikor preventív háborúk is léteznek, igen, ilyen például a
0: 67-es izraeli háborúk.
10: Hát így kérlek szépen, minden háború erkölcsös az agresszor.
2: Egy pillanat, én csak arra beszélek, hogy az elmúlt időszakokban, még a vietnami háborúban is hajlandó vagyok belemenni, mindig is volt. A vietnami háború
0: nem kell meghallod neked ott, mondjuk
10: Igen, erkölcsi oka volt annak, hogy annak idején Kubát megtámadták.
2: Kubát támadta meg Kubát. Szeretném meg, mi arról van szó? Milyen kubai elleni támadásról van szó?
10: Hát milyen? Hát amikor a kasztróik elfoglalták Kubát, utána az Egyesült Államok ugye inváziót indított Kuba ellen.
2: Micsoda? Na most erről beszélgessünk. Mikor indított az Egyesült Államok Kuba ellen inváziót, és milyen eredményt? Értem.
10: Hát eredményt nem nagyon értem, mert a disznóöbölben szépen el...
2: Miről beszélsz? Arról beszélsz? Miről? Hát ez óriás. Ilyenben hallgatok.
1: Kubai emigránsok
10: Indított.
2: Milyen tanulságot vonunk le, hogy az Egyesült Államoknak a tőszomszédságában Floridától 143 kilométerre egy szovjet atom meghajtású rakétát
10: tengett bázison. Történelmet, kedves uram, a Castro egyáltalán nem volt szovjet barát. Ő azért lett szovjet barát, mert ellene fölhoztál, mert ellene embargót vezettek. Jó, ez
2: benne volt a levegőben az, hogy ahova egy amerika ellenes rezsim beteszi a lábát, az előbb-utóbb a Szovjetuniónak a szövetségesévé válik.
10: Hát pedig olyan, hogy a szomszédunkat nem határozhatjuk meg, hogy ő mennyire barátunk vagy ellenségünk, hiszen ez esetben teljesen törvényes lenne most éppen fölkelnünk nekünk is valaki ellen, akiről kiáltjuk, hogy az ellenség.
2: Hát ez törvényes.
10: Ez az agressziónak, kedves uram.
7: Igen, ez az agresszió.
1: Ez az agresszió.
10: Na,
1: nagyon jó. Azért fantasztikus, hogy a mi történt, és mi a híd, és meg tudnánk ölni egymást, nem?
7: Én nem tudnám megölni, vitatkozom.
1: Azért nézd meg, hogy a múltra vonatkozóan
7: nyilván érzelmileg átítatott, érzelmek átítatott a dolog. Nyilván. Péter is, kis ember is.
1: A polgárháborút úgy lehet előidézni, hogy a múltra vonatkozó különböző értelmezések vannak.
2: És azt viszont érezni
7: mindig különbözőek az értelmezések a múltra vonatkozó. Minden egyes ember értelmezése más és más. Nincs nagy big picture.
2: Én csak azt akarom nektek mondani, hogy minél messzebb van, és minél erősebbnek látszik egy ország, annál nagyobb a gyűlölet ellene. Képzeljétek azt el, hogy ebben az országban ma kialakulóban van egy orosz barátság, igen, miközben igen, a mi népünknek nem az amerikaiakkal volt valaha is bármilyen bajuk, hanem kizárólagosan dokumentáltan az oroszokkal. És immár az a nép
7: megfogalmazás. Nem jó a megfogalmazás, én pedig nem. Hogyha az oroszok nem jönnek be, akkor a második világháborúnak az a vége, hogy folyamatos emberírtás történik továbbra, és nagyon-nagyon-nagyon sok százezer család, rengeteg halálos áldozattal. Ezért nem értek egyet. Az, hogy úgy unblock az oroszok, meg mi unblock magyarok.
2: Hallgatok. Na jó, halló, most Zentai Péter beszél.
10: Az objektív történelmi tényeknek a meghatározását nem illik ezek után a partnert valamilyen fajta barátsággal vagy ellenségességgel vádolni. Nekem semmi bajom nincs az Egyesült Államok háborúival. Tudomásul veszem, hogy kapitalista ország muszáj háborúzzon. Tehát ezzel nekem nincsen bajom.
2: Tehát a kapitalizmusból szalkat állandóan a háború? Akkor ezek szerint milyen rendszer az, amelyikből nem fakad a kommunista rendszerből, például nem fakad most a fasiszta rendszerből, nem
10: fakad
2: a háborúzás?
10: Az igazság, hogy a kedves vendég szalmabáb élvelést használt, én ugyanis nem vagyok sem orosz barát, és nem vagyok sem kommunista, sem szocialista. Tudomásul veszem, hogy a kapitalizmus ezzel jár. Én kapitalista vagyok, kérem. Csak tudomásul veszem, hogy ezzel jár.
1: Én baloldali vagyok.
2: De akkor azt szeretném megkérdezni, hogy hogy lehetséges, hogy a nyugat-európai régióban és az Európai Unió régióban, az európai régióban, most ne a Balkánról beszéljünk, az elmúlt 60 évben mégsem volt háború, holott kapitalizmus volt.
10: Hát a kapitalizmus, a háborúknak az exportárásába most nem menjünk bele, jó? Tehát ez egy más történelmi dolog lenne, más történelmi kontextus, én csupán arra szerettem volna felhívni a figyelmet, hogy aki nem helyesli az Egyesült Államok háborúit, az nem feltétlenül orosz barát, és nem feltétlenül kommunista. Ugyanis az 50-es években a McCarthy-ek mondták, hogy ismét egy kis történelmet tanuljanak, azt az 50-es években a McCarthy-ek mondták, rá is basztak rendesen. További jó oldást.
1: Egyetértük. Jó. Most már 5 óra van, de azért hadd idézem Amerikával kapcsolatosan Jeffersont, aki azt mondta, hogy ha nagy gazdasági zűr van, akkor utolsó eszközként még ott van a patriotizmus, és a édes magyar barátaim...
2: Igen, de azért meg kell követni a hallgatót abban a tekintetben, hogy valóban fölösleges a részemről, és igazságtalan, hogy őt azonnal leorosz barátozom, azáltal, hogy ő nem szereti Amerikának a háború, és általában háború ellenes, akkor nem érdemli meg azt,
1: jó,
2: senki,
1: nem érdemli
2: hogy
1: meg.
2: Megkapjon a titulust. Én ettől függetlenül eme beszélgetés nyomán utaltam egy jelenségre, ami nagyon-nagyon bent van itt ebben az országban, egészen más okoknál fogva, és ezt úgy hívják, hogy Amerika ellenesség, úgy hívják, hogy egy átfogó kapitalizmus ellenesség, és amit cserében kapunk, most független a hallgatónak a beszólásától, és még egyszer mondom, nem akartam megbántani igazságtalanul, az, hogy itt egy általános manipulációs gépezet indult be, a mi agyunkat igenis úgy mossák, ahogy korábban...
1: Ahogy kell.
2: Ahogy korábban
1: ahogy kell, totalitárius
2: rendszerekben mosták, és ezt nagyon sikeresen
1: így
2: csinálják.
1: Van. Így van, így van. Ezért mondom, hogy inkább fiatalok, imádkozzatok, olvassatok könyvet, meg szeretkezzetek, mert ennek sokkal több értelme van, mint hogy elpusztuljatok a média örök tüzében.
0: Popper Péter Hazugság nélkül című könyvét olvassátok.
1: Például.
0: Szevasztok.
1: Szevasztok, és köszönjük a vendégeknek, hogy velünk volt.
2: Köszönöm én is, hogy lehet.

Megvolt-e a torna? Harsogta köszönés helyett a reggeli vizitkor. Lassan nem is vizit ez már, hanem ceremónia. Frissen kölnizve bemasírozik, a sasbolyok tolják utána a kitüntetéseit, s a Red Bullos dobozokat zsúrkocsin. Nem tagadható le, hogy Tubica nyilván a saját titkos receptje szerint egyre növekszik. Persze az is lehet, hogy én mentem össze. Nem tudom. Jaj, nem volt meg. Ingatta a fejét. Azt ő látja, hogy nem. Pedig a punyogás meg hájadzás helyett inkább edzést kéne tartanom a test templomában. Mert a test acélja nélkül nincs lélek kova, repül a nehéz szárny, jövőnek tova. Nem azért mondja, fújta föl magát Tubica, de nézzen meg őtet, barátice. Az erőtől duzzadás, ő hozzá mérve lófasz. Na ja, ez alkat dolga, egyik faj így, a másik faj úgy, a mutánsokkal pedig a betolakodó szívűekkel meg csak a baj van. A madárfejű lajcsikákkal. Persze azért van a baj, fajtársam, hogy kicsalogassuk az odujából is, kitekerjük a nyakát, mondta Tubica testvér, és csillogó szemmel felborzolt tollakkal fölnyitott egy doboz Red Bullt. Sokszor megfigyelhettem ezt a műveletet. Érdekes technikája van. Belevágja a csőrét a bádokba, két cippantással leszívja a tartalmát, majd a csizmás lábával lerugdossa a dobozt önnön fejéről, és mint a rohamozna, nekifutásból kidobja az ablakon. Kruhaha! Kiabálják ez alatt a sasbolyok. Rukkukukukku! Láttál-e már ekkora sörcsőrt, testvérem? Mondja ilyenkor, és piroslik a haba szemöldökén. Egy hordót szétbaszok az erőtől, ha akarok. Nem, mondtam neki, ekkorát még sose láttam. Mert ez egyenesen tanítani való, és tégedet egy ilyen teljesítménnyel feltétlen ki kéne tömni, kedves bátyám. Egy darabig furcsán pislogott rám, aztán mégis elmosolyodott, büszkén járkált föl alá. Ne türelmetlenkedjé, neked is beműtünk egyet a pofitba, kis testvérem, felelte. Ha eléled addig. Egy sörcsört. Máskülönben, mondta, délutánra legyek összekészülve, vegyen föl szépen a zöld leveles szabadidőmet, magával visz a teraszra. Zászlószentelés lesz és fiókáztatás. Furcsa volt joggingban a szabad levegő. Mindenki engem nézett, amit igen szégyeltem.

turul bébiknek, akik forró nadrágban és kendermagos fejkendőben gyakorlatoztak a ragadós harci tatamin, majd kis beszédet rögtönzött a tiszta búzatan, a fajfolytonos aviatika és a radikalista fészekcentrizmus kapcsolatáról. Egy bordám szőim, galambfiak, kiabálta, ti büszke fajalap. E verő szép napon, mikor először rugaszkodtok el acél kis izmaitokkal e fajeresz megszentelt pereméről, jusson eszetekbe, hogy akinek szárnyat adott a fajteremtő, annak használni adta, nem pedig ellenkezőleg, hogy fusson vele körbe-körbe, mint a impellérek. Akinek meg nem adott szárnyat, annak vagy beműtünk egyet, vagy le fog esni a történelem liftaknájában. Hújjon a tajgetosza. Nem igaz? De igaz! Hurrogta egyetlen összeforrt torokként a fiókák tömege, alig tudta őket a főfajalelnök leinteni. A beszéd vége felé meglepő módon, bár név nélkül, engem is megemlített, mint titkos fegyverét a legyőzhetetlen palomista génfajplantációnak, mely nem ismer akadályt a csillagokig és tovább, előre hát tol kis testvérek, ti szárnyaló öklök a humanoplutokrat a punnyadás és idegen szívűség gyomorszájában. Ezután az 5000 éves hagyománynak megfelelője megkóstolta és szép szavakkal méltatta a betytejet, melyet a vidéki küldöttségek hoznak ilyenkor, s bonyolult rítus szerint pompálják át csőrből csőrbe, míg a legkollektívabb trutymóként eljut a magasrangú címzethez. Ó, te vidék! Burrogta teleszájjal Tubica. Te zöldleveles bokor! Hol még hamisítatlan vadgerle szív dobog a jövő tojásai fölött, tarts ki, te vidék, és burukkolj! Mindent összefröcskölt, megint percekig surrogott a taps. Némi integetés és fióka simogatás után átvette, és a kezembe nyomta népünk tútora feliratú díszpárnát, majd egy testvérpárt küldöttségre hivatkozva visszavonultunk, és elmehettem vele a VIP teraszra, ahol a saját főfajelnöki páholyából néztük a műrepülő bemutatót. Az ügyes tornagerle kötelékek karonkeresztet formálva százasával repültek el fölöttünk. Mit szólok? Kérdezte Tubica. Hát most mondjam meg, hát nem egy csuda dolog a természet? Hát ő az én helyemben már nem bírna a vérével, és látván-e parádét, alig várná, hogy szelhesse a levegőt keresztül kasú, hajaj, de várná. Én meg gúnyadok, nedvezek, s valljam csak be, félek a repüléstől.

0: Bevallom, mondta. Tessék, még be is vallja ez a szekértolonc, harsogta Tubica, még be is vallja. Hát hím az ilyen. De most legszívesebben lelökne engemet innét, és akkor meglátnám, mi a galambok istene. És akkor nem lenne más választásom, mint röpülni. Lenne, testvérkém? Nem lenne, mondtam. Szerintese, mondta. Úgyhogy szedjem össze a bunyámat.
1: June 9, 1936 p.m.

Ma meghozták a gyógytornázt a Bahamákról. Handy Zenaidának hívják. Mosolygós, rosszarcú példány.

0: A saját bevallása szerint transzvesztita. Szemügyre vett, aztán körbeböködött a horgos csőrével, hühühüzött és brümmögetett. Közben olyan hülyeségeket kérdezett, hogy korábban röpültem-e már. Mert hogy röpültem volna? Méltatlankodtam, nézzen rám. De rám se nézett. Megrángatta a szánytöveket, fölemelte a faroktollakat, mint ha csak valami bábú lennék. Galambszabás ide vagy oda, ez úgy szar, ahogy van. De ne féljek, mondta. Ő már pingvint és kétfejű díszast is megtanított röpülni, bár hogy vért fogunk izzadni, az nem vitás. Ami a játékszabályokat illeti, egész nyugodtan visszapofázhatok. Ő meg arra egész nyugodtan tojik. Oké? Oké, mondtam. És még annyit, hogy ő aviortopédus, tehát végzett szakember, nem mozgalmista, úgyhogy ő tett, ha lehet, kíméljen meg a mindenféle tiszta búzázástól, s a dumától, hogy így meg úgy a felsőbbrendűség meg a faj, mert attól ő neki rögtön fejgörcse és pottyanthat néki a támad, és úgy ott hagy engem a levegőben, mint a pinty. Ócska vidéki spicli, gondoltam. A dzsungelhurgó néni kéret provokálja. De nem szóltam semmit, rángattam a fejem, írtsa, ahogy akarja.
1: First July, 1:12 p.m.
0: Panaszkodik a gyógytornász, mondta nekem a mai köles kóstolón Tubica, hogy minden erősebb mozdulatra jajgatás van. Hogy továbbá nem merjük elengedni az ereszt. Igaz ez? Igaz, mondtam. Mostan akkor mit csináljon velem, ha igaz? Hát hányszor mondja még, hogy repülni könnyű? Kérdezte fejcsóválva. Hát úgy látszik, ő akármit tesz, őt én falra hány borsó számba se veszem. S dafke se hiszek neki. De ő ezt nem hagyja annyiban. Ezt az én bizalmatlanságomat, a gőgös távolságtartásomat. Tessék elhinni, hogy én nagyon is hiszek, hazudtam neki. Csak egyszerűen félek, hogy leesek. Matúr félel? Kérdezte. Úgy, ahogy mondod, feleltem. Látod, fajtársam, erre én felső vezető létemre hajlamos vagyok nem gondolni. Tűnődött el Tubica. Egy ilyen egyszerű népi megoldásra. Hogy valaki fél. Pedig így van. Bizony, hogy így. Ilyen nevetséges turbó takony az ember. Lövöldözik és kultúrfölvág, hogy ő a világ ura. Aztán tessék, ha megkaparjuk, egy ilyen kis hülyeségtől is fél. Nem csoda, ha ennek a fajnak már annyi. Lassan nem is lesz szükség testvérkém az embertelenítésre, mert mind lepotyog magától. Csak győzze a galambság az eltakarítást. Sok kövér tettem a parkokban. Fúj! Lesz munka is fejtörés, hisz mégse lehet mindenkiből bőrkepép. Na, ne nézzek olyan sötéten, hát tudom én, hogy ő milyen. Szilaj a fantáziája, na. És a törzsökös vérével túlságosan türelmetlen. Ezt én kritikusan nézzem el neki, és dörgöljem az orra alá. Hiszen a nagyítóval megnézzük, tulajdonképpen ő se hibátlan. Mert neki meg a fallabda megy nehezen. Sajnos, faki-maki, pattog ide, pattog oda, és semmi haladás. Megmondva az igazat, egy hét alatt egy edző fölmorzsolódik, de mit csináljon? Dacára, hogy már a pisztolyt is lerakta. Vallotta be Tubica, hogy ne legyen különösebb lövöldözés, de hiába. Mások vagyunk, testvérkém. Sóhajtotta. Ebből azt lehet leszűrni, hogy kurvára mások. Ha tetszik, ha nem. És ki a galambok istenéhez képest, hogy ne tetszen? Ne? Helyettes. Lényeg a lényeg, senki nem alávalóbb a másiknál, legfőjebb fölébb. Abba hagyom. Zörögnek a folyosón. Alig, ha nem jön az egyenruha szabó. Valami méreteket akar levenni a ruházathoz.
1: First July, 2:49 p.m.
0: Ilyen egy balkáni bunkó. Még hogy csizmanadrágról nem volt szó. És hogy az extra zubbonyt is egyeztetni kell, az eszem megáll. Jó, hogy nem egy szar legénységi kapucni. Tudod, te öreg, kivel beszélsz? Kiabáltam. Van neked fogalmad? Erre megijedt, nagyon készséges lett, és miután levette a méreteket, hamar kitakarodott. Ha szűk lesz a báli szándzsák, nem létezik, hogy nem ölöm meg. Mi az, hogy nem volt szó? Hát arról szó volt, te felvonó zsír, hogy én nekem szárnyam lesz? Hogy galambőröm lesz, amit lenyúznak? Hogy mindenféle rigát szabad köművesektől kell repülni tanulnom, arról volt szó? Nem én akartam, de itt bent acélkeménynek kell lennem, különben elpusztítanak. Aki hülye, halljon meg, igen. Ne félj, azt itt meg lehet tanulni, hogy harc az élet. Tubicáékkal rengeteg szemléleti probléma van, de ezt már megbocsás, helyesen látják, hogy azért mégsem lehet az önérzetnek minden nyegletempót és rákenést lenyelni. És valamit tenni kell az ilyen szabókkal és hasonlókkal. Ezekkel az idegenszerű csizmanadrág hatalmakkal. Amíg nem késő.
1: 2. July, 11:58 a.m.
0: Önékik most az a sorsuk, mondta még tegnap Tubica, hogy a karvaj hatalmak markából a hígvér Jancsik folyton kenik őrájuk a multikulturális mocskot. Hogy például ők nem bírják a másságot. Ott ez nem igaz. Nem és nem. Szavalta nekem ez a papagájajú főalvezér, és ő reméli, hogy én őket megismervén ennek a propagálásában élharcos fogok lenni. Ó, na ná! Mondtam sokat sejtetően. Mert nézzél csak ide! Veregette meg a derekamat. Hogyan utálhatná a másságot, aki maga is más? Erre felelj, fajmajomkám. És ő buta gatyás galamb lenne, ami pedig elég röhely. Szóval buta galamb lenne, ha például le akarná tagadni nekem, hogy ők általánosságban kicsit mások. Mondta Tubica. Ő ezt sokkal inkább bevallja. Ez fajtársam egy faktumi tény, csak rá kell őrájuk nézni, okos palomista nem csinál ebből kabinetkérdést. Na de álljon már meg az ócsú pumpa. Mert másni momentán mások. Viszont ebből még nem következik a világtörténelem meg, hogy irreverzibilis. Sőt, azt is mondhatná, hogy ők régebbi fajcsalád közösség, mint az ember, a kisebbek is méretileg momentán. De mondd meg, basszájkám, rikkantott fel, hát mi is az, hogy méret? A méret az egy konfekció. Az ember se fog mindig ekkora lenni, és a galamb se. Az, hogy például bizonyos helycsere bekövetkezik a fejlődésben, az egyáltalán nem olyan képtelenség. Azt tudományosan bebizonyították, például a dínók és satöbbik, ő imádja a kajlak is pofájukat a tévébe. Egyszerűen a rendes viselkedésről van szó. Arról, hogy mindenki pont annyira legyen más, mint ők. Ez a közös cél. És ha nem megy másképp, a bizonyos szálmozgató köröket, akik farkast kiáltanak, ha meglátják a nagymamát, nagyon kell nyomni, mint egy konyakos medgyet. Egy poloskát. És ő erre áldozta az életét. Nem a sanda bandára. Meg a szárny dologra is áldozta az életét. Igen, arra, amit én úgy méltóztatok magam után húzni, mint egy koszos macesz söprüt. Ő génúttörő kora óta igenis a galambság mérnöke akart lenni. És ő, Fajal elnök társaival ellentétben már korán feltette a kérdést, hogy mi ez a strucclátás? Miért ne lehetne az izét, az embert is bizonyos értelemben galambá átalakítani, ha egyszer vice versa lehet, miért ne? Erre feleljetek nekem, tollfajtársaim, fordult a tükör felé. Mert az nem lehet, tisztelt egybegyűltek, hogy ne lehessen, s hogy annyi vér, hiába folyt a szív, és kísérlet, és fáradozás, és áldozat, annyi, hogy egy teljes New York liftaknája nem volna elég, ő mesélhetne, hogy mi minden lett oda beledobálva a húsliftekbe, álmok, remények, elhervadott munkagyümölcsök. Bizony Isten, még halak is. Volt egy balul sikerült szárnyasítás piranákkal. Na, de most nem erről van szó. Lényeg a lényeg, ő mély búvárolója a jövőnek, egyszer s mint orientáltja, s vagy igazol, vagy begazol, ahogy a költő mondja. Neki, Tubica főfajalelnöknek az az elmélete, hogy egyebek között így születtek az angyalok. És erre ő hamarosan egy külön genetikus munkacsoportot fog fölállítani a kerubok keletkezésére, mert ő biztos benne, hogy a galambok ősei már erre az egészre rájöttek a szárnyal, meg az izéval, és már a kis kőbaltájukkal műtötték be az embert, illetve hát azt a félmajomi nyamnyamot, aki az ember volt, beoltották, mint ő mostan engemet, és abból lettek az ilyen lóbaszó muraközi angyalok, csak aztán a béri roncok tollán elfelejtődött a dolog, illetve úgy lett fölfogva, mintha ezt is az ember találta volna ki. Ő különben emiatt sem érti bennem a kalandvágynak ezt a teljes hiányát. A húzódozás helyett inkább örülnék, hogy a véletlen folytán rajtam is kipróbálják, meg-e tud tanulni röpülni, ami az Isten az ember. Bocs, de máma mindig elfelejti a faj nevét. És miért ne tudnak? Ha ők, a galambok tudnak beszélni, szobabiciklizni, meg stb. Nem sorolja föl, akkor miért pont az ember ne volna fejlődőképes? Ha csak nem annyira hülye. De ahogy elnézi, nem hülye, csak más. Nagyon is más. És nagyon is, hogy meg tudja tanulni a dolgokat. Még akkor is, ha for benne a méreg közben és a békétlenség abban az elfajzott emberi természetében, szóval ha belül mindenféléket gondol, tudja ő, hogy gondol. Nincs ezen mit szégyelleni vagy titkolni, ez majd el fog múlani. Biztosítatlak, hogy el. Feleltem kétértelműen. Teljes mértékben el. Kedves bátyám.
1: 7th July, 11:14 p.m.
0: Ha én nem aktívkodgatok magamtól, majd ő segít. Mondtam a Tubica, és felszólított, hogy írjam, amit mond, de szó szerint befele a számítógépbe. Tisztelt főfajtanács, leszeretném szögezni, hogy az utóbbi időben olyan horderejű események történtek velem, melyek oda hatottak, hogy előző aberrált életvezetésemmel fölhagyjak és szerény képességeimmel a jövő folytonos fajhaza szolgálatába belépjek, pont. Végre belé kell vágni a nemzetközi ocsú pofájába, és ki kell mondani a tetsző, nem tetsző fajigazat. Ha még egyszer kibámulok az ablakon és pofát vágok, a főfajalelnök úr az én orcám bőrével tunkolja ki a számítógépből ezt a sok szart, amit diktál. Itt közlöm, hogy elmúlt évi nyilvános szennyiratom Silány írói aknamunkám szülötte, mely nem annak gennyére hull vissza hetediziglenkit célba vett, hanem fordítva. A benne foglalt hajléktalan embertársaimat a jótevőmtől eltulajdonított vegyi anyaggal magam kínáltam meg felforgatási célból, pont. Hogy az illetők ezt maguk meg nem erősíthetik jegyzőkönyvben, arról személyesen tehetnek. Sajnosan ágyukban dohányoztak, ami kollektív tragédiába torkolott. Restaurálásuk folyamatban némi értékcsökkenésük ellenére élethű szoborcsoportjukon preparátor szobrász dolgozik. Tubica Cézárral munkakapcsolatunk, az úgynevezett Balatoni Kálmán ügy folytán vált szorosabbá, amiről kijavított jelentésem hamarosan elkészül, különben széjjel lesz rúgva az egész picsám vicc nélkül. Egy hét múlva. Mint a jelen példa is mutatja, Tubica fajzatvezető testvér kitörő humora sok nehéz órámon átsegített dacára, hogy nem átallottam bosszúságot okozni neki, mérgét és pisztoly elővételét is beleértve. Melyért ezennel kérek tisztelt fajfő tanács elnézést az érintettektől. Úristen, micsoda címeres barom, gondoltam, de nagyon elszánt volt, tudtam, hogy provokálni akar, ezért ráhagytam mindent. Írtam, föl se néztem. Ezzel persze rettentően megleptem. Azt hitte, mondta, hogy tiltakozni fogok. Nem vagyok abban a helyzetben, mondtam egykedvűen. Aha, mondta. Aha. Akkor mégiscsak dühösködünk. Fölfújózkodunk. Hát vegyem tudomásul, azért kell az egy pár ilyesmi beadvány, hogy ő azoknak ott megmutathassa, hogy én nem csak döglök itten a fajközösség összekuporgatott pénzén, hanem a hasznára vagyok, mert egy szaros bőrgarnitúrával azért nem lehet ám örökre ellébe colni. Úgyhogy nem merjek pofát vágni, hanem írjam befele, de szó szerint, mondta és tovább diktált. Tisztelt fajfőtanács, ne bámuljak, hanem csak pöttyengessem szaporán. E sorokat mindannyiunk atyai jótevője, Tubica Cézár első főfaj alelnök úr szabad akaratából írom, aki semmilyen pisztollyal vagy kényszerrel erre engem reál nem vett oldalamba nyomva, sem más kényszerítést be nem adott vagy folyásolt. Megfelel az igazságnak, hogy már kora gyermekkorom óta szeretném a bőrömet kísérleti célra más tollas személyekével elcserélni. Ezt én sejtgyűlésen több ízben felszólamlás tárgyává tettem, mit ő szavazásra bocsátott és elfogadott. Pont. Az ettől sajnálatosan eltérő humanoplutokrat a mocskos beszédem minden valóság alapot nélkülöz. Ezután elvi irányításával felső, hátsó combom és hátam bőre tekintetében a bravúros műtétet rajtam közös erővel végrehajtotta. Eljut vallom be, hogy a műtét folyamán én pluszban egy pár aktív, tollas szárny beültetését becsvágyó természetem miatt a saját felelősségemre kierőszakoltam. Kívánságomat jótevőm teljesítvén, azokat nekem szeretettel beműtötte, melyek a palomista fajgenetika legnagyobb csodájára megeredtek, mitől fogva Tubica főfaj alelnök testvér gondos keze alatt lábadozom, gyógytornázom, aviatika órákat veszek, s alig várom, hogy ennen repülésemmel a fajgénsebészeti unikumra feltegyem a koronát, és akik ezen fintorognak és az egyéb rágalmakat terjesztik, nagyon vigyázzanak, mert egyszer csak reá fog bimbirizni, aki farkas kiált lelki ismeretlen,

0: Jó.
1: Jó.
2: Jó.
1: Jó. Keltakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Keltakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
6: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass. Hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
6: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: Szegény. Szegény Edda. Most már Harloff néven él. Ő miatta. Ő kavarta fel Lizzában a szörnyűséget. Megnézte a másik levelet. Vanek úr írta. Ez az ember kis hián sírba vitte a leveleivel. A jó öreg Vanek úr. Lizzában talált rá 2 éve, amikor még földönfutó volt Vanek úr. De ő éppen gazdag lett, tehát Vanek urat örökre megtartotta. A titkára volt, de inkább úgy látszott, mint a ő volna a gazdája Gorcsevnek. Mert megkívánta a feltétlen tiszteletet és nem tűrt konfidenciát. És Gorcsev, ki tudja miért, sokan így voltak vele, megadta ezt a tiszteletet Vanek úrnak, aki gazdájára olykor rápirított, de különben nem végzett semmiféle munkát. Ezt azonban méltóság teljesen és fenkölten tette. Vanek úr nyárspolgár volt, és úgy érezte, hogy a társadalmat ez kötelezi vele szemben. Lássuk hát, hogy végre is ki ez a Vanek úr. Volt a légióban. Véletlenül. Kitüntették a becsületrenddel. Nem tehetett róla. Életek, szerelmek és kisebb nemzetek sorsa intéződött úgy, hogy Vanek úrnak végzetesen döntő szerep jutott ezekben az ügyekben. Neki azonban sejtelmesen volt erről. Ha elmeséli neki valaki, hát nem hiszi. Ő, mint a vaksors járt a polgári erényekbe vetett hitével, kevélyen, buzgón, fidélis vidámsággal is öntelten. Hogy kicsoda ez a Gorcsev, akinek több éve titkára és most házmestere, azt nem tudja. A rokonairól sem tud. Gyanús ember, az biztos. Korát, nemzetiségét, foglalkozását nem is sejtette. A neve orosz, Párizsban született, viszont az apósával angolul beszél. Ki lát ebben a zavarosban tisztán? Kérdi ő. Gorcsev feleségével és gyermekével az apósánál lakott Nizzában. Itt egy különös botrányba keveredett, valami klubban. A lapok is megírták, mindenki tudta. Csak Vanek úr nem. Ki olvas manapság lapokat? Mindegyik csak ugyanazt írja, mondta számtalanszor, és hitte is. Gorcsevné a gyerekkel és az apjával váratlanul elutazik Svájcba. Biztos a reumás az öreg, vélte a titkár. A szomszédos ház kertészét jól ismerte. Ez úgy este felé azt mondta.
1: Szép alak a maga gazdája.
0: Igen, jó kiállású fiatalember. Az ő korában én is ilyen voltam. Gorcsev végül 1 hét múlva ezt mondja neki.
1: Párizsba megyünk, öregem.
0: Vanek a nevem. Jelzi kevélyen.
1: Igen, igen, Vanek úr, persze.
0: Volt egy foghíjas vén oroszlányjuk is. A szomszéd gyerekek átjártak hozzá játszani. A főtt húst is alig bírta puszta ínye. Valami afrikai csőd tömegből hozta Gorcsev. Idomítója után nevezték el, és ketrecén megmaradt mindvégig az eredeti tábla. Vendrínel aladár, artista és ragadozó. Vénebb volt, mint Matuzsálem. Csak azért adtották zárva a ketrecét, mert a szomszéd kölykök halálra ijesztgették, ha körötte ugráltak. Párizsban a Boulevard Saint-Honorén egy ódon barokk villában búcsúzott Gorcsev Vanek úrtól anélkül, hogy ő maga egy napig is ott maradt volna. A holmiát lerakta itt, egy porlepte, levendulaszagú régi szobában.
1: Kié a bútor?
0: Kérdezte Vanek úr. Az enyém. Magánál lesznek a kulcsok, tehát vigyázzon jól.
1: Ha rám bízta a holmiát, hát felelek érte.
0: Vanek úr már is elhatározta, hogy megtudja, kié a ház, ismernie kell a tulajdonost. Gorcsev Párizsba érkezése napján megírta Svájcba a családjának, hogy jelentkezik legionáriusnak. Aztán fütyülve felnézett a párizsi égre, amely voltaképpen szülőege volt. Vanek úrra természetesen nem tartozik az olyasmi, hogy ő belép a légióba. Vanek úr legyen házmester. Nagyszerű. Vanek úr, szólt a titkárjához, én ma elutazom oroszlán vadászatra. Minek akkor ez a ház? A falak megfelelőek ahhoz, hogy szép állatbőröket aggassak rájuk. Ön itt marad. Vigyáz a bútorokra, és egy külön szobában lakik. Remélem, amilyen elsőrangú titkár volt, olyan lesz házfelügyelőnek is. Nem fog csalódni bennem. Magam is azt hiszem, felelte szomorú előérzettel Gorcsev. De Vanek úr már is lelkesen, új megbízatásának élt. Mit szólna, vetette fel Vanek úr, ha az egyes lakrészeket kiadnám. Természetesen csak is 50 éven felüli magányos hölgyekről lehet szó. Nem akarok most üzlettel foglalkozni. Mellesleg azonban csodálom, hogy ilyen kifejezett vonzalommal viseltetik 50 éven felüli magányos hölgyek iránt. Uram, én azért ajánlottam ezt, mivel az érettebb korban erkölcsi garanciát látok. Amióta tudom, hogy ön 51 éves, azóta ilyen garanciában nem hiszek, felelte Gorcsev. Vendréner urat helyezze el a párizsi állatkertbe, és látogasson el néha az öreg oroszlához. Búcsúzás közben Vanek úr figyelmeztette Gorcsevet, hogy a pénzt meg kell becsülni. Vasúti ismeretségekkel szemben óvatos legyen, és ha meghűl, akkor azonnal ágyba, aszpirint, teát, és izzadni, izzadni. Mi történjék, kérdezte Gorcsev, mivel Vanek úr kifelejtette műsorából egy jó tanácsot, ha megszomjazom egy állomáson, és lemennék a restibe sört inni. Óva intem, kiáltotta rémülten. Ne szálljon le soha útközben a vonatról, de ha mégis megtenné, akkor előbb számolja össze valamennyi bőröngyét, különben a végállomáson észreveszi, hogy hiányzik valamie. Van még valami hasznos jó tanácsa? A legfontosabb? Pénzt ne kérjen, és ne adjon. Köszönöm, felelte Gorcsev. Hát minden jót. És ment. Vanek úr riadtan topogott egy helyben forgolódva, majd utána szólt. Halló! Nem adott pénzt? Pénzt nem kérek, és nem adok. Az ön szava szentírás előttem. És ment. Uram! Kiáltotta ilyettel. Jól tudja, hogy kivétel erősíti a szabályt. Gorcsev látszólag csalódottan visszajött, vállat vont, és átadott egy csomó pénzt, meg egy évre előre havi lejárattal kitöltött csekkeket. Elismerem, hogy igaza van, de így lehetséges, hogy szabályerősítés céljából vasúti ismeretséget kötök, vagy kidugom a kezemet, amikor izzadnom kellene. Így búcsúztak el, és Gorcsev beállt a légióba. Hogy mi történt ez, mi volt a régi ügye Nizzában, hogy került éppen az Isten verte La Grenelle erődbe, senki sem tudta, de nem is törődtek vele. Most itt áll egy lámpa mellett az udvaron, kezében a levéllel és a 200 frankkal elgondolkozva. Hirtelen zajt hall az udvar felől. Hát ez mi? Egy szaharián ugrik le a tevéről. Gyors küldönc! Kimondták a tuareg földre a vesztegzárat? Kiáltja az őrmester felé. Úgy látszik, hogy nyomban viszi tovább a hírt, mert nem engedi a tevét elvezetni. Kolera van! Minden erőt 6 embert kiküld járőrbe a rend fenntartására. Menetfelszerelésükön felül 5 napi ivóvizet és élelmet kap mindegyik. A szaharián nyomban elvágtatott. Nagy izgalom. Pipettin őrmester később azt mondja az őrvezetőnek, hogy ez a Donald sokat járatja a száját a kantinban. Fél óra múlva sorakozót fújnak. Robin Káplár tűnődve járkál a katonák előtt, mint aki csak úgy találóbra válogat. 6 ember Tuareg földre indul, és ott maradt további parancsig, mert járvány van. Hát majd ez a Gorcsev meg a Sába is. Na, mondjuk a Manuel is. Aztán, hogy lelógassák a fejüket útközben, velük megy negyediknek Donald legionárius is, aki vidám beszélgető. Kettők még mindjárt találunk. 5 napi élelemmel és ivóvízzel menetkészen 1 órán belül jelentkeznek az örmesternél. Oszolj! Mindenki némán megy a dolgára. Donald nyugodtan mormolja. Most már olyan mérgesek, hogy az öreg tányért is a földhöz vágják. Sötét este van. Egykedvűen indul útnak a 6 katona. Szökünk, súgja Gorcsev. Szökjetek, súgja Sába. Én majd jelentkezem egyedül a parancsal. Akkor mi is maradunk, feleli Gorcsev. A másik kettő nem szól. Így mennek apró zörrenések ritmusára, egyenesen a kavicsos, rögtönzött műúton. Mire felkel a hold, addigra a sivatagba ér ez az emlékezetes őrjárat, amellyel 6 ember eltávozott La Grenelle erődjéből. Örökre. A járőr vezetésével az őrmester Gorcsevet bízta meg. Kapott egy részletes Szahara térképet, amelyen a legközelebbi oázis a La Grenelle erődtől 1 napi járásnyira volt feltüntetve. Afrika térképei a Szaharát illetően nem éppen megbízhatóak. Olykor valamelyik oázist elviszi az ördög. felhőkarcolónyi porral belepi a homokvihar, de azért akadnak elegen, akik menetelnek az oázis jeltelen sírja felé, olyanok, akik szentírásnak veszik a térképet. És bizonyos azonosság a sivatagi térkép és a szent... Az oázisnak jelzett ponton a régóta áhított hely vár rájuk, ahonnan nem kell már tovább vonszolniuk magukat, ha hinni lehet a szentírás térképének, és oda át a túlvilágon békében megpihenhet mindenki. Azt ajánlom, Szodgorcsev, hogy élményeinkről készítsünk feljegyzéseket, és ha 10 év múlva kigyalogoltunk a Szaharából, a mű révén milliómosok leszünk. Az én barátaim között, mondta Sába, író is akad. Ezért nem is olyan üres tréfa, amit mondasz. Így végre egy igazi, életű leírás is megjelenne a légióról. Ne hidd, öregem, az emberek azt akarják olvasni, amit szívesen elképzelnek, és nem szeretik, ha a valóság ellent mond ennek. A te barátaid Párizsban, Londonban vagy egyebütt csak azt írhatják, hogy a Szahara tele van fels alá szaladgáló porfájtlakkal. És eme örökmozgó porfájtlak alatt halad a menetoszlop, amelyből időnként kipotyog néhány közlegény, akiket fekve hagynak a sivatagban úgy, hogy mire a menetoszlop a legközelebbi oázisba ér, már egyetlen egy emberből sem áll. Marhaság, vélte Sába. Nagyon jó megállapítás, szólt az ősz Donald. Az emberek olvasmányaikban legszívesebben saját eszüket csodálják. Az ördögbe. Manuel felbukott. Már régen vérszínű foltokban kavargott előtte minden, mert szemét kikezdte a sivatagi vakság. Na, ez sem a jó sorsa hozta ide, dünnyögte Donald. Elosztották a felszerelését, így képes volt arra, hogy tovább bánszorogjon. Ebien, miért cipeltek? Nem jutok el én Európába, de nem is akarok. Ti fiatalok vagytok, menjetek. Minek tovább élni? Szegény Brady is itt maradt. Nem sírt, nem gyászolt, nem jajveszékelt. És mégis megérződött a lényén, mélységesen megtörte Bradio halála. A térkép nem hazudott. Este elérték az oázist. Eléggé lakott helynek látszott, sok pálmával, duárokkal. Uram, mondta a törzs elöljáró, aki nyomban odament, kaptok mindent, hálóhelyet, élelmet, de beszélnetek kell a csendőrrel. Semmi baj. Járőrök. Csak akkor lennének szökevények, ha letérnek az előírt útvonalról. Jött a csendőr, tisztelegve adta vissza az őrjárat papírjait.
1: Zirzin felé ne induljanak, mondta. Az utat arra felé egy szakasz páhi elzárja. Északnak menjenek, Tuareg földre, és csak forralt vizet igyanak útközben, és ha valakit látnak a Tuareg föld irányába jönni, jelentsék a csendőrnek.
0: Egy napnál tovább tart az előadása, hozasson ki patokat, mondta Gorcsev, mert fárasztó állva hallgatni. Tudja, hogy úgyse hiszünk az ilyen forralt ivóvíz babonában, és nem fogunk, mint a bolondok, csendőrt keresni a Szaharában, ha szemben jön valaki Tuareg felől. Azután egy vályok kunyhóba kísérte őket a törzs előjáró. Manuel kisi erőre kapott, evett is valamit. Nyomott hangulatban ültek ott, ez tagadhatatlan. Csak Donald morgott valami komor angol dalt. Sába amúgy is hallgatag természetű volt, de itt van Gorcsev. Váratlanul nagyot üt a combjára. A mindenségit? Hát én bebizonyítom, hogy lesz itt hangulat. Hirtelen mozdulattal benyúlt a zsebébe, és elővett 2 zárt borítékot. Mindenki, aki jót röhög, kaphat egy levelet hazugról. Ez felvillanyozta Sábát és az öreg Manuelt is. Levél otthonról, a Szahara közepén.
1: Külön elrejtettem rossz hangulat ellen.
0: Manuel kezében rezgett a papír, és fér bajusza időnként megrándult. Szegény asszony, súgta töredező hangon. Kiről beszélsz? Bradyő édesanyja írt, mormolta a spanyol. Nem tudja még, hogy a fiú meghalt.
1: Ismered az édesanyját? Kérdezte Sába.
0: A feleségem. Szóval Bradyő a mostoha fiad volt? A spanyol szomorúan rázta a fejét, és könnyek hullottak a szeméből. A fiam volt. Az édes, egyetlen fiam volt. Szótlanul ültek ott abban a gömbölyű kis duárban, amit az arab kiürített számukra, ő a kunyhó előtt állt. Féltett lakótársait a szomszédos mimóza ösvényhez kötötte. Az egyik lakótárs kecske volt, a másik teve. Bizony, ez nagy szó. A fia volt, és ott szinte előtte. Manuel lehuny szemmel a falnak támaszkodott. Lefeküdni itt senkinek sem ajánlatos. Meséld el, pajtás, hogy mi sorshozott a légióba, kérdezte Gorcsev. A spanyol halántékán finom kék erek lüktettek. Por Dios, magam sem tudom, suttogta. Artista voltam, később vendéglős, és tönkrementem. Ez minden. Elhallgatott. Látszott, hogy nem szívesen beszél erről. Én, kezdte Gorcsev, szerencsétlen orosz emigráns családból származom. Apám a könnyelmű atya, ügyvéd és háztulajdonos volt. Péter várott. A gondos orosz atya még idejében a gárdatiszti pályát választotta, vagy legalábbis részt vett Rasputin megölésében, hogy később az emigrációban ne kelljen szégyenkeznie, amikor egyszerű párizsi rikkancsokkal, Jusipaszov és hasonló csodálatos nevű grófokkal érintkeznek a szakmában. Az ő gyermekei meg lesütött szemmel járják az elemi iskola osztályait, ahol a gárdáról és a téli palotáról regélő atya meséire kíváncsiak az iskolatársaik. De mert unoka nővérem könyvei között csak a Taj Mahal nevű hindu sírbort leírását találtam megfelelőnek, hát ezt tanulgattam, hogy osztálytársaimnak elmeséljem Szárszkoje Szeló helyett. Többen ezek közül talán ma is csodálkoznak a téli palota szalonjában nyugvó, bebalsamozott úrinő esetén. Később sok csapás ért bennünket. Húgom Londonba került rokonokhoz, én matróznak mentem. Végül vagyonom és pozícióm lett. Sőt, ház felügyelőm. Sábának egy művész barátja írt Párizsból, hogy ott van valami a levegőben. Belógassa az orrát Afrikába. Gorcsev, aki még nem bontotta fel Vanek úr levelét, most végre elővette ezt a világ legnagyobb misztériumát, amelynek megoldása logikailag és számtanilag egyaránt lehetetlen. Vanek úr szinte egy időben, illetve alig valamivel későbben többféle fontos üggyel kapcsolatban, apró szögek, a padlás deszkái, átkódorgó szomszédos macskák, stb. Közölte, hogy a házban valamennyi szobát lezárta, kivéve az ő lakószobáját. Hát ebbe bele lehet őrülni. Egyrészt Vanek úr sohasem hazudik. Másrészt a húga átveszi az ő Boulevard Saint-Honoré 27 alá címzett leveleit. Mit lehet itt tenni? Nem írhatja meg, hogy Nedda Harloffot ismeri, viszont mégis szeretné Vanek úrtól tudni, hogy a húga ott lakik-e. Hogy érdeklődhetne egy mérvadó, elfogulatlan személytől felől? Erre nézve bútorai és holmiai iránt aggódva igyekszik körmönfont módon rájönni, hogy húga valóban ott lakik-e a Boulevard Saint-Honorén. Legutóbb ezt írta Vanek úrnak. Nagybecsű soraimmal érdeklődve van szerencsém szíves figyelmét felhívni, hogy tisztelt feleletei sajnálatos módon a köntörfarról elnevezett kevéssé szabatos mondatokat tartalmazzák, cirka elég sűrűn. Szolgálataitól egyébként elkápráztatva írok, mivel valamennyi kérésemnek eleget tett. Csak nem írta le elég pontosan, hogyan él ön a szobájában. Egyebekben a küldeményt megkaptam és köszönöm. A 8 év előtti vasúti menetrend elég izgalmas olvasmány, de a távolsági telefon előfizetőinek betűrendes névsora kissé egyhangú. Viszont örömmel vettem a Hegyek alján című dalmű zongora kivonatát. Kívánságára étkezés előtt asztalkendőmmel megtörlöm az evőeszközöket, hogy a dörzspapír szennyező nyomait eltávolítsam. Szíves érdeklődésére nagybecsű tudomására hozom, hogy 3 heti működés után szaldómon 2 lelőtt oroszlán fungál az alábbi részletezés szerint. Egy darab nőstény 2 méter. Egy darab hím, vagy udvarló 2,5 méter. Összesen 4,5 méter. A hotelokat tanácsa szerint kerülöm, amint látja egy kaszárnyában, barátomnál, az alezredesnél lakom. Afrika fővárosában, La Grenelle festői kikötőjében. Ismételten bátor vagyok felkérni, hogy postafordultával a legapróbb részletekig menő felvilágosítást adjon. 1. Lakik-e teremtett lélek a házban, Vanek úron kívül? 2. Írja le pontosan mindazt, amit reggeltől estig tesz, és mindent, ami a házban történik. 3. Továbbá levelem vételének elismerését kérem azon reményben, hogy érdeklődésére a jövőben is számíthatok. 4. Zárom soraimat, és vagyok kiváló tisztelettel, Gorcsev Iván. A válasz pontos és kimerítő. Vanek úr Gorcsev kérésére felsorolta a nap eseményeit. Elsősorban közölte, hogy reggel, de legkésőbben, amikor felébred, teát és pirítóst eszik. Ám bár az is megtörtént már, hogy Gyűszönyi konyakot reggelizett. Ha csak egy csöppel is többet inna, már naphosszadalmas lenne. Megírta azt is, hogy 4-kor ebédel, és megemlítette, hogy a lépcsőházból eltűnt egy lábtörlő. Praktikus lenne ezeket odaláncolni. A volt házmester elvitt a szuterénből néhány szerszámot, azt állítja, hogy az övé. Ami azt a kifejezett kérdését illeti, hogy nincsen-e más lakóházban, csak azt feleli, hogy nem adott okot eddigi szolgálataival bizalmatlankodásra. A kérdésre tehát, hogy megszegte-e Gorcsev parancsát, és van-e rajta kívül lakó a házban, kereken és egyszerűen azt válaszolja, hogy van. Igenis van. És ezen nincs mit mosolyogni. Ő most nem írja meg a lakó nevét, aki a mosókonyha lakója. Igen szerény körülmények között tengődik ott, s az alperes szívéhez rendkívül közel áll. De majd csak akkor írja meg a nevét, a Gorcsev úr kellőképpen elgalopírozza magát válaszában, mert azt hiszi, hogy ez a lakó Vanek úr jellemén szárad. Addig ő hallgat a nagyobb hatás kedvéért. Csütörtökön délelőtt itt volt a kéményseprő. Mondta, hogy ne használják az etás fűtést, ugyanis a kivezetőcső könyökénél hiányzik egy rész. Érdekes, hogy neki is az iskolában minden kabát kiszakadt a könyökénél. A mai postával feladta a kért könyveket, és úgy érzi, hogy jól kiválogatta azokat, amelyek egy oroszlánvadász érdekelhetnek. Megölé a keresztes hadjáratok és oroszlán szívű Richard. Tein az ifjú Dickens oroszlán körmei. Oszendovszky, ki a világ nyersanyagának oroszlán része. Kupri, cári tisztek, oroszlányok, színmű. Asztronómiai évkönyvek, földünk a vízöntő és az oroszlán jegyében. Külön értekezés a fiastyúkról. Nem hiszem, hogy ön baromfira is vadászik, de kár lett volna ezért megcsonkítani a szép könyvet. Sajnos pénz dolgában kissé szűken van. Azért így végzi levelét. Mielőbbi válaszát különös kínos pénzügyeim rendelkezésére nézve, roppant sürgősen várom, mert elzálogosította már a pecsétgyűrűmet. Amennyiben pénz küld, úgy nem kell nélkülöznöm egy kedvelt ékszeremet, mert kiváltom tisztelettel Vanek B. Eduard, házfelügyelő és magántitkár. Hát ez már több a soknál. Most már kezdi érteni. Szegény lány beköltözött a mosókonyhába. Megöli Vaneket, hogy ezt a lányt hagyja ott lakni. Csak írhatna neki már, de ki tudja, mikor lehet. Az öreg Donald, aki már régen nem várt és nem írt levelet, elnézte Gorcsevet, amint térdére csapott az összegyűrt levéllel. Nem érdemes dühösködni, mondja. Ilyen a nő. Majd beverem a pipát a szádba. Itt nem olyan fajta nőről van szó, amilyen te hiszel, üvölti Gorcsev. Hát te királynő, úgy szokás, hogy akik együtt mennek meghalni, tudjanak valamit egymásról. Róla mindenki tudja, hogy 10 év előtt odasóztam valakinek egy vendéglőben, és azt hittem, hogy itt jobb lesz, mondta vénpipás. Ha már elkezdtük az imént, mondjuk tovább. Mellettem mindenkit felfedeznek, dünnyögte Sába. A mennyasszonyomat is felfedezték. Nagy sztár lett. Én meg. Aj, de hagyjuk. Azt hittem, itt sem lesz rosszabb nélküle. Látszott rajta, hogy többet nem bír mondani. A vér arab dúdolt kint, és egy madár is belerikoltozott néha. Az oázis valószínűtlenül fehér izzása mentén dermet pálmák között feszült az éjszakai sötét. Én, mondta Gorcsev, megtörve a csendet, mintha a falon szaladgáló százlábúakra terelődne a figyelme, holott valami különös, belső feszültség miatt lett ilyen. Épp belőlem kiütött az ősi vér. Elhallgatott, mutató ujjával megpöckölte a vacsoráról maradt kuszkusz morzsáit, néhány kabóca szólalt meg váratlanul, mintha eddig némán figyeltek volna, de most már ők is belefognak éjszakai dalukba. Mintha miskártyás végeztem, elég biztató pályafutásomat. Egy 3-as póker játszma után a detektívek lefoglalták a kártyacsomagot. Én mesés összeget nyertem előzőleg. Nem bizonyult rám, de kaszinókban a suttogás is elég. Hamis kártyás vagyok. Az apám is az volt, és főbe lőtte magát. Mi az? Mindhárman felugrottak. A hatalmas Donald, aki talán idősebb volt Manuelnél, könnyedén felkapta a spanyolt, és kivitte a karjaiban. Ez meg fog halni, mondta csendesen Gorcsev. Talán még nem végzetes az állapota, ha megmentjük. Észak felé Marcel Kebírnél esetleg átjuthatunk spanyol területre.
1: Nem szököm, mondta Sába komoran.
0: És azt gondolod, hogy én elszököm onnan, ahol te tovább szolgálsz?
1: Nem szököm.
0: Csend volt. Aztán lánzörgés hallatszott, mintha rabok volnának a közelben. Pedig csak a nyugtalankodó teveszer száma okozta a zajt. Talán 2 hétig bírja még, jött vissza az ősz óriás pipás. Letettem egy pálma mellé. Én elszöknék vele, de egyedül nem bírom vinni az öreget.
2: Barátai meg nincsenek,
0: mondta gúnyosan Gorcsev.
3: De a kutya mindenségedet!
0: Ordított a Sába, ahogy életében talán 3-szor tette. És olyan néma csend támadt ettől a dörgő hangtól, hogy hiéna, kabóc, a kakadu percekre elnémultak odakint a sivatagban.
3: Engem te ne ugrass! A lisztes vesse ki! Fej vagy írás?
0: Lisztesnek sűrű hátrafésült ősz haja miatt a veterán Donaldot hívták.
1: Fej,
0: mondta Gorcsev. Donald feldobta a pénzt. Ahogy leesett, Gorcsev villámgyorsan föléje hajolt, aztán odamutatta Sábának, hogy nem fordult-e meg közben az 5 szús, az a Szahara örök titka marad.
3: Na, látod, hogy fej?
0: Sába elgondolkozott. Végre is ártatlanul halálba üldözik, és az a Gorcsev sem olyan legény, akinél ökülöm. Itt arról van szó, hogy az öreg Manuelt megölik miattuk, hát az is kötelesség, hogy elvigyék.
1: Jól van, hát, szökjünk.
0: Ezzel befejeződött a fej vagy írás, és kezdődött egy más játék. Életre halálra. Délben már letértek a parancsban előírt útvonalról. És ekkor a sors bonyolult működésének ellenőrizhető mozzanata volt. Sok ember, továbbá félholtak élők, de általában élhetetlenek, elindultak a Szahara legkülönbözőbb pontjairól, azonos cél irányába, és sejtelmük sem volt arról, hogy visszavonhatatlanul, végérvényesen beteljesedett jövendőjük elé masíroznak, amely egy középpontban vár rájuk. Egy magányos párizsi házban. És sok-sok ijesztő, zavaros, vidám és halálosan veszélyes esemény káosza is útra kelt egy időben ezen emberekkel. Szökevények a Szaharában. A Szaharából jelentik.
4: Mit?
0: Már minden helyőrség megmondta, hogy kiküldött járőrei eltűnnek, viszont megerősített járőr nem mehet felderíteni, mert a létszám nagyobb csökkentése az erőt fennállása óta minden napi parancs szerint szigorúan tilos. Na már most, a mozgó kisebb egységek, amelyek hatékonyak szökevényhordák ellen, általában szahariánokból, spáhikból, vagy fele létszámban tevékkel gyorsított szenegáli vadászokból állnak. Itt is, ott is találkoznak a szökevények nyomával, ezt jelentik. És itt is, ott is bottal üthetik a szökevények nyomát, ezt nem jelentik. Csak a Szaharából jelentik állandóan erődök és szapőrök és rádió alakulatok. Már valamennyi erőd ideges tőlük. És az a nagy, magas úristen tudná, hogy hol kódorognak a csirkefogók. Látták őket egy hatalmas oázis felé menni. Az oázis valamennyi tagja és elöljárója sírva állította, hogy nyomukat sem látta. Nem. Majd bevallják, hogy itt jártak a kolerások, és erre a hatóság kivágja a pálmákat, elégeti a duárokat, és ki tudja, hová hagyja el a lakosságot. A Szaharából jelentik csúfolódó egyének. Eltűntek, mintha szárnyuk lett volna. Holott? Manuelt összvérkordén szállították. Ezek komótos szökevények. Viszont elsőrangú ötlet Donaldtól, három légionista feltűzött szoronnyal, továbbá két csendőr, az voltak éppen egy szabályszerű különítmény az elszököttek ellen. Valakit már el is fogtak, de nagyon öreg. Hát a kordélyban hagyták. Ez Manuel. Manuelnek Gorcsev állandó gondját viseli, mert nagyon szívéhez nőtt az öreg spanyol. Így érnek Razvit vasúti csomópont közelébe, és elhatározzák, hogy őrjáratuk e megerősített helyet elkerüli. De mi a csoda? Ott a leégett csőszlaknál két tűzoltó nagyban méreget valamit. Mi tárthat nekik két tűzoltó? Ezeket egy pofonnal elintézi akármelyikük. Majd megtudják tőlük, hogy merre járnak a spáhik. Az őrjárat feltűzött szuronnyal hivatalos léptekkel közeledik a tűzoltókhoz. És megállnak ott. A tűzoltók teljesen elmélyedve a munkájukban szinte észre sem veszik a három katonát. A hosszú sovány azt mondja a kicsi kövérnek. Trovacsek, maga mérje le a tűzfészektől Haránt irányban. Az őrjárat összenéz. Trovacsek siet, buzgón és lihegve, az őrjárat pedig leül egy padra, mert fáradtak. Az egyik rágyújt, és nézik, amint Trovacsek méri a tűzfészket. Tisztában vannak, hogy szökött legionárusok ezek, akárcsak ők, de nyugodtan ülnek. A hosszú szemüveges, most szórakozott oldal pillantás vett feléjük, és nagyot kiált. Trovacsek! A szintező bádogot nem hozta el? Dühös hang hallatszik a ház felől. Én itt úgyse tudok egyedül lemérni mindent, teli van húzallal ez az istenverte tető. Megérkezik a két csendőr. Halkan beszélgetnek az őrjárattal. Aztán csomagból ebédelnek, és figyelemmel kísérik a két tűzoltó buzgó munkáját. Hát nézze, Trovacsek! Inkább menjünk vissza a laktanyába, mondja a sovány szemüveges. Oldalt pillant, nyel, és elindul a mezőkön át, nyomában az alacsony köpcös Trovacsekkel. Hé! Kiáltja Gorcsev. Jöjjenek csak vissza! A két tűzoltó összenéz, nagy a túlerő, visszajönnek. Csak azt akarom mondani, hogy nálunk véletlenül van egy szintező bátog, ezért kár a laktanyába menni. Sába, add oda neki a szintező bátogot. Köszönöm, de nekünk menni kell. Nézzék, bolondok, mondja Sába. Hát csak magukra néztünk, és már tudtuk, hogy elszökött legionáriusok. Jöjjenek szépen velünk. Hová? Bárcsak tudnánk. Hát ti, álmélkodtak, szökevények vagytok? Miért pont minek? Mondta Klausner, aki közlegény is volt, mészáros is, és jelenleg szökevény csendőrtizedes is egyben. A két ember csatlakozásával némi baj volt. Beszélni most nem lehetett velük, mert két barokkal ettek, és a kövér Trovacsek már a lovak oldaltáskájában kutatott utánpótlásért. De a hosszú, akit Jörgensnek hívtak, és Svédországban kántor volt valaha, megsejtette a bajt. Most hogy mentek ti tovább két tűzoltóval? A tűzoltó is olyasmi, mint a katona. De járőrben nem fordul elő. Ne zabálj már, ide hallgass! Ez Trovacseknek szólt, aki köhögési rohamot kapott, mert valami a torkán akadt, ahogy tömte magát. Különben is baj, mondta Gorcsev, felszerelés nélkül szökni. Mert azért elfoghatnak, és akkor pontosan egy évvel többet kapsz a szökésért. Például, mondta Schmidt, a mi felszerelésünk itt van szépen köpenybe csavarva a nyereg mögött. A puska meg Manuel szekerén.